0: ki is lépett, már nem helytartó volt Pilátus, akkor állítólag nagyon szinte megtért, illetve nagyon
1: megbánta.

0: Hát az volt a kiinduló kérdés, hogy belegondolunk-e mindig abba, hogy bibliai alapon helyesen cselekszünk-e? Belegondolunk? Kitartóak
1: vagyunk? És te belegondolsz?
0: Próbálok, törekszem. Kitartóak vagyunk-e hogyan, a helyes irány
1: hogyan
0: mellett?
1: Hogyan teszed mindezt? Hogyan kontrollálod ezt a
0: azt tudom tenni,
1: biblia hogy, szerinti cselekedeteket?
0: Hogy olvasom rendszeresen, tanulmányozom, egyre jobban próbálom megismerni, és akkor az alapján talán úgy beépül. De egyébként meg hallottam már olyan embert, akinek az a módszere, hogy ja, lehet, hogy te voltál az, Laci, hogy ha valami kérdés van, akkor meg kell nézni a Bibliában, hogy mit mond erről a Biblia. Te mondtad ezt egyszer, úgy emlékszem.
2: Hát, illetve egy ideig nagyon komolyan át kell gondolni, elmélkedni, mert megkapjuk a választ mindig, és utána én mindig szoktam ellenőrizni, amit gondolatok megjönnek, és akkor megkeresem a Bibliába, és megtalálom, én igen, úgy van. De megjönnek a gondolatok,
1: hiszen ezt
2: ígérte Isten, illetve Jézus, hogy Szentlélek betölti szívünkbe mindent olyat, okay, amire szükségünk van.
3: Bibliáról másképpen.

0: hozom a következő gondolatot, amit önszeretetnek neveztünk el. Máté 22. Szerest fele barátodat, mint magadat. Kérdezem, hogy kell külön magunkat is szeretni, vagy ez egy természetes szeretetben levés állapot? Most ez a kérdésem, mert azért a világ tele van olyan gondolatokkal, hogy igen, szeresd magad, megérdemled, tapsoljuk meg magunkat, jól csináltuk, ez az, fiúk, munkahelyeken is, nem? Termékeknek is a szlogenje sokszor az, hogy mert megérdemled, add meg magadnak az én időt, mert az is jár neked, és szeresd magad, mindenféle kurzusok vannak erre, és nem, hogy szeresd magad, kell külön magunkat is szeretni?
1: Nem.
0: Tessék?
1: Nem.
0: Nem?
1: Nem, és mégis igen. Tudod, beszéltük azt, hogy oda kell figyeljünk egymásra, oda kell figyeljünk magunkra elsősorban, ugye a körülöttünk lévőkre, családtagjainkra, és ilyen formán, hogyha nem figyelünk saját magunkra, akkor olyan energiákat bocsátunk ki, amelyek számukra sem jók, vagy egyáltalán annak a közösségnek, amiben élünk.
0: Illetve, ha az ember nincs feltöltekezve, akkor nem tud adni, szokták mondani sokszor. Egyébként ezt tényleg tud.
1: Hát, hogyha te nem vagy rendben, akkor nem tud segíteni.
0: De mégiscsak közben mitől leszel te jobban, ha elkezdesz segíteni? Tehát ez egy ilyen körbe-körbe érdekes dolog, nem? Mert attól tud az ember jobban lenni.
1: Ne oda jussunk, hogy segíteni másokon.
0: Pedig mégiscsak oda kell jutni. Attól lesz az ember
1: tehát
0: jobban.
1: Tehát egy olyan fajta egoista magatartást kell képviselni, ami azt eredményezi, hogy elsőnek én vagyok,
0: nem.
1: Én legyek rendben, és nem. Akkor fogok tudni adni.
0: Vagyis... Nem, ez pont ez a tévedés szerintem, hanem először is azt kell tudni megtenni, hogy tudni kell adni, hogy valakiért valamit tenni. És hogyha valami jót
1: tud... De a kettőt nem
0: tenni.
1: Kell leszé... teljes mértékben szét lehet választani. Nem hiszem, hogy a kettő ilyen formán összefüggne.
0: Az ember tud valamit adni szeretettel tenni, amikor nyomorult.
1: De most
0: vagyok.
1: Nem erről beszélünk, hanem arról beszélünk, hogy szeresd önmagad.
0: Na, de azért mondom, a világ szerintem pont azt mondja, hogy nem, először te legyél jól, és utána tudsz majd adni. Nem úgy van szerintem, hanem pontosan, hogy először kell menni, és nyomorultul, vagy akkor kezdj el segíteni, látogass meg
1: nem
0: egy
1: tudsz,
0: beteget.
1: Nem tudsz segíteni abban a pillanatban, amikor...
0: Egy tőled még nyomorultabb
1: nem
0: ember.
1: Tudsz,
0: hát,
1: hogy nem tudsz.
0: Te, hogy nem.
1: Most nem kell ezt fokozni, hogy még nyomorultabb, hát, vagy kevésbé nyomorultad, hanem egyszerűen azok a feltételek nem fognak fennállni, hogy nem lesznek meg azok a lehetőségeid, hogy valamit adjál abban a pillanatban, amikor te rosszul vagy.
0: Még ha már mozdulni se tudok.
1: Nem, Szabolcs. Nem erről beszélek én. Jelenleg arról, hogy te légy rendben. Tehát akkor kezdjél szétnézni, amikor te rendben vagy, mert ha te nem vagy rendben, akkor el vagy foglalva azzal, hogy te saját magadat rendbe tedd. Nem beszélve arról, hogy ennek fizikai, mentális, lelki és mindenféle tünetei is lehetnek, hogyha te nem vagy rendben.
0: Laci?
2: Hát érdekes, hogy már most milyen sokat mondtatok erről, viszont egy szó még mindig nem hangzott el,
0: na?
2: Az önzés. Mert én azt olvasom, hogy Isten egyetlen önző szálat sem fogad el. Vagyis majd az új világon, az új mennybe csak olyan embereket visz oda, akik nem a saját érdekeiket próbálják ott képviselni. De ezt megmutatta nekünk Jézus. Ez egy olyan minta. Istentől azért küldte Jézust, hogy ő megmutassa nekünk, hogy milyen világot szeretne, hogy önzés nélkül hogy viselkedjünk egymással, és tényleg nekünk mindig csak azok a minták nekünk, hogy ő hogy viselkedett emberekkel, olyanokkal, akik ellene gúnyolták, szenvedett miattuk, stb.
0: Tehát ne legyünk önzőek.
2: Igen. Soha egymás ellen ne tegyünk semmit, illetve saját érdekünkben sem. Így fogalmaz Ellen White is, hogy soha nem lehet majd a mennyben saját magunknak ennivalót készíteni. mindig csak másiknak, és utána nekünk is adnak, mint soha ne saját magunknak, ezt mondja, hanem sokkal szebb, hogyha mindig csak másoknak, és akkor mi, persze, akkor mi, nekünk is kell, mindenki ad.
0: Jó, hát akkor szerintem ez így rendben van, szeresd fele barátodat, mint magadat. Amikor először mondtuk, még egy kicsit lehet, hogy másképp csengett, de most is másképp cseng már, szerintem így a megbeszéltek után. Szeresd fele barátodat, mint magadat. Máté evangéliumából.
2: Igen, akkor... de ehhez is mindenki tegye hozzá azt a gondolatot, hogy azért, mert a fele barátomat is Isten teremtette, vagyis testvérem, minden ember.

0: folytatjuk. Ez a Bibliáról másképpen című műsor. Itt van Erdélyi László, Janovics András, Molnár Szabolcs és az Isten félelem, amiről már egyébként egy-két adással ezelőtt beszéltünk már, és félelem szó emelkedik a szemöldököd, András, ahogy kimondom, hogy félelem. Igen. De nem a félelem vezet minket, erről beszéltünk már, viszont ez a szó szerepel a Bibliában, hogy félelem. Timóteustól is, ha idézek, hogy törekedj az igazság, az Isten félelemre, a hitre, a szeretetre, a béketűrésre, a szelídségre. De most egyébként eszembe jut József példája a bibliai történetből, ahol József el akarta bocsátani Máriát, mert hogy Mária megfogant, és akkor el is döntötte magában József, hogy elbocsátja. És akkor álmot látott József, és úgy kezdődik az álom, hogy ne félj, József, és folytatódik az álom, és akkor felkelt József, és végül nem bocsátotta el Máriát. Így kezdődik ott is, hogy ne félj, és végül is ott meglátta József.
1: Nem arról van szó,
0: hát ez,
1: hogy
0: szerintem ez pont ez a példa, nem. Mindjárt lezárom, és akkor átadom a szót, hogy szerintem ő pont, hogy félt volna ebben a helyzetben, hogy most megfogant az, hogy mit csináljak vele, el kellene gyorsan, csendesen elbocsátom, és akkor nem lesz semmi gond. Se ő nem keveredik bajba annyira, meg annyira én se, és akkor meglátta az álmot, és akkor már nem tud mit csinálni az ember, ha már egyszer megkapja az üzenetet, ha már egyszer tudja, hogy mit kell tennie, akkor ott már nem lehet ellenkezni. Számomra valami ilyesmi dolog az Isten félelem, hogy nem félek, rettegek az Istentől, hanem amikor tudom, hogy valamit tennem kell. A jó Isten szinte tálcán mutatja, hogy Szabolcs, így kell csinálni. Hát akkor egyszerűen nem tehetem meg, hogy mást cselekszem.
2: Isten félelem az azt jelenti, hogy az ő dicsőségét elfogadjuk, és ez nem a félelem ez a szó, nem tudom, egyébként több ilyen szó van, amit át kell gondolni.
1: A félelem az egy negatív valamit hordoz magában, így aztán nem tudom, hogy miért kellene így összekapcsolni az Istennel, és így együtt használni.
0: Megpróbálom elmondani, hogy valahogy én úgy tudom ezt érezni, hogyha tudom, mondjuk, mint amikor az ember az atyával, vagy egy kisgyermek az apjával van, hogy a papa elmondta, hogy gyermekem, mondjuk 3 éves vagyok, menj végig itt ezen a járdán, és eljutsz a kert hátsó részéig. És akkor elindulok a járdán, és mondta a papa, mondjuk, hogy mindenképpen a járdán menjél, csak a járdán szabad menni. És akkor megyek a járdán. Félek lelépni a járdáról, mert a papa azt mondta, hogy csak a járdán szabad menni. Nem merek lelépni a járdáról, mert félek attól, hogy mi lesz, és ott tart a keretek között, jó helyen tart engem ez, annak idején a paradicsomban is, hogyha betartottam volna, hogy arról a fáról ne egyetek. De jó lett volna, ha betartottuk volna, de mi ettünk, mert ott is nem félünk, ó, mi bajunk lehet, együnk róla, gyere! Ettünk, és tessék, mi lett belőle, nem féltünk. Na, én valahogy így gondolom, de akkor egy picit, ha tovább kanyarodhatok a hétköznapi félelmek felé, mert azok kapcsán is ír a Biblia, hogy ne félj, itt ne félj, ne félj, ott ne félj. Rengetegszer írja a Biblia, hogy ne féljetek, ne félj, ne félj. Több százszor szerepel a Bibliában a ne félj. Egy kérdés. Döntés az, hogy nem félünk.
1: Nem.
0: Tehát döntés. Szerinted nem döntés. Laci, te mit mondasz, hogy el lehet dönteni azt, hogy nem félsz?
2: Hát szerintem az a hasznos döntés, mert a félelem az azt jelenti, hogy akkor viszont...
1: De el lehet?
2: Hát nem, hogyha én elkezdek valamitől félni, akkor lehet...
1: De az nem a döntésnek következménye, hanem egyszerűen elkezdtem félni.
2: Igen, de akkor...
1: De el tudod dönteni, hogy annak, nem fogsz
2: annak
1: félni?
2: Annak nagyon rossz hatása lehet, mert az lehet, hogy semmi értelme. Ezért ne féljünk, hanem inkább mindig nézzük át, amin gondolkodunk, gondoljuk át, ide, de ha félek, az azt jelenti, hogy leállok.
0: Hát azért,
1: és nem, a félelem nem az egyik legnegatívabb és legdestruktívabb
0: de lehet dönteni,
1: szó.
0: Nem? Én egyszer életemben egyszer, amikor nagyon rám tört egy nagy félés, talán már pont ebben a műsorban egyszer meséltem, eszembe jutott egy ember, azt mondta, hogy imádkozni kell, és elkezdtem imádkozni.
1: És akkor te nem döntöttél, hanem egy megfelelő, pontosan, nagyon jó dolgot csináltál, döntöttem. Egyszerűen jelen lettél, és kapcsolódtál az Istenhez, és az nem azt jelenti, hogy döntöttél.
0: Nem egy döntés.
1: Hanem nem félsz, nem, döntöttem. Hanem lecsendesedtél.
0: Eldöntöttem valamit, imádkoztam, és az egy döntés volt, hogy eldöntöttem, hogy imádkozom, és nem fogok félni. És az is egy döntés szerintem, hogy mondjuk Laci elindul gyalog mondjuk egy sikátoros utcán, ahol sötét alakok hörögve jönnek szembe mondjuk, és éjfél van éppen, és akkor Laci eldönti, hogy én most hazamegyek. Imádkozni fog mondjuk Laci közben, vagy éppen a holnapi adáson fog gondolkozni Laci közben, és eltereli teljesen máshova a gondolatait, és végig fog menni, és a hörgő, sikátoros emberek észre se fogják venni Lacit. Ott a döntés, hogy belül eldöntöttem, hogy nem hagyom, hogy a félelem úrrá legyen rajtam, hanem én leszek úrrá a félelmem.
1: De ez nem fogalmazódik meg Andrásban, hogyha ugyanilyen sikátorban megy.
0: Hanem?
1: Nem fog ilyen
0: megtenni.
1: Hanem egyszerűen jelen lesz, és lecsendesedik.
0: Ezt nem előzi meg egy döntés?
1: Nem, mert jó esetben ez magától kell, hogy működjön bizonyos szituációk. Tehát nem az történik, hogy eldöntöm azt, hogy én most imádkozok, hanem egy folyamatos ima legyen, egy hát folyamatos ez... meditáció, jó, hát egy folyamatos lenni. Kapcsolódás legyen. Persze ezt nem
0: tudjuk megcsinálni.
1: Tudjuk folyamatosan megcsinálni,
0: de... A megijedést nem lehet szabályozni szerintem, nem? Hogy akár mi is van, megijedni így is, úgy is néha megijedek.
1: Feltételezhetően ez ember és ember válogatja, az egyik eldönti, a másik nem dönti el.
0: Ez se biztos, mert ha valaki nagyon jó, nagyon Istenre hangolt állapotban van tényleg, és szembe jön egy medve mondjuk, vagy kettő hörgő medvék, és ott ülök egyedül, lehet, hogy akkor is tudva tudom, hogy most eldöntöttem, hogy ja, most csendben kell lenni. Nem mozdulok, csendben vagyok.
1: A döntés az eldönt, valami eldől. Az nem egy pozitív szó, az egy nagyon erőszakos, iránymutató
0: valami. Út.
1: Igen.
0: Papa azt mondta, hogy megyek végig a járdán, és eldöntöm, hogy szót fogadok az előző példát folytatva, és nem térek le a járdáról, eldöntöm, bár
1: nagy kísértés. És honnan tudjuk, hogy az apuka jót mondott-e, vagy
0: mert
1: nem
0: bízom
1: jót mondott.
0: Benne, mert miért? Ő a papa. Hát nem kérdőjelezem meg a papának a...
1: Na, ez
0: és ez
1: itt
0: az
1: a baj.
0: Isten. Miért baj? Hát hogy is, hát pontosan, baj. Hogy...
1: Hát nem biztos, gyermek... hogy az apa az egy jó indulatú.
0: Hát de hát,
1: lehet, hogy egy részeges disznó is. Hát elnézést kérek, de nem lehet így általánosítani, hogy hát a papa mindig, az mindig jó, és a papa mindig jót mond.
0: Viselni.
1: Sőt...

0: Isten félelemtől indultunk el. Az életben mi az, amitől mi félünk? Ez egy kérdés most így magunkhoz. Mitől félünk?
1: Általában az alapfélelem az a halálfélelemre vezethető vissza. Minden oda összpontosul. Vagyis akkor is, amikor a medvével szemben, még akkor is az a halálfélelem tükröződik, mert hogy meghalhatok.
0: Tudunk-e példát mondani arra, hogy mikor nem a halálfélelem? Tehát lehet, hogy tényleg csak a halálfélelem van mindig? Könnyen lehet, hogy mindig csak a haláltól félünk.
1: Félek attól, hogy csökken a bérem a cégnél.
0: És meghalsz, mert éhen halok. Én nem tudom, mi lesz?
1: Jó, hát igen, a társadalom kinevelt bennünk olyan félelmeket, amelyek...
0: De az is a halálra vezethető vissza, nem picit, sikátor, mindenhol.
1: Egy picit, igen.
0: Halál, nincs pénzed, halál. Mindenhol végül is a halál, de Istentől nem félünk. Na de csend lett.

0: Ha azt olvastuk, hogy ne félj, akkor ez egy ilyen alap, hogy ne félj, akkor miért kellene féljünk?
1: Nem lenne ott ennyiszer, hogy ne félj, hogyha nem félnénk. Tehát alapvalószínűleg az is, hogy félünk. Ezért figyelmeztet ilyen sokszor minket a Biblia, hogy de drága Szabolcs, látom, már megint félsz, ne félj. És aztán tudom, hogy nem kellene félni, de másnap megint figyelmeztet a Biblia, hogy Szabókám, ne félj, tudod, ne félj, minden rendben lesz. Lesz ruhád, eleséged. Igen?
2: Hát pedig arról beszéltünk az elején, hogy miért hagyja Isten a tragédiát. És mégis azt mondod, hogy ne féljünk ettől.
1: A tragédiától?
2: Hát...
1: attól is félünk, de az is a halál, nem? Hogy rám dől a torony, vagy a szeretteimre rám
2: hát
1: dől.
2: Nem csak az. Hát figyelj, nagyon sok ember attól fél, hogy őt legyőzik más emberek. Tehát annyiféle ilyen van a világon, nem? Küzdelem, harc, ahogy mondtad, a pénz, nincs elég pénzem, ezért félek tőle, stb. Ezért nagyon sok ilyen van. De akkor sem kell félni, mondom, amikor számítunk arra, hogy tragédia. De beszéltünk már erről Józsefről, aki megfejtette a fáraó álmát, hogy akkor lesz 7 bő esztendő, utána 7 ínséges év. És erre a fáraó megőrült, mert azt mondta, hogy ha helyesen olvastad ki üzenetét Isten, akkor semmit nem tehetünk e katasztrófa ellen, és halálosan félt. Erre mondja neki József, hogy de igen, uram, tehetünk.
1: Raktározni kell.
2: Így van, és elmondta, de ez is egy olyan, nem? Hogy tényleg egy fáraó is félt, és mondta, hogy nem tehetünk. Miközben ez nem így van, ezért jobb, ha nem félünk mi is, hanem mindig átgondoljuk azt, hogy mit tegyünk a tragédia ellen, vagy a katasztrófa ellen, mert lehet mindig tenni.
1: És lehet döntés akkor a nem félés.
2: Így van.
1: Na, jó, szerintem is lehet. Ketten már vagyunk, András.
0: Nem kimondottan
1: döntés.
0: Én azt hiszem, hogyha kapcsolódva vagy, akkor nem fogsz félni, és ez nem döntés kérdése.

0: Van még pár percünk beszélgetni. Kiválasztottakról. Egy picit, ha van kedvetek, kiválasztottakról beszélgetni. Nekem rögtön az első felvetésem, hogy nem véletlenül minden ember kiválasztott valamire az életben. Laci bólogat, hogy nem.
1: Induljunk el a teremtés mindig. Okay. Ádám és Éva.
0: Kiválasztottak?
1: Hát kiválasztottak okay. voltak. Ketten ők teremtette voltak, Isten. Nem volt.
0: Bárki lehet kiválasztott? Vagy pedig az lehet kiválasztott, aki kiválasztható? De egyébként, ha most tovább gondolkozunk, akkor Pál például egyáltalán nem úgy viselkedett, mint aki kiválasztható, de hát fejbe kólintotta, most ezt én mondom, hát így a Jóisten,
1: igen.
0: És kiválasztotta.
1: Hát ő megkapta ezt, de annak idején, ahogy Jeremiás is már gyerekkorában, ő álomba hallotta ezt, hogy akkor innentől kezdve prófétán, sőt, hogy már a születésed előtt már meg volt tervezve. De ezek mind, mondom, azt jelenti, hogy egy-egy ember, vagyis, hogy nem mindenki kiválasztott, de attól függ, hogy miről beszélünk. Kiválasztott vagy, hogy ember legyél. Szép ember, akit Isten teremtett.
2: Igen, lehetséges, hogy Szabolcs is erre gondol.
1: És mutassuk a világnak, hogy Isten milyen világot akart teremteni, mutassuk be. Erre mindenki kiválasztott, de nem biztos, hogy megtartja.
0: Efezus 1:4, amit most így ide tettetek elém, mert ő benne kiválasztott minket magának már a világ teremtése előtt, hogy szentek és fedhetetlenek legyünk előtte szeretetben. Kiválasztottak vagyunk tehát mindannyian.
1: Mondtam, hogy mindenki kiválasztott arra, hogy mutassuk be a világnak, amit ő akart teremteni.
0: Ja, hát akkor mindenki kiválasztott, de András valami másfajta kiválasztottságra gondol szerintem, mint például, hogy Pál kiválasztott, meg hogy mondtad Máriát, András, ugye, hogy ő is egy kiválasztott?
2: Igen.
0: Jobban kiválasztottak
2: ők? Úgymond kiválasztott a négyzeten embereket gondoltam, ilyen mondjuk Ábrahám, Mózes.
0: Vezetők.
2: Hát ilyen vezetők, akiknek valamilyen feladatuk volt.
0: De azt se lehet mindig tudni szerintem, már bocsánat, megint beledomálok, mert sokszor meg egy picike ember lesz hatalmas nagyjá, nem? És egy picike cselekedett. És végül utána évezredekkel később a Bibliában is hány ilyen példa van, hogy akár nem tudom, ott ült valahol egy koldus ember, és mi meg 2000 évvel később azt az egy embert emlegetjük őt, hát ő is egy kiválasztott volt akkor ott, nem, hogy amúgy egy éhező, koldus, koszos ember volt ott, most meg mi róla olvasunk, kiválasztott.
2: Na, és akkor...
1: De amiket én is mondtam, hogy érdekesek az ilyen kiválasztások. Pál apostol is teljesen meg volt lepődve, de előtte Jeremiás is. Hogy, Uram, én csak egy ifjú vagyok, így mondja.
2: És Mózes is.
1: Igen, Mózes is mondta, hogy Uram, hát ki vagyok én, hogy engem küldesz el a fáraóhoz. De Jézus azt mondja, hogy Isten sokkal jobban tudja, hogy mire van szükségünk, vagy mi.
2: És mire vagyunk képesek.
1: Képesek, így van. És ezért át kell gondolni, és nem kell félni a kiválasztásról, igaz?
0: Hát akkor legyen ez az a pont, ahonnan, vagy valahonnan hasonló helyről legközelebb folytatjuk? Oké, milyen jó csendesek lettünk így a végére. Jó, ez a Bibliáról másképpen című műsor, és csendesen akkor így integetünk, búcsúzunk. Örülünk, és köszönjük a figyelmet, folytatjuk.
1: Oké.
0: Minden jót!

Evangélium tiszta forrásból. A tiszta forrás csak az Istentől ihletett írás, a Biblia. Ezért a Szentírás tanulmányozásával az egyik legnagyobb lehetőségünk megérteni az igazságot és Isten akaratát. Kedves hallgatóink! A Biblia tanulmányokról készült sorozatunkat folytatjuk.

Szeretettel köszöntelek benneteket, szeretettel köszöntöm hallgatóinkat. Mindenkinek áldásos bibliatanulmányozást kívánok. Bevezetésként igét olvasok a Szentírásból, ahogy azt írva találjuk a Lukács evangéliumának második fejezetében, a 41. verstől az 52. versig terjedően a következőképpen. Szülei évenként elmentek Jeruzsálemben a Páska ünnepére. Amikor 12 éves lett, szintén felmentek Jeruzsálembe az ünnepi szokás szerint. Miután pedig elteltek az ünnepnapok, és hazafelé indultak, a gyermek Jézus ott maradt Jeruzsálemben. Szülei azonban ezt nem vették észre. Mivel azt hitték, hogy az utitársak között van, elmentek egy napi járóföldre, és csak akkor kezdték keresni a rokonok és az ismerősök között. De mivel nem találták, visszatértek Jeruzsálembe, és ott keresték tovább. 3 nap múlva találták meg a templomban, amint a tanítómesterek körében ült, hallgatta és kérdezte őket, és mindenki, aki hallotta, csodálkozott értelmén és feleletein. Amikor szülei meglátták, megdöbbentek, anya pedig így szólt hozzá: gyermekem, miért tetted ezt velünk? Íme apád és én kétségbe esetten kerestünk téged. Ő pedig így válaszolt: miért kerestek engem? Nem tudjátok, hogy én atyám házába kell lennem? Ők azonban a neki adott választ nem értették. Jézus ezután elindult velük, elment Názáretbe, és engedelmeskedett nekik. Anya mindezeket a

0: Korbos Erik testvérrel imádkozunk.
1: Szerető jó atyánk, hálás most a szívünk, hiszen ismét lehetőséget adtál a Szentírás megnyitására, a te titkait kutatására, a jobb megértésre, amit lelked által adsz, és adtál egy közösséget és helyet, ahol mindezt most tanulmányozhatjuk, és a mi és a mások javára fordíthatjuk. Hívjuk és kérjük szent lelked jelenlétét és áldását, add, hogy az igét a te akaratod szerint kereshessük, kutathassuk, és engedelmes szívvel magunkba fogadjuk Jézus Krisztus nevének dicsőségéért. Amen.
2: Nagyon-nagyon sok szeretettel köszöntelek benneteket, és mindazokat is, akik bármilyen média csatornán keresztül figyelnek, hallgatnak bennünket. Elérkeztünk Biblia tanulmányozásunknak a következő állomásához, stációjához, amelynek az a címe, hogy a család. A család az nem emberi mű. Azt is szoktuk mondani, hogy Isten szerezte a családot, és Édenből származik, és sok minden változott az ember életében, de azért ez az alapsejt, amire ráépül a társadalom, vagy az az ország, azért a családokra épül. Nyilván, mint minden intézmény, ez is bajban van, ezt is veszélyezteti a modern világ, de az a klasszikus család, amiről a Biblia szól, egy férfi, egy nő és a születendő gyermekek, azok jelzik

0: a családot. A családban tanulunk meg sok mindent. Mit tanulunk meg? Hát megtanuljuk az édesanyától és az édesapáktól, hogy figyelni kell, ha beszélnek hozzánk. Sőt, a családban tanulunk meg beszélni. A családban tanulunk meg hallgatni. A tiszteletadást tanuljuk. A segítést. Hogy engedelmesek legyünk. És ha a családban ezeket az alap dolgokat megtanuljuk, akkor később az életben, hát nem azt mondom, hogy nem lesz bajunk, de könnyebben vesszük az akadályokat. Viszont, ha a családban nem tanuljuk ezeket meg, akkor hiába akarunk egy magasabb szintre lépni, már az óvodában, az általános iskolában, vagy a középiskolában, vagy a gyülekezet gyermekiskolájában már problémák lesznek velünk. Miért? Mert neveletlenek vagyunk. Nem tudunk annak a helyzetnek megfelelően viselkedni, amibe belekerültünk. És lényegében ez a tanulmány a családban való viselkedésünkről, a családban való helyzetünkről szól, mert a családban ott van az édesanya, ott van az édesapa, az édesanyának az anyai dolgokat, az apának az apai dolgokat kell átadni a gyermekének. És Marika akar nekünk szólni valamit, Székely Marika.
1: Egy mondatot, hogy Istennek csak gyermekei vannak, nincsenek unokái.
0: Igen.
1: Csak gyermekei.
0: Így van. Gyula?
2: Csak annyit együtt a szigeti testvérre is emlékeznénk. Ő mondta azt, hogy a 21. században a család intézményét kezdte ki az ördög a legjobban. És ez óriási, nagyon nagy-nagy probléma. És hát ezt az intézményt azért nagyon fogva körömmel kéne védjük, és mellette kiálljunk.
0: Mert ha a családban megtanuljuk azokat a bibliai elveket, nem a gyülekezetbe kell a gyerekiskolában megtanítani az elveket, ott legfeljebb bizonyos bibliai történeteket. De azt, hogy hogy kell hallgatni, viselkedni, figyelni, engedelmeskedni, tiszteletet adni, szóval az alapvető dolgokat, ha megtanuljuk otthon, akkor nem lesz problémánk a gyülekezetben sem. Szigeti István?
3: Csak egy mondatot, ha már mindenki egy mondattal kezdte ezt az érdekes tanulmányunkat, hogy én azt mondanám, hogy a családi élet szerves részét képezte a nevelés. Ugye, mivel egyrészt negyed évben az oktatásról, nevelésről tanulunk, nagyon aláhúzza ezt a hószövetségi időben, hogy a nevelés a szerves része volt a családi életnek. Hát a mai valóságot azok majd tegyük mellé, nem hiszem, hogy valami jó utat tudunk róla mondani.
0: Igen, parancsolj, aztán utána
4: Erik. Én is egy mondattal, az van, hogy a szülőknek bátorítani kell a gyereküket, hogy elmondják örömüket, elmondják bánatukat, és kialakítsák a gyerek és a szülő közti bizalmat, mert ez a legnagyobbik ez a legnagyobbik dolog, és ez a legfontosabb a családban.
0: Látom, hogy ma a legnagyobb problémánk az idővel lesz, Erik, hát, és üdvözlünk, és szeretettel köszöntünk téged ebben a csapatban, és reméljük, hogy majd még többet fogunk látni.
5: Én is köszöntök mindenkit, benneteket is. Én is csak egy mondattal. Én azt ragadom meg, hogy Isten adta. Tehát ez az adni. Ha megnézzük, Isten mindig azt hangsúlyozza, hogy mit ad. És ahogyan ahhoz a dologhoz viszonyulunk, amit Isten adott, tulajdonképpen úgy viszonyulunk Istenhez is. Tehát lehet Istent úgy is tagadni, hogy azzal fordulunk szembe, amit ő adott, és azt mondjuk, hogy nyűg a nyakunkon, mert most már modernebbek akarunk lenni, meg jobbat találunk ki mi, mint az Isten, ugye? És ugye ez nagyon fontos, hogy honnan indulunk el.
0: Köszönöm szépen, és ha visszatekintünk egészen a kezdetekre, Mózes első könyve 2. fejezetének 15-től 18-ig terjedő szakaszára, majd a 21-től 25-ig terjedő verseket hallgassuk meg.
6: Fogta tehát az Úristen az embert, és elhelyezte az Éden kertjében, hogy művelje és őrizze azt. Ezt parancsolta az Úristen az embernek. A kert minden fájáról szabadon ehetsz, de a jó és a rossz tudásának fájáról nem ehetsz, mert azon a napon, amelyen eszel róla, halállal lakolsz. Azután ezt mondta az Úristen, nem jó az embernek egyedül lenni, alkotok hozzáillő segítőtársat. Mély álmot bocsátott ezért az Úristen az emberre, és az elaludt. Akkor kivette az egyik oldalbordáját, és húst tett a helyére. Az emberből kivett oldalbordát az Úristen asszonnyá formálta, és odavezette az emberhez. Akkor ezt mondta az ember, ez most már csontomból való csont, testemből való test. Asszony ember legyen a neve, mert férfi emberből vétetett. Ezért hagyja el a férfi apját és anyját, ragaszkodik feleségéhez, és ezért lesznek egy testé. Míg mindketten mesztelenek voltak, az ember és a felesége is, de nem szégyelték magukat.
0: Köszönöm szépen, olyan finoman, olyan intelligensen fogalmazza meg Mózes ezeket a dolgokat. Nem magyarázza meg, de teljesen világosan érthetővé teszi mindenki számára. Tivadar?
7: Milyen csodálatos lehetett az Édenben az első család, ugye Ádám és Éva, és aztán ahogy szaporodtak, hiszen Isten kiadta a parancsot, hogy szaporodjatok és sokasodjatok, hiszen így teljessé vált az egész család. És ugye elgondolkoztam azon, hiszen tudjuk azt, hogy bűnbe esett az ember, Ádám és Éva, és aztán születtek a gyermekek, hogy vajon... Hogyan magyarázták ezt meg a gyermeknek? Hiszen a gyermek az mindig felnéz a szülőre, és mindig egy tekintély előtte. Viszont az édenkertben egy bukás történt. Tudjuk azt, hogy elbuktak a mi szüleink. Viszont azt is tudnunk kell, hogyha vétkezünk vagy hibázunk, akkor azt el kell ismernünk. Tehát nem baj, hogyha ha valami hibát elkövetünk, attól nem lesz kisebb a tekintélyünk, inkább akkor lesz kisebb, hogyha tagadjuk, vagy mellé beszélünk, vagy ilyesmi. És azt látjuk, hogy Ádám és Éva biztos, hogy az ő gyermekeinek elmondta ezt, és ez tanulságképpen szolgálhatott nekik.
0: A Talmudban van egy történet, és az a történet azt mondja, hogy minden évben Ádám visszament az emberi nemzetséggel az Édenbe járatához, és ott elmondta, hogy mi van ott bent, és hogy miért üzettettek ott onnan ki, és elmondta azt is a gyermekeknek, ha úgy élünk, ahogy Isten elvárja, akkor Isten majd küld egy messiást, egy megváltót, és ő vissza fog vezetni bennünket. És nagyon érdekes, leírja Ellen White, hogy amikor az első szülött fiúk megszületett, akkor már azt gondolták, hogy ő lesz majd az ígéret fia. Amikor a másodszülött fiúk megszületett, hát ha ő lesz. Minden fiú gyermekében, ugye tudjuk, hogy több mint 900 esztendőt élt Ádám, minden fiú gyermekében és fiú unokájában a messiást látta. Erik.
5: Igen, hát közben arra gondoltam, hogy ugye mivel a televízió keresztül is fogják nézni az emberek, nagyon sokaknak alapvetően kétségei lehetnek egy olyan történet felől, ami a Biblia első lapjaiban van, és hogy a mai ember azt mondja, hogy túl sok benne a legenda, túl sok benne a
0: hagyomány,
5: meseszerű elem, mondjuk ki. Most nyilván amellett, hogy én szóról szóra úgy hiszem, ahogy van, kerültem olyan helyzetbe, ahol azt mondták, hogy hát szép dolgok ezek, de valami modernebbről kellene beszélni, és már mai napig sem tudom, hogy sikerült akkor éppen azt a választ adnom, amit most akarok mondani, hogy gondoljuk végig a következőt, még ha nem lenne igaz a történet, akkor is tanulsága lenne, és a tanulság igaz. És ugye szeretném még egyszer hangsúlyozni, minden szavát hiszem, tehát nem ezt akarom cáfolni, hanem néha használunk egyszerű illusztrációkat, történeteket arra, hogy valamit érzékeltessünk az emberekkel, soha nem gondolkodnak rajta, hogy az igaz vagy nem, értik a lényeget. De most nézzük meg ugye a teremtés történetét, mindenre választad, a bűn eredetére, az ember makacságára, az Isten természetére, mindenre valamilyen választad, és az mindentől függetlenül akkor is megáll.
0: Székely Marika.
1: Isten gondoskodott az első emberpárról. Megvolt mindenük, de azért adott nekik egy célt is, hogy műveljék és őrizzék azt az Édent. És amikor a bűn bekövetkezett, akkor az emberpár között az a, és Isten között az a harmónia megbomlott. És azóta is csak ezt a bomlási folyamatot éljük át. És Isten azt szerette volna, ha közösségben élünk. A közösség nagyon fontos. De amikor eljön ítélni, akkor mégis nem a közösséget veszi elő, hanem egyenként kell megállni az Úr ítélőszéke előtt.
0: Köszönöm szépen, István, aztán majd Marika.
3: Csak egy gondolatot, amit az Erik mondott, hogy ugye egész negyed évben az oktatásról és tanításról fogunk beszélni. És az oktatás nehézségeire szeretnék egy gondolatot mondani, hogy itt van Káin és Ábel esete. Ugye a tanítás az nem volt eredménytelen, mert ugye az áldozatok jelentőségéről és fontosságát ezt megtanították neki. Ez egy pozitív dolog. Csak néha van az, hogy a tanítás nem mindig hozza meg a kívánt eredményt, lásd a történetbe, de ez nem azt jelenti, hogy a tanítás nem fontos, mert hol meghozza az eredményt, hol nem hozza meg az eredményt. Tehát ez egy nagyon jelentős, és a leckékben fogjuk ezt a folyamatosságnak, a folyamatos tanulásnak a fontosságát említeni.
0: Köszönöm szépen, és azt is látjuk, hogy egy mintacsaládban is két gyerek mennyire szinte gyilkos indulattal szembefordulnak. És ezt sokszor látjuk a mi életünkben is bizonyos családoknál. Pedig biztos vagyok benne, hogy Ádám, mint édesanyja, Ádám, mint édesapa ugyanolyan szeretettel és figyelemmel fordult mindkét gyerekéhez. Marika?
8: Számomra olyan csodálatos az, hogy az első családot Isten tanította. És ezt a Bibliából tudjuk, és Isten megtanította őket az természet ismeretére, az állatismeretre, megtanította őket, hogy a saját szervezetüket is megismerjék, és amikor az Édenből kiűzettek, akkor pedig tanította őket a megváltási tervvel.
0: Köszönöm szépen, és azt hiszem, hogy tovább kell lépnünk. A következő gondolat, amiről szó lesz, Jézus gyermekkora. Ezzel kapcsolatosan van egy nagyon szép Biblia szöveg, gondolata. Máté evangéliuma első fejezet, és ott a 18. versétől a 24. verséig. Hallgassuk, mit is mond az ige számunkra?
8: Jézus gyermekkoráról tanulunk most, és azt mondja az ige, Jézus Krisztus születése pedig így történt. Mikor anyja Mária már jegyese volt Józsefnek, de még nem keltek egybe, kitűnt, hogy áldott állapotban van a Szentlélektől. Férje József, aki igaz ember volt, és nem akarta őt szégyenbe hozni, elhatározta, hogy titokban elbocsátja. Amikor azonban ezt végig gondolta magában, íme az Úr angyala megjelent neki álmában, és ezt mondta, József, Dávid fia, ne félj feleségül venni Máriát, mert ami benne fogant, az a Szentlélektől van. Fiút fog szülni, te pedig majd Jézusnak nevezed, mert ő fogja megszabadítani népét bűneiből. Mindez pedig azért történt, hogy beteljesedjék, amit az Úr mondott a próféta által. Íme a szűz fogam méhében, és fiút szül, és Imánuélnek nevezik majd, ami azt jelenti, velünk az Isten. József pedig, amikor felébredt álmából, úgy tett, ahogyan az Úr angyala parancsolta neki, és feleségül vette őt.
0: Köszönöm szépen. Azt hiszem, hogy ezek nagyon szép és megható pillanatok, még akkor is, ha az ember százszor és ezerszer olvasta és hallotta. Számomra Józsefnek az alázatossága, és figyeljétek meg, Józsefnek a finomsága. Tehát ez tanítani való a mai fiatalok körében is, és József nyitottsága azt mondja, hát egy álom, és nagyon jól tudjuk, hogy álmot nem csak az Úr adhat, hanem a gonosz is adhat. És szépen meg tudta volna magyarázni. Jakó testvér?
2: Én azon csodálkozok ebbe a történetben, hogy az a mennyei szinkron, ami az Isten angyala és József őt kialakul, teljes szinkronban nem vonja kétségbe egy pillanatra se az angyalnak a tanácsait, hogy... És ebből egy fontos tanúságot le kell vonjunk, hogyha mi hiszünk a mindenhatóba, és bármilyen ügyünk van, vagy bármilyen nehézségünk az ő kezébe letesszük, akkor bízhatunk abban, hogy a mindenható a legjobb úton vezet bennünket.
0: Köszönöm szépen, Kormos testvér, majd Szigeti testvér.
7: Számomra nagyon nagy tanulságot rejt Józsefnek a viselkedése, hiszen azt olvassuk róla, hogy mivel, hogy igaz ember volt, ezért nem akarta szerte kürtölni, hogy az ő mennyasszonyával mi történt, tehát hogy áldott állapotba került, hanem titokba akarta elbocsájtani. És ez számomra olyan érdekes, mert azt gondolnánk, hogyha valaki igaz ember, tehát akkor ragaszkodik a törvényhez, minden betűjéhez, és le kell leplezni akkor a hamisságot, és akkor mindenki előtt meg kell szégyeníteni, hiszen hát végül is jogos, nem? De azt mondja az ige, hogy mivel igaz ember volt, ezért titokban akarta ezt tenni. Tehát nem, ebből látszik az, hogy ki az igaz ember, aki nem kürtöli szét a hamisságot, hanem próbálja elsimítani, és akkor jött az Úr angyala. Tehát akkor vált ő képessé arra, hogy Isten befolyásolni tudja őt. Akkor jött az Úr angyala, és akkor mondta neki, hogy ne bocsásd el, hanem inkább vedd el feleségül.
0: Köszönöm szépen.
3: Csak röviden említeném, mert itt ugye mellettem az Ószövetségi Tanszék vezetője is ül, hogy nem volt egy könnyű eset a József esete. Ugye csak férfi szempontból gondoljuk meg, az ige azt mondja, hogy jegyese volt, és viselősnek találtatott. Na most ebben a korban erről azt hiszem, te egy egész sorozatot tudnál tartani, hogy ez a kortörténetbe beillesszük ezt a képet, akkor az milyen, mai szóval úgy mondanám, milyen cikis helyzet volt. De én nem csak erre szeretném a figyelmet ráirányítani, arra, hogy miután elmondta nekik, és mi fog történni velük, hűségesen megtették azt, amit. Tehát a hűségre ezt nagyon nagy hangsúlyt helyeznék. Mert ebben az egész történetben mind a két személy esetében a hűség az példaértékű.
0: Így van, köszönöm szépen, Székely Marika.
1: Hát Mária és József is megtudta, hogy az a gyermek az isteni gyermek. Mindketten tudták. A másik gondolatom, hogy ugye beteljesedett az ószövetségi írás, hogy Dávid gyökere volt József, és a harmadik, hogy a szülők...
0: Fia, ugye erre
1: igen,
0: gondoltál?
1: Igen, és a szülők mindenek előtt azt tartották fontosnak, hogy Istennek engedelmeskedjenek. Amit szól, azt úgy tegyék.
0: Köszönöm szépen, és milyen érdekes, hogy ennek ellenére Mária és József szülőknek tekintették magukat. Szóval azt mondta, hogy Józsefnek, hogy az édesapád. És ez így is volt természetes, de egy nagyobb összefüggésben nyilván másról is szó van.
5: Hát én tulajdonképpen azt szeretném itt kiemelni, hogy ugye József szerepét megdicsértük, de gondoljunk Máriára is egy kicsit, akiről azért kevesebbet tudunk, ha őszinték vagyunk, de micsoda vállalás az, hogy nem gondolná, hogy mekkora feladat lesz, és egyszer csak jön az angyal, és azt mondja, hogy a világ megváltóját fogod világra hozni. Nem kérdezte meg, hogy akarod-e. És egy kicsit a mostani világgal összekapcsolva ma, hogy működik bármi. Nekem jó, vagy nem jó. Ha nem jó, akkor nem akarom. Akkor hárítok. Isten próbálná az embert vezetni valamilyen irányba, de nem akarja, mert azt mondja, hogy ez neki nem jó. Na most a történet elején nem hiszem, hogy Mária tudta, hogy mit vállal, hogyha az egész történetre gondolunk, és mennyi fájdalmat kell elviselnie majd a keresztnél, amikor látja a saját fiát, ilyen értelemben, tehát földi értelemben saját fiát meghalni. És ugye valamit arról ismét tanít, hogy hogyan hallgassunk Isten szavára. Lehet, hogy első gondolatunk az, hogy na hát ez nekem nem, meg nem én vagyok az, akinek ezt kell csinálni, és aztán rájövünk, hogy mégiscsak Isten tudta jobban, hogy mit kell nekünk.
0: Köszönöm szépen. A következő gondolat, ez megint a családhoz vezet vissza bennünket, a kapcsolattartás. János első levele 3. fejezet 18. versétől a 22. verséig bezárólag egy nagyon érdekes szöveggel találkozunk, nagyon érdekes gondolatok, figyeljük csak, hogy hangzik.
9: Gyermekeim, ne szeressünk szóval, ne is nyelvvel, hanem cselekedettel és igazsággal. Ebből tudható, hogy az igazságból valók vagyunk. És akkor az ő színe előtt azzal bíztatjuk a szívünket, hogy bár a szívünk elítél, Isten mégis nagyobb a mi szívünknél, és mindent tud. Szeretteim, ha pedig a szívünk nem ítél el, bizalommal szólhatunk Isten előtt. És amit csak kérünk, megkapjuk tőle, mert megtartjuk parancsolatait, és azt tesszük, ami kedves ő előtte.
0: Köszönöm szépen. Nagyon szép, ahogy János azt mondja, hogy szeretteim. Kormos testvér?
7: Hát látjuk azt, hogy minden szónál többet ér a cselekedet. Tehát, hogy ha egy szülő jó példával jár elő a gyermek előtt, akkor az mindenképpen követni fogja, vagy legalábbis fontolgatja az ő szívében, hogy na én is ilyen úton akarok járni. De ha csak szavakban tanít, és azt látjuk, hogy ahogy szokták mondani a magyar közmondás szerint, hogy vizet prédikál és bort iszik. Tehát tanítja, de látja a gyermek, hogy egészen másképp csinál. Akkor ez nem ér semmit, és gyakorlatilag rossz útra viszi a gyermeket.
0: Így van. Tehát nagyon fontos azt, hogy mit mondunk a gyereknek, és az is nagyon fontos, hogy hogyan mondjuk, milyen hangsúllyal, milyen lelkülettel, szeretve vagy indulatból, mert ha a gyerek megérzi azt, hogy szeretve van, akkor ő nagyon hamar belátja a hibáját, és figyeljük meg, hogy mi milyen nehezen látjuk be a hibánkat, mi felnőttek, és milyen sokáig hát ez meglátszik a mi viselkedésünkön. A gyerek az 5 perc múlva már gyerek tud lenni, és őszintén. Tehát amikor valamit tett, akkor bocsánatot kér, és őszintén helyreáll a szülő és a gyerek között a kapcsolat. Rózsika először.
4: A tanulmányunkban van egy érdekes tanulság. Azt mondja, hogy a beszéd Isten egyik legnagyobb ajándéka. Olyan eszköz, mely által közlésre kerülnek a szív gondolatai. Szavainkkal imádjuk és dicsérjük Istent. És másokat is szavaink által bírunk döntésre. Vigaszt és áldást szórunk, enyhítjük a megsebzett és a megszomorodott szív bánatát. Beszédünk révén ismertetjük meg másokkal Isten kegyelmének csodáit.
0: Köszönöm szépen, Jakó testvér, aztán utána Erik.
2: Én még kiemelném a szeretet mellett az igazság szót. Nagyon, de nagyon nagy súlya fontos. Van, és nagyon fontos, mert a gyerek észreveszi pillanatok alatt, ha nem vagyunk igazságosak. És egy szülőnek teljes mértékig az igazságosságot kell képviselni a gyerekei közt, ahhoz, hogy hiteles legyen.
0: Köszönöm, Kormos Erik.
5: Én pedig kiemelném a szavak mellett a példamutatást, a tetteket, mert nevelésben azért nem csak a szavak számítanak, sőt, jellemzően nem a szavak számítanak. Akkor a én gyerekeim még kicsik voltak, emlékszem, hogy nagyon bonyolult kérdéseket tudtak feltenni. Ugye nagymamák tudják, mikor az unoka olyan jó kis kérdést feltesz. És azt mondjuk neki, hogy hát most ezzel nem foglalkozom, nem fontos, akkor később már nem lesz érdekes. És emlékszem, hogy megpróbáltam elmagyarázni, és akkor úgy nagy szemekkel álltak a fiaim, és mondták, hogy értem. És akkor ugye az ember rájön, hogy na most elindul valami, na de utána, hogyha nem következetesen viselkedünk, és nem azt aszerint járunk el, ahogy mondtuk, akkor az egész nem ér semmit. Tehát hiába mondunk bármit, a cselekedetek felül fogják írni a szavakat.
0: Ez így van. A szavak hitelessége az a szív indítékától válik igazzá vagy nem igazzá. Köszönöm szépen, István.
3: Csak egyetlen gondolatot itt, hogy a tanítás kapcsán azért ne felejtsük el azt, hogy hát a korunk kulcsa van, ez a kommunikáció. Tehát a tanítás minden szinten kommunikáció, ez egy nagyon fontos dolog. És hát ez a tanítónak vagy a tanárral szemben is támaszt követelményeket, mert megfelelő ismeretek, bölcsesség, információ, tények birtokában lehet valaki jó tanár, de ugyanakkor azt is meg kell jelzni, hogy a kommunikáció nem csupán erre szolgál, hanem a lényege a kapcsolatépítés, ami nagyon fontos. Tehát kapcsolatok kialakulni. Még azt szoktuk mondani, hogy a jó kommunikáció a személyes kapcsolatok kialakításának legfontosabb eszköze, és még egy mondat még ehhez, ez viszont nagyon időigényes, és ebben a mai világunkban, hát nem tudom, hogy mind spóroljuk meg az időt, ezen például nem lehet szabad megspórolni az időnket, tehát időigényes dologról beszélünk.
0: Annyira így van, hogy a megjegyzésből egy mondatot hadd olvassak fel. Ha szakítunk időt a helyes kapcsolattartás magvainak elvetésére, ezzel nem csak Krisztussal való személyes kapcsolatra készítjük fel a család tagjait, hanem az egymás közötti viszonyunk is javul. Sajnos ma egyre kevesebbet kommunikálunk, a különböző okos dolgok azok átveszik a közvetlen kapcsolattartásnak a lehetőségét, a szavak helyett leveleket írunk a feleségünknek, a feleségünk meg majd levélbe fog válaszolni. Amúgy ott vagyunk egy szobában, és simán ezt meg tudnánk tenni, és hiába nevetünk, testvérek, vannak a világnak oly része, meg Magyarországon is nagyon sok család, aki beszéd helyett leveleket ír a másiknak. És ez nagyon-nagyon veszélyes dolog, mert az igazi kapcsolat elvész. Van egy másik nagyon szép Biblia versünk, ez a Filippi beliekhez írt levél 4. fejezet 8-9. verse. Hallgassuk, mit mond Pál.
10: Egyébként pedig, testvéreim, ami igaz, ami tisztességes, ami igazságos, ami tiszta, ami szeretetre méltó, ami jó hírű, ha valami nemes és dicséretes, azt vegyétek figyelembe. Amit tanultatok és átvettetek, hallottatok és láttatok is tőlem, azt tegyétek, és veletek lesz a békesség Istene.
0: Köszönöm szépen. Tehát itt a szülők szerepéről van szó, és azt látom, hogy a 21. századra átpolarizálódnak a szülői szerepek, látom. A női szerepet átveszi a férfi szerepet átveszi a nő. Nézzük meg a ruházkodás, a hajviselet, a stílus vonatkozásában, pedig van egy bibliai modell, egy biblikus modell, a nő az legyen édesanya, a férfi pedig legyen férfi. De valahogy azt látom, hogy ez nem igazán tud megvalósulni minden helyzetbe, és most itt arra bátorítok mindenkit a különböző csatornákon keresztül, médiumokon keresztül, hogy igenis a férfiak azok legyenek férfiak, a nők pedig legyenek nők minden vonatkozásban. A családon belül az édesanya és az édesapa szerepét lássuk. Egyszerűen azt szociológusok azt mondták, hogy a 20. századra eltűnt az apa szerep fontossága. És van egy nagyon érdekes, mély lélektani törvény, amit megfigyeltek a pszichológusok. Az Isten kép az az apa szereptől függ a gyerek életének kialakulásában. Ha nincs apám, akkor nincs Istenem sem. Ha nem értem az apám viselkedését, akkor az Istennek a viselkedését sem fogom megérteni. Szóval a kisgyermeknek a lelki életének a fejlődésében az apa egy nagyon fontos állomást jelent. Láttam kezeket. Tivadar kezdi, aztán utána Marika.
7: Igen, hát én is ehhez kapcsolódnék, hogy végül is egy apának kell lenni a család papjának. Mert valójában A gyermek úgy tekint az apára, mint az Isten képviselőjére. Na most, ha egy torz képet lát az apjától, akkor egy torz kép alakul ki az Istenről is. Tehát de nagyon fontos, hogy tényleg ezek a szerepek meglegyenek, az anya pedig tényleg a család szíve legyen a szeretet közvetítője is. És ha ez a kettő így jól működik, akkor látjuk, hogy a gyermek is egy olyan Isten képet kap, ami a későbbiek során kamatozni fog az ő életében.
0: Ami egész életében őt elkíséri, és a nehézségeken át fogja segíteni. De még talán csak annyit nem akarok a szavaidba belekötni, félre ne érts, de az a probléma, hogy nem csak, hogy apa képet nem lát, hanem a harmadik apa után már a harmadik apa is eltűnik, és nincs apa kép. Tehát nincs apa kép. Marika, aztán Erik.
8: A család a társadalom legkisebb egysége, és hogyha úgy tekintünk a családra, hogy ez egy iskola, akkor mindenki tud tanulni egymástól. De legfőképpen a gyermekek tudnak tanulni a szüleiktől. De tud tanulni a feleség a férjtől, vagy a férj a feleségtől, és tud tanulni
0: a szülő
8: a gyermektől, az édesapa is tud a gyermekétől, és visszafele is. Tehát nagyon fontos az, hogy a család az mindig egységben legyen.
0: Köszönöm szépen, Erik.
5: Igen, hát én arra gondoltam, hogy itt az apa szerepet elkezdtük feszegetni teljes joggal, mert így van, ahogy tanártársam Imre elmondta. De gondoljunk arra, hogy milyen nehéz a mostani társadalomban azt megélni, mert mennyi külső tényező van, ami torzítja a nőkre olyan feladatot ró, amit a férfiaknak kellene elvégezni. Aztán a férfiaknak nem ad elég fizetést, hogy apa tudjon lenni, hogy családfenntartó tudjon lenni. És hogy ebben van egy ilyen küzdelem, hogy egyfelől elfogadjuk, ami a külső nyomás, és azt mondjuk, hogy hát igen, Istenem, hát ilyen a világ. Tudomásul veszük, hogy a család, mint olyan intézmény, az megszűnik. Másfelől meg azt mondom, hogy demonstrálom, hogy igenis keresztényként lehet erős családba élni. Igenis ezeket a szerepeket nem csak, hogy meg lehet élni, de meg kell élni, mert Isten ajándéka. És ha sok ilyen család van, akkor bentről kifelé alakítja át a társadalmat, nem pedig onnan visszafelé. Csak az a kérdés, hogy az emberek elég bátrak-e azt mondani, na akkor próbáljuk ki. Mert ha most valaki úgy dönt, hogy ezt a családképet elkezdi komolyan venni, majd a harmadik generációnál fog megjelenni igazán a hatása az ő unokáinál, és azért az 70-75 év.
0: Így van.
5: Akárhogy számoljuk.
0: Köszönöm szépen, Marika, aztán utána István.
1: Az ideális családképet ugye azt itt hallottuk, de a mai világunkban, ahol minden arról szól, hogy ha nem tetszik valami, akkor cseréld le, és ez sajnos nem csak a tárgyakra vonatkozik, hanem az embertársunkra, akár a házastársunkra is, pedig olyan értéket ad egy család, amit meg kéne becsülni. És amikor ugye a válások ott vannak, és akkor a te gyereked, az én gyerekem, a mi gyerekünk, szóval nagyon mozaikká válik az a család, és nehéz azt az ideális családi harmóniát visszaadni az ilyen helyzetekbe. De ami fontos, hogy értékeljük a másikat. Ne az, hogy valami nem tetszik, és akkor majd keresek valaki mást, hanem értékelni a társunkat, mert valamiért a társunk lett. Csak az időközben esetleg elhomályosodott, pedig az értéket becsülni kéne.
0: Köszönöm szépen.
3: Csak egyetlen gondolatot említenék, hogy ugye erről nagy vita folyik, hogy a nevelésről, kinek a feladata nevelés. És hát ezen tudunk vitatkozni, hát mondjuk, hogy a óvodának, az iskolának, stb. De ennek a másik oldalát azért elfelejtjük, hogy a család a előszoba annak, hogy milyen hatással érjük el ezt a nevelést, ami hat a gyülekezetre, az iskolára és a társadalomra is egyaránt. Tehát itt megint nagyon-nagyon aláhúznám a családi nevelés nagyon-nagyon fontosságát, és egyetértve azzal a gondolattal, amit mondtál, hogy konvertálódtak a anya és az apa szerepek felcserültetek, azért őszintén ha bevalljuk, néhány szerepek és néhány funkciók el is vesztek. Nem is ragaszkodunk. Tehát gondoljuk csak arra, hogy például az otthon hangulatának, légkörének a megalapozása, ami régen az anyának a feladata volt, most hogy történik, vagy egység, a szeretet kialakítása. Hát legtöbb esetben kétféle nézett fel apa és a anya között. Tehát ezt a gyerek meg is érzi, mert mindig ahhoz megy, akivel tudja, hogy sikerül eredmény, mert tudja, hogy az apa nem enged, de akkor az anyához fog menni. Tehát ezek a funkciók úgy kezdenek elveszni. Aztán természetesen ezek felcserélődnek, de optimális mértékben el kéne ezeket az osztani, ezeket a funkciókat, és meg is kéne őrizni.
0: Kétféle hiba van, mindjárt adom Jakó testvérnek a szót. Az egyik az, amikor mindent ráhagyok a gyerekemre, és amikor ez a gyerek el fog menni a gyülekezetbe, a templomba, az iskolába, akkor nem fognak bírni vele, ugye a nevelők, meg a tanárok, meg a lelkész, mert 6 éven keresztül mindent csinálhatott, nem tanítottam meg a csendre, hogyha hallgatni kell, akkor maradjon csendbe, az mindig beszélni fog, problémát fog okozni. A másik pedig az agyon szabályozott gyerek, aki már nem mer önmagá lenni, mindig titokban ránéz az édesanyjára, hogy most szabad megszólalnom, meg stb. Tehát miközben azt mondjuk, hogy a gyerek képességeit bontakozik, ki, és nézzük, hogy az a gyerek milyen adottságokkal, milyen képességekkel rendelkezik. És az legyen a feladatunk, hogy ezeket a képességeket kamatoztassuk, kihozzuk belőle, jókedvel dolgozzon, tanuljon, végezze a munkát. Ugye? Tehát nem agyon szigorítani a dolgokat, és nem agyon hagyni a dolgokat. Gyula, bocsáss meg.
2: Pál apostol, hogy tanácsolja? Amit tanultatok és átvettetek, hallottatok és láttatok is tőlem, azt tegyétek, és veletek lesz a békesség Istene. Tehát azért olvastam ilyen hangsúlyosan, hogy megvan a feltétele, hogy van veletek a békesség Istene, mondja Pál, az igazi nagy nevelő.
0: És most nagyon kevés időnk jön az utolsó gondolatra, hogy el ne feledkezzél. Ez a nagyon híres Deuteronómium, Mózes 5. könyve, 6. fejezet, 5., 6. és 7. verse. Figyeljünk csak, mit mond.
8: Szeresd azért az Urat, a te Istenedet, teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes erődből. Maradjanak a szívedben azok az igék, amelyeket ma parancsolok neked. Ismételgesd azokat fiaid előtt, és beszélj azokról, akár a házadban vagy, akár úton jársz, akár lefekszel, akár fölkelsz. Mint tudjuk, a kisgyermek első tanítója az édesanya. És olyan öröm járja át a szívemet, amikor az imaházban látom azt a kis 2 éves gyereket, hogy összeteszi a kezét, és a végén mondja, hogy amen. Ez olyan nagy öröm.
0: Azt hiszem, hogy egészen másképp fog az ilyen gyermek fölnőni, aki ilyen légkörbe növekszik, egy szerető családban, egy szerető gyülekezetben, az egy magabiztos gyerek lesz, mint az, aki nem tudom én milyen buktatók, vargabetűk után, józanító kúrák után, 30 évesen valahogy a fiatalokkal becsöppen a gyülekezetbe. Tivadar?
7: Csak annyit szeretném mondani, hogy az alapokat meg kell adni a családban. Hogyha jók az alapok, akkor onnantól kezdve az élete is olyan lesz.
0: Köszönöm szépen, Marika és István.
1: Én arra hívnám fel a figyelmet, hogy amit egy keresztény elveket valló családnak át kell adni a következő generációnak, az nagyon fontos. És sajnos a mi korunkban kimaradt a generáció, hogy ki az, aki ezt be fogja pótolni. Mert ugye most már az iskolában van hittanoktatás, de a hittanoktatás hitet nem ad.
0: Csak ismeretet. István?
3: Csupán egy gondolatot mondanék, hogy nagyon aláhúznám ezt, hogy a nevelési tevékenység egy folyamat. Egy folyamat. Tehát, és ennek két pilléret említsük meg. Egyrészt az, hogy tovább kell adni az, amit tudunk, az igazságot az Istenről, vagy meg kell mutatnunk, meg kell élnünk a családba ezeket az igazságokat, és a másik az, hogy fel kell készíteni őket. Mert a gyermekeinknek ma maguknak kell majd dönteni. Tehát a döntési az ő kezükben lesz, tehát saját magukkal kell számot adni a Isten előtt, amit tesznek, vagy nem tesznek. Tehát ez nagyon fontosnak tartom, hogy a továbbadást és a felkészítést. Igen,
0: minden... Nagyon fontos. Összefoglalás előtt Tokics Marika.
8: Csak egyetlen mondatot szeretnék mondani, hogy a keresztény családban nagyon fontos az, hogy mindig Isten szeretetét mutassák be a szülők a gyermekeiknek.
0: Ne csak beszéljenek, hanem mutassák be. Köszönöm szépen, és most hallgassuk az összefoglalást.
4: Az együttműködés munkája a szülőknél kezdődjék az otthon életében. A gyermekek nevelésében közös a felelősségük. Ezért állandóan arra kell törekedniük, hogy együtt, egymással összhangban cselekedjenek. Adják át magukat Istennek, és kérjenek segítséget tőle, hogy támogassák egymást. Azok a szülők, akik ilyen nevelést nyújtanak, valószínűleg nem bírálgatják a tanítót. Érzik, hogy gyermekeik érdeke és az iskola iránti igazságos eljárásuk megköveteli, hogy amennyire csak lehetséges, támogassák és becsüljék azt, aki osztozik velük a felelősségben.
0: Köszönöm szépen, az Úr áldja meg az elhangzott gondolatokat a mi családjainkban és a mi szíveinkben is. Az ő kegyelméből amen. Imádkozzunk! Urunk Istenünk, mennyi édesatyánk, tenéket köszönjük meg a családot, tenéket köszönjük meg azt a közeget, amiben helyeztél bennünket. És tudjuk, hogy a család, a családi viszonyuk közepette, nekünk is állandóan fejlődnünk kell, tanulnunk és vizsgáznunk, és add, Urunk, hogy a családban eltöltött idő az ne legyen hiába való. Add, hogy hitelesek tudjunk lenni a mi gyermekeink és a mi unokáink számára. És más gyermekében is, Urunk, ha látunk jót, akkor azt elő tudjuk mozdítani, hiszen erről szól az élethivatás, erről szól a mennyel való kapcsolatunk. Áld meg azokat a megromlott családokat, Urunk, amely a keresztény világban vannak. Áld meg a fáradt édesapákat és az elcsüggett édesanyákat, és adj reményt, a reményt vesztett gyermekek számára is. Mindezt Jézus nevében kérjük. Amen. Maga pedig a békesség Istene szenteljen meg titeket mindenestől, hogy mint testetek, mint lelketek, fedhetetlenül őriztessék meg a mi Urunk Jézus Krisztus eljövetelére.

Kedves hallgatóink, egy napot se adjunk fel. Minden nap tanulmányozzuk a Biblia üzeneteit, az evangéliumot, tiszta forrásból.

0: óegyiptomi kapcsolat. Kik és hogyan éltek az ókori Egyiptomban? Mivel töltötték napjaikat? Hogyan építkeztek? Mire voltak büszkék és kiket tiszteltek? És mindez miért érdekes a mi számunkra? Kérdések és válaszok az egyiptomi kultúráról. Dr. Győri Hedvig műsora.
1: Kedves hallgatóink, köszöntjük Önöket Óegyiptomi kapcsolat című műsorunkban, melyben ezúttal Berek Zsuzsával beszélgetek egyiptomi élményeiről.
2: Arra kérlek, hogy először szóljál néhány szót saját magadról.
3: A nevem dr. Berek Zsuzsa. Én orvos végzettségű vagyok, és Egyiptom mint turistát, mint műkedvelőt érdekel, tehát nekem semmilyen módon nem vág a szakmámba, mert én orvos vagyok. És Egyiptomot tulajdonképpen nem is olyan régóta, tehát az utóbbi 15-20 évet mondanám, hogy felfedeztük magunknak.
2: Hogy fedeztétek föl?
3: Ennek az az előtörténete, hogy én olyan családból származom, ahol elég sokat utaztunk. És ez egy szerencsés dolog, hogy ilyen családban és ilyen körülmények közé születtem, mert azért a rendszerváltás előtti időkben nem volt egyértelmű, hogy hát mindenki oda megy, ahova akar, és ahová pénze van, meg ahová beengedik. Úgyhogy ilyen módon engem a szüleim vittek, tehát kisgyerekkoromtól kezdve, úgyhogy az érdeklődés az megvolt elég régóta. Aztán úgy valahogy Egyiptom úgy nem esett útba, nem esett kézre. És aztán ugye 90-es évek voltak azok, amikor úgy komolyan először így gondolati síkon fölmerült, hogy hát azért csak meg kéne nézni a piramisokat, hát most már voltunk, Görögországban voltunk, valamennyit Itáliában, hát azért az nem járja, hogy Egyiptom kimaradjon. Csak aztán ugye közben jöttek, ugye 96-97 a mindenféle merényletek és támadások a királyok völgyében, és az úgy, hát ugye elvette az ember kedvét tőle. Aztán valahogy ennek ellenére nekünk mindig sikerült, mindig ilyen politikailag éppen zűrzavaros időszakokban Egyiptom felé venni az irányt. Így az első dátum az a 2001, és ugye pont szeptember 11-e után, ugye ezt tulajdonképpen saját magamat jutalmaztam meg egy hosszú hétvége Kairóban című utazással. Én akkor végeztem a Semmelweis Egyetemnek egy másoddiplomás kurzusán, mint egészségügyi szakmenedzser, és miután sikerült az államvizsga, úgy gondoltam, hogy ezt én most így megérdemlem, hogy elutazzunk egy hosszú hétvégére Kairóba, és hát az édesanyám szegődött tettestársul. Édesapám akkor már nem volt olyan egészségi állapotban, hogy vállalta volna az utazást, úgyhogy így teljesen hétköznapi turistaként a szokásos péntektől keddig tartó egyipter járattal megközelített Kairóban töltöttük ezt a bizonyos hosszú hétvégét. Utólag én nagyon örülök neki, hogy így csináltuk az utazást, mert annyira tömények a látnivalók, hogy az ember tényleg csak kapdossa a fejét, és olyan mélyen érinti, hogy én úgy éreztem, hogy a csoportból, akik mentek tovább még nílusi hajóútra, hát én úgy éreztem, hogy ha nekem még tovább kell menni, akkor én sikítozom, mert egyszerűen olyan tömény volt, hogy úgy éreztem, nem is bírnék többet befogadni. Úgyhogy ez volt a...
2: Merre jártatok? Miket néztetek meg itt ezen a hétvégén?
3: Tulajdonképpen egy standard utazási iroda által szervezett út volt, úgymond az ilyen kötelezőnek mondott feladatok, mint a gízai piramisok, mint ugye az egyiptomi régészeti múzeum, akkor fakultatívan el lehetett menni Szakkarába, el is mentünk, aztán volt Kop negyed, ugye a Mohamed Ali mecset, és szerintem így, hang és fényjáték a piramisoknál, tehát ezek a szokásos tárcán fölkínált programok. Úgyhogy ez volt így a bevezetés, és hát az is tervben volt, hogy hát igen, azért nílusi hajóút is kéne. Erre 2003 februárjában került sor. Ez is utazási iroda által szervezett, ez az utazási iroda sem létezik már azóta. És ez is pont az a 2003-ra esett, amikor hát mi voltunk az utolsók, akiket még hazahoztak. Akkor Hurgadáról, mert ez egy olyan nílusi hajóút volt, amely kihagyta Kairót. Tehát ugye mi ilyet is kerestünk, mert hát azt mondtuk, hogy ugye mégiscsak a Nílus menti látnivalókra szeretnénk fókuszálni. ez egy nagyon-nagyon jó út volt. Sajnos én azóta nem is láttam a kínálatban, mert ez egy olyan hajóút volt, ahol 7 napot töltöttünk a hajón, a Luxor Aszuán, Luxor útvonalon, és ez megadta azt a lehetőséget, hogy például a Komombói templomot 2-szer lehetett meglátogatni. Ugyanott mondta az idegenvezető, hogy hát de akkor meg kell venni újra a belépőjegyet, hát mondtuk, hogy jó, hát na és megveszük még egyszer. De ezen nem múljon. És akkor ez egy olyan út volt, amelyik Hurgadába repült charterrel, és onnan transferáltak minket át Luxorba, tehát egy...
2: Tehát belföldi repülőjárattal.
3: Nem, busszal vittek akkor minket. Erre a bizonyos 7 napos hajóútra összesen 6-an voltunk magyarok. Tehát akik azt
2: akkor
3: a programot vált...
2: Ez egy nemzetközi csapat volt?
3: Nem, ez egy magyar összesen csapat ennyien volt, de akik, mert lehetett választani, hogy Luxor-Aszuán, vagy Aszuán-Luxor útvonalon hajókáznak az utasok, és akkor a harmadik opció volt, akik oda is, meg vissza is. És akkor összesen 6-an voltunk a nagyobb csoportban, akik ezt az oda is, meg vissza is programot választottuk, és ez nagyon jó volt, mert így ez a 6 ember végül is ugyan időben ugyanazt a programot tudta végrehajtani. És ugye voltak ilyen fél-fél napjaink, ahol önjáró módon tudtunk menni. A Hurgadáról való érkezés után volt a behajózás előtt egy fél napunk Luxorba. A Luxorban akkor elmentünk a múzeumba, ami nem volt benne a programban. Aztán a nílusi hajótokon is általában standard program van, hogy keleti part, nyugati part, Karnak templom, Luxor templom, Királyok völgye, Hatshepsut templom. Aszuánban lehetett fakultatív módon kirándulni a Abuszimbelbe, ezt is megcsináltuk. Nem így terveztük, teljesen véletlenül alakult, úgyhogy pont abban a februári egy hétben voltunk ott, amikor az Abuszimbeli szentélybe besüt a nap. Ezt mi így nem tudtuk előre, csak amikor így a konvojos minibusz, amivel mentünk, padlógázzal nyomta a sofőr a kakaót, hogy hát most akkor is napkeltére, és akkor feltétlenül érjünk oda, és mert hogy most olyan napok vannak, amikor pont besüt a nap, és egészen a szentélyig bevilágít a zoltár mélyére a napsütés.
2: Sikerült.
3: Abuszimbel még ebben a 2003-as útban azért is nevezetes, mert én akkor szúrtam ki, hogy hát ott a Nasser-tavon is vannak hajók. Amiből azt a messze menő következtetést vontam le, hogy hát jó, hát akkor lehet hajózni a Nasser-tavon is, minden bizonnyal. Ezt úgy rögzítettem, és az aztán úgy félre is tettem ezt a témát. Aszuánban meglátogattuk a Philae templomot, természetesen a gát, befejezetlen obeliszk, ami ugye szintén a

0: Nem is vagyok biztos benne, hogy 2003-ban lehetett ezeket látogatni.
1: Nem tudom, azt
0: Én
1: a
0: sem.
1: 90-es években biztos, hogy lehetett, meg mostanában is, utóbbi években
0: Nem,
1: is biztos, hogy lehet.
0: nem volt annyi idő, tehát hogyha mondjuk szerettük is volna, most így utólag visszagondolva nem hiszem, hogy bele lehetett volna gyömöszölni az időbe. És ugye hát, hogyha az ember Aszuánban van, és fakultatív lehetőségeként ott van Abu Szimbel, akkor egyértelmű, hogy Abu Szimbelt választja, és mondjuk nem a núbiai falut, ami hát nyilván az is nagyon érdekes, de hát azért Abu Szimbel, mégiscsak Abu Szimbel.
1: És milyen volt Abu Szimbel?
0: Egészen lenyűgöző. Vannak templomok most már így ugye több egyszer előfordulva minden látványosságnál, Abu Szimbel is egy olyan műemlék, ahová akárhányszor el lehet menni, és az ember mindig fog valami újat találni, mindig lesz valami felfedezni való, mindig lesz egy olyan falfestmény, lesz egy olyan faragvány, amire úgy az ember rácsodálkozik, hogy hát most már x egyszer vagyok itt, és jé, én ezt még soha nem láttam.
1: És hányszor voltál ott?
0: Abu Szimbelben?
1: Igen.
0: Még csak kétszer.
1: Akkor azért az még nem
0: Még
1: olyan
0: nem
1: vészes.
0: olyan vészes. Mondjuk Karnaki templom az már úgy volt háromszor vagy négyszer, tehát ilyen az is hang és fényjátékkal egybekötve, tehát, de még ott is van. Volt, hogy úgy mentünk vissza Karnakba, hogy nem, nos, nem megyünk a templomba, hanem ott a főbejárattól balra, ahol Hatshepszut vörös kápolna, meg a többi ilyen úgymond kisebb kápolnát ugye összeraktak, újra fölépítették, és hát ide első alkalommal el se jut az ember, általában nincs rá idő, vagy ha lenne is rá idő, annyira el van telítődve Karnakkal, hogy már be se bírná fogadni. Tehát amikor már többedik alkalommal megy az ember, akkor már van idő arra, hogy a finom részleteket, vagy a nem annyira híres műemlékeket, vagy a nem annyira híres és felkapott látványosságokra is oda tudjon figyelni.
1: Van egyébként Karnakban olyan hely, amit feltétlenül minden alkalommal úgy érzel, hogy meg kell látogatni, meg kell nézni?
0: Így nincs, hogy egy objektumot így ki tudnék választani, hogy na azt úgy akkor mindig. Inkább, hát mi általában téli időszakban mentünk az ilyen romtaposós utazásainkra, és hogy befejezem a Nílusi hajóutat, visszaérkezvén Asszuánból Luxorba, akkor szintén volt egy fél napunk, ahol az idegenvezető segített egy minibuszt szerezni, és akkor meg tudtuk nézni a királynők völgyét, és néhány nemesi sírt, ami egy fél napba belefér, de hát azt teljesen önállóan.
1: Királyok völgye az.
0: Az volt az a hajóutban, tehát hogy mondjam, tehát a csoporttal együtt, ami szerepelt a programban, és mentünk is, és hát volt egy olyan utitársunk, aki a Karnaki templom oszlopcsarnokán így állt, nézett körül, és megkérdezte, hogy és ez itt most mind igazi?
1: Tényleg felmerült benne, hogy
0: Ez így
1: nem.
0: fölmerült benne, hogy nem. Ugye miután az ember néhány ütem után újra kapott levegőt, akkor ugye küzdeni kellett, hogy azért mégse röhögje el magát hangosan, mert hát ez nagyon udvariatlan lett volna. De ő tényleg úgy őszintén és úgy szívből kérdezte, hogy hát igen, de teljesen lenyűgözve persze, hogy hát is ez most itt mindig igazi? Hát mondtuk, hogy hát igen, ez már csak olyan, hogy ez itt igazi.
1: És rád milyen hatást tett a templom, amikor először megláttad?
0: Hát azt gondolom, hogy azért a világon vannak ilyen szent helyek, és Karnak is egy ilyen, amikor az Isten vagy az Istenek így előre nyújtották a mutatójukat, és azt mondták, hogy ide kérem építeni a templomot. És akkor nyilván a papok meg a hozzáértők, akiknek így közvetlenebb kapcsolata van a túlvilágiakkal, vagy a feljebb valókkal ilyen értelemben, akkor megépítették. És ezt úgy azért nyilván többen így gondolták, mert azért mindegyik fáraó fontosnak érezte, hogy valamit hozzátegyen a karnaki szentélyhez.
1: Hát a középbirodalmi szentélyek mutatják, hogy ez már akkor nagyon fontos hely volt az egyiptomiak számára.
0: Nyilván nem véletlenül, tehát valamiért az úgy ott, és tényleg annak úgy ott kell állnia pont. Nem 100 méterrel elrébb, vagy odébb, vagy keletre, vagy nyugatra. Szóval vannak ilyen kitüntetett szent helyek a világban, azt gondolom. Szerintem Abu Szimbel is ilyen, most ugye azzal együtt, vagy annak ellenére, hogy

0: hogy az aszuáni gát építése miatt áthelyezték ezt a templomot is sok más mellett. Úgyhogy igen.
1: Szent helyhez kapcsolódóan én is fűznék egy kis megjegyzést, nevezetesen Abu Szimbelben tudjuk, hogy II. Ramszesz kifejezetten egy olyan helyet választott, ami lakatlan volt annak idején, tehát olyan területet, ami a hétköznapi élettől elkülönült. Ugyanakkor tudjuk, hogy ezen a területen Horemheb már korábban épített egy templomot, amit a későbbiek során elbontottak, tehát mindenképpen szent területnek számított. És hogyha már Abu Szimbelről beszélünk, akkor nagyon fontos megemlíteni, hogy itt ugye két templom van. A kis templom, amelyik Hathornofertáli, tehát feleségének a tiszteletére épült, és a körülbelül dupla akkora nagy templom, amelyik II. Ramszesznek a temploma, de igazából Réharachtinak, Ptahnak, meg Amonnak van szentelve. Csak hát II. Ramszesznek a hőstetteivel, illetőleg a rá vonatkozó szövegekkel és domborművekkel lett díszítve. Egyébként ezzel a templommal kapcsolatban már a neve is a Hút Ramszesz Merimen, vagyis hogy II. Ramszesznek a temploma. A korabeli elnevezése jelzi, hogy itt bizony II. Ramszesz a saját dicsőségére gondolt, és hát ezt a templomot tulajdonképpen a homok belepte, és a 19. században fedezték újra föl, legalábbis Európa számára, egy bizonyos Burckhardt járt itt legelőször, aztán persze Champollion is eljutott ide, és elkezdte a feldolgozását, és azóta szinte minden európai számára a nílusi utazás egyik csúcspontja, ha el tud jutni idáig. Felmerült az, hogy a templomot mikor építette, különösen Nofertáli szempontjából, mert hogy II. Ramszesz önmagát már életében is Istennek tekintette, tehát az, hogy saját magának templomot emelt, ez nem volt olyan meglepő, de hogy Nofertáli számára vajon életében vagy halála után emelte a templomot, az is egy kérdés, miután a Maat-Heru, az igaz hangú nem szerepel benne. Ebből nyilvánvaló, hogy Nofertári életében kezdték el építeni. Erre utal egyébként az is, hogy Nofertárinak az egyik lányát, a Bentanatot, már Nofertári életében főfeleségé nevezte ki, illetőleg Nofertári halála után volt az, hogy a Hetita hercegnővel Maat-Hornofrurével házasságot kötött. Ez a szöveg a házassági szerződés tulajdonképpen szintén ide a Nofertári templomba bekerült, ennek a szövege pontosabban, viszont ez nem a templom belsejébe, hanem már kívülre került, ami jelzi azt, hogy addigra, mire ez a házasságkötés megtörtént, a templom már állt, sőt a belső díszítése is készen volt. Karnakkal kapcsolatban nem kérdéses, hogy ez is egy szent hely volt, illetőleg tudjuk, hogy a középbirodalom korától legalábbis szent helynek tekintették, hiszen az általad is említett udvaron, ami tulajdonképpen egy szabadtéri múzeum, külön belépőjeggyel lehet ide bejutni, ott első Szeszoszisznak egy kápolnája áll, amit nyilvánvalóan már a középbirodalom 12. dinasztia elején építettek, és hát elképzelhető, hogy korábban is szent terület volt. A karnaki templomnak különlegessége, hogy két tengelye van egy észak-déli és egy kelet-nyugati, ez utóbbi a korábbi tengely. Tulajdonképpen ebből nyílt az új birodalom korában, III. Thotmesz korában a másik irányú, a Mut templomhoz vezető tengely, ami egyúttal azt is mutatja, hogy itt komoly változások történtek a vallási életben, hiszen Amonnak tudjuk, hogy a felesége eredetileg Amaunet volt, tehát Amon női megfelelője, nőnemű párja, Hermopoliszban is ezzel a feleséggel együtt szokták megnevezni az isteni nyolcasságban, és ez a feleség még ismert volt a 18. dinasztia végén is, hiszen Tutenkámen egy monumentális Amaunet, tehát nőnemű Amon szobrot emeltetett itt a templom területén. És ha már itt Tutenkáment említettem, akkor azért azt is fontos megemlíteni, hogy ez a templom, ez gyakorlatilag, ami fönnmaradt, azaz új birodalom idejéből származik, első Thotmesz korától vannak meg eredeti helyükön levő emlékek, de a római korig folyamatosan épült, gondoljunk csak például Taharkának a pavilonjára, vagy gondoljunk III. Ramszesz templomára, vagy a Ptah templomra, amelyiket harmadik Thotmesz kezdett építeni, de aztán Sabaka a 25. dinasztia egyik uralkodója is bővítette. Vagy a harmadik Amenhotep által épített harmadik Pünonra, előtte az oszlopcsarnokra, hipostércsarnokra, ahol 134 papirusz fejes oszlopfő látható, a középső sorban pedig messze magasabban kiemelkedő oszlopokkal, vagy gondoljunk például Horemhebnek az építkezésére a második pülonnál, amelyik pülon arról is nevezetes, hogy ide olyan köveket épített be, amik Echnatonnak egy templomából származnak, tehát talatátok, vagy gondolhatunk Filipposz Archidaiosnak a bárka szentélyére, ami körül harmadik Thotmesz, illetőleg Hatshepszut korából származó szentély van, de hogyha a harmadik Thotmeszről van szó, akkor a botanikus kertet is érdemes megemlíteni, ami az ázsiai hadjáratán látott különleges növényeket és állatokat örökíti meg, és természetesen Hatshepszutnak a két obelisztjét, amit harmadik Thotmesz annak idején körbe épített, hogy eltüntesse, ne lehessen látni, vagy még az első udvaron második Szétinek a bárkakápolnáját, illetőleg a szfinxeket, vagy azokat a szfinxeket, amik a templom előtt vannak, tehát nagyon sok, nagyon különböző korból származó emléket lehet itt látni, és nyilvánvalóan azért, mert szent körzetnek tekintették. Van még egy dolog, amire reagálni szeretnék, nevezetesen a Nílus. Most a nyáron, hogy Egyiptomban jártam, Asszuánban felfedeztünk egy Nílus múzeumot is, amelyikben bemutatták ugye a Nílusnak a folyását, azt, hogy ez 11 országon keresztül folyik, és a Nílus víznek az elosztása ma nagyon fontos, sarkalatos kérdése ezeknek az úgynevezett Nílus országoknak. Egyébként maga a Nílus, vitatják, hogy a világ leghosszabb folyója, vagy a világ második leghosszabb folyója, az Amazonnal történik ez a vetekedés, és tulajdonképpen azon múlik, hogy a Nílus eredetét honnan veszik. Azt ugye tudjuk, hogy a Nílus két folyó, a Kék Nílus és a Fehér Nílus összeömlésétől a földközi tengerig viseli a Nílus nevet, tulajdonképpen Khartoum és a földközi tenger közötti területen viseli, ahol a Kék Nílus és a Fehér Nílus összeömlik. Egyébként fantasztikus látvány az összeömlés, hogy a folyónak az egyik oldala ilyen, kék színű, másik oldala pedig olyan, fehér színű, ami tulajdonképpen az egyik a tiszta vizet mutatja, amiben viszonylag kevés iszap és hordalék van, a másik pedig azt a részt, a fehér Nílusnak a fehér színű homokos, agyagos hordalékát, mert hogy azon a területen, ahol a dél-szudáni Szuttól egészen Omdurmánig vagy Khartoumig folyik, ilyen a földnek a színe, amit magával visz. És aztán utána a kettő összekeveredik, és már egységes Nílusként folyik a földközi tengerig, amelyikbe az ókorban még öt ágon ömlött, ma pedig kettő ágon ömlik bele. Viszont a Nílus Szudán területén öt kataraktával rendelkezik, a hatodik katarakta az Asszuánban, már Egyiptomban található. A katarakta alatt értve a vízeséseket, tehát a nem hajózható területeket. De természetesen nem itt kezdődik a Nílus, hanem ettől sokkal délebbre. Mint említettem, Szudánba is már két ágon folyik a Nílus. Az egyik a Kék Nílus, amelyik a Tanatóból ered, és ennek a Kék Nílusnak az érdekessége az, hogy előfordulnak olyan időszakok, amikor rendkívüli szárazság van, hogy kiszárad. Tehát tulajdonképpen egy időszakos folyó, amelyik azonban az elsős évszakban hihetetlenül megduzzad, akár 50-szeresére is a korábbi méretének, és nagyon sebesen, nagyon gyorsan hatalmas víztömeg árad végig rajta, és tulajdonképpen a Nílus áradása ennek a hatalmas, időszakosan érkező nagy víztömegnek volt a következménye, egészen addig, amíg meg nem építették azt a bizonyos duzzasztópgátat, először a 20. századnak az elején, később aztán a 60-as években, amelyik megakadályozza a Nílusnak a kiáradását, és amelyik viszont ugyanakkor a folyamatos, egyenletes vízeloszlást is biztosítja, valamint a duzzasztógát elektromos áramot is nyújt az ország számára. Tehát száraz évszak belső Afrika területein januártól júniusig tartott, nem csoda, hogy júliusban volt Egyiptomban a Nílusnak a nagy áradása. De azért azt is hozzá kell tenni, hogy rendkívül fontos a Fehér Nílus, amelyik a folyamatos vízhozamot biztosítja, és amelyik Nagyon sokáig úgy gondolták, hogy a Tanatóból indul, ma azonban már tudjuk, hogy a Tanatóba is ömlik két folyó, és ezeknek a vízhozama is hozzájárul a Nílusnak a vízhozamához, nem csak a nagy esőzések. Azok, amik előidézik a Nílusnak a folyamatos bővülését, illetőleg amik hozzájárulnak az áradásához. Egyébként, ha már az áradásról van szó, akkor a Nílus ókori egyiptomi neve az Iteru, a folyó volt egyrészt, másrészt viszont Hapi volt, és a Hapi Nílus folyóisten Nairosz körök megfelelője, ő az áradó Nílusnak volt az istene. A fehér Nílusnak egy kicsit az útját, hogyha végig tekintjük, akkor először is Khartoumban ér véget a fehér Nílus, viszont ettől délebre haladva a Szuddig jutunk, fehér Nílus néven, ott viszont Dél-Szudánban ez a rendkívül mocsaras terület, nagyon széles sávban ömlik széjjel a Nílus, és tulajdonképpen rendkívül sokat párologtat is. Itt, hogyha délfelé haladunk, eljutunk arra a részre, ami a Szudba vezet, és ezt a részt, illetőleg magának a Szuddi Nílusnak a területét a Bár-el-Dzsabálnak, tehát a hegyi folyónak nevezik, és ez a hegyi folyó az Albert Nílusból indul, mert hogy az Albert tó is a Nílusnak az útvonalához hozzátartozik. Ezt a tavat viszont a Viktória tóval összekötő ág, az a Viktória Nílus, és magát a Viktória tavat is táplálják folyók. Éppen ezért kérdéses, hogy milyen hosszú a Nílus, a leghosszabb folyó, vagy csak a második leghosszabb folyó. Az eredetével kapcsolatban, hát már az ókori egyiptomiak is, meg aztán a görögök és rómaiak is kíváncsiak voltak, hogy honnan ered. Egy egyiptomi elképzelés szerint a Nílus Asszuánban eredt, és Ozirisznek éppen ezért itt volt az a bizonyos helye, ahol rendszeresen, folyamatosan újjáélett az Abaton. Voltak azonban másfajta elképzelések is. Idősebb Plinius például nagyon érdekes elképzelést örökített meg a Naturalis Historiae-ban, mert ő valójában a Niger folyóval kötötte össze a Nílust, mondván, hogy több napi föld alatti összefolyások vannak itt, és Mauretániából így jut el a Nílus Egyiptomba. Földtörténetileg, hogyha nézzük, akkor azt állapították meg a szakértők, hogy a Krisztus előtti 8000 és 1000 között volt még egy olyan része is a Nílusnak, és amelyiket Sárga Nílusnak nevezünk, és amelyik Kelet-Csádból indult. Az ókori egyiptomiak azonban erről nem tudtak, illetőleg a hellenisztikus korban Eratoszthenész, amikor a földrajzi kutatásait végezte, Szudánban ilyen nagyon nagy S alakban a törésvonalak mentén halad a Nílus, és erről az S kanyarról természetesen tudtak az ókori egyiptomiak és görögök meg rómaiak is, tehát Eratoszthenész ezt is megemlítette ezt. Mit tudok? Még egy dolgot fontos elmondani, hogy a római korban is érdeklődtek az iránt, hogy a Nílus vajon honnan ered, és Neró korában egy expedíciót indítottak erre a célra, de ez az expedíció is csak a Szuddig jutott, úgyhogy úgy gondolták, hogy a világnak itt van a vége, ez a mocsárvidék az, amelyikkel tulajdonképpen véget ér a föld, és ami után már maga a tenger következik, ugyanis olyan hosszú, olyan nagy kiterjedésű ez a mocsárvidék, hogy nem jutott még a római katonai expedíció sem túl rajta. Viszont most annyira elment az idő, hogy kis zenét hallgatunk, és utána folytatjuk műsorunkat, és akkor már nem veszem el tőled a szót.

0: Tehát akkor Egyiptomban járunk. Hányszor is voltál Egyiptomban összesen?
1: Hát várjunk csak. Idén kellett új útlevelet csináltatnom. Abban volt, a régi útlevelemben volt 23 vízummatrica.
0: Egyiptomi?
1: Vagy egyiptomi, összesen? Nem, egyiptomi. Egyiptomi. Ez csak egyiptomi vízummatrica. És ebben a 23-ban nincs benne az első kettő, tehát a 2001-es és a 2003-as, tehát akkor az 25. És akkor az új útlevelemmel pedig azt mondja, hogy 2. És akkor az 27, és most lesz a 28-dik, mert 2010 után szokássá vált, hogy már pedig a karácsony az egyiptomé, és hát azt ugye...
0: Csak 7 alkalom.
1: Financiálisan azt azért nem lehet győzni, hogy az ember mindig a Nasser-tavon ladikoljon karácsonykor, de sikerült Luxorban találni egy olyan szálláshelyet a nyugati parton, ami egy tulajdonképpen egy panzió. És ilyen módon 2011 óta 2 év kivételével a karácsonyt ott szoktuk tölteni. A 2015 és a 16 maradt ki, ennek hát egészségügyi és térdműtétbeli okai voltak.
0: Hát ezek komoly okok.
1: Hát ezek sajnos igen, mert ugye azért a lábára ott az embernek szüksége van, tehát akár a templom lépcsők megmászásához, akár a sírokba történő alászálláshoz, ott azért kell, hogy azért minimális fizikai állapota legyen az embernek, bár én úgy vettem észre, hogy azért igyekeznek, hogy ilyen kerekes székkel, meg mozgássérültek számára, hogy hát hozzáférhető legyen, viszont azért a sírokat azért alapvetően nem úgy építették, hogy oda bárki kerekes székkel olyan könnyedén le tudjon menni, tehát ez ugye nem úgy van kitalálva. Tehát ugye hiába azért a jó szándék, meg az igyekezet azért
0: vannak
1: korlátok, és
0: igen, ami
1: nem megoldható. Úgyhogy most majd újra a repülőre ülünk, és visszatérünk luxori karácsonyozós helyünkre. Ezek a, hogy mondjam, úgymond a téli kiruccanásaink, és szétválasztottuk a romtaposós, kulturális egyiptomi utazásainkat, és az ilyen tavaszi, nyári, őszi, vöröstengerezéses, láblógatós, pihenős népsorolvasást tartunk a halaknak programjainkat. Hát egyrészt, mert én azt gondolom, hogy hát 50 fokban nem poén taposni a romokat, többé-kevésbé. Hát ugye sivatagos terepem, és hát azért az édesanyám, aki azért a legtöbb útban tettes társul szegődött, ott azért vannak korlátok, hogy azért 70-80 év felett mi az, amire az ember vállalkozik, és mi az, amire az ember vállalkozhat.
0: Egyáltalán elmegy Egyiptomba. Már az is nagyon sok embernek.
1: Ez
0: nem
1: így
0: megy.
1: Van, de említettem az elején, hogy szerencsére utazós volt a család mindig is, tehát ez az érdeklődés megvolt, és ez nem hunyt ki, és tényleg csak a fizikai teljesítő képesség azért szab ennek határt. Tehát ez is oka volt annak, hogy az első utakat még nem megtudtuk társas utazásként csinálni, részt tudtunk venni, most már ez nem menne. Tehát egyrészt, ugye, ha csoporttal kell menni, akkor a csoporttal kell menni, és kell tudni lépést tartani. Tehát nyilván a csoport nem fog arra várni, aki esetleg egy kicsit lassabb. Meg hát van egy időbeosztás, amit tartani kell. A másik meg, hogy ilyenkor már, amikor már az ember ugye nem az elején van, hanem már a finomságokra és az apróbb részletekre is oda tud figyelni, akkor már én is ott tartok, hogy már pedig, ha én most 3,5 perccel tovább akarom bámulni azt a falfestményt, vagy ezt a faragványt, akkor én ezt hadd tegyem meg, és senki ne hajkurászon tovább. Nyilván az ilyen jellegű utazásnak megvan az a hátránya, hogy ez többe kerül. Tehát ez mindenhol így van, hogyha az embernek saját különbejáratú óhaja-sóhaja kívánsága van, akkor azt meg kell fizetni. De azt kell, hogy mondjam, hogy itt megint ugye az árértékarány, hogy nekünk ez megéri. Szerencsére az anyagi lehetőségeink is olyanok, hogy ezt meg tudjuk így tenni, és ez nekünk így nagyon, nagyon bevált. És ahová visszajárunk Luxorba, ott már tényleg már szinte családtagként fogadnak bennünket, és jaj, de jó, hogy újra megyünk. Úgyhogy most pláne egy 2 év kihagyás után majd nagyon kíváncsi vagyok, hogy tényleg tényleg milyen változások vannak 2014-hez képest, tehát az volt az utolsó, hogy ott karácsonyoztunk, igen. Tehát a 15 karácsonya és a 2016 karácsonya maradt ki. Úgyhogy én nagyon szenvedtem itthon, megmondom őszintén, és mondtam, hogy nem, most ha az íg a földdel összeér, most 2017-ben visszamegyünk. Most nem egyedül, többször volt olyan az évek során, hogy sikerült ismerősöket, barátokat is magunkkal kurcolni, és eddig senki nem panaszkodott, és mindenki nagyon élvezte, hogy ilyen csillagtúrákban részt vehetett.
0: Milyenek ezek a pihenős napok?
1: Ezek a pihenős, most a...
0: Most a luxori karácsonyokra. Most a luxori karácsonyokra. Aztán utána majd a romtaposósat is, ahogy hát te
1: nem, ez romtaposós, a karácsonyok azok romtaposósak, igen? Általában, igen, mert én azt gondolom, hogy tehát azért hogyha az ember józanul végig gondolja, akkor azért mégiscsak ez a november és február közé eső időszak az, ami a romtaposásra alkalmas. Ezt többen megkérdezték, hogy hát és mit lehet csinálni Luxorban annyiszor? Hát mondom, azért Luxor és a luxori látnivalók az nem csak a Királyok völgyéből, Karnak templomból, Luxor templomból és a Hatshepsut templomból áll, hanem ott azért még nagyon-nagyon sok látnivaló van, és annak ellenére, hogy ugye volt nekik is a forradalmuk, meg a mindenféle politikai válságok, és hát nagyon-nagyon lezuhant és visszazuhant a turizmus, azért annak ellenére mennek az ásatások, dolgoznak, és eddig minden évben láttunk valami újat. Tehát a 11, 12, 13 és 14 karácsonyán, tehát 4 egymást követő évben meg tudtuk volna úgy oldani, hogy ebben a karácsony újévi időszakban, ezek ilyen 10-12-14 napokra, ugye attól függően, hogy estek az ünnepek, ezen idő alatt hát meg lehetett volna oldani úgy, hogy mindig csak új helyre megyünk. Mondjuk természetesen elmentünk újra a Királyok völgyébe, de csak azért, mert akkor, mit tudom én, 2003-ban láttuk utoljára. Ugye a Királyok völgye az tipikusan olyan, hogy mindig van egy lista, hogy milyen sírok vannak nyitva. Ugye egy-egyel csak 3 helyre lehet bemenni. Tehát a Királyok völgyébe vissza lehet menni 3-szor úgy, hogy mindig valamilyen új sírt látogat meg az ember. A királynék völgyében ott úgy vettem észre, hogy az viszonylag állandó, amely sírok látogathatók.
0: Nofertari szokott lenni.
1: Amikor, tehát 11-12-13-14-ben szóba se jött, hogy a Nefertari sírba be tudnánk menni. Ez most egy új dolog, valami, úgy hallottam, hogy most 1000 font a belépő?
0: Pontosan.
1: De ez egy viszonylag új dolog, hogy lehet. Tehát azokban az években nem, úgyhogy erre most fenem is a fogamat, hogy kerül, amibe kerül.
0: Első Széti sírja, meg Nofertari sírja, ahová nem lehet fotójegyet venni, az összes többire lehet.
1: Igen, akkor ez is újdonság ahhoz képest, mert nem lehetett.
0: Ez egy más kérdés, mert ez jó, hát, nem olcsó.
1: Nyilván.
0: De hogyha az ember fényképet akar csinálni, akkor megvan rá a lehetősége. Korábban nem volt.
1: Hát korábban nem volt, vagy akkor van a hivatalos jegyes fotóengedély, meg van a baksis engedély, tehát de hát az ugye nem az a, nem éppen a követendő eljárás, de hát, hogyha nincs más, és én bevallom őszintén, hogy igen, fotóztunk. Tehát különösen úgy, hogy volt olyan, hogy az egész hegyoldalban mi voltunk az egyetlen turisták, mert hogy annyira kiürült, annyira nem mentek a látogatók, és hát szóval azért tényleg borzasztó, hogy mennyire lenyomta ott őket ez a helyzet. Hát végülis Luxor szerintem gyakorlatilag a turizmusból élt, eltekintve azt a néhány farmert, aki ottan nevelgeti a paradicsompalántát, meg a káposztafejeket, de hát
0: az összes többi... De ők is végül is, mert hiszen az az élelmiszer, amit megtermelnek, azoknak jelentős részét a turisták fogyasztják el.
1: Úgyhogy volt olyan karácsony valamelyik évben, hogy gyakorlatilag mi voltunk az egyedüli vendégek ott a panzióban. Úgyhogy én ezt egy nagyon szomorú dolognak tartom. Én azt gondolom, hogy azért ebben valahol egy kicsit hibásak az egyiptomiak is. Mert hogyha ugye az a helyzet adja elő magát, és ezt most már évek óta látjuk, hogy annak a fajta tömegturizmusnak, ahol nagy tömegeket viszonylag kis ráfordítással lehet mozgatni, és nagy pénzeket lehet kaszálni, ennek nagy valószínűséggel vége van. Akkor meg viszont váltani kell. És én végig azt éreztem ezekben az években, hogy hogy úgy összességében, most, hogy ezek a hivatalosságok, mert akikkel mi személyesen kapcsolatba kerültünk, azokkal kapcsolatosan ezt nem éreztem, de úgy rendszer szinten, hogy azt a kevés embert, aki viszont megy, mert valamiért bele van szerelmesedve Egyiptomba, és évente többször akkor is megy, és ha nem mennek a charterek, akkor felül az Egyipterre, és az én meglátásom szerint akkor van baj, hogyha Egyipter nem jár. Tehát akkor tényleg baj van, és akkor maradjon mindenki a fenekén, de egészen addig, amíg az Egyiptom menetrend szerinti járatai mennek Budapest és Kairó között, illetve Kairó és akármi belföld között, addig én azt gondolom, hogy senkinek semmi oka nincsen arra, hogy távol tartsa magát Egyiptomtól. Családban is végtelenül bosszant, amikor megy a sápítozás, hogy és akkor biztonságos, és akkor hogy mertek oda menni? Hát mondtuk, hogy... Azért, mert Egyiptom óriási nagy. És mondjuk ugye beszéltünk már róla, hogy egy Kairó Aszuán távolság durván 1000 kilométer, de egy Kairó Luxor is 600. Tehát a nagyságrend az olyan, hogy ha mondjuk ülünk Budapesten, és Frankfurtban felrobban 3 molotov koktél, akkor attól nem igazán leszünk itt Budapesten idegesek. Na most ez körülbelül így néz ki Egyiptomban is, tehát én nagyon jól emlékszem 2011-re, hogy Aszuáni ismerősöket így hívtam telefonon, hogy hát úristen, miket látunk itt a tévében, meg hogy mi van veletek, és akkor mondta, hogy hát mi lenne? Tehát itt ülünk a kávézóban, itt a Nílus parton, isszuk a, mit tudom én, kávét, teját, szívjuk a sisát, mondom, és hát azt mondja, hát itt békesség van itt, hát azt mondja, a tévén nézzük, hogy mi van Kairóban. Ja, mondom, jó, hát, és akkor kiderült, hogy aztán egy hangos tüsszentés nem volt egész idő alatt, csak úgy ők is nézték, hogy na, mégis mi van a Tahrir téren, és utóbb kiderült, hogy nagyjából ugyanez volt a Vöröstengeri részen, tehát ez a Hurghada el-Guna tengerparti részen, de Luxorban is. Tehát amikor 11 karácsonyán kérdeztük a luxori házigazdáinkat, és hát, hogy és itt mi volt, azt mondja semmi. Nézték a tévén, hogy na, és akkor ennek milyen következménye lesz, mert azért, aki egy kicsit turisztikailag próbált előre tervezni, azért az már sejtette, hogy ebből semmi jó nem fog kisülni az idegenforgalomra nézvést.
0: És te, mint turista, milyen változásokat érzékeltél?
1: Ebben a 2011-14-es időszakban?
0: Igen.
1: Azt érzékeltük, hogy ugye megszűnt a tömeg. Tehát ami korábban az volt, hogy ha szerencsétlenül kötött ki a hajó, vagy egy szerencsétlen időpontban sikerült karnakba menni, akkor az ember semmit nem látott, csak az előtte lévő olasznak a hátát. Úgyhogy ennek megvolt az az idézőjelbe vett előnye, hogy az ember így saját magáénak tudhatta a Luxor templomot, a Luxori múzeumot, Karnakot, Hatshepsut templomot, a sírokat. Ezt említettem, hogy volt olyan nap, hogy élő ember rajtunk kívül a sírok bejárati kulcsának az őrzői voltak, akiket ilyen, mit tudom én, harmadik határból, a kávézó sátorból kellett előkeríteni, hogy hát nekünk itt van a belépőjegyünk, és akkor méltányolnánk, ha esetleg kinyitná az ajtót, mert mi oda szeretnénk menni látogatóba. És akkor egy fölcsillant a szeme, hogy látogatók? Na hát, tényleg, jaj, de jó! És hát akkor ilyenkor az ember persze már tudja is, hogy ki tudja mióta mi voltunk az elsők, és ha így is úgy is tartja a markát, és ilyenkor az ember, vagy legalábbis mi úgy voltunk vele, hogy persze, hogy adunk baksist, mert tudjuk, hogy annyira minimális fizetéseket kapnak, hogy és ha nincs látogató, akkor nagyon könnyen lehet, hogy bizony éheznek. És ez azért nyilván nem jó változás.
0: Hát ez semmiképpen
1: ez,
0: nem jó.
1: Ez semmiképpen nem jó. Mondom, nekünk ilyen módon, hát most megint idézőjelben élvezetes volt, hogy tényleg magunkénak tudhattuk a sírokat, a templomokat. A Ramasszeumban azt hiszem rajtunk kívül még ketten voltak.
0: És Medinethabu?
1: Medinethabuban talán valamivel többen. És ez nem is az első évben, tehát nem is a 2011-ben, mert akkor még úgy voltak, tehát úgy később, már a 12-13 volt egy még a 11-nél is egy mélyebb pont.
0: Pedig 11-ben februárban, tehát az elején történt.
1: Igen, de valószínűleg akkor még a lendület, vagy a foglalások vitték valamilyen automatizmus szerint. Tehát akkor még tényleg többen voltak, mint aztán később, a későbbi években. Úgyhogy...
0: És ott a nyugati parton milyen sírokat néztetek meg? Vagy melyik sír az, ahová visszajártok?
1: Sírokhoz vissza Gyakorlatilag csak a nemesi sírok, ez a Mennanacht, ahova visszamentünk, azok úgy viszonylag standard módon voltak nyitva. A kézművesek falujában, Deir el-Medinában, amikor először voltunk, akkor pont a Szenedzsem sír az zárva volt, de helyette megnyitottak egy másikat, aminek most nem fog eszembe jutni a neve, amit aztán visszacsuktak, amikor következő évben újra mentünk, és akkor a Szenedzsem már nyitva volt. És hát ugye olyan dolgokra is oda kell figyelni, mert nagyon cselesek, hogy például szintén így a kézművesek falujában, hogy az egyik legszebb sír az a Pasadunak a sírja, arra külön kell belépőjegyet venni. Tehát nem csak, hogy a Deir el-Medina jegy, hanem még plusz jegyet kellett venni. Az benne van a jegyben, a Pasadun nincs benne. A Szenedzsem az benne van, ha éppen nyitva van. Hát ez most nem fog eszembe jutni. Azt tudom, hogy az is egy nagyon gyönyörű sír volt, és azért is volt különleges, mert jellemzően ugye ezekben a sírokban nem öreg emberként ábrázolják az elhunytat a családjával, hanem ugye az élete teljében lévő és az aktivitásait megmutató korban és ábrázolásokban, és ez egy olyan volt, ahol mint idős házaspár az elhunyt és a felesége. Tehát ugye nem fekete hajjal vagy fekete parókában, hanem fehérrel.
0: Őszhajjal,
1: igen. Úgyhogy ez azért valamennyire kárpótolt. Mert ez azért úgy csalódás, hogy az ember akkor ott a kis papírral ott a pénztárnál oda van írva, hogy hát most a Szenedzsem zárva van. És akkor az ember kérdezi, hogy és mikor nyitják? Hát majd valamikor kinyitják, ugye. De a rákövetkező évben már újra látogatható volt szerencsére, úgyhogy ilyen értelemben, ha valami zárva is, tehát hogy mindig van valami új.
0: És magának a településnek a területére be lehetett menni, ott az utcákon lehetett járni?
1: Nem, akkor már ez a gurnai rész, ez
0: De
1: már föl volt
0: Gurnára
1: számolva,
0: gondolok, hanem Deir el-Medinére. Deir el-Medinére, ugye maga a egykori településnek
1: igen, végig lehetett sétálni, igen, és ott a síroktól, ugye arra is vezet az ösvény a Ptolemaida templomhoz.
0: Mert most a nyáron körbe két oldalról lehetett csak menni a templomhoz, és magába a településbe nem lehetett bemenni, az ottani utcán nem lehetett keresztül.
1: De akkor még lehetett, igen. Igen, tehát ez nem volt probléma, vagy nem volt elkerítve, vagy nem volt lezárva. Tehát ott pont úgy, és akkor úgy be is lehetett menni, és úgy lehetett látni, hogy na igen, ez volt a ház, és akkor ott volt a szoba, meg a konyha. Tehát még volt olyan is, ami körbe volt kerítve, tehát úgy látszott, hogy na jó, akkor oda ne tessék menni, taposni, de volt olyan, amihez ott oda lehetett menni, és be lehetett menni, úgy át lehetett érezni, hogy na,
0: és milyen
1: mégis
0: milyen. Ezeket a házakat, milyen lehetett ott élni szerinted?
1: Én viszonylag kicsinek találtam őket, de aztán rájöttem, hogy itt valószínűleg azért van, mert akkoriban az emberek testmagassága az jóval kisebb volt, mint a miénk. Tehát ugye, amit most mi olyan aránytalanul kicsinek érzünk, az lehet, hogy az ő testméreteikhez képest egy abszolút komfortos valami lehetett.
0: 150 akárhány, 155-156, ez mondjuk egy átlag magasság volt akkoriban.
1: Igen.
0: Tehát második ranszesz a maga 182 centiével.
1: Hát az már óriás volt, igen.
0: Ehhez lehet azért viszonyítani.
1: Igen, úgyhogy valószínűleg ez a magyarázata, ez az oka.
0: De egyébként is sokkal kisebbek, mint a mai házak, és többen laktak benne, mert hát nem a házon belül töltötték az idő nagy részét. A házon belül sütni, főzni az asszonyok, igen, dolgoztak, meg, tehát ott dolgoztak, de ahhoz nem kellett sok hely.
1: Nem.
0: És hát a ház tetőre is ki lehetett menni, hogyha akartam.
1: Igen, és ugye az éghajlat az olyan, hogy még télen is, és tényleg most is házon kívül élik az ottaniak az életüket. De hogy folytassam a sírokat, és hát ez már ugye kívánt némi utánjárást és némi vadászatot az interneten, hogy na, akkor mégis milyen sírok vannak ott a nyugati parton, még milyen projektek, milyen ásatások folynak, ebből mi az, ami látogatható. Hát ugye ásatásra általában nem lehet bemenni.
0: Ásatás, ahová be tudtatok
1: nem
0: menni?
1: Nem is nagyon erőlködtünk, tehát lehet, hogyha az ember ottan jobban szívóskodik, akkor lehet, de úgy gondoltuk, hogy addig, amíg van, ami normálisan belépője egy ellenében látogatható, hát addig nincs miért erősködni vagy erőlködni. Ugye van a Drabuelnak, a ásatásoknak a a sírjai, azok viszonylag akkor voltak újak, tehát szerintem az a 11-12 13, tehát pont az a 11 és 14 közé eső
0: igen,
1: időszakban.
0: Akkor lehetett elkezdeni, amikor már Gurna falut elköltöztetve.
1: Igen, az addigra az már el volt költöztetve, hát nem kevés konfliktussal járt az a történet, tehát már ott azért ott a Sejk Abdel Gurna lakói, az, hogy mondjam, tehát sejthető, hogy nem csak az ilyen kóbor turisták vezetéséből éltek, hanem valószínűleg a
0: De nagyon érdekes, a Fábián Zoltán mesélte, hogy az ő ásatási területén egy óbirodalmi sírban laktak tulajdonképpen, tehát az volt a pince, le volt messzelve, és semmihez nem nyúltak. Tehát a rárakódott réteget, ahogy kibontották, ott a földön is találtak dolgokat. Uh-huh. Tehát...
1: Vagy tudta-e a lakó, hogy éppen sír van alatta, ami mondjuk nem nehéz, mert gyakorlatilag ugye az egész hegyoldal sírokból áll. Ezekben a úgymond kevéssé ismert sírokban, ezeknek egy része befejezetlen is. Tehát tényleg, amikor az ember már ugye túl van azon az ájuláson, hogy jaj, tényleg azok a nagyon épek, a nagyon szépek, és a nagyon klasszul rendbehozottak, hogy akkor arra is tudjon figyelni, hogy na és akkor mi az érdekes abban, hogy ott van egy sír befejezetlenül. Mert hát ugye nem átallott a sírgazdája előbb elhúnyni sem, mint hogy befejezték volna a díszítést, és akkor ott leálltak. Csak ezt is nagyon szépen végig lehet követni az egyes sírokban, amelyek ilyenek. Volt olyan is, amit nem tudtak rekonstruálni. Én most megmondom őszintén, nem hoztam el a listát, hogy föl tudjam sorolni, hogy mi mindenhol jártunk. De gyakorlatilag amely sírokat ebben az időszakban, tehát a Drabuelnaga, az El Asasif és az El Hoha ásatási részen, ami ebben a 2011 és 14 közötti időszakban látogatható volt, ezeket megnéztük.
0: És most ismét készültük Egyiptomba.
1: És most ismét készülünk Egyiptomba.
0: Milyen
1: eddig az El Tod nevű helyet találtam meg, mint elérhető és látogatható helyet, ahol még nem voltunk. Ez fel van véve a listára. Nefertari sírja fel van véve a listára. És hát ugye 3 év azért eltelt az utolsó luxori utazásunk óta, úgyhogy ilyen formán, és most nem egyedül megyünk, hanem ismerőssel, tehát hogy ami neki újdonság, az nekünk nagy valószínűséggel ismétlés lesz, de ez nem fog problémát jelenteni, hogy újra elmenjünk. 2014-ben szintén akkor tették látogathatóvá egy első századi Ízisz templomot, senki nem tudta ott a helybeliek közül, hogy hogyan lehet megközelíteni. Igen. Én meg ott mutattam, hogy de ez ottan van, és akkor, na hát akkor ott összeszaladta a házigazda, az idegenvezető, a sofőr, meg a mindenhogy oda, hogy lehet eljutni, vezete oda egyáltalán út, úgyhogy akkor aztán házigazdánk beleköpött a markába, és azt mondta, hogy na jó, akkor itt, ha senki nem tudja, akkor majd ő, és majd kitaláljuk, majd oda találjunk, egyet se aggódjunk, ez így meg lesz oldva. Na, az is küzdelem volt, hogy és akkor belépőjegy, mert hát akkor azt kiderült, hogy nem, ott az a helyszínen nincs. Egyébként vannak ilyen helyek. Tehát ahol még Luxorban, vagy ott a nyugati parti jegypénztárnál, vagy a Luxor templomnál kell megvenni a belépőjegyet, mert a helyszínen nincs. Tehát például ez az El-Kab, az El-Mualla sírok, amik a keleti parton vannak, ami ugye megint egy érdekes dolog, hogy keleti parton, rendhagyó módon keleti parton temetkeztek, és nem a nyugati parton annak rendje módja szerint. Úgyhogy ezek igényeltek némi utánjárást és utánolvasást, hogy az ember ne csak úgy neki indul, aztán ott áll, és kiderül, hogy nincs jegypénztár, és nem, tehát nem engedik be az embert. Tehát itt ugye pont azért, mert nem annyira látogatottak, ott nyilván ott van a közalkalmazott sírőr, de hát ott általában az idegenvezető, aki jött velünk, annak ott körbe kellett rikoltania, hogy na, kerüljön már elő valaki, aki kinyitja a rácsot, és kinyitja a lakatot, hogy tudjunk menni.
0: És most mennyi ideig lesztek?
1: Most tovább leszünk, mert nekem közben ugye úgy alakult a munkám és a szakmai életem, hogy én szabadúszó lettem, úgyhogy ez most gyakorlatilag január végéig kint leszünk. Nem végig Luxorban, de ennek még ugye nincs meg napra lebontott program, tehát ami fix, az ünnepi időszak, tehát december 22-től január 6-ig, 6-áig, 7-éig biztos, hogy Luxorban leszünk.
0: Akkor köszönöm szépen, majd ha visszatértetek, akkor esetleg lehet újból mesélni.
1: Az újdonságokat nagyon szívesen megosztjuk az érdeklődőkkel.
0: Ezzel műsorunk véget ért, köszönjük figyelmüket, jövő héten ismét jelentkezünk. Viszont hallásra!
2: Ó-egyiptomi kapcsolat. Kik és hogyan éltek az ókori Egyiptomban? Mivel töltötték napjaikat? Hogyan építkeztek? Mire voltak büszkék és kiket tiszteltek? És mindez miért érdekes a mi számunkra? Kérdések és válaszok az egyiptomi kultúráról. Dr. Győri Hedvig műsora.

Szabadság. A Magyarországi Evangélikus Egyház napi útmutató igéi.

Július 29-én így szól hozzánk Isten igéje a 42. Zsoltár 4. versén keresztül. Könnyem lett a kenyerem éjjel és nappal, mert egész nap azt mondogatják nekem, hol van a te Istened? Pál apostol Filippiekhez írott levelének első fejezetének 13. és 14. versében pedig ezt olvashatjuk. Pál írja, mert ismerté lett az egész testőrségben és mindenki más előtt is, hogy Krisztusért viselem bilincseimet. Úgyhogy többen azok közül, akik testvéreink az Úrban, fogságon körülményeiből bizalmat merítve, félelem nélkül bátran szólják Isten igéjét. Ezt olvassuk. Könnyem lett a kenyerem éjjel és nappal, mert egész nap azt mondogatják nekem, hol van a te Istened, mondja a zsoltáros. És mi is ismerjük ezt a kérdést. Hol van? Hol volt, amikor csend volt a fohász után? Hol volt, amikor kinevettek, megszégyenítettek, lehülyéztek, mert hittél benne? Mert mertél hinni abban, akit a világ nem lát? Únyosan kérdezik sokszor, nem is hangosan, csak a szemükből süt, hogy

egy félmosolyból, egy cinikus várándításból, hol van a te Istened? És közben könny lesz a kenyered, mert fáj, mert néha már magad is kérdezed, mert sötét van, és az Isten hallgat. Pál apostol válasza világít ebben a sötétben, ismerté lett, hogy Krisztusért viselem bilincseimet. Pál nem a szégyent hordozta, hanem a bizonyságot. Nem elbújt a cella sarkába, hanem onnan világított, és mások hitet merítettek belőle. Testvérem, ha kigúnyolnak Krisztusért, akkor nem elvesztél, hanem épp bizonyságá váltál. Ne szégyeld, ne rejtőzz el. Tudd, hogy minden gúny, minden kérdés lehetőség arra, hogy Krisztus ismerté váljon általad is. Imádkozzunk! Uram, amikor gúnyolnak téged miattam, adj nekem kitartást, hogy ne szégyelljelek, hanem bátran valljalak meg. Adj könny helyett reményt, félelem helyett bizalmat, hogy életem minden bilincse téged hirdessen. Amen. Szikra Benedek áhítatát olvastam fel a mai napon. Mikor így szól hozzánk Isten igéje az Ószövetségből, könnyem lett a kenyerem éjjel és nappal, mert egész nap azt mondogatják nekem, hol van a te Istened. Pál írja, mert ismerté lett az egész testőrségben és mindenki más előtt is, hogy Krisztusért viselem bilincseimet. Úgyhogy többen azok közül, akik testvéreink az Úrban, fogságon körülményéből, bizalmat merítve, félelem nélkül bátran szólják Isten igéjét.

Rebeka 19 éves volt, amikor először úgy érezte, hogy igazán nincsen szüksége senkire, legkevésbé az édesanyjára. Egyetem, új barátok, szabadság. Olyan volt, mintha kicserélték volna. Otthon már minden idegesítette. Édesanyja figyelmeztetései, az apró gondoskodások, és persze a mikor jössz haza kérdések. Egyik este, amikor épp indulni készült egy házi buliba, az édesanyja megállította. Kicsim, hideg lesz, vigyél kabátot, jó? Rebeka dühösen felsóhajtott. Anya, nem vagyok már 5 éves, mindig beleszólsz. Az édesanyja nem szólt többet. Csak az ajtó mögött maradt, és halkan felsóhajtott. Az elkövetkező hónapokban Rebeka egyre ritkábban hívta az egyetemről. Csak akkor jelentkezett, ha pénz kellett, vagy ha gondja volt, vagy valamit elrontott. Ilyenkor az anyukája mindig ott volt, hallgatta és segített. Egy márciusi reggelen Rebeka egy rövid üzenetet kapott a nagynényétől. Anyukád kórházba került. Kérlek, gyere be, amint tudsz. Rebeka úgy rohant, ahogy még soha. A kórházi szobában ott feküdt az édesanyja, sápadtan, oxigénmaszk alatt. Súlyos tüdőgyulladás, és sajnos későn vették észre. Amikor Rebeka leült az ágya mellé, édesanyja kinyitotta a szemét, és ennyit mondott. Örülök, hogy itt vagy. Aznap este Rebeka először nem panaszkodott, nem kritizált és nem vádolt. Csak fogta édesanyja kezét, és sírt. Napokkal később, amikor már jobban lett az anyukája, Rebeka hazaért, és leült egy üres füzet fölé. A lap tetejére ezt írta. A dolgok, amiket sosem köszöntem meg. És írni kezdett. Egészen az éjszaka közepéig írt. Az anyja sosem kérte a köszönetet, sohasem követelte, de Rebeka végre megértette, hogy az igazi szeretet nem kiált, csak csendesen jelen van.

A hála nem csupán udvariasság vagy szokás, hanem az Istennel való kapcsolat jele. A hála az ember válasza Isten jóságára, kegyelmére és gondviselésére. Minden nap alkalmunk van kifejezni ezt Istennek az ő szeretetéért, hűségéért. Aki hálás szívvel él, az közelebb kerül a Teremtőjéhez. Ezzel szemben a hálátlanság nem pusztán feledékenység, hanem lelki vakság. A hálátlan ember nem ismeri fel, honnan jött minden áldás, amit az életében érez. Ez megkeményíti a szívet, és fokozatosan elválaszt Istentől. Az ember ilyenkor már nem Istenre, hanem önmagára néz. A hálátlanság megelőzi a zúgolódást, a bizalmatlanságot, majd végül a teljes lelki elszakadást. Ahogy Izrael népe elfelejtette a sok-sok csodát, például a pusztában a mannát, vagy a Vörös-tengernél, amikor szétnyílt a tenger, úgy mi is elfeledhetjük Isten szabadításait, ha nem gyakoroljuk tudatosan a hálát. Az utolsó időkben sokan áldásokat kapnak Istentől, de nem térnek vissza hozzá. Az emberiség nagy része élvezi Isten ajándékait, de nem ismeri el az adományozót. Meggyógyulnak, megtartatnak, előre jutnak a munkájukban, de nem térnek vissza, hogy hálát adjanak. Sok ember csak akkor fordul Istenhez, amikor szüksége van valamire, de elfelejti őt, amikor bőséget kap. Ez a jaj, Istenem! Kereszténység. A hálátlanság az önzés egyik legsötétebb formája, amely vakságba és végül ítéletre vezethet.

sokan természetesnek veszik a szeretetet, amit kapnak. De amikor ezek a források elapadnak, akkor döbbennek rá, hogy mennyi mindent kaptak addig, és milyen keveset adtak vissza. A hálátlanság nem abból fakad, hogy gonoszok lennénk, hanem abból, hogy elfelejtjük értékelni a jót, amit már megszoktunk. Az emberek, akik nap mint nap körülöttünk vannak, legyenek szülők, testvérek, tanárok, barátok vagy társak, csendes eszközei lehetnek Isten szeretetének. Ha nem tanulunk meg hálás szívvel tekinteni rájuk, elveszíthetjük azt, amit Isten éppen rajtuk keresztül szeretne nekünk adni.

A mennyei lények folyamatosan dicsőítik Istent hálával. Ez nem csak örömük kifejezése, hanem létformájuk. Ha mi is a menny polgárai akarunk lenni, már most el kell sajátítanunk ezt a lelkületet. A hála és dicséret Isten népének légköre. Aki megtanulja itt, a földön dicsérni Istent, az készen lesz majd a mennyei szolgálatra is. A hála nem csak egy-egy érzés csupán, hanem folyamatos állapota a szívünknek, amely Isten jelenlétéhez igazítja az életünket. Az utolsó idők hívőit nem elsősorban csodák vagy teológiai ismeretek különböztetik meg majd másoktól, hanem az, hogy van-e bennük élő hála Isten iránt, akár a bőségben, akár a próbák idején.

mert bár megismerték Istent, mégsem dicsőítették, vagy áldották Istenként, hanem hiába valóságukra jutottak gondolkodásukban, és értetlen szívük elsötétedett. Róma beliekhez írott levél, első fejezet, 21. vers.

0: Kedves hallgatóink, járuljunk bűnbánattal megváltó Krisztusunk elé, és kérjük, bocsásson meg nekünk, ha jó sorsunkban megfeledkezünk róla, és teljesen belefelejtkezünk a világ dolgaiba. Bocsássa meg nekünk azt is, hogy amikor sorsunk rosszra fordul, akkor kétségeskedünk és zúgolódunk. Nyomorúságunkban belefáradunk a könyörgésbe. Bízzunk benne, hogy Krisztus Urunk megtanít minket őtőle elfogadni mind a jót, mind a rosszat.
1: Szól a rádió. A Reformált Evangélium.

0: Hír összeállításunk következik.
1: Egy hét imádság, ima lánc, már lehet jelentkezni. A református egyház tisztújító választásaihoz közeledve az imádság évében egy különleges 168 órás imaláncra hívják egyházuk minden gyülekezetét október 5 és 11 között. A megszakítás nélküli imalánchoz kis csoportban, családi körben vagy akár egész gyülekezetként is lehet csatlakozni. Az egyház missziói szolgálata szeretné, ha ez az egy hét nem csupán egy program lenne a sok közül, hanem a lelki megújulás és az egység megélésének ideje, amikor közösen állnak meg, hogy Isten vezetését kérjék egyházuk jelenéért, jövőjéért és a megválasztandó új vezetőkért. Arra kérik a testvéreket, hogy a Magyar Reformátusság ezen kiemelt központi eseményén vállaljanak egy-egy órát, amikor ketten vagy hárman összejönnek imádkozni. A megszakítás nélküli imalánchoz kis csoportban, családi körben vagy akár egész gyülekezetként is lehet csatlakozni. Protestáns sokadalom. A 2026-ban is megtartják a rendezvényt augusztus 19 és 20 között Budapesten, a Budai Várban. Az államalapítás ünnepéhez kapcsolódó eseményen a református, evangélikus, baptista és metodista egyházak mutatják be értékeiket kulturális és hitéleti programokkal várva a családokat. A rendezvény központi helyszínei a Bécsi Kaputér és a Kapisztrán tér. A programkínálat főbb elemei: hálaadó istentiszteletek, augusztus 19-én ökumenikus istentisztelet a Bécsi Kaputéri evangélikus templomban. Kulturális programok, kórus találkozók, szabadtéri koncertek, kerekasztal beszélgetések, valamint kiállítások a Magyar Nemzeti Levéltárban. Színházi előadás, itt mutatják be augusztus 20-án a Gálya Rab oratóriumot. Családi és gasztronómiai programok, hagyományos ételek, kézműves vásár és cserkész foglalkozások. A részletes, órára lebontott programokért érdemes követni az Evangélikus Egyház portáját vagy a rendezvény hivatalos Facebook eseményét. Augusztus végén ismét Szeretett Láng Fesztivál lesz Budapesten. Budapesten, a Mária Remetei Kegytemplom parkjában augusztus 29-én 9 órától ismét megrendezik a Szeretett Láng Fesztivált. A Szent Mise főcelebránsa Martos Levente Balázs, esztergom budapesti segédpüspök lesz. Szilágyi Szabolcs, Pilis Csabai plébános az egyéni szentségimádásról fog tanítani. Szabó József pap korunk szellemi harcáról, a gonosz trükkjeiről beszél majd. A 10 óra 30-kor kezdődő Szent Mise főcelebránsa Martos Levente Balázs, esztergomi budapesti segédpüspök homiliájának témája: mit tehetsz a leendő hivatásokért, mit tehetsz a papjaidért. Beszédének vezérfonala a Szeretett Láng lelki napló egyik üzenete. Nem csak a még el nem indult hivatásokat ajánlom különös figyelmetekbe, sokkal inkább a már elindult papi hivatásokért hozzatok sok áldozatot. Nyári szünet az országos irodában. Az Evangélikus Egyház országos irodája tájékoztatja az egyházközösségek, az intézmények vezetőségét és tisztelt partnereit, hogy augusztus 3. hétfő és augusztus 14. péntek között zárva tart. Az ügyintézés ebben az időszakban szünetel. Az első munkanap az országos irodán augusztus 17, hétfőn lesz a szokásos munkarend szerint. Az időjárásról. Hagyományos nyári napok. Ma, szerdán inkább derült, napos az időnk és esők nélkül. Mérsékelt marad a légmozgás, és 28-34 fokunk van. Csütörtökön gyengén felhős, napos idő várható. Eső nem valószínű, és 30-36 fok közé melegszik fel a levegő.
0: Híreinket hallották.

Szól a grácia. Egyedül kegyelemből. Kegyelemből van üdvösségünk a hit által, és ez nem tőlünk van. Isten ajándéka ez. Ez az evangélium a jó hír, örömhír, amely nélkül nincs üdvösség.

Abban az időben történt, amikor a bírák bíráskodtak, hogy éhínség támadt az országban. Ezért elment a júdai Betlehemből egy férfi, hogy jövevényként lakjék Moab mezején. Vele volt a felesége és két fia. A férfi neve Elimelek volt, a feleségének Naomi, két fiának pedig Málon és Kíjón volt a neve. Efrátaiak voltak a júdai Betlehemből. El is jutottak Moab mezejére, és ott éltek. De meghalt Elimelek, Naomi férje, és ott maradt az asszony a két fiával. Ezek moábi leányokat vettek feleségül. Az egyiknek Orpá volt a neve, a másiknak Rú. Ott laktak mintegy 10 esztendeig. De meghaltak ők is, mind a ketten, Málón és Kíjón is, úgyhogy az asszony ott maradt két fia és férje nélkül. Ekkor útra kelt a menyeivel, hogy hazatérjen Moab mezejéről, mert meghallotta Moab mezején, hogy az Úr rátekintett népére, és kenyeret adott neki. Elment tehát arról a helyről, ahol élt, és vele a két menye. Így mentek az úton visszatérőben Júda földjére. De ezt mondta Naomi a két menyének. Menjetek, forduljatok vissza, mindegyik az anyja házába. Bánjék veletek az Úr olyan szeretettel, amilyennel ti bántatok a meghaltakkal és velem. Adja meg nektek az Úr, hogy mindegyitek nyugalmat találjon majd a férje házában. Azután megcsókolta őket, és hangosan sírtak. És azt mondták neki, bizony veled térünk haza a népedhez. De Naomi ezt felelte, forduljatok vissza, leányaim, miért jönnétek velem? Lehetnek-e még fiak a méhemben, akik férjeitek lennének? Forduljatok vissza, leányaim, menjetek, mert én már öreg vagyok ahhoz, hogy férjhez menjek. De ha azt mondanám is, hogy van még reménységem, és ha ma éjjel férjhez mennék is, és fiakat szülnék, várhattuk-e rájuk, amíg fölnőnek? Szabad-e benneteket visszatartani attól, hogy férjhez menjetek? Nem, leányaim, nagyobb az én keserűségem, mint a tiétek, mert elért engem az Úr keze. Rút könyve 1-től 13-ig.

0: elfeledkezett rólam Isten.
1: Egy csomó gond és baj szakadt Naomi nyakába. Először is jött az éhínség miatti kényszerű költözködés Moab földjéről. Ez azt jelenti, hogy idegenként kell helytállniuk egy másik országban. A jobb élet, biztos kenyér reményében családja és ő hajlandóak voltak az idegenség és magányosság terhét is hordozni. Már ez is nehéz feladat. De az egyik sorscsapás után jön a másik. Először meghal Naomi férje, azután fiai, és most a megözvegyült asszony minden anyagi segítség nélkül marad. De ahelyett, hogy a menyeibe kapaszkodna, felszabadítja őket arra, hogy új életet kezdhessenek. Egyedül szándékozik visszatérni régi lakhelyére. Hasonló megeshet velünk is. Rendkívüli események bennünket is egyre nehezebb helyzetbe hozhatnak. Talán meg is kérdezzük Istent, hogy gondolta ő ezt. Elegünk van, és az erőnk is elfogyott. Hogyan lehetséges felállni és tovább menni, amikor már jártányi erőnk sincs? Miből merítsünk bátorságot ilyenkor? Naomi és Ruth története világosan mutatja, hogy Isten a nehézségek és sorscsapások ellenére is célt ér.

Hogyan kaphatunk erőt? Jó, ha elolvassuk ehhez a 37. Zsoltár 3-7-ig terjedő verseit. Kérjük Istent, hogy tartsa meg ígéretét, mostani nehéz helyzetünkben is.

Most imádkozva nyíljunk meg a kegyelemnek, hogy befogadhassuk Istenünk nem szűnő szeretetét, megvalva vele való egységünket. Imádkozzunk!

Uram, Jézus Krisztus, Te vagy az én megváltó Istenem. Alázattal fordulok-e mai reggelen hozzád. Megköszönöm az életemet, hiszen Te teremtettél az Atyával. Kérlek, adj belső békét, ha kudarcoktól kellene szenvednem. Adj bölcsességet és kitartást, ha valamilyen feladathoz kevésnek vélem az erőmet. Szabadítsd föl szívemet a szolgáló szeretetre, ha rám nehezedne az önzés, a mohóság súlya. Kérlek, segíts, hogy legyen bennem elég megbocsájtás, fenntartás és visszakozás nélkül, ha a múlt emlékezete gyötörne, ha nem tudnám elengedni sértettségemet. Kérlek, fogadd el életemet, hogy egyedül csak a Te dicsőségedet szolgáljam. Fogadd el akaratomat egészen, hogy egyesüljek a Te akaratoddal, hogy már csak az legyen, amit Te akarsz.

0: Közreműködtek Sümeginé Tóth Piroska, Tárnoki Anita és Nyári István. Emlékezzünk! Kedves hallgatóink, szánjunk néhány percet fontos példákra. Emlékezzünk együtt jelentős személyiségekre, meghatározó eseményekre, hogy gazdagodjunk általuk.
1: Július 29-e.
2: Székács József 1809 és 1876 között élt. A Soproni Főiskolán filozófiát és teológiát hallgatott, eközben Kis János által alapított Magyar Társaság nevű önképzőkör lelkes tagja volt. Európai tanulmányútjai után Plutarkosz Paralelláiból fordított egy kötetet a Magyar Tudományos Akadémia számára. Pesten szükségessé vált Magyar Evangélikus Egyház alapítása, 1836-ban őt választották első papjának. Szónoki híre elterjedt a fővárosban és az országban. A Kossuth Lajos indítványozta új protestáns egyházi és iskolai lap szerkesztésére őt és Török Pált kérték föl. A magyar honi ágostai helvét hitvallású evangélikusok szabadvallás gyakorlatát biztosító törvények című munkájának köszönhetően és a nemzetközi tiltakozás hatására a bécsi kormány ellenére a protestáns önállóság sértetlen maradt. Ezután szuperintendenssé választották. 12 éves működése során számos reformot hajtott végre. Kiadta Imádságok és buzgolkodások című imakönyvét, keresztény katekizmusát, majd megjelent kisebb imakönyve is.
1: Kerekes Ferenc tanár, matematikus, az MTA levelező tagja 1850-ben hunyt el. A debreceni református főiskolán kezdte tanulását, de látogatott több külföldi egyetemet is. 1815-ben Fazekas Mihály tudta nélkül, ő adta ki először a Lúdas Matyit. 1815-ben a helvét hitvallású tiszántúli egyházkerület meghívta őt a debreceni főiskola ásvány, növény és vegytani tanszékére. Később a mértani és természettani tanszékre ment át. A főiskola reformjára és levéltárára is fordított időt. Díszes növénykert létrehozásán is szorgoskodott. A Királyi Magyar Természettudományi Társulat rendes tagjává választotta, a tiszántúli református egyházkerület pedig táblabírájának. Matematikai írásai melletti művei az értekezés, a kettős betűjű hangokról és azoknak jegyeiről a magyar nyelvben, illetve az atyáskodás erkölcsi tekintetben a tanuló ifjak körül az iskola részéről.
2: Kelemen Lajos, levéltáros, történész, a Marosvásárhelyi Református Kollégiumban indult, és ezek az évek az egész 1963-ban lezáruló életét meghatározták. Ez időben ott tanított Koncz József, aki a történelem iránti szeretetét mélyítette el. Az egyetem után a kolozsvári unitárius gimnázium tanára és levéltárosa lett. Kutatási területe erdélyi középkori művelődés és művészet története volt. Írásainak bibliográfiája több mint 400 címszót tesz ki. Ezek között számos a forrásközlés, a tanulmány, cikk, könyv, adatközlés. Idejének nagy részét mások kutatásainak segítésére, a számukra történő adatgyűjtésre fordította. Többek között 1926-ban rengeteg adalékkal látta el Móricz Zsigmondot az Erdélyi trilógia megírásához.
1: Az emberré válás útja az ösztönöktől az érzelmeken átvezet a tudatos magatartás dominanciájáig. Szögezte le Montág Imre logopédus, gyógypedagógus, tanár, akitől 1986-ban búcsúztunk. A Színház és Filmművészeti Főiskola docenseként számos fórumon előadásokat tartott. Népszerűek cikkei a beszédművelésről, a retorikáról. Szakkönyvei közül néhány. Beszédtechnikai ismeretek, gyakori beszédhibák, tiszta beszéd, figyelem vagy fegyelem.
2: A magyar barlangkutatás atya, Kadics Ottokár 1876-ban jött e világra. Egyetemi tanulmányait Zágrábban és Münchenben végezte, ahol doktori szigorlatot is tett növény, állat és őslénytanból. 1901-től a Magyar Királyi Földtani Intézet szolgálatába lépett, itt dolgozott nyugdíjazásáig. Herman Ottó javaslatára a Szelet a barlangban végzett ásatásokat később az ország minden jelentősebb barlangjában. Elsőként ismertette a Lilafüredi István barlangot, illetve térképezte föl a Budai-hegység és a Várhegy barlangjait. 1929-ben törvénytervezetet készített a barlangok védelme érdekében. 1952-ben elkészített Kárpát-medence barlangjait ismertető munkája még kiadásra vár.
0: Kedves hallgatóink, köszönjük, hogy együtt figyeltünk a múlt pillanat képeire. A bölcsesség üzenete. Mindennapi útra való fiataloknak.
1: Aki elfordítja a fülét és nem hallgat a tanításra, annak még az imádsága is utálatos. Példabeszédek könyve 28. fejezet, 9. vers.

Vigyeld meg a kisgyerekeket, gyakran alkalmi süketek. Az anyukájuk azt mondja, hogy ideje felkelni, de ők összeszorítják a szemüket, és úgy tesznek, mintha még aludnának. Máskor azt mondja az édesanyjuk, hogy pakoljanak össze, mert a vacsoraidő közeledik. De nekik egyik fülükön be, a másikon ki. Rezzenéstelen arccal folytatják a játékot. Csak akkor indulnak el, amikor a szüleik már erélyesen rájuk szólnak. Vagy gondolja fürdésre. Már lassan úszóhártyájuk nő, annyi ideig voltak a vízben. Pedig az anya már legalább ötször szólt, hogy szálljanak ki a kádból. És akkor még nem beszéltem a pakolásról. Valahogy mindig arra a csodára várnak, hogy a szobájukban magától rend legyen. Bár te már nem vagy kisgyerek, ugye igazam van, ha azt mondom, hogy nálatok is előfordul hasonló eset. Amikor anya hív, hogy vacsora, de te nem hagyod abba a csetelést, vagy apa szól, hogy kapcsold ki a gépet, te azonban, mintha nem is hallanád.

0: Ez sem helyes magatartás, de vannak ennél komolyabb dolgok is. Isten azt mondja, hogy aki elfordul a menny törvényétől és tanításától, nem akar róla hallani, vagy nem akar tudomást venni róla, mert számára kellemetlen és felelősséggel jár, annak az imája is utálatos számára, hiszen az ilyen az ő akaratát veszi semmibe. Te azonban fogadj szót a szüleidnek, és hallgass a jó Istenre.
1: Az útra valót írta Amotáné Benkő Noémi. Elmondta Klepács Csilla.

0: Isten fiai és leányai. Isten bátor gyermekei.
1: A mai ige Malakiás 3.17. Azon a napon, amelyet szerzek, ezt mondja a seregek ura, tulajdonommá lesznek, és megkímélem őket, ahogyan az ember kíméli a maga fiát, aki szolgál neki. Gondolatok az ígéről. Hatalmas munkát végez, Urunk. Az emberek választásuk szerint sorakoznak fel. Sokan még azok közül is, akiket pogányoknak tartunk, Krisztus oldalára fognak állni. Miközben azok, akik megbotránkoznak, ahogyan a tanítványokkal is történt, el fognak távozni, és többé nem járnak majd urukkal. Vajon milyen hatást fog gyakorolni az igazakra az, amikor Isten törvényét érvénytelenni akarják tenni? Vajon megfélemlednek, mivel egyetemes megvetés irányul Isten szent törvénye ellen? Vajon azok az igaz hívők, akik eddig hittek, az így szól az Úrban, elkezdenek majd habozni? Szégyelni fogják magukat, amikor úgy tűnik, hogy az egész világ megveti Isten igaz törvényét? El fogja őket sodorni a mindent átható gonoszság? Nem. Azoknak, akik átadták magukat Isten szolgálatára, az ő törvénye még drágább lesz, mikor jól láthatóvá válik az ellentét az engedelmes és a törvényszegő között. Ezzel arányosan, amikor a sátán jellemvonásai láthatóvá válnak az Isten törvényeit megvető és megtaposó emberekben, a hűséges követők számára a szent elvek drágábbak és értékesebbek lesznek. Ezt fogják mondani: megrontották a te törvényedet. Inkább szeretem azért a te parancsolataidat, mint az aranyat, mint a legtisztább aranyat. 119. Zsoltár 126. és 127. verse. Mondják majd ezt, akik Isten kegyelmét mindeddig hűségesen hirdették, akiknek Isten parancsolatai iránti szeretetük a körülöttük lévő, rájuk háruló megvetéssel együtt növekedett. Az egyház és a gonosz emberek összhangra jutnak az Isten törvénye iránti gyűlöletükben, és ekkor jön a válság. Ám miközben egy csoport morgolódik, panaszkodik, és hamis módon vádaskodva sátán munkáját nagy odaadással végzi, egy másik társaságot pillantunk meg. Akkor tanakodtak egymással az Úrnak tisztelői, az Úr pedig figyelt és hallgatott, és egy emlékkönyv íraték ő előtte azoknak, akik félik az Urat, és becsülik az ő nevét.

0: beszélgetés Jézussal, aki megszólít, üzen, bátorít minket, és válaszunkra vár.
1: Jöjj hozzám állandóan! Az a szándékom, hogy tudatod középpontja, lelked horgonya legyek. Elméd el fog kalandozni tőlem, de a kérdés az, milyen messzire engeded elkalandozni. A rövid kötelű horgony csak kicsit engedi a csónakot arrébb sodródni, aztán a megfeszült kötél visszarántja azt a középpont felé. Ugyanígy, amikor te elsodródsz mellőlem, a benned lévő lelkem ránt egyet rajtad, és arra késztet, hogy térj vissza hozzám. Minél jobban ráhangolódsz jelenlétemre, annál rövidebb lesz lelked horgonyának kötele. Csak egy kis távolságra kalandozol el, és már is érzed azt a belső rántást, amely azt mondja, hogy térj vissza igazi középpontodhoz, hozzám.
0: Az elhangzottak a következő igékhez kapcsolódtak.
1: Zsidókhoz írott levél, 6. fejezet, 19. vers. János első levele, 2. fejezet, 28. vers. Máté evangéliuma, 22. fejezet, 37. vers.

0: Olvassuk együtt a Bibliát!
1: Jeremiás könyve, 51. rész. Babilónia pusztulása, Isten akarata. Így szól az Úr. Pusztító szelet küldök Babilóniára, Káldea lakói ellen. Idegeneket küldök Babilónia ellen, akik szélnek szórják és elpusztítják országát. Rátámadnak mindenfelől a veszedelem napján. Az íjász feszítse íját és öltse föl páncélját. Ne kiméljétek ifjait, írtsátok ki egész seregét. Hújjanak a halálra sebzettek a káldeusok földjén és az utcáin azok, akiket ledöftek. Mert nem hagyta magára Izraelt és Júdát Istenük, a seregek ura, bár megtelt országuk vétekkel, Izrael szentjével szemben. Meneküljetek Babilonból, mindenki mentse az életét, el ne vesszetek az ő bűne miatt. Mert az Úr bosszúállásának ideje ez, megfizet neki tetteiért. Aranyserleg volt Babilon az Úr kezében, megrészegítette az egész földet. Borából ittak a népek, ezért vesztették eszüket a népek. Hirtelen esett el Babilon, összeomlott, jajgassatok miatta. Szerezzetek balzsamot sebére, hát ha meggyógyul. Gyógyítgattuk Babilont, de nem gyógyult meg. Hagyjátok hát, induljon mindenki a saját hazájába, mert ítélete felcsapott az égig, a fellegekig emelkedett. Igazságot szolgáltatott nekünk az Úr. Jöjjetek, beszéljük el a Sionon, hogy mit tett az Úr, a mi Istenünk. Hegyezzétek a nyilakat, készítsétek elő a pajzsokat. Fölindította az Úr a méd királyok lelkét, mert azt akarja, hogy feldújják Babilont. Bizony az Úr bosszú állása ez, bosszút áll templomáért. Tűzzétek ki a hadijelvényeket Babilon falaival szemben, erősítsétek meg az őrséget. Helyezzetek el őrszemeket, állítsatok lesbe csapatokat, mert az Úr elhatározta és végre is hajtja, amit megmondott Babilon lakóiról. Te nagy vizek mellett lakó, kincsekben gazdag nép, eljött a véged, rablásod véget ért. Megesküdött önmagára a seregek ura, ha annyi embered volna is, mint a sáska, akkor is fölhangzik majd fölötted a diadalének. Az Úr ereje alkotta a földet, az ő bölcsessége szilárdította meg a világot, az ő

ellenség formálója, Izrael törzse pedig az ő tulajdona, seregek ura a neve. Babilónia bűne és bűnhődése. Kalapácsom voltál, fegyverem, népeket zúztam össze veled, országokat pusztítottam el, összezúztam veled lovat és lovasát, összezúztam veled harci kocsit és kocsisát, összezúztam veled férfit és nőt, összezúztam veled öreget és fiatalt, összezúztam veled ifjat és szüzet, összezúztam veled pásztort és nyáját, összezúztam veled földművest és igás állatait, összezúztam veled helytartókat és előjárókat. Megfizetek Babilonnak és Káldea minden lakójának azért a sok gonoszságért, amelyet a Sionon elkövettek szemetek láttára, így szól az Úr. Én most ellened fordulok, rombolás hegye, aki az egész földet rombolod, így szól az Úr. Kinyújtom a kezem ellened, lehengerítlek a sziklákról, és égő hegyjé teszlek. Nem vesznek belőled sarokkövet, sem alapkövet, mert elpusztulsz örökre. Így szól az Úr. Tűzzetek ki hadijelvényeket a földön, fújjátok meg a kürtöt a népek között. Indítsátok ellene a népeket, hívjátok ellene Ararát, Minni és Askenáz országait. Nevezzetek ki összeírókat, vonultassátok fel a lovasságot, mint roppant sáskahadat. Indítsátok ellene a népeket, a médek királyait, helytartóit, minden előjáróját és az uralmuk alatt álló egész földet. Megrendül a föld és megvonaglik, mert beteljesednek Babilonon az Úr szándékai, amikor Babilon földjét lakatlan pusztasággá teszi. Feladták a harcot Babilon vitézei, az erődök behúzódtak. Oda lett a bátorságuk, olyanok lettek, mint az asszonyok. Felgyújtották Babilon házait, összetörték zárait. Futár, futár tér, hírnök, hírnököt. Hozzák már a hírt Babilon királyának, hogy betörtek városába mindenfelől, elfoglalták a gázlókat, fölgyújtották az őrhelyeket, a harcosokat rémület fogta el. Mert így szól a seregek ura, Izrael istene. Úgy van most Babilon leánya, mint amikor csépléshez döngölik a szérűt, még egy kis idő, és eljön számára az aratás ideje. Felfalt, kisemmizett engem, Nebukadnetszar, Babilónia királya, és aztán félretett, mint egy üres edényt. Elnyelt, mint egy sárkány, megtöltötte hasát csemegéimmel, aztán félredobott. A rajtam elkövetett erőszak szálljon Babilonra, mondja ezt Sion lakója. Vérem Káldea lakóira, mondja ezt Jeruzsálem. Ezért így szól az Úr. Íme, én perlem peredet, én állok bosszút érted. Kiszárítom tengerét, kiapasztom forrását. Kőhalommá lesz Babilon sakálok tanyájává. Megborzad és felszissen, aki látja, hogy lakatlanná vált. Együtt ordítanak, mint az oroszlánok, morognak, mint a fiatal hímek. Mikor fölhevülnek, lakomát készítek nekik, leitatom őket, hadd vigadjanak, aludjanak aztán örök álmot, és ne ébredjenek föl. Így szól az Úr. Vágóhídra viszem őket, mint a bárányokat, mint a kosokat és a bakokat. Vége van Babilonnak. Jaj, hogy elfoglalták Sésakot, leigázták az egész föld büszkeségét. Jaj, milyen pusztaság lett Babilon a népek között. Rázódult Babilonra a tenger, hullámainak özöne elborította. Városai pusztasággá lettek, kiszikkadt földé és pusztává, olyan országgá, ahol senki sem lakik, és nem fordul meg arra senki emberfia. Megbüntetem Bélt Babilonban, és kiszedem a szájából, amit elnyelt. Nem özönlennek hozzá többé a népek, Babilon várfala is leomlik. Jöjj ki onnan, népem, mindenki mentse az életét, hogy el ne érje az Úr izzó haragja. Ne lágyuljon meg a szívetek, és ne rémítsenek meg titeket a hírek, amelyek bejárják a földet, mert egyik évben ilyen hír jön, a másik évben amolyan, ha erőszak is lesz úrrá a földön, és ha uralkodó tör majd uralkodó ellen. Mert eljön az az idő, amikor megbüntetem Babilont bálványai miatt. Egész országa megszégyenül, és hullanak benne a halálra sebzettek. Újjongani fog Babilon bukásán az ég, a föld, és minden, ami bennük van. Mert pusztítók törnek rá északról, így szól az Úr. Babilonnak is el kell esnie, Izrael halára sebzettjeiért, ahogyan Babilon miatt hullottak az egész földön, a halára sebzettek. Menjetek, akik a fegyvertől megmenekültetek, meg ne álljatok. Gondoljatok a távolból is az Úrra, jusson eszetekbe Jeruzsálem. Szégyenkeztünk, mert gyalázkodást kellett hallanunk. Arcunkat szégyenpír borította, mert idegenek törtek az Úr házának a szentét.

Azért eljön az az idő, így szól az Úr, amikor megbüntetem Babilont bálványai miatt, és egész országában halára sebzettek hörögnek. Ha az égig emelkedik is Babilon, és ha hozzáférhetetlenné teszi is magas erődítményét, akkor is rátörnek a pusztítók, akiket én küldök, így szól az Úr. Jaj, kiáltás hallatszik Babilonból, és nagy összeomlás zaja a káldeusok országából. Mert elpusztítja az Úr Babilont, elnémítja benne a nagy hangoskodást, ha úgy zúgnának is hullámai, mint a nagy vizek, és visszhangzanék harsogásuk. Mert pusztító tör Babilonra, elfogják vitézeit, összetörik íjukat, mert a megtorlás istene, az Úr bizonyosan megfizet. Leitatom vezetőit, bölcseit, helytartóit, előjáróit és vitézeit, aludjanak örök álmat és nem ébrednek föl, így szól a király, akinek seregek ura a neve. Így szól a seregek ura, Babilon széles várfalát földig lerombolják, és magas kapuit tűzben égnek el. Így dolgoznak a népek semmiért, a nemzetek a tűznek fáradoznak. A jövendőlést az Eufrátesbe süllyesztik. Ezt parancsolta Jeremiás próféta Szerájának, Nériá fiának, Maxéjá unokájának, amikor Babilonba ment Citkijával, Júda királyával, uralkodása 4. esztendejében. Ez a Szerájá szállásmester volt. Jeremiás ugyanis leírta egy tekercsre azt a sok veszedelmet, amely Babilont fogja érni, mindazokat az igéket, amelyek megirattak Babilonról. Ezt mondta Jeremiás Szerájának. Mihelyt Babilonba érkezel, láss hozzá, és olvasd fel ezeket az igéket, és ezt mondd. Uram, te kijelentetted, hogy elpusztítod ezt a helyet, és nem lakik majd benne sem ember, sem állat, hanem pusztaság marad örökre. Miután felolvastad ezt a tekercset, kösd rá egy követ, dobd bele az Eufrátesbe, és ezt mondd. Így süllyed el Babilon, és nem kell fel többé, bárhogyan fáradozik is, olyan nagy veszedelmet hozok rá. Eddig tartanak Jeremiás beszédei.

0: Mai szakasz, Jeremiás 51. rész. A káldeusok Nákhor, Ábrahám testvérének leszármazottai, aki a káldeusok földjén először Úr városában lakott. Később a káldeusok délebre vonultak, meghódították Babilont, és kinevezték fővárosuknak. Ezért ebben a fejezetben azt a helyet és a környező területeket Káldának nevezi Jeremiás a 24. versben. Círus meghódította Babilont, és megölte Belsazár királyt, de nem pusztította el a várost, és nem ölette meg a védőit. Isten proféciája mindig feltételes. Ha a babiloni sereg ellenállt volna, és nem adta volna meg magát a médeknek, akkor Círus valószínűleg lemészároltatta volna a babiloni katonákat. Babilon városa fennmaradt egészen Szeleukosz Nikátor idejéig, miután megépítette Szeleukeia városát Babilon mellett, az emberek átköltöztek Babilonból, és a város maga olyan pusztasággá változott, amilyennek Jeremiás megjósulta. A babiloni birodalom isteni büntetésének egyik oka Júda népének és Jeruzsálemnek az állandó és fölösleges zaklatása volt. A másik ok az Izrael szentje ellen elkövetett sok-sok vétek. A babiloniai katonák például bementek a szentélybe, Isten jeruzsálemi templomába, és sok edényt elvittek magukkal. Isten a médek királyát küldte, hogy a babiloniak ellen harcoljon. Ez az üzenet az Ézsaiás 13:7-nek az ismétlése. Isten megengedte Babilonnak, hogy megbüntesse Júdát, de Babilonnak nem kellett volna kegyetlenséget elkövetnie Júda ellen, mert azt Isten nem bocsájthatta meg. Elnyomták Júda népét, és nem engedték visszamenni őket a földjükre 70 évig. Az 59-64. versekben egy hosszú proféciát olvashatunk Babilón ellen. Sedékiás király uralkodásának 4. évében Jeremiás Babilón elleni proféciájának tekercsét rábízta Seirájára, a szállásmesterére, és megkérte, hogy olvassa föl az embereknek Babilonban, majd kössön rá egy követ, és dobja az Eufrátesz folyóba. Ez azt jelképezte, hogy így süllyed el Babilón, és nem kell föl többé. Viszont még Babilón esetében is késett a pusztulás a megjövendült időponthoz képest, mivel a figyelmeztetés feltételes volt. Hasonlóképpen Isten kegyelmes hozzánk is, és várja a bűnbánatunkat, hogy megmenthessen bűnös állapotunkból.
1: Napi Biblia magyarázatunkat hallották.

0: iránytű.
1: Ha gyűlölt titeket a világ, tudjátok meg, hogy engem előbb gyűlölt, mint titeket. Emlékezzetek meg a ma beszédekről, amelyeket mondtam néktek. Nem nagyobb a szolga az ő uránál. Ha engem üldöztek, titeket is üldöznek majd. Ha az én beszédemet megtartották, a tiéteket is megtartják majd. János evangéliuma 15. fejezet, 18. és 20. vers. Röviddel megfeszítése előtt a békesség ígéretét adta Jézus tanítványainak. Békességet hagyok néktek, az én békességemet adom néktek. Nem úgy adom néktek, amint a világ adja. Ne nyugtalankodjék a ti szívetek, és ne féljen. János evangéliuma 14. fejezet 27. vers. Ez a béke nem a világhoz való alkalmazkodás eredménye. A Krisztus sohasem szerzett békét a gonosszal való kiegyezéssel. A tanítványaira hagyományozott béke inkább belső, mint külső béke, ami az eljövendő harcokban, küzdelmekben is megmaradt számukra. Ezt vallotta Krisztus önmaga felől. Ne gondoljátok, hogy azért jöttem, hogy békességet bocsássak e földre. Nem azért jöttem, hogy békességet bocsássak, hanem hogy fegyvert. Máté evangéliuma 10. fejezet, 34. vers. Jézus a békesség fejedelme, mégis szakadás okozója lett. Ő, aki azért jött, hogy üdvösséget, reménységet hirdessen és örömet ébresszen az emberek szívében, olyan küzdelmet nyitott meg, amely mély sebeket ejt és erős szenvedélyeket gyújt fel. Az evangélium hirdetése mindig ellenállás, veszély, vesztesség és szenvedés közepette haladt előre e világon. Mi adott erőt a múltban Krisztus követőinek a szenvedések között? Istennel, a Szentlélekkel és Krisztussal való közösségük. A gyalázat és az üldöztetés sokakat elválasztott ugyan a földi barátaiktól, de sohasem választotta el őket Krisztus szeretetétől. Az üdvözítő szeretete akkor nyilatkozik meg a leginkább a vihartól korbácsolt lelkek iránt, amikor az igazságért szenvednek.

0: Merengő. Gondolat a mai napra.
1: Mosolyogjatok. Mosolyogjatok egymásra, emberek. A mosoly az öröm fénye. Napfénynél melegebb. Osszad mosolyod, nem fogy el. Olyan, mint a láng, csak nem tüzet gyújt, hanem újabb mosolyokat az arcokon és a szívekben örömet. Mácz István.

0: Mai ige. A Keresztény Média Alapítvány napi áhítata.
1: Légy tudatában Isten jelenlétének. Én magam megyek veled, és nyugalmat biztosítok számodra. Mózes második könyve 33. fejezet 14. vers. Amikor érzed Isten jelenlétét, és tudod, hogy ő veled van, akkor bármit is hozzon az élet, meg tudsz birkózni vele. Gondolj csak bele, mekkora feladatot kapott Mózes. Kiszabadítani 2 millió embert a rabszolgaságból, átvezetni őket a pusztaságon, ahol ellenség támadhat rájuk, és az elemekkel, így a rendkívüli hideggel és forrósággal is meg kell küzdeniük. Etetni és ruházni őket, elrendezni a vitáikat, és egyre csak vezetni őket az úti céljuk felé. Mózes így imádkozott. Ha te magad nem jössz velünk, akkor inkább ne is vezess el innét bennünket. Mózes második könyve 33. fejezet 15. vers. Inkább akart Istennel maradni, mint nélküle bárhová is elindulni. Dávid pedig, miután kitudódott az ügye Betsabéval, nem azért esedezett, hogy megmaradjon a koronája, a királysága és a serege. Nem, mert tudta, hogy mi számít igazán. Szent lelkedet, ne vedd el tőlem. Zsoltárok könyve 51. fejezet 11. vers. Ha lelki növekedésre vágysz, egyre inkább tudatában kell lenned Isten jelenlétének az életedben. Hogy mit kell ehhez tenned? Kavics helyett légy szivacs. Ha vízbe teszel egy kavicsot, a felszíne nedves lesz ugyan, de a belseje kemény és száraz marad. Ám ha egy szivacssal történik ugyanez, át meg át fogja járni a víz, és egészen megváltozik tőle. Lassíts le, és érezd meg Isten jelenlétét. Kezd azzal, hogy elolvasod a következő ígéretet, leírod, majd újra meg újra elismétled, miközben a lelked minden pórusát megnyitod Isten jelenléte előtt. Veled van Istened az Úr, ő erős és megsegít. Repesve örül neked, megújít szeretetével, újjongva örül neked. Zofóniás könyve 3. fejezet 17. vers.

0: Kedves hallgatóink, járuljunk bűnbánattal megváltó Krisztusunk elé, és kérjük, bocsásson meg nekünk, ha jó sorsunkban megfeledkezünk róla, és teljesen belefelejtkezünk a világ dolgaiba. Bocsássa meg nekünk azt is, hogy amikor sorsunk rosszra fordul, akkor kétségeskedünk és zúgolódunk. Nyomorúságunkban belefáradunk a könyörgésbe. Bízzunk benne, hogy Krisztus Urunk megtanít minket őtőle elfogadni mind a jót, mind a rosszat.
1: Szól a rádió. Vissza az igazsághoz.

0: Ír összeállításunk következik.
1: 23. alkalommal rendezték meg a kárpátaljai keresztény gitáros tábort. Idén már 23. alkalommal rendezték meg a kárpátaljai keresztény gitáros tábort július 13 és 19 között, amelyre a 13. életévüket betöltött fiatalokat várták Kárpátalja különböző településeiről Ungvárra. A résztvevők sokszínű közösséget alkottak az életkor és zenei képzettség tekintetében egyaránt. A kezdőktől egészen a haladókig mindenki megtalálhatta a számára megfelelő csoportot. A táborban idén 6 gitáros csoport működött elhivatott oktatók irányításával. Török Gellért, jezsuita szerzetes testvér is csatlakozott a képzéshez, aki oktatóként aktívan bekapcsolódott az egyik csoport napi foglalkozásaiba. Augusztus 21 és 23 között rendezik az Arcus Temporum Művészeti Fesztivált Pannonhalmán. Augusztus 21 és 23 között rendezik meg 22. alkalommal a Pannonhalmi Főapátságban az Arcus Temporum Művészeti Fesztivált, amely ezúttal az iskola témáját járja körül, közölte a főapátság. A közlemény idézi Dejcsics Konrádot, a fesztivál igazgatóját, aki szerint ez az esemény olyan hely, ahol a zene, az irodalom, a képzőművészet és a spiritualitás területein egymással beszélgetve egyszer csak rájövünk, hogy testvérek vagyunk. A fesztivál idei házigazdája Mácsai Pál színművész. Az Arcus Temporum zenei arculatát idén is Keller András hegedűművész, a fesztivál zenei művészeti vezetője formája, aki a 100 éves Kurták György alkotó társául Johann Sebastian Bachot választotta. Meglátása szerint az ő művészetük csodálatosan egészíti ki egymást, és csodálatos érzéseket kelt bennünk, amikor egy térben hallhatjuk Bach és Kurták zenéjét. Változatos programok várják az érdeklődőket Szent István király ünnepén Pannonhalmán. Első királyunk ünnepén, augusztus 20-án Pannonhalma nyitott kapukkal várja mindazokat, akik el akarnak zarándokolni hazánk ősi szentélyébe, hogy részesei legyenek az itt élő hagyománynak, lelkiségnek, kultúrának. A Túrszi Szent Márton tiszteletére emelt pannonhalmi monostor története szorosan összefonódik hazánk történelmével. Szent István királyunk rendelése szerint Szent Márton hegyén a bencés szerzetesek minden nap imádkoznak hazánk fennmaradásáért. Egész nap ingyenes programok várják az érdeklődőket, lehetőséget adva a feltöltődésre. Radírozzuk ki a különbségeket. Fennállásának 20. nyarán újra meghirdeti az egyik legrégebbi és legfontosabb kezdeményezését, a Radírozzuk ki a különbségeket elnevezésű tanszergyűjtő akciót a Református Szeretetszolgálat. Az elmúlt két évtized tapasztalata azt mutatja, hogy az iskola kezdés minden évben jelentős anyagi terhet ró a családokra, különösen azokra, amelyek már a mindennapokban is számos nehézséggel küzdenek. A felmérések szerint ma egy gyermek tanévkezdése átlagosan 40-60 ezer forintos kiadást jelent a családoknak, de az első osztályba készülők esetében akár ezt az összeget is meghaladhatja az iskolatáska, a tolltartó, a füzetek, az írószerek, a sportfelszerelés és a többi szükséges eszköz megvásárlása, különösen több gyermek nevelése esetén, vagy ahol egyetlen keresetből gazdálkodnak. A Református Szeretetszolgálat elsősorban nekik szeretne segítséget nyújtani. Az időjárásról. Hagyományos nyári napok. Ma, szerdán inkább derült, napos az időnk és esők nélkül. Mérsékelt marad a légmozgás, és 28-34 fokunk van. Csütörtökön gyengén felhős, napos idő várható. Eső nem valószínű, és 30-36 fok közé melegszik fel a levegő.
0: Híreinket hallották.

Szól a grácia. Egyedül kegyelemből. Kegyelemből van üdvösségünk a hit által, és ez nem tőlünk van. Isten ajándéka ez. Ez az evangélium a jó hír, örömhír, amely nélkül nincs üdvösség.

Milyen jó hálát adni az Úrnak, és zengeni neved dicséretét, hirdetni reggel szeretetedet és hűségedet. Kedves hallgatóink! Az új nap reggelén hittel teli, áldott és békés napot kívánunk. Az Úr vezesse önöket!

reggeli csendesség. Tedd meg, amit az Úr kér tőled.

Elindult tehát Ábrahám, ahogy az Úr megparancsolta neki. Isten szavának engedelmeskedve indult el Ábrahám Kánaán földje felem. Amikor az Úr szólt hozzá, nem keresett kifogásokat, nem ellenkezett, nem hivatkozott idős korára, nem töprengett sokat azon, hogy mit fognak szólni ehhez a családtagjai, a rokonai, és nem gondolt az előtte álló út viszontagságaira sem. Elindult úgy, ahogy az Úr megparancsolta neki. Te mit szoktál tenni olyankor, amikor Isten kér tőled valamit? Mi az első reakciót? Kifogásokat, vagy inkább megoldásokat keresel annak kapcsán, amit mond neked?

Így szól most hozzád az Úr. Ma, ha szavát meghallod, ne keményítsd meg szívedet. Ne légy kemény szívű. Ne állj ellen a Szentléleknek. Inkább légy nyitott arra, amit az Úr üzen neked. És akár számottevő, akár csupán egy aprócska dologról is legyen szó, tedd meg, amit kér tőled. Az Úr már előkészített számodra egy utat, amely által engedelmeskedhetsz neki. Ezért ne félj. Ahova ő vezet, ott megállt téged. A zsoltárossal együtt így imádkozhatsz. Tiszta szívet teremts bennem, Isten, s az erős lelket újíts meg bensőmben. Színed elől ne vess el engem, szent lelkedet ne vondd meg tőlem. Add vissza nekem üdvösséged örömét, és készséges lélekkel erősíts meg engem. Amen.

0: baptista áhítat igei gondolatai mára.
1: Áhítat, július 29-e. Zsidókhoz írt levél 9. fejezet, 1-től 10. versig. Az első szövetségnek is volt tehát Isten tiszteleti rendje és földi szent helye. Mert sátrat építettek, melynek első részében volt a gyertyatartó, az asztal és a szent kenyerek. Azt nevezték szentélynek. A második kárpiton túl pedig volt egy sátor, amelyet szentek szentjének neveztek. Ebben volt egy arany illatáldozati oltár és a szövetségládája, minden oldalról arannyal borítva. A szövetségládában volt az aranyedény mannával tele, és Áron kivirágzott veszeje, meg a szövetség táblái, fölötte pedig a dicsőség kerubjai, amelyek beárnyékolták az engesztelés helyét. De ezekről most nem kell részletesen szólni. Miután ezeket így rendezték el, a sátor első részében mindenkor bejárnak az Isten tiszteleti szolgálatot végző papok, a másodikba azonban csak évenként egyszer és egyedül a főpap mehet be azzal a vérrel, amelyet bemutat önmagáért és a nép tudatlanságból eredő vétkeiért. A Szentlélek ezzel azt jelenti ki, hogy amíg az első sátor fennáll, addig nem nyílik meg a szentélybe vezető út. Példázat ez nekünk a mostani időre, mert ott olyan ajándékokat és áldozatokat mutatnak be, amelyek nem tudják lelki ismeretében tökéletessé tenni azt, aki az áldozatot bemutatja. Ezek a külső rendelkezések, amelyek ételekre, italokra és különböző mosakodásokra vonatkoznak, csak az új rendelkezés idejéig kötelezők. Mert a test lelke a vérben van, és én az oltárra adtam azt nektek, hogy engesztelést szerezzen értetek. Mert a vér a benne levő lélek által szerez engesztelést. Olvashatjuk Mózes 3. könyvében. Az ószövetségi ember ártatlan állatok vérét áldozta fel az oltáron, az állatok húsát pedig kedves illatként füstölögtette, így módon igyekezett bűneinek bocsánatát elnyerni az Istentől. Egy évben, egy alkalommal, a nagy engesztelési napon a főpap a nép valamennyi vétkéért mutatott be áldozatot, és mindezt tette a szentek szentjében. Egy nap, egy közben járó. Az új szövetség óta minden megváltozott. Ma már tudjuk, hogy az igazi engesztelési nap a megváltó Jézus Krisztus kereszt halálának napja, a közbenjáró pedig ő maga volt. Az ő kiontott vére a mi áldozatunk. A feladatunk csupán annyi, hogy kedves illatok legyünk ebben a világban. Hogy ez is jár néha áldozatokkal? Persze. Olykor lemondással, máskor megvetéssel, ám a végén nem akár mekkora ajándékot tartogat. Az örök életet. A felvételt a Magyarországi Baptista Egyház kiadványa alapján az MBE speciális missziójának munkatársai készítették.

0: Csendes percek.
1: A mai áhítatot Janice Gregg Presley írta Marylandből, az Egyesült Államokból. Ragaszkodás. Mivel ragaszkodik hozzám, megmentem őt. Oltalmazom, mert ismeri nevemet. Ha kiált hozzám, meghallgatom, vele leszek a nyomorúságban, kiragadom onnan, és megdicsőítem őt. Zsoltár a könyvének 91. fejezetének 14. és 15. verse. Sok évvel ezelőtt egy csoport tagja voltam, akik rendszeresen jártak lovagolni. Együtt kempingeztünk, túráztunk, és felvonulásokon is részt vettünk. Egy lovaglás alkalmával az egyik ló kiszabadult a lószállítóból. Én gondolkodás nélkül elkaptam a kötőféket, ami végül kicsúszott a kezeim közül, és súlyos égési sérüléseket okozott. A sérülésem miatt nem vehettem részt a lovastúrán, így órákon át magamban üldögéltem, tenyeremet ápolgatva, ami felhólyagosodott. Tudtam, hogy el kellett volna engednem a kötelet, ahelyett, hogy megfogtam. Ahogy életem más területein is gyakran megtettem, megpróbáltam magam irányítani a dolgokat, ahelyett, hogy Isten ígéreteiben bíztam volna. Elnézve sérült tenyeremet, arra gondoltam, hogy el kell engednem az irányítási vágyamat, és minden területen meg kell bíznom Istenben. Ez a felismerés egy újfajta békességgel töltött el. Mikor a barátaim visszatértek, mosolyogni láttak, hiszen eldöntöttem, bármi is történjen ezentúl az életemben, mindig Istenbe vetem bizodalmamat. Mennyei Atyánk, köszönjük a Te csodálatos jelenlétedet az életünkben. Köszönjük, hogy szereteted, hatalmad és a bölcsességed mindig a rendelkezésünkre áll. Amen. Napi gondolat: átadom az irányítást Istennek, akiben mindig megbízhatok. Imádkozzunk Istenben való bizalomért.
0: A felvételt a Metodista Média Szolgálat készítette.

0: a költészet hangján.
1: 1927. július 29-én született Takács Tibor, az irodalom jeles embere, ahogy nevezték kortársai. Az Írószövetség nívódíjasa és Táncsics Mihály díjas magyar író, költő, újságíró, rádiós szerkesztő.

Takács Tibor, Otthonom, anyanyelvem. Mikor már minden menthetetlen, te vagy otthonom, anyanyelvem, az alanyok és állítmányok kitáguló, örök határok papírra vetett menedékem. Ma holnap egyetlen reményem, jelzőim fénye, füstje lángja, mondataim varázskabátja, boldog betűk papíros réten, csak is tiétek minden érdem. Én kéz vagyok csak, lehanyatló, szavak kapuját nyitó ajtó. Ahogy anyám súgva rejtve tanítgatott az anyanyelvre, ma ez szívem menedéke. Belőled csak öröm piroslik. Csak egy követ naponta, amit fölemelhetek, egy jól megfaragottat. Uram, ha engeded, lassan építem, várom. Még adj hozzá erőt, ahogyan lelket adtál, és hozzá hegytetőt, hogy építsem naponta játékból, s igazán a házam és a váram, az otthonom, hazám. Adtál köveket hozzá, faragott szavakat, belőlük készül váram, állnak erős falak, köveit magam fejtem. Nézi a nap, s a hold, s csak ők tudják majd végül, nem Déva vára volt.

0: ami igazán megerősít.
1: Pihenés és kikapcsolódás. Járj a jó emberek útján, és az igazak ösvényeit kövesd. Példabeszédek könyve 2.20. Gondolatok az ígéről. Van a kikapcsolódásnak olyan módja, amely rendkívül áldásos. A jó és rossz közötti különbségtételre képes, megvilágosodott elme bőséges, romlatlan és tanító jellegű forrást talál a testet, lelket felüdítő kikapcsolódáshoz és hasznos időtöltéshez. A legnagyobb áldásunkra szolgál a pihenés, a szabad levegőn és Isten műveinek szemlélése a természetben. Amikor pihenünk, lelkünk felüdül, és testünk megerősödik. Isten azt kívánja tőlünk, hogy minden erőnket, minden időben a legjobb célra használjuk fel. Gyűjjön össze a testvéri közösség, és tegyünk mindent Isten dicsőségére. Kiváltságunk, hogy életünk minden napján dicsőíthetjük Istent, hiszen nem azért élünk, hogy csak szórakozzunk és magunk tetszését keressük, azért élünk, hogy az emberiség hasznára legyünk, a társadalom áldására szolgáljunk. Csodálhatjuk a természet szépségeit, s míg szemléljük Isten műveit a természetben, gondolataink szálljanak magasabbra a természet Istenéhez. Emelkedjünk fel lélekben a világegyetem teremtőihez, és imádjuk az Alkotót, aki ezt a sok szépséget, ami áldásunkra és boldogságunkra teremtett.

0: temesd el a keserűséget.
1: Többet ér a türelmes ember a hősnél, és aki uralkodik indulatán, az értékesebb, mint aki meghódítja a városokat. Példabeszédek könyve 16. fejezet 32. vers. Egy pénteki napon, amikor órákat tartottam az egyetemen, az egyik szünetben elmentem a Telex irodába, hogy átvegyek egy faxot, amit valaki küldött nekem. Mivel a házamból érkezett levél volt, lelkesen olvastam el. Aztán hirtelen dühöt éreztem, mintha mennydörgés robbant volna az agyamban. A vérnyomásom felszökött, és a szívem a mellkasomban dobogott. A nap hátralévő órái homályosan teltek el, miközben dühömben a fogamat csikorgattam, és eszembe jutottak a levélben szereplő sértő szavak. Düh az igazságtalan vádak miatt, düh a hírnevemet ért igazságtalanság miatt. Elhatároztam, hogy egy szúrós választ fogalmazok meg a feladónak, egy olyan választ, amely reméltem, hogy rosszabbul érinti majd őt, mint ahogy ő megégetett engem. A rögeszme, hogy átadjam magam neki, a következő napokban is a markában tartott. Napközben teljesen tehetetlen voltam, ahogy éjjel az alvás is elkerült. Az étvágyam elment, mert a gyomrom összehúzódott, és szörnyű, fekélyes fájdalmaim voltak. Mondanom sem kell, hogy fizikailag és lelkileg kimerülve megtaláltam a fogyás leggyorsabb, legbiztonságosabb és legegészségtelenebb módját. A harag a Biblia szerint természetes emberi érzelem, de kezelése és célja meghatározza, hogy helyes vagy bűnös módon éljük-e meg. Isten is haragszik az igazságtalanságra és a bűnre, de az ő haragja mindig igazságos és szent. Az emberi harag viszont gyakran önző, meggondolatlan és pusztító lehet. Isten haragja a bűn elleni igazságos ítéletét jelenti. Nem hirtelen dükitörés, hanem az igazságtalanságra adott jogos válasz. A Biblia szerint a harag nem mindig bűn, de veszélyes érzelem, amelyet Isten bölcsessége szerint kell kezelni. Az igazságos harag Istenért és másokért szól, míg a bűnös harag önző és romboló. A legjobb út a megbocsátás, az alázat és a békesség keresése. A nagy érzelmi nyomás alatt az egészségem egyre romlott, míg nem egy nap rájöttem, hogy a dühös érzelmeim miatt a legtöbbet, fizikailag, szellemileg és lelkileg nem másnak ártottam, mint magamnak. Számomra ekkor kezdett új értelmet nyerni, a ne haragudj elhamarkodottan a te szívedben, mert a harag a bolondok kebelében lakozik, és elkezdtem megfogadni az Úr tanácsát, hogy bocsássak meg azoknak, akik megbántottak engem, ahogyan Isten megbocsátotta a bűneimet. Csak ekkor tudtam megtapasztalni a testi és lelki jólét érzését. Van valaki az életedben, aki mondott vagy tett valamit, ami feldühített? Talán itt az ideje megbocsátani és eltemetni a keserűséget.
2: Közreműködött Varga Gyulai Bernadett.

Július 29-én így szól hozzánk Isten igéje a 42. Zsoltár 4. versén keresztül. Könnyem lett a kenyerem éjjel és nappal, mert egész nap azt mondogatják nekem, hol van a te Istened? Pál apostol Filippiekhez írott levelének első fejezetének 13. és 14. versében pedig ezt olvashatjuk. Pál írja, mert ismerté lett az egész testőrségben és mindenki más előtt is, hogy Krisztusért viselem bilincseimet. Úgyhogy többen azok közül, akik testvéreink az Úrban, fogságon körülményeiből bizalmat merítve, félelem nélkül bátran szólják Isten igéjét. Ezt olvassuk. Könnyem lett a kenyerem éjjel és nappal, mert egész nap azt mondogatják nekem, hol van a te Istened, mondja a Zsoltáros. És mi is ismerjük ezt a kérdést. Hol van? Hol volt, amikor csend volt a fohász után? Hol volt, amikor kinevettek, megszégyenítettek, lehülyéztek, mert hittél benne? Mert mertél hinni abban, akit a világ nem lát? Únyosan kérdezik sokszor, nem is hangosan, csak a szemükből süt, hogy egy félmosolyból, egy cinikus várándításból, hol van a te Istened? És közben könny lesz a kenyered, mert fáj, mert néha már magad is kérdezed, mert sötét van, és az Isten hallgat.

Pál apostol válasza világít ebben a sötétben, ismert élet, hogy Krisztusért viselem bilincseimet. Pál nem a szégyent hordozta, hanem a bizonyságot. Nem elbújt a cella sarkába, hanem onnan világított, és mások hitet merítettek belőle. Testvérem, ha kigúnyolnak Krisztusért, akkor nem elvesztél, hanem épp bizonyságá váltál. Ne szégyeld, ne rejtőzz el. Tudd, hogy minden gúny, minden kérdés lehetőség arra, hogy Krisztus ismerté váljon általad is. Imádkozzunk. Uram, amikor gúnyolnak téged miattam, adj nekem kitartást, hogy ne szégyeljelek, hanem bátran valljalak meg. Adj könny helyett reményt, félelem helyett bizalmat, hogy életem minden bilincse téged hirdessen. Amen. Szikra Benedek áhítatát olvastam fel a mai napon. Mikor így szól hozzánk Isten igéje az Ószövetségből, könnyem lett a kenyerem éjjel és nappal, mert egész nap azt mondogatják nekem, hol van a te Istened. Pál írja, mert ismerté lett az egész testőrségben és mindenki más előtt is, hogy Krisztusért viselem bilincseimet. Úgyhogy többen azok közül, akik testvéreink az Úrban, fogságon körülményéből, bizalmat merítve, félelem nélkül bátran szólják Isten igéjét.

Rebeka 19 éves volt, amikor először úgy érezte, hogy igazán nincsen szüksége senkire, legkevésbé az édesanyjára. Egyetem, új barátok, szabadság. Olyan volt, mintha kicserélték volna. Otthon már minden idegesítette. Édesanyja figyelmeztetései, az apró gondoskodások, és persze a mikor jössz haza kérdések. Egyik este, amikor épp indulni készült egy házi buliba, az édesanyja megállította. Kicsim, hideg lesz, vigyél kabátot, jó? Rebeka dühösen felsóhajtott. Anya, nem vagyok már 5 éves, mindig beleszólsz. Az édesanyja nem szólt többet. Csak az ajtó mögött maradt, és halkan felsóhajtott. Az elkövetkező hónapokban Rebeka egyre ritkábban hívta az egyetemről. Csak akkor jelentkezett, ha pénz kellett, vagy ha gondja volt, vagy valamit elrontott. Ilyenkor az anyukája mindig ott volt, hallgatta és segített. Egy márciusi reggelen Rebeka egy rövid üzenetet kapott a nagynényétől. Anyukád kórházba került. Kérlek, gyere be, amint tudsz. Rebeka úgy rohant, ahogy még soha. A kórházi szobában ott feküdt az édesanyja, sápadtan, oxigénmaszk alatt. Súlyos tüdőgyulladás, és sajnos későn vették észre. Amikor Rebeka leült az ágya mellé, édesanyja kinyitotta a szemét, és ennyit mondott. Örülök, hogy itt vagy. Aznap este Rebeka először nem panaszkodott, nem kritizált és nem vádolt. Csak fogta édesanyja kezét, és sírt. Napokkal később, amikor már jobban lett az anyukája, Rebeka hazaért, és leült egy üres füzet fölé. A lap tetejére ezt írta. A dolgok, amiket sosem köszöntem meg. És írni kezdett. Egészen az éjszaka közepéig írt. Az anyja sosem kérte a köszönetet, sohasem követelte. De Rebeka végre megértette, hogy az igazi szeretet nem kiált, csak csendesen jelen van.

A hála nem csupán udvariasság vagy szokás, hanem az Istennel való kapcsolat jele. A hála az ember válasza Isten jóságára, kegyelmére és gondviselésére. Minden nap alkalmunk van kifejezni ezt Istennek az ő szeretetéért, hűségéért. Aki hálás szívvel él, az közelebb kerül a Teremtőjéhez. Ezzel szemben a hálátlanság nem pusztán feledékenység, hanem lelki vakság. A hálátlan ember nem ismeri fel, honnan jött minden áldás, amit az életében érez. Ez megkeményíti a szíved, és fokozatosan elválaszt Istentől. Az ember ilyenkor már nem Istenre, hanem önmagára néz. A hálátlanság megelőzi a zúgolódást, a bizalmatlanságot, majd végül a teljes lelki elszakadást. Ahogy Izrael népe elfelejtette a sok-sok csodát, például a pusztában a mannát, vagy a vörös tengernél, amikor szétnyílt a tenger, úgy mi is elfeledhetjük Isten szabadításait, ha nem gyakoroljuk tudatosan a hálát. Az utolsó időkben sokan áldásokat kapnak Istentől, de nem térnek vissza hozzá. Az emberiség nagy része élvezi Isten ajándékait, de nem ismeri el az adományozót. Meggyógyulnak, megtartatnak, előre jutnak a munkájukban, de nem térnek vissza, hogy hálát adjanak. Sok ember csak akkor fordul Istenhez, amikor szüksége van valamire, de elfelejti őt, amikor bőséget kap. Ez a jaj Istenem kereszténység. A hálátlanság, az önzés egyik legsötétebb formája, amely vakságba és végül ítéletre vezethet.

Sokan természetesnek veszik a szeretetet, amit kapnak. De amikor ezek a források elapadnak, akkor döbbennek rá, hogy mennyi mindent kaptak addig, és milyen keveset adtak vissza. A hálátlanság nem abból fakad, hogy gonoszok lennénk, hanem abból, hogy elfelejtjük értékelni a jót, amit már megszoktunk. Az emberek, akik nap mint nap körülöttünk vannak, legyenek szülők, testvérek, tanárok, barátok vagy társak, csendes eszközei lehetnek Isten szeretetének. Ha nem tanulunk meg hálás szívvel tekinteni rájuk, elveszíthetjük azt, amit Isten éppen rajtuk keresztül szeretne nekünk adni.

a mennyei lények folyamatosan dicsőítik Istent hálával. Ez nem csak örömük kifejezése, hanem létformájuk. Ha mi is a menny polgárai akarunk lenni, már most el kell sajátítanunk ezt a lelkületet. A hála és dicséret Isten népének légköre. Aki megtanulja itt, a földön dicsérni Istent, az készen lesz majd a mennyei szolgálatra is. A hála nem csak egy-egy érzés csupán, hanem folyamatos állapota a szívünknek, amely Isten jelenlétéhez igazítja az életünket. Az utolsó idők hívőit nem elsősorban csodák vagy teológiai ismeretek különböztetik meg majd másoktól, hanem az, hogy van-e bennük élő hála Isten iránt, akár a bőségben, akár a próbák idején.

mert bár megismerték Istent, mégsem dicsőítették, vagy áldották Istenként, hanem hiába valóságukra jutottak gondolkodásukban, és értetlen szívük elsötétedett. Róma beliekhez írott levél, első fejezet, 21. vers.

0: Hír összeállításunk következik.
1: Tigrisek világnapja. 2010 óta ünneplik a Tigrisek világnapját július 29-én. Az ünnep célja, hogy felhívja a figyelmet a veszélyeztetett fajra, természetes élőhelyük megőrzésére, és arra, hogy az orvvadászat milyen visszafordíthatatlan károkat okoz a vadállományban. Némely országban a tigrisállomány 5 év alatt a felére csökkent. Feltételezhető, hogy nincs már szaporodó tigris populáció Kambodzsában, Vietnámban és Laoszban. A Természetvédelmi Világalap felhívást tett közzé a dél-kelet-ázsiai régió országaiban, hogy végezzenek tigris létszám felmérést, mert az egyedek számának pontos ismerete alapvető fontosságú a Természetvédelmi Világalap által elindított TX2 program kivitelezéséhez. A program célja, hogy 2022-ig megduplázódjon a vadon élő tigrisek száma. A felmérésben élen járó országok Nepál, India, Oroszország, Banglades és Bhután. Leó pápa felhívása Szentföldért. Térjenek vissza a tárgyalásokhoz az igazságos megoldásról. A Szentatya július 26-án, vasárnap, az Úrangyala imádság alkalmával Cisjordánia és a gázai övezet kapcsán azt kérte, tartsák tiszteletben minden ember egyenlő méltóságát, elutasítva az újabb katonai akciókat és az egyoldalú döntéseket. Arra szólított minden érintett felet a Közel-Kelet kapcsán, hogy függesszék fel a támadásokat, nyissanak teret a párbeszédnek és a diplomáciának. Leó pápa következő szavakkal emelte fel hangját a békért és a kiengesztelődésért. Sürgető felhívással fordulok a felelősökhöz, hogy törjenek vissza a tárgyalásokhoz olyan igazságos politikai megoldásról, amely minden ember egyenlő méltóságán és azonos jogain alapul, valamint utasítsák el az újabb katonai akciókat és az egyoldalú döntéseket. Szívem mélyéből kérem az összes érintett felet, hogy függesszék fel a támadásokat, és sürgősen nyissanak ismét teret a párbeszédnek és a diplomáciának, hogy mielőbb eljussanak az egész térség által oly nagyon vágyott békéhez. Gyalogosan zarándokoltak fiatalok az egyházmegyei búcsúra. A Merjünk növekedni Krisztusban egyházmegyei ifjúsági tábort Kálmán József plébános, egyházmegyei ifjúság referens vezetésével a tiszafüredi Assisi Szent Ferenc lelki gyakorlatos házban tartották, majd a közel 100 fős fiatal közösség leveleken folytatta tovább táborozós életét. Itt csatlakozott hozzájuk Palánki Ferenc, Debrecen-Nyíregyházi megyés püspök, aki együtt ment velük Máriapócsra. Palánki Ferenc szentmisét mutatott be a Szent Háromság plébánia templomban, majd onnan gyalogos zarándokként kísérte a diákokat Máriapócsra, az egyházmegyei búcsúra. A püspöki szentmisére megérkeztek az egyházmegye oktatási és szociális intézményeinek vezetői, szülők és mások, akik csatlakoztak a gyalogos zarándoklathoz, így több mint 200 fő indult Máriapócs irányába. A megfáradtakat az Ófehér-tói egyházközségben várták meleg ebéddel, majd útjukat folytatva a délutáni órákban érkeztek meg a kegyhelyre, ahol imádság, ének és áldás zárta a napot. Az időjárásról. Hagyományos nyári napok. Ma, szerdán inkább derült, napos az időnk és esők nélkül. Mérsékelt marad a légmozgás, és 28-34 fokunk van. Csütörtökön gyengén felhős, napos idő várható. Eső nem valószínű, és 30-36 fok közé melegszik fel a levegő.
0: Híreinket hallották.

Szól a grácia. Egyedül kegyelemből. Kegyelemből van üdvösségünk a hit által, és ez nem tőlünk van. Isten ajándéka ez. Ez az evangélium a jó hír, örömhír, amely nélkül nincs üdvösség.

0: Lábaimnak mécsese a te igéd, ösvényem világossága.
1: A nehéz esetek az Új Szövetségben műsorát hallják.
2: Nagyon nagy szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat. Ez a Nehéz Esetek az Új Szövetségben sorozat, benne Kulcser Tibort hallják. Virágvasárnap, és ez a virágvasárnap, ez évről évre visszatérő ünnepünk, és azt hiszem, hogy már a legkisebb gyermekek is pontosan tudják, hogy miről van szó. A felnőttek meg sokszor úgy vannak ezzel, hogy ők meg tudják, miről lesz szó. És mivel tudják, miről lesz szó, ilyenkor az ember hajlamos arra, hogy kikapcsoljon, és azt mondja magának, hogy ó, persze, az Úr Jézus bevonult Jeruzsálembe, és attól függően, hogy ki milyen igehirdetés fajtához szokott, vagy azt fogjuk hallgatni, hogy engedjük, hogy a szívünkbe is bevonuljon, vagy pedig arról fogunk hallgatni, hogy milyen borzalmas, hogy nem ismerték föl Jézust, és már kapcsolunk is ki. Félre ne értse véletlenül egyik hallgató se, én nem piszkálódni szeretnék ezzel, csak részben nagyon régen hallgatok én is igehirdetést, másrészt elég régen mondhatom el, hogy igehirdető vagyok, és tetszik tudni, a szószékről is kiválóan látszik, amikor valakinek lekapcsol a figyelme, és ugye egy pillanat alatt eltűnik a szeméből az a fény, ami azt üzenné, hogy itt van, jelen van. És én őszintén úgy gondolom, hogy ezekre az üzenetekre azért is nagy szükségünk van évről évre, mert részben kimeríthetetlen, másrészt pedig Istennek a terve, azok, amiket a proféták megmondtak, azok egy nagyon határozott, majdnem azt mondtam, hogy időtábla szerint történtek meg. És éppen ezért úgy döntöttem, hogy ezen a virágvasárnapon vegyük végig azt, hogy hogyan készítette föl Isten az Úr Jézus Krisztus érkezésére a jeruzsálemieket. Most nem a proféciákat fogjuk elővenni, csak az utolsó néhány hónapot. Nagyon sokan azt hiszik, hogy Jézus Krisztus amolyan impulzív személyiségként a pillanatnyi hatások alatt tette a dolgokat, és mindig mindent improvizált. Hát először is szeretném elárulni mindenkinek, aki zenét tanult, esetleg magasabb szinten tanult, az pontosan tudja, hogy szó sincs improvizációról, ha nincs mögötte hatalmas tudás. Improvizálni azt tud, aki óriási mennyiséget gyakorolt. Egyébként inkább zenei blöffnek lehet nevezni, mint ahogy igehirdetésről sem lehet improvizatív módon beszélni, az nagyon sokszor nem lesz más, csak pufogtatás és blöff. És az Úr Jézus szolgálata sem volt improvizatív. Annak minden egyes lépése az Atyával végig beszélt, végig gondolt, és az Úr Jézus által végig járt úton történt. Éppen ezért most menjünk egy kicsit korábban virágvasárnaphoz képest. Nem sokkal, egy olyan 3,5-4 hónapra, és hogyha most nagyon újszövetségien akarnám és mai nyelven kifejezni magam, az Úr Jézus karácsonyi prédikációjával kell kezdeni. Tetszik-e tudni, hogy az Úr Jézus prédikált karácsonykor? Erre valaki meg fogja rázni a fejét, és azt fogja mondani, hogy dehogy prédikált az Úr Jézus karácsonykor, hát az Úr Jézus karácsonykor született. Igen ám, de az az időpont, amivel egybeesően mi ünnepeljük az Úr Jézusnak a születését, akkor már nagyon régen ünnep volt Jeruzsálemben, és úgy hívták, hogy templomszentelés, vagy odaszentelés ünnepe, és egyébként a fény ünnepének is hívták a Hanuka, ami gyakorlatilag a mi karácsonyunkkal nagyjából egybeeső mind a mai napig, héber felebarátaink ünneplik is, és mostanában már újsághír szokott lenni, meg állami elismerés is szokott lenni ennek az ünnepnek, de akkor az Úr Jézus ott egy nagyon komoly kijelentést tett Jeruzsálemben. Amikor eljött a templomszentelés ünnepe, jegyzi föl nekünk János apostol a 10. fejezet 22. versétől, Jézus a templomban a Salamon csarnokában járt. És akkor körülvették a zsidók, és így szóltak hozzá, meddig tartasz még bizonytalanságban bennünket? Ha te vagy a Krisztus, mondd meg nekünk nyíltan. Jézus így válaszolt nekik, megmondtam nektek, de ti nem hisztek atyám nevében végzett cselekedeteim tanúskodnak mellettem, de ti nem hisztek, mert nem az én juhaim közül valók vagytok, az én juhaim hallgatnak a hangomra. Én ismerem őket, ők pedig követnek engem. Én örök életet adok nekik, és nem vesznek el soha, mert senki ki nem ragadhatja őket az én kezemből. Az én atyám, aki nekem adta őket, mindennél nagyobb, és senki se ragadhatja ki őket az atya kezéből. Én és az atya egy vagyunk. Hát azt hiszem, ennél világosabb és direktebb üzenetet nem lehet elmondani. Nem tudom, hogy miért nem szoktuk ezt az igét soha karácsonyra fölhasználni, pedig ez teljességgel egybecseng az angyalok karácsonyi üzenetével, de mit tetszik gondolni, mi lett a reakció rá? Mondhatnám, hogy szerencsére, de hát szó nincs szerencséről. János lejegyzi a reakciót, és ez a reakció az, hogy követ ragadtak, hogy most azonnal megkövezik. És akkor Jézus elment onnan. Egy picit több, mint 3 hónapot töltött távol, nagyon jelképes és szimbolikus a hely, ahol Jézus ezt az időt tölti, elvonult oda, ahol egyébként eredetileg János a keresztelést, a bemerítési szolgálatát végezte. Magyarul, mintha azt üzenné, hogy aki megtérni akar, az jöhet, még most jöhet. Aztán azon a helyen kap egy üzenetet, és ez az üzenet így hangzik, akit szeretsz, beteg. Ha valaki szeretné velem együtt követni ezt a történetet, János evangéliuma 11. fejezetében van, és azt hiszem, elég gyorsan fogjuk mindnyájan tudni, hogy itt Lázárról van szó. Még egyszer szeretném hangsúlyozni, nincs véletlen egybeesés. Isten munkájában ott van az a felkészítés, ami rendkívül szükséges. Jeruzsálemben, a Salamon tornácában, tehát a templomban elhangzik az üzenet. Az én atyám munkálkodik, az én atyám hívja és vonja magához az ő juhait, nem ragadhatják őket ki az én kezemből, én és az atya egy vagyunk. És utána elkezdi Jézus fölkészíteni a tanítványait, hogy mi fog következni. A tanítványok már láttak olyat, hogy meghalt egy kislány, és 1-2 órán belül Jézus megérkezett, és a kislány föltámadt. Olyat is láttak, hogy meghalt egy fiatal ember, és Jézus találkozik másnap a halottas menettel, akik már a temetőbe viszik a fiatal embert, és Jézus odalép a gyászmenet elé, megállítja a halottat vivőket, megérinti a halottat, és az életre kell. De most meg kell tanulniuk, hogy amikor azt fogják hallani, hogy már 3 napja van a megváltó a sírban, ne rémüljenek meg, mert az a kijelentés, amit újra és újra eddig elmondott nekik, hogy a zsidók kezébe adatik, hogy meg fogják ölni, de 3. napra feltámad, az reális az ő szájából. Honnan fogják megtudni? Kell majd ehhez valaki, aki már 4. napos, és föltámad a halálból. És Jézus megengedi azt, hogy az ő barátja Lázár meghaljon, aztán megérkezik jócskán elkésve a betegágy mellé, ehelyett már ugye sírban van a barát, és miután az elhunyt mind a 2 leánytestvérétől végighallgatja Jézus azt, hogy ha itt lettél volna, nem halt volna meg a testvérem, Jézus kimondja azt az egészen elképesztő mondatot, én vagyok a feltámadás és az élet, és aki hisz én bennem, ha meghal is él, és aki csak él és bennem hisz, soha meg nem hal. Hiszed ezt? Még egyszer mondom, nehogy bárki azt higgye, hogy Jézus froclizza ezt a 2 szegény gyászolót. Jézus készíti őket. Aztán persze tudjuk, hogy elhangzik a Lázár jöjj ki parancs, és azt is tudjuk, hogy a halott kijön, és azt is tudjuk, hogy ezután a leánytestvér megragadja az első alkalmat, amikor csak lehet, és egy meggyógyított volt leprásnak, Simonnak a házában, fölborítva a rendet, odalép, és egy egész vagyont, 300 dénárt érő nárdus olajszelencét törve fel, kezdi el Jézusnak megkenni a kisebesedett lábát, a hajával letörölni, nagy riadalmat váltva ki. De közben jönnek az emberek, mert híre megy. Híre megy annak, hogy mi történt Lázárral. És a hír, az hír, tetszik tudni, olyan messziről jött ember nincs, aki nem azt mond, amit akar. Elindulnak Jeruzsálemből, Betánia közel van Jeruzsálemhez, aki rászánja az időt, egy néhány órát gyalogol, és már ott is van. És egyre többen érkeznek, és azt olvassuk a János evangélium a 11. fejezetében, ekkor sokan hittek benne azok közül a zsidók közül, akik elmentek Máriához, és látták, amit Jézus tett, némelyek pedig közülük elmentek a farizeusokhoz, és elmondták nekik, miket tett Jézus. Összehívták tehát a főpapok és a farizeusok a nagy tanácsot, és így szóltak, mit tegyünk, ez az ember ugyanis sok jelt tesz. Ha egyszerűen csak hagyjuk őt, majd mindenki hisz benne. Aztán jönnek a rómaiak, és elveszik tőlünk a helyet is, meg a népet is. És akkor mondja ki Kajafás főpap azt a profécia értékű mondatot, egyébként nem annak szánja, csak Isten változtatja azzá, hogy jobb, ha egy ember hal meg a népért, mint ha egy egész nép vészel. De ettől még, hogy ők elhatározzák Jézusnak a megölését, nem áll meg a néppándorlás. Egyre többen jönnek. Tessék csak nézni a 12. fejezet 9. versétől. Nagyon sokan megtudták a zsidók közül, hogy ő ott van. Oda mentek, nem csak Jézus miatt, hanem azért is, hogy lássák Lázárt, akit feltámasztott a halottak közül. Na mit tetszik gondolni, mi a reakció? Tessék csak hallgatni a folytatást. A főpapok pedig elhatározták, hogy megölik Lázárt is. Mert a zsidók közül sokan miatta mentek oda, és hitték Jézusban. És úgy folytatódik János evangélium a 12. fejezete másnap. Ami azt jelenti, mint egy jó zenedarabnál, hogy elhangzott az első tétel, második tétel, talán szép csendes kis andantét, lárgót és sok mindent átéltünk, de mindenki tudja, hogy úgy is jön az árótétel, és annak pedig teljes hangerővel, vagy ahogy a zenészek mondják, tuttiban kell majd szólnia, és minden erőt belefogadni a zenekar. Hát most valami ilyesmi történik, Jézus mindent előkészített, bocsánat a szóért, és ezt most tessék nagyon jó értelembe vetni. A reklám hadjárat is megtörtént, hiszen mennek az emberek, és viszik a hírt ide is, oda is. Te, azt hallottam, föltámadt Lázár. Ugyan ne beszélj már. Hát de hát oda mentem, megnéztem. Hát ez az ember él. Na és mi a bizonyíték, hogy meghal? Hát vagy 500 ember, aki ott volt a temetésén. Meg akik látták őt. Meg akik ott voltak akkor, amikor Jézus föltámasztotta a halálból. A saját testvérei is elmondják. Pedig mindenki mondta, hogy már negyednapos, már szaga van. Ott a lepecsételt sír, aminek ott van a nyoma, hogy az a sír az ki lett nyitva. És akkor Jézus úgy dönt, hogy ez az a nap. Tessék csak hallgatni. Másnap, amikor az ünnepre érkező nagy sokaság meghallotta, hogy Jézus Jeruzsálembe jön, pálmaágakat fogtak, kivonultak a fogadására, és így kiáltoztak, Hozsánna! Áldott, aki az Úr nevében jön, az Izrael királya. Ez azért nagyon izgalmas, mert általában a többi evangélistától szoktuk olvasni a történetet, azok a szembejövőkkel érkeztek. Hiszen ott voltak Jézussal együtt a tömegben, Lukács pedig azoktól hallotta, akik ott voltak Jézussal együtt a tömegben. És tetszik tudni, ott az történt, hogy Jézus elküldött két tanítványt, hogy találnak egy szamárcsikót, azt hozzák el neki, aztán fölült a hátára, és a tanítványok elkezdték az útra teregetni a ruhájukat, egyszer csak megvilágosodott előttük, hogy de hát Zakariás proféta mit is mondott, hogy örülj nagyon Sion leánya, örvendez Jeruzsálem lánya, királyod érkezik hozzád, szeliden, szamár háton ülve. De Jeruzsálemben ebből semmit nem láttak, akkor tetszik tőle, nem volt tévéközvetítés. Ők elindultak annak a bizonyságtételnek a hatására, amit a feltámadt Lázártól miatt hallottak, hogy úgy köszöntsék, mint a megérkező mesiást, mint Izrael királyát. És ez a két tömeg egybe jön egy idő után, összetalálkozik. Milyen érdekes, hogy az egyik tömeg azt kiabálja, áldott, aki jön az Úr nevében, viszont a szembejövők mit kiabálnak? Hozsánna, áldott, aki jön az Úr nevében. Milyen érdekes, két külön csoport ugyanarra a meggyőződésre jutnak, és ez a két tömeg összeolvad, és most már együtt zúgják, és pálmaágakat lengetnek. Egy kis probléma van, hogy az a Jézus, aki megadta a 4 hónap felkészülési időt, ugye még emlékszünk a textusra, a karácsonyi prédikáció textusa az, hogy is volt? én és az atya egy vagyunk, és az én juhaim hozzám jönnek. És most úgy látja az Úr Jézus, hogy ugyan a nyáj itt van, de egyenlőre, mintha nem a pásztor hangjára figyelne. Hanem mire? A történelmi szükségszerűségre, hogy valami nagyon szépet mondjak. Mert így itt vannak a rómaiak, akiket el kéne innen távolítani, nekünk olyan mesiás kell, aki az Antónia erődből elkergeti ezt a bandát, és utána helyreállítja a mi eredeti királyságunkat minimum salamoni pompájában, tekintélyében, díszében, és ez az a helyzet, amit úgy jegyez föl nekünk Lukács evangélista, hogy Jézus elkezdott a szamárháton sírni, és elkezdi azt mondani, hogy bárcsak felismerted volna, akár a mai napon a békessége vezető utat, és most elrejtetnek a te szemeid elő. Megadta Jézus a felismerésnek a lehetőségét? Megbizony. És ez a tömeg, ez a sok bizonyságtétellel megajándékozott tömeg, ez a sokféle módon előkészített, felkészített tömeg, ezen a napon faképnél hagyja a mesiást. Mire a templomhoz ér Jézus, addigra már nem igen zeng a hozsánna. Addigra már nem igen akarnak róla tudni. Addigra már az is elhangzik, hogy hallgattassa el azokat, akik még kiabálnak, és akkor már csak gyerekek kiabálnak. Erről is el szoktuk felejtkezni. És amikor Jézus a nap végén félrevonul, mégpedig úgy vonul félre, hogy lehetőleg ne legyen könnyű rátalálni, tessék csak nézni a 20. verstől. Ezt se szoktuk virágvasárnap úgy gondolni, hogy hozzátartozik az ünnepi igéhez, pedig a lényeg következik. Néhány görög is volt azok között, akik felmentek az ünnepre, hogy imádják az Istent. Ezek odamentek Fülöphöz, aki a galileai Bécshajdából való volt, és ezzel a kéréssel fordultak hozzá, Uram, Jézus szeretnénk látni. Fülöp elment és szólt Andrásnak, András és Fülöp elment és szólt Jézusnak, és Jézus így válaszolt nekik, eljött az óra, hogy megdicsőítessék az emberfia. Bizony-bizony mondom nektek, ha a búzaszem nem esik a földbe, nem hal meg, egymaga marad, de ha meghal, sokszoros termést hoz. Aki szereti az életét, elveszti. Aki pedig gyűlöli az életét a világon, örök életre őrzi azt meg. Ha valaki nekem szolgál, engem kövessen, és ahol én vagyok, ott lesz az én szolgám is, és ha valaki nekem szolgál, azt megbecsüli az atya. Most megrendült az én lelkem. Kérjem azt, atyám, múljék el tőlem ez az óra, de hiszen éppen ezért az óráért jöttem. Atyám, dicsőítsd meg a te nevedet. Erre hang hallatszott az égből. Már megdicsőítettem. És ismét megdicsőítem. A sokaság pedig, amelyik ott állt és hallotta azt, mondta, hogy mennydörgés volt. Mások azonban így szóltak, angyal beszélt vele. Jézus megszólalt, nem én értem, hallatszott ez a hang, hanem ti értetek. Most megy végbe az ítélete világ felett, most vettetik ki a világ fejedelme. Én pedig, ha felemeltetem a földről, magamhoz vonzok mindeneket. Ezt azért mondta, hogy jelezze, milyen halállal fog meghalni. Mert az ünnepre érkező sokaság a Páska ünnepére érkezik. Mit akarnak megünnepelni a következő napoktól? Ugye nem felejtjük el, a Páska ünnepe egy teljes héten keresztül tartó ünnep. Nisan hónap 14. napján kellett elkezdeni, akármilyen napra esett az a nap. Egy héten keresztül kellett ünnepelni, ezért van az a furcsaság, hogy igen sok esetben azon a héten két szombat volt, hiszen volt egy naptár szerinti szombat, és az ünnep nagy napját minden esetben szombatként kellett megünnepelni, ahogy a törvény ezt kimondta, a nagy napja pedig az ünnep záró napját megelőző este kezdődött. Tehát a záró nap. És az Úr Jézus tudta, hogy itt a végkifejlet hova megy. És hova is megy? A Golgotára. És onnan? Hát a Gecsemáné kertbe a sírba, az olajfák hegyére. És onnan? Onnan majd a feltámadáshoz. És nem szabad elfelejteni, hogy Jézus ezt a folyamatot egyben látta maga előtt. És a virágvasárnap hatalmas, zúgó ünneplése, hogy áldott, aki jön, az Izrael királya, döbbenetesen igaz, és ugyanakkor földi viszonylatban döbbenetes tévedés. Mert Izrael királya nem úgy lesz Izrael királya, hogy kikiáltják királyá, hanem úgy, ahogy majd Péter bizonyságtételben később így fog hitvallani a Sanhedrin, a papi főtanács előtt, tudja meg azért Izrael egész háza teljes bizonyossággal, hogy úrrá és Krisztussá tette őt az Isten. És ugyanezt mondja el a pünkösdi prédikációban is, hogy úrrá és Krisztussá tette őt az Isten, és nem adatott sem égen, sem földön más név, aki által üdvözülhetnénk. Ő a Krisztus, ő az Izrael királya, Hozsánna, áldott, aki az Úr nevében jön. De közben ott van ez a folyamat. Miközben Krisztus tudta, én és az Atya egy vagyunk, közben azt is tudta, hogy most következik, hogy a földbe esett gabonaszem meg kell, hogy halljon. Ha Pál apostol szavaival akarnám ezt visszaadni, emberekhez lett hasonlóvá. És amikor olyan állapotban találtatott, mint ember, megalázta magát, engedelmes volt halálig, mégpedig a kereszt halálig. És ezért Isten is fölmagasztalta őt. És ezen a napon, virágvasárnap, a bevonulás után, Krisztus könnyei után, a mennyből az a szózat hangzik, megdicsőítettem már benned a nevem, és most is megdicsőítem, és újra megdicsőítem. Ami azt jelenti, hogy biztosítékot kap, milyen furcsa kifejezés ez, de biztosítékot kap arról Jézus, hogy nem emberi test egyedül valóságában kell végigmenni most a következő napokon. Nem véletlen, hogy a tanítványoknak ezt végig kellett élni. De azért egy fontos kérdés nekem virágvasárnap, és remélem nem csak nekem, kedves hallgatóm, hogy vajon kell-e nekünk az a Krisztus, aki igét mond, aki önmagát annak mondja, aki nélkül nincs élet, aki nélkül nincs út, nincs igazság, aki egyedül a feltámadás és az élet, és aki nélkül nincs tanítványság se, aki a jó pásztor, aki az élet kenyere, és kell-e nekünk, aki ennek ellenére, hogy minden a hatalmában van, mint a földbe esett gabonamag, engedi magát elveszni, azért, hogy gyümölcsöt teremjen. És hagyjuk-e, hogy a mi személyes életünkben Krisztus áldozata gyümölcs termőre forduljon. Mert enélkül a virágvasárnap, bocsánat ezért a fiataloktól, kölcsönvett szóérte, jó buli, hangzatos, nagy látványosságokkal pálmaágakat lehet lengetni, lehet kiabálni, ugrálni, hangos dolgokat mondani, együtt vagyunk, sokan vagyunk, hurrá, éljen! Pedig az Úr nem azt akarta, hogy attól zengjen a szánk, hogy éljen, hanem hogy aki hisz ő benne, az éljen. Bárcsak megdicsőülne bennünk a Krisztus, és bárcsak el ne felednénk, hogy akárcsak ezen a mai napon is föl lehet ismerni 2000 évvel az események után is a békességre vezető utat a személyes életünkre nézve. Amen.
0: Lábaimnak mécsese a te igéd, ösvényem világossága.
1: A Nehéz esetek az Új Szövetségben műsorát hallották.

Horváth Lóránd, a mindennapi hitet add meg nekem. Nem kérem én, Uram, tőled az öltönyruhát s a mindennapi kenyeret. Úgy is tudom, szeretettel, igaz szívvel megadod nekem mindezeket. Az élet letellik úgy is, így is. Leperegnek az évek gazdagon, szegényen, és mindent, amit kergettünk, úgy is itt hagyunk. Csak a lelkünk megy el egyedül, szegényen. De egyet kérek tőled, Uram, és ezt az egyet add meg nekem, hogy a mindennapi hit s a mindennapi szeretet lehessen az én eledelem. Hogy a bűnösök, árvák és szegények apró bajait vegyem fel és hordjam, hogy a keresztem dalolva vigyem előttük, s így őket bátorítsam. Hogy szeretetben soha ne szűkölködjem, ontsam gazdagon, pazarul a kőszíveknek, hogy meglágyulva mind-mind neked áldott eszközeid legyenek. A mindennapi kegyelmet add meg nekem, s add meg nekem a mindennapi igét, hogy minden elhagyottnak s üres lelkűnek megtölthessem hittel a szívét. És legfőképpen magadat add nekem, hiten, szereteten és kegyelmen túl, hogy ne járjam e földi utamat üresen, fájón és botorul.

0: Egészségpercek.
1: A táplálkozási zavarok igen gyakoriak a nők körében. Az enyhébb zavarok inkább a rendszertelen táplálkozást foglalják magukba, míg a súlyosabbak közé tartozik az anorexia és a bulimia. Az anorexia esetében a beteg nincs megelégedve a testsúlyával, annak ellenére, hogy lényegében már kórosan sovány és tovább folytatja rendkívül alacsony kalóriájú étkezést. Egyes országokban már törvénytervezet van a soványságot reklámozók megbüntetésére. A bulimia esetén pedig nagy mennyiségű étel elfogyasztását követően meghányatja magát a beteg. Mindkét rendellenesség pszichés eredetűnek tartott. Egy norvég felmérés szerint azonban ezek a problémák elsősorban a gyermektelen nőknél fordulnak elő, míg az anyává válással a táplálkozási problémák is lényegében minimálisan korlátozódnak. A feltételezés szerint az anyai feladatkörben megváltozik a nők viselkedése, nem vagy csak kevesebb alkoholt isznak, és kevésbé van idejük szórakozni, illetve nem a bulikban találják meg a sikereket és a megelégedést, hanem gyermekeik gondozásában. Így az anyaság mindenképpen segít a táplálkozási zavarok visszaszorításában.

0: Elhagyatott ember könyörgése. Dávid tanító költeménye. Imádság abból az időből, amikor a barlangban volt. Hangosan kiáltok az Úrhoz, hangosan könyörgök az Úrhoz. Kiöntöm előtte panaszomat, elmondom neki nyomorúságomat. Amikor elcsügged a lelkem, te akkor is ismered utamat. Tört vetettek nekem az ösvényen, amelyen járok. Tekints jobb kezem felé, és lásd meg, hogy senki sem akar észrevenni. Elveszett minden menedékem, senki sem törődik velem. Hozzád kiáltok, Uram, és ezt mondom. Te vagy oltalmam, te vagy osztályrészem az élők földjén. Figyelj esedezésemre, mert igen elesett vagyok. Ments meg üldözőimtől, mert hatalmasabbak nálam. Hozz ki engem a börtönből, hogy magasztalhassam nevedet. Körém sereglenek majd az igazak, amikor jót teszel velem.
1: Napi Biblia magyarázatunkat hallották.
2: Mai szakasz 142. Zsoltár. A statisztikák szerint évtizedről évtizedre növekszik világszerte a magánytól szenvedők száma. A magányosság meghatározása a következő. Összetett és általában kellemetlen érzelmi reakció az elszigeteltségre. A magányosság valóban összetett lehet, mert oka is sokféle. Egy emberekkel teli teremben is érezhetjük magányosnak magunkat, tehát az elszigeteltség nem mindig földrajzi vagy fizikai. Dávid magányos ebben a zsoltárban. Saul üldözi őt, és éppen egy barlangban bujkál, valószínűleg Adullámban vagy Engediben. Kimerült, rosszkedvű, búskomor, és bizonyos értelemben rabságban van. Reménytelenül egyedül érzi magát, hiszen, ahogy mondja, senki sem tudakozódik felőlem. Ő, az Isten szíve szerinti ember, életének mélypontjára került. Nincsen ebben semmi szégyelnivaló, mindnyájunk életében vannak reménytelen, rosszkedvű, magányos időszakok. Mit tesz Dávid életének ebben a látszólag sötét és reménytelen időszakában? Istenhez fordul? Igen. Ám ennél többről van itt szó. Bizonyossággal fordul Istenhez. Dávid tudja, hogy életében bármi másban kételkedhet, de Isten ismeri az útjait, és ő kormányozza az életét. Igen, Istenhez fordul, megvalva, hogy ő az egyetlen oltalom a menekülők számára, az egyetlen hely, ahol Dávid biztonságban van. Mi is csak Isten jelenlétében lehetünk biztonságban. Dávid megvallja Istennek, hogy a javak birtoklása nem fontos. Isten szeretete és jelenléte az ő legbecsesebb tulajdona.
1: Napi Biblia magyarázatunkat hallották.

0: iránytű.
1: Amiképpen felemelte Mózes a kígyót a pusztában, aképpen kell az ember fiának felemeltetnie, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Izrael népe jól tudta, hogy az érckígyónak nincs hatalma változást előidézni azokban, akik rátekintenek. A gyógyító erő egyedül isteni, aki bölcsességében ezt a módszert választotta hatalma kinyilatkoztatására. Az egyszerű eszköz alkalmazása megérdezett,

megértette a néppel, hogy saját bűne hozta rá a katasztrófát. De biztosítékot kaptak, hogy amíg engedelmeskednek Istennek, nincs okuk félni, mert teremtőjük megőrzi őket. Az érckígyó fölemeltetése fontos tanítás volt számukra. Nem menthették meg önmagukat a méreg végzetes hatásától. Csak Isten volt képes meggyógyítani őket, s azt kívánta, hogy higgyenek a rendeléseinek. Fel kellett nézniük, hogy élhessenek. A hitük volt elfogadható Isten előtt, és a kígyóra tekintés a hitükről tanúskodott. Tudták, hogy az érckígyóban nincs semmilyen erő, de vele Krisztus jelképeként a megváltó érdemébe vetett hit szükségességét akarta emlékezetükbe vésni Isten. Azelőtt, ha áldozatot mutattak be Istennek, sokan azt gondolták, hogy gazdag elégtételt fizettek bűnükért. Nem bízták magukat az eljövendő megváltóra, akinek az áldozat a jelképe volt csupán. Isten meg akarta tanítani nekik, hogy áldozataiknak önmagukban nincs több erejük vagy hatásuk, mint az érckígyónak. A céljuk az, hogy gondolataikat az igazi bűnáldozatra irányítsák.

0: Isten fiai és leányai. Isten bátor gyermekei.
1: A mai ige Malakiás 3:17. Azon a napon, amelyet szerzek, ezt mondja a seregek ura, tulajdonommá lesznek, és megkímélem őket, ahogyan az ember kíméli a maga fiát, aki szolgál neki. Gondolatok az ígéről. Hatalmas munkát végez, Urunk. Az emberek választásuk szerint sorakoznak fel. Sokan, még azok közül is, akiket pogányoknak tartunk, Krisztus oldalára fognak állni. Miközben azok, akik megbotránkoznak, ahogyan a tanítványokkal is történt, el fognak távozni, és többé nem járnak majd urukkal. Vajon milyen hatást fog gyakorolni az igazakra az, amikor Isten törvényét érvénytelenni akarják tenni? Vajon megfélemlednek, mivel egyetemes megvetés irányul Isten szent törvénye ellen? Vajon azok az igaz hívők, akik eddig hittek, az így szól az Úrban, elkezdenek majd habozni? Szégyelni fogják magukat, amikor úgy tűnik, hogy az egész világ megveti Isten igaz törvényét? El fogja őket sodorni a mindent átható gonoszság? Nem. Azoknak, akik átadták magukat Isten szolgálatára, az ő törvénye még drágább lesz, mikor jól láthatóvá válik az ellentét az engedelmes és a törvényszegő között. Ezzel arányosan, amikor a sátán jellemvonásai láthatóvá válnak az Isten törvényeit megvető és megtaposó emberekben, a hűséges követők számára a szent elvek drágábbak és értékesebbek lesznek. Ezt fogják mondani: megrontották a te törvényedet. Inkább szeretem azért a te parancsolataidat, mint az aranyat, mint a legtisztább aranyat. 119. Zsoltár 126. és 127. verse. Mondják majd ezt, akik Isten kegyelmét mindeddig hűségesen hirdették, akiknek Isten parancsolatai iránti szeretetük a körülöttük lévő, rájuk háruló megvetéssel együtt növekedett. Az egyház és a gonosz emberek összhangra jutnak az Isten törvénye iránti gyűlöletükben, és ekkor jön a válság. Ám miközben e csoport morgolódik, panaszkodik, és hamis módon vádaskodva sátán munkáját nagy odaadással végzi, egy másik társaságot pillantunk meg. Akkor tanakodtak egymással az Úrnak tisztelői, az Úr pedig figyelt és hallgatott, és egy emlékkönyv íraték ő előtte azoknak, akik félik az Urat, és becsülik az ő nevét.

0: Mai ige. A Keresztény Média Alapítvány napi áhítata.
1: Légy tudatában Isten jelenlétének. Én magam megyek veled, és nyugalmat biztosítok számodra. Mózes második könyve 33. fejezet 14. vers. Amikor érzed Isten jelenlétét, és tudod, hogy ő veled van, akkor bármit is hozzon az élet, meg tudsz birkózni vele. Gondolj csak bele, mekkora feladatot kapott Mózes. Kiszabadítani 2 millió embert a rabszolgaságból, átvezetni őket a pusztaságon, ahol ellenség támadhat rájuk, és az elemekkel, így a rendkívüli hideggel és forrósággal is meg kell küzdeniük. Etetni és ruházni őket, elrendezni a vitáikat, és egyre csak vezetni őket az úti céljuk felé. Mózes így imádkozott. Ha te magad nem jössz velünk, akkor inkább ne is vezess el innét bennünket. Mózes második könyve 33. fejezet 15. vers. Inkább akart Istennel maradni, mint nélküle bárhová is elindulni. Dávid pedig, miután kitudódott az ügye Betsabéval, nem azért esedezett, hogy megmaradjon a koronája, a királysága és a serege. Nem, mert tudta, hogy mi számít igazán. Szent lelkedet, ne vedd el tőlem. Zsoltárok könyve 51. fejezet 11. vers. Ha lelki növekedésre vágysz, egyre inkább tudatában kell lenned Isten jelenlétének az életedben. Hogy mit kell ehhez tenned? Kavics helyett légy szivacs. Ha vízbe teszel egy kavicsot, a felszíne nedves lesz ugyan, de a belseje kemény és száraz marad. Ám ha egy szivacssal történik ugyanez, át meg át fogja járni a víz, és egészen megváltozik tőle. Lassíts le, és érezd meg Isten jelenlétét. Kezd azzal, hogy elolvasod a következő ígéretet, leírod, majd újra meg újra elismétled, miközben a lelked minden pórusát megnyitod Isten jelenléte előtt. Veled van Istened az Úr, ő erős és megsegít. Repesve örül neked, megújít szeretetével, újjongva örül neked. Zofóniás könyve 3. fejezet 17. vers.

A reformáció története. A mélyen vallásos Luther Márton életrajzának 18. szakasza. Nagy volt az izgalom, amikor Wormsban elterjedt a hír, hogy Luther meg fog jelenni az országgyűlésen. A pápai nuncius, Alexander, akire az ügy különösképpen tartozott, megrémült és felbőszült. Látta, hogy a pápa ügyére nézve ez katasztrofális lesz. Vizsgálatot indítani olyan ügyben, amelyben a pápa már kárhoztató ítéletet mondott, annyit jelent, mint semmibe venni a pápa tekintélyét. Félt attól, hogy ennek az embernek meggyőző és nyomós érvei sok fejedelmet elhódítanak a pápától. Ezért a legnyomatékosabban tiltakozott Károlynál Luther Wormsi megjelenése ellen. Ez időtájt jelent meg a Luther kiátkozását bejelentő bulla. Ez a tény és a nuncius ellenvetései meghátrálásra késztették a császárt. Írta választó fejedelemnek, hogy ha Luther nem vonja vissza tanait, nem hagyhatja el Wittenberget. Alexander, akinek nem volt elég ez a győzelem, minden hatalmát és ravasságát latba vetve igyekezett Luthert elítéltetni. Jobb ügyhöz méltó szívósággal próbálta a dolgot a fejedelmeknek, a főpapoknak és a gyűlés többi résztvevőjének a figyelmébe ajánlani. Zendüléssel, lázadással, istentelenséggel és istenkáromlással vádolva a reformátort. De a nuncius hevessége és indulatossága nagyon is világossá tette, milyen lelkület húzódik ténykedése mögött. Sokkal inkább a gyűlölet és a bosszú fűti, mint a buzgóság és kegyesség, volt az általános észrevétel. Az országgyűlés résztvevőinek többsége soha olyan jó indulatot nem tanúsított Luther iránt, mint ekkor. Alexander kettőzött hévvel hangsúlyozta a császár előtt a pápai rendelet végrehajtásának kötelező voltát. Németország törvényei szerint azonban a fejedelmek beleegyezése nélkül ezt nem lehetett érvényesíteni. Károly végül a nuncius erőszakoskodásának engedve azt mondta, hogy tárja ügyét az országgyűlés elé. Nagy nap volt ez a nuncius számára. Nagy volt a gyűlés, de az ügy még nagyobb. Alexander Róma ügyét képviselte. Róma az egész egyház anyja és úrnője. Alexander meg akarta védeni Péter trónjának méltóságát a keresztény világ összegyűlt kiválóságai előtt. A reformátor tisztelői némi nyugtalansággal figyelték, milyen hatása lesz Alexander beszédének. A 100 választó fejedelem nem volt jelen, de utasítására tanácsosai közül néhányan jegyezték a nuncius beszédét. Alexander összeszedte minden tudását és szónoki képességét, hogy az igazságot megdöntse. Egyik vádat a másik után hozta fel Luther ellen, mint az egyház és állam, az élők és holtak, a papság és egyháztagok, a zsinatok és a kereszténység ellensége ellen. Luther tévedései kellő indokot képeznek 100 000 eretnek elégetéséhez is, mondta.

0: hír összeállításunk következik.
1: Velünk az Isten. A napi áhíta címe: megveri ellenségünket. A mai ige: Zofoniás 3:15. Eltávolítja ellenségedet. Gondolatok az igéről. Micsoda veresség volt ez! A sátán tronfosztottá lett a szívünkben, ahogy a mennyben is azzá lett. Krisztus megfosztotta őt felettünk való uralmától. Még zaklathat bennünket, de már nem tarthat igényt ránk. Nem vagyunk az övéi már, nem kötözheti meg lelkünket. A fiú megszabadított minket, és valósággal szabadok lettünk. Még él ugyanaz ősellenség, és vádolja a testvéreket, de már ennek a tevékenységének is megszabta a végét az Úr. Nagy védőügyvédünk elnémítja a vádaskodót. Az Úr megdorgálja ellenségeinket, és megvéd bennünket, hogy az ördög tevékenysége mit se árthasson nekünk. Még mindig támad bennünket a gonosz szellem, mint kísértő, és megpróbálja befészkelni magát a szívünkbe, de innen is kitessékeli az Úr. Még vonaklik, mint a kígyó, de már nem hatalmaskodhat. Még támaszt bennünk Isten káromló gondolatokat, amikor csak alkalma van rá, de hamar megkönnyebbülünk, mert az Úr csendet parancsol neki, és kotródnia kell, mint a megvert kutyának. Uram, cselekedd meg ezt mindazokkal, akiket éppen ma is keserít és csüggeszt a sátán kutyájának ugatása. Szabadíts meg minket ellenségünktől, és dicsőítsd meg előttünk magadat. Uram, te, aki már legyőzted őt, bár csak száműznéd őt teljesen ebből a világból. Amen. Ökumenikus istentisztelet az államalapítás ünnepének előestéjén. A Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa ökumenikus, hálaadó istentiszteletet szervez állami ünnepünk előestéjén, augusztus 19-én, szerdán 18 órára a budavári evangélikus gyülekezet templomába. Az ünnepi istentiszteleten a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsának szolgálatában is együttműködő hazai egyházak, római katolikus, református, evangélikus, baptista, metodista, pünkösdi, anglikán és ortodox főpásztorai végzik a szolgálatot. Igét hirdet Steinbach József, református püspök, az Ökumenikus Tanács elnöke. Továbbá szolgál Erdő Péter bíboros és Kondor Péter, evangélikus püspök, a tanács alelnöke is. A 10 nap alatt 4000 program várja a látogatókat a 35. Művészetek Völgye Fesztiválon. A működő 10 nap alatt 4000 program várja a 35. Művészetek Völgye Fesztivál látogatóit Kapolcson, Vigánt Petenden és Talián Dörögdön augusztus 2-áig. A program kínálatban egyebek mellett színházi előadások, koncertek, gyerekprogramok, túrák, kézműves foglalkozások és a természetvédelem jegyében zajló rendezvények szerepelnek. A fesztivál pénteki megnyitóján Rost Andrea, magyar zenekultúráért felelős kormánybiztos azt hangsúlyozta, a fesztivál arra hív mindenkit, hogy adjon időt annak, amit hall és lát. Hozzátette, ha a művész és a néző újra egymásra talál, élő marad a művészet. Kiemelte, az ismert művészek jelenléte rangot ad egy fesztiválnak, de emellett fontos, hogy azok is lehetőséget kapjanak, akik a következő időszak művészetét alakítják. Az időjárásról. Hagyományos nyári napok. Ma, szerdán inkább derült, napos az időnk és esők nélkül. Mérsékelt marad a légmozgás, és 28-34 fokunk van. Csütörtökön gyengén felhős, napos idő várható. Eső nem valószínű, és 30-36 fok közé melegszik fel a levegő.
0: Híreinket hallották.
2: A Bibliai Szabad Egyetem Budapest Terézvárosi előadás sorozatát hallják. Mai műsorunkban dr. Szigeti Jenő emeritus professzor és dr. Tokics Imre főiskolai tanár közös előadását hallgathatjuk meg Mózes harmadik könyvéről.
3: Nagyon-nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit. Elérkeztünk Levitikus könyvéhez. Mint tudják, a héber masszoréta szöveg egy kicsit másképp nevezi ezeket a bibliai könyveket. A magyar bibliánkban csak Mózes első, második, harmadik, negyedik és ötödik könyvét találjuk meg feljegyezve, de a héber gondolkodás másképp nevezte el a Tóra ezen részeit. Mindig az első szóról nevezték el egy-egy tórai könyvet. Így Mózes harmadik könyvét Vajikrának nevezik, vagyis azt jelenti, hogy és szólította. Genezis könyvét pedig Brésít vagy Börésítnek nevezzük kezdetben, hiszen ez az első szava, az első kifejezése ennek a könyvnek. Az Ószövetségnek van egy 70-es fordítása, egy Septuaginta nevezetű fordítása. Ez a hagyomány szerint 70 görög bölcs fordította le 70 nap alatt, és a tudományos irodalomban római 70-et kell találjunk a Septuaginta elnevezésére vonatkozólag, tehát egy római 50-est, és aztán két római 10-es. A Septuaginta Levitikonnak nevezi. Azért, mert lényegében a lévitákról szól, és a lévitai szolgálat, a papi szolgálat jellegzetességeit, a papi szolgálat feladatát, felelősségét tárgyalja. Azt tudjuk elmondani, hogy hosszú évszázadokra meghatározza ez a könyv Izraelben a papi szolgálatok minőségét. És természetesen ebben a pillanatban azt is mondhatjuk, hogy a kereszténység papi szolgálatára, a lelkipásztori szolgálatra is óriási hatással van, hiszen az új szövetség az Ószövetségből nő ki, a gyökerek, a lelkipásztori szolgálatnak bizonyos gyökerei az új szövetségből egészen a léviták szolgálatához vezetnek vissza bennünket. Ahogy a bevezetőben is hallhattuk, bizonyos áldozatok és bizonyos ünnepkörök is megjelennek a Léviták könyvében. Csak zárójelben jegyzem meg, hogy Mózes, amikor felmegy a Sínai hegyre, és ott jó néhány napot eltölt, Isten ezeket a lévitákra vonatkozó kifejezéseket, elnevezéseket, az ünnepkörökre vonatkozó legfontosabb szabályokat elmondja Mózesnak. Mózes ebben az időben 80 esztendős, és el kell mondjam, hogy mindenféle hangrögzítő technika nélkül van fönt a Sínai hegyen, sőt, a legjobb tudomásunk szerint még feljegyzéseket sem készít. És azért csak egyszer olvassák végig a lévitákról szóló könyvet, hogy milyen pontosan, milyen részletekbe menő finomsággal tárgyalja Mózes nem kis memóriával volt megáldva, hogy mindezeket meg tudta jegyezni. A könyv jellegzetességével kapcsolatban talán még el kell mondjuk azt, hogy elkészül a Szent Sátor. A későbbi Salamon templomnak ez a sátor lesz majd a mintája. Erről a sátorról mintázza meg Salamon a templomot, az első templomot, kőből épült templomot Izraelben, majd a fogság után, Esdrás és Nehemiás idejében, amikor a második templomot megépítik, megint ez a sátor lesz az alapminta. Milyen volt ez a sátori szolgálat? El kell mondjuk, három fontos részből állt. Volt először is a pitvar, az udvar, volt a szentély, és volt a szentek szentje. És ez a hármas beosztás lényegében meghatározza minden ószövetségi szentélynek a felépítését, a logikáját, a teológiai jellegét, és azt kell mondjam természetesen, hogy ez befolyásolja a kereszténység új szövetségben kialakított templom fogalmát is. Bármilyen templomba bemegyünk, mindig lesz egy szentély és egy szentek szentje szimbóluma, és az egymástól teljesen világosan térben el lesz választva. El kell mondani azt, hogy kialakul a szent sátor, és kialakul a sátorral kapcsolatos liturgia. Liturgia, ez egy görög kifejezés, leiturgia, ez azt jelenti, hogy Isten előtt végzett papi szolgálat. Hogy a papok ne spontán, ne pillanatnyi intuíció alapján végezzék a szolgálatukat, ezért a szolgálatra vonatkozó beosztás, viselkedés, öltözködési kultúra, mozgáskultúra mind-mind megtalálható ebben a könyvben. Egy papnak ünnepélyesen kellett lépni, a ruházatát olyan szimbólumokkal kellett ékesítse, amely, és ne felejtsük el, hogy 12 törzset egyesít. És ez a 12 törzsnek volt valószínű egymással szemben rivalizálási szempontjaik. Ezek a törzsek szerettek volna a másikhoz képest többek, nagyobbak, erősebbek, gazdagabbak lenni, és a főpap és az egész szentély egysége adta meg Izrael egységének összhatását. Különleges kódexként is felfogható a Léviták könyve, hiszen ebben a könyvben van szabályozva azt, ebben a könyvben találjuk leszabályozva azt, hogy egy papnak meddig tartotta az illetékességi köre, mikor melyik pap milyen feladatot kellett ellásson, a papok felett lévő főpap, a hakkohén haggádol, mit kellett, hogy csináljon a főpap, milyen liturgiai jogai voltak, milyen felelőssége volt, mind-mind ebben a könyvben találjuk egészen részletesen megfogalmazva. Kódexként szoktuk nevezni az olyan jogszabálygyűjteményt, amely írott formában van, és amelyik meghatározott logikával, paragrafussal, fejezetbeosztással olvasható, mindenki számára utolérhető. Ennyi kis bevezető után én nagy szeretettel szólítom Szigeti Jenő tanár urat, hogy az ünnepkörökről és a teológiai sajátosságokról adjon néhány szóban információt számunkra.
4: Én is sok szeretettel köszöntök mindenkit. Minden tanulásnak az alapja a felosztás. A Mózes harmadik könyve, amiről beszélünk, két nagy részre osztható. Az első 17 fejezet és a 18. fejezettől egészen a 27. fejezet végéig. Az első része Mózes harmadik könyvének az az odaszentelődés kérdésével foglalkozik, négy részben, majd elmondom, mi a négy rész. A második rész pedig a megszentelődéssel foglalkozik, majd elmondom, hogy mi ez a második rész. Nézzük az első részt. Elsősorban az áldozatokról van szó, ez az első 7 fejezet, utána a papszentelésről, harmadsorban nép megszenteléséről, és a negyedik pedig a nép kiengesztelődéséről. Ha a fejezetbe akarjuk megnézni, az első 7 fejezet az áldozatokról, a 8. fejezet első versétől a 10. fejezet végéig a papszentelésről, a papok jogáról, amiről Tokics tanár úr szólt, azután a 11. fejezettől a 15. fejezet végéig a nép megszenteléséről, ezzel kapcsolatos szabályokról, törvényekről van szó, még a 16. fejezet első versétől a nép kiengesztelése, van a 16. fejezetnek a fontos része, ami a kulcsfejezet az egész könyvnek. Elsősorban tehát az áldozatokról van szó. Én erről beszélnék, mert ez az áldozat szó talán az a bibliai szó, amit legjobban félreértünk. Áldozat alatt mi azt értjük, hogy van nekem valamim, és van egy istenség, és adok neki valamit. A Bibliában nem ez az áldozat, hanem ennek a fordítottja. A Bibliában az az áldozat, hogy van valaki felettem, az Isten, aki adott nekem valamit, és én avval ismerem előtt, hogy én visszaadok. A Bibliában az áldozat az tulajdonképpen valamilyen lelki dolognak, lelki természetű dolognak, a lelki kapcsolatnak a materiális kifejeződése. Tehát jelkép. Ezért van az, hogy később a prófétáknál majd fogjuk tanulni, arról van szó, hogy bakok és turkok vérével nem lehet az Istent kiengesztelni, hogyha belülről nincsen meg az a motívum, ami a jelképnek megadja a tartalmát. Öt fajtája van a Mózes harmadik könyvében az áldozatnak. Ebből három az önkéntes, úgy mondja, hogy kedves, illatú áldozat, a régi Károli Biblia, és kettő pedig engesztelő, szükséges áldozat. Mi ez az öt áldozat? Az első áldozat az az égő áldozat volt, ugye héberül is mondom a nevét, hogy egy kicsit ragadjon ez is belénk, ez az ólám áldozat volt, ami, először elsorolom őket, majd aztán egyenként megmondom, hogy mi az, amit jelent tulajdonképpen. A második volt az ételáldozat, ez a minha áldozat volt, azután béke vagy hála áldozat következett, ez a shelarim áldozat volt. Ezek voltak az önkéntes áldozatok. És volt két olyan áldozat, ami kötelező, ami szükségszerű volt, engesztelő áldozat volt, ez a bűnért való áldozat volt, és a vétekért való áldozat volt. Röviden a tartalmát mindegyiknek elmondom. Az égő áldozat az az odaadást fejezte ki. Ha megnézzük, hogy az égő áldozatnak milyen szabálya volt, akkor azt lehet mondani, hogy egy bikát, kost, vagy hím, madarat, galambot, vagy fiatal gerlét, a szegényebbek ezek hozták, teljesen el kellett égetni. Ez volt a lényege. Teljesen égő áldozatnak is mondja máshol a Biblia. Ez az Isten tiszteletének az önkéntességét fejezte ki, az odaadást, hogy mindent Isten kezéből veszek el. Ez volt az első áldozat. A második féle áldozat az az ételáldozat volt, a minha áldozat, amelyik lehetett gabona, liszt, olívaolaj, tömjén, kenyér, pogácsa vagy lepény formájába, azután só, de nem lehetett kovászos és mézes ez az áldozat, tehát a kovász és a méz az kizárt valami volt, és mindig az égő áldozat vagy hála áldozat kiegészítője volt. Ez lényegében megint egy önkéntes cselekvény volt, a hódolatnak a kifejezése. Annak a megvallása, hogy ezt mindent Isten kezéből veszek el. A harmadik ilyen kedves illatú áldozat, hogy így is mondjam, vagy önkéntes áldozat volt, a béke áldozat, vagy hála áldozat, úgy is lehetne fordítani, közösségi áldozat, ez a shelarim. Ez bármilyen hibátlan tenyésztett állat lehetett, és különböző kenyérfélék is lehettek, és ez tulajdonképpen a közösség kifejezése volt. Ennek mindig volt egy Isten felé néző oldala, és ez volt az az áldozat, amit a család, a barátok közösen a templomba elköltöttek. Tehát ez az áldozat a közösség megerősítésének az áldozata volt. Volt még két másik áldozat, ugye, amelyik engesztelő áldozat, ami a bűneinkért hoztuk, ez a bűnért való áldozat volt az egyik, ez hattat volt héberül. Ez lehetett egy fiatal bika, a főpapér és a gyülekezetért, egy hímkecske, a vezetőkért, nősténkecske vagy bárány az egyszerű emberekért, lehetett a szegényeknek galamb, gerle, és hozzáadtak mindig egy tized efa lisztet, a nagyon szegények is hozhatták ezt áldozatul, akinek még állatja sem volt. Ennek a tartalma az engesztelés volt. Amikor észrevettem, hogy valami bűnt elkövettem, akkor ezt az áldozatot hoztam, és itt van az áldozatnak a lényege. Az áldozatot Isten adja az oltárra, ezt mondja Mózes harmadik könyve. Mit jelent ez? Ez azt jelenti, hogy a bűn, és ez egy nagyon fontos, alapvető bibliai gondolat, nem úgy van, hogy van egy bűn külön, és akkor Isten meggondolja magát, és ezért valami büntetést kiszab. Nem így gondolkodik a Biblia. A Biblia úgy gondolkodik, van a bűn, ez olyan, mint egy feldobott kő, és alatta állok. És ráesik a fejemre, ez természetes következménye a bűnnek. A büntetés az nem külön akció a Bibliában, hanem a bűnnek a természetes következménye. És ennek az elhárítása csak úgy lehet, hogy a bűnnek a zsoldja, természetes következménye a halál. Valakinek meg kell halni, nekem a bűnömért. Na most, ha nekem a bűnömért meg kell halni, akkor nekem végem van. Az Isten kegyelme az, hogy valaki helyettem, a bárány meghal helyettem. Ezért a bűnért való áldozat, az a hatta áldozat, az az volt, hogy elvittem az állatomat, bárányt, stb. Felsoroltam, hogy mit. A pap hátra csavarta a fejét, és kezembe adta a kést. És nekem kellett elvágni a torkát ennek a báránynak, hogy helyettem kicsorogjon a vére. Volt az ötödik áldozat, erről még nagyon röviden, ez a vétekért való áldozat, ásám, így van héberül, ez kos vagy bárány lehetett, és ennek a kosnak vagy báránynak az volt a lényege, hogy ez kárpótlás jellegű volt. A helyreállítást szolgálta. Az Isten és az ember közötti helyreállt viszonynak a megpecsételője volt. Ez az öt áldozat foglalja össze az áldozatoknak a részét a könyv első részében. Én most ennél többet nem szeretnék mondani, hanem átadnám Tokics tanár úrnak, hogy a feltett kérdésre, hogy a könyv teológiai mondani valóit folytassa tovább. Ez ilyen váltogatós lesz, ez olyan, mint a stafétafutás az egészben. Mind a kettőnknek nagyon kell a másikra figyelni, hogy nehogy ugyanazt mondjuk el. Köszönöm szépen a figyelmüket, és Tokics tanár úr, kérlek.
3: El kell mondani azt, hogy ebben az időben nagyon sok közegészségügyi törvény született Isten részéről, és ezek mind a Léviták könyvében van feljegyezve. Például pap halotthoz nem érhet. Ha igen, tisztátalanná válik, sőt temetőbe sem mehet, ez a mai napig is így van a zsidó papok esetében, kohénak esetében. Nagyon-nagyon rituálisan, liturgikusan figyelik, nézik, hogy nehogy tisztátalan helyre menjenek, mert akkor nem végzői vándorlás során egy nagyon súlyos, fertőző betegség felüti a fejét a tábor közepén. Hát mindenki ott hal meg. Abban az időben ugye nem voltak antibiotikumok, nem voltak gyógyszerek, ezért az Isten nagyon bölcsen, előrelátóan megfogalmazta, hogy mit lehet és mit nem lehet tenni. Így például, ahogy előbb az áldozati állatok felsorolásánál, illetve az áldozatok felsorolásánál különböző állatokat is hallhattunk, hogy milyen áldozati állatokat lehetett bemutatni, egy mindegyikben közös volt, sérült, beteg állatot tilos volt az Istennek feláldozni. Miért? Mert ez az állat valamilyen módon szemlélte az eljövendő messiást. És a messiás valamilyen szempontból külsőleg, belsőleg tökéletes kellett, hogy legyen. Így azt tudjuk, hogy mindig tökéletes és a legszebb állatot áldozták fel Istennek. A hetes szám nyomatékos megjelenése is megfigyelhető a Léviták könyvében. Olvashatunk arra vonatkozólag is utasításokat, hogy tilos a hét hetedik napján, vagyis sábaton, szombaton dolgozni, és bizonyos fő ünnepek alatt is a szombati munkavégzés tilalma megerősítést nyert. Az első ilyen ünnep, amiről szólni szeretnék, a pászka ünnep. A zsidóság, amikor Egyiptomban van, legalábbis az egyiptomi tartózkodás utolsó időszakában még a szombatot sem tudta megtartani. Hogy kérem szépen miért? Mert a fáraó olyan nagymértékű munkálatokat kívánt, és annyira megnehezítette a zsidóknak a vályog tégla készítését, hogy azt olvassuk az Exodus könyvében, hogy 7 napon át dolgoztak, csak hogy meg tudjanak felelni a robotosok elvárásainak. Semmilyen írott hagyomány nincs a szombat megtartására vonatkozólag az egyiptomi időkből. Hogy ők ismerték a szombatot? Hogy Ábrahámon keresztül ez ismert volt? Az biztos. És hogy az ősi időkben, amikor szabadon jöttek, mentek Egyiptomban, hogy akkor megtartották? Biztos. De azt látjuk, hogy a 430 esztendő végére a szombat eltűnik, legalábbis a gyakorlatban. Lehet, hogy az emberek gondolkodásában és tanításában megvolt, de a gyakorlatban nem. És az Egyiptomból való menekülés, szabadulás egyik legnagyobb ünnepköre a pászka ünnep volt. A pászka ünnep, amely az Egyiptomot ért csapások utolsó csapását is bevezette, Abib hónap 11. napjának előestéjén kezdődött el a pászka ünnep. egy bárányt feláldoztak, a vérét felfogták, a vérébe izsópot mártottak, ez az izsóp egy különleges keserű fű, és ez a keserű fű szimbolizálta Izrael Egyiptomban eltöltött időszakát, minősítette. Milyen volt az Egyiptomban eltöltött idő? Keserű. Kérem szépen, nem lehetett különböző fűszerekkel, sóval tökéletesen elkészíteni ezt a bárányt, hogy mindenki nagy örömmel, élvezettel fogyassza el a pászka bárányt, mert ennek nem az elfogyasztás élvezete volt a cél, hanem a keserűség átélése. És kérem szépen, megkenték a bejárati ajtónak a szemöldök fáját, és amely ház ezt megtette, amely család ezt megtette az egyiptomi tartózkodás utolsó napjaiban, vagy napjában, ott az első szülöttek halála nem következett be. Vagyis az a csapás, az utolsó csapás nem érintette sem az egyiptomiakat, sem az izraelitákat, ha ezt megtették. Ha ezt nem tették meg, akár egyiptomi, akár izraelita, akkor minden első szülött abban a családban meghalt. Ma is gyakorolják az izraeliták a pászka ünnepet. Nagyon-nagyon szép. Ez egy nagyon meghitt és nagyon-nagyon bensőséges. Mindenben úgy teszik, ahogy annak idején az ősök tették. A következő ünnep, amiről szólnunk kell, a kovásztalan kenyerek ünnepe, vagyis a maccót ünnepe, amely a páskát követő 7 napon át fog megtartásra kerülni. Minden kovásztól mentesnek kell lenni, de nem csak az ételük, hanem a környezetük is. Mindent kitisztítottak, mindent ellenőriztek, nehogy egyetlen egy morzsa megrontsa ezt az ünnepet. Tehát a kovász hiánya jelképezte az odaszánást, az egyéni ember Istenhez való odafordulását. Az ünnep másnapján pedig meglóbálták a kévéket, és ez a meglóbált kéve egy köszönet volt. Megköszönték Istennek az új termést. Kérem szépen, az ókorban nem voltak hatalmas élelmiszer tartalékok a törzseknek. Csak addig tudtak élni, amíg a következő aratás be nem következett. Szinte nem rendelkeztek tartalékkal, legalábbis a nagy átlag. Nem beszélek a királyokról és a hatalmasokról. Az átlag ember szinte naponként megszámolta az árpáját, hogy mikor következik be az aratás. És az aratásra is a papok adtak engedélyt. Amikor kiálltak a papok, az ünnep végéig csak kovász nélküli kenyeret vettek magukhoz, mivel a kovász valamilyen módon a múltat és a bűnt jelképezte. Tehát kovász az a bűnt jelképezi, és a múltat hozza vissza, és a kovász nélküli kenyér pedig a bűntelen életre való elkötelezettséget, szándékot jelentett. A következő ünnep a sátoros ünnep. Kérem szépen, ha kimegyünk a Szent István térre, vagy kimegyünk néhány olyan helyre, amely az izraeliták kezelésében van, elmegyünk egy zsinagógába, akkor most láthatjuk meg, hiszen most van a sátoros ünnep, hogy ők hogyan készítik. Kérem szépen, a sátoros ünnep nem más, mint visszafordulás Izrael pusztai vándorlásának 40 éves időszakára. És a gyermekekkel a szülők elmennek a természetbe, különböző lombokat gyűjtenek össze, saját kezükkel csinálnak egy lombsátort, ha olyan a körülmény, akkor még ott is alszanak családostól, és ezzel visszaemlékeznek az ősökre, amikor 40 éven keresztül sátorban laktak, hiszen az izraeliták attól a pillanattól, hogy elhagyták Egyiptomot, egészen a honfoglalásig, azt is mondhatnám, hogy 2 generáción keresztül csak sátrakban laktak. A szentélyük is sátor volt. És ez alkalmassá tette arra őket, hogy Istennel nagyon közeli kapcsolatba kerüljenek. Amikor János evangéliumában azt olvassuk, hogy az ige testté lett és lakozott közöttünk, akkor nagyon érdekes görög kifejezéssel találkozunk, mert ha ezt a görög kifejezést lefordítjuk magyarra, akkor nem azt jelenti, hogy lakozott, hanem sátorozott közöttünk. A sátor az izraeliták szemében az a múlt, a pusztai vándorlás ideális időszaka, amikor Isten, mint vőlegény, Izrael, mint menyasszony, kéz a kézben, 40 esztendeig egymáshoz hűségesek voltak. Zárójelben megjegyzem azért, ebben a hűségben az egyik oldalról, mármint a menyasszony oldaláról azért volt ott néhány félrelépés vagy félrelépési kísérlet, gondolok itt az aranyborjúnak az öntésére, de ettől függetlenül a proféták gondolatvilágában, teológiájában a pusztai vándorlás, mint egy ideális időszak jelenik meg. Ebben az időszakban az izraeliták nagyon sok gyümölcsöt fogyasztanak a sátoros ünnep idején, hiszen a kivonulás viszontagságos időszakára emlékeznek. Mit ehettek az izraeliták a pusztai vándorlás időszakában? Hát ettek mannát, fürjet, ez volt az átlag menü, de ezen kívül minden olyan gyümölcsöt megettek és elfogyasztottak, ami emberi fogyasztásra alkalmas volt. Zárójelben gyorsan megjegyzem, hogy Isten a Levitikus könyv 11. fejezetében rendkívül határozottan egy felsorolást tart, hogy mi az, ami alkalmas étel emberi fogyasztásra, és mi az, ami nem alkalmas. Így például elmondja, hogy vannak olyan állatok, amelyeket nem ehetünk, például teve, ló, sertés, vagy egyéb olyan Isten által tisztátalannak, vagyis emberi fogyasztás szempontjából alkalmatlannak minősített állatok, illetve vannak tiszta állatok, és igazából a tiszta azt jelenti, hogy fogyasztható. Hiszen van a tisztátalan állatok között is olyan, amelyik hihetetlen tiszta, mi magyarok lovas nemzet vagyunk, a ló az csodálatos tiszta állat, az nem iszik akármilyen vízből. Mégis az Isten azt mondta, hogy ne fogyassz lóhúst, mert a ló nem arra lett teremtve, hogy az ember elfogyassza. A sátoros ünnepre visszamenve azt tudjuk mondani, hogy a sátoros ünnep szombatnapi nyugalmat jelentett. Vagyis ezen a napon semmilyen munkát nem végeztek lényegében az izraeliták. És itt visszaadom nagy tisztelettel Szigeti Jenő tanár úrnak a szót.
4: Folytassuk egy kicsit akkor az ünnepekkel. A sátoros ünnep nem egy napi ünnep volt, az egy hosszabb ünnep volt, mégpedig az új hónapnevek szerint Tisri hónapban volt, a 15-től 22. napjáig. Előtte 5 nappal viszont volt egy nagyon fontos ünnep, ez az engesztelési nap volt. Ez az engesztelési nap egy egészen különleges valami. Ahogy a 3 nagy ünnep, amikor később Jeruzsálembe zarándokoltak az emberek, az mind-mind nagy megrendülés és nagy-nagy visszaemlékezés a pusztai vándorlásra, az emberi élet nagy kérdéseivel való szembeállásra, szembefordulásra időt ad Isten arra, hogy végig gondoljuk az életünket. A nagy engesztelési nap egy különleges nap. A 16. fejezete írja le ezt a könyvnek, és ez a könyvnek a középpontjában van. Az egész könyvnek a szerkezetéről még annyit el kell mondani, ez érdekes módon a jellegzetes keleti szerkesztés szerint szerkesztett könyv, ez ilyen piramis-szerű, mindig a középen van a lényeg. Ezt kiasztikus szerkezetnek is szokták mondani, a Levitikus is, tehát a Mózes 3. könyve is kiasztikus szerkezetű könyv. De nézzük ezt az engesztelési napot. Ugye ez koronázza meg az első nagy egységet, amikor az odaszentelődésről van szó, ami arról szól, hogy ha elfogadom az Isten törvényét, akkor Istennel összekapcsolódok. Ez az Istennek az útja az emberi életében, ezzel foglalkozik az első 17 fejezet ebben a könyvben. Hogy kezdődött ez a nap? Megpróbálom elmondani lépésről lépésre. Úgy kezdődött, hogy a főpap odament a pitvarba lévő mosdómedencéhez, levetette a szokásos papi öltözetét, csak az alsó ruha maradt rajta, megmosta magát, bement a szentélybe, a Szent Sátor első részébe, hogy felvegye az ünnepi ruhát az engesztelés napjára. Ez volt az első mozzanat. Utána kijött a főpap, hogy megáldozzon egy bikát égő áldozati oltárnál bűnért való áldozatul, magáért, családjáért és a többi papért. Úgy kezdődött tehát ez a nap, hogy a papnak meg kellett tisztulni az Isten előtt. Harmadik lépés az volt, hogy ennek a bikának, amit megáldozott, a vérét bevitte áldozatul magáért és a többi papért a szentek szentjébe, és a következőt tette, vitt magával füstölőszert, és a szüntelen égő parázsra helyezte ezt a füstölőszert, hogy a betakarja ez a füst a szentek szentjét, hiszen megnyílt a kárpit, és látható lett a szövetség ládája, ennek a tetején volt az ókorban az Isten trónja. A bika véréből hintett a láda fedelére és a láda elé, és azután kiment a Szent Sátor elé, és ott várta már két bak. És erre két bakra sorsot vetett. Az egyik az Úré, a másik az Azáz elé lett. Azt a bakot, ami az Úré lett, azt az égő áldozati oltárnál a pap megölte, bűnáldozatul a népért, és most másodszor ment be a szentek szentjébe, hogy ezúttal a bak vérének a hintése és által engesztelést szerezzen mindazokért a bűnökért, amiket elkövetett a nép egész éven át. Ami jelképesen ott nyugodott a szent helyen, hiszen ha valaki elvitte az áldozati oltárhoz az áldozati állatját, és ezt levágta, leölte, akkor lekerült róla a bűn, de ott maradt a bűn a szentek szentjén. Amikor ez megvolt, amikor bement a szentek szentjébe és visszajött, akkor a következőt tette. Kiment az égő áldozati oltárhoz, és meghintette azzal a vérrel, amit saját magáért és a papokért mutatott be, és azzal a vérrel, amit az Úrért lévő bak vérével, ami ugye a népért való áldozat volt, meghirtette az égő áldozati oltárt. Utána mind a két kezét, ugye amit a maga bűnét és a másik a nép bűnért, mind a két kezét rátette arra a bakra, amire az a sors esett, hogy Azázel bakja, és ezzel jelképesen erre az Azázel bakjára ráhelyezte úgy a maga bűnét, mint a nép bűnét. És amikor ez megtörtént, akkor egy arra rendelt ember ezt az Azázel bakját elvitte a pusztába, és olyan helyre, ahol a bak nem tudott megélni, ahol éhen volt, ahol elpusztult. Most az, aki elvitte a bakot, a feladat elvégzése után, még mielőtt a táborba ért volna, meg kellett mosni magát, a ruháját a táboron kívül, mielőtt visszatért volna a nép közé. Na most a főpap bement a szentélybe, a szent helyre, hogy levegye az ünneplő ruhát, azután kiment a medencéhez, hogy még egyszer megmossa magát, felvegye a papi ruháját, a mindennap viselt papi ruháját, és végső áldozatként kiment a nagy oltárhoz, és most kost áldozott magáért, egy másik kost pedig a népért, ami lényegében annak a kifejezése volt, hogy erre a vérre számítunk, ez a vér lesz az, ami a mi bűneinknek az egyedüli biztosítéka, hogy nem én nekem kell meghalni a bűnömért, ahogy lenne. És végül a 14. lépés az, hogy az egész nap lezárásaként a bűnért való áldozati állatokat egy táboron kívüli helyre vitték, ahol ezeket az áldozati állatokat elégették. Érdekes módon ezt nem a szentélybe tették, hanem a táboron kívül. És a szertartás végő személy ott megmosta magát, ruháját, mielőtt visszatért volna a nép közé. És ez az áldozat kifejezte azt, hogy a nép teljesen meg akar szabadulni a bűntől. Ez egy nagyon érdekes áldozati cselekmény volt, az ókori istentiszteletnek az egyik legnagyszerűbb eleme, hogy így mondjam. Utána, ha nézzük a könyvet, akkor egy új szakasz kezdődik ezután, ez pedig a megszentelés törvényei, ahol az Istennel járás szabályait foglalja össze a könyv. Ez is négy nagy részre oszlik, egyik a népről szól, ez a 18-tól 20. fejezetig tartó szakasz, akkor a papoknak a törvénye, hogy hogy kell járni a papnak Isten.

0: ezt szoktam mondani, hogy kis kockázatú gyerek voltam. De azért nem teljesen. És mikor nagykamasz lettem, akkor viszont ott körülöttem megtértek emberek, meg ilyen felszólítás volt. És én nekem ilyen élményem nem volt, hogy ilyen nagy tűzi játék. És akkor az egy kemény időszak volt, hogy én magam kérdőjeleztem meg, hogy akkor az a, én hitem az valós-e, vagy csak egy megtanult, a szülőktől átvett, és egy gyülekezetből engedelmeséből.
1: Tehát egy elbizonytalanodási
0: abszolút,
1: időszak.
0: Abszolút, de még ezt is úgy csináltam, végül tudatosan, hogy jó, akkor tegyünk egy próbát. És akkor nem olvastam az igét szándékosan, nem mentem el a gyülekezetbe elég sokáig. De nem esett jól. Nem esett jól, és akkor a nagy pofás az az volt, amikor egy testvérnő elmesélte a történetét, hogy volt egy fia, aki elment a világba, gyülekezetben nőtt föl, és elment a világba egy csúnyán, és összetört, és ment haza az anyjához éjszaka, és sírt, és mondta, anya, hogy kell megtérni? És akkor ez a történet akkor volt, amikor pont egy ilyen tagadós,
1: tesztüzemmód
0: volt, igen, de annál egy picit talán erősebb. És aki ezt mesélte nekem, ezt a történetet, arra így azonnali rávágtam, hogy na és, megtért? És ilyen flagmán válaszolt, hogy hát ez nem úgy van, nem tudok megtérni. Hoppá! Hogy nem akkor tér meg az ember, amikor akar, úgyhogy nekem ott véget is ért a...
1: Tehát Istennel nem játszunk.
0: Így van. Így van. Aztán egy ifjúsági vezető okos volt, és azt mondta nekem, mert rákérdeztem. És azt mondta, hogy ha ez kérdés, akkor jó helyen vagy, mert ez a vádoló hangja. Csak ugye? És tulajdonképpen ezt én túléltem, ez nem volt annyira veszélyes, kicsit előre szaladva, hogyha ez ennél a témánál maradunk, viszont volt, már presbiter voltam a gyülekezetben jócskám, amikor egyszer csak fölütötte a fejét a szívembe a hitetlenség, hogy mi van, hogyha csak hülyítjük egymást, meg én a testvéreket. Mi van, ha...
1: Ha mégsem igaz?
0: Ha nincs Isten a mennybe. Na, az fájt. Az nagyon fájt, mert mondom, az én hitem nagyon belül van, és ez ott legbelül ott ütött meg, és hála az Úrnak nem tartott sokáig, egy 3 hónapig körülbelül, de nagyon sokat sírtam belül emiatt, hogy, és félelmetes volt.
1: Ha már itt tartunk, tényleg előre szaladtunk, de nem baj, ez másokkal is megtörténhet. Mi segített?
0: Az úr egyszerűen úgy hozott ki, én könyörögtem. Könyörögtem, hogy ne kelljen ezeken az utakon járni, mert egyszerűen én ezt nem akarom. Tehát ez a hitetlenség az egy olyan félelemmel jár együtt, hogy én ezt nem akarom egy pillanatra se átélni, és megtanultam kezelni, és tényleg az a 3 hónap olyan volt, hogy megértettem, hogy milyen lenne, hogyha nem az úrral járnék. És utána a repülő rajtot vett a hitem, és ez soha nem is tért vissza.
1: Szerinted miért engedte meg Isten ezeket az utakat?
0: Azért, amit meg az elején kérdeztél, hogy le legyenek cövekelve az alapjaim. Más dolgokkal kell foglalkoznom, nem ezekkel az alap dolgokkal. Így utólag visszanézve azt gondolom, hogy ez jót tett nekem, feleségemnek is mondtam, sőt, presbitertársaimnak is, és nekem jót tett, mert igazolta a Biblia rám vonatkozó részeit, tehát, hogy az Úr hűséges, és hogy az én hitemben nem lehet bízni, hogy a kiválasztás az nem mondom, hogy jelentkezek, hogy én szeretnék, hanem ez mind az Úrnak a munkája, és én ebben csak részt veszek. Én ebben csak egy, nem is tudom, alkalmazott vagyok, vagy...
1: Hát azért az engedelmességet hozzá kell rakni, úgy gondolom, hogy amikor az Úr hív, akkor nem megkeményedni.
0: Hát ez, igen, de ez a napi rutin nem erre az időszakra vonatkozik, az egy kitüntetett időszak. Tehát én ezért hálás vagyok az Úrnak, hogy ezzel gyakorlatilag mostanáig, sok év, 10-10, nem tudom, mikor volt, de nem foglalkoztatnak ilyen kérdések, sőt, azt hiszem, hogy sokkal nyitottabb vagyok más emberek felé.
1: Igen, pont akartam kérdezni.
0: Kételkedők felé.
1: Igen, hogy ezt a későbbi életedben tudtad-e kamatoztatni mások segítségére?
0: Hát nem tudod.

0: Pontosan, csak mert én nem jár ez állandóan bennem, csak most, hogy így beszélgetünk róla, de nagyon magabiztos vagyok az Úr előtt, és ez nagyon jó nekem. Nem az, hogy ő milyen okos, meg jó ember vagyok, hanem hogy a tiéd vagyok. Ebben nagyon magabiztos vagyok, és ez nekem kell. Kell ez a kapaszkodó, vagy nem is tudom. Látod, most nem tudom, hogy én kapaszkodom az Úrban, vagy pedig ő...
1: Én azt hiszem, hogy ez kölcsönös. Igen. Mi kapaszkodunk az Úrba, és az Úr tart minket, mert azt hiszem, egyedül kevesek lennénk, nagyon-nagyon kevesek. Térjünk vissza az egyetemi évekre. Azt mondtad, hát ezt, ha szépen akarom fogalmazni, meg olyan kicsit szlengesen, hát elindult veled a szekér, ha jól értettem. Ja. Ilyenkor lehet egy olyan veszély, hogy egy kicsit úgy túllő az emberen, és hát egy picit fejébe száll a dicsőség, vagy... Nem akarlak ezzel megvádolni, de hogy élted meg ezeket? Tehát voltak ilyen kísértéseid?
0: Nem, aztán fordítva. Fordítva, tehát...
1: Vívódó típus voltál?
0: Persze. Persze. Ugye az egy országos verseny volt, aminek a megosztott első díját nyertem, és igazából nem kellett felvételiznem a Zeneakadémiára, de a kedves tanárom, akihez kerültem, vele nem passzoltunk. Nagyon nem. És én negyedikben volt, hogy 8 órát gyakoroltam. Tehát nekem nem okozott gondot a munka, és egy szombat délelőtt 4 óra, meg délután 4 óra, és közötte még van 2-3 óra pihenés. Hát ez teljesen jól nézett ki. Így halva rettenetes.
1: Nem, ehhez, aki ismer zenészt, azt el tudja képzelni. Tehát ehhez kell egy elhivatottság.
0: Így van, és én ezt teljesen magamtól és jó lelkiismerettel csináltam, de ez valahogy nem passzolt. És a tanár egyszerre azt bírta mondani, hogy hát magával alapvető bajok vannak. És engem ez teljesen letaglózott. Igazából nem is tudtam összeszedni magam utána. Nem tudom, hogy milyen alapvető bajokra gondolt, de nagyon hálás vagyok neki, hogy ezt így mondta. Aztán ott hagytam őt, nem tudtam vele tovább folytatni, és ilyen magánúton tanultam a Zeneakadémián. Egy nagyon kedves tanárhoz kerültem, aki békén hagyott. És így megküzdöttem a saját kis sorsomat, és hangszeren is, és tulajdonképpen csak jó emlékem van a következő 3 évről, mint a főtárgy szempontjából, de egyébként meg szárnyalatunk. Hát az Erkel Kamara Zenekar az egy akkor nagyon futott saját bérletünk volt a Zeneakadémián, rengeteget próbáltunk, utaztunk, és én közben vonós négyesekkel jártam, azzal is utaztam. Tehát nekem a szakma az egy ilyen egészen különleges ajándék volt. Csak ez a, amit mondtam, hogy mint hangszeres művész, ez úgy nem is épült be így a tudatomba.
1: Hát igen, a bántó szavak azok nagyon sokat tudnak ártani bárkinek.
0: De nem tudtam megkérdezni tőle, vagy nem tudtuk kifejteni, hogy mire gondol. Tehát, hogy ott maradtam egyedül, hogy most akkor ezzel mit csinálja. Mert még nem ezt éltem meg. Se a színpadon, se úgy egyáltalán nem ezt éltem meg, de ez egy nagyon kemény lecke volt. És így aztán nem tudta fejembe szállni a dicsőség, mert innen indultunk el. Meg nem is ilyen vagyok. Sőt.
1: Igen, hát az Erkel Zenekart már többször említetted, akkor egy picit azért mesélj róla.
0: Amikor én bekerültem a zenekarba, ott akkor Bojki túlsúly lett, mert Lackó meg Gyuri öcsém ott dolgoztak, vagy játszottak, és az egy középiskolai társaság. Magyarán ugye mindenkinek a középiskolai közösség a legerősebb közösség, és ez akkor alakult, összekovácsolódott, házasságok köttettek, és gyakorlatilag az a lendület, ami akkor beindult, az mai napig tart. Tehát voltak kisebb-nagyobb szünetek, meg törések, meg nem tudom én, de ebben az évben 40 éves ez a zenekar, és a magja ugyanaz. És én mikor bekerültem, akkor a Kottákat egy bizonyos Kálló Eszter nevű csellista rendezgette, és minden normális zenekarban a Brácsás a kottatáros, mert legalábbis régebben így volt. Úgyhogy én is elkezdtem a Kottákat így bütykölni, és aztán hát kiderült, hogy mi ezt ketten jól tudjuk csinálni. Úgyhogy az én feleségemet onnan szereztem a zenekarból.
1: És hát akkor ez már nem most történt?
0: Hát 93-ban volt az esküvünk.
1: Ez is egy elég hosszú idő, és érdemes egy picit majd a párválasztásról is beszélni, tekintettel, hogy február van, és ilyenkor egy picit talán elterjedt most már Magyarországon is, hogy a házasságokat egy kicsit fókuszba rakjuk. Hogy ismerkedtetek meg azon túl, hogy ott a rendezés? Mi volt az, ami megfogott benne? Hogy precízen tud kottát rendezni, azért még ez nem elég egy házassághoz.
0: Hát először is ő vonzódott hozzám, ez egy nagyon erős, azért nehéz időszak volt ez nekünk. Tehát a bátyám akkor halt meg abban az időben, és ez egy kiszolgáltatott helyzet volt, és ő benne egy most így mondom, hogy végzetes biztonságot láttam. Tehát egy olyan elköteleződési lehetőséget, ami nekem mindennél fontosabb volt abban az időben.
1: Tehát biztos pontnak tűnt.
0: Abszolút. Abszolút. Sőt, nekem volt az úrhoz egy ilyen kérésem, hogy én egy olyan nőt szeretnék, aki előtt nem kell magyarázkodnom. Semmiről. Se az életemről, se a családról, semmiről. És Eszter ilyen volt. Mai napig ilyen. És ahogy így mert nem volt zökkenőmentes, mert ugye szakmába kerültünk.
1: Ezt akartam kérdezni, hogy az azonos szakma nem jelentett problémát?
0: Nem az, hogy ő is hangszeres, meg én is, hanem hogy annyi mindent éltünk meg közösen, jót is, meg rosszat is magában a zenekarban, hogy ott kiderültek. Például nem tudtam megvédeni. Már mi együtt voltunk, és nem tudtam megvédeni. Ez például nekem egy nagyon rossz emlék, hogy volt a zenekarban egy elég komoly
1: konfliktus helyzet,
0: és én akkor valamiért hátrébb léptem, mert nekem a konfliktusoktól gyíkom van, vagy hát most már kevésbé, de ezek ilyen is ehhez hasonló dolgok, tehát úgy nehezebben csiszolódtunk össze érzelmileg, vagy hogy mondjam, voltak ilyen kis buktatók, de miután én elkértem az úrtól, és nekem egy pecsét volt rajta, én ezen csak mosolyogtam. Úgyhogy mi nagyon sokáig nem is vitatkoztunk, nem is veszekedtünk. Talán 3 éves házasok voltunk, mikor először fölemeltem a hangomat, aztán nevettünk rajta. Mert egy nagyon erős pecsét volt azon. Tehát én odaálltam elé, tudtam, hogy neki fontos vagyok. Sőt, ennek a jelét is adta. És odaálltam elé, hogy én ezt megharcoltam az úrral, és nem mondott nemet. De utána ezen dolgozni kellett, hogy ebből egy szép kapcsolat legyen.
1: A közös szakma és a közös zenekaron túl a hit is közös volt az életetekben, vagy az később alakult?
0: Ő egy szegedi lány, katolikus édesapával, és ő ott nevelkedett a katolikus templomba, de mikor följött Pest, ő hamarabb jött ide, mint én, akkor az utcába kezdett járni. Tehát a mi fajta gyülekezetünkbe, és ő ott tért meg. Úgyhogy nekem ilyen kérdésem nem volt. Nekem ez teljesen nyitott volt, hogy akkor ezt nyilván jól fogjuk tudni együtt csinálni. És a zenekar is, így az utcai kötődés, illetve volt még egy, amit még nem említettem, hogy a zenekarban voltak rendszeresen bibliaórák. Tehát ott mindenki elfogadta, hogy ebben a zenekarban imádkozunk, meg felolvasás van. Meg Lackó öcsém már akkor nagyon lelkesen prédikált, és akkor ilyen bibliaórákat tartottunk turnén is. A koncertek előtt imádkozás volt. Szóval ez egy egészen különleges helyzet, védett helyzet volt, és ebbe ő is beletartozik, meg én is. Ez egy újabb pecsét volt, hogy a gyökereink, a lelki gyökereink, azok jól vannak.
1: Tehát nem csak egy ilyen, bocsánat, szimpatikus, szerelmesek vagyunk, hanem ez egy eléggé megalapozott döntésnek tűnik a számomra.
0: Aztán fordítva. Fordítva volt, hogy erőteljesebb volt a döntés, mint a lángoló szerelem. Én sokáig küzdöttem az úr előtt ezért, mert én féltem meghozni ezt a döntést. Nem volt segítségem, apai segítségem ebbe. És a végére egy jó 2-3 óra, egy egész nyarat végig imádkoztam, és küzdöttem az úr előtt, és a végén egy tök egyszerű igen volt a válasz, és akkor én már mentem én presbitereimhez is, és mondtam, hogy hozom az asszonyt.
1: Igen, hát ez nem most történt, és ilyenkor szokott lenni a boldogan éltek, míg meg nem haltak a mesékben. Hát a házasság azért nem ilyen, de ezt majd a zene után folytatjuk. Bojki Andrással beszélgetek, ha tehetik, maradjanak velünk a folytatásra is.

0: Hír összeállításunk következik.
1: 23. alkalommal rendezték meg a kárpátaljai keresztény gitáros tábort. Idén már 23. alkalommal rendezték meg a kárpátaljai keresztény gitáros tábort július 13 és 19 között, amelyre a 13. életévüket betöltött fiatalokat várták Kárpátalja különböző településeiről Ungvárra. A résztvevők sokszínű közösséget alkottak az életkor és zenei képzettség tekintetében egyaránt. A kezdőktől egészen a haladókig mindenki megtalálhatta a számára megfelelő csoportot. A táborban idén 6 gitáros csoport működött elhivatott oktatók irányításával. Török Gellért jezsuita szerzetes testvér is csatlakozott a képzéshez, aki oktatóként aktívan bekapcsolódott az egyik csoport napi foglalkozásaiba. Augusztus 21 és 23 között rendezik az Arcus Temporum Művészeti Fesztivált Pannonhalmán. Augusztus 21 és 23 között rendezik meg 22. alkalommal a Pannonhalmi Főapátságban az Arcus Temporum Művészeti Fesztivált, amely ezúttal az iskola témáját járja körül, közölte a főapátság. A közlemény idézi Dejcsics Konrádot, a fesztivál igazgatóját, aki szerint ez az esemény olyan hely, ahol a zene, az irodalom, a képzőművészet és a spiritualitás területein egymással beszélgetve egyszer csak rájövünk, hogy testvérek vagyunk. A fesztivál idei házigazdája Mácsai Pál színművész. Az Arcus Temporum zenei arculatát idén is Keller András hegedűművész, a fesztivál zenei művészeti vezetője formája, aki a 100 éves Kurták György alkotó társául Johann Sebastian Bachot választotta. Meglátása szerint az ő művészetük csodálatosan egészíti ki egymást, és csodálatos érzéseket kelt bennünk, amikor egy térben hallhatjuk Bach és Kurták zenéjét. Változatos programok várják az érdeklődőket Szent István király ünnepén Pannonhalmán. Első királyunk ünnepén, augusztus 20-án Pannonhalma nyitott kapukkal várja mindazokat, akik el akarnak zarándokolni hazánk ősi szentélyébe, hogy részesei legyenek az itt élő hagyománynak, lelkiségnek, kultúrának. A Túrszi Szent Márton tiszteletére emelt pannonhalmi monostor története szorosan összefonódik hazánk történelmével. Szent István királyunk rendelése szerint Szent Márton hegyén a bencés szerzetesek minden nap imádkoznak hazánk fennmaradásáért. Egész nap ingyenes programok várják az érdeklődőket, lehetőséget adva a feltöltődésre. Radírozzuk ki a különbségeket. Fennállásának 20. nyarán újra meghirdeti az egyik legrégebbi és legfontosabb kezdeményezését, a Radírozzuk ki a különbségeket elnevezésű tanszergyűjtő akciót a Református Szeretetszolgálat. Az elmúlt 2 évtized tapasztalata azt mutatja, hogy az iskola kezdés minden évben jelentős anyagi terhet ró a családokra, különösen azokra, amelyek már a mindennapokban is számos nehézséggel küzdenek. A felmérések szerint ma egy gyermek tanévkezdése átlagosan 40-60 ezer forintos kiadást jelent a családoknak, de az első osztályba készülők esetében akár ezt az összeget is meghaladhatja az iskolatáska, a tolltartó, a füzetek, az írószerek, a sportfelszerelés és a többi szükséges eszköz megvásárlása, különösen több gyermek nevelése esetén, vagy ahol egyetlen keresetből gazdálkodnak. A Református Szeretetszolgálat elsősorban nekik szeretne segítséget nyújtani. Az időjárásról. Hagyományos nyári napok. Ma, szerdán inkább derült, napos az időnk és esők nélkül. Mérsékelt marad a légmozgás, és 28-34 fokunk van. Csütörtökön gyengén felhős, napos idő várható. Eső nem valószínű, és 30-36 fok közé melegszik fel a levegő.
0: Híreinket hallották.

0: kegyelemből van üdvösségetek a hitáltal, és ez nem tőletek van, Isten ajándéka ez. Nem cselekedetekért, hogy senki se dicsekedjék.
1: Egyedül kegyelemből. Kulcsár Anikó műsorát hallják.
2: Ismét szeretettel köszöntöm kedves hallgatóimat. Kulcsár Anikó vagyok. Bojki Andrással beszélgetek, és hát elég sok mindent megtudtuk már az életéről, az indulásról, hogy zenés családba született édesanyja, zenetanár, hogy öten voltak testvérek, és az egyik testvére sajnos balesetben meghalt. Azt is, hogy nem volt erőltetett a zene tanulás, de mégis valahogy ebbe az irányba, talán mindnyájan ebbe az irányba fejlődtetek, ha jól
3: igen.
2: Tudom, igen, hát már egy kicsit a párválasztásról is értesültünk, hogy ez is tulajdonképpen a zenéhez kapcsolódik. András, van valami az életedben, ami nem a zenéhez kapcsolódik?
3: Na, ez jó kérdés. Igen, letettem a A kategóriás nagymotoros vizsgát. Ott nem lehet zenélni. Mondjuk jól zenél a motor.
2: Jól zenél. Ez nem szűkíti be az embert?
3: Hú, nem. Nem. Annyi mindent csináltam már az életemben. Azt szoktam mondani, hogy mindig egy nagy nyitott ajtóba állok, és élek a lehetőséggel. Hát nyilván a zenéhez értek jobban, azokat a dolgokat veszem észre. De ezt is szoktam mondani családban, még nem örülnek neki. Ha most be kéne fejezni, én nagyon hálás vagyok azért, amin keresztül mentem. Tehát annyi mindent csináltam már. És nem csak zenét. Széles az érdeklődési köröm, állandóan olvasok, állandóan tanulok, mindig van valami, ami nyilván most a nagy motorok körül forog sok
2: most
3: minden.
2: Éppen a motor szezon van?
3: Igen. Hát nem, még szezon nincsen, de hogy ez izgat, mert ez kimaradt az életemből, de gyerekkori szerelem. És tanítok is, és az egyik növendék nyáron a zenei táborba motorral jött. És megkérdeztem, hogy nem ülhetnék föl rá. Fölültem rá, és akkor így belém csapott, hogy hoppá. Két nap múlva már be voltam iratkozva. És aztán november végén, vagy november közepén le is tettem a vizsgát. Mert mondtam, ha most nem csinálom meg, akkor soha nem fogom megcsinálni.
2: Mitől van ez a nyitottság benned, ha már ezt említetted?
3: Nem tudom. Elég filozófikus alkat vagyok, de ezen még nem gondolkodtam.
2: Időben ugorjunk vissza egy kicsit a múltba. Nézzük a hitéletet, mert mondtad, hogy az volt a meghatározó és az alap. Ez hogy fejlődött tovább? Ennyi zene és ennyi minden és ennyi nyitottság mellett a hit területén is megvolt ez a nyitottság, és ott is volt ez a minél többet meg szeretnék ismerni, minél több dolgot megtudni.
3: Az előbb mondtam, hogy nem gondolkoztam ezen, nem filozofáltam rajta, de most, hogy így kérdezed, lehet, hogy fordítva van. Én mondtam, hogy inkább egy hívő ember vagyok, aki zenélek, és ugye sok minden érdekel, de leginkább az érdekel, hogy ki vagyok. Hogy miért kerültem erre a világra, és hogy milyen helyem lesz, amit én majd meg fogok tudni, milyen helyem lesz a mennybe, hogy vajon jól csináltam-e. Tehát ez engem napi szinten foglalkoztat, ezért is jöttem ide el, hogy az én hitem az mennyire erős, mennyire releváns, mennyire tud az Úr erre számítani, én mire számíthatok az Úrtól, egyáltalán mennyire valóságos. Én ezt állandóan fölteszem ezt a kérdést. Ezzel megnehezítem a magam dolgát, és a testvérek dolgát is, presbitertársaim dolgát is, mert nagyon kevés panelt használok, nem hiszek a panelekbe. Pedig azok segítenek néha.
2: Ezt akartam kérdezni, a panelek mindig rosszak?
3: Nem, de nem hiszek bennük. Szóval azt mondom, hogy nyilván néha közel kell menni, és főzni kell egy kávét. De nagyon sokszor messziről nézem, hogy minek a kávé. Hát, ha szomjas vagy, így áll, ha álmos vagy, aludj. Tehát én a gyülekezetben is állandóan azt nézem, hogy vajon igazunk van-e. Ezt akarja az Úr is, vagy pedig alszunk, vagy lepel van a szemünkön, mert sok, rengeteg ilyen van. És a panel szerintem egy ilyen. Az Urat követni az állandó életveszély. Az mindig a szakadék széle, hogy fogom az Úr kezét, és nem tudom, hogy hova megyek.
2: Húha, ez, ha én hitetlenként hallgatnám, én ezt nagyon veszélyesnek, nagyon félelmetesnek gondolnám. Picit kifejtenéd?
3: Hát egy hitetlennek ezt nem mondanám. Nem, ebbe az az érdekes, hogy fogom az Úr kezét, vagy ő fogja a kezemet, vagy ahogy már az előbb mondtam, nem tudom, hogy melyikük kapaszkodik jobban, vagy erősebben. De hogy azt nem lehet tudni, én legalábbis nem tudom, hogy... Tehát én nem terveztem el a jövőmet, hanem megyek...
2: Ilyen karrierterv, ami most annyira divatos.
3: Hát most beiratkoztam egy iskolába, 2 éve nyomom már egy ilyen online hangmérnöki iskola, de nem tudok belőle karriert csinálni, szóval nekem ez nem így működik. Lelkiismeretesen csinálom, meg nagyon érdekel, ilyen kütyük, technikai dolgok, meg ennek a hangfelvételi dolognak a filozófiája. De nem tűztem ki célnak, hogy akkor én most nagy hangmérnök leszek. Voltak nekem hangmérnöki munkáim, eddig is, nyilván ezután is lesznek. De visszatérve, hogy a paneleket, én azt kicsit olcsónak tartom. Tehát, hogyha nem én tervezek, hanem az úr tervez velem, és én megyek vele, akkor az mindig, számomra is mindig meglepetés. Én azt meg szeretem. Én nagyon szeretem a spontán dolgokat. De itt az ember nem tudja, hogy hová jut el. Tehát például a Biatorbágyi gyülekezeti házat, azt, ugye ez egy gyülekezet lassan 80 éves közösség, és hát nekünk nem volt saját házunk, hanem mindig ilyen családoknál volt egy családi házban volt valami helyünk, és 30 évig voltunk egy szuterénba.
2: Igen, én ott voltam, tehát voltál? Nekem van emlékem róla, igen.
3: Akkor tudod, hogy a fő utcán volt a templom, ugye? Be kellett menni a vaskapun.
2: Egy udvar.
3: Egy udvar, aztán egy másik kapu, az első házat megkerülted, hátramentél a másik ház mögé, bekanyarodtál a másik ház mögött, bementél a házba, lementél a pincébe, benyitottál az ajtón, és szembeült mindenkivel.
2: Igen, én emlékszem, tehát én egy női alkalmon voltam ott.
3: Igen. Az nagyon be akar menni, de oda véletlenül senki nem tud bekeveredni. És mi 30 évig voltunk, egy nagyon szép hely volt, és minden ott volt, ott történt velem, így a hit dolgában, de már nem, nagyon nem volt modern, vagy nem volt korszerű, vagy én nem tudom. És rengeteg gyerek volt a gyülekezetben, és ott azt se tudtuk jól megoldani. Illetve kaptunk egy telket egy testvérnőtől, nagyon közel ehhez a gyülekezeti teremhez, de hát volt 50 felnőtt a gyülekezetben, és már akkor Biatorban egy nagyon drága hely volt. Ez 2014, amiről beszélünk. És jön a presbiter társam, hogy András, építkezünk. És elmondta, hogy van ez a telek. Azt is tudtam, hogy egy kicsi a gyülekezet, meg egyáltalán a testvér gyülekezetben a pénz az nem eszköz. Vagy csak eszköz, tehát nincsen semmilyen helye.
2: Nem ez a fő csapásvonal, vagy
3: nem
2: a
3: fő csak, hogy fő, hanem nekünk azt mondta a presbiterünk, hogy ne adakozzatok, mert mit csináljak a pénzzel. Hát nem tudtuk hova tenni. Egy kis gyülekezet volt, vidéki gyülekezet. Ott mindenkinek megvolt a maga a veteményese. Így nem, aki azt támogatni akart, az fű alatt támogatta. Tehát nem volt egy ilyen újra elősztó szerepe a kasszának, gyüli kasszának. Tehát amennyire kellett, mit tudom, 70-80 ezer forintja volt a kasszának. És akkor is sem volt sokkal több. De jó, hát akkor már gyűjtögettünk, mert éreztük, hogy nagyon szűk a terem. Mondja ez a tesó, hogy hát akkor építkezünk. És nekem ez nem volt kérdés, mert én, ez egy idős, felelős testvér volt, aki után én jó szívvel mentem, de ő realista volt, én meg nem. Én meg meghallottam valamit az úrtól, hogy, és szavakba se volt foglalva, hogy ezt végig fogjuk csinálni, és ez meg lesz. Hát sokáig terveztük, bő 2 évig, vagy 1,5-2 évig tartott a papírmunka, és utána abba is nyakig benne voltam, mondjuk fiatal voltam is, lendületes, de mikor elkezdődött az építkezés, akkor minden papírt az én órom alá dugtak. Pedig nálunk ugye nincs ilyen aláfölé rendeltség a vezetésben sem. Tehát, és ráadásul én zenészként nem vagyok építési felelős.
2: Nem ez a szakterületed, igen.
3: És akkor beleálltam ebbe, hogy akkor mostantól ez így lesz. És tulajdonképpen én csak csodálkoztam, hogy ezt miért jó az úrnak. És így utólag visszatekintve nyilván voltak áldozatai az építkezésnek, de nagyon-nagyon jól jöttünk ki belőle. Anyagilag egy percig nem állt az építkezés, pedig ez egy nagyon nagy ház, már ahhoz
2: igen,
3: képest.
2: Igen, én láttam, ez egy nagyon szép, igen. Nagyon otthonos kis gyülekezetihez, nem is annyira kicsi, tehát egy nagyon kis komfortos.
3: Nagyon. Hát most már kicsinek tűnik, mert sokan lettünk, de ezt tudtuk előre, hogyha egyből be lehet jönni az utcáról, akkor nagy lesz a jövésmenés. De visszatérve erre a kérdésre, hogy számomra ez, hogy én ott ilyen felelőssé váltam az építkezés kapcsán, jutólag visszatekintve lehet, hogy erre lettem számba.
2: Tehát, hogy Isten vezetett erre, hogy ő készített.
3: Hát, hogy ezt velem meg lehetett csinálni. Mert én minden nap ott voltam, fúrtam, faragtam, heggeztettem, betonoztam, tégláztam, mindent csináltam.
2: Igen, hát sok imaház épült, meg sok templom épült föl ilyen, úgymond társadalmi munkába, kalákába. Igen. A testvérek áldozata nyomán.
3: Hát mi ezt mit csináltuk? Bizony, kalákába épült föl. Azt hiszem, a födénbeton, az amihez szakengedély kell, meg a tető.
2: De ez tipikus zenész feladat volt.
3: Nem, hanem hogy ezt nem mi csináltuk, minden mást viszont mi csináltuk.
2: Igen, hát én a többire gondolom ja, az, igen. Hogy ez tipikus zenész feladat Abszolút. Volt, igen. De hát ha Isten igen. valamire elhív, arra fel is készít, van egy ilyen ige.
3: Igen. Hát egyrészt látod, érdekelt ez is, hogy épül egy ház. Az én, amikor csak tudtam minden nap, 8-kor ott kezdtem. Nem, én csak segédmunkás voltam, tehát nem, én nem tudtam, hogy kell ezt csinálni, mindig mondták, és nagyon izgalmas volt, és nagyon hálás vagyok, hogy ezt végigcsinálhattam. Másrészt, amikor vége lett, akkor pontosan tudtam, hogy ebből baj lesz, mert hogy teljesen megváltozik a gyülekezeti struktúra. És most ebben vagyunk, hogy állandóan formálódik, és nézni kell, hogy ja, hát már nem egy családi gyülekezet, ja, hogy itt már olyanok vannak, akiket nem is láttunk még, van, aki csak kétszer jön, van, aki csak egyszer, aztán jönnek vidékről, Pestről, Budafokról, Érdről, meg mindenhonnan. Tehát, hogy nem az a régi világ, az elmúlt. És az én presbitertársam, az idősebb, ő a régi világból szocializálódott. Tehát neki ez teljesen új, és át kell az egészet gondolni, hogy kell egy ilyen gyülekezetet csinálni.
2: Igen, ilyenkor most jönne a triviális kérdés, hogy ez jobb vagy rosszabb, de úgy gondolom, hogy erre nincs válasz, de ezt azért fölteszem neked.
3: Ez a miénk. Ez a válasz. Tehát aki ebbe otthon érzi magát, annak ez jó. Aki nem érzi magát otthon, nyilván az nem szereti. Mi ezt így tudjuk csinálni. Nincsen policy. Át lehetne venni erdélyi mintákat, mert ott nagyon struktúrált a testvérgyülekezet.
2: Én Németországban is struktúrált, nem? Vagy azt
3: ott is, ott még inkább, mert ők betagozódtak oda, van egy ilyen Freie Evangelische, nem tudom, ilyen Bundes, nem tudom micsoda. Igen. És sőt, ott még az állam vonja le az adóból az egyházi támogatást, igen. Tehát egy teljesen más világ. A testvérgyülekezetnek meg az a sava, borsa, nem, hanem azt szeretjük benne, hogy nem klerikális. Kicsit se. És hogy lehet úgy egy közösséget irányítani, hogy nincs irányító, nincs lelkipásztor, vagy pap, vagy nem tudom. És aki erre vevő, annak ez nagyon jó, aki meg nem vevő rá, annak ez nagyon kellemetlen. Pillanatokat kialakulnak az emberi...
2: Csoportosulások?
3: Igen, meg... Ja, igen. Tehát, mert ugye minden közösségben van hierarchia. Na de, hogyha nincs vezető, akkor hogy érvényesíted a hierarchiát? Ez állandó kérdés, és én ezt szeretem nagyon, amikor megoldhatatlan a probléma, mert sok ilyen van, akkor belül elmosolyodom, hogy akkor most jön a Szent Szellem, mert ezt csak ő tudja megoldani, és ezek működnek. Ez mondjuk az én megoldási javaslatom. Nem ajánlanám se baptistának, se reformátusnak, se másnak, de a mi gyülekezetünkben ez most működik.
2: De azért veszélye is vannak, ha jól értem.
3: Hát állandóan. Azért mondtam, hogy az Úr kezét kell fogni, mert nem lehet tudni, hogy mi minden fog történni. Nem lehet elkényelmesedni. Itt sem működnek a panelek.
2: Térjünk vissza megint egy picit a magánéletre, mert hát ott hagytuk a szegény Esztert egy kicsit így a levegőben, a kedves feleségedet, uh-huh. Ahogy említetted. Hát megtörtént a házasságkötés 93-ban, jól emlékszem.
3: 93. április elején diplomáztam, utána Eszter is diplomázott, és május 1-én volt az esküvünk.
2: Tehát akkor nagyon sokat nem vártatok a diploma után.
3: Ez meg volt tervezve így.
2: Ugye ezt már említettem, hogy a mesékben jött volna a boldogan élnek, ha meg nem halnak. Hát hogy folytatódott nektek? Mert azért ez nagyon ritkán történik így.
3: Hát mi dolgoztunk kőkeményen, tehát a zenekar az ezerrel ment. Diploma után nyilván egy picit szabadabb az ember. De engem elvittek katonának, de én csak egy hónapig voltam itt a Petőfi laktanyába, és onnan úgy szereltem le, hogy rohantam repülővel a zenekar után Párizsba, mert ők már előre elmentek egy hosszabb turnéra, Úgyhogy ezt csináltuk, és aztán Eszter elkezdett gömbölyödni, és következő évben meg is született Sára. Akkor őt még vittük próbákra, kis ágyba, meg a Szépművészeti Múzeumban volt egy termünk, ott próbáltunk, és oda be volt állítva egy járóka.
2: Járóka.
3: Ez azért volt érdekes, és talán a hallgatók ezt így nem tudják elképzelni, de hát mi voltunk a legidősebbek a zenekarban, tehát mi voltunk az elsők.
2: Hát a zenekar babája lett Sára.
3: Abszolút, és mentünk Debrecenbe valami egyhetes kurzusra, és vittük a gyereket is, a Trabantunk volt, Trabant tetején a cucc, rákötözve a műanyag kád, amiben fürdetni kell a gyereket, és amikor lent próbáltunk, a főiskolán volt a kurzus, lent próbáltunk a zenekarral, akkor tehát a főiskola egybe van építve a kollégiummal. És lent a nagy terembe ment a próba, és valaki mindig a Sárára vigyázott. Attól függ, hogy volt-e szólója, vagy már...
2: Értem, tehát be volt oszva ilyen, hogy ki lesz a soros gyerekfelügyelő.
3: Szólamvezető nem mehet föl, de a többiek azok is szép sorba mentek vigyázni Sárára.
2: És ezt hogy viselte a gyerek?
3: Tőle kéne megkérdezni. Zajos gyerekkora volt. Hát ő akkor tanultuk a Csajkovszkijnak a vonószerágyát, az egy nagyon zajos darab. A gyerek az ott aludt mellette szépen.
2: A gyerekek mindent kibírnak.
3: Valószínűleg, ugye, neki természetes volt, igen. Hogy
2: ez volt a
3: szól.
2: Közeg.
3: Igen. Biatorbágyra költöztünk a szülői házhoz. Ott az egy ikerház is a nagyszüleim részébe költöztünk. És ott született második évben Marci fiunk. És
2: hány gyermeketeket?
3: Rá 2001-ben született Barnos.
2: Tehát három gyermeket kaptatok az úrtól. Hát azért a három gyerekkel már nehezebben ugráltatok zenekarral, nem?
3: Én nekem nem volt akkor jó állásom, mint egy zeneiskolában tanítottam, és amikor Marci megszületett, akkor éreztük, hogy ez nagyon kevés. És akkor én elmentem a fesztiválzenekarba, és hoztunk egy döntést, hogy Eszter otthon marad. Ő végig tanított, tehát Bián is van zeneiskola, édesanyám alapította, és Eszter oda ment cselló tanárnak, és így aztán nem is szakadt meg az ő pedagógusi, nem tudom, életpálya, vagy nem tudom, ahogy számolják a nyugdíjak évét, vagy ilyesmi. Tehát ő folyamatosan tanított, ha a háznál, ha csak félállásban, ha nem tudom én. Én viszont akkor rengeteget utaztam. Én 2001-ig megállás nélkül utaztam. És akkor a Boyki Brothers nagyon beindult.
2: Egy pillanat, szeretnék rá kérdezni a Boyki Brothers-re is, de még egy pillanatra, Eszter otthon, te utazol, a házasságot ez mennyire viselte meg? Hogy éltétek meg?
3: Nyilván Eszternek volt a nehezebb. Én nekem ez pénzkereseti lehetőség volt, és én nagyon szeretek utazni a mai napig. Nagyon szeretem a szállodákat például. Nagyon szeretem a kikötőket. Tehát a kikötővárosba mentünk, én mindig mentem ki a ízhez.
2: Tengerpart.
3: Aha. És én nem voltam sznobja ennek a pályának. Se a zenekarnak, se annak, hogy turnézzunk, most se vagyok. Sőt, picit talán alul is értékelem ezt. Én azt gondoltam, hogy ez is egy szakma, ez ezzel jár. Örültünk annak, hogy viszonylag jól kerestem. És mindennek ára van. És sose voltam 8 órás. És ha valaki 8 órás biatorbágyon, az azt jelenti, hogy legalább 9, de néha 10 órát van távol a családtól. Ugye meg korán kell kelni, utazás.
2: Utazni kell, igen. A bejárás az, igen.
3: És akkor hazamész, és akkor este 6 óra van. Vagy 7. Még nem csináltál semmit? Vagy igen?
2: Hát attól függ, hogy mit tekintek igazán értékes időnek.
3: Hát mondjuk a családdal, tudod. És akkor ezen így elgondolkodva, hogy én mikor a turnéről hazajöttem, utána voltak hetek, amikor nem csináltunk semmit, vagy 5-6 nap, akkor full time-ba együtt. Akkor már lehetett kommunikálni 2000-es években interneten. Úgyhogy mi ezt a döntést hoztuk, hogy ez így csinálható, vihető. Nyilván Eszternek jóval nehezebb volt, mert ő is zenész, és ő is szívesen utazott, vagy koncertezett, neki ez így jóval kevesebb jutott.
2: Így most visszanézve azért ez már elég messzi távolság. Visszaigazolta Isten a döntést, tehát jó döntés volt?
3: Azért gondolom, hogy igen, mert Eszter a zeneiskola hordozta, és ő pedig vitte a zeneiskolát a hátán, a cselló részét, és nagyon bedolgozta magát ebbe a területbe, így országosan is. Egy versenyekre járt, meg őt ismerik és elismerik. És most ő lett a főnököm.
2: Oh.
3: Tehát ő a zeneiskolát átvette, tehát nem most már 7 éve ő a zeneiskola igazgatója, és jól csinálja. Tehát egy ilyen különleges atmoszférával vezeti az intézményt. innen nézve azt mondom, hogy ez volt az ára, hogy egy perce se hagyta abba a tanítást, és neki ez nagyon fontos volt mindig, a gyereke. Aztán én is becsatlakoztam, én viszont nem akartam tanítani. Én nagyon nem gondoltam magam pedagógusnak. És amikor 2013-ban kicsit megszorultunk, akkor meg ő is nem volt elég tanár, akkor én beálltam a zeneiskolába, és így aztán most bőven van közös témánk, és egy kicsit együtt visszük a zeneiskolát. Tehát ha most jó döntés, nem jó döntés, ez az utunk, és szerintem jól érezzük magunkat benne.
2: Említetted már a Boyki Brothers-öt, ami szerintem a legtöbb hallgató előtt nem ismeretlen. Hogy indult?
3: Zenész család és nagy család, tehát a Madarász ágon 42 unokatestvér, Boyki ágon is 42 unokatestvér, ha jól számoltam.
2: Kezelhető ez a nagy család?
3: Nem. Amíg éltek az öregek, addig volt ilyen összetartás, de aztán most már tényleg a személyes kapcsolatokat ápoljuk csak. De hogy akkor még voltak ilyen nagy találkozók, és akkor az ügyes Boyki fiúk akkor énekeljenek. És akkor még ilyen kis mezitlábas kölykök voltunk, és valamit jól csináltunk. Aztán később, mikor már zeneiskolába jártunk, és hangszer is volt a kezünkbe, akkor ez úgy ment tovább, hogy elmentünk bibliatáborba, angol táborba, és akkor ott zenéltünk együtt. Akkor a gyülekezetek megkértek, hogy akkor ne csak ilyen adhok legyen, esküvőkön fölléptünk. Aztán, amikor jöttek a bajok a családba, akkor ez tartott meg bennünket. És én azt hiszem, hogy ez az oka a Boyki Brothersnek, hogy valahogy túléljük a túlélhetetlent.
2: Tehát a zenébe sírtátok el a fájdalmatokat? Már bocsánat egy picit, hogy egy kicsit ilyen lírai vagyok.
3: Nem, mert nem sírtunk. Tehát ez olyan kitörő öröm volt és bohóckodás, ami mindenkinek, tehát ez egy felszabadító dolog volt a színpad. Nem csak az energiák itt összpontosultak, hogy ezt muszáj csinálni. Tehát ez egy, nem volt egy stratégia. Én emlékszem, amikor először ez így szóba került, hogy akkor próbálj meg ebből megélni, akkor hagytam ott a fesztiválzenekart, és nem működött. Amikor profizálódott, akkor már nem volt annyira jó. És mai napig is úgy van, hogy csináljunk valamit. És hogyha mindenkinek ott van a szíve, akkor nagyon jó. De ez sose volt kitalálva, meg néha megpróbáltak menedzselni minket, ez nem lehetett. Mert nem az volt a gyökere, hanem az összekapaszkodás volt a gyökere, és szerintem az ereje is ez, hogy mikor levegőt veszünk, mindenki tudja, hogy...
2: Hogy alakultak ki a szólamok, meg ugye a beosztás? Hát valahogy valami csak alakulgatott.
3: Hát kipróbáltuk, hogy kinek van mély hangja, aztán nem volt próbaéneklés.
2: Tehát a szólamok beosztása, dallamvezetés, spontanitás, vagy volt ebben meg kicsit megkomponált?
3: Hát az elején voltak ilyen, mit tudom én, az I've Got Peace Like a River, azt nem lehetett másképpen énekelni, azok a harmóniák egyértelműek voltak, és akkor beosztottuk, hogy kinek van magas hangja, meg kinek van mély. Aztán Lackó írt nagyon ügyes aranzsokat, akkor már oda kellett figyelni, kinek milyen a hangtávos, de közben jött a mutálás, ugye a kisöcsémnél. Úgyhogy nem spontán volt ez egész. Szeretnék mondani, hogy hú, milyen jó, ki van találva meg, de pont ez volt benne a jó.
2: Meg hogy annyira megterveztük, meg annyira tudatosság, semmilyen.
3: Hát az a legnagyobb produkciónk, a Hová mész te kis nyulacska, az egy időkitöltő volt a Zeneakadémiai koncerten. Néztük, hogy mennyi szám van, és a Lackóval turnéztunk, egy fesztiválzenekari turnén, és néztük, hogy még kevés lesz a koncertre. És akkor, hát akkor valami hülyeséget találjunk ki. De aztán abból lemez lett. Sőt, a koncerteken aztán sokáig énekeltük is, mert fontossá vált a közönségnek. Mi meg nagyon szerettük tovább tekerni ezt a verklit.
2: Mitől szeret valamit a közönség? Ezen filozófáltatok?
3: Persze. A közönség azt szereti, hogyha amit a színpadon történik, az szeretve van. Tehát én tudom, hogy az is jó, hogyha a közönséget szeretik, főleg ilyen divák szoktak így viselkedni, hogy imádom a közönséget, I love you. De szerintem fontosabb az, hogy amit csinálsz a színpadon, az neked fontos, és ezt te szereted. Meg mi rengeteget, nagyon sokat csipkelődtünk. Akkor finoman fejeztem ki magam. Tehát egymást ugrattuk a színpadon, de durván. Olyan helyzetbe is hoztuk, amiből, tehát azonnal ebből másszál ki. És ebben nem a szeretetlenség volt, hanem a csibészség, és ezt is érzékelte a közönség, hogy ha ebből valaki nem jó jött ki, akkor az egy nagy nevetés és egy válveregetés lett a vége, és nem pedig megalázás, vagy vagy elhallgatás, vagy ilyenek.
2: Ha nem vagytok testvérek, ez akkor is működik vajon ilyen szinten? Hogy gondolod?
3: Nincs tapasztalatom róla, nem tudom. Azt...
2: Pluszat adott az, hogy testvérek vagytok?
3: Persze. Sőt. Még az benne van, hogy azért itt négy egóról van szó. Komoly egóról. És hogy négy férfi, maszkulin férfi. Ez nagyon nagy erőt adott. És arra, én emlékszem, voltunk egy versenyen, azt mondta a zsűri, hogy az a baj, hogy így belepréseltetek a székbe. Én szórakozni akarok. És hogy nem tudtam...
2: Kiengedni?
3: Nem vagy? Kiengedni, hanem hogy nem angolul beszélt, és csak azt mondtam neki, de várjál már, azért jöttünk ide. Ezért állunk a színpadon, hogy te ezt érezd. Mi föl akarunk téged emelni, megpörgetni, jól megrázni, ezt jó messzire eldobni. Ez a mi dolgunk a színpadról. Nem az, hogy te ott kávézgassál, meg beszélgessél a széktársaddal. Tehát valami olyan ereje volt a színpadnak, hogy van, ez ma is így történik, amit nem lehet megtanulni. Ritka. Nem is tudom, hogy hát énekelni, sokkal jobban énekel. Az én gyerekeim is énekelnek ilyen együtt, akapella együttesben. Hát szoktam mondani, hogy egész életemben nem énekeltem annyit tiszta hangot, mint ők egy dalba. De más a jelenség. Az profi. Ez meg brutális volt.
2: Innen folytatjuk. Bojki András a vendégem. Most megint zene következik. Ha tehetik, maradjanak velünk a folytatásra is. Kulcsár Anikó vagyok.

0: Szeretettel köszöntöm újra kedves hallgatóimat. Kulcsár Anikó vagyok, és Bojki Andrással beszélgetek immár több mint egy órája. Köszönöm, András, a kitartásodat.
1: Örülök.
0: Hát beszéltünk a zenéről nagyon-nagyon sokat, és szerintem jó, hogy beszéltünk, hiszen ez a fő területed. És a legeslegelején mondtam, hogy tulajdonképpen nem vagy ismeretlen se a Mera hallgatók számára, se a Szola Rádió hallgatóinak a számára, hiszen még egész ifjú és gyermekkorodban te igazából egy családi kötődés miatt, meg gyülekezeti kötődés miatt, de bekapcsolódtatok a zenei felvételek készítésébe. Erről milyen emlékképed van? Picit meséljél már a hőskorról, hogy így mondjam.
1: Hát én nagyon gyerek voltam. Azok még ilyen vészterhes idők voltak, a 70-es évek közepe talán. És egy kis falu utolsó utcájának az utolsó házába laktunk, és oda jöttek ilyen nagyobbacska autókkal, ilyen fontos bácsik, és hoztak ilyen nagy bőröndöket, és kipakoltak ilyen kütyüket, rengeteg zsinór, állványt, tehát átépítették a szobát, és...
0: Sőt, én édesanyádól tudom, hogy a matracok, ágy matracok kerültek ki.
1: Hát az volt a csillapító.
0: Igen.
1: Volt ott minden. Én azt nem fogtam föl, tehát az életem része volt, de nem tudtam, hogy ez micsoda. Utólag bele szoktam kérdezni, hogy én ebbe hogy keveredtem bele, hát nekem volt 4 testvérem. És nem kaptam jó választ erre, de én lettem a dobos.
0: Ó, ezt nem is tudtam.
1: Igen. Először családi felvételek voltak, tehát Madarász nagyapa, János, nagybátyám jöttek oda, és úgy énekelgettek, meg vettek föl. Az volt az érdekes benne, hogy édesanyám írta a zenéket, és édesapám írt szövegeket hozzá. Meg nagyapám is írt szövegeket. Aztán az én emlékeimben bekapcsolódott ebbe a munkába a Soproni János. Nyilván az egy másik irány, az ország másik tájegysége, de valahogy így összeértek
0: a
1: szálak.
0: Én is úgy tudom tőlük, mindkettőtől, hogy ők valahogy aztán együtt dolgoztak, együtt is dolgoztak.
1: És ott nálunk folytatódott ez a munka, de akkor meg kicsit profibb körülmények között, kicsit jobban elő volt készítve, és valonnan szereztek egy dobgépet, és akkor én be volt állítva a tempója, meg hogy milyen ritmust üssön, és nekem csak időbe kellett megnyomni, meg kinyomni. Ez volt a dolga. Így lettem kis dobos, megnyomta. Az egy lábpedálos indító volt, és én kézzel nyomogattam. Aztán ez sok volt ebből. Tehát emlékeim szerint sok ilyet csináltunk. Aztán engem arra is kiválasztottak, hogy elmentem velük Eger Szólátra, mert ott folytatódott ez a munka. A Boldizsár ház volt, nagy ház volt. Ők támogatták ezt a munkát, ott is laktunk. Egy hétvégig, tehát kétszer kellett ott aludni, úgy emlékszem. És ott lezavartunk egy egész kazettányi felvételt. Hát persze a minősége az összehasonlíthatatlan, de a lelkesedés és a lelkiség az szerintem a mai napig is átüt. Ezeket a felvételeket aztán vitték ki, hát hogy hol, nem tudom, hogy hogyan, de Monte Carlóba játszották le, mert ott volt egy ilyen nagy rádióállomás.
0: Igen, Monte Carlóba, illetve Veszlárba ment, erre a két helyre ment ki, igen. De térjünk egy picit a személyes dolgodra. Te, mint gyerek, mennyire tudtad azt, hogy erről nem beszélünk, meg hogy ez nem egy ilyen nyilvános, meg ezt hogy élted meg?
1: Jó, nekünk ez rock'n'roll volt. De hát az egész életünk ilyen volt. Mi nevettünk a világon. A szomszéd is egy ilyen öreg őskövület volt, elnézést a kifejezésekért, de mi a kommunistákon is csak nevettünk. Volt ott egy kicsi veszély a faluba, nem engedtek minket a szüleim hite miatt ilyen óvodába, meg nem tudom én, meg nem lehetett tudni, hát az egy olyan világ volt, nem lehetett tudni, hogy...
0: Ki kiben van.
1: Igen, hogy merre csúszik meg, hogy ne. De mi ezen csak nevettünk.
0: És nem, tehát nem értettétek a súlyát, vagy nem fogtál?
1: Nem.
0: Tehát nagy poén volt.
1: Mondom, én úgy emlékszem ezekre az időkre, hogy ezeket kinevettük. Úgyhogy az, hogy itt valaki az életét, vagy a karrierjét, vagy az állását, vagy nem tudom mit kockáztatott, hozzánk nem jutott el.
0: Elrejtette Isten előttetek teljes
1: mértékig,
0: gyerekek voltatok. Igen.
1: Én azt most láttam, csak nem most, mikor elköltöztünk a családi házból, hogy ott a pincébe föl voltak rakva, tornyokba voltak az ukrán, meg a nem tudom milyen sztán nyelvű bibliák, meg énekeskönyvek. Nálunk egy depó volt. és nyugaton nyomták, hozták ide, és innen aztán hozzáértő meg bátor emberek vitték ki keletre. Az nem volt játék.
0: Nem úgy, volt játék, igen.
1: Ha akartak volna, vagy hogyha rosszul fordul a sor, akkor az a ház az nagyot bukott volna.
0: De Isten megőrzött benneteket.
1: De nem ez volt a célja az
0: úrnak. Igen. Menjünk ezen a vonalon egy kicsit tovább. Akkor volt könnyebb úgymond missziózni, vagy most könnyebb? Mert ugye azért ez két világ, tehát akárhogy is vesszük.
1: Igen. Vissza kell kanyarodjak oda, hogy nem hiszek a panelekbe. A misszió számomra még azt sem mondanám, hogy bibliai kategória, mert nem. Hanem az valami egy összefoglaló dolog. Tehát, hogyha egy emberen nem

0: Szorosan járok olyan közegbe, ahol hitetlenek vannak, és pillanatok alatt kiderül, hogy én bibliás vagyok. Ez megváltoztatja egy kicsit a közösséget.
1: Atmoszférát.
0: Konkrétan focira gondolok, ilyen igazi falubikáik között, és vállalom, hogy nem megyek velük mindenbe, és ők pedig respektálják bizonyos módon. Ez valami. És amikor az egyik fiú megtér, és jön hozzám, hogy örömmel mesél, nem miattam tért meg, hanem hogy akkor mostantól egy hajóba evezünk, akkor én azt mondom, hogy a dolgok jól mennek. Én focizni szeretek. Ha ott elkezdtem volna szövegelni, nem vagyok benne biztos, hogy jobbat tettem volna. Kérdésedre, hogy mikor volt könnyebb megszólítani az embereket. Szerintem az emberek mindig vágyják valahogyan Krisztust, csak a világ változik körülöttünk, és másképpen az Úr ugyanúgy a bűneinken keresztül tud csak megszólítani. Másképpen nem tud. Hát a kereszt az erről szól. Most akkor, ha az ember nem hiszi el, hogy bűnös, hogyha ugye most ez van, hogy minden szuper tiszta, szuper gyönyörű, ilyen filter, olyan Instagram, nem lehet hamis hangot kiadni a
1: nem gépekből, lehet, igen. Nagyon jók a hangmérnökeink és javítani. A szoftvereink, igen, nagyon-nagyon
0: hát, hogy
1: jó.
0: Minden tökéletes, ott mire való a kegyelem? Hát ott...
1: Pont ezt akartam kérdezni. Ha egy ilyen csodálatos világot élünk, akkor elhiszi, vagy tudja az a akár belülvívódó kereső egyén, hogy ez mégiscsak virtuális és egy kicsit szemfényvesztés?
0: Hát szerintem itt a panelra visszat, itt lehet missziózni, hogy a kapcsolatodban, a beszélgetéseidben nem vakítasz, hanem hogy ez a gyönyörű világ, ez eltakarja a lényeget, ami belül van, amit senki nem tud, és amivel nem mer szembenézni. És hogyha én, mint hívő ember erre egy ilyen tükröt mutatok, és nem vádolom, és nem támadom meg, hogy ott a bűneid így meg úgy, hanem ő maga néz szembe ezzel, akkor Krisztust kell, hogy lássa, és ott pedig kegyelem van. Ráadásul ez is nehéz, ez a mai kor, mert ugye most még a kultúrkereszténység, meg a kultúriszlám összecsapásának, hát ha nem is a frontjában vagyunk, de igen, valahol a kettő között vagyunk egy kegyelmi helyzetben, de például a németeknél ez most szerintem kőkemény kérdés, hogy a kereszténység az nem csak hit kérdése, hanem hogy mi van a nyakláncon, vagy a templom, nem tudom minek a tetején. Tehát az egy hétköznapi dolog is. De Krisztus nem így szólít meg bennünket. Ez az érdekes benne. Tehát az egy másik területe a politikának, hogy most akkor megőrizzük a kereszténységet a muszlim világgal szembe, vagy nem.
1: Meg hát, hogy mi a kereszténység?
0: Igen, hogy Európa gyökerei.
1: Mi a kereszténység? Ezt is érdemes lenne definiálnunk, mint Európának, vagy mint keresztényeknek, hogy igen. Ez mit jelent.
0: De én, mint hívő ember, aki az Úr Jézusért vagyok követségbe, ahogy Pál mondja, én csak arra vagyok predesztinálva, hogy mutassam be, hogy engem mindenestül a hibáimmal és a bűneimmel együtt elfogadott az Úr. És ha engem elfogadott, akkor mást is elfogadja. Mert hogyha nem a kereszthez megyünk, és nem a megvallott bűnökkel megyünk, szerintem ott kezdődnek a bajok. Úgy tűnik, hogy hova minden jó, de kódolva vannak egy életre előre, hogy nem a kegyelmen keresztül ismertem meg a mennyei atyát. Egy másik ajtón mentem be.
1: Mondjuk ugye? A vallásosság vagy a kultúra ajtaján, igen. Egy nagy ugrást csináljunk így a beszélgetés vége felé. Ez a virtuális, gyönyörű világ, ez a házasságokra is elég nagy veszély.
0: Hatást gyakorol.
1: Na, fogalmazunk ennyire gyönyörűen. Egyrészt az elvárások szintjén, másrészt a mese szintjén, mert be tudjuk kenni ilyen rózsaszín mázzal is, de a kísértések szintjén is. Teljesen új kihívásokkal állunk szembe. Ezt el kell mondani, és nem kárálunk ezzel. Te ezt hogy tapasztalod? Mert ha jól informálódtam, azért egy picit ezen a területen is van felelősséged, mármint a házasságok gondozása, tanácsolása, stb.
0: Ha egy héttel korábban beszélgetünk, akkor lehet, hogy másképpen nyilatkozok.
1: Na.
0: Most én azt mondom, hogy hátradőlök, és nagyon jó helyzetbe kerültünk, egy mondat miatt.
1: Hallgatom.
0: Azt mondta az új főnök, hogy mostantól az állam csak két nemet ismer el, a férfit és a nőt.
1: Ez mondjuk nem megy előre Magyarországon, vagy nem Európában, nem Brüsszelben van, igen.
0: Hát ez a világ leghatározottabb

0: leghatalmasabb emberének az első mondatai között volt. Én azt hiszem, hogy minden meg fog változni. Tehát én most egy nagyon...
1: Te optimista
0: nálsz. Abszolút optimista vagyok. Igen.
1: Nem rontottuk még el annyira, úgymond a közvéleményt, az emberek alapgondolkodását, vagy a fiatalok, meg a családok, vagy a férfiak és nők alapgondolkozását, hogy ez nagyon hosszú idő, hogy helyreálljon?
0: Én nem lennék a propagandisták helyébe, tehát akik végignyomták ezt az LMBT szervezetileg, tehát onnan kapták a fizetésüket, avval keltek, feküdtek, mentek az iskolába érzékenyíteni, stb. Nekik most nagyon nehéz idő következik. Akik beleálltak, akár ilyen nem váltó műtétekbe is, szerintem tragédiák lesznek.
1: Hát az már volt eddig is, bizonyos józanodásoknál lehetett ilyen portálokat olvasni, hogy akik ráébredtek, hogy mit történt velük, azért ott voltak nagyon...
0: Lehet, hogy túl messziről szemlélem ezt az esemény sort, de én azt gondolom, hogyha a törvény kimondja, hogy csak két nem van, hogy van a férfi meg a nő, ebből rengeteg minden következik.
1: Ez egy póriás, ilyen egyszerű kis házasságra is van hatással?
0: Most mi még nem tartunk a házasságnál, ez a baj. Az LMBT elintézte nekünk azt, hogy a házasság az nem menő.
1: Sőt, csökevény, már bocsánat.
0: És hogy házasság hetét kell tartani, hogy propagáljuk a házasságot. Hát ez agymenés, de ez az elmúlt 30-50 évnek a következménye. Hogy ide jutottunk, hogy már nem tudom.
1: De ide jutottunk, ez az igazság.
0: És erre jön egy figura is, azt mondja, hogy nem, csak férfi van meg nő. Ebből az következik, hogy ja, akkor nézd meg, hogy te férfi vagy nő vagy, és akkor engedd szépen vissza a természet folyásába a dolgokat. Ebből rengeteg minden következik, szerintem jó irányba. Ez szerintem kegyelmi idő. Ha csak nem lesz valami még brutálisabb ellenállás, de...
1: A hatás ellenhatás.
0: Igen. Hát mert nem lehet tudni, hogy miket kell lebontani, hogy milyen intézményeket kell lebontani. Mert oké, azt értem, hogy most nem lehet kitűzni az amerikai külképviseletekre a szivárványos lobogót. Ez egy rendelet csupán, vagy egy törvény, de nagyon sok minden következik belőle. Úgyhogy én nagyon optimista vagyok, lehet, hogy ezek még évek, mire visszaáll, de én tanárként, kisgyerekeket tanítok, tanárként én a gyerekeknek mondom, hogy te most gyerek vagy, én vagyok a felnőtt. Te nem tudsz hegedülni, én tudok. Te felnősz, és feleség leszel, vagy férj, anya leszel, vagy apa. Mint ahogy én is. És innen indulunk. Ebből le lehet vezetni utána mindent.
1: Térjünk rá konkrétan a házasságokra, mert azért még Magyarországon még vannak házasságkötések, ha jól néztem, ilyen 20 000-es nagyságrendben. Viszont azt is, ha jól néztem, durván a házasságok fele, nem egész 50%, de nagyon közelíti, ez is persze statisztika, ez a KSH, tehát a Központi Statisztikai Hivatal honlapjáról gyönyörű adatokat lehet összeszedni, tehát durván az 50% válással végződik. Hogy jutottunk el ide? Hát ez abnormális arány.
0: Azt nem tudom, hogy ez magyar sajátosság-e. A kultúrának nagy része van ebbe, hogy másképpen nézünk magunkra is, meg a másikra is, meg egyáltalán házasságra. Tehát nincs, aki visszatartson, vagy nincs, ami visszatartson. Szerintem ez a legnagyobb gond, vagy ez az oka, hogy a házasságot azt nem őrizzük és táplálgatjuk, az nem fancy, hogy így mondja, nem egy rock and roll, hogy végigcsinálom, és mindig beleteszek, és mindig kiszedem belőle azt, amitől még jobb lehet. Hanem beleunok, aztán meggyűlöljük egymást, aztán elválunk, senkit nem érdekel. Ez a problémám.
1: Ennek lehet a fogyasztótársadalomnak egy letükröződése, leképeződés a házasságok területére?
0: Hát meg a fontos embereknek a rossz példája. Tehát a filmek, amiket mi kultúraként fogyasztottunk, szerintem az tragédia. Vagy amit a tévé a rendszerváltozás után ezekkel a valóságsókkal csinált, az egy szóval össze tudom egyébként foglalni, csak a végére akartam hagyni, de most szerintem ez fog következni, hogy vissza kell térni az erkölcshöz. Uh-huh. És az most nem csak a paráznaság, nem a hűség kérdése, hanem egyáltalán az erkölcs kérdése, hogy egy állat sokkal jobban tudja, hogy mit kell csinálni a születésétől a haláláig. Hibátlanul végigcsinálja.
1: És nagyon sok állatról kimutatják, hogy élete végig hűséges a párjához. Nagyon sokan.
0: Lehet. Nem tudom, a teremtő egynek ezt adta, másiknak azt adta, de nem hibázik. persze vannak, ha kiszeded a természetből, akkor lehet, de csak az ember nem tudja, hogy hogy kell leírni az életet. Az elejétől
1: hogy
0: az
1: jutottuk végéig. Ide? Hát ez abnormális, nem?
0: Hát én művészként azt mondom, hogy művészeknek óriási felelőssége volt ebben, de a politikának is. Úgyhogy én a magam eszközével, a magam példájával és a magam eszközével ezt súlykolom, hogy sokkal egyszerűbb élni, mint amire most tanítottak bennünket, annyira bonyolult, így úgy. Az élet tényleg nagyon bonyolult, de nagyon egyszerű az úton járni, mert csak azt kell csinálni, mint az elején. Megszülettünk, azt meghalunk. A kettő között pedig vannak ilyen útjelzők, hogy ezt kell csinálni, azt kell csinálni, amazt kell csinálni. Ja, hogy nem mindig kényelmes, ja, hogy nem mindig sok pénz van, ja, hogy nem mindig van egészség, ja, hogy nem minden...
1: Hát... De hát ezek tragédiák, legalábbis így van beállítva, nem? Hát ezek borz... Hát
0: feldol... Azt szoktuk mondani így összekacsintva, hogy hát ilyen az élet. Ez az élet. Egyszer fel,
1: de hát
0: egyszer
1: nem
0: lent.
1: Ez mutatja a csoda álomképeket bemutató film.
0: Nem én találom ki, hogy az összes hollywoodi film addig tart, amíg megcsókolja egymást a fiú meg a lány. Na de a párválasztás és az együttélés meg ott kezdődik.
1: És akkor, erre hogyha... kapunk útmutatást, felkészítik? Hát nem minket, mi már ezen egy kicsit túl vagyunk, de az utánunk jövő generációt?
0: Én amiben most belelátok, az nagyon gáz. Tehát a mai gyerekek azok kapaszkodó nélkül élnek. Ez hihetetlen, egy álom, nem álomvilág, ez amit a technológia kütyüvel nekik adott. Ugye régen az volt, hogy valaki vagy hitt a transzcendensbe, vagy pedig hitt a technológiába. Az egyik a materialista, a másik a tudom, idealista. És, mert ilyenek vagyunk. És ma is ez van. Csak a gyerekeknek mind a kettőt megadja a Marvel. Egybe. A transzcendens, az a szuperhős. Olyan képességeid le, repülni tud. Ki tud repülni? Senki nem tud repülni, de
1: és
0: a gyerekek...
1: Bármit meg lehet mutatni egy virtuális filmbe.
0: Így van.
1: Filmbe.
0: És a gyerekek elhiszik, hogy bárki tud repülni, és nem néz magára, hogy bocs, hát nincs is szárnyam. De idáig egy teljesen más világ. Ez az ő transzcendens megélése, hogy a szuperhős majd megmenti a világot kétszer.
1: És meg a másik... hány életed van, igen.
0: Igen. És a másik pedig a technológia, bármit meg lehet csinálni. És egyszerűen ebbe élnek benne, és ezt egy film megadja nekik, vagy egy sorozat, vagy a számítógépes játékok. És ez az ő realitásuk. Ez szerintem döbbenetes. Hamar vége szakadt, mint ahogy Ukrajnában vége szakadt. Tehát bármikor kihúzzák a stekkert, lekapcsolják a villanyt, vagy egyszer nem lesz.
1: Átvágnak egy kábelt, és megszűnt az egész.
0: Hát vagy a boltban nem lesz WC papír, vagy bármi, amihez most hozzá vagyunk szokva, vagy fűtés, akkor az ember hirtelen észbe kap. De világnézetileg nagyon, nagyon bajban vannak a gyerekek. A szülők is egyébként, mert nem tudják tanácsolni őket. Nem találkozik a...
1: Két élettér.
0: Az igény meg a kínálat. Igen.
1: Mi a felelősségünk nekünk hívő embereknek, és mint gyülekezeti vezetőnek? Mert hogy hát azért Istennek biztos vannak válaszai ezekre a kihívásokra is.
0: Hát szerintem mindenki tudja, hogy hogyan, mit kéne csinálni. Az én felelősségem az, hogy megértsem, hogy aki velem szemben ül, ő hogy látja magát meg az életet, a világot. Ez egy macerás dolog. Mert ha én elkezdek paneleket puffogtatni, elmegyünk egymás mellett. De ha vele tudok menni egy-két lépést, ha meg tudom érteni, hogy ő milyen fogalmi készlettel, hogyan fogalmaz, mit lát a világból, saját magából, a jövőből, vagy a múltjából. Szerintem ez a megoldás. Hát nyilván jól kell csinálni az, ami nekem adatott. Az én gyerekeim, most a 30 és Baldus 23 éves, ez nagyok 30 évesek, már ők sem ugyanaz a generáció. De hát mi közöttünk aztán óriási különbség van.
1: De meg lehet találni a közös?
0: Meg. Hogyha úgy élünk, hogy hogy azt lássa, hogy amit én fontosnak tartok, abban én hiteles vagyok, ez megoldja a kérdést. Csak ez láttatnunk el egymásnak a szempontjait. Tehát meg kell érteni a másikat, összem ez a... És valahogy a világot is meg kéne érteni, amiben az ember él. Mi magunk is, de a gyerekeink is.
1: Nagyon sokszor azt mondják szülők, hogy de hát nincs közös idő. Nincs rá lehetőség. Ez jogos érv?
0: Hát lelke rajta. Hát az a múlik, hogy tölt-e vele időt, vagy nem. Persze. Ha nem töltünk időt. Egyébként így voltam a gyülekezet. Nem zárójel, ez ide tartozik, hogy én nehezen szólítottam meg a testvéreket, mert azt gondoltam, hogy ha baja van, majd jön. Aztán rájöttem, hogy nem jön. A fiatal se jön. Nem ilyen világot élünk. Úgyhogy most én megyek. Fölhívom. Gyere, leülünk. Egyszerűen kell a közös idő, hogy...
1: Nyitott? A másik
0: fél? Abszolút. Nagyon szeretjük ezeket a találkozásokat. Igen. Van olyan, akivel ilyen 4 órákat beszélgetek.
1: Tehát mondtad, hogy te nagyon nyitott vagy a világra. Ez a magánéleti beszélgetésekre is?
0: Abszolút. Igen.
1: Szükséges? Mit tanácsolnál a hallgatóknak?
0: Keressenek barátot. Olyan barátot, aki nem beszéli ki, akivel súlytalan a beszélgetés, tehát a legmélyebb dolgokat is nyugodtan elmondod neki. Mert súlytalan, messze van, vagy túl közel. Tehát akiben nagyon megbízol, és időnként öblöges. Mert akkor ő is fog öblögetni, és akkor rácsodálkozunk, hogy
1: és a házaspároknak mit tanácsolnál? Különösen, hogyha mondjuk netalántán konfliktus helyzet van. Hát valamitől van az az 50%-os vallási arány.
0: Hát... Nem tudom, mit tanácsolnék. Elmondom a tapasztalatomat. Ha eldőlt, akkor nincs visszaút. Tehát ha elindulnak a lejtőn, akkor nagyon figyeljenek, mert nincs visszaút. Ha egy nő szívébe elpattan valami, esélytelen. Nem, én még nem láttam olyat, hogy visszament volna. Férfiaknál picit másképpen van, de ott is nehéz. De hogyha nem figyelnek oda, és
1: törvényszerű, hogy legyen lejtő?
0: Persze. Sőt, szerintem attól szép a házasság.
1: De nem törvényszerű jutni a lejtő aljára.
0: Erre mondjuk nevet, hogy ilyen az élet. Szölávi. Ilyen az élet, de hát mit akarunk? Repüljünk mindig fölfelé, és akkor a végén kijutunk az űrbe. Az a jó benne, hogy változatos. Nem csak, hogy meg tudod fogni a másik kezét, hogy meg tudod neki mondani, de ezek már apró dolgok, most nem biztos, hogy ilyenre akarsz rákérdezni, hogy én szoktam ilyet csinálni, mert viszonylag hangulatember is vagyok, hogy oda megyek a feleségem, és mondom, hogy figyelj, de semmi bajom nincsen veled. Szeretlek, de hagyjál békén. Nagyon rossz kedvem van, és nem tudom, mi lesz. És akkor rám néz, és látom, hogy semmi baja nincs velem, vagy elfordul, vagy megölel, és mindjárt meggyógyul. Szóval, ha az ember kimondja, segít.
1: Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, sok áldást az életetekre, a további munkára, szolgálatra, gyülekezeti életre. Bojki Andrással beszélgettem, és nagyon köszönöm az itt töltött idődet. A hallgatók nevében is köszönöm, hogy vállaltad a beszélgetést. Kulcsár Anikót hallották. A viszonthallás reményében köszönök el hallgatóimtól.
2: Kegyelemből van üdvösségetek a hitáltal, és ez nem tőletek van, Isten ajándéka ez. Nem cselekedetekért, hogy senki se dicsekedjék.
3: Egyedül kegyelemből. Kulcsár Anikó műsorát hallották.

0: Dél van.
1: Egyházakról mindenkinek. Híreink következnek az egyházak életéről, programjairól és szolgálatáról.
2: Velünk az Isten. A napi áhíta címe: Megveri ellenségünket. A mai ige: Zofoniás 3:15. Eltávolítja ellenségedet. Gondolatok az igéről. Micsoda veresség volt ez! A sátán tronfosztottá lett a szívünkben, ahogy a mennyben is azzá lett. Krisztus megfosztotta őt felettünk való uralmától. Még zaklathat bennünket, de már nem tarthat igényt ránk. Nem vagyunk az övéi már. Nem kötözheti meg lelkünket. A fiú megszabadított minket, és valósággal szabadok lettünk. Még él ugyanaz ősellenség, és vádolja a testvéreket, de már ennek a tevékenységének is megszabta a végét az Úr. Nagy védőügyvédünk elnémítja a vádaskodót. Az Úr megdorgálja ellenségeinket, és megvéd bennünket, hogy az ördög tevékenysége mit se árthasson nekünk. Még mindig támad bennünket a gonosz szellem, mint kísértő, és megpróbálja befészkelni magát a szívünkbe, de innen is kitessékeli az Úr. Még vonaglik, mint a kígyó, de már nem hatalmaskodhat. Még támaszt bennünk Isten káromló gondolatokat, amikor csak alkalma van rá, de hamar megkönnyebbülünk, mert az Úr csendet parancsol neki, és kotródnia kell, mint a megvert kutyának. Uram, cselekedd meg ezt mindazokkal, akiket éppen ma is keserít és csüggeszt a sátán kutyájának ugatása. Szabadíts meg minket ellenségünktől, és dicsőítsd meg előttünk magadat, Uram, Te, aki már legyőzted őt, bár csak száműznéd őt teljesen ebből a világból. Amen. Ökumenikus istentisztelet az államalapítás ünnepének előestéjén. A Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa ökumenikus, hálaadó istentiszteletet szervez állami ünnepünk előestéjén, augusztus 19-én, szerdán 18 órára a budavári evangélikus gyülekezet templomába. Az ünnepi istentiszteleten a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsának szolgálatában is együttműködő hazai egyházak, római katolikus, református, evangélikus, baptista, metodista, pünkösdi, anglikán és ortodox főpásztorai végzik a szolgálatot. Igét hirdet Steinbach József, református püspök, az ökumenikus tanács elnöke. Továbbá szolgál Erdő Péter bíboros és Kondor Péter evangélikus püspök, a tanács alelnöke is. Egy hét imádság ima lánc, már lehet jelentkezni. A református egyház tisztújító választásaihoz közeledve az imádság évében egy különleges, 168 órás imaláncra hívják egyházuk minden gyülekezetét október 5 és 11 között. A megszakítás nélküli imalánchoz kis csoportban, családi körben vagy akár egész gyülekezetként is lehet csatlakozni. Az egyház missziói szolgálata szeretné, ha ez az egy hét nem csupán egy program lenne a sok közül, hanem a lelki megújulás és az egység megélésének ideje, amikor közösen állnak meg, hogy Isten vezetését kérjék egyházuk jelenéért, jövőért és a megválasztandó új vezetőkért. Arra kérik a testvéreket, hogy a magyar reformátusság ezen kiemelt központi eseményén vállaljanak egy-egy órát, amikor ketten vagy hárman összejönnek imádkozni. A megszakítás nélküli imalánchoz kis csoportban, családi körben vagy akár egész gyülekezetként is lehet csatlakozni. 23. alkalommal rendezték meg a Kárpátaljai Keresztény Gitáros Tábort. idén már 23. alkalommal rendezték meg a kárpátaljai keresztény gitáros tábort július 13 és 19 között, amelyre a 13. életévüket betöltött fiatalokat várták Kárpátalja különböző településeiről Ungvárra. A résztvevők sokszínű közösséget alkottak az életkor és zenei képzettség tekintetében egyaránt. A kezdőktől egészen a haladókig mindenki megtalálhatta a számára megfelelő csoportot. A táborban idén 6 gitáros csoport működött elhivatott oktatók irányításával. Török Gellért jezsuita szerzetes testvér is csatlakozott a képzéshez, aki oktatóként aktívan bekapcsolódott az egyik csoport napi foglalkozásaiba.
1: Kulturális programajánló.
2: Protestáns sokadalom. A 2026-ban is megtartják a rendezvényt augusztus 19 és 20 között Budapesten, a Budai Várban. Az államalapítás ünnepéhez kapcsolódó eseményen a református, evangélikus, baptista és metodista egyházak mutatják be értékeiket, kulturális és hitéleti programokkal várva a családokat. A rendezvény központi helyszínei a Bécsi Kaputér és a Kapisztrán tér. A programkínálat főbb elemei, hálaadó istentiszteletek, augusztus 19-én ökumenikus istentisztelet a Bécsi Kaputéri evangélikus templomban. Kulturális programok, kórus találkozók, szabadtéri koncertek, kerekasztal beszélgetések, valamint kiállítások a Magyar Nemzeti Levéltárban. Színházi előadás, itt mutatják be augusztus 20-án a Gálya Rab oratóriumot. Családi és gasztronómiai programok, hagyományos ételek, kézműves vásár és cserkész foglalkozások. A részletes, órára lebontott programokért érdemes követni az Evangélikus Egyház portáját vagy a rendezvény hivatalos Facebook eseményét. A 10 nap alatt 4000 program várja a látogatókat a 35. Művészetek Völgye Fesztiválon. A működő 10 nap alatt 4000 program várja a 35. Művészetek Völgye Fesztivál látogatóit Kapolcson, Vigánt-Petenden és Talián-Dörögdön augusztus 2-áig. A program kínálatban egyebek mellett színházi előadások, koncertek, gyerekprogramok, túrák, kézműves foglalkozások és a természetvédelem jegyében zajló rendezvények szerepelnek. A fesztivál pénteki megnyitóján Rost Andrea, magyar zenekultúráért felelős kormánybiztos azt hangsúlyozta, a fesztivál arra hív mindenkit, hogy adjon időt annak, amit hall és lát. Hozzátette, ha a művész és a néző újra egymásra talál, élő marad a művészet. Kiemelte, az ismert művészek jelenléte rangot ad egy fesztiválnak, de emellett fontos, hogy azok is lehetőséget kapjanak, akik a következő időszak művészetét alakítják. Augusztus 21 és 23 között rendezik az Arcus Temporum Művészeti Fesztivált Pannonhalmán. Augusztus 21 és 23 között rendezik meg 22. alkalommal a Pannonhalmi Főapátságban az Arcus Temporum Művészeti Fesztivált, amely ezúttal az iskola témáját járja körül, közölte a főapátság. A közlemény idézi Dejcsics Konrádot, a fesztivál igazgatóját, aki szerint ez az esemény olyan hely, ahol a zene, az irodalom, a képzőművészet és a spiritualitás területein egymással beszélgetve egyszer csak rájövünk, hogy testvérek vagyunk. A fesztivál idei házigazdája Mácsai Pál színművész. Az Arcus Temporum zenei arculatát idén is Keller András hegedűművész, a fesztivál zenei művészeti vezetője formája, aki a 100 éves Kurták György alkotó társául Johann Sebastian Bachot választotta. Meglátása szerint az ő művészetük csodálatosan egészíti ki egymást, és csodálatos érzéseket kelt bennünk, amikor egy térben hallhatjuk Bach és Kurták zenéjét.
1: Egészséget mindenkinek.
2: Leó pápa felhívása Szentföldért. Térjenek vissza a tárgyalásokhoz az igazságos megoldásról. A Szentatya július 26-án, vasárnap, az Órangyala imádság alkalmával Cisjordánia és a gázai övezet kapcsán azt kérte, tartsák tiszteletben minden ember egyenlő méltóságát, elutasítva az újabb katonai akciókat és az egyoldalú döntéseket. Arra szólított minden érintett felet a Közel-Kelet kapcsán, hogy függesszék fel a támadásokat, nyissanak teret a párbeszédnek és a diplomáciának. Leó pápa a következő szavakkal emelte fel hangját a békért és a kiengesztelődésért. Sürgető felhívással fordulok a felelősökhöz, hogy törjenek vissza a tárgyalásokhoz olyan igazságos politikai megoldásról, amely minden ember egyenlő méltóságán és azonos jogain alapul, valamint utasítsák el az újabb katonai akciókat és az egyoldalú döntéseket. Szívem mélyéből kérem az összes érintett felet, hogy függesszék fel a támadásokat, és sürgősen nyissanak ismét teret a párbeszédnek és a diplomáciának, hogy mielőbb eljussanak az egész térség által oly nagyon vágyott békéhez. A nyaralás alatt se hagyjuk magunkra a szegényeket és az időseket. Hogyan lehet mélyíteni a hitet a nyári szabadság idején? Ezt a kérdést tették fel Leó pápának, aki egy folyóirat július-augusztusi számában így válaszolt a felvetésre. Használjuk ki a nyár idejét is arra, hogy megéljük a béke és az irgalmasság evangéliumát. Figyeljünk idős családtagjainkra, a szegényekre, ne feledkezzünk el a szenvedőkről. Nyaralás alatt is tartsuk meg a keresztény életstílust. Ne pazaroljunk, valódi baráti és közösségi élményeket keressünk, javasolta a Szentatya. Gyalogosan zarándokoltak fiatalok az egyházmegyei búcsúra. A Merjünk növekedni Krisztusban egyházmegyei ifjúsági tábort Kálmán József plébános, egyházmegyei ifjúság referens vezetésével a tiszafüredi Assisi Szent Ferenc lelki gyakorlatos házban tartották, majd a közel 100 fős fiatal közösség leveleken folytatta tovább táborozós életét. Itt csatlakozott hozzájuk Palánki Ferenc, Debrecen-Nyíregyházi megyés püspök, aki együtt ment velük Máriapócsra. Palánki Ferenc szentmisét mutatott be a Szent Háromság plébánia templomban, majd onnan gyalogos zarándokként kísérte a diákokat Máriapócsra, az egyházmegyei búcsúra. A püspöki szentmisére megérkeztek az egyházmegye oktatási és szociális intézményeinek vezetői, szülők és mások, akik csatlakoztak a gyalogos zarándoklathoz, így több mint 200 fő indult Máriapócs irányába. A megfáradtakat az Ófehér-tói egyházközségben várták meleg ebéddel, majd útjukat folytatva a délutáni órákban érkeztek meg a kegyhelyre, ahol imádság, ének és áldás zárta a napot. Az időjárásról. Hagyományos nyári napok. Sok napsütés van fokozódó hőséggel. Ma, szerdán inkább derült, napos az időnk és esők nélkül. Mérsékelt marad a légmozgás, és 28-34 fokunk van. Csütörtökön gyengén felhős, napos idő várható. Eső nem valószínű, és 30-36 fok közé melegszik fel a levegő. A hét második felében tehát újabb melegedés kezdődik, egyre több felé emelkedik 35 fok fölé a maximum. Az éjszakák azonban hoznak némi felfrissülést.
1: Egyházakról mindenkinek. Egyházi hír összeállításunkat hallották.
0: Ezer arcú népzene. Kedves hallgatóink, összeállítás következik Dévai Nagy Kamilla felvételeiből.

Akarom, fontos ne legyek magamnak. A végtelen falban legyek egy tégla. Lépcső, mint felhalad valaki más. Ekevas, mely mélyen a földbe ás, ám a kalász nem az ő érdeme. Legyek a szél, mely hordja a magot, de szirmát ki nem bontja a virágnak, s az emberek, mikor a mezőn járnak, a virágban hadd gyönyörködjenek. Legyek a kendő, mely könnyet töröl, legyek a csend, mely mindig enyhet ad. A kéz legyek, mely váltig símogat. Legyek, s ne tudjam soha, hogy vagyok. Legyek a fáradt pillákon az álom. Legyek a déli báb, mely megjelen, és nem kérdi, hogy nézik-e vagy sem. Legyek a déli báb a rónaságon. Legyek a vénföld fekete szívéből egy mély sóhajtás fel a magas égig. Legyek a drót, mint üzenet megy végig, és cseréljenek ki, ha elszakadtam. Sok lélek alatt legyek a tutaj, egyszerű, durván összerót ladik, mit a tengerbe visznek mély folyók. Legyek a hegedű, mely végtelenbe sír, míg le nem teszi a művész a vonót.

köd ült, csend ült az elhagyatott tájon, s szürke farjak egy száraz jegenyén. Mint valami fogadás, esküvés, a ködben úgy

magyarul beszéltünk, pedig nem történt semmi, semmi sem, csak jól esett, hogy magyarul beszéltünk.

az ágtól elvált, lassan száll alá, reszket, libeg. Már nem köti az ág, még nem köti a föld. Vajon kinek van jussa hozzá most, amíg leszáll? Néha pihen, azt hinnéd akkor, visszatérne még, mint egy lélek. Már nem köti a föld, s még nem köti az ég. Az ég, mely mégis várja már.

először sírsz, azután átkozódsz, aztán imádkozol. Aztán megfeszített körömszakadtáig maradék erőd. Akarsz, eget ostromló akarattal, s a lehetetlenség konokfalán zúzod véresre koponyád. Azután elalélsz. S ha újra eszmélsz, mindent újra kezdesz. Utoljára is tompa kábulattal, szótlanul, gondolattalanul mondod magadnak, mindegy, mind hiába, a bűn, a betegség, a nyomorúság, a mindennapi szörnyű szürkeség tömlöcéből nincsen, nincsen menekvés. És akkor magától megnyílik az ég, mely nem tárult ki átokra, imára, erő, akarat, kétségbeesés, bűnbánat hasztalanul ostromolták. Akkor megnyílik magától az ég, s egy pici csillag sétál szembe véled, s olyan közel jön, szépen mosolyogva, hogy azt hiszed, a tenyeredbe hull. Akkor magától szűnik a vihar. Akkor magától minden elcsitul. Akkor magától éled a remény. Álomfáidnak minden aranyágán csak úgy magától friss gyümölcs terem. Ez a magától. Ez a kegyelem.

0: ezerarcú népzene. Kedves hallgatóink, elhangzott műsorunkban Dévai Nagy Kamilla felvételeiből válogattunk. Szerkesztette Sipos Lajos. Köszönjük megtisztelő figyelmüket!
1: Szól a rádió. Vissza az igazsághoz.

0: Hír összeállításunk következik.
1: Tigrisek világnapja. 2010 óta ünneplik a Tigrisek világnapját július 29-én. Az ünnep célja, hogy felhívja a figyelmet a veszélyeztetett fajra, természetes élőhelyük megőrzésére, és arra, hogy az orvvadászat milyen visszafordíthatatlan károkat okoz a vadállományban. Némely országban a tigris állomány 5 év alatt a felére csökkent. Feltételezhető, hogy nincs már szaporodó tigris populáció Kambodzsában, Vietnámban és Laoszban. A Természetvédelmi Világalap felhívást tett közzé a dél-kelet-ázsiai régió országaiban, hogy végezzenek tigris létszám felmérést, mert az egyedek számának pontos ismerete alapvető fontosságú a Természetvédelmi Világalap által elindított TX2 program kivitelezéséhez. A program célja, hogy 2022-ig megduplázódjon a vadon élő tigrisek száma. A felmérésben élen járó országok Nepál, India, Oroszország, Banglades és Bhután. Leó pápa felhívása Szentföldért. Térjenek vissza a tárgyalásokhoz az igazságos megoldásról. A Szentatya július 26-án, vasárnap, az Úrangyala imádság alkalmával Cisjordánia és a gázai övezet kapcsán azt kérte, tartsák tiszteletben minden ember egyenlő méltóságát, elutasítva az újabb katonai akciókat és az egyoldalú döntéseket. Arra szólított minden érintett felet a Közel-Kelet kapcsán, hogy függesszék fel a támadásokat, nyissanak teret a párbeszédnek és a diplomáciának. Leó pápa a következő szavakkal emelte fel hangját a békért és a kiengesztelődésért. Sürgető felhívással fordulok a felelősökhöz, hogy törjenek vissza a tárgyalásokhoz olyan igazságos politikai megoldásról, amely minden ember egyenlő méltóságán és azonos jogain alapul, valamint utasítsák el az újabb katonai akciókat és az egyoldalú döntéseket. Szívem mélyéből kérem az összes érintett felet, hogy függesszék fel a támadásokat, és sürgősen nyissanak ismét teret a párbeszédnek és a diplomáciának, hogy mielőbb eljussanak az egész térség által oly nagyon vágyott békéhez. Gyalogosan zarándokoltak fiatalok az egyházmegyei búcsúra. A Merjünk növekedni Krisztusban egyházmegyei ifjúsági tábort Kálmán József plébános egyházmegyei ifjúság referens vezetésével a tiszafüredi Assisi Szent Ferenc lelki gyakorlatos házban tartották, majd a közel 100 fős fiatal közösség leveleken folytatta tovább táborozós életét. Itt csatlakozott hozzájuk Palánki Ferenc, Debrecen-Nyíregyházi megyés püspök, aki együtt ment velük Máriapócsra. Palánki Ferenc szentmisét mutatott be a Szent Háromság plébánia templomban, majd onnan gyalogos zarándokként kísérte a diákokat Máriapócsra, az egyházmegyei búcsúra. A püspöki szentmisére megérkeztek az egyházmegye oktatási és szociális intézményeinek vezetői, szülők és mások, akik csatlakoztak a gyalogos zarándoklathoz, így több mint 200 fő indult Máriapócs irányába. A megfáradtakat az Ófehér-tói egyházközségben várták meleg ebéddel, majd útjukat folytatva a délutáni órákban érkeztek meg a kegyhelyre, ahol imádság, ének és áldás zárta a napot. Az időjárásról. Hagyományos nyári napok. Ma, szerdán inkább derült, napos az időnk és esők nélkül. Mérsékelt marad a légmozgás, és 28-34 fokunk van. Csütörtökön gyengén felhős, napos idő várható. Eső nem valószínű, és 30-36 fok közé melegszik fel a levegő.
0: Híreinket hallották.

Evangélium tiszta forrásból. A tiszta forrás csak az Istentől ihletett írás, a Biblia. Ezért a Szentírás tanulmányozásával az egyik legnagyobb lehetőségünk megérteni az igazságot és Isten akaratát. Kedves hallgatóink! A Biblia tanulmányokról készült sorozatunkat folytatjuk.

0: Szeretettel köszöntöm hallgatóinkat. Bevezetésként igét olvasok a Szentírásból, a Jelenések könyvének 14. fejezetéből, és ott a 6. verstől terjedően a következőképpen. És láttam, hogy egy másik angyal repül fenn az égen. Az örök evangélium volt nála, hogy hirdesse azoknak, akik a földön laknak, minden népnek és törzsnek, minden nyelvnek és nemzetnek, és hatalmas hangon így szólt. Féljétek az Istent, és adjatok neki dicsőséget, mert eljött ítéletének órája. Imádjátok azt, aki teremtette a mennyet és a földet, a tengert és a vizeknek forrásait. És második angyal követte őt, aki így szólt. Elesett a nagy Babilon, amely féktelen paráznasága borával itatott meg minden népet. Egy harmadik angyal is követte őket, és így szólt hatalmas hangon. Ha valaki imádja a fenevadot, és annak képmását, és felveszi annak bélyegét a homlokára vagy a kezére, az is inni fog Isten haragjának borából, amely készen van elegyítetlenül haragjának poharában, és gyötrődni fog tűzben és kintben a szent angyalok és a bárány előtt. Gyötrődésség füstje felszáll örökkön örökké, és sem éjjel, sem nappal nincs nyugalmuk azoknak, akik imádják a fenevadat és annak képmását, és akik magukra veszik az ő nevének bélyegét. Eddig Istennek igéje.
1: Mindenki imád valamit vagy valakit. Mózes második könyve, 20. fejezet, 4., 5. és 6. verse mit mond ezzel kapcsolatosan?
2: Ne csinálj magadnak semmiféle bálványszobrot azoknak a képmására, amik fenn az égben, lenn a földön, vagy a föld alatt a vízben vannak. Ne imádd és ne tiszteld azokat, mert én, az Úr, a te Istened, féltőn szerető Isten vagyok. Megbüntetem az atyák bűnéért a fiakat, és 3, sőt 4 nemzedéken át, ha gyűlölnek engem. De irgalmasan bánok 1000 nemzedéken át azokkal, akik szeretnek engem, és megtartják parancsolataimat.
1: Köszönöm szépen. Itt nagyon érdekes az a szó van, hogy megbüntetem az atyák bűnéért a fiakat. A mai világban, amikor ez a járvány terjed, nagyon sokan azt mondják, hogy vajon az Isten büntetés ez, és nagyon sokszor azt mondják, hogy az Isten nem büntet. Mint hogyha egy olyan Istenünk lenne, aki mindig csupán szeretni tud, és aki nem kér számon. Pedig azért el kell mondjuk azt, hogy az oktatásban bizony számonkérés is van, és ha valaki nem tud, akkor vissza kell jönni egy másik vizsgára, pótvizsgára van bocsátva. És az itt szereplő héber kifejezés, amit te mondtál, hogy megbüntetem az atyák vétkeit, az atyák bűneiért a fiakat 3 és 4 nemzedéken át, generációban, az azt jelenti, hogy meglátogatom. De a zsidó ember az okos volt. A zsidó ember azért rájött évszázadokon keresztül, ha a Jóisten eljön, és nem előre bejelentett módon, és meglátogatja a mi országunkat, a mi nemzedékünket, annak nem jó dolga lesz, annak nem jó vége lesz. És ezért már az Isten meglátogatása helyett már azt is értették, hogy megbüntetem. Mert ha az Isten meglátogat bennünket, és azért látogat meg bennünket, mert valamit rosszul teszünk, szándékosan, akkor annak lesz következménye. És olyan szépen mondja, de irgalmasan bánok 1000 nemzedéken át azokkal, akik szeretnek engem. Tehát a jó Istennek a büntetése és az irgalma az nem egyenes arányban van, még csak nem is egyensúlyban, hanem az irgalom az 1000-szeres a nem irgalommal szemben. István?
0: Itt a leckénk az imádat kérdésével foglalkozik. Ugye ez valahogy úgy van, hogy ez bele van táplálva az emberbe, hogy úgy teremtett meg egységet, hogy imádatra készen vagyunk. Csak a bűn bekövetkezése úgy tán, az a két kérdés merül fel, hogy amit mondtál, hogy az a probléma, hogy valakit vagy valamit, és ki az a valaki, és ki az a valami. Hát ennek az imádatnak számos példáját találunk, és ezt ma is itt van közöttük, imádunk valamint itt a pénzt, a hatalmat, a önmagunkat, vagy a lehetne sorolni a rockstároktól, a filmstárokig, stb. Tehát imádatra mindig van ez a hajdaldóság. De mi, az a lényeg, hogy mi a fókusz az imádatnak. Mert akit imádok, azt biztos, hogy a legjobban szeretjük, amikor figyelmünket leginkább ráfordítjuk, és amiért élünk. És nem mindent, hogy ki van az imádat középpontjában, és ezért van a tanulmányunkban egy nagyon-nagyon jó példa, ez pedig a három férfi a tüzes kemencébe példája, tehát Sadrák, Mésák és Abadnégónak a példája, akik komolyan vették ezt a második parancsolatot, ami arról szól, hogy tulajdonképpen ne, ez az imádatnak a lényege, hogy ne legyen más istened rajtam kívül, és ne imádd és ne tiszteld azokat. Tehát itt ezért mondom, hogy központi jelentőségek vannak ennek az imádatnak, és ha leckénk az oktatásról, nevelésről, tanításról szól egész negyed évben, akkor fel kell vetni azokat a kérdéseket, hogy mit jelent az imádattal kapcsolatosan, hogy mit jelent, hogyan kell végezni, miért olyan fontos, és kit imádjunk. Ezek a kérdések elő fognak jönni a tanulmányunkban.
1: Na, van egy nagyon szép szigeti idézetünk is. Marika, légy oly kedves, mondd el számunkra.
3: A hit biztos útja a tüzes kemencén át vezetett. A két tejt legyőzte a hit, és két dolog történt. Elégtek a kötelek, amivel összeköztette őket a király, és láthatóvá lett az ember fiához hasonló, ahogy ketté vált a Jordán, megnyílt a Vöröstenger, leomlott Jerikó fala, a bizonytalanságot és kételyt legyőzte a hit bizonyossága. Győzött a hit a hitetlenség felett.
1: Köszönöm szépen, igen.
3: És még az imádat kapcsán jutott eszembe, hogy ugye István említette, hogy mennyi mindent, meg mindenkit imádunk. Olyan könnyen rá áll a szavunk, hogy mit imádunk. És mindent, ugye a régi időkbe napot, holdat, mindenféle természeti dolgot imádtak az emberek, és olyan tulajdonságokkal ruházták fel, amit az ember kitalált. Ezek az úgynevezett, csak idézőjelbe istenek, ezek nem hallanak, nem látnak. Mégis alá akarjuk rendelni magunkat ezeknek az általunk készített isteneknek. És nekünk meg kell találni az egyedül igaz Istent. Mert ha nem azt imádjuk, akkor ugyanott vagyunk, mint a bálványimádók. És ma is választani kell Sátán és az igaz Isten imádata között. És az jutott eszembe, hogy az utolsó időben egyesek fölveszik a Sátán imádatát olyan formában, hogy homlokukon bélyeg, kezükön is pecsét, hogy a gondolkodásuk, a cselekedeteik nem az Urat dicsőítik, hanem Sátánnak a jegyei.
1: Kimondottan a gonoszt méltatják. Igen, és ez nagyon veszélyes. Nagyon, a magyar nyelvben nagyon sokszor, ha valamit nagyon szeretünk, akkor arra azt mondjuk, hogy imádjuk. Persze nem mi, hanem a magyar kultúrában, és nagyon vigyáznunk kell, mert az imádat az egy vallásos tiszteletet adó, az ember részéről Istennek kijáró tiszteletadás. A szeretet pedig az egy megint másik dolog. Ebben is zavar van a magyar nyelvben, mert szeretjük a macskánkat, szeretjük a töltött káposztát, és szeretjük a feleségünket, vagy a férjünket. Pedig ezek más fogalmak. A töltött káposztát azt nem kell szeretni, azt kedvelni kell. A kutyámat szerethetem, de nyilván mint egy állatot, tehát ott is másképpen kellene kifejezni. Érdekes, hogy a magyar nyelv bizonyos dolgokban rendkívül bő, rendkívül tág. Például, nem tudom én, vannak olyan a marhára, az állatra, valószínűleg az ősi magyar nyelven legalább 30 kifejezésünk van, az egyik leggazdagabb. Vagy a földre, arra is legalább 30 kifejezésünk van. Persze ezek mind jelzős szerkezetek. Na, menjünk tovább, és a következő gondolat a hétfői, amelyik így szól, hogy hirdessék azokat a fiaiknak. Itt a Zsoltárokról fogunk szólni, és a Zsoltárok könyvében azt látjuk, hogy vannak ezek énekes, ugye még a magyar nyelven is a Zsoltár, az lanttal vagy hárfával, énekes kísérettel, zenei kísérlettel előadott énekes előadás jelentett. Nézzük a Zsoltárt, itt a 78. Zsoltár első 6 versét.
2: Ászáv tanító költeménye, figyelj népem tanításomra, fordítsátok felén fületeket, amikor beszélek, mert példázatra nyitom számat, ősrégi titkokat akarok hirdetni, amiket hallottunk és tudunk, mert őseink elbeszélték nekünk. Nem titkoljuk el fiaink elől, elbeszéljük a jövő nemzedéknek. Az Úr dicső tetteit és erejét, csodáit, amelyeket véghez vitt. Intelmeket írt Jákob elé, tanítást adott Izraelnek, és megparancsolta őseiknek, hogy adják azokat tovább utódaiknak. Tudja meg ezt a jövő nemzedék, a születendő fiak és a felnőnek, beszéljék el a fiaiknak.
1: Köszönöm szépen. Szóval a Zsoltárok azok egy élő üzenetek voltak, és ezeket a történeteket ugye nem leírták, hanem memorizálták. A Zsoltárok könyve rendkívül könnyen memorizálható, tehát észben megtartható, verses formában, dallamos formában, és ezeket tovább kellett adni a gyerekeknek. A mi generációnk talán még tudja, mi, akik már megettük életünk java kenyerét, tehát mondjam azt finoman, 50 felettiek vagyunk, és akkor nem a hölgyekre is tekintettel vagyunk. Mi még emlékszünk, hogy amikor fiatalok voltunk, akkor a édesanyánk összeült a szomszédokkal, és egy tábortűz vagy tűz keretében morzsogatták a kukoricát, és mondogatták ezeket a zsoltárokat, stb. De ma már megváltozott a világ. Pedig ez a világrendje, hogy hirdessék azokat a fiainak. És lehet, hogy a világ megváltozott, de az alap az nem. Ma is el kell mondani a gyerekeinknek, hogy tabletből, vagy kompjúterből, vagy telefonból, tökéletesen mindegy, az információ menjen tovább.
3: Én elővenném az egyes énekeket, amiket mai napig is éneklünk, hogy annak milyen szövege van, hogy milyen körülmények között keletkezett, és hogy mennyire belénk ragad és szól hozzánk, és annak a szövege az egy imának megfelel a szövege. És amikor örülünk, akkor is lehet énekelni. Amikor meg bánatunk van, vigasztalásra szorulunk, akkor is úgy fölröppennek az emlékeinkből olyan énekek, amik nem véletlenül jönnek elő, de ahhoz ismerni kell az énekeket, és ismerni kell a régmúlt dolgait is, mert ha nem ismerjük, akkor mit fogunk továbbadni?
1: Nagyon fontos az új generációnak, új módszerekkel, de valamilyen szempontból tovább kell adni ezeket az üzeneteket. Igen, Marika?
2: Igen, a Zsoltárok könyve, a Zsoltárok azok dicsérő, dicsőítő énekek, amelyeket továbbadtak. Dávidnak nagyon szép zsoltárai vannak, és eszembe jut a Zsoltárok könyve 34. fejezet 9. verse, hiszen szükségünk van arra, hogy érezzük, hogy Isten jelen van a mi életünkben, és ez a vers azt mondja, hogy érezzétek és lássátok meg, hogy jó az Úr, boldog az az ember, aki ő benne bízik. A dicsőítő zsoltárok elsősorban Isten imádják, őt kell, hogy mi is imádjunk.
1: Köszönöm szépen, és gondoljátok el, hogy az ószövetségi időszakban, mondjuk a Szent Sátor idején kialakultak különböző családok. Ilyen volt az Aszáf család, a Korá család, és sok ilyen énekes család. Ezek a kis gyerekek, fiú gyerekek beleszülettek ebbe a családba, és egész fiatal korukban tanulták ezeket a zsoltárokat. És akkor kimentek mondjuk a Szent Sátor bejáratához, csak egy bejárata volt, nem úgy, mint a mi gyülekezeteink, hogy 66 helyen hátsó bejárat, oldalbejárat, főbejárat, kisbejárat, nagybejárat, kocsival állunk be, akkor onnan be lehet menni, nem. A Szent Sátort Isten elrendezte, egyetlen egy bejárat volt, és a bejárat körül ott énekelték ezeket a zsoltárokat, és amikor valaki elkezdett közeledni a Szent Sátor felé, és elbizonytalanodott. Miért cégel? Tehát mindenki látta, hogy most ő oda be akar menni, áldozatot akar bemutatni, tehát bűnt követett el. Vajon milyen bűnt követett el? És ez egy zavaró volt. És azért, hogy ezt a szégyenérzetet, vagy ezt a gátlást levetítsék, le tudják venni, elkezdték énekelni a zsoltárokat, és bátorították, gyere, gyere, gyere, és amikor belépett az illető, amikor legyőzte a szégyenét, vagy a félszegségét, csodálatos énekkel, a leghangosabban énekeltek. És azon gondolkoztam, ha mi a gyülekezeteinknek az udvarára, vagy a bejáratához kiállítanánk ilyen kis kórusokat evangelizációs időszakban, és énekelnének ott a testvérek, akkor lehet, hogy úgy bejönnének emberek, na ha ezek ilyen szépen tudnak énekelni, akkor hát halljuk meg, miről szól oda bent az ige, és ezt nem mi találtuk ki, hanem ezt az Ószövetség írása találta ki. Igen? István?
0: Csak egy mondatot még, hogy hát ez zsoltárokról nekem az jut eszembe, hogy ugye a Izraelben az oktatásnak legyen az házi oktatás, legyen az egyházi oktatás. Legfontosabb tantárgya ez volt, hogy hogyan vezette népét az Úr. És mi is hajlandóak vagyunk a feledés, a múltat elfelejteni. És a Zsoltár is erre hívja fel a figyelmet, mint ahogy tanították is az Izraelbe, hogy ez egy nagyon fontos dolog, hogy hogyan vezetett minket az Úr. Tehát a régi alap, szoktuk volt mondani, hogy nem a múltat végképp eltörölni, hanem a múlt alapjai nálunk.
1: Arra ráépíteni a jelent.
0: Erre kell a jelent építeni. Ez egy nagyon fontos gondolat szerintem a Zsoltáros.
1: Így van. Jézus idejében már voltak ilyen jesívák. A jesívák azok az iskolák, ahol oktatták a különböző rabbik a maguk tanítványait. Ezek a jesívák nem egy tömegoktatás volt. És Jeruzsálemben ma is vannak jesívák, nagyon nehéz bekerülni, és nagyon érdekes, egyetlen egy tantárgyuk van, és az nem más, mint a Tóra. A Tórát és a Zsoltárok könyvét, persze, hogy más profétai könyveket is, Ézsaiást, Jeremiást és a többit is, de a fő tantárgy az a Tóra. A Tórából tanulják meg a matematikát, a Tórából tanulják meg a biológiát, a földrajzot, a fizikát, az ember szeretetet, az Isten szeretetet, és képzeljétek el, hogy ezekben a jesivákból kikerült emberek lettek Nobel-díjasok. Azokat nem tanították a kémia bonyolult alapszabályára úgy, ahogy a világi általános iskolában tanítják. De mégis valahogy a Tórán keresztül egy olyan érzék kijutott nekik, és azért el kell mondjuk, hogy a magyarok azért a lakossághoz viszonyítva az egyik legerősebb Nobel-díjas nemzetek közé tartozunk, vagy azok vagyunk, és ezek is zsidók voltak a 99%-ban, és mit tanultak? A Tórát tanulták. És a Tórából megtanulták a matematikát, a fizikát, a biológiát, és kiváló emberek lettek. Tehát amikor mi ezt adjuk a mi gyerekeinknek és unokáinknak, a zsoltárokat, és ezekben található tanítást, akkor nehogy azt higgyük, hogy ezzel nem lesznek okosabbak, és a világi iskolában nem fog kitűnni az ő bölcsességük, hanem pont az ellenkezőleg igenis ki fog tűnni a bölcsességük. Marika, akartál valamit mondani? Nem? Akkor menjünk tovább, és a következő gondolat pedig a keddi, lélekben és igazságban, János evangélium a 4. fejezet 21. versétől 26. verséig.
3: Jézus így válaszolt: higgy nekem, asszony, hogy eljön az óra, amikor nem ezen a hegyen, nem is Jeruzsálemben imádjátok az atyát. Ti azt imádjátok, akit nem ismertek. Mi azt imádjuk, akit ismerünk, mert az üdvösség a zsidók közül támad. De eljön az óra, és az most van, amikor igazi imádói lélekben és igazságban imádják az atyát, mert az atya is ilyen imádókat keres. Az Isten lélek, és akik imádják őt, azoknak lélekben és igazságban kell imádniuk. Az asszony így felelt: tudom, hogy eljön a Messiás, akit Krisztusnak neveznek, és amikor eljön, kijelent nekünk mindent. Jézus ezt mondta neki: én vagyok az, aki veled beszélek.
1: Ha megnézzük az evangéliumokat, akkor Jézus a legkevésbé sem volt nyitott arra, hogy dogmatikai kérdéseket tárgyaljon az emberekkel, hanem azt mondta, hogy legyen a te hited szerint, nem állt neki dogmatikai kérdéssel beszélgetni, sőt, pláne ezekkel a samaritánusokkal. De most sem ő nyitja meg ezt a kérdést, hanem a samaritánus asszony. És a samaritánus azt mondja, hogy most a Garizim-hegy vagy az Ebál-hegy, most Jeruzsálem vagy a mi templomunk, hol az igazság? És akkor Jézus egy nagyon nagy mondatot mond, hiszen ő nagyon jól tudja, hogy meg vannak számolva a jeruzsálemi templom évei és esztendei. És azt mondja, hogy sem nem itt, sem nem ott, hanem szükséges nékünk az Istent lélekben és igazságban imádni. Persze ez nem azt jelenti, hogy a mi szent helyeink ezután nem szent hely. Tehát a gyülekezet, a szószék, az Isten igéje, hogy az nem lenne szent, mert az továbbra is szent, de nem úgy szent, ahogy az Ószövetségben a templom volt szent. Miért? Mert hát nagyon sokszor megveszünk egy családi házat, átépítjük, felszenteljük, és onnantól az Úr házának nevezzük. És ezek nagyon-nagyon fontos dolgok, hogy az Istent lélekben és igazságban kell imádjuk.
3: Van a kis füzetünkbe egy mondat, hogy igazság nélkül a lélek sekélyes érzelgősségehez vezethet, ami főként szeszélyes érzelmekre épít. Ezzel szemben az igazság lélek nélkül élettelen formalizmusba vihet. Tehát mindkettőre szükségünk van.
1: Az igazság az egy veszélyes kétélű kard, mert általában azt szoktuk mondani, hogy az az igazság, amit én akarok, vagy legalábbis mi akarunk, és a rajtunk kívül álló igazság nem létezik. De létezik, de nyilván a Bibliának van egy igazsága az Istenre vonatkozólag, és ezt az igazságot felismerni, nem az általunk kimondott igazságot, ezt követni kell. Most volt ugye október 31-e, Luther Márton, amikor kiszögezte a híressé vált 95 tételét a Wittenbergi vártemplomba. És amikor Luther elindítja a reformációt, akkor azt mondta, hogy attól ments meg, Uram, hogy saját bölcsességemet adjam az embereknek, helyette inkább mindig azt mondjam, amit te akarsz. És ez egy nagyon-nagyon fontos reformátori alapelv lett később, és ma úgy látom, hogy ez az alapelv lazulni látszik, mintha az Isten jelenlétét helyettesíteni tudnánk a saját bölcsességünkkel, vagy az egyházunk bölcsességünkkel, vagy a közösségünk, vagy a gyülekezetünk bölcsességével, semmi. Az Isten bölcsességét és az igazságát semmi nem helyettesítheti. Az egy önmagában megálló fontos érték. Marika.
3: Egy fontos mondatra hívnám még itt fel a figyelmet, hogy ez a samáriai asszony tudta, hogy fog jönni egy messiás. És azt olyan ritkán látjuk a Jézus életébe, hogy kijelenti magát, hogy én vagyok.
1: Én vagyok. Ráadásul, ha értenénk, amit mond, most akkor hadd mondjam el, hogy a héberben kétféleképpen lehetett mondani azt, hogy én vagyok. Lehetett úgy, ahogy hétköznap kimondták az emberek. És lehetett úgy, ahogy az Isten a Sínai hegynél kijelentette Mózesnak önmagát. Na most ennek a héber kifejezésnek már van egy modernebb Jézus idejében kifejezett dolga, és amikor emlékeztek, hogy Jézust vallatják a főpap udvarában, és azt mondja, hogy én vagyok. Nem hétköznapi mondón, ez úgy hangzott el, hogy ani hu, én vagyok. És amikor a főpap ezt meghallotta, megszaggatta a ruháját, és azt mondja, mi szükség nékünk még tanúbizonságra. Tehát, és itt Jézus kimondja azt, amit csak az Isten mondhatott ki, isteni módon, hogy én vagyok. István.
0: De érdekes a történet abból a szempontból is, hogy azért a samáriai asszony megpróbált értelmezni a szót. Ugye amikor ott a kútnál van az, hogy mondta azt, hogy nincs merítő erdényed, meg nagyon mély a kút, és erre tulajdonképpen arról van szó, hogy ezt mondta, hogy talán nagyon vagy tartjáknák Jákobnál, tehát így közeledik a Jézus.
1: És közben szurkált is egy kicsit.
0: És utána mond egy nagyon érdekes mondatot, és ez az bizonyítja, hogy a meggyőzés volt a célja, nem pedig a megszínjedés Jézusnak. Mert egy semleges kérdés feltesz ez, hogy azt mondja, hogy menj el és hívd a férjedet. Hát ebből lehet sok mindent gondolni, hogy mikor özvegyasszony, vagy elvált, vagy valami, de ebből kiderül az, hogy törvénytelen, erkölcstelen viszont tartott fel. És ebből kristályosodik ki az a gondolat, hogy amit a leckénk is mond, hogy Isten lelke, akik imádják őt, azoknak lélekben és igazságban kell imádniuk. Tehát nagyon fontos a kell szó, ez én meglepetésként mondom, de lélekbe kell és igazságba kell ugrani. És az igazságból még csak egy gondolat, hogy ez tulajdonképpen az is felszólal, hogy fontos az, hogy helyes ismerettel rendelkezünk az Istenről. Mert ez, tudni kell az, hogy ki ő, meg mit kíván tőlük, vagyis számítani kell, számítás, az ismeretek nagyon-nagyon fontos ebből a szempontból, hogy igazságban tudjuk ezt őt imádni.
1: Így van, így van. És ne felejtsük el, hogy ez a nő lesz a misszionárusa, lemegy a városba, és azt mondja, hogy gyertek, itt van egy ember, megmondott mindent rólam, és akkor utána nagyon sokan hittek Jézusban ennek a nőnek a beszédért. Különben nagyon érdekes, ez a Jákob kutya még mindig megvan, nem olyan rég a feleségemmel jártunk ott, és csak érdekességnek mondom, hogy természetesen ott egy ortodox pap ül, és fél homályba lehet lemenni, már a kút körül egy ilyen kis templom épült a kút fölé, és hihetetlenül mély, körülbelül 100 méter mély. Tehát amikor a nő azt mondta, hogy hát nincs mivel meríteni, és a kút mély, hát akkor ő ezt teljesen profén mondta. Na most, ha ezt gondoljátok el, hogy Jákob építette. Tehát Jákob Jézushoz képest 1700 évvel korábban élt. És képzeljétek el, hogy Jézus hozzánk képest 2000, tehát 3500 éves kútról beszélünk, és a mai napig adja a vizet. Miért? Mert a víz, az élő víz, az Istennek tiszta beszéde és az Isten igazsága. És ahogy az a kút nem szűnik meg ontani a vizet, úgy nekünk kutakká kell váljunk, hogy élő vizet tudjunk adni, hogy soha többé meg ne szomjúhozzanak az emberek, akik rajtunk keresztül találkoznak a jó Istennel. Menjünk tovább, és a következő gondolatunk, a szerdai, arról szól, hogy szentség ékességben. Krónika első könyve 16. fejezet 23. versétől a 29. verséig terjedő szakaszban egy szép gondolatot találunk.
2: Énekelj az Úrnak, te egész föld, hirdessétek szabadítását nap mint nap. Beszéljétek el dicsőségét a nemzeteknek, csodáit minden népnek. Mert nagy az Úr, méltó, hogy dicsérjék, félelmetesebb minden Istennél, hiszen a népek istenei csak bálványok, az Úr pedig az ég alkotója. Fenség és méltóság jár előtte, erő és öröm van lakóhelyén. Népek törzsei, magasztaljátok az Urat, magasztaljátok az Úr dicsőségét és hatalmát. Magasztaljátok az Úr dicső nevét, ajándékot hozva jöjjetek színe elé. Boruljatok le az Úr előtt, szent öltözetben. Engem nagyon megfogott ez az utolsó két szó, hogy szent öltözetben menjünk Isten elé. És amikor kislány voltam, és elkezdtem gyülekezetbe járni, akkor engem is mindig úgy tanítottak, hogy már előre pénteken el kellett készítenünk a szombati ruhánkat, cipőnket, hogy amikor megyünk a gyülekezetbe és Isten elé járulunk, akkor ezzel is hát az ő hatalmát, dicsőségét és méltóságát fejezzük ki.
1: Tiszteletünket.
2: Tiszteletet adunk neki, hogy szépen felöltözünk, amikor Isten elé járulunk.
1: Köszönöm szépen. A Krónikák könyve önmagában egy nagyon érdekes, hiszen a Krónikák könyvét a babiloni fogság után állítják össze, és a babiloni fogság, mint tudjátok, az egy teljes megsemmisülést hozott Izraelre, Júda országára. Jeruzsálem romokban hever, és amikor néhány esztendőt, ugye 70 éves volt a babiloni fogság, az azt jelenti, hogy egy jó másfél generációt tartott, de azért a régi öregek még, akik Jeruzsálemben fiatal korukban ott voltak, azok még emlékeztek a babiloni idős korukban, hogy milyen volt az a város, ahol ők éltek. És utána összeállították, hogy miért jutott ide az országunk 500 év alatt. Mert durván 500 év, fél évezred volt a honfoglalás után a királyság korai szakaszában, tehát Saul után Dávid, és az utolsó király, amikor elesik Jeruzsálem, és azon gondolkoztak, hogy hogyan jutottunk idáig. Miért jutottunk idáig? Miért nem menekített meg bennünket az Isten? Miért engedte, hogy minden elpusztuljon? És akkor itt van, és azt kezdi, hogy énekelj az Úrnak, te egész föld, hirdessétek szabadítását nap mint nap. Miért? Mert tudták, hogy lesz egy szabadulás, egy hazatérés, honnan Babilonból. És milyen érdekes, 70 évig eltöltöttek Babilonba, és tudjátok, mi történt? Nem akartak hazajönni. Miért? Jó ment a dolguk. Ott csinálták a bizniszt, csinálták a családi vállalkozásokat, kereskedtek, rabszolgaként kerültek oda, meggazdagodtak, tehetősekké váltak, hatalmas zsinagógákat építettek, szolgáik voltak, már nem ők voltak a szolgák, szolgáik voltak, és nem akartak hazamenni. És aztán rájöttek, hogy azt mondja, mert nagy az Úr, méltó, hogy dicsérjék, félelmetesebb és nagyobb minden Istennél. Igen, ilyen a mi Istenünk. És ne keseredjünk el, mert ha sokszor ér is bennünket úgynevezett balsors, ha fogságra is kerülünk, akár a magánéletben, akár a családi életben, akár a közösségi életben, ha vannak nehéz pillanatok, lássunk

0: könyve inkább, szerzője inkább leharapja a nyelvét, vagy eltöri a pennáját, de nem fogja ezt leírni, hogy az a gonosz király még életének utolsó pillanatában megtér. Én azt hiszem, nyilván és ezzel nem a Királyok könyvét akarom lenyomni, és nem a Krónikák könyvét akarom felemelni, hanem azt, hogy Isten egy sokkal gazdagabb és sokkal áldásosabb életet kíván nekünk, mint amiben sokszor a mindennapjainkat éljük. Marika?
1: Amikor a zsidó népet vezette az Úr, akkor ugye volt tűzoszlop, volt felhő, és ott lakott közöttük, mert Isten megszentelte jelenlétével ezt a vándorlást. És a sátorról ugye több minden szó esett, és az átlátható volt. Utána felépült a templom. De a templom, az a gyönyörűséges templom, az nem maradt mindig olyan, mert elkezdtek belevinni más dolgokat. És amikor Jeremiás azt mondja, hogy hát kiáltanak, hogy az Úr temploma, hát az Úr temploma, és annyi minden volt benne, hogy oda már az Úr nem megy be. És a új szövetségi nép meg azt mondja, hogy bennünk lakozik Krisztus, mert Krisztus az, aki nem ment el, hanem mindig velünk van.
0: Tehát Isten a szívünkben lakik.
1: Na most milyen a te bensőd? Képes arra, hogy az Úr benned lakjon? Vagy
0: akarod egyáltalán?
1: Vagy nagy takarítást kell csinálni belül is, hogy elvessük azokat a dolgokat, amik úgy, hát bűnben vagyunk, és hát rendkívül sok minden ragad ránk, és észre se vesszük. És ezeket át kéne gondolni, hogy nem maradjunk olyanok, amilyennek vagyunk, hanem tisztuljunk meg, és úgy dicsőítsük az Urat. Mert nem lehet kétfelé sántikálni. Azt az Úr megmutatta, hogy Illés idejében is ugye az számon kérte a néptől, hogy meddig sántikáltok kétfelé. Tehát vagy az Urat imádjuk, és akkor nem fér bele más, de amikor azt mondjuk, hogy na, Jézus és, na most ezt az ést kell eltörölni, mert Jézus mellett nincs és. Vagy Jézus van, ha meg azt mondod, hogy Jézus és akármit hozzáteszünk, akkor ott már nincs Jézus.
0: Ott már egymás mellé rendel dolgok vannak, és az Istent nem egymás mellé kell rendelni, hanem egymás fölé. Tehát fölöttünk van Isten. István?
2: Én csak egy gondolatot emelnék itt ki, hogy tulajdonképpen ez a Krónikák szöveg azt is azt mondja, hogy imádjátok az Urat a szent ékességben, az újfutása, a szent öltözetet mond. Tehát itt arról is van szó, hogy tulajdonképpen a bűn következtében, hát csak gondoljuk az Izraelre, meddig, milyen messze elmentek a gyermek áldozatok bemutatásáig például. Tehát hatalmas mértékben, és ez a gyakorlat és az elmélet nagyon fontos, mert látszott és a gyakorlatra az ószövetségi proféták is nagyon hevesen kikeltek, amikor a látszott ellen, amikor a gondolkodási módjuk pedig nem volt a megfelelőképpen. Tehát ez azt mondja, hogy igen, helyesen kell imádnunk az Urat, és nem csak látszott szempontjából.
0: Így van. A zsidóság nagyon sokat tett azért, hogy a látszat szempontjából teljesítse az Úrnak a törvényeit, de mielőtt még a zsidóságot intenénk, nézzünk a mi életünkbe, most a 21. századi Európa életébe, a kereszténységnek a világába, vajon mi nem sokszor a látszat alapján tesszük végig,

0: kezdjük mondjuk a dolgokat. Tehát eltanultuk a zsidóságtól, és itt radikálisan visszafordítja a mi gondolkodásunkat a biblikus talaj felé a Krónikák könyve. A következő gondolat: bálványimádás az oktatásban. Márk evangélium a 7. fejezet 5. versétől a 7. verséig. Marikát hallgatjuk.
1: Megkérdezték tehát tőle a farizeusok és az írástudók: miért nem élnek a te tanítványaid a vénynek hagyománya szerint, és miért esznek tisztátalan kézzel? Ő pedig ezt válaszolta nekik: ti képmutatók, igazán illik rátok Ézsaiás próféta szava, amint megvan írva: ez a nép csak ajkával tisztel engem, de szíve távol van tőlem. Pedig hiába tisztelnek engem, ha emberi tanításokat és parancsolatokat tanítanak. Az Isten parancsolatát elhagyva az emberek hagyományához ragaszkodtok. Ezt is mondta nekik: szépen félreteszitek az Isten parancsolatát, hogy helyébe állíthassátok a magatok hagyományát.
0: Köszönöm szépen. Szóval azt is mondhatnám, hogy nem volt érdemes Jézusba belekötni a tanítványok hibáján keresztül. Ugyanis a zsidóságnak a mai napig van egy olyan hagyománya, hogy egyetlen ételt sem vesznek magukhoz, amíg folyóvízzel meg nem mossák a kezüket. Ez inkább egy liturgiai, és nyilván ennek megvan a maga higiéniai oldala is, de ez akkor is inkább liturgiai vonatkozás. És amikor mentek a tanítványok, akkor találkoztak olyan helyeken aratnivaló búzával, hogy leszakították a búzának a kalászát, és akkor szépen megették a dolgokat. A hagyomány szerint a rabbik pirkét avót tanításai szerint ezt nem tehették volna, előtte kezet kellett volna mosni. És akkor számon kérik, hogy milyen a te tanítványod? Hogyan tanított te meg? Mit tanítasz te nekik? És akkor Jézus azt mondja, hogy igaz rátok, Ézsaiás, amit azt mondja, hogy ez a nép csak szájával, ajkával tisztel engem, de szíve távol van tőlem. És ez a Jézusi mondat, ez törként meglep bennünket is, akik próbáljuk az Isten szavát felszínre hozni az életünkben. Hányszor és hányszor tettünk, csináltunk, mondtunk valamit azért, mert látnak bennünket. És hányszor és hányszor nem csináltunk valamit, amit csinálnunk kellett volna azért, mert látnak. És Jézus azt mondja, hogy nem, soha ne azért csinálj valamit, mert látnak, és soha ne azért ne csinálj valamit, mert látnak, hanem azért csináld, mert szereted az Istent, és az a belső tűz, ez a belső ragaszkodás, ez megszólít téged. És itt a tanulmányunkban van itt a bálványimádás az oktatásban arról a címszó, hogy hát nagyon sok tudomány esetleg elűzi az Isten hívőt. Hadd mondjam azt, amikor én 13 éves voltam, abban a gyülekezetben, amiben jártam, volt egy idős néni, ti még biztos hallottatok róla és ismeritek, a Bíró nénit. Nagyon idős volt, és nagyon szerettük Bíró nénit. Mi fiatalok úgy voltunk, hogy Bíró néni mindegyikünk édesanyja volt, mindegyik mamája volt. Nagyon bölcsasszony volt. És amikor elvégeztem a 8., akkor Bíró néni félrehívott, és azt mondta, hogy fiam, ne menj tanulni, tovább tanulni, mert az iskola téged el fog vinni, mert minél több okos dolgot tanulsz meg, annál inkább az Isten dolgát hátra fogod hagyni. És a Bíró néninek a szavai bizony bennem nagyon komoly vízhangra találtak, de végül is aztán tovább tanultam, de amíg élek, soha nem felejtem el, amit Bíró néni mondott, mert biztos, hogy az is egy más összefüggésben igaz. De talán azt tudom mondani, hogy minden tudomány az Istenhez vezet. Nincs olyan tudomány, ami ne vezetne az Istenhez. De én a tudomány alatt nem az áltudományt értem, Tehát minden igazi tudomány, legyen az biológia, legyen az matematika, legyen az fizika, legyen az csillagászat, legyen az archeológia, minden az Istenhez vezet egy bizonyos szint után. Nézzük meg, hogy a Nobel-díjasok között nincs ateista. Egyszerűen nem létezik. Nincs ateista. Az vagy zsidó, vagy keresztény. Lehet muszlim Nobel-díjas is, semmi probléma, mert ő is a monoteista vallást tartja fontosnak. De nem hívő ember, és ugye mi Európában tudjuk, hogy hát ateista. De a világon máshol nem létezik ateista, azt szokták mondani, hogy csak a kereszténységnek a vadhajtása válik ateistává, de amúgy az ateizmus az egy nem önálló hit, nem egy önálló gondolkodási fogalom. Tehát a bálványimádás az oktatásban, az szerintem azt jelenti, ha nem az igazságot mondjuk el az oktatásban, hanem az igazság helyett saját elgondolásunkat, vagy hamis Isten képet próbálunk továbbadni a diákok és a hallgatók irányába. És ez abszolút nem helyes, és Jézus sem bálványimádást tanított a diákjainak és a tanítványainak, az ő hallgatóinak. A tanítványokat így mondták abban az időben, hogy talmudim. A lámod az azt jelenti, hogy tanulni. Talmudim, a tanulók, szó szerint tanítványok, a tanítvány is a tanulni kifejezésből jön. Tehát nagyon-nagyon fontos, hogy egyrészt ellensúlyozzuk azokat a tanárokat, amelyek az úgynevezett világi iskolákban tanítják a mi gyermekeinket, és erre való az gyülekezetben a gyerekoktatás, a kiscsoportos oktatás, az ifjúsági oktatás. Tényleg, Marika, te hosszú évtizedeken keresztül ezt tetted, és ezt csináltad. És milyen tapasztalatod van a gyerekiskola tanításban, a gyülekezetekben?
2: Nagyon szép tapasztalataim vannak. Tényleg hosszú éveken át tanítottam őket, és az egyik budapesti gyülekezetben azt tudom mondani, hogy akiket egészen már 4 éves koruktól tanítottam, 8. korukig, ezek a gyermekek minden szombaton ott voltak a gyermekiskolában, és meg is maradtak a gyülekezetünkben, aminek hát természetesen isteni a dicsőség.
0: Tehát akkor nem csak ott voltak, hanem ott vannak. Nagyon
2: igen,
0: fontos.
2: Igen.
0: Tehát a gyerekeknek megalapozni az Istennel való kapcsolatukat. És már csak egyetlen egy dolog marad, az összefoglalás. Legyetek kedvesek, valaki olvassa föl. Marika?
2: A bálvány az, ami Isten és én közém áll. A bálvány a szívünkben születik. Valami fontosabb lett, mint Isten jelenléte a szívünkben. Ezért a tárgytól nem látom azt, akiért, amiért a tárgy van. Isten a másik emberrel akar összekötni, a bálvány elválaszt a másiktól, Istentől és önmagam igazi értékeitől is. Miért bálványgyár az ember szíve? Az ok, az önzés, aminek zátonyán az öröm mindig elpusztul. Ha az énemet akarom kinevezni a világ tengelyének, az életem értelmét veszítem el, és vele az örömet, mert elveszítettem a fele barátomat, akiben belerejtve megtalálhatom az életem értelmét. Aki bálványt készít, azt gondolja, hogy Istent a tárgyakhoz kötheti, de Isten nem privatizálható. Az önző ember elől elrejtőzik az Úr. Az ilyen ember az örömtelenség sivatagjában száműzi önmagát.
0: Köszönöm szépen. Az Isten tisztelet az oktatásban erről a témáról beszélgettünk, és oktassuk a mi gyermekeinket az Isten tiszteletünk alkalmával a gyülekezeteinkben, vagy akár a családi összejöveteleken is. Megéri befektetni a tanításba, a tanulásba, a képzésbe és a nevelésbe. Az Isten áldja meg az elhangzottakat a mi szíveinkbe, az ő kegyelméből. Amen.

Kedves hallgatóink, egy napot se adjunk fel. Minden nap tanulmányozzuk a Biblia üzeneteit, az evangéliumot, tiszta forrásból.

0: Hír összeállításunk következik.
1: Velünk az Isten. A napi áhítat címe: Megveri ellenségünket. A mai ige: Zofoniás 3:15. Eltávolítja ellenségedet. Gondolatok az igéről. Micsoda vereség volt ez! A sátán tronfosztottá lett a szívünkben, ahogy a mennyben is azzá lett. Krisztus megfosztotta őt felettünk való uralmától. Még zaklathat bennünket, de már nem tarthat igényt ránk. Nem vagyunk az övéi már. Nem kötözheti meg lelkünket. A fiú megszabadított minket, és valósággal szabadok lettünk. Még él ugyanaz ősellenség, és vádolja a testvéreket, de már ennek a tevékenységének is megszabta a végét az Úr. Nagy védőügyvédünk elnémítja a vádaskodót. Az Úr megdorgálja ellenségeinket, és megvéd bennünket, hogy az ördög tevékenysége mit se árthasson nekünk. Még mindig támad bennünket a gonosz szellem, mint kísértő, és megpróbálja befészkelni magát a szívünkbe, de innen is kitessékeli az Úr. Még vonaklik, mint a kígyó, de már nem hatalmaskodhat. Még támasz bennünk Isten káromló gondolatokat, amikor csak alkalma van rá, de hamar megkönnyebbülünk, mert az Úr csendet parancsol neki, és kotródnia kell, mint a megvert kutyának. Uram, cselekedd meg ezt mindazokkal, akiket éppen ma is keserít és csüggeszt a sátán kutyájának ugatása. Szabadíts meg minket ellenségünktől, és dicsőítsd meg előttünk magadat. Uram, te, aki már legyőzted őt, bár csak száműznéd őt teljesen ebből a világból. Amen. Ökumenikus istentisztelet az államalapítás ünnepének előestéjén. A Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa ökumenikus, hálaadó istentiszteletet szervez állami ünnepünk előestéjén, augusztus 19-én, szerdán 18 órára a budavári evangélikus gyülekezet templomába. Az ünnepi istentiszteleten a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsának szolgálatában is együttműködő hazai egyházak, római katolikus, református, evangélikus, baptista, metodista, pünkösdi, anglikán és ortodox főpásztorai végzik a szolgálatot. Igét hirdet Steinbach József, református püspök, az ökumenikus tanács elnöke. Továbbá szolgál Erdő Péter bíboros és Kondor Péter evangélikus püspök, a tanács alelnöke is. A 10 nap alatt 4000 program várja a látogatókat a 35. Művészetek Völgye Fesztiválon. A működő 10 nap alatt 4000 program várja a 35. Művészetek Völgye Fesztivál látogatóit Kapolcson, Vigánt Petenden és Talián Dörögdön augusztus 2-áig. A program kínálatban egyebek mellett színházi előadások, koncertek, gyerekprogramok, túrák, kézműves foglalkozások és a természetvédelem jegyében zajló rendezvények szerepelnek. A fesztivál pénteki megnyitóján Rost Andrea, magyar zenekultúráért felelős kormánybiztos azt hangsúlyozta, a fesztivál arra hív mindenkit, hogy adjon időt annak, amit hall és lát. Hozzátette, ha a művész és a néző újra egymásra talál, élő marad a művészet. Kiemelte, az ismert művészek jelenléte rangot ad egy fesztiválnak, de emellett fontos, hogy azok is lehetőséget kapjanak, akik a következő időszak művészetét alakítják. Az időjárásról. Hagyományos nyári napok. Ma, szerdán inkább derült, napos az időnk és esők nélkül. Mérsékelt marad a légmozgás, és 28-34 fokunk van. Csütörtökön gyengén felhős, napos idő várható. Eső nem valószínű, és 30-36 fok közé melegszik fel a levegő.
0: Híreinket hallották.

lélek közelben. Egy kis csendes kikötő a hétköznapok sodrásában, zenével, beszélgetéssel. Dévai Nagy Kamilla műsora.

0: Kedves hallgatóim, önök is jól ismernek egy hangot, melynek tulajdonosát nagy szeretettel mutatom be mai adásunkban. 28 éve kezdte pályafutását a Magyar Rádióban bemondóként. De színes egyénisége nem csak így mutatkozott meg, halljuk őt énekelni is ma este is. Sőt, ha ez a mondat is ismerős, üdvözöllek, Andris vagyok, indulhatunk. Akkor mindenkinek a Vaze hangja jut eszébe. Nálam is ez az applikáció szól a kocsiban. És ideje hát, hogy eláruljam, ki ennek a bársonyos hangnak a tulajdonosa. Nagy szeretettel üdvözlöm Bordi Andrást, Isten hozott a lélek közelben című műsorba.
1: Nagyon nagy szeretettel üdvözöllek én is, és természetesen a kedves hallgatókat is.
0: Mielőtt a csodálatos magyar nyelvről beszélnénk, kérlek szépen, mesélj magadról. Milyen családi környezetből jöttél? Voltak-e testvéreid? Kik voltak a szüleid? Mik voltak a játékaid? Egyáltalán ki volt az a kisfiú, akit Bordi Andrásnak neveztek?
1: Egy Szák nevű kis faluban töltöttem életem első 10 évét, és ez meghatározó volt a későbbi életemre, mert hát ez egy kis falu volt, ahol mindenki ismert mindenkit, és ha hiszed, hanem én 10 éves koromig tájszólással beszéltem. Sajnos elfelejtettem.
0: Ebből csak az maradt meg, hogy nagyon ízes a beszéded, és hol van ez a Szákfalu? Mihez van közel?
1: Ez most már Szákszent, összevonták a két falut, illetve összenőtt, összeért. Ez Komárom megyében van, tulajdonképpen Kispér, illetve Császár és Dat között. Most azt mondom, hogy Tatabányától körülbelül 20 kilométerre.
0: Onnan tudom, mert Dadon van egy mostani növendékem, tehát hála Istennek képben vagyok.
1: Igen, igen. És mi a falunak a burga részén laktunk, ami egy völgyben volt, ami egy nagyon szűk, zárt közösség volt. Tehát itt tényleg azt gondolom, hogy ideális voltak állataink, ismertem a növényeket, volt szőlünk, jártunk szüretelni, és hát amikor kicsi voltam, anyám elküldött, édesanyám elküldött a boltba, akkor ott ültek a padon a Müller néni, Jurkek néni és a Horváth néni, és akkor mondták, hogy Piros néni, hogy gyere ide, Bandika. Oda mentem, és mondták, hogy mutasd a papírt. Mutattam anyám, mit írt oda, akkor ők tudták nagyjából, hogy mit akar főzni. Akkor, hogyha valami kellett nekik, akkor berakták a pénzt a másik zsebembe, ugye olvasni írni még nem tudtam. Akkor a Margit néni elintézte, és akkor kaptam valami szaloncukrot. Emlékszel, hogy van egy húgom, aki egy évvel fiatalabb nálam, az első ilyen szerzeményemet, egy kb. 25 éves szaloncukrot vittem haza. Nem tudtuk elfelezni, apám segített a hidegvágóval, hogy igazságot lehet.
0: Hát ez nagyon...
1: olyan sokáig én cukrot nem szapogattam. Ez egy ideális környezet volt, és én nagyon-nagyon szerettem ezt a falut, és amikor 10 éves koromban beköltöztünk Oroszlányra, hát ez egy metropolis, 20 000-es nagyváros, amikor kinyitottam a csapot, akkor folyt a meleg víz, és hát mikor fölkerültünk, akkor mindenkinek köszöntem. És óriási csalódás volt, emlékszem, mondtam édesapámnak, hogy nem köszönnek vissza az emberek. És akkor elmagyarázta, hogy nem kell köszönni mindenkinek, csak annak, akit ismersz. És hát ez a következő majdnem 11 év az Oroszlányon telt már. Ebben a városban édesapám a bányánál dolgozott, édesanyám falusi lány volt, háztartásbeli, és hát nagy tragédia, hogy 85-ben másfél év hossza szenvedés után rákban meghalt, akkor voltam én ugye 19 éves, 18, a húgom egy éve fiatalabb, tehát ez nagyon meghatározta a későbbi életünket is. Már csak olyan szempontból is, hogy én a 16 éves korom óta kezdett nagyon érdekelni a színház. És mivel a megyében akkor színház sem volt, a Bányász színpad volt az egyetlen hely, ahol előadások voltak, elkezdtem színjátszó körbe járni. Másodszorra se vettek föl a színművészeti főiskolára, és akkor édesapám azt mondta, hogy volt egy-két jó mondása, például az egyik az, hogy ha az ember szalonnát akar sütni, akkor oda menjen, ahol ég a tűz. És azt mondta, hogy bár elvesztettük édesanyámat, ha tényleg ez az álmom, akkor próbáljam meg. És akkor följöttem egy szám magam Budapestre, a Gornagy Mária színi iskolája 2 évvel azelőtt indult talán. Jelentkeztem, fölvettek, és hát itt innentől kezdődik a budapesti életem.
0: Igen, kanyarodjunk még vissza egy pillanatra. Tudnál-e most még tájszólásban beszélni?
1: Édesanyám élete végéig tájszólással beszélt, tehát ott nagyon érdekes volt, hogy bizonyos, sőt az unokahúgom, sajnos ő is elment már, ő például rendkívüli módon hasonlított édesanyámra, alkatilag is, meg a beszédét tekintve. Tehát akkor hazamentünk, akkor mindig megkérdezték, hogy honnan jöttetek. Egy ilyen fajta e hang volt, amit ma már nem nagyon tudok, illetve édesanyám olyan szavakat használt, amelyeket mi nem nagyon, én azóta nem hallottam. Amikor a gyereket piszkálták, akkor genyisztrálták, akkor lekupercult, legugolt valaki, és mivel tótok, magyarok és németek laktak Szákon, ez a nevekből is kiderül, hogy Kaluha, Jurkek, Zechmeister, Müller, nagyapám is az ő elődei, ugye galambosok voltak, galambos család, Szomorú Marci bácsi. Tehát ők nagy békességben laktak ott, de ez a fajta együttélés érződött a beszédükkel is. Tehát például a sugára, mondjuk azt mondjuk sokára, azt édesanyám nem úgy mondta, hogy sokára, hanem sokáró.
0: Jaj, igen.
1: Tűzösen süt le a nyári nap sugáró. Például ő így olvasta a János Vitéz. És hát amikor engem elkezdett volna érdekelni komolyabban ez a dolog, akkor már ő sajnos nem volt velünk.
0: Iskolában mik voltak a kedvenc tantárgyaid?
1: Hát mindig a magyar történelem, tehát a humán tantárgyak. A készségtárgyak közül a gyakorlati és a rajz az a megúszás kategória volt. Tehát tényleg csak azért kaptam 4-est, hogy
0: ne roncsa a bizonyítványodat,
1: igen. Bizonyítványomat, meg apám barátja volt a tanár. Tehát viccelek, de tényleg, mivel jó tanuló voltam, nem akarták. 5. koromban hamutartót kellett hajtogatni plélemezből, és mikor rövid ideig dohányoztam, eszembe jutott, hogy biztos én sem hamuztam volna. Hát tragédia volt. Tehát korán kiderült, hogy a kétkezi munkával elég keservesen fogom megkeresni a kenyeremet.
0: Igen, mi lányok pedig kalapácsot reszeltünk annak idején. Igen.
1: De nem, egyszerűen nem tudtam. Nem tudtam, viszont énekből annyi ötösen volt, hogy nem fért be. Testnevelésből, magyarból, történelemből. És hát a matematika sajnos nem. Biológia nem. Gimnáziumban a hipotalamusznál, az idegrendszernél elakadtam. És tulajdonképpen tündéri volt a tanárnőnk. Elmondtam egy verset órán, és megadta a közepest.
0: Nagyon jó. Akkoriban mit képzettél a jövőről, hogy mi szeretnél lenni? Mindjárt a színészet fordult meg a fejedbe, vagy akartál más lenni is?
1: Nem, én gyerekkoromban indián szerettem volna lenni, és akkor fölvilágosítottak, hogy indián nincs. Tehát nincsenek már indiánok. És akkor kérdeztem, hogy az, akit a moziban láttunk, az micsoda? És mondták, hogy az indián színész. Hát csak mondtam, hogy én akkor indián színész szeretnék lenni. Uh-huh. Mert akkor lehetek indián. Az, hogy ez miről szól ez a pálya, ezt nem nagyon tudtam. Aztán később akartam lenni rádió, tévé műszerész, hogy miért, nem tudom. Mindig érdekelt a rádió. Az első rádiós élményem az volt, hogy majdnem meghaltam, mert megcsapott a dédnagyapám rádiója. Mai napig van egy hatalmas égés volt a kis ujjamon, ahol bement az áram, ugye. És valami csoda, hogy ezt túléltem. Az első kapcsolatom a rádióval tulajdonképpen onnan datálódik, hogy földes konyhájuk volt, és az a rádió, az a néprádió, tudod, az 50-es években, amit bedugtak a konnektor, és akkor fölmelegedett valami lámpa ott hátul, és akkor ez csak megszólalt.
0: Igen, igen, emlékszem.
1: És a nagyapám szerelte, de valamiért az öregekhez be kellett menni a nagyszobába, a tiszta szobába, és ott hagyta. És olyan szépen világított, hogy természetes volt, hogy én oda benyúlok. És nem akart elengedni. Úgyhogy nagyon-nagyon kicsi volt, hogy mi most beszélgettünk.
0: Hát ez elég kacifántos eset lehetett. No, és kifedezte fel a hangodat? Mondod, hogy iskolában rengeteg ötös volt, már akkor az énektanárod felfigyelt arra, hogy szép hangod van?
1: Hát, amilyen egy fiúnak lehet, ugye, mielőtt mutál a hangja, mindig mezzós voltam, tehát nem volt magas hangom, de az énekkart nagyon szerettem, inkább talán mondom azt, hogy jó fülem volt. Tehát rögtön vissza tudtam énekelni a dallamokat, amiket hallottam. A mai napig emlékszem, például képzeld el, hogy volt valami lengyel film a harmadik hatában, nem tudom, mi volt a címe, és a mai napig emlékszem a zenéjére, és vissza is tudom fütyülni, vagy dúdolni. Mm-hmm. Akkor a hangok iránti érzékenységem, például gyerekkoromban még kicsi voltam, amikor láttam a Szegény gazdagok című Bán Frigyes rendezte filmet, ahol ugye Benkő Gyula játssza a Fácia Negrát, és a Fácia Negra a film elején megszólal, hogy a pillangós nyakék, talán ennyit. 15 perc múlva, amikor a gróf megkéri a Krencsei Marian kezét, és megszólalt, akkor azt mondtam apukámnak, hogy ő az. A szinkronban is akárhogy elváltoztatták a hangját valakinek, a beszéd hordozásából, a beszéd módjából, ha föl volt gyorsítva, el volt torzítva, kicsit le volt lassítva, mindig megismertem, érdekes módon.
0: És mikor és hol láttál először igazi színházat?
1: Gyerekkoromban elmentünk a Győri Nemzeti Színházba, és hát lenyűgöző volt maga a látványvilág, a jelmezek, ahogy beszéltek a színészek. Ez valami olyan hatással volt rám, ami valószínűleg a későbbiekben meghatározta az ehhez való kapcsolatomat, de nem akartam feltétlenül, tehát 16 éves koromban jött ez tulajdonképpen, hogy én komolyan színész akarok lenni. Valamiért gátlásos gyerek voltam, és úgy éreztem, hogy egy picit, ha belebújunk ezekbe a szerepekbe, akkor
0: talán nem látszunk ki mögüle.
1: El lehet bújni ezek mögé, és akkor az nem én vagyok, hanem az a szerep. Ennél fogva a verset se szerettem nagyon mondani, mert ott azért magamat kellett. Mindig nagyon izgulós voltam ilyen szempontból. Ott magamat kellett, és a rádió is visszatérve a rádiós tévé kapcsolatára. A rádió is egy picit olyan, hogy el lehet bújni. Tehát nem az ember nem egész valójával, hanem magadból valamit azért nem viszel a vására, hanem megtartasz magadnak.
0: Igen. És azt mondod, elsőre fölvettek a színművészetire. Kinek az osztályába kerültél?
1: Nem vettek föl elsőre, sajnos harmadszorra vettek föl. Már fél évkor Gornagy Mária mondta, hogy ha így folytatod, Andriska, így hívott, akkor fölvesznek. És Bertalan Ágit és engem vettek föl először a tanodából a színművészetire.
0: Ja, tehát te először a Gornagy Mária színi tanodájába felvételiztél.
1: Igen. Jártam, és hát na, rendkívül féltem. Radnóti verset mondtam a második rostán, és Fifi néni megdicsért. Ugye Radnóti.
0: Igen.
1: És volt egy beszélgetés, és mondta, hogy emlékezett, ahogy mondtam ezt a verset is, a második eklogát is, és nagyon, nagyon megdicsért, és nagyon boldog voltam. És hát alig vártam a harmadik rostát, ahol megkérdeztem én, naív, hogy azt a verset mondhatom-e, amit a másodikon mondtam. És azt mondták, hogy hát azt már hallották, ne azt mondjam. És én annyira arra készültem, hogy hirtelen lebénultam, és azt mondtam, hogy Arany János Filemi. Hogy jutott eszembe pont ez? Hát ez egy vidám vers, hatodikban, ötösért tanultam meg. És hát azt hittem, és addig hagyták mondani, hogy eszi mérgében a lyukat. Igen. Tehát még mielőtt a cselekmény kifejtődött volna, a bevezető után megáll. És vittem a gitárt, mondom, na még talán a gitárral valamit helyre tudok hozni, lamancsalóvagja, mit tudom, megzenésített verset. És akkor azt mondták, hogy köszönjük szépen, elég. És akkor kétségbe esettem, tehát ne énekelje. Nem, köszönjük szépen. És hát én teljesen biztos voltam. És ugye úgy volt, hogy szerdán voltak a fiúk, csütörtökön a lányok, csütörtök estig kellett várni az eredményre. És igazából, mikor kimondták a nevemet ott az Udvi színpadon, nem is nagyon hittem el. Jászai Laci barátom bökött meg, és mondta, hogy
0: mi van vele.
1: Hallottad, amit mondtak? Mondom, igen, csak nem tudtam még fölfogni ezt a dolgot. És aztán Szászlónak is egy a vége, a fiúkat elvitték katonának, a mi lányainkhoz a Stól Andrisék jöttek vissza Zalaegerszegről, és mi pedig, amikor én felvételiztem, akkor Székely Zsámbéki indított osztályt, tehát a lányok hozzájuk kerültek, és mi pedig Horvai Kapás osztályba kerültünk. Illetve Marton László indította az ásokat.
0: Igen.
1: És én a Horvai Kapás osztályba kerültem, amit nagyon szerettem, de hogy őszinte legyek, nem éreztem jól magam a főiskolán.
0: Miért? Miért?
1: Tudod, hát te is tanítasz, és tudod, hogy egyik lovat ütni kell, hogy húzzon, a másiknak cukrot kell adni. És Isten bocsássa meg, Horvai tanár úr, én úgy érzem, hogy nem találta meg azt a kulcsot. Vagy én bennem nem látta azt, ami lehetett, vagy bennem sem volt, tehát ezt nem tudom. Mindig voltak saját magammal kapcsolatban kételjeim.
0: Nem lehet, hogy te elzártad azt a kulcsot?
1: Lehetséges. Nekem kell egy környezet, amiben meg tudok nyílni. Versenyhelyzetben, éles helyzetben, rosta félelemben, rosta vizsgák voltak, ugye fél évkor, évvégén, ahol kirostáltak embereket, azokban a helyzetekben én nagyon sokszor lebénultam, és nem éreztem jól magam. De biztos ez a pályának egyfajta követelménye, és amikor évvégén előreugorva Horvai tanár úr eltanácsolt engem, akkor azt mondta, hogy hiányzik belőled az, ami ez a pályához kell, az a jó értelemben vett gátlástalanság. Az a magamutogatás, az az egészséges kifejezési vágy.
0: Igen.
1: És ebben tökéletesen igaza volt. Tökéletesen igaza volt.
0: Ezt te akkor be tudtad látni? Vagy ezt nagyon nagy tragédiaként élted meg?
1: Én azt tudtam, hogy én nem biztos, hogy ezen a pályán fogom tölteni az életemet. Tehát ennek egyik bizonyítéka talán az, hogy Asher Tamás annak idén üzent, hogy a vizsga után, hogy 5 darabban voltam, hogyha van kedvem, menjek le Kaposvárba, segédszínésznek. És hát 88-ban Kaposvár az ország egyik legjobb színháza.
0: Igen.
1: Legendás előadások voltak, hát biztosan tudod te is.
0: Persze.
1: A filmtársulatnak nem volt diplomája. Jordán Tamás, Lukács Andor, Csákányi Eszter, mit tudom.
0: Lázár Kati, sokan, igen.
1: Tehát sok embernek nem volt diplomája, hanem úgy lettek színészek, hogy színész 3, színész 2, színész 1, és aztán tényleg az ország legjobb színészei közé nőtték ki magukat. És akkor egy éjszakát nem aludtam, és akkor azt gondoltam, hogy biztosan akarom én is. És nem tudom, láttam magam 50. alabárdosnak az egyik Shakespeare darabban, és akkor úgy döntöttem, hogy valószínűleg nem ragyog az én homlokomon úgy az a csillag. Tehát, hogy azt szokták mondani, tudod, hogy ha kilódnak az ablakon, vagy az ajtón, akkor bemászik az ablakon. Ha igazi színész vér van benned, akkor találsz egy darab deszkát, arra fölmész és megmutatod magad. Bennem ilyen sose. És annyi minden más érdekelt még, hogy úgy éreztem, hogy nem biztos, hogy én boldog lennék ilyen helyzetekben, amiben a főiskolában is keveredtem. És ugye a főiskolán még viszonylag zárt kis közösségben az ember piciben érzékeli azokat a nehézségeket, amelyek az életben aztán megvannak. Tehát a rivalizálást, ki hogy bírja, azt a fajta kiszolgáltatottságot.
0: Bizony.
1: Hogy onnan tudod meg, hogy játszol-e egyáltalán, hogy kírják a próbatáblára neved, vagy sem. És valahogy ez nem, lehet, hogy az én vidékiségem, lehet, hogy az én neveltetésem volt az, ami ebben megzavart. Rugalmatlan voltam nagyon. És mivel egy meghatározott értékrend szerint éltünk Oroszlányon, ez egy bányász város, ahol az emberek a 300 méter mélyen a föld alatt egymásra vannak utalva. Tehát ha valaki ott kimondott valamit, és azt mondta, hogy ez így van, és azt nem teljesítette, akkor a közösség kizárta magából. Ott nem volt játék az, hogy valaki megígért valamit, vagy mondott valamit, mert lehet, hogy másnap, tehát végigmentek a bányamentő oroszlányon, minden család, minden tagjának a gyomra összeugrott, hogy jaj, mi történhetett. Uh-huh. És én is átéltem ezt, hogy egyszer csak én nem jött haza apukám a bányából, és akkor azt jött a barátja, a Sanyi bácsi, és azt mondta, hogy bejegy meg, Gizi, mondta édesanyámnak.
0: Na, akkor van a rémület?
1: Igen, és aztán kiderült. Úgyhogy én, tehát idősebb is voltam, mint a többiek talán, és azt hiszem, hogy rugalmatlanabb, kiforrottabb talán egy picit. És ugye volt egy ilyen divat, szokták mondani, hogy a friskolán összetörik az embert, és akkor fölépítik majd az osztályfőnök ismét, mint valami modern Pigmalion összegyúrja, és színészé gyúrja az illetőt. Én ebben rugalmatlan voltam, azt tudom biztosan. De hát én azért a színház közelében mozgolódom akárhogy is, úgyhogy...
0: Erről a második részben hallunk akkor majd többet, mert az első résznek az ideje lejárt. Én még csak azt kérdezném meg tőled, milyen zenét hallgathatnánk, majd a második részben a gitárra is nagyon szeretnék rákérdezni. De most mit fogunk hallani?
1: Nagyon szeretem Balassi. Olvasni is, énekelni is, tehát ez a fajta régi magyar nyelv, ez mindig csodálattal tölt el, Ázmányt olvasok, szabadidőmben sokan őrültnek tartanak. Úgyhogy egy Céliához írt ritkább szerelmes dalát szeretném elénekelni.
0: Akkor ezt hallgassuk. Köszönöm szépen a beszélgetés első részét. Nem sokára a kedves hallgatókhoz visszajövünk.

0: Kedves hallgatóim, folytatjuk a Lélek közelben című műsor második részét. Vendégem Bordi András, akivel eddig nagyon sok mindenről beszéltünk, de egyről még csak ő ejtett szót. Ez pedig a gitár. Mikor és hogy kezdtél gitározni?
1: Talán emlékszel arra, hogy a hallgatók idősebb tagjai emlékeznek arra, hogy régen szombaton délben bezárt minden üzlet,
0: igen,
1: és hétfőig nem nyitott ki. A benzinkutaknál pedig csak olajat lehetett kapni, meg benzint. Úgyhogy ami lemaradt, az hétfőig nem lehetett beszerezni. Mert édesanyám főzött ebédet szombaton is, azt mondom, hogy pár tojásért, meg valami hozzávalóért leküldött engem 11 órakor az ABC-be. És az negyediken laktunk, és az első emelet fordulójában egy lány gitározott.
0: Igen, gondolom.
1: És én megkövülten hallgattam, ott álltam, és ő hát remekül játszott is, meg hát közönség is volt, és emlékszem, hogy fél egykor szegény anyám szaladt le, és nem tudta elképzelni, hogy hol vagyok. Persze a bolt már bezárt, jó nagy szidást kaptam, de ez a hangszerrel való első szó szerinti találkozásom, ez meghatározott mindent. És aztán utána addig nyúztam édesapámat, amíg vett valami gitárt. Akkor hetedikes koromban együttest alapítottunk az általános iskolában, és ki mit tudon léptünk föl. És aztán 16 éves koromtól gitározni és énekelni jártunk, vagy együtt léptünk föl az akkori művelődési ház igazgatójával, Szabó Károllyal, aki magához vett, és elvitt ezekre a föllépésekre. És az ő gitárját sikerült megszerezni, ez egy Yamaha gitár volt 82 óta.
0: Hú, az egy csodálatos hangszer volt annak idején.
1: Akkor került 9600 forintba, ami három havi fizetés.
0: Igen.
1: És egyszerűen maga a hangszer, meg a gitározás, és aztán autodidakta módon kezdtem tanulni ettől-attól, inkább hallás alapján tanultam meg a dalokat. És képzeld, hogy volt egy, itt a hallásra visszatérve, hogy volt egy ilyen félig klasszikusnak mondható darab, amit én megtanultam. És azt egy társadalban játszottam, és egyszer csak jött valaki is egy ilyen bonyolult kottát elném, és azt mondta, hogy na, akkor játszd el ezt. Mondom, de hogy nem tudom. Most az előbb játszottam. És én nem tudtam, hogy én azt játszottam, és akkor elkezdtem a kottával komolyabban megismerkedni, és onnantól vált tulajdonképpen a gitározás, mint ilyen egy tudatosabb tevékenységé, de engem soha nem hangszer izgatott annyira, hanem inkább az éneklés, hogy magamat tudjam kísérni, hogy ne legyek kiszolgáltatva annak, hogy kell egy zongora, kell, mit tudom én, ez az amaz, hanem ott és akkor az ember előkapta a gitárját, és bármit el tudott énekelni.
0: Milyen stílus áll közel hozzád, mármint ott a gitáros énekléssel kapcsolatban?
1: A megzenésített versek. Én ilyen rock, blues, nem tudom milyen szólamokat, nem AC/DC-t, meg Deep Purple-t gyakoroltam annak idején, hanem megzenésített verseket, amit lehetett hallani, azokat megtanultam. És aztán igazából csak magamnak énekeltem, nagyon sokáig nem akartam én ezt közönség elé vinni, mert egyszerűen akármilyen rossz napom volt, akármilyen fáradt voltam, akármennyien bántottak, akármilyen súlyos sérelmem volt, leültem gitározni meg énekelni, és ez valahogy elmúlt. Olyan volt, mintha belülről lezuhanyoztam volna, nem tudom jobban megfogalmazni.
0: De ez nagyon pontos megfogalmazás, ezt nagyon értem.
1: És Földesi... Nem azt mondom, hogy inkább igen, terápia volt ez nekem elsőszor.
0: Igen. Földesi Margit színi stúdiójában és hosszú ideig közreműködtél. Ez miből állt?
1: Ez abból állt, hogy fél évkor a színművészeti főiskolán a zenés vizsgán magamat kísértem gitárra. És a musical tanszak vezetőinek oda jártak a gyerekei, és amikor találkoztam vele az utcán, akkor azt mondta, hogy ugye maga volt az, aki gitározott a vizsgát. És mondtam, hogy igen, tanulnám. Jó, itt egy telefonszám, tessék fölhívni, Földesi Margit. És hát ugye nevét ismertem, meg a hangját is, de hát én nem találkoztam még akkor vele. És fölhívtam, és egy hétvégén Márkus Emília villájába fölmentem, ez a Vörös Hadsereg útja volt akkor még, mai Hűvösvölgyi úton, a Szinkronnal pont szemben volt. És ott elkezdtem énekelni megzenésített verseket, és a gyerekek megkövülten hallgatták. És akkor kérdezte Margit, hogy nem lenne kedvem ilyeneket tanítani a gyerekeknek. És hát ez óriási lehetőség és óriási élmény volt számomra. És aztán a későbbiekben, 17 évig volt ez a kapcsolat, úgyhogy tulajdonképpen együtt töltöttük ezt az időt, és aztán a későbbiekben már nem csak játékban, hanem a gitározásban, hanem a drámajátékokban is részt vettem. És ha megengedsz egy élményt, talán jellemzi ezt az egész helyzetet. Helyzetgyakorlatok voltak, és arról szólt, én akkor még a színművészetire jártam, arról szólt, hogy egy beteg kisgyerek egyedül maradt. És ezek ilyen improvizációs gyakorlatok voltak, és Margit ölt oldalba bökött egyszer, és azt mondta, hogy menj be, csinálj valamit. Hát én addig a színpadon, mint a gólem, olyan voltam. Tehát ilyen merev, darabos. Mindig azt néztem, hogy ez vajon jó lesz, nem csesznek eleérte, mit szólnak hozzá, stb. És hát valami, nem tudom már mit találtam ki, hogy az űrhajóról én is leszöktem, de én nagy darab vagyok, de én is olyan kisgyerek vagyok. És elkezdtünk beszélgetni és játszani, jó? És engem hívtak vissza az űrhajó, Margit csipogott valami, nem tudom, dramaturgia érzékkel ezt megoldotta, és a kisgyerek nem akart elengedni. És a kis kezével, de 5 éves lehetett, kapaszkodott a nyakamba, és sírt, hogy maradjon. És ez volt az a pont, amikor átlendültem egy határon, vagy nem is tudom, átléptem egy küszöböt talán. És akkor értettem meg, hogy tulajdonképpen ez a gyerek nem is játszik.
0: Hanem ez éli.
1: Hanem ő az, ami. És ez hiányzott nekem mindig is, hogy nem az, hogy te ide mész, oda mész, így innen jössz, ott állsz meg, így mondom, most hangosabban, stb. Tehát, hogy valahogy a tét nélküli, igazán felszabadult játékot, most ez nem nemzeti színház szintjén ért, hanem maga ez a fajta főszabadultság vagy színpadi lét, ez bennem akkor született, vagy akkor találkoztam ezzel először. És a Földesi Margit iskolájának egyetlen, sok más mellett, az egyetlen számomra legfontosabb pozitívuma, hogy lehettél rossz. Tehát úgy mehettél föl a színpadra, hogy tudtad, hogy senki nem fog bántani érte, senki nem fog kiröhögni, senki nem fog cikizni, és kipróbálhatsz büntetlenül rossz dolgokat is. És meggyőződésem egyébként, hogyha az ember nem lehet rossz, akkor jó se lesz igazán. És ott igazán lehetett próbálni. Aztán csináltunk darabokat később, amelyekben részt vettem, és ott igazán ki lehetett próbálni bátran dolgokat. És azok a gyerekek, akik onnan színészek lettek, tényleg nagyon sokan valahogy. Csak mondok egy példát, rendkívül érzékeny gyerekek voltak. Tóth Barnabás kicsi korától kezdve oda járt, aki most akik maradtak című filmmel a világhírt éri el lassan, és bízom benne, hogy lesz folytatása is, de Kecskés Korina, Lengyel Tomi, Fenyő Iván, Dobó Kata, Horváth Lili, akikből, és Kolovratni Krisztián, most bocsánat, hogy kérek attól, akit kihagytam, hogy ezek a gyerekek ott, utána még a főiskola idején is visszajártak, és részt vettek ezeken a játékokon. Mert ott bátran kipróbálhatták magukat. Szóval óriási. Margit személyiségének ez egy hihetetlen része, amelyet a gyerekek érdekében mozgósítani tudott itt. Tehát hihetetlen jó pedagógus volt ilyen szempontból, és a mai is az.
0: Tudom, hogy az Anyanyelv Ápolók Szövetségének is tagja vagy. Itt mi a funkciód?
1: A funkcióm az, hogy elnökségi tag vagyok, de hát ugye az anyanyelvi mozgalom az egy szűk körű dolog. Vaha tanár úrnak köszönhetem, aki a beszédtanárom volt a rádióban, hogy találkoztam ezekkel az emberekkel. Ugye az elnök Juhász Judit, talán te is ismered, ő
0: Persze,
1: nagy
0: természetesen.
1: lakzusa és odaadó híve az anyai vápolásnak. Aztán bekerültem a Győri Kazinci verseny zsűriébe, a Nagy Kazinciba, és akkor tulajdonképpen a Boglári verseny, amely az általános iskolák Dunántúli döntőjének a színhelye, ott is zsűrizek. Valahogy egyre jobban bele gabajodtam ebbe, és már nem tudom, hogy ezek a szálak hol kezdődnek és hol érnek véget, amelyek engem az anyanyelvápolással összekötnek. Most sajnálatos körülmények között Vaha tanár úr elment 2 éve ugye tőlünk. Most én Kazinci Alapítvány kurátoraként is dolgozom.
0: Általános iskolai, tehát az ilyen aféle iskolai Kazinci díj és a Nagy Kazinci díj között mi a különbség? Mert ezt én is szeretném tudni, mert én egyike voltam azoknak, akik hála Istennek Kazinci díjat kaptak. És Vaha Imre tanár úr pedig az iskolámnak is alapító tagja volt, ugye a Krónikás Zenedének. Én olyan boldog vagyok, hogy egyáltalán ismerhettem, és hogy milyen csodát művelt ott a gyerekekkel, hát el nem tudom mondani, és utána pedig te kerültél sorra, úgyhogy te is dolgoztál a Krónikás Zenedében, és most nagyon szeretném, ha esetleg arról is mesélnél, hogy mit tanít ilyenkor az ember beszédművészet órán.
1: Az első kérdésre visszatérve, amikor Győrben a középiskolások közül a 10 legjobbat kiválasztja a zsűri, akkor Kazinci érmet kapnak, ami a versenyen való magas szintű helyezést jelképezi. A Kazinci díj az felnőtteknek jár, a Kazinci díj az egy évtizedekig tartó az anyanyelv ápolásáért tett áldozatos munka és egyéb tevékenységek jutalmaként jár, abból minden évben egyet adnak, vagy egy rádiós, vagy egy színész, illetve egy pedagógus kapja meg. Tehát az egyik díj az a felnőtteknek jár, a Kazinci érem pedig, hát az kis Kazinci díjnak is szokták nevezni, talán innen a hasonlóság, de azt a versenyen való kimagasló

0: utolsó 21. századi lovag volt, aki azt gondolom olyan pedagógus volt, aki nem csak tudásában, de emberségében is a puszta lényével valami olyan plusz tudott hozzátenni ahhoz, amiről beszélt, vagy amit tanult, vagy úgy tudta hitelesíteni ezeket a gondolatait, hogy az ember úgy érezte, hogy itt nem egy beszédórán vett részt. Nekem ő olyan szemüveget adott, ami segít abban, hogy túl a technikai, a beszédtechnikai és egyéb dolgokon keresztül magát az embert lássam, aki velem szemben ül, és neki köszönhetem azt is, hogy úgy próbálok tanítani, hogy az ember, ő mindig azt csinálta, hogy ő tulajdonképpen mindig háttérbe helyezte magát. Nem azért, mert álszerény volt, hanem azért, mert tudta, hogy nem ő a fontos, hanem az a fontos, akiből ki kell hozni a jobbat. És az egész lénye, az egész hatalmas tudása, az embersége, a pedagógia érzéke, ezt mind elősegítették. Tehát ő képes volt arra, hogy az ember anélkül, hogy észrevenné, jobb tudott lenni. És a beszéd művészet tanítás, az nem pusztán beszédtechnikai gyakorlatok sorozata, mert attól, hogy valaki jól elmond különböző nyelvtörőket, attól még nem lesz jó beszélő. Nem tudom ezt jobban példázni, ha valaki 1500-at tud dekázni, attól még nem lesz jó futballista, illetve hát Lionel Messinek se kell 1500-t dekázni, hanem egyszerűen az egy szakmai alap, hogy az ember kezelje a labdát. De azt hiszem, hogy a beszédünk az több puszta megszólalásnál. És én hiszek abban, hogy amikor az ember megszólal, akkor valami több történik, mint hogy megrezeg egy hangszalon. Az ember olyankor a gondolatait fejezi ki, és ezért mondják, hogy olyan a beszéd az embernek, amilyen a lelke, amilyen a gondolat. Ezek csak kihangosításai annak a lényünkben lakozó valaminek, amit egyéniségnek, személyiségnek nevezünk, ami megnyilvánul. És hát ezt tudjuk is, hogy valaki azt mondjuk, hogy megszólalásig szimpatikus és aranyos, aztán megszólal, és utána az ember csalódik. Kazinczy se véletlenül mondta, hogy szólj, és ki vagy, elmondom. És ez valóban így van. Tehát tanár úr arra törekedett, hogy a beszéden keresztül az ember lelkét, az ember egyéniségét is fejlessze. És ez az, ami nagyon kevesen
1: tudnak, én is csak ezt tudom mondani, hogy óriási megtiszteltetés volt, hogy Vaha Imre első szóra a Krónikás Zenedébe eljött tanítani. Hát akkora megtiszteltetés, hogy nem is tudom szavakba foglalni, és mekkora élmény volt vele beszélgetni. Már maga a lénye, a kedvessége, na, hát tényleg most ez úgy nagyon belőlem is kibukott.
0: Idézve, biztos elmondta nektek is, de halál előtt mindig talált rá módot, hogy elmondja a gyerekeknek, hogy gyerekei. De hát ezt ő úgy tudta mondani az ő szájával, hogy mindenki elhallgat. Gyerekei, ne szépen akarjatok beszélni, hanem okosan.
1: Igen.
0: És ez, ha az ember belegondol, valóban így van, a gondolatainkat kell jól kifejezni, és azt hiszem, hogy ő 64 óta kezdett tanítani, 64-ben kezdett tanítani a Magyar Rádióban beszédet, és akkor ugye még ez nem volt annyira elterjedt talán, mint ma. Ő már akkor azt képviselte, hogy nem a szép beszéd és a szép hang itt az igazán fontos, hanem az, hogy hitelesen közvetítsük azt a gondolatot, amit a papíron leírtak meg.
1: Igen, és most ezt... az Édes Anyanyelvünk című műsort azt te vezeted.
0: Hát óriási megtiszteltetés. Ez egy olyan ikonikus műsor, amely generációk, tehát nyelvész generációk sorát öleli föl. Tehát ez, nem is tudom, hogy jutottam eszükbe, de óriási megtiszteltetés. És tudod, 2 éve, vagy tavaly kaptam meg a Vaha Imre díjat. A rádió fantasztikus beszédtanáráról egy díjat alapítottak, a Duna ZRT, óriási lehetőség és óriási csoda, hogy ezt megtették, és fantasztikus hála és köszönet nekik érte. És én voltam az első díjazott, és a róla elnevezett hatalmas herendi vázát

0: fogtam a kezembe, és nem olyan régen még együtt sétáltunk az ICI versenyen. Tehát valami olyan megható, és ez így, ez csak nem is a díj miatt mondtam el, hanem hogy tulajdonképpen szó szerint, akkor úgy éreztem, hogy szó szerint nekem tovább kell vinnem. A legjobb tudásom, természetesen kevés vagyok hozzá, de hogy megpróbáljon az ember valamit továbbadni abból, amit ő 50 éven keresztül képviselt. És képzeld, hogy 50 esztendőn keresztül minden alkalommal ott volt a győri Kazinczy verseny.
1: Igen. Igen. Még egy fontos lépés kimaradt a beszélgetésünkből, hogy hogyan kerültél te a rádióhoz?
0: Hát Kovács Anita kolléganőm azt mondta, hogy úgy került a TBS, hogy egy pillanatra nyitva felejtették az ajtót. Mondhatnám viccesen én is ezt. De hát mindennel összefügg. Ugye a színművészeti után az ELTE tanárképző karára jártam, és az ELTE kollégiumban laktam a Budaörsi úton, ahol egy hetes kortes hadjárat után a bölcsészek, a természettudományi kar, itt tudom én, a jogászok, mindenki diákrektort választotta. És ennek egy komoly része volt, hogy egy színi előadást kellett csinálni. És hát egy barátom, aki szintén a színművészetiről jött át, megnyerte ezt a versenyt, és az akkori Danubius rádióból Nagy Gyuri, talán emlékszel az ablakból.
1: Hogyne emlékeznék rá, szegény, ő is meghalt.
0: Igen. Kijött, és riportot készített vele. És másnap behívtak bennünket, és az akkori vezetés, Kálmán Zsuzsa megkérdezte, hogy nem lenne kedvünk rádiózni, ugyanis az volt az év, tehát, hogy mennyi véletlen kell ahhoz, hogy az ember, látod, nincsenek véletlenek, vagy csak látszólag. Abban az évben a Danubius nem hagyta abba nyáron, szeptemberben a műsorát, hanem egész évben magyarul folytatták. Addig ugye csak a Balatonon szólt német.
1: Igen.
0: És akkor engem, mivel mindig érdekelt a rádió, oda mentem is külsősként riportokat csináltam. Megtanultam vágni, megtanultam riportokat készíteni, nagyon sok segítséget kaptam a többiektől. A taxis blokkád idején a hídról, a Szabadság hídról én közvetítettem a rádiót, majdnem megvertek, mikor megtudták, hogy a rádiótól jöttem, egy fodrász üzletbe menekültem be, ugye nem volt mobiltelefon. Akkor onnan telefonáltam, és adtam le a tájékoztatást, hogy átengedik-e a 20 szállító autókat, vagy nem. Nem is ez a lényeg, hanem hogy megtanultam ezeket a szakmai fogásokat, és dolgoztam az iskola mellett. De engem, hogy őszinte legyek, igazából soha nem izgatott belül, legalábbis a lelkem legmélyét, hogy a Billboard listán a héten a 38. helyről fölkúszott a 31-re valami angol együttes slágere.
1: Igen.
0: Úgyhogy nyitott voltam mindenre, és egy Ferenc nap előtt, amikor megkaptam azt a feladatot, hogy 3 perc 20 másodpercben készítsek egy az utcai emberekkel való riportösszeállítást, Nagy Feróról, Balázs Fecóról és Demjén Ferencről, hogy mit szólnak hozzájuk az emberek. És egy bemondót szólítottam meg, Gémezei Máriát, akit talán ismernek az idősebb hallgatók, ő televízió bemondó is volt hosszú ideig. És éppen ott ült a pagodában. És megszólítottam, és nagyon kedves volt, segített, látta, hogy fiatal, kezdő vagyok, és mondott valamit, hogy hát ő nem, de a fia nagyon szeret. És beszélgettünk, és egyszer csak azt mondja, hogy milyen kellemes hangja van magán. Nekem azt még addig nem nagyon mondta sem. Tehát én ezt nem, például nem tudtam. És gyorsan megkérdeztem, hogy lehet valaki bemondani. És akkor azt mondta, hogy lesz egy meghallgatás, étfő, Baha tanár úrhoz, 16-os stúdióba, este 6-ra menjek el. De egy pillanat, Peri! És Bőzsöny Ferenc, aki 100 évben egyszer jött le a büfébe, ott odajött. És akkor mondta neki, Mária, hogy a fiatalember bemondó szeretne le. És akkor behéppen ment kával, valamit vett, behívott, beszélgettünk ott is, mondta, hogy nagyon szép hangod van, mondta Feri. És hogy összecsörrentek a poharak a büfében ott a polcon, vagy megszólalt.
1: Igen.
0: Hát mondom, nekem ilyen hangom sosem lesz, hát ez képtelenség. De azért elmentem hétfőn, és 3 hónap múlva szóltak, üzentek, hogy fölvettek gyakornoknak. És aztán jártunk beszédórára, Szilágyi Zoltán kollégámmal együtt, későbbi kollégámmal, barátommal, és kérlek szépen Egressy István volt még a bemondók főnöke, aki tévéhíradót vezetett, legendás
1: Igen.
0: Speaker volt a 70-es években. Behívott magát, és azt mondta, hogy föl vagytok véve. Ez április 1-én. És azt hittük, hogy hülyéskedik. Tehát ő jó humorú ember volt. És amikor már 3. órája ültünk a különböző ilyen továbbképzéseken, tűzvédelem, munkavédelem, tudod, mik voltak ott akkor, mindent végig kellett hallgatni, hogyha ég a tűz, akkor szóljál valakinek, stb. Stb. Akkor gondoltuk, hogy talán már nem. Talán már nem vicc. Hát ennyire azért nem szórakoznak benne. És aztán Zolival 92. április 1-én fölvettek bennünket bemondónak, félfizetés Erdős Micu helyére, félfizetéssel, fél ruha pénzzel, fél ebédjeggyel, fél állással, mindennel. És aztán rövid időn belül véglegesítettek bennünket teljes állásban. Úgyhogy életem első hírét még 28 évvel ezelőtt úgy kezdtem, hogy Antal József miniszterelnök. Hát azóta sokat változott a világ, meg a média is, de azt gondolom, hogy az a fajta törekvés, amelyet akkor megfogalmaztak a nálam idősebbek, az változatlan. Tehát azt hiszem, hogy a rádiónak és a televíziónak valami olyan vonatkozási intézménynek kell lennie, amihez az ember mérni tudja magát. Régen azt mondták, hogy beszélj úgy, mint a rádióban, ha szépen akarsz beszélni. És hát sok rádió, sok tévé van.
1: És bizony nagyon-nagyon más minőségek vannak.
0: Igen, sajnos. Sokan megszólalnak, fölgyorsult a világ, közvetlenebb lett, stb. Tehát mindent el lehet mondani mentségül, de azt gondolom, hogy azt a fajta törekvést nem szabad feladni, hogy régi fényében tündököljön ez a két intézmény, mert ha valami befolyásolni tudja az emberek beszédmódját, hatnit, ugye nem véletlen a médiát nevezik a negyedik hatalmi ágnak. Tehát rendkívül nagy hatással van a nézőkre és a hallgatókra, és ez óriási felelősség.
1: Igen.
0: Csak az jut eszembe, hogy gondolom, amikor te azokat a verseket összeválogatod, amelyeket megzenésítesz és kiállsz velük, az egy óriási felelősség, hogy azok milyen gondolatok, milyen költők, milyen versei, amelyeket az ember továbbad a többieknek. És hát tudom, hogy nem művészi szinten, de valahol azt hiszem, hogy mi se adhatjuk alá a rádióban és a tévében.
1: Ez olyan gyönyörű szép végszó volt, hogy most már csak arra van időm, hogy megkérdezzem tőled, milyen zenét adjunk le ismét.
0: Hát akkor Nagy László gyönyörű versét, az én szívem játszik című verset szeretném. Visszatérve a vidéki létre, Tatabányán, a Bányán színpadnál volt egy Török Ferenc nevű népművelő, aki megzenésített verseket énekelt, maga is zenésített meg verseket, és ezt például ő zenésítette meg, és ha lehet, így ennyi évtized után hadd adózzak az emlékének azzal, hogy ezt megmutatjuk másoknak is.
1: Én nagyon-nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, élmény volt veled emlékezni, és a hallgatóknak is köszönöm, hogy minket hallgattak. Viszont hallásra Dévai Nagy Kamillát hallották.

lélek közelben. Egy kis csendes kikötő a hétköznapok sodrásában, zenével, beszélgetéssel. Dévai Nagy Kamilla műsora.

0: Hír összeállításunk következik.
1: Egy hét imádság, ima lánc, már lehet jelentkezni. A református egyház tisztújító választásaihoz közeledve az imádság évében egy különleges 168 órás imaláncra hívják egyházuk minden gyülekezetét október 5 és 11 között. A megszakítás nélküli imalánchoz kis csoportban, családi körben vagy akár egész gyülekezetként is lehet csatlakozni. Az egyház missziói szolgálata szeretné, ha ez az egy hét nem csupán egy program lenne a sok közül, hanem a lelki megújulás és az egység megélésének ideje, amikor közösen állnak meg, hogy Isten vezetését kérjék egyházuk jelenéért, jövőért és a megválasztandó új vezetőkért. Arra kérik a testvéreket, hogy a Magyar Reformátusság ezen kiemelt központi eseményén vállaljanak egy-egy órát, amikor ketten vagy hárman összejönnek imádkozni. A megszakítás nélküli imalánchoz kis csoportban, családi körben vagy akár egész gyülekezetként is lehet csatlakozni. Protestáns sokadalom. A 2026-ban is megtartják a rendezvényt augusztus 19 és 20 között Budapesten, a Budai Várban. Az államalapítás ünnepéhez kapcsolódó eseményen a református, evangélikus, baptista és metodista egyházak mutatják be értékeiket kulturális és hitéleti programokkal várva a családokat. A rendezvény központi helyszínei a Bécsi Kaputér és a Kapisztrán tér. A programkínálat főbb elemei, hálaadó istentiszteletek, augusztus 19-én ökumenikus istentisztelet a Bécsi Kaputéri evangélikus templomban. Kulturális programok, kórustalálkozók, szabadtéri koncertek, kerekasztalbeszélgetések, valamint kiállítások a Magyar Nemzeti Levéltárban. Színházi előadás, itt mutatják be augusztus 20-án a Gálya Rab oratóriumot. Családi és gasztronómiai programok, hagyományos ételek, kézműves vásár és cserkész foglalkozások. A részletes órára lebontott programokért érdemes követni az Evangélikus Egyház portáját vagy a rendezvény hivatalos Facebook eseményét. Augusztus végén ismét Szeretett Láng Fesztivál lesz Budapesten. Budapesten, a Mária Remetei Kegytemplom parkjában augusztus 29-én 9 órától ismét megrendezik a Szeretett Láng Fesztivált. A Szent Mise főcelebránsa Martos Levente Balázs, esztergom budapesti segédpüspök lesz. Szilágyi Szabolcs, Pilis Csabai plébános az egyéni szentségimádásról fog tanítani. Szabó József pap korunk szellemi harcáról, a gonosz trükkjeiről beszél majd. A 10 óra 30-kor kezdődő Szentmise főcelebránsa Martos Levente Balázs, esztergomi budapesti segédpüspök homiliájának témája Mit tehetsz a leendő hivatásokért, mit tehetsz a papjaidért? Beszédének vezérfonala a Szeretett Láng lelki napló egyik üzenete. Nem csak a még el nem indult hivatásokat ajánlom különös figyelmetekbe, sokkal inkább a már elindult papi hivatásokért hozzatok sok áldozatot. Nyári szünet az országos irodában. Az Evangélikus Egyház országos irodája tájékoztatja az egyházközösségek, az intézmények vezetőségét és tisztelt partnereit, hogy augusztus 3. hétfő és augusztus 14. péntek között zárva tart. Az ügyintézés ebben az időszakban szünetel. Az első munkanap az országos irodán augusztus 17. hétfőn lesz a szokásos munkarend szerint. Az időjárásról. Hagyományos nyári napok. Ma, szerdán inkább derült, napos az időnk és esők nélkül. Mérsékelt marad a légmozgás, és 28-34 fokunk van. Csütörtökön gyengén felhős, napos idő várható. Eső nem valószínű, és 30-36 fok közé melegszik fel a levegő.
0: Híreinket hallották.

0: Jellemünk a Biblia tükrében. Életünk legfontosabb kérdéséhez tartozik, hogy emberi kapcsolatainkban, a különböző élethelyzetekben hogyan viselkedünk, milyen a jellemünk. Ez határozza meg örök sorsunkat, mert a jellemünk az egyetlen dolog, amit erről a földről a mennybe viszünk magunkkal. Erről szól Kárpáti Petronella, Jellemünk a Biblia tükrében című sorozata.
1: A lélek gyümölcse pedig szeretet, öröm, békesség, türelem, szívesség, jóság, hűség, szelídség, önmegtartóztatás. Az ilyenek ellen nincs törvény.
2: A lélek gyümölcse a mértékletesség, az önuralmat gyakorló szeretet. Napjainkban egyre többet hallunk századunk emberének minden eddigi kort messze meghaladó, önromboló életmódjáról. Környezetszennyeződés, alkoholizmus, dohányzás, kábítószer és túlzott gyógyszerfogyasztás. Így sorolhatnánk tovább, amelyek következménye ideg és elmebetegség, öngyilkosság megnövekedése. A rohanó, időhiánnyal küszködő, különböző problémákkal megterhelt, idegnyugtatókon, fekete kávén, energiaitalon élő 21. századi nagy eredményeket elért ember megoldásért kiállt. Isten megszólítja az önpusztító életet folytató embert, és szeretettel tanácsolja, kivezető utat mutatva, amint Pál apostolnak a Tituszhoz írt levele második fejezetében olvashatjuk. Mert megjelent az Isten üdvözítő kegyelme minden embernek, amely arra tanít minket, hogy megtagadván a hitetlenséget és a világi kívánságokat mértékletesen, igazán, és szentül éljünk a jelen való világon, várván a ma boldog reménységet, és a nagy Istennek és megtartó Jézus Krisztusunknak dicsősége megjelenését, aki önmagát adta mi érettünk, hogy megváltson minket minden hamisságtól. Isten kegyelme megmentő, szabadító, gyógyító kegyelem, amely megtanítja az embert a jóra, a helyes, mértékletes, tiszta életre.

A mértékletesség fogalma csak az Új Szövetségben fordul elő. Két szót is találunk rá. Az egyik az enkrateia, amit önuralomnak, önmegtartóztatásnak, fegyelmezettségnek fordíthatunk. A másik görög szó a szófroszüné, ez higgadtságot, józan és mértékletes életmódot, erkölcsösséget, tisztaságot, önmegtagadást jelent az élet minden területén. A mértékletesség nem önsanyargatás, hanem olyan személynek az erkölcsi állapotát jelöli, aki szilárdan kézben tartja szenvedélyeinek, vágyainak, gondolatainak gyeplőjét, és nem ad azoknak több szabadságot, mint amennyit a józan ész megenged. Isten nem korlátozza senki szabadságát. Minden szabad nékem, de nem minden használ, figyelmeztet igéjében. Felelősséggel tartozunk néki, mert nem a magunkéjé vagyunk, hanem testünk és lelkünk a Szentlélek temploma. Az egészség áldás, de sajnos csak kevesen becsülik meg. Rossz szokásokkal, éjszakázással, egészségtelen táplálkozással aláássuk a betegségekkel szembeni ellenálló képességünket. A mozgás elhanyagolásával, túlfeszített szellemi és fizikai munkával zavart okozunk idegrendszerünkben. Nagyon fontos, hogy minden tevékenységünkben mértéket tartsunk. Étkezésben, munkában, tanulásban, kikapcsolódásban. Ellen White szerint, ha valaki olyan életmódot folytat, amely feleslegesen emészti erőit és gyengíti értelmét, vétkezik Isten és önmaga ellen. A fizikai törvény áthágása egyenlő az erkölcsi törvény áthágásával, mert Isten a fizikai törvények szerzője éppen úgy, mint az erkölcsi törvényé. Saját ujjával írta bele törvényét minden idegszálunkba, minden izmunkba és képességünkbe.

A régi görögök játékait, versenyfutását Pál apostol példaként állítja elénk a Korintusbeliekhez írt első levél 9. fejezetének a végén. Nem tudjátok-e, hogy akik versenypályán futnak, minnyájan futnak ugyan, de egy veszi el a jutalmat? Úgy fussatok, hogy elvegyétek. Mindaz pedig, aki a pályafutásban tusakodik, mindenben maga tűrtető. Azok ugyan, hogy romlandó koszorút nyerjenek, mi pedig romolhatatlant. Én azért úgy futok, mint nem bizonytalanra. Úgy viaskodom, mint aki nem levegőt vagdos, hanem megsanyargatom testemet, és szolgává teszem, hogy még másoknak prédikálok, magam valami módon méltatlanná ne legyek. Aki ezeken a játékokon részt vett, a legszigorúbb önmegtagadást gyakorolta. Mindent, ami testi erőiket gyengítette, eltiltottak a sportolóktól, hogy megőrizzék rugalmasságukat, bátorságukat. A legnagyobb kitüntetés volt számukra, ha megkaphatták az éljenző tömeg előtt a hervadó babérkoszorút. Ha mulandó koszorúért ilyen áldozatot hoznak a versenyzők, akkor mennyivel nagyobb áldozatot kell hoznunk, ha a hervadhatatlan koronáért, az örök életért küzdünk. Pál ismét a futóverseny példájával tanít a zsidókhoz írt levél 12. fejezetében. Annak okáért mi is, kiket a bizonyságoknak így nagy fellege vesz körül, félretéve minden akadályt és a megkörnyékező bűnt, kitartással fussuk meg az előttünk lévő küzdőtért.

Önuralmat gyakorolni és mértékletességre eljutni nem lehet egy nap alatt. Hol győzünk, hol botladozunk, de nap mint nap próbálkozunk. Harcoljuk a hitnek szép harcát. Elmondhatjuk mi is Pál apostollal együtt, amit a Filippi beliekhez írt levél 3. fejezetében írt. Nem mondom, hogy már elértem, vagy hogy már tökéletes volnék, hanem igyekezem, hogy el is érjem, amiért meg is ragadott engem a Krisztus Jézus. Feltehetjük a kérdést, vajon áldozat, sanyargatás részünkről az, ha józanul, mértékletesen élünk? Semmiképpen sem, hanem éppen ez mondható értelmes életmódnak. A Szentírásban olvashatunk olyan emberekről, akik önuralmat tanúsítottak. Például Dániel és társai a babiloni udvarban is ragaszkodtak elveikhez. Tudták azt, hogy életükért, képességeikért felelősséggel tartoznak Istennek. Tisztában voltak azzal, hogy helyes ítélő képességüket csak elveikhez ragaszkodva őrizhetik meg. Látták a mértéktelen életmód szörnyű következményeit, romboló hatását. Találhattak volna jól hangzó mentséget szokásaik elhagyására, érvelhettek volna azzal, hogy a király jó indulatától függ a sorsuk. Hatalmában vannak, nincs más lehetőség, mint elfogyasztani az eléjük tett ételt és italt. Mondhatták volna, ha ellenkeznek az uralkodóval, életükbe kerül, elveszítik társadalmi állásukat. Isten jóváhagyása azonban drágább volt számukra, mint maga az élet vagy a király jó indulata. Önmegtagadó szokásaikhoz álhatatosság, céltudatosság, szorgalom járult. Fizikai erőben és szépségben, értelemben, műveltségben utolérhetetlenek voltak kortársaik között. Isten megjutalmazta őket hűségükért. Nagyon találóan jellemzi korunk emberét dr. Bágyoni Attila a Szenvedélyek rabságában című könyvében. Az emberek betegre eszik, betegre ülik, heverészik, autózzák magukat. Ok nélkül döbbenetes mennyiségű gyógyszert fogyasztanak, dohányoznak, isznak. Az örökös időhiány, a dübörgő gépek, az érvényesülés hajszája közepette tudatosan rövidítik életüket, öncsonkító módon rongálják az egészségüket. A gondolkodásmód megváltoztatására volna szükség. A legtöbb ember akkor ébredt tudatára annak, hogy egészsége van, amikor azt elveszítette. A gondolkodásmód megváltoztatása nem kis feladat. Egyedül Isten lelke formálhatja át helytelen gondolkodásunkat, és teheti életünket tisztává, önuralmat gyakorlóvá. A világhírű orvos és tudós dr. Seje János Életünk és a stressz című közismert művében mai nyelven fogalmazza meg mindazt, amit a Bibliában olvasunk, mint jó tanácsokat a mértékletes életre vonatkozóan. Az embert saját stressz hormonjai megmérgezhetik. Ha az élet során a stresszt nem is lehet elkerülni, az igenis módunkban áll, hogy ártalmas hatását minimálisra csökkentsük. Különleges bankbetét az életerő, amit csak költeni lehet, növelni nem. Csak is úgy óvhatjuk meg a drága vagyont, ha vigyázunk a kivétekre. A megoldás nem az, hogy szüntessük meg a kivéteket, hiszen ez a halált jelenteni. Az sem, hogyha csak annyit veszünk ki, amennyi a puszta életben maradást biztosítja, hiszen ez nyomorúságos tengődés volna, tán a halálnál is rosszabb. A legokosabban azt cselekszik, aki bátran nyúl a tőkéhez, de óvatos a költésben. Az emberi életkor határát káprázatos mértékben lehetne tágítani, ha nagyobb harmóniában élnénk a természet törvényeivel. Van egyfajta nyugalom és lelki béke,
amit csak a felsőbbrendűhöz való kapcsolódás nyújthat.

Jézus a barátunk és nagy orvosunk, aki mindannyiunkat hív, hogy nála rakjuk le életünk terheit. Megígérte, hogy segít az hordozni. Nyugalmat, békét és gyógyulást ad a hozzá folyamodók számára. Az a cél, amit kitűztünk magunk elé, szép és nemes, érdemes küzdeni érte. De ahhoz, hogy célba érhessünk, nekünk is tenni kell valamit. Legyünk mértékletesek, józanok, önuralmat gyakorolva munkánkban, pihenésünkben, evésünkben, ivásunkban, minden tevékenységünkben, és akkor már ezen a földön boldogok és egészségesek leszünk. A mértékletesség ebben a mohó, tülekedő világban egészen kivételes érték és erény. Vajon felismerhető életünkben a léleknek gyümölcse? Nagyon fontos kérdés, lehet-e szedni életünk fájáról ezeket a gyümölcsöket, amelyek a következők. Szeretet, öröm, békesség, béketűrés, szívesség, jóság, hűség, szelídség és önuralom. Ezek nem velünk született jellem tulajdonságok, hanem a Szentlélek Isten által teremnek életünkben.

Olvastam egy történetet valakiről, aki úgynevezett nagy természetű ember volt, hirtelen haragú, indulatos. Sokat szenvedett miatta a családja is, meg a munkatársai. Néha megbánta és felszínesen bocsánatot kért, de akkor a sebeket már kiosztotta és a kárt előidézte. Ez az ember időközben megismerte Jézus Krisztust, és napról napra tapasztalható volt a pozitív változás életében, mert megváltozott a jelleme. Egy alkalommal a munkahelyén viszonylag nagy nyilvánosság előtt megalázták, és mindenki úgy látta, igazságtalanul megszégyenítették, megsértették. Utána a munkatársaival beszélgetve, ki ilyen, ki olyan tanácsokat adott neki, hogyan kellene ezt megtorolni. Ő elkezdett csodálkozni, mert neki egyetlen dolog jutott eszébe, hogy az, aki őt a legdurvábban megrágalmazta mások füle halatára, vajon miért kerülhetett ilyen lelki állapotba? Hogyan lehetne segíteni rajta? A többiek nem értették. Akkor döbbent rá arra, hogy ilyenkor már mindig az öklét rázta, üvöltözött, bosszút forralt, most meg másért, az ellenségéért aggódik. Ez végképp nem volt jellemző rá. Mivel már valamennyire ismerte a Bibliát, ezért eszébe jutottak a hallott és olvasott igék. Amikor ez történt, akkor realizálódott benne, hogy ő tényleg újjászületett, és áldotta Istent ezért a változásért. Ha egy önző, mindig önmaga körül forgó ember egyszer csak észre sem veszi, hogy mások erényeiről kezd beszélni, vagy védelmébe vesz olyanokat, akiket mások ítélgetnek, vagy a magát mindenkinél különbnek tartó ember elkezdi keresni másokban a jót, és azt teszi szóvá, nem a hibáit. Mindezt egészen természetesen, nem mesterkélten, hanem belülről fakadóan, ahogy a gyümölcs fakad belülről a fán, és ahogy növekszik, élvezhetővé válik. Ez a Szentlélek munkája. Salamon a Prédikátor könyve 3. fejezetében írja. Mindennek rendelt ideje van. Ideje van a születésnek, és ideje a meghalásnak. Ideje az ültetésnek, és ideje annak kiszaggatásának. Ideje van a sírásnak, és ideje a nevetésnek. Ideje a megőrzésnek, és ideje az eldobásnak. Ideje a hallgatásnak, és ideje a szólásnak. Gondolkoztunk már azon, hogy a mi életünkben minek van itt az ideje, és minek nincs? Miben kellene mértékletesebbnek, önuralmat gyakorlónak lennünk? Miből lenne kevesebb is elég? Kérjük Istent, hogy mutassa meg.

A mértékletesség és önfegyelem gondolatának fényében olvassuk el a Bibliából Sámson történetét, akinek élete komoly tanulsággal szolgál. Ellen White írja róla. A veszedelem idején Sámsonnak is rendelkezésére állt az erőforrás. Tetszése szerint választhatott jó és rossz között. Ám ahelyett, hogy belekapaszkodott volna Isten erejébe, teljesen kiszolgáltatta magát természete vad szenvedélyének. Gondolkodásmódja elferdült, erkölcse megromlott. Isten olyan tisztségre hívta el, ami nagy felelősséggel, megbecsüléssel és hasznossággal járt. De először meg kellett volna tanulnia Isten törvényének engedelmeskedni. Sámson a kísértések között, amelyeket ő maga idézett elő, szabad folyást engedett szenvedélyének. Az ösvény, amire rálépett, szégyenbe, tragédiába és halálba vitte. Szomorú, hogy azt az embert, aki Istentől oly sok ajándékot és ígéretet kapott, milyen könnyű volt tévútra vezetni. Sámson bukása intő példaként álljon előttünk. Ügyeljünk mindig arra, hogy ne tegyük ki magunkat olyan helyzetnek, ahol gyengeségeink próbára vannak téve. A gonosznak még a látszatától is óvakodjunk. Vizsgáljuk meg, hogy életünk milyen területein hiányzik kiváltképpen az önfegyelem, és mi az, amin változtatnunk kell, hogy önuralmunk erősödjön. Fogadjuk meg Pál apostol tanácsát, amit a Római Levél 13. fejezetében ír, hanem öltözzétek fel az Úr Jézus Krisztust, és a testet ne tápláljátok a kívánságokra. Kérjük ehhez Isten lelkének erejét és segítségét.

Pál apostol, amikor a lélek gyümölcseit sorolja, utolsóként szerepel a mértékletesség. Más fordításban önmegtartóztatás, önfegyelem, önuralom. De semmiképpen nem azért, mert ez lenne a legjelentéktelenebb lelki gyümölcs. Mindegyikre szükség van, egyik sem nélkülözhető és lebecsülendő, mert egyformán fontosak. A mértékletesség az a kötőanyag, ami egybefogja az összes tulajdonságot. Az önmegtartóztatás talán szigorúan hangzik, mégis a kegyelem szerves részét képezi. Ha nem tartóztatjuk meg magunkat, étvágyunkat, érzéseinket és ösztöneinket, akkor majd azok irányítanak bennünket. Választanunk kell. Mi uralkodunk magunk fölött a Szentlélek ereje és kegyelme által, vagy valaki, illetve valami más irányítása alá kerülünk. Végső soron erről mi döntünk? Állandóan küzdünk az énnel, a testtel, a világ dolgaival, hiába a szándék, ha nincs erő a véghez viteléhez. Nem az a kérdés, hogy mikor fogunk győzni, hanem hogyan. Ha meghajtjuk magunkat Isten előtt, eldöntjük, hogy a lélek szerint akarunk élni, belekapaszkodunk az ígéretekbe, akkor erőt nyerünk. Egyedül képtelenek lennénk rá. Tudatosan kell választanunk, hogy Isten nevében győzzünk. Két frontos harcot vívunk. Felfelé tekintve hitáltal Istenbe kapaszkodunk, a földön pedig a test követeléseivel küzdünk. Mindkettőre szükség van.

0: A tanúságtevés ragyogása. A keresztények egységes feladata, hogy elbeszéljék a Jézussal töltött élet jellemzőit a kívülállóknak. Erről szól Sajámosi Éva, a tanúságtevés ragyogása című műsora, melyben választ kapunk arra, hogy ez a feladat miért tűnik olykor igen nehéznek, és végül is miért annyira könnyű. Különös módon pedig miért jelent nagy örömet mindnyájunknak.
1: Nagy örömmel köszöntöm kedves hallgatóinkat, Sajámosi Éva vagyok ennek, a Tanúságtevés ragyogása című adásnak a szerkesztő műsorvezetője. Nos, műsorunkban mindig arra törekszem, hogy a földi történésekben, saját életünkben is vegyük észre, értékeljük Isten jelenlétét, tetteit, működését, és hálával dicsőítsük őt ezért. Éppen ezért korábbi adásainkban már megvizsgáltuk több bibliai személyi életét, hogy meglássuk, mit és hogyan formált benne Isten és miért. Amiből mi is sokat tanulhattunk, hogy itt a mában, a mi saját életünkben, hogyan tudjuk észrevenni mennyei atyánk munkásságára utaló jeleket. Mert ha a kis dolgokban nem vagyunk képesek fölfedezni Istent a saját életünkben, akkor a nagy dolgokban sem, ami pedig komoly bajok forrása lesz. No, műsorunk jellemzője, hogy olyan tanúságtevéseket mond el, melyről az ember megértette az Istenhez való kapcsolódását.

A Gedeon Társaság tanúságtevései. Kedves hallgatóim, bizonyára jól emlékeztek, hogy az előző adásunkban arra mutattunk példát, hogyan lehet napjainkban is találékonyan teljesíteni Jézusnak ezt az utasítását, amit Máté evangéliumának utolsó mondataként olvasunk. Menjetek el tehát! Tegyetek tanítványán minden népet, megkeresztelve őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében, tanítva őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek, és ime, én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Nos, valljuk csak be a kor némi ismerete után, hogy ezzel a végrendeletnek is beillő utasítással azért, volt némi bibi az apostolok szívében is, de Isten mindenre képessé tette őket. És ez így van ma is. Ha valaki kinyitja a szívét Isten felé, akkor ő cselekszik. Ha arra hívja, hogy ő szolgáljon, akkor arra. Ha arra hívja, hogy ő fogadja be az igét, akkor arra. Ma ismét ezekből a történetekből merítünk Isten dicsőségére. Ime az első. Félsz a haláltól? Ezt a nehéz kérdést kellett föltenni egy norvég ápolónőnek. Aznap reggel az osztályos főnövér a folyosó végében található szobát rám bízta. Nem volt hálás feladat. A szobában egyetlen egy beteg volt, egy tüdőrákos férfi, aki az utolsó stádiumban volt. Ezzel az emberrel nagyon nehéz volt kijönni. Minden idegesítette. Ha valaki hozzászólt, azonnal összevonta a szemöldökét. Az ápolónő vette mély lélegzetet, és elindult a szoba felé. Elhatározta, hogy udvarias lesz, és a lehető legkevesebbet fog beszélni, hogy a beteg ne bosszankodjon. Amíg ápolta, a férfi hirtelen megragadta a kezét. Rémültnek látszott. Félsz? Kérdezte az ápolónő, és a férfi bólintott. A haláltól félsz? A férfi bólintott ismét. Eszébe jutott, hogy minden kórházi ágy mellett itt is van egy Gedeon Biblia. Udvariasan megkérdezte tőle, hogy fölolvashatna-e belőle néhány sort. És amikor a férfi beleegyezett, fölolvasta neki a János 3.16-ot, ami így szól. Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Majd még egyszer fölolvasta, de már úgy, hogy beleolvasta beteg nevét is. Mert úgy szerette Isten, és itt jött az illető neve. Csak azért, hogy személyessé tegye. Aztán fölolvasta neki még a János 1.12-t is. Akik pedig befogadták, azokat fölhatalmazta arra, hogy Isten gyermekeivé legyenek, mindazokat, akik hisznek az ő nevében. Amikor az ápolónő megkérdezte tőle, hogy ő is be akarja fogadni Jézust a szívébe, ő azt válaszolta, hogy pontosan ezt akarja. Ezután elmondtak együtt egy rövid imát. Alig, hogy befejezték, a férfi előre bukott, és meghalt. Az ápolónő elkezdett sírni, de nem a szomorúságtól. Az öröm és a hála könnyei voltak, mert tudta, hogy ennek a férfinek az utolsó órája a földön létfontosságú lett az örökké valóságban. Ime egy másik történet. Az egész egy üzleti utazással kezdődött. A férfinak fontos kérdést kellett eldöntenie, kit visz magával az üzleti útra, a feleségét vagy a barátnőjét? Feleség, barátnő?
Aztán úgy döntött, hogy a barátnőjét viszi. A szállodában, miután kicsomagolt, leült. Észrevett egy kis könyvet az asztalon, és fölvette. Egy Gedeon társaságféle új szövetség volt. Elkezdte olvasni, és amit ott olvasott, az pár perc alatt elítélte őt a bűnei miatt. Amikor bejött a barátnője, és kérte, hogy most már csak rá figyeljen, ránézett, és ezt mondta: mi nem lehetünk itt. Ez a probléma. Amit teszünk, az nem helyes. A barátnő kifakadt, és ezt mondta: rendben, akkor hazamegyek. Becsomagolt, majd hívott egy taxit, és elment. A férfinak még maradt.

Ma ez az ember és egész családja keresztény. A férfi pedig a Gedeon társaság tagja. És akkor ima a következő tanúságtevés. A Gedeon tagok Budapesten egy kórházban bibliákat osztottak. Egy 90 éves nő nagyon elcsodálkozott, hogy neki ajándékba adnak bibliát. Nagyon megköszönte, és elmondta, hogy ő még soha nem kapott, és nem is volt saját bibliája. Még nem olvasott belőle soha, pedig a gyülekezetben együtt imádkozták a rózsafűzért. Sírt, és nagyon megköszönte a Gedeon bibliát, hogy most már neki is van egy saját bibliája, amit olvashat. Aztán. Egy fiatal nő levelet írt Imrének, és nagyon megköszönte a Gedeon bibliát. Korábban szüleivel sokat járt gyülekezetbe, de később eltért Isten útjától. Nem akart bibliát olvasni, vagy gyülekezetbe járni, imádkozni. Nem akart Istenről tudomást venni. A saját útján akart járni, világi életet élni. Érezte azonban, hogy valami hiányzik az életéből. Csak azt nem tudta, hogy mi. Most nagyon megköszöni, hogy Isten újból megszólította és kezébe adta a Bibliát. Újból elkezdett gyülekezetbe járni, imádkozni és a Bibliát olvasni. Aztán egy másik történet. Egy iskolában osztottunk szentírásokat. A tanárok aggódtak egy fiú miatt, aki engedetlen, mozgékony, visszabeszélő gyerek volt. Féltek, hogy valami rosszat fog mondani, és ő biztos, hogy nem fogadja el a Bibliát. A fiú azonban csendben maradt, és ő is kért egy Gedeon Bibliát. Amikor az ebédhez mentek a gyerekek, akkor ez a fiú a kezében nyitva fogta a Bibliát, és olvasta. Megkérdezte a tanárnőt, hogy mit jelent az a rövidítés, hogy zsid. A tanárnő elmagyarázta neki, hogy ez a zsidókhoz írt levél, és azt, hogyan kell használni és olvasni a Bibliát. A gyerek megköszönte, de közölte, hogy ő nem hívő. De még lehetsz, válaszolta a tanárnő. A gyermek elcsodálkozott. Valóban, lehetek még hívő? Járhatok gyülekezetbe is? Ez nagyszerű, mondta a fiú, és tovább olvasta a Bibliát.

Egy nagy iskolában osztottuk a szentírásokat, és egy évvel később egy fiú a szünetben oda ment a tanárához. Megkérdezte őt. Tanár úr, most mit tegyek? Adjon nekem tanácsot. Már kiolvastam a Bibliát, amit kaptam a Gedeon társaságtól, most mi legyen? A tanár elcsodálkozott. Te valóban kiolvastad az egészet? Igen, válaszolta a fiú, mert akik osztották, azt mondták, hogy olvassuk lehetőleg naponta. Én megtettem, és elolvastam végig. Én nem tudom, hogy mit csinálj, de menj el a lelkipásztorhoz, mondta a tanár. Ő majd megmondja neked, járhatsz hittanra, templomba, konfirmálhatsz, ha szeretnél, válaszolt a tanár ismét. Köszönöm, akkor elmegyek a gyülekezetbe, mondta a fiú. Később megkérdeztem a tanárt, hogy tudod-e, mi lett ezzel a fiúval? Ó, igen, válaszolta a tanár. Elmentek a gyülekezetbe a szüleivel együtt, megtért az Úr Jézus Krisztushoz, és Isten úgy vezette, hogy teológiára kezdett járni, és lelkipásztor lett belőle. Aztán. Az egyik wellness szállóban történt, hogy egy fiatal lány lépett a recepciós pulthoz, és megkérdezte,

recepcióst, hogy megtarthatná-e a nála lévő könyvet. Egy Gedeon Biblia volt a kezében. A recepciós megengedte, és beszélgetésbe elegyedtek. Kiderült, hogy a lány depressziós volt. Nem látta értelmét az életének. A szülei nem tudtak vele mit kezdeni. Próbálták vigasztalni, bátorítani, de hiába. Az édesanyjának jutott eszébe, hogy elküldjék a lányukat egy wellness szállodába egy hétvégére, hát ha jót tenne neki. A lánynak öngyilkossági gondolatai voltak, és arra gondolt, hogy a szállóban meg is ölheti magát, ha nem lesz jobban. A szobájában talált rá a Gedeon Bibliára, és elkezdte olvasni. Az olvasás közben megtért, és ezért is akarta elvinni a Bibliát magával. Végre van értelme az életemnek, és ezt ennek a könyvnek köszönhetem. Isten szólított meg általa, mondtam. Ime. Az egészségügyben dolgoztam 32 évet. A mindennapos megfeszített életmentő munka, túlórák, ügyeletek kikezdték az egészségemet. Nagyon betegnek éreztem magam. Hosszas kivizsgálás után állapították meg a diagnózis, csontvelő rák, többszörös áttéttel. Tudtam, hogy életveszélyben vagyok. Befeküdtem a megyei kórházba, ahol a kórteremben én is megkaptam a Gedeon Társaság ajándékát, egy új szövetséget. Olvasni kezdtem, és a reménység jó érzésre töltötte el a szívemet. A citosztatikus kezeléseket az ős sejt beültetés megpróbáltatásai követték. Egy hónapon keresztül voltam teljesen egyedül egy steril szobában. De a Biblia már velem volt. Isten igéjét olvasva egyre jobban éreztem az ő közelségét. Majd még tovább nehezedett a próbatétel. Férjem hirtelen megbetegedett és meghalt. A karantén miatt még a temetésén sem tudtam részt venni. A kezelések után hazakerültem. Hihetetlenül egyedül éreztem magam, szinte féltem az üres lakásban. A Biblia olvasása segített. Olyan jó volt megtapasztalnom Isten közelségét, keresni kezdtem hívő emberek barátságát. Így jutottam el a református gyülekezet egyik csendes hetére, ahol megtértem. Azóta lett teljes az életem, mert értelmet nyert Jézus Krisztusban. Hálás a szívem, hogy én is Isten gyermeke lehetek, és a hátralévő földi életemet Jézus Krisztussal való közösségben élhetem. Aztán nézzünk egy másik történetet is. Az egyik amerikai gedeonita, Derek beszámolója a budapesti bibliaosztásról. Budapesten a belvárosban álltam társaimmal egy középiskola előtt. Mielőtt elkezdtük a Biblia osztást, azért imádkoztam, hogy Isten küldjön nekünk olyan embereket, akiket ez érdekel. Az egyik ilyen ember Balázs volt. Átnyújtottam neki egy Bibliát. Megmutattam neki a Biblia elején lévő címszavakat, majd az utolsó lapon a megváltás tervét. Elmagyaráztam neki, hogy a megváltás terve egy olyan tájékoztató, amelyet elolvasva megbizonyosodhat arról, hogy halála után a mennybe kerül-e. Ezután megkérdeztem tőle, hogy biztos-e abban, hogy a mennybe kerülne, ha most kéne meghalnia. Balázs azt felelte, hogy ő ebben nem biztos. Aztán megkérdeztem tőle, tudja-e, hogy mit mond a Biblia arról, hogy valaki hogyan kerül a mennybe. Ő azt felelt, hogy nem nagyon. Szeretné-e, ha elmagyaráznám, kérdeztem. Igen, szeretném tudni, válaszolta. És ekkor elmondtam neki az örömhírt. Aztán azt kérdeztem Balástól,
hogy kívánja-e megkapni az üdvösség ingyen ajándékát, amely föl van neki kínálva, és hogy hajlandó-e átadni az életét Jézusnak, hogy az ő ura és megváltója legyen. Balázs mindkettőre igent mondott. A folytatáshoz három dolgot kértem tőle. Áldozzon időt minden nap a Biblia olvasására, keressen egy helyi Biblia hívő gyülekezetet, valamint keresse régebben hitben járó keresztény embereket abban a gyülekezetben. Végül gratuláltam Balázsnak, hogy meghozta élete legfontosabb döntését. Nos, kedves hallgatóim, bár sokszor igen szűkszavúak ezek a tanúságtételek, és nem is tudjuk meg igazán, hogy mi is játszódott le az emberi szívekben, a lelkekben, de egy valami nagyon is kirajzolódik ezek által. Az, hogy minden embernek szüksége van Jézus szeretetére, még azoknak is, akikről először vagy másodszor senki se gondolná. Mi csodálkozunk legjobban, hogy ezek a szívek mennyire megváltoznak, hogy a kőszívek helyét egy vadonatúj hús szív veszi át, melyet Jézus ad ajándékba mindenkinek, aki nyitott erre, és aztán tovább vezeti őt a Szentlélek. Adja az Úr, hogy minél több ilyen történetet hallhassunk.

0: Most pedig, kedves hallgatóim, műsorunk mára véget ért, szeretettel búcsúzik tőletek a viszont hallás reményében Sajámosi Éva szerkesztő műsorvezető és kedves barátom, technikai munkatársunk Nagy Gábor. Ezúton is sok örömet és boldogságot kívánunk Istenünk védelmében. Találkozzunk hétfőnként délután 17:30-kor, és az ismétlésben szerdán délután 15:45-kor. És mi? Hát mi majd nagyon igyekszünk ám itt lenni, de addig is Isten áldjon mindnyájunkat!
1: A tanúságtevés ragyogása. A keresztények egységes feladata, hogy elbeszéljék a Jézussal töltött élet jellemzőit a kívülállóknak. Erről szól Sajámosi Éva, a Tanúságtevés ragyogása című műsora, melyben választ kapunk arra, hogy ez a feladat miért tűnik olykor igen nehéznek, és végül is miért annyira könnyű. Különös módon pedig miért jelent nagy örömet mindnyájunknak.

0: Ír összeállításunk következik.
1: 23. alkalommal rendezték meg a kárpátaljai keresztény gitáros tábort. Idén már 23. alkalommal rendezték meg a kárpátaljai keresztény gitáros tábort július 13 és 19 között, amelyre a 13. életévüket betöltött fiatalokat várták Kárpátalja különböző településeiről Ungvárra. A résztvevők sokszínű közösséget alkottak az életkor és zenei képzettség tekintetében egyaránt. A kezdőktől egészen a haladókig mindenki megtalálhatta a számára megfelelő csoportot. A táborban idén 6 gitáros csoport működött elhivatott oktatók irányításával. Török Gellért jezsuita szerzetes testvér is csatlakozott a képzéshez, aki oktatóként aktívan bekapcsolódott az egyik csoport napi foglalkozásaiba. Augusztus 21 és 23 között rendezik az Arcus Temporum Művészeti Fesztivált Pannonhalmán. Augusztus 21 és 23 között rendezik meg 22. alkalommal a Pannonhalmi Főapátságban az Arcus Temporum Művészeti Fesztivált, amely ezúttal az iskola témáját járja körül, közölte a főapátság. A közlemény idézi Dejcsics Konrádot, a fesztivál igazgatóját, aki szerint ez az esemény olyan hely, ahol a zene, az irodalom, a képzőművészet és a spiritualitás területein egymással beszélgetve egyszer csak rájövünk, hogy testvérek vagyunk. A fesztivál idei házigazdája Mácsai Pál színművész. Az Arcus Temporum zenei arculatát idén is Keller András hegedűművész, a fesztivál zenei művészeti vezetője formája, aki a 100 éves Kurták György alkotó társául Johann Sebastian Bachot választotta. Meglátása szerint az ő művészetük csodálatosan egészíti ki egymást, és csodálatos érzéseket kelt bennünk, amikor egy térben hallhatjuk Bach és Kurták zenéjét. Változatos programok várják az érdeklődőket Szent István király ünnepén Pannonhalmán. Első királyunk ünnepén, augusztus 20-án Pannonhalma nyitott kapukkal várja mindazokat, akik el akarnak zarándokolni hazánk ősi szentélyébe, hogy részesei legyenek az itt élő hagyománynak, lelkiségnek, kultúrának. A Túrszi Szent Márton tiszteletére emelt pannonhalmi monostor története szorosan összefonódik hazánk történelmével. Szent István királyunk rendelése szerint Szent Márton hegyén a bencés szerzetesek minden nap imádkoznak hazánk fennmaradásáért. Egész nap ingyenes programok várják az érdeklődőket, lehetőséget adva a feltöltődésre. Radírozzuk ki a különbségeket. Fennállásának 20. nyarán újra meghirdeti az egyik legrégebbi és legfontosabb kezdeményezését, a Radírozzuk ki a különbségeket elnevezésű tanszergyűjtő akciót a Református Szeretetszolgálat. Az elmúlt 2 évtized tapasztalata azt mutatja, hogy az iskola kezdés minden évben jelentős anyagi terhet ró a családokra, különösen azokra, amelyek már a mindennapokban is számos nehézséggel küzdenek. A felmérések szerint ma egy gyermek tanévkezdése átlagosan 40-60 ezer forintos kiadást jelent a családoknak, de az első osztályba készülők esetében akár ezt az összeget is meghaladhatja az iskolatáska, a tolltartó, a füzetek, az írószerek, a sportfelszerelés és a többi szükséges eszköz megvásárlása, különösen több gyermek nevelése esetén, vagy ahol egyetlen keresetből gazdálkodnak. A Református Szeretetszolgálat elsősorban nekik szeretne segítséget nyújtani. Az időjárásról. Hagyományos nyári napok. Ma, szerdán inkább derült, napos az időnk és esők nélkül. Mérsékelt marad a légmozgás, és 28-34 fokunk van. Csütörtökön gyengén felhős, napos idő várható. Eső nem valószínű, és 30-36 fok közé melegszik fel a levegő.
0: Híreinket hallották.
2: óegyiptomi kapcsolat. Kik és hogyan éltek az ókori Egyiptomban? Mivel töltötték napjaikat? Hogyan építkeztek? Mire voltak büszkék és kiket tiszteltek? És mindez miért érdekes a mi számunkra? Kérdések és válaszok az egyiptomi kultúráról. Dr. Győri Hedvig műsora.
3: Kedves hallgatóink, köszönjük Önöket az Óegyiptomi kapcsolat című műsorban. Ezúttal Ipa Hildikót kérdeztem meg, az ő élményeiről fognak hallani.
4: Ipa Hildikó vagyok. A nagyon jó középiskolába sikerült végeznem, Budapesten születtem. A Radnótiba gyakorlóiskolába végeztem, és utána egyetemre mentem matematika-földrajz tanári szakra. Középiskolában szerettem volna tanítani, ami nem sikerült. Rossz időszakban születtem, úgyhogy sajnos ez így alakult. Aztán ezt feladtam, és nagyon sok felé dolgoztam, tervezőintézettől kezdve a LTTTK-nak a dékáni hivatalába. Aztán legutoljára könyvtáros voltam, nemzetközi kölcsönzéssel és másolatszolgáltatással foglalkoztam. Először az OMIG-ban, amit megszüntettek, és akkor átkerült az egész társaság a Műegyetem központi könyvtárába. Most már nyugdíjas vagyok, és földrajzi ismereteimet felhasználva próbálkozom azzal, hogy minél több felé eljussak a világba, és mindezt meg megosszam például a József Attila Szabad Egyetem hallgatóival, meg nyugdíjas klubokkal, ilyesmi.
3: Egyiptomban hányszor jártál?
4: Hát ameddig számoltam, az 17 volt, de nem emlékszem, hogy az 17-ben benne volt-e az almási expedíció, amit én nem neveznék igazán Egyiptomnak, mert az egy egészen más dolog, de lehet, hogy az a 18. volt, akkor már nem számoltam.
3: Melyik expedícióra emlékszel a legszívesebben vissza?
4: Hát ami expedíció, hát az tulajdonképpen ez volt, tehát ez az egyiptomi almási László nyomában. Aztán voltunk még ugyanilyen expedícióval Algériában és a Tasszili-hegységben. A fő szempont az volt, hogy ősi sziklarajzokat keresgéljünk és nézegessünk. Nekem emellett még a földrajzi látvány élmény volt fantasztikusan izgalmas mind a két helyen. Azért az almási jobb volt. Változatosabb volt egy kicsit.
3: Milyen volt ez az expedíció?
4: Hát, először is ez egy nemzetközi expedíció, interneten meghirdetve, angol nyelvű és a világ minden tájáról jelentkezhetnek emberek. Nekünk szerencsére egy nagyon kicsi expedíciónk volt, ami azt jelenti, hogy összesen 5 résztvevő plusz a vezető, és hát volt 3 egyiptomi, ugye sofőr, meg kötelező katona, meg ilyesmi, hiszen határterületekre mentünk, először is a Gilfkebirbe, ami nagyjából rajta sincs a térképeken, az ott van a Szaharának ugye a kellős közepében, de még Egyiptomban, és a másik volt az Uveinát, ami 3-as határ, egyiptomi, szudáni és líbiai. Az expedíció résztvevői között volt egy dán hölgy, egy francia hölgy, egy finn férfi, meg egy angol, meg voltam én, plusz a magyar vezetője a csoportnak, úgyhogy ez így nézett ki. Nagyon klassz volt, szóval tényleg sivatagi formáktól kezdve az ősi rajzokig gyönyörűek voltak a rajzok. Például voltunk abban a híres barlangban, amit Almási fedezett fel, az úgynevezett úszó emberek barlangjába. Na hát az persze közel sem volt olyan, mint amit a Angol Beteg című filmen felépítettek és megrajzoltak, de van dokumentum, szóval nagyon klassz volt, és egyáltalán hát ez a sivatagi dolog, sátraztunk természetesen, mindenkinek volt egy saját, általában kupola sátra, és hát azt föl kellett verni, akkor napi 3-szori étkezés, reggel, délben hideg, és akkor este volt a főzőcske, de előtte naplementekor, pontosan naplementekor mindig fölmásztunk egy bucka tetejére, vagy valami klassz helyre, és akkor ott jött egy kis koktélozás, és utána kezdődött a főzőcske. Úgyhogy az már a sötétben a naplemente után volt. Szúnyogok meg ilyesmik egyetlen egy helyen volt, nem is szúnyog volt, hanem egyetlen egy helyen kellett ilyen fejvédőhálót felvenni a legyek miatt.
3: Annyi légy?
4: Azon az egy helyen igen, és azok olyan nagyon ronda fajtájú kis legyek voltak, olyan embernek szemébe mászos meg ilyesmi, tehát ezt kellett elkerülni azzal, hogy kötelező volt egy ilyen fejvédőháló. Lehetett volna állítólag vásárolni is, de hát nekem a barátnőm volt egy szép fehéret, a többinek meg zöld volt, úgyhogy én kitűntem közülük ebben a fejvédőhálóval. De nagyon érdekes volt, és még az külön izgalmas volt, hogy előttünk körülbelül egy vagy másfél hónappal valami kis eső esett ott arrafelé, tehát ott nagyon a déli ritka. Része. Nagyon ritka, igen. És ennek a nyomait megtaláltuk növényzetben. virágok voltak. Volt egész picike, olyan, hogy 2-3 centi volt a növényke a virágjával együtt, de olyan is volt, hogy én mellé le tudtam guggolni, és nekem 3/4-ig ért a virág, és óriási féltenyérnyi levelekkel. Gyönyörű, pici, keresztes virág, lila. Úgyhogy hát a vezető mondta, az Borai András, aki akkor már körülbelül a 20. expedícióját vezette ilyen típusút Egyiptomba, azt mondta, hogy ilyen zöldnek a Szaharát ő még soha nem látta. Úgyhogy nagy mázli volt, 2 mázli. Kevés emberrel voltunk, és még zöld is volt a sivatag.
3: Fantasztikus. Mekkora területen volt ez a zöld előrész?
4: Volt, ahol egészen apró, ilyen kisújkörömnyi kavicsok között voltak, egészen picike növények. A másik pedig az a bizonyos elveszett vádi volt, amit Almási próbált repülőgépről is megtalálni, és abba voltak a nagyobb növények. Tehát az tulajdonképpen... Zarzura, igen. Tulajdonképpen hát ez 3 ilyen egymásban nyíló völgy volt, és ott az egyikben voltak ezek a nagy virágok. Ott kaptunk aztán este egy olyan homokvihart is, hogy nem lehetett főzőcskézni, úgyhogy akkor hideg vacsora volt, be kellett ülni a dzsipekben, mert ott mese nem volt, és egyszerűen láttuk, hogy jön a fekete felhő, és akkor gyorsan be a kocsikba, és akkor aztán jött a homokvihar szépen. Na, a sátorba azért nem tudott bemászni a homok, úgyhogy ezért ez jó volt.
3: Azt szerencse, hogy
4: hát igen.
3: És milyen utakon? Hogyan lehetett tudni, hogy merre lehet járni egy sivatagban?
4: Egyrészt volt olyan rész, ami keresztül vezetett mondjuk a Gilfkebérnek az egyik szélén, de hát ez olyan széles volt és tele volt autónyomokkal, hát rengetegen járkáltak akkor, még olyan biztonsági helyzet volt, hogy nagyon-nagyon sok ilyen, vagy akár előkelőbb expedíció is, mert én hallottam olyanról is, hogy ágyat vittek, meg hűtőszekrényt, meg mit tudom, hogy mit igaz, hogy nem láttak semmit, de az egy más kérdés. Láttam egy ilyen beszámolót egyszer. Szóval olyan is volt, aztán volt GPS-ünk természetesen, és az egyiptomi iroda, aki szervezte ezt az egészet, ő megfelelő ismeretekkel rendelkezett, és hát a mi vezetőnk is már 20. expedícióját szervezte oda, tehát már csak megtanulta, hogy mi jól merre van. És neki kifejezetten voltak olyan expedíciói, szerencsére a miénk nem az volt, ahol felfedezni mentek. 2 vagy 3 napra vitték a vizet magukkal szépen a hátizsákba, és másztak megfelelő helyekre, ahol még nem járt senki, hogy hát van-e most esetleg sziklarajz. Na, nekünk viszont bemutató túra volt, tehát amit eddig felfedeztek, azt mutatták meg, úgyhogy ilyen nem volt, hogy több napi cuccot kellett volna már, mint a hátunkon vizet vinni, hát a víz volt a legfontosabb. Reggel mindig volt kávé, tea persze, és hát mindenki kapott napi 3 liter vizet, amiben azt csinált, amit akart, vagy a fejére öntötte, vagy megitta. Amikor 40 fok fölött volt a hőmérséklet, akkor kaptunk még plusz 1,5 litert. Úgyhogy ez volt a ellátmány. Nagyon meg volt szabva, hogy miből hány darabot szabad vinni magunkkal, mert ugye hát a jeepnek annak meg volt a megfelelő térfogata. Tehát azt mondták, 4 póló a 16 napra, és kész. Váltogattuk. 4 naponként előkerült ugyanaz a póló, de a sivatag annyira tiszta, és nem voltunk egyáltalán büdösek, vagy ilyesmi, izzadni izzadtunk, de egyszerre nem volt szag.
3: Ez hogy lehet, hogy
4: nem tudom. Nem tudom. Tiszta volt. Jó, hát természetesen homokkal mosogatunk meg ilyesmi, hát ez nyilvánvaló, de nem tudom, hogy miért, de ez volt a tapasztalat.
3: Ez nagyon érdekes, meglepő.
4: Igen, én is meglepődtem.
3: Sivatagban máshol jártál, más irány, más helyeken? Hát Egyiptomon belül az oázisokra.
4: Hát gondolok. Egyiptom, igen. Az összes oázist végigjártam, mind az 5+1-et, mert ugye a fajunk nem nevezhető igazi oázisnak, mert ugye van élő víz összekötetése a Nílussal, de az összes többit meglátogattam minimum 2-szer, de inkább 3-szor. Hát aztán Egyiptomon kívül persze Szíriában, meg Jordániában, ott is voltunk sivatagban. Aztán most legutoljára Nyugat-Kínába is sikerült elmennem a Taklamakánba. Sivatag, hol volt még sivatag? Ja, igen, Dél-Amerikában volt sivatag, Chilében, Atacama, igen. Az is volt jó, hát a Tassili-fennsíkot is lehet sivatagnak nevezni, mert hát ott is csak ilyen bizonyos medencékben, úgynevezett guelfekben volt víz. Az érdekes volt, az esőből visszamaradt, és hogyha a felszín alá ment az ember, akkor lehetett tiszta ivóvizet szerezni, pedig a felszínén úgy nézett ki, hogy az valami gáz, és nem. Semmi bajunk nem lett tőle.
3: Szahara, az egyiptomi rész. Mennyiben más, mint a többi sivatag? Tehát mi az, ami sajátossága ennek az egyiptomi sivatag?
4: Hát először is, hogyha az ember azt mondja, azt a szót mondja, hogy sivatag, akkor mindenki leginkább a végtelen homoktengerre gondol. Na most hát ez persze nem így van, hanem inkább ilyen kavicsos, köves, helyenként sziklás. De viszont a Szaharának van egy olyan része, elsősorban Egyiptomban, az úgynevezett nagy homoktenger, ahol vannak ezek a 60-70 kilométer hosszúságú és legalább ugyan 60-70 méter magas, talán még magasabb dűnesorok, amin úgy keresztül nem lehet menni, hanem meg kell kerülni őket, és ebből nagyon sok van, és egy meghatározott irányban párhuzamosan futnak ezek, a légi felvételeken lehet látni, hallatlanul érdekes. Egy ilyennek a tövébe sikerült kétszer is sátrat verni, és amikor úgy messziről az ember lefényképezte, akkor is picike pontocskát a sátrat, és akkor ott magasodott mögötte a homokdűne, amire persze reggel föl kellett vászni, hogy az ember még nem a feje fölött lévő napban lefényképezett, tehát hogy a formák is látszanak, mert ugye vagy alkonyatkor, vagy pedig kora reggel kell dűnéket fényképezni, gyönyörű parabola, buckák, és így tovább.
5: Az és így tovább alatt mit mint
4: földrajzos szakember. Hát vannak ilyen hosszú bálnahát nevű alakú dűnék is, vagy van olyan is, ami olyan, mintha csillag alakú lenne. Szóval ilyenek vannak. Fogalmam nincs. Valószínűleg valami speciális széljárás lehet, mert hogy pont a csillag hogy jön létre, ezt így nem tudom, mert a többi az teljesen egyértelmű, ezek a parabolabuckák, meg ezek a hosszúk is, ami a nagy homoktengerben van, hát az a nagyon-nagyon sok ideig, a sok idő az lehet, hogy évszázadok, milliók alatt lévő egy irányba fújó szél. Valamikor a 60-as években, vagy körülbelül akkor a National Geographic csinált valami mérés sorozatot, hogy mérték valamelyik oázisba, talán a Bahariába, hogy működik ez a szél, és hogy mindig egy irányba fúj, és hogy hány centimétert megy évente, szóval ilyet csináltak. Ez is érdekes volt, és ott például a Bahari oázisban láttuk azt is, hogy az a bizonyos egy irányba fújó szél, az hogy nyeli el a öntözött művelt területeket, tehát ott a bizonyos mondjuk datolya pálmák ott kiálltak a homokból, úgy nyakig benne a homokba, és hát akkor tovább kellett menni a házakkal is, meg az ültetvényekkel is, mert hát a homokat nem lehet megállítani, és az utakat is befújja a szél a homokkal, úgyhogy nem egy olyan út maradványt láttunk, ahol szépen a dűne rajta keresztbe átment. Eltemette az utat, régi aszfaltutat, úgyhogy ilyen is volt.
5: Említetted a datolya pálmát. Az ókori Egyiptomban a sivatagi utak során volt olyan útjelző, hogy ott van egy fa, és annál a fánál kell elfordulni, vagy ott lesz egy találkozó, vagy akármi, tehát
4: ezek... Jelzőfák, jelfák.
5: Nagyon fontos volt a sivatagban az a kevés fa, hogyne. Ami volt. Találkoztatok ilyennel?
4: Igen, találkoztunk nem jelzőfával, de amikor ezen a bizonyos almási expedícióba vettünk részt, akkor Uveinátban volt egy völgy, ahol nem datolyapálmák, hanem ott szikomorfa volt. Volt, ami már meghalt, de olyan is volt, ami élt, tehát zöld levele volt, meg termése volt, szóval ilyen is volt. Pedig ezek esőoázisok, szóval ott nincs forrás, tehát ha, mit tudom én, 10 évenként most mondtam egy számot, esik valami kis eső, akkor azt ők szépen felszedik, és abból élnek.
5: Térjünk vissza a Nílus völgyébe. Merre felé jár?

0: Folytatjuk műsorunkat, és az oázisoknál tartottunk, hogy több oázisban is voltál, akkor még a Fájumról, ami ugyan nem rendes oázis, de mégiscsak félig oázis, meg oázis néven szoktuk emlegetni, arról milyen emlékeid vannak?
1: Olyan emlékeim vannak a Fajumról, hogy hát természetesen ugye a fővárosban nagyon egyszerű eljutni akár egy autóbusszal vagy kisbusszal. Kairóból csak tudni kell, hogy honnan indul a kisbusz, de hát azért erről lehet információt szerezni. Aktuálisat is. Viszont nekem, mikor először elmentem, akkor volt egy elképzelésem, hogy az oldalára a Karuntónak, a sivatag közepébe meg kellene találni egy középbirodalmi templomot, a Medinet Mádit, és még egy római várost adja a részletekkel.
2: Szerintem Magdola lehetett.
1: Akkor nekem volt rendelve két segítő ember, azaz két kindolgozó ganzmávagos. A barátnőm kindolgozott évekig, de mire én kijutottam addigra, őt már pont hazarendelték, tehát ő nem tudott segíteni nekem, de megrendelt két ganzmávagos fiútól egy-egy napot, hogy engem vigyenek oda, ahova én akarom, kocsival. Ilyen néva 1600-as terepjáróval. Az egyik kívánságom az volt, hogy a Wadi el-Nátrumba vigyenek el, a másik pedig ez a Fajum volt. Azt mondanom nem kell, hogy a fiúk régóta dolgoztak in Egyiptomban, de még csak nem is hallottak ezekről a helyekről, és véletlenül sem. Be kell menni a sivatagba, és hogy nyugat irányba kell menni. Ennyi. Azt is tudtam, hogy 32 kilométerre van Medinet Mádi. Na most út vagy valami, hát nyomok voltak. Na de hát azt sose lehet tudni, hogy egy keréknyom ugye hova vezet. És volt egy nagyon zseniális húzásom, dicsérjem magam, hogy megnéztem a kilométer órát, amikor elindultunk. És mentünk már vagy egy fél órát, és a sofőr mondta, hogy hát biztos, hogy eltévedtünk, hát nem létezik, ezért mondom. 6 kilométert tettünk meg egy fél óra alatt, hát a sivatagi homokba. De mentünk nyugati irányba, és akkor mondtam, hogy hát akkor van még egy pár kilométer, úgyhogy gyerünk. Hát az egész nap rendelkezésre állt, és akkor megyünk tovább, és egyszer csak egy szál karó feltűnik ott az út mellett, a út, hát szóval a nyom mellett, ahol éppen mentünk, és arra ki volt téve egy nyíl, és oda volt írva rá, hogy Medinet Mádi, milyen irányba. Hát azt mondtam, hogy ilyen nincs, de tényleg megtaláltuk azt a templomot. Egy kicsi ilyen templom, öt szoborkamrával, amiben nem volt semmi, meg föl lehetett menni a tetejére, és akkor utána még tovább kellett menni, és megkeresni ezt a bizonyos római várost, aminek az volt az érdekessége, hogy többszintes épületek lehettek ott, mert mi a homok alatt ilyen dongaboltozatos helyiségeket találtunk, hát agyaktillából kirakva a mennyezette természetesen, de gyönyörű volt, és onnan nagyon szép kiáltás volt magára a tóra. Elég nagy kiterjedésű volt. Bevallom, akkor azért néhány ilyen kancsó, cserép, darabkát azért azt összeszedtem ott, mert hát azzal úgy terítve volt a városnak a teteje. De hogy ezt sikerült megtalálni, ez az egészet, egy akkora nagy buli volt, hogy tényleg fantasztikus volt. Úgyhogy ez volt, aztán nagyon szerettem a fővárosban, a főtéren ezeket a vízikerekeket, ezeket a nyíkorgok vízikerekeket. Hát ott volt egy vendéglő, és annak a teraszán volt 4 darab vízikerék. Jó néhány évvel később láttam ezt újra, és akkor már majdnem szétesett az egész, tehát senki nem gondolt arra, hogy azokat a fa lapátokat talán meg kéne erősíteni, vagy kipótolni, hogy különlegesség. És azt is tudtam, hogy a Sinuris nevű csatornának a partján még összesen 7 darab ilyen működő van. És a fiút megkértem, aki oda elvitt a Fajumba, hogy hát akkor talán keressük meg ezt a Sinuriszt, és végiggyalogoltunk egy jó részén a csatornának, és megtaláltuk az összes kereket, mert volt egyszer 4, egy helyen aztán volt 2, meg volt 1. És így aztán a csatorna mentén visszaérkeztünk Medinet el-Fajumba. Nem emlékszem az égtájra sajnos. Csak a nevét tudom a csatornának, hogy az a Sinuris, és azon vannak a vízikerekek. Aztán utána a Vámbéri Keleti Szabad Egyetemmel is voltunk arrafelé, és talán az első 4-ig el is mentünk. A kocsival meg lehet közelíteni az országúton, aszfaltúton ezt az egészet, és akkor egy kicsit kell menni a földek között, hogy az első 4-est megtalálja az ember. Hát ez volt mondjuk 15 évvel ezelőtt, hogy még mindig léteznek ezek a kerekek, fogalmam nincsen. Aztán még további feltátronvárost sikerült megnézni a kertek mellett, és még egy magában a városban volt a házak között egy olyan terület, ahol egy ilyen kör alakú valami római maradvány volt, ilyen kis fülkékkel, de nem lehetett színház, mert olyan kicsi volt, de az mondjuk egy érdekes maradvány volt, meg talán 2 töredékes királyszobor, hiszem talán 2. Ramszed, de ez nem biztos. azt is szinte lehetetlen volt, és csak egyszer láttam soha többet. A kerteket azt azért nagyon élveztem mindig, és még egy helyre elmentünk, ami valahol a nyugati szélén van, egy város szintén a Fajumnak, vagy talán északnyugati részén. A nagyon érdekes volt, mert akkor már csoporttal mentünk, és az autóbuszra hát ott kezdődött, hogy felszállt egy galabiás ember egy puskával, és akkor összkísért minket, és akkor ottan a busszal valahogy kanyarogtunk a kertek között, valami lehetetlen úton, és aztán én kaptam a fejemre, hogy hát hova megyek én, és ott megtaláltunk egy dombot. Valaki mondta talán a kísérő, hogy oda kéne fölmenni, és én nagyon gyorsan eliszkoltam föl a dombra, hogy lássak már valamit, mert azt hittem, hogy megölnek ezért az útért. És akkor onnan a dombtetőről elintárult a város, egy gyönyörű kikövezett úttal, mindenféle épületek, akkor félig eltemetett szfinxek a homokba, még épp szfinxek is, és szóval az olyan volt, mint a mese, amikor úgy először valaki felfedezi európai részről azt, ez pontosan azt a hangulatot adta vissza azzal a szfinxsorral, meg volt egy templom is, ahol hát eléggé rossz állapotban lévő vésett domborművek voltak, belül oda be tudtunk menni. Szóval végül is megérte, csak egy kicsikét macerás volt eljutni oda, de amikor már megláttuk, akkor szóval megérte. Szép, úgyhogy Fajumban körülbelül ennyit láttam.
0: Merre érdemes volt. Kicsit most a Nílus völgyébe visszatérve, annak a piramisok vitájára. A
1: piramisoknál igen. Nagy séta volt, több alkalommal is. Először is elmentünk Dasurba. Hát ugye megnéztük az első igazi piramist, meg a tört vonalú piramist.

0: magyarázni, de szóval nem lapokkal volt beborítva, mint ahogy az ember azt úgy gondolná, hanem egyszerűen úgy volt kifaragva a borítókő, hogy az is egy része volt a piramisnak, a piramiskövének. Ez volt a törtvonalú piramisnál, aztán akkor a 5. dinasztia piramisait is megkerestük, az Abuszírben van, ha jól emlékszem, akkor van ott naptemplom is, azt is megtaláltuk.
1: Az már Abu Ghraib?
0: Igen, Abu Ghraib, igen. Ezt mind végig gyalogoltuk rendesen.
1: Gyalog mentetek végig?
0: Végig. Hát odáig kimentünk busztal mondjuk a településig, de hát onnan aztán már nekünk kellett ezeket megtalálni, megkeresni, de nagyon érdekesek voltak. Nagy nehezen tudtuk is azonosítani, hogy melyik kinek a sírja, mert hát a feliratok ilyesmet, az persze nem volt megképített, infrastruktúra sem, meg semmi legalábbis. És a második piramis séta, inkább így mondanám, az az volt, hogy Szakkarába elmentünk a déli sírokat is megnézni, déli piramisokat. Ott rengeteget kellett gyalogolni, és nagy örömünkre azt tapasztaltuk, hogy akkor már kezdik ezt egyrészt feltárni. Franciák dolgoztak valamelyik piramison, nem nagyon akartak odaengedni a közelébe. Bemenni egyikbe se lehetett, de hát a hozzátartozó halotti együtteseket azt végig lehetett nézni, és amikor már befejeztük a piramisok nézését, akkor kiderült, hogy egy nagy kerítésbe botlunk, hogy akkor most azon, hogy lehetne átkelni, mert a túloldalon ott volt az út, amin vissza kellett volna menni, mondjuk Szakkarába. De hát aztán addig mentünk a drótkerítés mentén, amíg találtunk valami részt, ahol átpréseltük magunkat. Szóval ez volt a nagy Szakkara dél című séta ketten.
1: Két nőnek kivágott a
0: sivatagnak. Hát ha van ilyen gondolata, csak két őrült nőnek lehet, mondjuk ez kétségtelen, hát volt. Szilszilát is ketten csináltuk, szóval voltak ilyen izgalmas dolgok. Aztán ami még nagyon tetszett nekem, az a Szívaoázis volt. Oda háromszor jutottam el Szívába. Na hát, az nagyon megváltozott. Amikor először mentem, akkor az a 90-ben volt, 1990-ben, akkor voltam másodszor egy hónapot egyedül. Akkor még valami engedélyt kellett valahonnan szerezni, hogy az ember elmehessen Marzamatruhig és aztán Szíváig. És hát ott azt valahogy sikerült megszerezni azt az engedélyt, azt hiszem Marzamatruhban, de ott el kellett tölteni egy éjszakát, és akkor mehettünk tovább Szívába, és ott aztán hát gyalogoltam a különböző tanúhegyek és a sóstavak, meg a oázis datolyapálmás ligetei között. Mikor az ember egyik magaslatra felmászott, például a Holtak hegyére, akkor onnan látott egy pálmatengert. Szóval az tényleg olyan volt, azt hiszem azt mondták róla, hogy 2 millió pálma oázisa, valami ilyesmit mondtak róla, vagy írtak róla a könyvekben, de tényleg fantasztikus volt. És ott a Szíva oázisban van az a hely, ahol egy Ámon templom van egy hegy tetején, és hát az az a legendás hely, ahol Nagy Sándornak jósoltak az Ámon papok. Hát természetesen azt is meg kellett keresni. A templom körül az egy mészkőből épült templom. Körülötte volt egy arab város, erőt fallal, és az egész egy hatalmas sziklán van. Oda el tudtunk menni, és körülbelül másfél órás gyalogút volt a városból oda kimenni. És útközben onnan le lehetett látni egy másik Ámon templom együttesre, a pálmáknak a közepibe, kerteknek a közepibe, aminek az volt a különlegessége, hogy hatalmas kőtömbök voltak. Egy kapurészlet állt ott, és azon kívül pedig hát ledöntve a különböző oszlopok, és hát akkor az alján vagy a tetején hieroglif feliratok, vagy valami isten alakok, szóval úgyhogy ez ott volt. És állítólag valamilyen sejknek a egyik házába is küszöbnek elhurcolták az egyik ilyen tömböt. Azt látni nem láttam, azt csak az irodalomban olvastam. Aztán ott van egy másik hegy, Szívában a Sáli, ami egy régi ilyen gipszes agyagból készült város volt, és volt a 1930-as években valami őrült nagy felhőszakadás ott kivételesen a sivatagban, ami ezt tönkretette és lakhatatlanná tették. Viszont most már gyönyörűen kivilágítva, este élvezhető, hogyha valaki éppen Szívába száll meg. De amit még külön el akartam mondani, hogy a változás. Ez a 1990 és 2008 között, 2008-ban volt az almási expedíció, és akkor a nagy homoktengeren keresztül mi Szívába érkeztünk meg. És hát ott volt a esti búcsú pezsgőbontásig még volt, mit tudom én, egy másfél órán, és akkor gondoltam, hogy elmegyek a Nagy Sándor féle Ámon templomhoz, már bemenni nem lehetett, mert addigra már záróra volt. Na de mostanra már kiépítettek oda egy aszfaltutat, ami ki van világítva kandeláberekkel, nem volt akkor kivilágítva, hogy nappal mentem, de szóval ott voltak végig a, mint hogyha egy falu lett volna a sivatagon belül, tehát az csak egy út volt. és még csak nem is a kerteken keresztül vitt, de ott csak 25 perc alatt el lehetett

0: ott jutni egyenest oda a templomhoz, még egyébként a kerteken keresztül ott vezető, hát szekérúton az volt a másfél óra. Úgyhogy ez volt a nagy változás. Mikor először voltunk a Szivába, akkor voltak kereskedők, akik a régi beduin ékszereket árulták, gyönyörű dolgokat, ezüst jellegzetesen szivai, környéki motivumokkal díszített láncokat, függőket árultak, és akkor egy régiségboltba bementünk, akkor ott a tulajdonos az végigmutogatta a kincses ládikójának az összes darabját, és akkor az egyik utitáshoz szépen felrakta, amit le is videóztunk, hogy mit, hogyan használtak, stb. Na most 2008-ban nyomát nem láttuk innek semminek, régiségboltnak se, semminek se. Szóval úgy, hogy ékszereknek semmi nyoma nem volt. Új ékszereket csináltak, ezüst ékszereket, szépeket, de nyoma nem volt annak, hogy felhasználták volna a régi motívumokat. Szóval azt elfelejtették, marhaság, mert egy hagyomány tovább kellett volna vinni, de hát nem tették. Ami viszont még érdekes volt, egy másik alkalommal elmentünk hajózni az egyik sóstóra, és ott elvittek egy szigetecskére, és a szigete, ja, hát nagy dolog, ott lehetett sört kapni, szóval azért ez Mohamedán országban nem volt egy egyszerű dolog, és a szigetnek a partján különböző faágakat, meg nádat, meg ilyesmit láttuk, ahogy bevonta a só. Mert ugye hát ez egy szikes terület, egy lefolyástalan ez a Sziva oázis, úgyhogy a legnagyobb problémája maga az, hogy a víznek, a szennyvíznek is nincs hova elfolynia, tehát gyakorlatilag nem tudni mikor, de bele fog fulladni a saját szennyvizébe, hogyha az oázis, hogyha nem csinálnak valamit. De ez a sókiválás nagyon érdekes volt, például egy partra vetett ilyen régi plécsónaknak a végén gyönyörű sókristályokat láttunk, úgyhogy ez megint érdekes volt, és innen is, erről a szigetről egy másik szigetre át lehetett látni, ahol körülbelül ugyanolyan agyagváros volt elpusztulva, mint ami magába a Sziva városába, ez a bizonyos Sáli az egyik ilyen tanúhegynek a tetején.
1: Ez a só, ez milyen só? Ehetősó, vagy sem?
0: Nem tudom, így hívták, tehát Sáli, így. Így írták ezt, és ez mindenképpen, ez egy fogalom volt ott a Sziva oázisban. Illetve hát most is az, mert ugye legutoljára gyönyörűen kivilágítva láttuk ezt mondjuk alulról, akkor már este nem tudtunk fölmenni rá. Aztán mi volt még? Igen, volt a Holtak hegye, az is egy ilyen mészkőtanúhegy, és ott vannak a 26. dinasztia beli sírok, amiben vagy be lehet menni, vagy nem. Hát egyszer sikerült, aztán utána már soha többet, csak úgy kukucskálni lehetett a rácson keresztül menettelen, nem voltak hajlandók kinyitni. Nem találtuk meg a megfelelő embert, hiába szervezte az iroda az utunkat már, mint a kinti. Oda bemenni nem lehetett, csak fölmászni a hegyre, de nagyon szép és érdekes volt. Volt még egy nagyon izgalmas kalandunk, és pedig Marzamatrukban, ugye amin keresztül szokás menni Szivába, ott volt valami nagy mohamedán ünnep. Az azt jelentette, hogy a tengerparton 1 000 000 sátor, ilyen óriási, tehát amiben ágyakat lehetett berakni volt, és hát oda kivonultak az emberek, és hát mi szerettünk volna a tengerbe fürödni, na most hát a hölgyek között akkor egy olyan időszak volt, hogy csak ők felöltözve nyakig bemenne a tengerbe, az, hogy fürdőruhába európaiak közéjük keveredjenek, az szó nem volt. Kora hajnalban kivittek a taxival egy jó messzire levő helyen, és azt mondták, hogy na 9-ig, 9:30-ig maradhatunk, aztán utána takarodás haza, mert nincs tovább fürdőruha, meg napozás, meg ilyesmi, mert akkor már jönnek a helybéliek, és akkor ott nekünk megállásunk nem lesz. Viszont az egyik alkalommal még a tengerparton Marzamatrukba sikerült elmenni oda, amit Kleopátra fürdőjének neveznek. Az egy szikla képződmény, egy belülüleges szikla, ami úgy néz ki, hogy mesterségesen van kivágva, és a tengerrel egy ilyen kis csatornácskán, szóval a falon keresztül összekötetésben van, és ott nagyon szépen zubog a víz. Egy ilyen folyosón lehet lemenni ebbe a Kleopátra fürdőjébe, de nem is az az érdekes, hanem kívülről. Olyan gyönyörű ez a szikla, és megjött az a türkiszkék kristálytiszta földközi tenger, hogy ez tényleg gyönyörű. Oda egyszer sikerült kimenni, mert az messzebb van a várostól, de ezt is láttam.
1: Fürödni fürödtél ott?
0: Hát ott a Kleopátánál nem, mert ott én kénytelen voltam fényképezni, tehát levettem a cipőmet, tapicskoltam a vízbe, de hát ott fürdésről nem lehetett szó, mert annyi idő nem volt, hogy fényképezzek is, meg még fürödjek is, de azért megáztattam a lábamat.
1: Nagy gyaloglás túra merre felé volt még? Mondjuk Tébában?
0: Persze. Amikor egyedül voltam, akkor közlekedtem Derrel Medine és a Királyok völgye között a hegyen keresztül. Csak azt mondták, hogy arra, és akkor én megpróbáltam arra menni. fogalmam se volt, hogy hogy kell átmenni a hegyen, hogy kell lereszkedni a másik oldalon, de ki volt taposva egy ösvény, és hát akkor én mentem a szimatom után. A völgybe a lereszkedés az nehezebb volt, mert ott több variáció volt, de viszont olyan gyönyörű volt az a tájkép a sziklaformáival, ezek a hasadékok, amit vigyázni kellett, ne putyogjon bele az ember, egy ilyen nagyon-nagyon rücskös darabokból összecementált valamilyen mészkő, nem homokkő, valamilyen mészkő, de olyan furcsa szerkezetű azok a hatalmas sziklatornyok, aminek a tetején vitt maga az út. Hát magára a hegynek a tetejére oda nem sikerült egyszer sem eljutnom. De azt többször megtettem az utat oda-vissza, tehát a hegyen keresztül, mert különben vagy fizetni kellett volna valami taxit, hogy megkerülje az ember és eljusson a királyok völgyébe, hát vagy maradt a gyaloglás, de hát a helyiek megmutatták, hogy tessék arra menni. Sőt, egyszer volt még egy nagy kalandom, amikor a Tóth-hegyi templomot felfedezték. És hát annak nagy hírverése volt, meg ott helyreállítások voltak, stb. Én egy pár évvel utána kijutottam megint egy olyan, hogy egy napot a csoporttól elszakadhattam, és akkor a kindolgozó egyiptológushoz elmentem, Fábián Zolihoz, és hát ő elvitt engem egy taxival egy bizonyos helyre, és mutatta, hogy arra a hegyre kell felmenni. És hogy majd másnap értem jön a taxis, az ő taxisa, mert én ugyanott laktam, ahol ő. Na és akkor a taxis elvitt valameddig, azt mondta, hogy x óra múlva legyek ott, akkor visszajön értem, és menjek arra. Azaz arra az az volt, hogy én megtaláltam az utat föl a hegyre, fogalmam nincs, hogy hogy, de fölmentem arra a hegyre, és megtaláltam a templomot, körbenéztem, és aztán jöttem vissza az adott időre, úgyhogy minden stimmelt. Hogy volt nekem arra orrom, hogy hogy kell az utat megtalálni, el nem tudom képzelni, de úgy látszik, nagyon fel akartam menni, úgyhogy ez még a Tóth-hegy volt.
1: És miért volt számodra ennyire fontos Egyiptomban elmenni, megnézni ezeket az emlékeket?
0: Nem tudom, beléjük szerettem.
1: Mikor kapott el ez az egyiptomi
0: rám? Hát a 70-es években kapott el, de bár mondjuk, már középiskolás koromban is érdeklődtem, de mondjuk ugye a 70-es évek legelején, amikor megnyílt a Szépművészetiben, az akkor éppen újra rendezett egyiptomi kiállítás, azóta már vagy harmadik kiállítás van, vagy most éppen egy sincs.
1: Most éppen egy sincs.
0: Igen, és hát akkor olvastam ilyesmiket. Meg az egyetemen kellett nekünk csinálni egy ilyen bemutató órát, mindenki, ez volt a feladat, mielőtt bárhol is tanított volna az ember, akkor feladat volt, és hát szereztem National Geographic-ot, és akkor még írásvetítővel kivetítettem képeket, lefordítottam szépen nagy nehezen angolból, Tutankhamon, ilyen ez, meg az, meg amaz, szóval az egy izgalmas feladat volt, és a másik pedig, amikor elolvastam a Dörös Noblikortnak a Tutankhamon című könyvét, és akkor annak a végén ott volt minden képről a magyarázat, hogy ez jelenti, azt jelenti, amaz jelenti, na most ez nagyon felizgatott. És így kezdtem aztán utána különböző könyveket olvasni, és képeket nézegetni, diákat készítettem, hogy majd én egyszer tanítani fogok, akkor majd azért ez is bele lesz csempészve a földrajzba, hát ebből nem lett semmi, szabad egyetemen, igen. Úgyhogy így indult.
1: Mit adott neked Egyiptom, mi az, amit az életedben, hétköznapjaidban Egyiptomhoz kapcsolódva csinálsz, érzel, szeretsz, amiben más lettél, hogy Egyiptomot megjártad?
0: Ezt nem tudom elmondani. Részben a kaland, részben a megismerés, és részben az, hogy ezt tovább lehet adni. Tehát, hogy tulajdonképpen az emberek annyira keveset tudnak Egyiptomról, azon kívül, hogy van egy Tutankhamon, vannak gizai piramisok, meg még talán egy Nílus is, szóval úgy nagyjából elég nagy százaléka az átlagnak, körülbelül ennyit tud Egyiptomról. Na jó, még azt is, hogy mi a fővárosa. És ez borzasztóan kevés. És az, hogy az nem volt az világ kezdete óta az araboké, mint ahogy most, hanem ott volt egy 5000 éves civilizáció, ami 3000 éven keresztül folyamatos volt. Szóval ez azért olyan csodálatos emlékeket adott, hát mondjuk azt, hogy nagyképűen, hogy az emberiségnek, hogy ez is hozzátartozik ahhoz, hogy az ember megismerje. De ugyanakkor a földrajza is, hát az nem csak a Nílus létezik, hát azért Egyiptom ennél egy kicsit több. És az, hogy az országnak talán 3%-a, vagy mi, ami művelhető, és azon él az a talán 70 millió ember most már körülbelül, az 1 millió négyzetkilométernek a 3%-án, hát azért az kicsit érdekes. Na most az, hogy nem lehet lépni a mondjuk Kairó főutcáin, azért az egy más kérdés, meg az autók sem tudnak egymástól menni, pedig már több emelet magasságban vannak hidak, átvezető utak egymás fölött Kairóba, és mégis mindig mindenhol dugó van. Nem tudom többet mondani. Arab emberek nagyon kedvesek voltak. Amikor először voltam az oázisokban, akkor még oda nem járt szinte senki sem. Külföldiek legfeljebb a Bahariáig jutottak el, mert az volt legközelebb Kairóig. És akkor még mindenki segíteni akar. Tehát bárkitől bármit kérdeztem, akkor kerestek valakit, aki tudott három mondatot angolul, és azonnal segítettek. Szóval az fantasztikus volt. Mostanra már ott olyan turista jövés menés van az oázisokban is. Azt hiszem, hogy most már újra megint volt egy kis szünet. hogy az most már egészen más.
2: Köszönjük figyelmüket, jövő héten ismét jelentkezünk. Viszont hallásra!
3: Ó, egyiptomi kapcsolat! Kik és hogyan éltek az ókori Egyiptomban? Mivel töltötték napjaikat? Hogyan építkeztek? Mire voltak büszkék, és kiket tiszteltek? És mindez miért érdekes a mi számunkra? Kérdések és válaszok az egyiptomi kultúráról. Dr. Győri Hedvig műsora.
4: Szól a rádió. Evangélium tiszta forrásból.

0: Hír összeállításunk következik.
1: Tigrisek világnapja. 2010 óta ünneplik a Tigrisek világnapját július 29-én. Az ünnep célja, hogy felhívja a figyelmet a veszélyeztetett fajra, természetes élőhelyük megőrzésére, és arra, hogy az orvvadászat milyen visszafordíthatatlan károkat okoz a vadállományban. Némely országban a tigris állomány 5 év alatt a felére csökkent. Feltételezhető, hogy nincs már szaporodó tigris populáció Kambodzsában, Vietnámban és Laoszban. A Természetvédelmi Világalap felhívást tett közzé a dél-kelet-ázsiai régió országaiban, hogy végezzenek tigris létszám felmérést, mert az egyedek számának pontos ismerete alapvető fontosságú a Természetvédelmi Világalap által elindított TX2 program kivitelezéséhez. A program célja, hogy 2022-ig megduplázódjon a vadon élő tigrisek száma. A felmérésben élen járó országok Nepál, India, Oroszország, Banglades és Bhután. Leó pápa felhívása Szentföldért. Térjenek vissza a tárgyalásokhoz az igazságos megoldásról. A Szentatya július 26-án, vasárnap, az Úrangyala imádság alkalmával Cisjordánia és a gázai övezet kapcsán azt kérte, tartsák tiszteletben minden ember egyenlő méltóságát, elutasítva az újabb katonai akciókat és az egyoldalú döntéseket. Arra szólított minden érintett felet a Közel-Kelet kapcsán, hogy függesszék fel a támadásokat, nyissanak teret a párbeszédnek és a diplomáciának. Leó pápa a következő szavakkal emelte fel hangját a békért és a kiengesztelődésért. Sürgető felhívással fordulok a felelősökhöz, hogy törjenek vissza a tárgyalásokhoz olyan igazságos politikai megoldásról, amely minden ember egyenlő méltóságán és azonos jogain alapul, valamint utasítsák el az újabb katonai akciókat és az egyoldalú döntéseket. Szívem mélyéből kérem az összes érintett felet, hogy függesszék fel a támadásokat, és sürgősen nyissanak ismét teret a párbeszédnek és a diplomáciának, hogy mielőbb eljussanak az egész térség által oly nagyon vágyott békéhez. Gyalogosan zarándokoltak fiatalok az egyházmegyei búcsúra. A Merjünk növekedni Krisztusban egyházmegyei ifjúsági tábort Kálmán József plébános egyházmegyei ifjúság referens vezetésével a tiszafüredi Assisi Szent Ferenc lelki gyakorlatos házban tartották, majd a közel 100 fős fiatal közösség leveleken folytatta tovább táborozós életét. Itt csatlakozott hozzájuk Palánki Ferenc, Debrecen-Nyíregyházi megyés püspök, aki együtt ment velük Máriapócsra. Palánki Ferenc szentmisét mutatott be a Szent Háromság plébánia templomban, majd onnan gyalogos zarándokként kísérte a diákokat Máriapócsra, az egyházmegyei búcsúra. A püspöki szentmisére megérkeztek az egyházmegye oktatási és szociális intézményeinek vezetői, szülők és mások, akik csatlakoztak a gyalogos zarándoklathoz, így több mint 200 fő indult Máriapócs irányába. A megfáradtakat az Ófehér-tói egyházközségben várták meleg ebéddel, majd útjukat folytatva a délutáni órákban érkeztek meg a kegyhelyre, ahol imádság, ének és áldás zárta a napot. Az időjárásról. Hagyományos nyári napok. Ma, szerdán inkább derült, napos az időnk és esők nélkül. Mérsékelt marad a légmozgás, és 28-34 fokunk van. Csütörtökön gyengén felhős, napos idő várható. Eső nem valószínű, és 30-36 fok közé melegszik fel a levegő.
0: Híreinket hallották.
2: Mm. Bibliáról másképpen. Kezdünk!
0: Ez a Bibliáról másképpen című műsor. Erdélyi László, Janovics András, Molnár Szabolcs itt vagyunk, és a betegség gyógyulás téma az első, amit hozunk. Pálnak töv is adatott a testébe, kérte a Jóistent Pál többször is, hogy vegye el tőle a tövist, ezt nem lehet tudni, hogy ez a tövis mi, de valami vagy fájdalom, vagy valami betegség, valami. És nem vette el Páltól a Jóisten, hanem megmaradt Pálnak végig ez, így írja a Biblia. Tehát tulajdonképpen akkor lehet, hogy van olyan betegség, amit kapunk, nem tudjuk, hogy miért kapjuk, vagy vele születünk, és aztán együtt kell vele élnünk, sőt, még tulajdonképpen a hasznunkra is válik. Lehet, hogy Pál mondjuk pont emiatt, hogy volt egy tövis, emiatt mondjuk lehet, hogy nem tudott rohangálni és a saját vesztébe futni, most csak mondtam egy példát, hanem ezzel tartotta őt valahol a Jóisten, mert én legalábbis abból indulok ki, hogy a Jóisten mindig jót akar mindenkinek.
3: A Ószövetségben a pap volt a gyógyító. Na. Tehát nem orvos, meg doktor, hanem csak a pap.
4: De lelki gyógyító, vagy fizikai gyógyító is volt.
3: Mind a kettő, igen.
0: El kellett vinni a paphoz egyébként, tényleg, hát hány történetben ezt olvassuk, az Ószövetségben olvasunk csak ilyet.
3: Igen.
0: És ott volt az igazi gyógyulás egyébként. Lehet, hogy tulajdonképpen itt hibázunk mi is, hogy megbetegszünk, és akkor mi az orvoshoz megyünk el, aki nem egy imádkozó ember, hanem azt mondja, hogy jó, akkor felírom ezt, igen, maradjon otthon, ezt vegye be.
3: És az orvosi munkát üzletiként tesszük. Ez is egy
4: üzleti alapon, igen, gyógyulunk.
3: Ezt nem lenne szabad.
4: Na jó, de hát akkor kik lennének azok, akik meggyógyítanak bennünket?
0: Hát Jézus egyébként.
3: Jézus mit kért tőlünk? Mennyi pénzt azért, hogy megváltson bennünket, vagy meggyógyítson bárkit? Senkitől nem kért, úgyhogy...
4: De hogyan lehet ezt is elvárni bárkitől
3: hát,
4: is?
3: Hát úgy tehetjük mi is, ahogy ő is, meg a papok is. Ő csak rátette a kezét, még a leprásra is meggyógyult.
0: Tehát nekünk is Jézushoz kell mennünk betegség esetén. De mi például ezt csináljuk?
4: De most hát, hogyha eltörik a csontod, akkor feltételezhetően ezt nem lehet ilyen formán megoldani.
0: Már is egy példa.
4: Hát, kell az orvos, aki helyre teszi a csontot, vagy megműti a lábadat, kezedet, és
0: volt
4: helyre teszi.
0: Részed csodában.
4: Csodában?
0: Erről már egy jó pár adással ezelőtt beszélgettünk, igen.
4: Hát most nem tudom.
0: Mondjuk csodás gyógyulásban, vagy csodában, mondjuk ilyen testi dolog kapcsán, ahol elvileg orvoshoz kellett volna menni, és valamit úgy csinálni, mert csak az segíthet, és közben meg megoldódott imádsággal.
4: A közvetlen környezetemben nem volt, de hallottam hasonló esetekről, olyanok, amelyek megbízható forrásból származnak.
0: De egyébként azt írja a Biblia, ezt lehet, hogy ki is készítettem valahova, hogy beteg valaki, vigyétek a vének elé, és imádkozzanak érte. Itt van Jakab 5, betege valaki köztetek, hívassa magához a gyülekezet véneit, és imádkozzanak érte, megkenve őt olajjal az Úr nevében. A hitből fakadó imádság megszabadítja a beteget, és az Úr felsegíti, és ha bűnt követett, és elbocsánatot nyer. Valljátok meg tehát bűneiteket egymásnak, és imádkozzatok egymásért, hogy meggyógyuljatok. Nagy ereje van az igaz ember buzgó könyörgésének. Itt a véneket mondja. Én ezt vettem már komolyan egyébként, hogy az idősebbeket is, a gyülekezet időseit érdemes megkérni.
4: Gyakorlatilag kérdezni már, mint arra.
0: Kérni, nem.
4: Mire
0: kérni? Hát itt azt írja az ige, hogy betege valaki köztetek, hívassa magához a gyülekezet véneit, és imádkozzanak érte. Mondjuk én nem hívattam, hanem én magam mentem, és megkértem a gyülekezetből időseket, hogy imádkozzanak. Uh-huh. És ez olyan, mint az imalánc, nem?
3: Hát, szerintem inkább nem. Pál apostol azt mondja nekünk, hogy 1 Korintus 12-be, ti pedig Krisztus teste vagytok, és egyenként annak tagjai. Ezek közül pedig némelyeket először apostolokká tett az Isten az egyházban, másodszor profétákká, harmadszor tanítókká. De azután adott csodatévő erőket, kegyelmi ajándékokat gyógyításra, gyámolításra, vezetésre, nyelveken szólásra. És azt kérdezi pár, mindenki rendelkezik a gyógyítás kegyelmi ajándékával? Vagyis, hogy és Jézus azt mondta, hogy igen.
4: Rendelkezik?
3: Mi gyógyítsuk az embereket, ő majd persze segít. De nekünk kell segíteni.
4: Megoldani.
0: Hát imával. Ez nem az imádságra vonatkozik.
3: Ne
0: ez?
3: Imádkozzunk, hanem tegyük rá cselekedjünk a kezünket, cselekedjünk, amit tudunk, segítsünk mindenkinek.
0: Kézrátétellel?
3: Hát, emlékeztek, amikor Pál megtérésről beszéltünk, nem? Igen. Jézus megvakította, és utána mondta Ananiásnak, hogy menj el, tedd rá a kezedet, hogy visszanyerje látását, illetve igen, eltöltse a Szentlélek.
0: De ez és ránk akkor is így vonatkozik, hogy mi is rátesszük a kezünket valakire nagy hittel, imádsággal?
3: Ha nagy hitünk van, akkor igen, akkor meggyógyulna szerintem. Bár

0: rátesszük a kezünket valakire nagy hittel, imádsággal? Kell a kéz is? Kell, rá kell
1: mindig
0: tenni
1: visszatérsz erre, hogy most a kézrátétel vajon igen. hatásos lehet-e, vagy egyáltalán szabad-e használni? Valahogy úgy érzem benned, hogy te nem.
0: Nem használtam eddig, vagy nem is tudom.
1: Nem csak, hogy nem használtad, hanem hogy nem barátságos ez a fajta megközelítése.
0: Meg tudok vele barátkozni, ha most megszűjjük együtt itt azt, hogy ez egy helyes irány, és valamit nekem kell fejben újra gondolni. Már nagyon szívesen.
1: A kézrátétellel hát való gyógyítás.
0: Igen, szerintem valószínűleg ilyen spirituális módszerek kapcsolódnak képben nekem hozzá, hogy jön a nem tudom milyen asszony, aki oda jön, és akkor nem is tudom milyen módszerekkel.
2: De hát Jézus meg a leprást ment, rátette a kezét, és csak azért, mert neki volt nagy hite.
0: Igen. Mit mondunk az imalánc kapcsán? Például megkérni egy idős valakit, egy másikat is, megkérni embereket, akik tudjuk, hogy erős hitű emberek, hogy kérlek ebben az ügyben imádkozzunk együtt. Erre bíztat minket Jézus. Ha ketten vagy többen imádkoztok egy ügyben és kéritek, megadatik. És az lehet mondjuk egy gyógyulás kérése. Kérdezem itt magunktól.
1: A fizikában tanultuk, hogy az energiát, hogyha megfelelően bizonyos pontra irányítjuk, és minél több és minél erősebb energia behatás van ebben az esetben, azt tudjuk mondani, hogy az imák valamilyen hatással vannak, energiával vannak, és sorozatos ima, vagy imalánc, vagy sokan, vagy, és ez feltételezhetően földrajzi helységtől függetlenül eljutnak.
2: Amikor Pál apostol úgy érezte, hogy ő beteg, és állandóan imádkozott Jézus, és erre azt mondta neki Jézus, hogy elég neked
0: az én kegyelmem.
2: Az én kegyelmem. Úgyhogy, és ezért kéri nekünk
1: tehát maradsz beteg,
2: is,
1: hogy és
2: a kegyelmi
1: az én
2: ajándékra imádkozzunk, mert az elég nekünk.
0: Lehet, hogy sokan azt is gondoljuk, hogyha például az embernek erős a hite, akkor nem betegszik meg, nem? Ha az ember folyamatosan kapcsolatban van a jó Istennel, akkor, na de ezt gondoljuk?
2: Igen.
0: Én biztos,
1: nem
0: hogy
1: nem gondolom, hogy ezt gondoljuk. Hát azért lehet, mondom, hogy ezt gondoljuk.
0: De lehet, hogy
1: tehát
0: akkor is.
1: Mi a betegség? Tehát egy, ugye ez megint visszatérve oda, hogy eltörik egy csontod, az betegség?
0: Induljunk talán onnan, gondolom, hogy ha folyamatosan kapcsolatban vagyunk a jó Istennel, akkor mi
1: nem,
0: van akkor?
1: Nem lesz törés.
0: Lesz egyébként, szerintem bármi lehet akkor is. Sőt, hát kell is, hogy legyen. Tehát lehet, hogy például azért fogok elesni a jégen, hogy utána ne menjek tovább, és ne szakadjon rám a mennyezet.
2: Igen. De ez így van egyébként, hogy mi így vagyunk teremtve, hogy a természetünkben van egy immunrendszer, így nevezzük mi, ami minden,
1: egy védekező
2: mindent megvéd, de sokszor ehhez idő is kell. Tehát nem kellene aggódnunk, hanem próbáljuk várni.
1: Türelmesen
2: és megoldja a testünk.
1: Attól még segítségre lehet szükségünk, mondjuk, hogy egy műtétre van szükségünk, akkor csak orvoshoz kell fordulnunk valamilyen formában.
2: De csak olyan orvoshoz, akinek van hite.

0: Nem is baj a betegség, ha jobban belegondolunk, mi tekintjük csak bajnak, ó, betegek vagyunk, meg kell gyógyulni, de tulajdonképpen miért kell nekünk a betegségre figyelni egyáltalán? Hát nem az van, hogy az Isten tenyerén vagyunk, tesszük a dolgunkat, amit teszünk. Mondjuk 50 éves vagyok, vagy 100, mindegy, vagy 20, vagy 5. Teszi az ember a dolgát, és közben a jó Isten tenyerén ott vagyunk, és így is úgy is ő dönti el, hogy mi lesz velünk, és lehet, hogy tövist ad belénk, és azzal együtt nekünk akkor is az a dolgunk, és tennünk kell, amit teszünk. És nem a betegségre kellene koncentrálni, hogy hát nem tudom, az egyik lábam mindjárt leesik, elviszi a figyelmünket a betegség, de Pálnak nem vitte el, kérte, hogy vegye el a jóisten, nem vette, elfogadta. Tehát ha bennem is mondjuk, akkor valami betegség van, kérem a jóistent, vegye el, de hát nem veszi el mondjuk akkor, mint ahogy Laci mondta, ő nem érzi, akkor nem foglalkozik vele. És aztán, amikor egyszer csak arra ébred, hogy nem ébred, akkor eddig tartott. Nem?
1: Hát ez egy kicsit szélsőséges hozzáállás.
0: Pont Laci idézte a múltkor, hogy a halál, nem tudlak idézni, de jóként.
2: Pál apostol mondja, na? Hogy neki a halál az nyereség.
0: Nyereség.
1: Nyereség, így van, ezt mondtad.
0: Vágyni nem kell rá, persze, nyilván, mert itt van dolgunk, nem véletlenül vagyunk itt, de amikor egyszer csak vége van, mert mondjuk a betegség kapcsán nem tudott már reggel felébredni a testem, akkor az nem egy rossz dolog, nem?
2: Sokat szenvedett Pál apostol, mondta neki, már annak idején Ananiás mondta, hogy Isten azt üzeni neked, hogy majd megmutatom, hogy mennyit fogsz szenvedni az én nevemért, és hát volt benne ilyen fájdalom, betegség, de utána meg őt meg akarták ölni, börtönbe össze-vissza verték, mindent csináltak, de Pál apostol is megértette, hogy addig, amíg azt a munkát, amit megbízott rá Jézus, amíg ezt el kell végeznie, akkor addig ő mindig meg fog maradni. Akármi lesz vele, mindig.
1: És ebben neki tudatában?
2: De vagy? Erre mondta, szerintem, hogy de ha már nincs szükség rám, akkor, már, a halál akkor nekem, az nyereség már nekem, mert akkor már nyugodt lehetek.

0: A hit meggyógyít, ez sokszor elhangzik, és az valami olyasmi jut eszembe, hogy tulajdonképpen, ha belegondolunk, hogy a hit meggyógyít, tehát lehet, hogy ráteszi a figyelmet arra, amire rá kell tenni a figyelmet, és nem is vesszük már észre, hogy mondjuk betegek voltunk, és vagy eltűnik a betegség, vagy nem, de lekerül a fókusz a betegségről. Ha van betegség, akkor azzal együtt tenni kell a dolgunkat, ahogy vagyunk csinálni. És
1: annyira betegek vagyunk, hogy nem tudjuk tenni.
0: Dehogy nem tudjuk. Amíg életben vagyunk, ha már meg se tudok mozdulni, imádkozni, akkor is tudok. Sőt, beszélgetni is tudok, egy csomó mindent akkor is tudok tenni, ha csak pislogni tudok, akkor is. Tehát amíg itt vagyok, amit csak tudok, meg kell tenni. És közben lehet, hogy megy a betegség, eltűnik, főleg, hogyha jó erős, mély hitünk van, hogy egyszer csak azt vesszük észre, hogy eltűnt a beteg.

tulajdonképpen akkor a mi betegségeinket hordozza Jézus, ahogy magára vette. Ezt sokszor halljuk, csak nem tudom, mennyire gondolunk bele. Na most Ézsaiás próféta könyvében pedig a mi betegségeinket viselte, a mi fájdalmainkat hordozta. Mi meg azt gondoltuk, hogy Isten csapása sújtotta és kínoszta. Pedig a mi vétkeink miatt kapott sebeket, bűneink miatt törték össze. Ő bűnhődött, hogy nekünk békességünk legyen. Az ő sebei árán gyógyultunk meg.

0: Azt mondja Máté evangéliuma, amikor imádkoztok, ne szaporítsátok a szót. De egyébként néha szoktuk, és egyébként az igazi kérdésem, hogy mitől lesz mély egy ima, vagy mitől lesz igazi?
1: Láttunk történeteket nemrégen filmekben is, amikor szépen bemutatják nekünk, hogy ha Isten mondjuk akár Mózesnek szólt, akkor ő azt mondta a feleségének, meg Józsuének, hogy a szava beléhatolt az elmémbe. Vagyis, hogy mi is sokféleképpen imádkozhatunk, hát meg ha együtt vagyunk, akkor persze beszélve, sőt, zenével, énekekkel is imádkozunk, igaz, így úgy, de hogyha gondolkodva imádkozunk, csak az ugyanúgy eljut Istenhez, mint ahogy az ő szava eljuthatna hozzánk.
0: Jaj, gondolatban.
1: Gondolatban, így van.
0: Na jó, de gondolatban kérni például konkrétumot, valamire gondolni és azt közvetíteni jó Isten felé, vagy pedig megadni magunkat, hogy semmit sem kérni, hanem inkább teljesen kiüresedni, elcsendesedni, csak figyelni, hogy mi a jelzés. Mit mutat
2: elsősorban
0: útként a jó Isten? Igen?
2: Megköszönni.
0: Na tessék.
2: Mindent. Na. És természetesen lehet kérni is azt.
0: Megköszönni hiszen a betegséget is akár egyébként. Most nem viccből mondom, mert beszélgettünk betegségről. Azt is meg lehet, hogy valamit ezzel akarsz nekem adni.
2: Nem tudom, hogy hogyan fogalmaznék, hogyha ha megköszönöm, az, de meg lehet természetesen, és meg is próbálni kell.
1: Most én olvastam olyan tanításokat, hogy igen, érdemes sokszor együtt végig gondolni, hogy mit jelent a mi atyánk, amit Jézus tanított.
0: Az egész szövegén.
1: Így ezt így van, hogy ezt szépen végig kell, hogy
0: ez jó, nem? Ezért. Ez, nekem tetszik, én ezt régen például néha, most furán hangzik lehet, saját magam elaltatására is használtam, hogy fogtam a mi atyánk imádságot, és elkezdtem szavanként megízlelgetni minden egyes szót, és szerintem sohasem történt meg, hogy a végéig eljutottam volna, mert hát annyira sokáig szerettem ízlelgetni, egy-egy részt vizsgálgatni, mélyen belegondolni.

0: Egyébként tulajdonképpen rá kellene tudnunk hangolódni a Jóistenre szerintem, és meghallani, hogy mi az a legjobb jó, amit már ő egyébként is előkészített nekünk, és akkor nem nekünk kellene kérni. Na?
1: Hát igen, de igen, én ezt elhiszem egyébként, hogy Isten sokkal jobban tudja, hogy mire van szükségünk, és hogyha szükség van rá, akkor azt ő megteszi, de nekünk a hitünket kell bizonyítani Istennek. Szerintem ez a fontos az imádságban. A hitünket bizonyítsuk neki. Mert nagyon sokszor ígért embereknek Isten, és utána mégis hosszú heteket, hónapot, éveket várt, hogy bebizonyítsák, hogy elhiszik-e. És addig nem teszi meg. Sok mindent kérhetünk Istentől, de a legfontosabb az, hogy bizonyítsuk be neki a hitünket.
0: Neki? Vagy tulajdonképpen magunknak is?
1: Hát igen.
0: Mert ő...
1: Meg másoknak, a világnak is.
0: A világnak mondjuk példaként menni, haladni, oké, de igazán azt a Jóisten úgyis látja, tudja, hogy milyenek vagyunk. Nekünk lehet, hogy magunkat kellene megvizsgálnunk, hogy egyébként mi tényleg rábízzuk magunkat, átadjuk magunkat.

0: ha éppen mondjuk nem vagyunk olyan lelki állapotban, hogy úgy éreznénk, hogy rá tudunk hangolódni a jó Istenre, de mondjuk már napok óta nem vagyunk olyan lelki állapotban, akkor is érdemes szerintetek megpróbálni imádkozni?
1: Mindenféleképpen. Szerintem ez egyfajta ráhangolódás, ez egyfajta szerintem odafigyelés, és akkor mindenképpen jó. Kizökkentem saját magamot abból, amiben
0: vagyok. Ha sikerül, ha nem. Tehát megeshet, hogy egyszerűen csak egy elmondott mondatsereg lesz
1: aznap.
0: Van olyan,
1: hogy nem sikerül?
0: Aha, köszönöm a kérdést.
1: Nekem van.
0: Van, de honnan tudod, hogy nem sikerült?
1: Hát onnan tudom, hogy például nem tudom befejezni, és akkor újra kezdem.
0: Attól még lehet, hogy sikerült.
1: Mert elvisz a gondolatom.
0: Elvitt, de lehet, hogy attól még sikerült, mert a jó Isten nem, akkor is mosolyog rád, hogy de jó, Andriskám, imádkozol. És a rossz erő meg lehet, hogy visz valami
1: de
0: plusz
1: olyankor,
0: a gondolatot.
1: Amikor kilépsz az imából, tehát amikor nem vagy ott, nem vagy vele, akkor úgy is jó.
0: Hát, jobb, mint
1: és
0: a
1: akkor
0: semmi.
1: Én azt mondanám, hogy igen.
0: De amúgy pedig van egy olyan érzésem, hogy a jó Isten mindenkinek bármiben tud segíteni, szívesen segít, mindig segít, és lehet kérni, lehet valahogy úgy összekapcsolódni. Meg hát írja a Biblia is, hogyha ketten vagy többen egy valakiért imádkoztok, akkor egyszerűen megadja, amit kértek, kérjetek, és megadom. Azt mondja, zörgessetek, és megadatik. Tehát egyszerűen csak konkrétumokat is el lehet mondani, és lehet kérni, és nekem valahogy van olyan érzésem, csodálom is azokat, akik olyan jó, mély, erős hittel tudnak mindent kérni, és minden megadatik nekik, mert hát ők kérik, és hát megkapják, mert a jó Isten mondja, hogy kérjetek, megadom. Kérnek, megadja.
2: De ezeket nem mindenkinek mondja.
0: Nem?
2: Hát egy-egy embernek
0: igen?
2: Mondja. Hogyha van hite, ha tudja Isten, hogy igen, neki van hite, akinek nincs hite.
1: Az annak, hiába
2: hát ezért mondom, hogy hát a Bibliából ne idézünk csak egy-egy mondatot vagy szót, hanem nézzük meg, hogy az hosszú igé, hogy miről szól az a mondat.
0: Tehát először is legyen hitem.
2: Legyen a hitem, igen. Illetve a világon szinte mindenkinek van Istene. És ezért mondjam Jézus, hogy ne úgy imádkozzunk, mint a pogányok, mert a 10 parancsolat is ezzel kezdődik, hogy ne legyen bálvány istenetek.

0: Bibliáról másképpen.
1: Szoktál imádkozni, László?
2: Mindig.
1: Minden nap többször?
2: Minden nap azzal kezdem, igen. Kérek az Úrtól, hogy mindig csak azt tegyem meg, amit ő akar, az ő akaratát, és hogyha valami más tervezek, akkor azt kérem, akadályozza meg.
1: Hogy jelezze neked valamilyen formán.
2: Hogy ezt ne csináljam meg, az mindig megkapom szépen a jeleket, hogy ezt nem kell.
3: Vitázni a jó Istennel.
2: Akkor figyelj, akkor
3: vitázni.
2: Akkor azt olvassa el mindenki, hogy a lélek gyümölcse, a szeretet, az öröm, békesség, béketűrés, szívesség, jóság, hűség, szelídség, mértékletesség, vagyis vitátkozás nincs ideírva.
3: Na jó, igen. Jó, de mégis bibliai történetekben sokan vitáznak, vitatkoznak,
2: így van, így van.
3: Perlekednek szinte, igen, a jó Istennel.
2: Sokszor így van, Istennel is, de ez azt jelenti, hogy bennük akkor még nem volt a lélek gyümölcse.
3: Aha.
2: Hát te tudod, hát, hogyha megkapjuk a Szent Lelket, a lélek gyümölcsét, akkor úgy viselkedünk, ahogy Jézus viselkedett, mert azt kérte, hogy úgy őt kövessük, mert ő viszont senkivel így nem vitatkozott.
3: De nem pont ettől lesz igazi, élő, valós a kapcsolat, hogyha nem, ha valamit nagyon nem értek, akkor azt akarom megérteni, és elmondom neki akár imádságban is, hogy ezt végképp nem értem, vagy hogy legyen. Tehát nem egy
1: az
3: ilyen
1: nem
3: szintű
1: egy
3: mély...
1: Vita. Ez vitának tűnik,
3: hát nem,
1: neked?
3: Egyébként, mert
1: hogy
3: igazán...
1: ez egy kérés, vagy hogy magyarázd inkább... el nekem, vagy...
3: Hát, vagy nem értés, vagy... Hogy... Inkább én egy aktív, élő beszélgetést tudok úgy elképzelni, ami hasznos lehet, hogy még közelebb kerülünk egymáshoz, hogy ezt is elmondhattam, és ő meghallgatott, és még... Így is szeret, nem?
2: Hát nem, mert ugye Mózes, amikor már 40 napig várta, hogy megkapja a 10 parancsolatot, akkor is szépen ebben a filmben úgy fogalmazza meg, hogy Uram, akkor én hibáztam valamit? Tehát, hogy nekem, hagyd tudjam meg.
3: Igen,
2: nem az,
3: igen,
2: hogy te mi van, nem vitatkozni, hanem hogy tudjam meg. Mert hogy most Jézus is azt mondja, hogy Isten sokkal jobban tudja, hogy nekünk mire van szükségünk, a gondolatainkat is.
3: Igen.
2: Ezért ne vitatkozzunk, hanem saját magunkkal vitatkozzunk. Kérjük azt, hogy hadd értsem már meg, amit meg kell értenem. Nem? Ez szerintem sokkal fontosabb, mint hogy más értse meg, amit én gondolok.
3: Meg lehet, hogy nem is kell megértenem, meg nem is képtelenség, hogy megértsem, hogy mi miért történik. Hát, magyarul inkább elfogadni kellene tudni.
2: Hát igen, ez egy jó mondat, hogy nem kell nekünk mindent tudni ezen a világon. Csak amire szükségünk van, azt kell tudnunk.

0: Mitől lesz mély egy imádság? Ez volt a kiinduló kérdés.
1: A jelenléttől lesz.
0: Te ezt mondod, a jelenlét. De hogy imádkozzunk? Mi atyánk, aki vagy a mennyekben, kezdettel, és aztán végigmondva. Te így szoktad egyébként, Laci?
2: Nem, mert én mindig csak azt kérem, igen, ami a
0: saját
2: legyen
0: szavakkal.
2: Meg a te akaratod, Uram. Tehát, hogy én most semmi más nem akarok, már sem magamnak semmit nem kérek.
0: Nem szaporítod a szót. Csak egyfajta legyen meg a te akaratod.
2: Szerintem a legfontosabb mindig, hogy a kapcsolatunkat bizonyítsuk Istennel, hogy igen, Uram, én mindig gondolok rád is.
1: Rád is?
2: Is.
1: Hát, az ist azt vegyük el.
2: Mert annyi, hát ugye itt ezen a
1: gondolok rád is, de magamra leginkább.
2: Nem, hát csak a világról annyi mindent kell gondolni, vagy kérik, hogy gondolj, nem. De hogy tényleg, hogy...
0: Már az nagyon jó, hogy is.
2: Soha ne mutassuk meg Istennek, hogy Uram, ma nem is foglalkozom veled.
0: Ez egy nagyon mély őszinteség egyébként, van, szerintem, ugye? Hogy mindig folyamatosan gondolok rá is. Igen. Tehát, hogy sosem feledkezem meg róla. Az és milyen nagy dolog.
2: Ez is elég, nem?

0: Beszélgetés a Bibliáról másképpen.
1: Hozok egy másik gondolatot most. Gyakran azt szoktuk mondani szerintem hétköznapi beszélgetésekben, hogy hát minden úgy volt jól, ahogy volt. Ugye, hogy visszagondolunk a múltunkra, fú, mennyi mindent csináltam, de hát az úgy volt jól, ahogy volt, mert igazából anélkül nem is ez lennék, aki most vagyok, tehát ez így volt, kerek, megbántad, amit csináltál? Nem, dehogy én nem bánok semmit, hiszen attól vagyok az, aki most vagyok. De közben meg ott van az ige, hogy kárnak és szemétnek ítéltem mindent, ami korábban volt. Tehát, ha kárnak és szemétnek ítéljük, akkor én nem mondhatom azt, hogy minden úgy volt jól, ahogy volt, hanem azt kellene mondanom, hogy egy nagy szemét, ami mögöttem van, és egyáltalán nem volt úgy jól, ahogy volt, hanem így történt, kárnak és szemétnek ítélem, ami mögöttem van, és így

0: meg tudom én miket csináltunk, most nem akarom itt a saját bűneimet sorolni.
1: Így kellett történni.
0: Na hát így kellett, igen, de innen nem, nézve hogy gondolsz
1: rá? Ez nem egy felmentés, így kellett történni, és még csak... hanem egy tudomásul vétel. Vagy elhagyom ezt az egészet, és akkor nincsen, és akkor Krisztus mellé állok. Pont az egésznek a lényege, hogy lemosod magadról azt, ami előtted volt.
0: Oké, eltűnik, örökre a tenger mélyébe kerül,
1: nagyon
0: meggyónunk, vagy mondod, többféle módon lehet hozzáállni.
1: Mindegy, hogy hogyan közelítjük
0: de
1: meg.
0: De hogy gondolunk rá, ha valaki rákérdez, és te még az
1: miért
0: eszeddel...
1: Miért kellene erre rágondolni?
0: Mert mondjuk egy beszélgetésben rákérdez valaki, hogy egyébként te 20 évesen hogy éltél, milyen fickó voltál, és akkor még emlékszel rá, mondjuk, akkor
1: és
0: beszélsz
1: úgy
0: róla.
1: Értem, ahogyan éltem,
0: és elmondod,
1: ahogyan
0: akkor...
1: az én fejlődtségemhez képest, és az én lehetőségeimhez képest
0: na,
1: megéltem
0: igen, igen.
1: Azt a 20 éves
0: de
1: kor.
0: Akkor Pál még új nevet is kapott, annyira megváltozott még az identitása is. Hát őt nem Pálnak hívták korábban, Pál fordulatot kapott, és a korábbi összes cselekedete egy nagy kár és egy nagy szemét. És azt maga mögött hagyta, új nevet kapott, mint hogyha én mostantól nem Szabolcs lennék.
2: Hát de annak idején Isten is azt mondta Ábrámnak, hogy mostantól nem Ábrám, hanem Ábrahám legyen a neved. De utána ezt mondta Jákobnak is, hogy mostantól a te neved Izrael. Úgyhogy ez így van a Bibliában.

0: Mondjuk vegyünk egy zűlött embert, aki mondjuk 20 évig zűlött volt.
1: Ne haragudjál meg, de nem mondd el ezt a példát, mert nem jó.
0: De majd azért mégis hallgassd meg.
1: Nem. Vagyis meghallgatom, persze, de nem jó. Hát nem lehet.
0: Hát még nem is tudtam elmondani.
1: Nem lehet kiemelni.
0: De én hát vagyok az. Példa. Ez a fiszkó én vagyok.
1: Hát de én is lehetek. Hát nekem is
0: te volt. Te is zűlött, ugyan, pont 20
1: hát
0: évig.
1: Pont olyan zűlött.
0: Tényleg, hát együtt zűlöttünk.
1: Hát együtt zűlöttünk.
0: Na, de, és pont ez az a helyzet, látod, amit most itt csináltunk, ez volt az élő bizonyíték arra, hogy nevettünk rajta. És hogyha mi már igazi hitben járó emberek vagyunk, akkor ezen mi nem nevetünk, hanem akkor felismerjük azt, hogy az a zűlés, az igazából egy kár és szemét volt, mert végig, amíg mi tényleg zűlöttünk egyébként együtt, hogy az tulajdonképpen kárba vesztegetett idő volt, ahelyett gondolj bele, hogy, hogy mi minden...
1: Nem szabad pillanatokat, órákat kivemelni, mert
0: hát attól ezek nem csak órák voltak. És már megint nevetünk
1: az alatt
0: rajta.
1: Még lehet, hogy valakinek segítettünk is, és valamit, olyan dolgot tettünk, ami teljesen
0: lehet,
1: pozitív.
0: Lehet.
1: Elnézést kérek.
0: Lehet. Sőt,
1: ugyan,
0: remélem.
1: Még egyszer elmondom, nem lehet így kiemelni, ahogyan ezt most próbáltuk.
0: Akkor tenni. Lehet, hogy tévedtem, hogy nem az egész, hanem például a maga a zűlés volt
1: de
0: kár
1: nem,
0: és
1: mit
0: szemét.
1: Mit nevezünk zűlésnek?
0: Hát azt azért
1: hát
0: elég
1: honnantól,
0: egyszerű.
1: Mettől, meddig?
0: Részegeskedés.
1: És akkor?
0: Hát az eléggé kár és szemét.
1: Megtörténhet? Megtörtént.
2: A Babilon az is azt jelenti, hogy zűrzavar.
0: Na, tessék. Az is. És még egyéb bűnöket nem sorolok itt most fel.
1: Miért? Hát megbántottam édesanyámat, édesapámat. Tudnék én sorolni rengeteg dolgot.
0: És maguk ezek a dolgok kerülnek a kár és szemét zsákba.
1: És az egész... Ez előtti életem, hát ne
0: nem az egész, mert tettél benne jókat.
1: Nem,
0: és...
1: ne haragudj, de nem lehet ilyen.
0: És nem az egész
1: összességet
0: élet.
1: Nem lehet egy kalap alá venni mindent, hogy az egész 20 éves koromig én

0: züllött életet éltem. Nem. Én az alatt is szerettem, az alatt Bence. Is felnéztem az égre, igen. az alatt is néztem a természetet, jártam igen, igen. a természetben. Elnézést kérek, de hát azt nem szabad csak úgy fogjam magam kidobni. Is kidobjam.
1: Bűnbánatról beszéltünk már egyébként valamelyik adásban, és arról is, hogy van Isten szerinti megszomorodás és világ szerinti megszomorodás, biztos emlékeztek rá. Bennem legalábbis ez egy fontos fordulópont volt, amikor ezt elkezdtem vizsgálgatni, hogy az Isten szerinti megszomorodás, most én a saját szavaimmal tudom mondani, amikor rálátok, hogy milyen hibás, bűnös dolgokat csináltam, de nem egy ilyen depresszív kesergésben vagyok, hanem most már tudom, hogy hogy kellene helyesen csinálni, és akkor megyek a jó Isten irányában tovább. A világ szerinti megszomorodás az pedig a halálba vezet, így írja a Biblia, amikor elkeseredek, szomorú vagyok, rosszul csináltam, ezután is minden rossz lesz, vége van, és meghalok.
0: Én meg azt gondolom, nem? hogy a nem. múlt, amit felemlítesz, és nem? az elméd előrehoz, az semmi más, csak illúzió.

0: koncentráljunk akkor megoldásként a lélek gyümölcsére, ami egyébként 9
1: igen.
0: dolog.
1: Ami egyébként hogy egy, mert nem azt mondja, hogy gyümölcsei, csehi? Hanem igen. gyümölcse.
2: Gyümölcse.
1: De 9 szót fogalmaz, de ennek mindegyiknek a legfontosabb tartalma a szeretet.

0: hozok még egy gondolatot. Kell védekeznünk a kísértésektől, vagy direkt jó, ha jönnek, mert azok által is tudunk erősödni? Ez a kérdésem egy ige alapján, ami Jakabtól jön, Jakab leveléből, azt mondja Jakab: teljes örömnek tartsátok, testvéreim, amikor különféle kísértésekbe estek, tudván, hogy hitetek próbája álhatatosságot eredményez, az álhatatosság pedig tegye tökéletessé a cselekedetet. Tehát ez alapján, Jakab alapján egyszerűen örüljünk a kísértésnek. Én ebbe így még soha nem gondoltam korábban bele, de hát akkor igen, ugye?
1: A kísértés lehet bennünket hajthat pozitív irányba, vagy negatív
0: pozitív
1: irányba.
0: Pozitív kísértés? Ugye? Na, hát mondj egyet.
2: Igen, van, aki pozitívnak tartja, de én meg negatívnak, nem? Hát van, aki azt mondja, hogy ez a jó, nekem meg ez a rossz, amit mondtuk, más. De Isten pont ezt akarja, hogy igen, szabad világot, hogy mindenki legyen más, de legyen meg a szeretet, az öröm, a békesség, mert azért, mert nem vagyunk egyformák, és ne is legyünk egyformák, mert annak mi értelme van, hogy mindenki egyforma, igaz?
0: Na jó, de a kísértés az lehet, hogy valakinek egyszerűen mondjuk egy nagy torta, aki már egyébként is mondjuk 200 kiló, és minden nap még a kis megkísért őt az ilyen étel, olyan étel, és hát akkor ez is lehet egy kísértés, de sokkal keményebb kísértések is lehetnek, hogy parázmaságtól lehet, kezdve az alkoholon keresztül.
1: Kísértésnek tartatja ugyanezt a tortát egy 45 kilogramm hölgy is.
0: Na tessék, aki meg gondolja, pontosan, hogy mindjárt meghal a soványságtól.
1: Na látod, hogy attól függ, hogy honnan nézzük.
0: Na hát ez az. Nem akkor mégis csak akkor... értem, hogy pozitív vagy negatív.
1: Igen.
2: Legalább van valamivel.

0: hogyha meg tudjuk oldani, vagy át tudjuk élni, az egy öröm, nem?
1: Már micsoda?
0: Hát, hogy még a rosszat is át tudom élni.
1: Öröm? Hogy öröm?
0: Hát nem, hát mert hogy átéltem.
1: Igen? Öröm? Igen,
0: mert én maradok jó, az öröm. Ja,
1: de át kell élni, kísértés jó átélni.
0: Az jó, jó, mert próbáljatok, jó. Igen, tessék, aha, próbáljatok engem megkísérteni, de nem fog sikerülni, aha, ezért
2: és
0: öröm.
2: És akkor ez az a fajta megnyugvás, hogy nem sikerült, az egy öröm.
1: De kell mondani. Hagyni.
2: És az imában úgy van, hogy ne vigy minket a kísértésbe.
1: Jó, beleesni, belemenni a kísértésbe, vagy beleesni.
2: Azt mondta László, hogy olyan jó, hogyha megjönnek a kísértések, mert hogy ő nevet ezen, mert hogy nem éri el a kísértést.
1: Mindenkit el tud érni, szerintem, mert mindenkit ott kísért a kísértő.
2: De nem sikerül.
1: De mindenkinél sikerül, szerintem. Az lehet egy dühösség, sikerülhet, és ez olyan például, hogy én mondjuk egy dühös ember vagyok, vagy mondjuk egy 200 kilós izompacsirta, aki azt felbosszant, azt leütlek. Mondjuk az is egy kísértés, hogy akkor engem megkísért a kísértő, hogy dühös legyek, és utána behúzok egyet neked, és kiterülsz, az is egy kísértés. Kísértés, nem? Tehát mindenkit szerintem a kísértő pont ott kísért, ahol az ő gyenge pontja van. Ki tudja, hogy Lacinál mi neked, mi nekem, mi. De vágyni rá, vagy örülni neki, hát akkor azt mondja az ige, hogy teljes örömnek tartsátok. Testvéreim, amikor különféle kísértésbe estek, tudván, hogy hitetek próbája álhatatosságot eredményez. Az álhatatosság
2: pedig... Ezt mondta László, hogy akkor tudja bizonyítani a hitét és az álhatatosságát.
0: Hát de hogyha nem kapnánk mi akár kísértést vagy szenvedést, akkor mit értenénk erről a világra? Rengeteg dolgot meg kell tanulnunk, de csak akkor, hogyha átéljük.
2: Csak akkor fogod megtanulni, hogyha átéled, és itt ezért örvendjünk a kísértéseknek.
1: Na jó, hát akkor rendben. És akkor egyszerűen teljes örömnek tartsátok, testvéreim, amikor különféle kísértésbe estek, tudván, hogy hitetek próbája álhatatosságot eredményez. Jó, az álhatatosság azért, pedig tegye tökéletessé a cselekedetet.
2: Szabolcs.
1: Na, az ez fontos rész, tehát, elmentünk mellett, tegye tökéletessé.
2: Hát igen, ugye, és a másik igen meg az, hogy mi atyánk, és ott azt mondja, ne vigy minket a kísértésbe, itt meg azt mondja, hogy örvendj a kísértésnek. Akkor most...
1: Az álhatatosság pedig tegye tökéletessé a cselekedetet. Ez a vége. Jó. Itt ennek az igének. Hát akkor legközelebb folytatjuk. Köszönjük a figyelmet. Ez volt már a Bibliáról másképpen című műsor, Erdélyi László, Janovics András, Molnár Szabolcs.

0: A Bibliáról másképpen című beszélgetést hallották.
1: Szól a rádió. A Reformált Evangélium.

0: Hír összeállításunk következik.
1: Velünk az Isten. A napi áhíta címe: Megveri ellenségünket. A mai ige: Zofoniás 3:15. Eltávolítja ellenségedet. Gondolatok az igéről. Micsoda veresség volt ez! A sátán tronfosztottá lett a szívünkben, ahogy a mennyben is azzá lett. Krisztus megfosztotta őt felettünk való uralmától. Még zaklathat bennünket, de már nem tarthat igényt ránk. Nem vagyunk az övéi már, nem kötözheti meg lelkünket. A fiú megszabadított minket, és valósággal szabadok lettünk. Még él ugyanaz ősellenség, és vádolja a testvéreket, de már ennek a tevékenységének is megszabta a végét az Úr. Nagy védőügyvédünk elnémítja a vádaskodót. Az Úr megdorgálja ellenségeinket, és megvéd bennünket, hogy az ördög tevékenysége mit se árthasson nekünk. Még mindig támad bennünket a gonosz szellem, mint kísértő, és megpróbálja befészkelni magát a szívünkbe, de innen is kitessékeli az Úr. Még vonaklik, mint a kígyó, de már nem hatalmaskodhat. Még támaszt bennünk Isten káromló gondolatokat, amikor csak alkalma van rá, de hamar megkönnyebbülünk, mert az Úr csendet parancsol neki, és kotródnia kell, mint a megvert kutyának. Uram, cselekedd meg ezt mindazokkal, akiket éppen ma is keserít és csüggeszt a sátán kutyájának ugatása. Szabadíts meg minket ellenségünktől, és dicsőítsd meg előttünk magadat, Uram, Te, aki már legyőzted őt, bár csak száműznéd őt teljesen ebből a világból. Amen. Ökumenikus istentisztelet az államalapítás ünnepének előestéjén. A Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa ökumenikus, hálaadó istentiszteletet szervez állami ünnepünk előestéjén, augusztus 19-én, szerdán 18 órára a budavári evangélikus gyülekezet templomába. Az ünnepi istentiszteleten a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsának szolgálatában is együttműködő hazai egyházak, római katolikus, református, evangélikus, baptista, metodista, pünkösdi, anglikán és ortodox főpásztorai végzik a szolgálatot. Igét hirdet Steinbach József, református püspök, az ökumenikus tanács elnöke. Továbbá szolgál Erdő Péter bíboros és Kondor Péter evangélikus püspök, a tanács alelnöke is. A 10 nap alatt 4000 program várja a látogatókat a 35. Művészetek Völgye Fesztiválon. A működő 10 nap alatt 4000 program várja a 35. Művészetek Völgye Fesztivál látogatóit Kapolcson, Vigánt-Petenden és Talián-Dörögdön augusztus 2-áig. A program kínálatban egyebek mellett színházi előadások, koncertek, gyerekprogramok, túrák, kézműves foglalkozások és a természetvédelem jegyében zajló rendezvények szerepelnek. A fesztivál pénteki megnyitóján Rost Andrea, magyar zenekultúráért felelős kormánybiztos azt hangsúlyozta, a fesztivál arra hív mindenkit, hogy adjon időt annak, amit hall és lát. Hozzátette, ha a művész és a néző újra egymásra talál, élő marad a művészet. Kiemelte, az ismert művészek jelenléte rangot ad egy fesztiválnak, de emellett fontos, hogy azok is lehetőséget kapjanak, akik a következő időszak művészetét alakítják. Az időjárásról. Hagyományos nyári napok. Csütörtökön gyengén felhős, napos idő várható. Eső nem valószínű, és 30-36 fok közé melegszik fel a levegő. Pénteken ismét derült, száraz idő lesz. A déli szél többnyire mérsékelt marad, és 33-38 fokra tetőzik a csúcs.
0: Híreinket hallották.

0: Párbeszéd műhely. Saját érzelmeinkkel párbeszédet folytatva tudjuk a környezetünket megérteni, formálni. Ehhez nyújt segítséget dr. Hekkel Réz Róbert pasztorálpszichológus műsora. Tartsanak velünk!
1: Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat, ezúttal is a Párbeszéd műhely műsor folyamában találkozunk, kapcsolódnak össze gondolataink, amikor is a mai közös gondolkodásunk kerete e köré a cím köré szerveződik, az érzelmi energia forrása. Sokat beszélgettünk, gondolkodtunk már együtt az érzelmi energia természetrajzáról, és azután, hogy ezt a nagy csomagot, ezt a nagy gondolati egységet így sokfajta nézőpontból körüljártuk, ideje most már annak, hogy az érzelmi energiák forrásával is foglalkozzunk. Honnan erednek ezek az energiák, milyen módon tudjuk mi magunk is kinyitni ezek előtt, az energiák előtt a személyiségünket. Ez lesz majd ebből következően a következő nagy csomagunk, amivel foglalkozunk. Nos, addig azonban valóban nagyon fontos lenne ezt a kérdést megválaszolni, hogy vajon az érzelmi energiák forrása milyen módon jelentkezik, mi a sajátossága, pontosabban talán úgy is megfogalmazhatnánk, hogy hol, hogyan hozzáférhető számunkra. Először is, amit magunkban érdemes tisztázni, az az, hogy ennek a világmindenségnek a természete, úgy is mondhatnám, az építő kövei, az milyen jellegű? Hiszen nagyon régi, a görög filozófia kezdeteire visszanyúló vita az, hogy vajon a szellem vagy az anyag az, amely alapvetően meghatározza ennek a világmindenségnek jelenségeit. A szellem az, amely rendet teremt, rendeződik, és az anyagot szolgájaként megrendezi, összerakja azt a rendszert, amely a szellemi világnak leképeződése, ahogy ennek legismertebb képviselője, Plátón ezt megfogalmazza, vagy pedig sokkal inkább abból kell kiindulnunk, hogy mindennek kezdetén az anyag van, és az anyag aztán egyre bonyolultabb és egyre struktúráltabb, rendezettebb formákban ölt alakot. Nos, ez a fajta vitahelyzet véleményem szerint akkor oldható fel, hogyha azt a kifejezést, pontosabban meghatározást vesszük komolyan, amit Wilhelm Ostwald így tett közzé az ő híres tanulmányában, amely a világ ős eleméről szól. Azt mondja, minden energia, az anyag is, és valamilyen módon a szellem is. Ő tehát abban kívánja feloldani ezt az ellentmondást, az anyagi és szellemi világ egymásnak feszülését, hogy azt mondja, tulajdonképpen mindez valójában energia, energia megnyilvánulás, és ez a fajta energia az, amely kiárad, amely megfoghatóvá, hozzáférhetővé válik, de nem csak az anyagi világban, hanem a szellemi világban is. Wilhelm Ostwald felfogása, az úgynevezett energetikai felfogás olyan szempontból már meghaladott, hogy ő úgy gondolta, ezzel a felfogással helyettesíthető az atomelmélet is. Úgy gondolta, hogy ezzel a felfogással kiküszöbölhető az anyag természetének mélyebb vizsgálata, aztán később rájött, hogy tévedett. De ennek a gondolkodásnak, ennek a felfedezésnek, ennek, ahogy az előbb említettem, energetikai látásmódnak mindenképpen van egy nagyon fontos, nagyon jól hasznosítható magja, hogy tudnélik, valóban mindaz, amit átélünk, megtapasztalunk, az valójában valamilyen energia kiáradás, egy olyan belső erő megragadása, amely szellemünkben, testünkben, lelkünkben, egy szóval a teljességet magában hordozó érzékelések minden egyes pontján megjelenik. És ez a fajta energia kiáradás az, ami bennünket az érzelmi energia forrásaként is lenyűgöz, és újból elgondolkoztat, hiszen akkor, amikor Pál apostol így fogalmaz, tudjuk pedig, hogy azoknak, akik Istent szeretik, minden javukra van, mint akik az ő végzése szerint hivatalosak. Nos, amikor így fogalmaz Pál apostol, akkor mi ezt úgy tudjuk lefordítani, hogy azt mondjuk, minden rendelkezésére áll azoknak, akik Istent szeretik. Minden energia hozzáférhető az ő számukra. Ez az energia tehát nem valamiféle különleges meditációs technika, távol-keleti, titokzatos, vallásos gyakorlatok vagy felfedezések által lesz a miénk, hanem a teremtő jó voltából azok számára hozzáférhető, akik szeretettel, vagyis nyitott szívvel fordulnak felé. Na de ezzel egy kicsit előre szaladtunk. Maradjunk most annál a nagy témánál, amikor is az érzelmi energiák forrásáról beszélünk, és ezt a forrást most folytatólagosan újból hadd jellemezzük. Mégpedig akkor, amikor azt mondjuk, hogy ez a forrás nem más, mint egy potenciális erőforrás. A potenciális erőforrás kifejezés azt jelenti, hogy egy lehetőséget jelent számunkra. Nem automatikusan fakad föl bennünk, hanem inkább ahhoz tudnám hasonlítani, amikor egy nagy követ hengerítenek a forrás szájába, és ezt a követ nekünk pedig onnan el kell távolítanunk, és hogyha eltávolítjuk, akkor a forrás hozzáférhetővé válik, de ha a követ ott hagyjuk, akkor bizony ez a forrás számunkra nem jelent erőt. És ez a forrás akkor válik számunkra hozzáférhetővé, hogyha valóban kinyílok mindazok előtt, az erőforrások előtt, amelyek újból és újból meglátogatnak engem, újból és újból közelítenek hozzám. És hogyan teszik ezt? Az inspiráció csodája révén. Amikor megérint engem ebben az erőtlen világban egy különleges erő kiáradása, amikor megérzem, hogy itt valami nagyon fontos dologról van szó, amire szívemet, lelkemet ki kell nyitnom, ami egészen sajátosan egy belső, személyes üzenetté válik az életemben. Előzmény nélküli, legalábbis úgy tűnik számomra, de ez az előzmény nélküliség valójában nem igaz, inkább úgy lehet mondani, hogy egy váratlan üzenetté válik. És a nagy kérdés az, hogy ebben a váratlanságban hagyom-e magamat megajándékozni. És miután advent idejében vagyunk, karácsonyra készülődve, éppen ezért szeretném most ennek a paradigma példának kapcsán kibontani, hogy miről is van itt szó tulajdonképpen. A karácsony, mint a fény ajándékának ünnepe, hiszen eredetileg ez volt a karácsony ünnepe tulajdonképpen a megvilágosodásnak az ünnepe. Annak a fajta megvilágosodásnak az ünnepe, amikor a sötétségben ülők a tájékozódást vesztettek, a sötétségben a reménységet elveszített, és a reménytelenség csüggedésébe beleroskadt emberek egyszer csak, ahogy a prófétát idézzük, nagy fényességet látnak. És ez a nagy fényesség, ez nem egy vakító fényesség, ami ijeszti őket, ez nem egy villámlás, ami közéjük csap, hanem ez a fényesség egyszerűen meggyőzi őket arról, hogy nem a sötétségé az utolsó szó. Ez a fényesség meggyőzi őket arról, hogy létezik egy másik valóság. Hogy mindaz, ami egyre inkább szomorúsággal, fásultsággal tölti meg őket, az tulajdonképpen csak egy olyan elterelő hadművelet, amely arról szeretné őket visszatéríteni, arról a vágyról szeretné őket lebeszélni, arról az útról akarja őket visszarángatni, amelyet a Biblia keskeny ösvénynek nevez, és amely éppen arról szól, hogy hogyan tudod a te szíved mélyén fenntartani azt a készséget, hogy te igenis rá akarsz csodálkozni az inspiráció szépségére. Hagyod, hogy megérintse a lelkedet ez a csodálatos, belső, új világ. És ennek kapcsán megint csak gondoljunk most a karácsonyra. A karácsonyt mindenféle ajándékozási láz hordalék anyagai teljesen elfedhetik. A neonreklámok, a különböző belénk hasító spotok, a különböző média felületeken mind-mind azt sugallják, hogy a karácsonynak a lényege a pénzköltés. De ha ezt félretolom, ha ezt az üzenetet nem engedem be a személyiségem belső tereibe, ha nem mindenféle kacatokkal töltöm meg a szívemet, akkor a karácsony szépsége megérinti a lelkemet, és egyszerűen megértem, hogy valahol az életemnek a legmélyén ott van az az üzenet, hogy mindannyian ajándékká teremtettünk egymás számára. Hogy erre a csodára várunk akkor, amikor a karácsony megszólít bennünket, és ez az üzenet akar mindannyiunkban egy belső energiává válni. Éppen ezért, amikor azt mondjuk, hogy ezekre a forrásokra, erre a belső megérintettségre akarunk odafigyelni, akkor a mi feladatunk nem más, mint hogy előkészüljünk erre. És ez az előkészüljünk erre, ez talán egy költői képpel úgy fejezhető ki, hogy aki nagy számára igen fontos, nagy becsben tartott vendéget vár, az ünneplőbe öltözteti a szívét. Lehet, hogy nincs sok anyagi java, amivel bizonyítani, úgymond, vagy inkább úgy fogalmaznám, bizonygatni tudja, hogy ő aztán tényleg kitesz magára, és valóban várja azt a számára becses vendéget. De ha az ő szívét ünneplőbe öltözteti, ha tényleg az érzelmeinek minden lehetőségét kiaknázva, szeretettel várja és fogadja a számára fontos vendéget, akkor ő is érezni fogja, hogy itt egy különleges találkozás. Úgy is mondhatnánk, hogy a találkozások ünnepe zajlik. És ez az, amire egy-egy karácsonykor is újból és újból rácsodálkozunk. Megünnepelhetjük a találkozást, az egymásra találás csodáját, ha nem a különböző anyagi javakra fókuszálunk, hanem arra a lehetőségre, hogy mi ajándékká válhatunk egymás számára. Az előkészítés tehát azt jelenti, hogy újból megtanulunk ünnepelni. Na de hogyan történik ez a gyakorlatban? És erre szeretnék most megint egy bibliai őstörténetet elmondani, egy olyan őstörténetét, ami éppen ezt a fajta újbóli ünneplőbe öltözést mutatja be. Hiszen való igaz, hogy meg kell magunkat újból és újból erővel győzni arról, hogy érdemes ünnepelni, hogy nem szabad beleszürkülnünk az ünneplés nélküli fásultságba. És az őstörténet, amelyet most el akarok mondani, az éppen erről a csodáról, erről a különleges lehetőségről szól. Izrael népének történetéből azt a szakaszt szeretném idehozni, amikor hosszú rabszolgaság ideje után Egyiptom földjéről, ahol az egyiptomi fáraó elhatározta, hogy elpusztítja őket, kényszermunkára, úgy lehetne mondani, hogy rabszolgamunkára hajtva, és ott a kemény munka által elpusztítva a nép javát, gondoskodik, idézőjelben értve ezt a gondoskodást természetesen, hiszen egy ördögi természetű gondoskodás volt ez. Szóval arra fog figyelni minden idegszálával, hogy elpusztítsa Izrael népét. És azt olvassuk, hogy amikor ez a döntés megszületik benne, ez az ördögi terv, akkor Izrael Istene meghallja népének kiáltását. És az egyiptomi 10 csapás révén újból és újból bebizonyítja, hogy ő komolyan gondolja, hogy az ő népét meg akarja szabadítani. Hiszen Egyiptom népe szenvedi el ezeket a szörnyű csapásokat, de ott, ahol Izrael népe lakik, az izraeliták Isten védő szárnyai alatt vannak, és semmi bajuk, semmi bántódásuk nem esik. Végül az utolsó csapás után, mint egy sokkban, még a fáraó szíve is egy percre úgymond meglágyul, elengedi a népet, és a nép elindul boldogan, örömmel, hogy végre megszabadultak a rabszolgaság házából. De nem véletlenül fogalmaztam úgy, hogy a fáraó szíve egy percre megenyhül, mert amint elindulnak, utána megint csak magába fordul, és régi természete előtör, amikor is azt mondja, hogy lehettünk ilyen oktalanok, hogy elengedtük a rabszolgáinkat, és parancsot ad hadseregének, hogy gyertek, a harci kocsik mind vonuljanak fel, és induljunk, eredjünk utánuk. És amikor ezt a parancsot kiadja, akkor legmagasabb haditechnikáját felvonultatva természetes, hogy Izrael népe egy éppen most öntudatára ébredő, addig rabszolgalét kiszolgáltatottságában gyötrődő nép rettenetesen megrémül, ahogy látja a harci kocsik által fölvert port, a fegyverek csillogását, ahogy egyre közelebb kerülnek hozzájuk, és teljesen elveszítve reménységüket azzal a jajveszékeléssel fordulnak Mózeshez, hogy miért hoztál ki bennünket, hogy itt nyomorultul elpusztuljunk. Ez lenne az a nagy híres szabadítás, amit ígértél nékünk. És ekkor Isten csodát tesz. Átvezeti őket a veres tengeren, mai kifejezéssel, mai szóhasználatban nádas tengeren, és ahogyan átvezeti őket száraz lábbal, ezt a csodát megtéve, az ő érdekükben, az ő szabadításukért, ugyanakkor azok, akik ezzel visszaélve üldözőbe akarják őket fogni, a fáraó egész serege nyomorultul elpusztul. És amikor mindez megtörténik már, amikor már a múlt, a félelem, a fenyegetés, a szabadulás csodája, amikor minden izraelita sértés, kár, bármiféle veszedelem nélkül megérkezik a nádas tenger túlsó partjára, és látják a nagy harcosok, a félelmetes harcosok hulláit úszni a vizen, akkor Miriam egy nagyon fontos dolgot tesz. Kezébe vesz egy dobot, és ezzel ennek a dobnak segítségével egy éneket tanít Izraelnek, ez az úgynevezett Miriam éneke, és ezt az éneket, ezt a hála éneket együtt a többi asszonyokkal énekelik, és így foglalják össze mindazt, ami történt velük. Ebben a hála énekben élik meg a lényeget. Ebben a hála énekben inspirálja őket a mennyei szeretet, és mutatja meg nékik, hogy mindaz a szenvedés, amit átéltek, mindaz a félelem, ami rettegéssel töltötte meg szívüket, az valójában mind-mind ebben a hála énekben csúcsosodik ki, ebben a hála énekben foglalódik össze, mert ez az egésznek a lényege. Hadd utaljak megint vissza a pálapostoli idézetre. Minden javukra van azoknak, akik Istent szeretik. Úgy tudnám megfogalmazni saját szavaimmal, minden javukra van azoknak, akik nyitottak az Isten szeretetének érintésére. És ez a nyitás az, ami nem csak karácsonykor és nem csak az adventi időszakban, hanem életünknek minden pillanatában a legfontosabb kérdés. Mert ez az energia, az érzelmeink megújulását, a szeretetben való bővölködést, a kreativitást, a megújulást szervező és bátorító energia körülvesz bennünket, olyan, mint a rádióhullámok. De ha nincsen adó, ha nincsen bekapcsolva ez az adó, akkor néma marad, akkor az üzenet nem hallatszik, akkor nem fogom megérteni a rádió adónak az üzenetét. És éppen ezért lenne annyira égetően fontos, hogy megérezzük, megértsük, hogy nekünk kell bekapcsolni a rádió vevőkészüléket, hogy nekünk kell igent mondani arra, hogy igen, vágyakozunk arra, hogy ez az égi szeretet megérintsen bennünket, hogy újból és újból igent mondjunk arra a sürgetésre, amit a szívünk mélyén érzünk, amikor az ürességnek egyre nagyobb fájdalmát éljük meg. Hiszen ne felejtsük el, mi nem arra teremtettünk, hogy a személyiségünk sodródását, jelentéktelenségét, ide-oda kapkodását és a különböző hazug áramlatoknak való kiszolgáltatottságát elfedjük ócska kacatokkal, hanem arra teremtettünk, hogy ezt a belső ürességet, ezt a Pászkál szavaival élve Isten alakú űrt azzal töltsük be, aki valóban képes erre, aki bennünket újból és újból azzal az energiával tud megtölteni, ami egyedül belőle származik. És ahogyan Miriam is felismerte, és ezért tanította meg az ő énekét az izraelita asszonyoknak, és ezért énekelték együtt, hogy mindenkit áthasson ez a csodálatos ének. Nos, hogy végre rájöjjünk, hogy tulajdonképpen minden a szabadításról szól. Hogy minden, amit átélünk, minden, amit megtapasztalunk, akármilyen, ahogy Dávid fogalmazza, a halál árnyékának völgyében járok is, hogyan is folytatódik ez a csodálatos zsoltár, azt mondja, a te vesződ és botod, azok vigasztalnak engem. Nincsen semmi olyasmi az életemben, nincsen egyetlen egy olyan sötét perc sem, ami ne erről a szabadításról, ne erről ennek a szabadításnak a vigasztaló erejéről szólna. Csak erre ki kell nyílni. Ezt be kell tudni fogadni. Nem saját erőnkből, nem az anyagnak, vagy a szellemnek az elsőbségét hirdetve, nem arról filozofálva, vagy okoskodva, inkább így mondanám, hogy saját erőnkben bízunk, vagy valamiféle különleges természet fölötti energiákat próbáljunk életünkbe belecsempészni, belecsöpögtetni, nem ez az út, hanem az, hogy hagyjuk magunkat megajándékozni attól a valakitől, aki ajándéká vált számunkra, vagy ahogy Pál apostol mondja, aki az ő gazdagságát nem tekintette zsákmánynak, hanem gazdag lévén szegényé lett érettünk, hogy mi az ő gazdagsága által meggazdagodjunk. Hát így kívánom mindannyiunknak, hogy ezt az ajándékba kapott gazdagságot, az értünk vállalt krisztusi szenvedést örömmel el tudjuk fogadni, és általa megajándékozva, meggazdagodva mehessünk tovább életünk útján. Köszönöm, hogy meghallgattak, ezzel a Párbeszéd műhely mai adása véget ért.
0: Önök a Párbeszéd műhely műsorát hallották dr. Hekken Réz Róbert pasztorálpszichológussal. Várjuk Önöket a jövő héten is.
2: És most szakértünk válaszol. Következik Életképek Tinédzser Országból rovatunk. Önismereti problémák, élettervezés, örömök, bánatok, krízisek, megoldások. Hídépítés Tinédzserország felé szülőként, pedagógusként. A stúdióban Strasser Andrea kérdezi Jánosi Ferencet, a Magyar Pünkösdi Egyház ifjúság és családépítő szolgálatának vezetőjét.
3: Szerbusz Feri, örülök, hogy újra itt vagy.
4: Én is köszöntöm a kedves rádióhallgatókat.
3: A mai rovatunk témája lesz az, hogy a nem hétköznapi csodák az átlagos hétköznapjainkon is megtörténhetnek. 25 éve tartasz előadást gyermekeknek, fiataloknak, járod az iskolákat, fiatalokat segítesz az önbizalom hiánytól elkezdve nagyon sok mindenben, miközben van egy olyan történet, egy személyes történet az életedben, ahol akár fordulhatott volna meg benned ez a dolog úgy, hogy soha többet nem szeretnél fiatalokkal szóba állni. Elmeséled ezt a hallgatóknak? Egyszer megígértük, hogy ezt elmeséled.
4: Igen, elmesélem ezt a történetet, csak egy picit előrébb mennék, hogy úgy kerültem az iskolai szolgálatba, hogy az volt bennem, hogy menjek el a szomszéd utcába, és akkori lakóhelyünkön elmentem itt a szomszéd utcába, és mivel nem börtön találtam, hanem iskolát, ezért lettem iskola lelkész, ezt szoktam így mondani, ilyen
3: de ez nem így történt,
4: volt.
3: Ugye?
4: De tényleg elmentem, bementem az igazgatóhoz, és azt mondtam neki, hogy én szívesen tartanék itt a diákoknak valami előadást, így az önismereti témakörben, vagy bármi, amiről szükség van. És hát igazgatónő így gondolkodott, azt mondja, hát egy vagy két osztállyal próbáljon meg találkozni.
3: Hány éves voltál ekkor?
4: Hát ekkor, tehát végeztem a teológián, 29 környékén volt, ilyen 24-25 éves voltam, igen. És hát ez a pályám eleje, tehát ez a teljesen így a kezdete, és akkor annyira örültem, hú, egy osztályba bejutottam, kettőbe, háromba, négybe. Utána ebbe az iskolában meg egyre több osztályba sikerült előadásokat tartanom.
3: Miről szóltak az előadásaid?
4: Akkor is ilyen tinédzser problémákkal kezdtem, önértékelési gondok, utána később bejött a kábítószer használat, akkor utána már úgy voltam vele, hogy ha már erről beszélek, akkor tanuljak is valamit, így kerültem az addiktológiára, hogy végeztem az addiktológiai képzést a teológus lelkészi után, és utána később meg elvégeztem a pásztorálpszichológiát. A fiam azt mondta, hogy apa, egy 20 éves korodig nem szerettél tanulni, azóta meg tanulásfüggő lettél, hát ebben van valami igazság, és épp erről a lakóhelyünkről, tehát innen, tehát Budapestről költöztünk egy új lakókörnyezetbe, amikor külön utaztunk a feleségemmel, és a feleségem egy olyan autóval ütközött, amit egy 10 éves vezetett, és olyan 30-as táblánál körülbelül 130-as sebességgel beleütközött a feleségem egyik autójába ez a 10 éves srác. Mi ekkor vártuk az első gyermekünket, 7,5 hónapos terhes volt a feleségem, másfél éves házasok voltunk, életünk egy új szakasza előtt, és a feleségem már nem otthon aludt. Tehát hiába költöztünk, már nem az új házban kezdte az életét, hanem a kórházban. Először azt mondták, hogy a babával minden rendben van, és utána pedig közölték, hogy nagyon nagy a baj. Egyszer az orvos azt mondta, hogy apuka, haldoklik a gyermekem. És ha akar, akkor egy pillanatra szinte elköszönhet a gyerekétől. Egy ultrahangos felvételt láttam, és szinte olyan volt, mintha egy kezet itt látnék felemelve, hogy elköszönt a kisfiunk, kiderült, hogy kisfiunk lett volna. És az orvos akkor nagyon szomorú híreket mondott, nem csak azt, hogy meghalt a gyermekünk, hanem azt, hogy a feleségem nem lesz képes tovább járni. És a harmadik hír, amit kaptunk, az pedig az, hogy az életünket meghatározza azt, hogy többet nem lehet gyermekünk sem. Tehát egy pillanat alatt azt éreztem, hogy minden kapaszkodómat kirántották alólam, és nem tudtam más tenni, mint a jó Istenhez kiáltani, hogy Istenem, tegyél valami csodát. Nagyon nagy kérdés volt, hogy azok után, hogy egy 10 éves megöli a gyermekünket, én mennyire leszek képes végezni a munkámat, hogy 10 éveseknek akarok segíteni. És ugye ez meg is fogalmazódott bennem egy kérdés formájában, hogy tegyek-e jót azzal a generációval, amelyik megölte a gyerekünket. És közben ugye az Isten megszólított, hogy tegyek-e jót én is azzal a generációval, aki megölte az én fiamat is.
3: Mármint Isten kérdezte
4: ezt tőlem.
3: És az
4: ő fia Jézust. És akkor azt mondtam Istennek, kötöttünk egy algút, hogy azt mondtam Istennek, hogy Istenem, ha te csodát teszel az életemben, és segítesz abba, hogy ez a 10 éves fiút én ne szétszedjem és széttépjem, hanem a szívemből meg is tudjak neki bocsátani, és esetleg megadod azt a csodát is, hogy a feleségem, aki járni képtelen, valamennyire járni tudjon, és hát mindegy ilyen bónusz ráadás volt a kérésemben, hogy ha megadod azt, hogy a meddő feleségemtől legalább egy gyerekes apa legyek, az óriási dolog lenne, és nem egy, hanem két gyerekes apa lettem a meddő feleségemtől, akit Isten, tehát az orvosi szakvélemény kimondta a meddőséget. Azt mondták, hogy nem fog tudni járni. Dorkában olyan akarat volt, hogy újra tanult járni, nem tudta, hogy hogyan kell bizonyos izomkötegeket mozgatni az is. Tehát a baleset során ő neki medencetörése lett, bokatörése, személemcsonttörése, különböző izomkötegek kificamodtak, és úgy nézett ki, hogy mindent újra kell kezdenünk. És még azt is mondta, hogy nyugodtan adjam be egy otthonba, és kezdjem újra a párkapcsolatomat is.
3: Mármint, hogy a feleségemet adjam be egy otthonba,
4: és keresek egy új párt. És azt mondta, hogy nem, ha szerettelek akkor, amikor teljes egészséges volt, akkor most melletted maradok. És hát jó, hogy ez így történt, ennek most már lassan 25 éve, hogy házasok vagyunk, elég régi a történet, de mégis azt látni, hogy az Isten csodát tud tenni, a romokból életet fakaszt. Újjáépített egy embert, egy személyiséget, de újjáépített abban is, hogy 10 évesek felé való elkötelezettségem nem csökkent, hanem még erősebb és hitelesebb lettem a fiatalok között, és közben azt megélni, hogy mégis apa lettem egy ilyen reménytelen helyzetben, ez valahol bátorít arra, hogy másnak is próbálok erőt adni, mert akkor azt az igét olvastam, hogy a minden irgalomnak és vigasztalásnak atya, az megvigasztal bennünket is minden nyomorúságunkban, hogy azzal a vigasztalással, amivel az Isten vigasztal, azzal legyünk képesek másokat megvigasztalni. Én most munkám során az a feladatom, hogy 10 éveseket, pedagógusokat, szülőket erősítek, bátorítok, vigasztalok, de valahol abból az erőforrásból dolgozok, amit az Isten bennem dolgozott.
3: És akkor hogyan indult újra az, és hogyan fordult meg benned, hogy akkor ugyanúgy foglalkoztál a fiatalokkal tovább?
4: Érdekes volt, amikor személyesen találkoztam ezzel a fiatal emberrel, és odáig sem jutott el, hogy legalább azt mondja, hogy sajnálom, ami történt. És annyit mondtam neki, hogy sajnálom, tudlak, hogy egy ilyen helyzetben még annyit sem tudsz kimondani, hogy bocsánat, vagy legalább sajnálom, amit tettem. Ez volt az egyik oldala, hogy nagyon nehéz volt. A másik oldal pedig az, hogy tettem egy ígéretet az Istennek, hogyha ő ennek ellenére használ ezen a területen és csodát tesz az életemben, akkor én azt mindenhol, ahol lehetőségem lesz, azt elmondom, és több 10 000 fiatalnak elmeséltem már így a történetünket, hogyha van alkalmam tévében, rádióban, és úgy följön, hogy voltak-e olyan személyes élményeim, ami nehézség volt az életemben, akkor elmesélem ezt a történetet, mert valahol ez a lényem részévé vált, ez a kincsünké vált, és azt mondja az Isten igéje, hogy a bölcs sáfár ót is újat hoz elő a tárházból, hát ez ott van a mi tárházunkban, de azt mondja az Isten igéje, hogy még a síralom völgyén is, hogyha átmennek, az források völgyévé teszik. Rengeteget sírtunk ebben az igaz időszakban, rengeteget kiáltottunk az Istenhez, hogy még haragudtam az Istenre is, hogy miért engedi ezt meg az Isten, ez miért velünk történt. Voltak olyanok is, akik azt mondták, hogy biztos megérdemeltük, hogy ez történt velünk, És azt tudom mondani a kedves rádióhallgatónak is, hogyha kríziseken megy át, vagy nehézségekben van, akkor kiáltson az Istenhez, mert azt mondja az Isten igéje, hogy mindaz, aki segítségül hívja az Úrnak a nevét, az megmenekül. Szükségünk van arra, hogy néha eljutunk arra pontra, hogy egyedül nem megy, akkor kérjünk segítséget az Istentől.
3: Kicsit másról szólt ez a rovat, kicsit rólad szólt, de én nagyon vártam, hogy elmeséld ezt a történetet. Én egy jó pár évvel ezelőtt egyszer ezt hallottam rólad, és nagyon örülök, hogy most ezt elmesélted, és egy picit talán másképp fogjuk ezután, a sztori után hallgatni ezeket a rovatokat, és azt, hogy hogyan segíted a fiatalokat. Köszönöm szépen!
4: Életképek tinédzser országból csak úgy lehet hiteles, hogyha mi magunk is járunk nehézségek között. És ezek a nehézségeink, ezek pedig olyanok lesznek, mint a kagylóban lévő homokszem, ami fáj a kagylónak, de előbb-utóbb igaz gyöngy lesz belőle. Tehát valami érték jön ki, valami olyan maradandó, és talán hívő emberként az a legnehezebb átélni, amikor úgy érzem, hogy még az Isten is elfordult tőlem, de Jézus pont a kereszten azért kiállt föl így, hogy én Istenem, miért hagytál el engemet, hogy mi ne legyünk elhagyatottak az Istentől, ezért ő lett elhagyatottá.
3: Nagyon köszönöm a mai gondolatokat.
4: Szívesen.
2: Szakértőnk válaszolt. Életképek tinédzser országból. Strasser Andreával és Jánosi Ferenc misszióvezetővel.

0: Növekedjetek az ismeretben.
1: Sok szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat. Egy

meghatározza a kapcsolatainkat, a gondolatainkat. Ha találkozunk valakivel először, vagy mi készülünk egy új közösségbe, vagy akár egy család meglátogatására, úgy öltözködünk, úgy készítjük fel magunkat. Ösztönösen is tudjuk, hogy ez az első, ami látszik rajtunk, ami hallatszik majd tőlünk, az hosszú távra meghatározhatja kettőnk kapcsolatát. Ez az ember most találkozik először Jézussal. Most hallja először. Az első, amit hall, megbocsáttattak a te bűneid. A történet ismerős bizonyára legtöbbünknek, Kapernaumban játszódik, ott Jézusnak volt egy lakása, úgy tudjuk, hogy az övé volt-e vagy sem, ezt nem tudjuk biztosan, de ott rendszeresen megszállt. Nagyon sokan összegyűlnek ezen a helyen, mert már hallottak az ő gyógyító szeretetéről. Tele van a ház, az udvar, megközelíthetetlen sokaság veszi körül az épületet. És akkor jön ez a négy barát, és hozzák a hordágyon közös barátjukat. Aki béna, Lukács egy olyan orvosi kifejezést használ, ami egyértelműen a bénaságnak a szakkifejezése volt annak idején. További részleteket nem tudunk, de látszik, hogy maga tehetetlen ez a valaki. De nem tudnak Jézushoz jutni vele, lehetetlen. És akkor az élelmes szeretet egy új ötletet talál ki. Menjünk hátra, a lapos tetejű izraeli házaknak volt följárójuk, sokszor fönt is időt töltöttek az izraeliek. Fölmennek a lapos tetőre, és görögül, úgy fogalmaz itt Lukács, hogy a cserepet bontják meg, hát a födémet mondjuk így. Szétszedik, különös munkába kezdenek, nyilván ott potyognak dolgok, por lesz egy kicsit, és zaj is, de nem számít, ezek az emberek mennek és viszik a barátjukat Jézushoz, mert Jézusra van szüksége. De meggyőződésem, hogy ők is meglepődnek ezen a fogadtatáson, ezen az első mondaton, ahogy most engem ez állított meg, és ezt szeretném megosztani veletek. Hát mennyi minden mással kezdhette volna Jézus? Hát mennyi mindent mondhatott volna? Nem is sorolom a variációkat. Végtelenek szinte. A helyzetet elemezve, vagy a barátok munkáját megköszönve. Bármit. De ami különös, hogy ennek az embernek sem szab semmilyen feltételt. Nem kezdi el itt firtatni a hátterét. Nem kezd el tanítást adni arról, amit a kortársai gondoltak, hogy mindenképpen valami bűn okozati összefüggés van itt a háttérben. Nem elemez semmit. Nem kérdez semmit. Csak így, egyenesen ezt mondja neki. Megbocsáttattak a te bűneid. És tudjátok, testvérek, valóban ez az első szava mindenkihez. Az első igazi szava, a szívenütő szava. Hiszen, hogy eljussunk hozzá, ahhoz mindjárt életében voltak és vannak előzmények. De egyszer csak eljutunk arra pontra, amikor Jézus első szóként, legfontosabb közlendőként, értitek, legfontosabb üzenetként, így ezt mondja a te szemedbe, megbocsáttattak a te bűneid. És itt kezdődik mindig az új. Itt kezdődik az igazi változás. Itt kezdődik a valóságos csoda. Fontosabb és nagyobb esemény, mint hogy aztán ez az ember fölkel a bénaságából. Az is megadatik neki. De Jézus nem véletlenül nem azzal kezdi. Nem, mintha nem látná, hogy béna, hogy beteg, hogy maga tehetetlen. Nem, mintha nem szánná szívéből. Hanem a leglényegesebbel akarja kezdeni. Megbocsáttattak a te bűneid. Ez nagyon érdekes és nagyon fontos. És tudjátok, meggyőződésem, hogy az egyházunk egyik nagy baja és gyöngesége, hogy ezt nem mondjuk el világosan, nem ezzel kezdjük, nem ez a missziónk lényege, hanem mi. Vagy a gondviselő Istent hirdetjük, vagy a feltételeket szabjuk. Mit tegyél előbb? Mit mondjál előbb? Mit rendezzél előbb? És nincs ereje a szónak. És nincsenek gyógyulások. Vannak, na, Istennek még ennek ellenére is. De alig-alig vannak újjászületések. Pedig ha ezt valaki

0: aki nyitott szívvel meghallja, mint ez az ember, akkor ott újjászületik. Amikor Jézus így belemondja az arcába, hogy ma szoktuk fogalmazni, ember, megbocsáttattak a te bűneid. Uram, de hogy? Még nem tettem ezért semmit. És ha most itt van volna közöttünk valaki, aki életében először hallja az ige hirdetést, akkor annak még jobban a szívébe kiáltanám, és kiáltja az ige. Hogy tudod, hogy Jézusnak ez az első szava hozzád? Akármit hallottál az egyházról, hallottál lelkészektől, lelkészekről, hallottál ilyen tanítást, olyan tanítást, ilyen kegyes gyakorlatot, olyan kegyes gyakorlatot, szertartások, szépen sorban keressék, konfirmáció, egyházi esküvő, aztán egyházi temetés, mindent meg lehet tervezni, meg lehet szervezni, de semminek nincs olyan ereje, mintha Jézus téged megszólít, és csak ennyit mond, ember, megbocsáttattak a te bűneid. Menj fel a te házadba, menj el, szabadon, gyógyultan, lelkileg újjászületetten. Érted? Nem kérdezek tőled semmit. Nem kell magyarázkodnod. Nem kell magyarázkodnod. Tudok mindent. Hát ha valaki, Jézus nagyon jól tudta ennek az embernek is az előéletét. Mindent tudott, ő tudja, hogy bizonyos betegségek tényleg összefüggnek a bűneinkkel, mások meg nem. Ez egy nagy titka Istennek, de ezt látjuk, ezt tapasztaljuk, hogy mind a kettő igaz. Igen, vannak betegségek, amik bűneink miatt jönnek ránk, és vannak, aminél ilyet nem tudunk kimutatni. De kell ezen nekünk okoskodni? Kell ezt megfejtenünk? Amikor az első szó a feltétel nélküli kegyelem? Az első szó a feltétel nélküli bűnbocsánat hirdetése? Akkor nem elemezni kell, hanem boldog örömmel megköszönni. Mit hiszel? Magad se tudod, én se tudom. De egyet higgy, megbocsátottak a te bűneid. Ezzel kezdi Jézus. Most is, itt is, és újra, amíg egyszer a szíved rá nem dobban, és egy mély elementáris erő át nem járja az életedet. Erre vártam, Uram. Ez hiányzott. Évek, tizedek óta, lehet, hogy templomba járok, de még senki nem mondta így az arcomba, hogy megbocsátottak a bűneim. Hát most vidd haza. Hát most hidd el, mert semmi más nem kell tenned, mint elhinni. Ezt látjuk ebből a történetből. Elhinni. És nagyon érdekes, mert ha egy kicsit elemezzük még, akkor ugye fölmerül, hogy ténylegesen hogy álltak itt össze a dolgok, hiszen azért itt vannak a barátok is például. Itt vannak ezek a tényleg jó barátok, és csak jót lehet róluk elmondani, de vajon az ő hitükért, kapott bocsánatot ez a beteg? Hát nem. Tudjátok, hogy az ő hitük az minek a jele? Az előkészület jele. Az előkészítés jele, amit kivégzett el. Isten. Isten előkészítő munkájának a jele a barátok hite. Nem a betegé, nem a beteg készült. Szegény nagyon nem is tudott készülni, mert mozdulni se tudott, csak őt vitték. De a te életedben is a körülötted élők rendkívül fontos szolgálatban vannak, és voltak a szüleid, nagyszüleid, keresztszüleid, és most is szolgálatban vagyunk egymás felé, hogy közvetítsük az Isten kegyelmét, hogy elmondjuk Isten szeretetét. Ezt Jézus jelként látja. És még egyszer mondom, nem azt firtatja, hogy na te beteg, nézzük csak a szívedet. Mi van ott benne? Eléggé bánod már a bűneidet? Hát hol van erről szó, testvérek? Eléggé bánod már? Gyötrődsz? Sírsz? Vagy? Na te ide jöttél, hát megértelek, ugye sokan jöttek már, milyen haszonleső vagy, érdekember. Téged csak az érdekel, hogy testileg felgyógyulj, mit érdekel téged a lélek, mit érdekel téged az Isten, úgy messziről tiszteled őt. Nagyon sok minden kiderülhetett volna erről a betegről, testvérek, ha Jézus elkezdi elemezni, de nem kezdi el elemezni, hanem közli az Isten üzenetét. Megbocsáttattak a te bűneid. És ma is ezt közli velünk. De hát mégis eddigi tapasztalataink, hívő gyakorlatunk alapján, ha csak ennyit mondanánk például a családtagjainknak, ha ennyit mondanánk a rokonainknak, akkor nem tennénk őket könnyelművé, vagy nem tennénk az Isten kegyelmét olcsóvá. Hát csak így mondjuk el, hogy megbocsátottak a te bűneid? Ez így túl egyszerű, nem? Túl olcsó. Túl felelőtlen. Hát felelőtlenné tesszük őket. És csak közöljük, hogy megbocsátottak a bűneid. Ézsaiás könyvében az 5. részben ott maga az Úr elmeséli, hogy olyan az ő népe, mint egy szőlő, egy szőlőskert, és szépen felkészíti. És ott részletesen elmondja, hogy mit tett. Megtrágyázta, metszette, kapálgatta, körbekerítette, stb. És nem termett szőlőt. Vadszőlőt termett. És akkor föltesz Isten a kérdést, hogy hát mit kellett volna még megtenni. De most ezt alkalmazzuk magunkra. Testvér, gondold végig. Szerinted neked mit kell ahhoz megtenni, hogy az Úr Jézus megváltson téged? Mit kell ahhoz neked tenni, hogy az Úr Jézus megváltson téged? A válasz kristálytisztán egyszerű. Semmit. Mert az Úr Jézus megtette. Megtette. Mi tudjuk, hogy ez nem olcsó kegyelem, mert neki nagyon fájt. Neki nagyon fájt, szó szerint, hogy minket megváltott a kereszten. De akárhogy nézzük, testvérek, és ez a történet is megerősít, nekünk tényleg teljesen ingyen van. Ha így teszem fel a kérdést, vajon nem elég jó, nem elég tökéletes, amit értettet? Azért kell hozzátenned valamit? Hát akkor majdnem azt mondom, hogy Isten káromló mondatokat mondom. Nem elég jó. Az Isten fia föláldozta az életét, értem, az nem elég jó. Ez nekem még hozzá kell tennem? Hát nem szégyellem magam. Mit akarok én hozzátenni Isten Jézus életéhez, az ő áldozatához? Nem kell hozzátenni semmit. Ezért mondja Jézus, megbocsátottak a te bűneid. Én mindenért fizettem, tökéletesen fizettem. Felejts el mindent, amit azt gondoltál, hogy te majd hozzáteszel. Hittel fogadd el, és megváltoztatja az életedet.
1: A tetőn át Jézus elé bocsátott béna ember először találkozott az Úr Jézussal, aki mindent tudott róla. Első szavai így szóltak hozzá. Ember, megbocsátattak a te bűneid, és ettől kezdve minden újjá lett ennek az embernek az életében. Ha ez már a mi életünkben is megtörtént, dicsőítsük az Úr Jézust boldog örömmel, felfoghatatlan kegyelméért. Kedves hallgatóink, az ige magyarázat második részét egy hét múlva hallgatjuk majd meg. Addig is Urunk áldását kívánjuk szeretettel, Zika Klára és Nemeshegyi Zoltán, viszont hallásra!

0: egyházakról mindenkinek. Híreink következnek az egyházak életéről, programjairól és szolgálatáról.
1: Velünk az Isten. A napi áhítat címe: Megveri ellenségünket. A mai ige: Zofoniás 3:15. Eltávolítja ellenségedet. Gondolatok az igéről. Micsoda veresség volt ez! A sátán tronfosztottá lett a szívünkben, ahogy a mennyben is azzá lett. Krisztus megfosztotta őt felettünk való uralmától. Még zaklathat bennünket, de már nem tarthat igényt ránk. Nem vagyunk az övéi már. Nem kötözheti meg lelkünket. A fiú megszabadított minket, és valósággal szabadok lettünk. Még él ugyanaz ősellenség, és vádolja a testvéreket, de már ennek a tevékenységének is megszabta a végét az Úr. Nagy védőügyvédünk elnémítja a vádaskodót. Az Úr megdorgálja ellenségeinket, és megvéd bennünket, hogy az ördög tevékenysége mit se árthasson nekünk. Még mindig támad bennünket a gonosz szellem, mint kísértő, és megpróbálja befészkelni magát a szívünkbe, de innen is kitessékeli az Úr. Még vonaglik, mint a kígyó, de már nem hatalmaskodhat. Még támaszt bennünk Isten káromló gondolatokat, amikor csak alkalma van rá, de hamar megkönnyebbülünk, mert az Úr csendet parancsol neki, és kotródnia kell, mint a megvert kutyának. Uram, cselekedd meg ezt mindazokkal, akiket éppen ma is keserít és csüggeszt a sátán kutyájának ugatása. Szabadíts meg minket ellenségünktől, és dicsőítsd meg előttünk magadat. Uram, te, aki már legyőzted őt, bár csak száműznéd őt teljesen ebből a világból. Amen. Ökumenikus istentisztelet az államalapítás ünnepének előestéjén. A Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa ökumenikus hálaadó istentiszteletet szervez állami ünnepünk előestéjén, augusztus 19-én, szerdán 18 órára a budavári evangélikus gyülekezet templomába. Az ünnepi istentiszteleten a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsának szolgálatában is együttműködő hazai egyházak, római katolikus, református, evangélikus, baptista, metodista, pünkösdi, anglikán és ortodox főpásztorai végzik a szolgálatot. Igét hirdet Steinbach József, református püspök, az Ökumenikus Tanács elnöke. Továbbá szolgál Erdő Péter bíboros és Kondor Péter evangélikus püspök, a tanács alelnöke is. Egy hét imádság ima lánc, már lehet jelentkezni. A református egyház tisztújító választásaihoz közeledve az imádság évében egy különleges 168 órás ima láncra hívják egyházuk minden gyülekezetét október 5 és 11 között. A megszakítás nélküli imalánchoz kis csoportban, családi körben, vagy akár egész gyülekezetként is lehet csatlakozni. Az egyház missziói szolgálata szeretné, ha ez az egy hét nem csupán egy program lenne a sok közül, hanem a lelki megújulás és az egység megélésének ideje, amikor közösen állnak meg, hogy Isten vezetését kérjék egyházuk jelenéért, jövőjéért, és a megválasztandó új vezetőkért. Arra kérik a testvéreket, hogy a magyar reformátusság ezen kiemelt központi eseményén vállaljanak egy-egy órát, amikor ketten vagy hárman összejönnek imádkozni. A megszakítás nélküli imalánchoz kis csoportban, családi körben vagy akár egész gyülekezetként is lehet csatlakozni. 23. alkalommal rendezték meg a kárpátaljai keresztény gitáros tábort. Idén már 23. alkalommal rendezték meg a kárpátaljai keresztény gitáros tábort július 13 és 19 között, amelyre a 13. életévüket betöltött fiatalokat várták Kárpátalja különböző településeiről Ungvárra. A résztvevők sokszínű közösséget alkottak az életkor és zenei képzettség tekintetében egyaránt. A kezdőktől egészen a haladókig mindenki megtalálhatta a számára megfelelő csoportot. A táborban idén 6 gitáros csoport működött elhivatott oktatók irányításával. Török Gellért jezsuita szerzetes testvér is csatlakozott a képzéshez, aki oktatóként aktívan bekapcsolódott az egyik csoport napi foglalkozásaiba. Nyári szünet az országos irodában. Az Evangélikus Egyház országos irodája tájékoztatja az egyházközösségek, az intézmények vezetőségét és tisztelt partnereit, hogy augusztus 3. hétfő és augusztus 14. péntek között zárva tart. Az ügyintézés ebben az időszakban szünetel. Az első munkanap az országos irodán augusztus 17. hétfőn lesz a szokásos munkarend szerint.
0: Kulturális programajánló.
1: Augusztus 21 és 23 között rendezik az Arcus Temporum Művészeti Fesztivált Pannonhalmán. Augusztus 21 és 23 között rendezik meg 22. alkalommal a Pannonhalmi Főapátságban az Arcus Temporum Művészeti Fesztivált, amely ezúttal az iskola témáját járja körül, közölte a főapátság. A közlemény idézi Dejcsics Konrádot, a fesztivál igazgatóját, aki szerint ez az esemény olyan hely, ahol a zene, az irodalom, a képzőművészet és a spiritualitás területein egymással beszélgetve egyszer csak rájövünk, hogy testvérek vagyunk. A fesztivál idei házigazdája Mácsai Pál színművész. Az Arcus Temporum zenei arculatát idén is Keller András hegedűművész, a fesztivál zenei művészeti vezetője formája, aki a 100 éves Kurták György alkotó társául Johann Sebastian Bachot választotta. Meglátása szerint az ő művészetük csodálatosan egészíti ki egymást, és csodálatos érzéseket kelt bennünk, amikor egy térben hallhatjuk Bach és Kurták zenéjét. Augusztus végén ismét Szeretett Láng Fesztivál lesz Budapesten. Budapesten, a Mária Remetei Kegytemplom parkjában augusztus 29-én 9 órától ismét megrendezik a Szeretett Láng Fesztivált. A Szent Mise főcelebránsa Martos Levente Balázs, esztergom budapesti segédpüspök lesz. Szilágyi Szabolcs, Pilis Csabai plébános az egyéni szentségimádásról fog tanítani. Szabó József pap korunk szellemi harcáról, a gonosz trükkjeiről beszél majd. A 10 óra 30-kor kezdődő Szentmise főcelebránsa Martos Levente Balázs, esztergomi budapesti segédpüspök homiliájának témája Mit tehetsz a leendő hivatásokért, mit tehetsz a papjaidért? Beszédének vezérfonala a Szeretett Láng lelki napló egyik üzenete. Nem csak a még el nem indult hivatásokat ajánlom különös figyelmetekbe, sokkal inkább a már elindult papi hivatásokért hozzatok sok áldozatot. Változatos programok várják az érdeklődőket Szent István király ünnepén Pannonhalmán. Első királyunk ünnepén, augusztus 20-án Pannonhalma nyitott kapukkal várja mindazokat, akik el akarnak zarándokolni hazánk ősi szentélyébe, hogy részesei legyenek az itt élő hagyománynak, lelkiségnek, kultúrának. A Túrszi Szent Márton tiszteletére emelt pannonhalmi monostor története szorosan összefonódik hazánk történelmével. Szent István királyunk rendelése szerint Szent Márton hegyén a bencér szerzetesek minden nap imádkoznak hazánk fennmaradásáért. Egész nap ingyenes programok várják az érdeklődőket, lehetőséget adva a feltöltődésre.
0: Egészséget mindenkinek!
1: Leó pápa felhívása Szentföldért. Térjenek vissza a tárgyalásokhoz az igazságos megoldásról. A Szent Atya július 26-án, vasárnap, az Úrangyala imádság alkalmával Cisziordánia és a gázai övezet kapcsán azt kérte, tartsák tiszteletben minden ember egyenlő méltóságát, elutasítva az újabb katonai akciókat és az egyoldalú döntéseket. Arra szólított minden érintett felet a Közel-Kelet kapcsán, hogy függesszék fel a támadásokat, nyissanak teret a párbeszédnek és a diplomáciának. Leó pápa a következő szavakkal emelte fel hangját a békért és a kiengesztelődésért. Sürgető felhívással fordulok a felelősökhöz, hogy törjenek vissza a tárgyalásokhoz olyan igazságos politikai megoldásról, amely minden ember egyenlő méltóságán és azonos jogain alapul, valamint utasítsák el az újabb katonai akciókat és az egyoldalú döntéseket. Szívem mélyéből kérem az összes érintett felet, hogy függesszék fel a támadásokat, és sürgősen nyissanak ismét teret a párbeszédnek és a diplomáciának, hogy mielőbb eljussanak az egész térség által oly nagyon vágyott békéhez. Gyalogosan zarándokoltak fiatalok az egyházmegyei búcsúra. A Merjünk növekedni Krisztusban egyházmegyei ifjúsági tábort Kálmán József plébános egyházmegyei ifjúság referens vezetésével a tiszafüredi Assisi Szent Ferenc lelki gyakorlatos házban tartották, majd a közel 100 fős fiatal közösség leveleken folytatta tovább táborozós életét. Itt csatlakozott hozzájuk Palánki Ferenc, Debrecen-Nyíregyházi megyés püspök, aki együtt ment velük Máriapócsra. Palánki Ferenc szentmisét mutatott be a Szent Háromság plébánia templomban, majd onnan gyalogos zarándokként kísérte a diákokat Máriapócsra, az egyházmegyei búcsúra. A püspöki szentmisére megérkeztek az egyházmegye oktatási és szociális intézményeinek vezetői, szülők és mások, akik csatlakoztak a gyalogos zarándoklathoz, így több mint 200 fő indult Máriapócs irányába. A megfáradtakat az Ófehér Tói egyházközségben várták meleg ebéddel, majd útjukat folytatva a délutáni órákban érkeztek meg a kegyhelyre, ahol imádság, ének és áldás zárta a napot. Radírozzuk ki a különbségeket. Fennállásának 20. nyarán újra meghirdeti az egyik legrégebbi és legfontosabb kezdeményezését, a Radírozzuk ki a különbségeket elnevezésű tanszergyűjtő akciót a Református Szeretetszolgálat. Az elmúlt két évtized tapasztalata azt mutatja, hogy az iskola kezdés minden évben jelentős anyagi terhet ró a családokra, különösen azokra, amelyek már a mindennapokban is számos nehézséggel küzdenek. A felmérések szerint ma egy gyermek tanévkezdése átlagosan 40-60 ezer forintos kiadást jelent a családoknak, de az első osztályba készülők esetében akár ezt az összeget is meghaladhatja az iskolatáska, a toltartó, a füzetek, az írószerek, a sportfelszerelés és a többi szükséges eszköz megvásárlása, különösen több gyermek nevelése esetén, vagy ahol egyetlen keresetből gazdálkodnak. A Református Szeretetszolgálat elsősorban nekik szeretne segítséget nyújtani. Az időjárásról. Hagyományos nyári napok. Sok napsütés van fokozódó hőséggel. Csütörtökön gyengén felhős, napos idő várható. Eső nem valószínű, és 30-36 fok közé melegszik fel a levegő. Pénteken ismét derült, száraz idő lesz. A déli szél többnyire mérsékelt marad, és 33-38 fokra tetőzik a csúcs. A hét második felében tehát újabb melegedés kezdődik, egyre több felé emelkedik 35 fok fölé a maximum. Az éjszakák azonban hoznak némi felfrissülést.
0: Egyházakról mindenkinek. Egyházi hírösszeállításunkat hallották.

Szól a grácia. Egyedül kegyelemből. Kegyelemből van üdvösségünk a hit által, és ez nem tőlünk van. Isten ajándéka ez. Ez az evangélium a jó hír, örömhír, amely nélkül nincs üdvösség.

0: Merengő. Gondolat a mai napra.
1: Mosolyogjatok. Mosolyogjatok egymásra, emberek. A mosoly az öröm fénye. Napfénynél melegebb. Osszad mosolyod, nem fogy el. Olyan, mint a láng, csak nem tüzet gyújt, hanem újabb mosolyokat az arcokon és a szívekben örömet. Mácz István.

0: Lábaimnak mécsese a te igéd, ösvényem világossága.
1: A nehéz esetek az Új Szövetségben műsorát hallják.
2: Nagyon nagy szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat, ez a Nehéz esetek az Új Szövetségben sorozat, benne Kulcsár Tibort hallják. Húsvét van, feltámadott az Úr, bizonnyal feltámadt. Ezzel a gyönyörű ősi köszöntéssel, keresztény testvéreink első üdvözletével hadd köszöntsem én is a hallgatókat. Bár, mivel ez a Nehéz esetek sorozat, ma sem lesz egyszerű a témánk, talán úgy is mondhatnám, hogy a papok húsvétja, vagy a főpapok húsvétja. Azt szokták mondani, ha mi ott lettünk volna akkor, amikor Jézus él, amikor Jézus csodákat tett, amikor kivitték a Golgotára, amikor megfeszítették, amikor feltámadt, egészen biztosan mindent másképp gondoltunk, vagy tettünk volna, sőt, hát ha föltámadt a halálból, egészen biztos, hogy minnyáján hívőkké lettünk volna. Azon gondolkoztam, hogy vajon milyen folyamat ment végbe Annás és Kajafás és a többi paptárs szívében. De Annás és Kajafás személye azért döntő, mert ők voltak azok, akik a papi főtanács a Sanhedrin élén állva nagyon sok mindenben nem csak hangadók voltak, hanem kimondták a döntő szót. És ez nem húsvétkor kezdődött, vagy nagypénteken kezdődött. Tessék csak arra gondolni, hogy amikor Lázár föltámadt a halálból, akkor utána összehívták ezt a bizonyos tanácsot, és azon gondolkoztak, hogy most mit kéne tenni. Ha valaki János Evangélium a 11. fejezetéhez lapoz, azt fogja ott olvasni a 45. verstől. Ekkor sokan hittek Jézusban azok közül, a zsidók közül, akik elmentek Máriához, és látták, amit Jézus tett. Némelyek pedig közülük elmentek a farizeusokhoz. Elmondták nekik, miket tett Jézus. Összehívták a főpapok és a farizeusok a nagy tanácsot, és így szóltak. Mit tegyünk? Ez az ember ugyanis sok jelt tesz. Ha egyszerűen csak hagyjuk őt, mindenki hisz majd benne. Aztán jönnek a rómaiak, elveszik tőlünk a helyet is, a népet is. Egyikük pedig, Kajafás, aki főpap volt abban az esztendőben, azt mondta nekik, ti nem értetek semmit, azt sem veszitek fontolóra, jobb nektek, hogy egyetlen ember halljon meg a népért, sem hogy az egész nép elveszem. Mindez pedig nem magától mondta, hanem mivel főpap volt abban az esztendőben, megjövendelte, hogy Jézus meg fog halni a népért, és nem is csak a népért, hanem azért is, hogy Isten szétszóródott gyermekeit egybe gyűjtse. És attól a naptól fogva egyetértettek abban, hogy megölik őt. És akkor még nincs virágvasárnap. Virágvasárnap ezután, az események után következik. És hogyha velem együtt lapoznak Lukács evangéliuma 19. fejezetéhez a kedves hallgatók, akkor nagyon-nagyon hamar rádöbbenhetünk, hogy a virágvasárnapi események nem vittek messzebb bennünket ezektől az elhatározásoktól. Hiszen vonul be Jézus Jeruzsálembe, egy egész hatalmas tömeg újjongva köszönti, Hozsánna, áldott, aki jön az Úr nevében, Hozsánna a Dávid fiának, és amikor utána Jézus bemegy a templomba, igaz, hogy ez evangéliumokat, ha jól értjük, akkor másnap történik, és kiűzi az árusokat, akkor azt olvasjuk a 19. fejezet 47. 48. versében, ezután naponként tanított a templomban, a főpapok, az írástudók, a nép vezetőivel azon voltak, hogy elveszítsék, de még nem találták meg a módját, hogy mit tegyenek vele, mert az egész nép hallgatva őt rajongott érte. Tehát bár a virágvasárnapi Hozsánna elcsendesült, de a népnek a szeretete fokozódott. Itt egy különös kifejezést használ az ige. Rajongott Jézusért. Ez nyilván a másik oldalon, a főpapok szívében egyre nagyobb dühöt és keserűséget váltott ki. A féltékenység nagyon rossz irányba viszi el az embert. Aztán jött az ötlet. Szegezzük neki nyíltan a kérdést. Tessék csak nézni, hogy számol be erről Lukács. Az egyik nap az történt, hogy miközben a templomban tanította a népet és hirdette az evangéliumot, odaléptek a főpapok és az írástudók a vénekkel együtt, és azt kérdezték tőle, mondd meg nekünk, milyen hatalommal cselekszed ezeket, vagy ki adta neked ezt a hatalmat? Ő pedig így válaszolt nekik, Én is kérdezek tőletek valamit, mondjátok meg nekem, vajon János keresztsége mennyből való volt, vagy emberektől? Ők pedig így tanakodtak egymás közt, ha azt mondjuk a mennyből, azt fogja mondani, akkor miért nem hittetek neki? Ha pedig azt mondjuk emberektől, az egész nép megkövez minket, mert meg van győződve arról, hogy János proféta volt, ezért azt felelték neki, nem tudjuk honnan való. Erre Jézus így szólt hozzájuk, én sem mondom meg nektek, milyen hatalommal cselekszem ezeket. Hát ez egy nagy koppanás, ahogy az én gyermekkoromban ezt mondták. Egészen nyilvánvaló, hogy az egész nép előtt a főpapok megszégyenülnek. Mert hogy Jézus válaszában az van, hogy én pontosan úgy nem tudom, mint ahogy ti nem tudjátok, vagy én úgy nem mondom, ahogy ti nem mondjátok. Mindketten tudjuk a helyes választ, nem válaszoltok, én sem válaszolok. De egyébként az Úr Jézus az ő kegyelmes szeretetéből mégiscsak eltért ettől, mert válaszolt. Csak egy példázatban, mégpedig a gonosz szőlőművesek példázatában. És amikor eljutott odáig Jézus, hogy ebben a példázatban kimondja, hogy mit fog tenni a szőlő ura azokkal a munkásokkal, akik nem csak az ő szolgáit verték meg és ölték meg, hanem az ő szerelmes fiát is, és kidobták a szőlőn kívülre. És az ítélet úgy hangzik, hogy eljön és elveszi ezektől a szőlőt, és másoknak adja, akkor fölcsattannak a főpapok, tessék megnézni Lukács evangélium a 20. fejezetét, és a 20. fejezet 16. versét, amikor ezt hallották, így szóltak, szó sem lehet róla. Magyarul, hát ezt még az Isten se teheti. Hát nem teheti, hát hogy tehetné? Hát mi Ábrahám fiai vagyunk, ezt ugyanakkor nem mondták, de nyilván benne van az öntudat. Szó sem lehet róla. És Jézus nekik szegzi a kérdést, akkor mit jelent az írásnak ez a szava? Az a kő, amelyet az építők megvetettek, az lett a sarokkő. És aki erre a kőre esik, összezúzódik, és akire ez a kő zuhan, az szétmorzsolódik, összezúzza magát. De innentől kezdve ez a harc, ez a csata teljesen nyílt. Úgyhogy már nem is lehet csodálkozni, hogy újra és újra elhangzik, meg kell őt ölni, meg kell őt ölni. És akkor megjelenik a színen Júdás, az áruló, aki kapóra jön a főpapoknak. Lukács evangélium a 22. fejezete egészen mélyrehatóan elmondja az első verstől, hogy megegyeznek vele, és 30 ezüstpénzt ajánlanak neki. Júdás elfogadja ezt a pénzt, és bár profécia előrejelezte, hogy ez így lesz, de a főpapok nem érzékelik, hogy milyen utcába mennek be. Nem érzékelik, hogy ami egyébként a kezükben van az írásokban, Ézsaiásnál, Zakariásnál, de mondhatnám már Mózest is, rendszeresen fölolvassák, fölolvastatják a zsinagógákban, sőt a templomban is, mégis minthogyha semmit nem tudnának róla. És amikor Júdás árulása eredménnyel záródik, és elfogják Jézust a Gecsemáné kertben, utána újra egy teljesen nyílt kérdést szegez most már a főpap az Úr Jézus Krisztusnak. Máté evangéliumában világosan ott van, a 26. fejezet teljesen világossá teszi, elhangzik a kérdés a főpap színe előtt, te ki vagy? És amikor Jézus nem válaszol, a főpap feláll és megszólítja, semmit sem felelsz arra, amit ezek ellened vallanak? Jézus azonban hallgat. A főpap akkor azt mondja neki, az élő Istenre kényszerítelek, mondd meg nekünk, valóban te vagy a Krisztus, az Isten fia? Jézus akkor így felelt, te mondtad. Sőt, azt mondom nektek, mostantól fogva meglátjátok az emberfiát, amint a hatalmas jobbján ül, és eljön az ég felhőin. A főpap erre megszaggatta ruháját, és így szólt, Istent káromolta, mi szükségünk van még tanúkra, íme most hallottátok az Isten káromlást, mit gondoltok? Azok így feleltek, méltó a halálra. Igen ám, de ezt a méltó a halálra kifejezést nem lehet csak olyan simán végbevinni. Van egy furcsa intermezzo. Máté evangéliuma 27. fejezete beszámol arról, hogy a hajnali órán egyszer csak dörömböl valaki a főpap udvarában. Tetszik tudni ki? Júdás. Azt olvassuk a Máté evangéliuma 27. fejezetében, hogy amikor Júdás, aki őt elárulta, látta, hogy elítélték, megbánta tettét, visszavitte a 30 ezüstöt a főpapoknak és a véneknek, és azt mondta, vétkeztem, ártatlan vért árultam el. De azok azt mondták, mi közünk hozzá? A te dolgod. Erre ő a templomba hívva az ezüstöket eltávozott, ment és felakasztotta magát. A főpapok pedig felszedték az ezüstöket, és így szóltak, nem szabad betenni a templom kincstárába. Ez vérdíj, és még azon az éjszakán arra is van gondolatuk, hogy kitalálják, hogy majd a pogányok számára vesznek belőle temetőt. De hát ez a főpap, ez egy gondos ember, nem? Milyen megdöbbentő, amikor valakinek elkezd elhasadni a személyisége. Tetszett már találkozni kettő személyiségű emberrel? Egyik oldalon lehet, hogy a kegyes atyáskodó valakit látjuk, a másik oldalon pedig egy szörnyeteg. És a főpapok elindulnak ezen az úton. Igen ám, de hova vezet ez? Hát a következő lépés az egészen megdöbbentő, mert a következő lépés Pilátus udvarába vezet. Az, hogy közben összeveretik, meg leköpdöztetik Jézust, azt már szinte meg se kell említeni. Na de hát Pászka ünnepe van. Készülnek arra, hogy be kell mutatni az áldozatot a templomban. Ezen a héten a főpapok extra követelményeknek kell, hogy kultikus szempontból megfeleljenek, ebbe sehogy nem fér bele, hogy belépjenek Pilátus a tartományi székhely gyalázatos pogány köveire. De hát bemennek. Sőt, ott vannak a bújtogatók között, sőt, amikor kiharcolják az ítéletet, úgy hátulról, a nép szájával kimondatva, és Pilátus pedig megírat egy feliratot, a halálos ítéletnek a feliratát, amit oda kell majd szögezni Jézus feje fölé, akkor szót emelnek, és azt mondják, hogy nem szabad ezt írni, és tiltakoznak a felirat ellen. János evangélium a 19. fejezetéből a 21. 22. vers határozottan azt mondja, azt követelik, hogy ne azt írt, hogy Izrael királya, a zsidók királya, hanem hogy ő mondta, hogy az vagyok. És erre Pilátus azt mondja, quo dixi dixi, ami azt jelenti, hogy amit írtam, megírtam. A főpapok számára ebben a helyzetben valami látszólag elkezd romlani. Hiszen Pilátus nem teljesen áll mellettük. Ott van a halálos ítélet, megszerezték, és milyen megdöbbentő, hogy azon a napon, amikor délután 3-kor a templomban föl fognak harsanni a kürtök, a sófár megszólal, és le kell vágni az áldozati állatokat, akkor a főpapok elindulnak ki a Golgotára. Teljesen egyértelmű, hogy ott vannak a keresztnél, hogyha valaki erre bizonyítékot keres, javaslom Márk evangélium a 15. fejezetéhez lapozni. Márk evangélium a 15. fejezete a 31. 32. versben ezt mondja. Akár előbb is olvashatjuk el két verssel. Az arra járók fejüket csóválva káromolták, és azt mondták, nosza, te, aki lerombolod a templomot, és felépített 3 nap alatt, menj meg magadat, szállj le a keresztről! Hasonlóan csúfolódtak a főpapok is maguk között, az írástudókkal együtt, és így szóltak, másokat megmentett, de magát nem tudja megmenteni. A Krisztus, az Izrael királya, szálljon le a keresztről, hogy lássunk és higgyünk! És közben ugyanezek a főpapok vissza fognak menni, és föl fog csendülni a templomban a 22. zsoltár, ami kötelező része volt az ünnepnek. És az óruk előtt megtörténik. Egyrészt a 22. zsoltár leírja azt, hogy majd ezt fogják mondani, az Istenre bízta magát, szabadítsa meg őt az Isten. Másrészt, amikor fölemeli Krisztus keresztjét, akkor a római katonák az ő szokásaik szerint leülnek a kereszt alatt, és ott az elítélt lábánál sorsot vetnek a ruháira, elosztoznak, mint hadizsákmányon a kifosztott elítéltnek minden meglevő értékén. Hogy is volt a 22. zsoltárban? Kifordulnak a csontjaim, a nyelvem az ínyemhez tapaszt, megosztoznak ruháimon, köntösömre sorsot vetnek. Hát csak a vak nem látja, hogy mi teljesedik, és hogy ezt lehetett látni, ezt onnan gondolom, hogy a keresztről, Krisztus mellett, az egyik keresztről valaki végignézi, és el fog jutni addig az állapotig, igaz, hogy néhány óra vergődés és vajudás után, hogy amikor majd azt fogja mondani a társa, hogy menj meg magad és minket is, ha te vagy az Isten fia, hogy nem félsz az Istentől. Te is ugyanazon az ítélet alatt vagy, és oda fog fordulni Jézushoz, amennyire a kereszten fordulni lehet, és azt mondja, hogy Jézus, emlékezzél meg rólam, amikor majd eljössz, visszajössz a te királyságodba, ami azt jelenti, hogy az az ember ott mellette megértette a proféciákat, eszébe juttatta az Isten a proféciákat, és megértette, hogy aki mellette szenved, az az Izrael királya, az Isten fia, az Isten báránya, aki hordozza a világ bűneit, de aki majd visszajön ide uralkodni, ahogy a proféták megmondták, és jön majd ítélni élőket és holtakat. De a főpapok nem adják föl, és kijárják Pilátusnál, hogy ne maradhassanak a kereszten. Márpedig ezen csak egyféleképpen lehet segíteni. Össze kell törni a lábszárcsontokat, mert akkor megfullad a keresztre feszített, hiszen a súlya lezuhan, és a saját rekeszizma megfojtja. És az volt a szándék, egyébként a rómaiak minden bizonnyal a két másik elítéltel ezt meg is tették, hogy kihajítják a Géhinnom völgyébe, ahogy ezt szokták tenni, az volt Jeruzsálem mellett a füstölgő szeméttelep. Elítélteknek nem járt temetés. És kiderül, hogy Isten beavatkozik. Nem csak azzal, hogy jön Arimátriai József, hanem hogy amikor odaérnek a katonák, addigra már túl vagyunk azon, hogy Jézus kimondta, hogy elvégeztetett. És a profécia beteljesedik, nem lehet megtörni Jézus csontját. Nyilván nem csak Pilátushoz mentek vissza ezzel az üzenettel, aki ezek után kiadta Arimátriai Józsefnek Krisztus testét, amivel ugye meghiúsult össze, nem lehet temetés, hanem nyilván megmondták a papoknak is. Ott van a proféciában, a csontja nem töredhetik meg, és nem jut eszükbe a profécia, vagy talán még rosszabb, fittyet hánynak a proféciára. És amikor azt mondtam az előbb, hogy mintha valami nyílna köztük és Pilátus között, a másnap. Mert hogy egy nappal később egy egész delegáció érkezik Pilátushoz, és azt mondják Pilátusnak, Máté evangéliuma beszámol erről a 27. fejezetben, hogy őriztetni kell a sírt, legalább 3 napig. És mit mond erre Pilátus? Nem tudom, miért gondolják sokan, hogy római katonák vigyáztak Krisztus sírjára. Mert erről szó sincs. Azt mondja nekik Pilátus, van saját őrségetek, menjetek, aztán őriztessétek. És a főpapok odavonulnak a sírhoz, zárójelben megjegyzem, Pászka nagynapján, ami a szabbattal legyen értékű, és lepecsételik a sírt, és a templom őrséget szolgálatba állítják egy sír mellett. Ez a totális kultikus tisztátalanság mindenféle jelét hordja magán, de ezzel már nem törődnek. És így érkezik el az a bizonyos húsvét hajnal. Ott vannak a főpapok? Nem. Ott vannak a katonáik? Igen. És ezek a katonák végigélik, hogy egyszer csak megrendül a föld, és ők pánikba esnek, összeesnek. És teljesen egyértelmű, Máté evangéliuma 28. fejezetéhez kérem, hogy mindenki lapozzon oda, teljesen egyértelmű, hogy mindennek a tanúi ezek a katonák. Onnan gondolom, hogy amikor az asszonyok eltávoztak, íme néhányan az őrségből bementek a városba. Na de hát ez azt jelenti, hogy a katonák végignézték a sír megnyílását, látták, hallották, ahogy gördül el a kő, látták az angyalokat, halálfélelemben végighallgatták azt, ahogy az angyal megszólítja az asszonyokat, hogy ti ne féljetek, ők nyilván értettek ebből, hogy ellenben ti meg jobb lesz, hogyha lapítotok, és végighallgatták, hogy bejelenti az angyal a Krisztus feltámadását. Tudom, hogy ti a megfeszített Krisztust keresitek. Nincs itt, feltámadott, előttetek megy majd Galileába. És amikor ezt végighallgatták, az asszonyok elmentek, akkor közülük néhányan berohantak és jelentést tettek a főpapoknak. És azt olvassuk itt, hogy elmondták mindent, ami történt. Tehát az asszonyokkal, az angyalokkal, mindennel együtt. A főpapok első kézből olyan információik voltak a feltámadásról, ami senki másnak. És mit mondtak a főpapok? azok pedig összegyűltek a vénekkel, és miután határozatot hoztak, sok ezüst pénzt adtak a katonáknak, és így szóltak, ezt mondjátok, tanítványai éjjel odajöttek, és ellopták őt, amíg mi aludtunk, és a hajtartó meghallja ezt, majd mi meggyőzzük, és kimentünk benneteket a bajból. Hát mondhatnánk talán azt, hogy elkezdtek egy ellenevangéliumot kreálni. De mi volt a szívükkel? Van egy csúnya szó, megkeményedett. Lehet húsvétkor kemény az embernek a szíve? Lehet a feltámadás örömhírére úgy reagálni, hogy inkább fizetek, inkább áldozok, csak hazudjatok, mondjatok mást, mint ami a valóság, nekem megéri. Hát tulajdonképpen azt is mondhatnám, hogy a kérdés költői. Hiszen ma embermilliók áldoznak hatalmas összegeket, hogy Krisztus ellen hangolják a világot. Hogy a feltámadást tagadják. Hatalmas média hadjárat zajlik azért, hogy a húsvétből nyuszi tojás legyen, meg kölni, meg népszokás, meg locsolóvers, és hogy húsvétból barkaszentelési ünnep, meg én nem tudom, mi minden változzék, csak éppen a feltámadott Krisztus ne kerüljön szóba. Pedig azt mondja nekünk Isten igéje, ha a Krisztus nem támadott föl, minden embernél nyomorultabbak vagyunk. De hát föltámadt. Nem kell arra a sorsra jutni, amire a főpapok eljutottak, hogy megkeményedik a szív. De jó lenne valahogy ott az asszonyok mellé besorolódni. Ti ne féljetek. Tudom, hogy a megfeszített Krisztust keresitek. Nincs itt. Feltámadott. És mi már többet tudunk ennél, mert azt is tudjuk és hittel valljuk, hogy és felvitetett a mennybe, és ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, és onnan jön majd ítélni élőket és holtakat. Mert a húsvétnak a legnagyobb csodája, hogy az élet él, és életet ad. Maga Krisztus él, és aki hozzájön, nem küldi el magától. De ne engedjük, hogy az ördög egy olyan utcába vigyen, ahol csak megkeményedhet a szív. Amen.
0: Lábaimnak mécsese a te igéd, ösvényem világossága.
1: A Nehéz esetek az Új Szövetségben műsorát hallották.

0: beszélgetés Jézussal, aki megszólít, üzen, bátorít minket, és válaszunkra vár.
1: Engem állíts gondolataid középpontjába, ahogy áthaladsz ezen a napon. Ahogy a pörgő balerinának is folyamatosan vissza kell vinnie a tekintetét egy adott pontra ahhoz, hogy megőrizze az egyensúlyát. Neked is folyamatosan vissza kell igazítanod a fókuszodat rám. A körülmények kavarognak, és úgy tűnik, hogy az egész világ örvénylik körülötted. Az egyetlen módja, hogy megtartsd az egyensúlyodat, hogy rám szegezed a tekintetedet, mert én soha nem változom. Ha túl sokáig nézel a körülményeidre, elszédülsz és összezavarodsz. Nézz rám, frissülj fel jelenlétemben, akkor szilárd és biztos léptekkel fogsz járni.
0: Az elhangzottak a következő igékhez kapcsolódtak.
1: Zsidókhoz írott levél, 12. fejezet, 2. vers. 102. Zsoltár, 28. vers.

0: emlékezzünk. Kedves hallgatóink, szánjunk néhány percet fontos példákra. Emlékezzünk együtt jelentős személyiségekre, meghatározó eseményekre, hogy gazdagodjunk általuk.
1: Július 29-e.
2: Székács József 1809 és 1876 között élt. A Soproni Főiskolán filozófiát és teológiát hallgatott, eközben Kis János által alapított Magyar Társaság nevű önképzőkör lelkes tagja volt. Európai tanulmányútjai után Plutarkosz Paralelláiból fordított egy kötetet a Magyar Tudományos Akadémia számára. Pesten szükségessé vált Magyar Evangélikus Egyház alapítása, 1836-ban őt választották első papjának. Szónoki híre elterjedt a fővárosban és az országban. A Kossuth Lajos indítványozta új protestáns egyházi és iskolai lap szerkesztését,

0: Ellensé választották. 12 éves működése során számos reformot hajtott végre. Kiadta Imádságok és buzgolkodások című imakönyvét, keresztény katekizmusát, majd megjelent kisebb imakönyve is.
1: Kerekes Ferenc tanár, matematikus, az MTA levelező tagja 1850-ben hunyt el. A debreceni református főiskolán kezdte tanulását, de látogatott több külföldi egyetemet is. 1815-ben Fazekas Mihály tudta nélkül, ő adta ki először a Lúdas Matyit. 1815-ben a helvét hitvallású tiszántúli egyházkerület meghívta őt a debreceni főiskola ásvány, növény és vegytani tanszékére. Később a mértani és természettani tanszékre ment át. A főiskola reformjára és levéltárára is fordított időt. Díszes növénykert létrehozásán is szorgoskodott. A Királyi Magyar Természettudományi Társulat rendes tagjává választotta. A tiszántúli református egyházkerület pedig táblabírájának. Matematikai írásai melletti művei, az értekezés, a kettős betűjű hangokról és azoknak jegyeiről a magyar nyelvben, illetve az atyáskodás erkölcsi tekintetben a tanuló ifjak körül az iskola részéről.
0: Kelemen Lajos, levéltáros, történész, a Marosvásárhelyi Református Kollégiumban indult, és ezek az évek az egész 1963-ban lezáruló életét meghatározták. Ez időben ott tanított Koncz József, aki a történelem iránti szeretetét mélyítette el. Az egyetem után a kolozsvári unitárius gimnázium tanára és levéltárosa lett. Kutatási területe erdélyi középkori művelődés és művészet története volt. Írásainak bibliográfiája több mint 400 címszót tesz ki. Ezek között számos a forrásközlés, a tanulmány, cikk, könyv, adatközlés. Idejének nagy részét mások kutatásainak segítésére, a számukra történő adatgyűjtésre fordította. Többek között 1926-ban rengeteg adalékkal látta el Móricz Zsigmondot az Erdélyi Trilógia megírásához.
1: Az emberré válás útja az ösztönöktől az érzelmeken átvezet a tudatos magatartás dominanciájáig. Szögezte le Montág Imre logopédus, gyógypedagógus, tanár, akitől 1986-ban búcsúztunk. A Színház és Filmművészeti Főiskola docenseként számos fórumon előadásokat tartott. Népszerűek cikkei a beszédművelésről, a retorikáról. Szakkönyvei közül néhány. Beszédtechnikai ismeretek, gyakori beszédhibák, tiszta beszéd, figyelem vagy fegyelem.
0: A magyar barlangkutatás atya, Kadics Otokár 1876-ban jött e világra. Egyetemi tanulmányait Zágrábban és Münchenben végezte, ahol doktori szigorlatot is tett növény, állat és őslény tanból. 1901-től a Magyar Királyi Földtani Intézet szolgálatába lépett, itt dolgozott nyugdíjazásáig. Herman Ottó javaslatára a Szelet a barlangban végzett ásatásokat, később az ország minden jelentősebb barlangjában. Elsőként ismertette a Lilafüredi István barlangot, illetve térképezte föl a Budai hegység és a Várhegy barlangjait. 1929-ben törvénytervezetet készített a barlangok védelme érdekében. 1952-ben elkészített Kárpát-medence barlangjait ismertető munkája még kiadásra vár.
2: Kedves hallgatóink, Köszönjük, hogy együtt figyeltünk a múlt pillanatban.

0: Taníts meg engem a te akaratodat teljesítenem, mert te vagy Istenem. A te jó lelked vezéreljen engem az egyenes földön. 143. Zsoltár, 10. vers.
1: Láthatjuk napjainkban is, hogy mennyi támadás érheti a hívő embert, ha ezen a földön engedelmesen és hűségesen be akarja tölteni a feladatát, amelyre az Úr rendelte. Istennek terve van a mi életünkkel. Nekünk ezért tanulnunk kell Isten útján járnunk, amelyet ő szab elénk. Ehhez természetesen kellő alázat szükséges, mert magunktól nem tudjuk ezt az utat járni. És ez az alázat akkor születik meg, ha tudjuk, létkérdés számunkra Isten tanítása. El tudjuk-e mondani, hogy Uram, legyen meg a te akaratod? El tudjuk-e mondani Dávid fohászát? Taníts meg a te akaratodat teljesítenem, mert te vagy Istenem. El tudjuk-e mondani Pál apostol kérdését? Uram, mit akarsz, hogy cselekedjem? És legfőképpen, el tudjuk-e mondani az Úr Jézus imádságát? Atyám, mindazáltal ne úgy legyen, ahogy én akarom, hanem ahogy te. Be kell látnunk, állandóan ütközik bennünk az emberi kívánság és az Isten akarata. Aki tudja, hogy a fölöttünk való az igazi atyánk, aki a mennyekben van, és elkezdi cselekedni az ő jegyében, annak az életében megszenteltetik az ő neve. Az benne él az Isten országában, sőt, képviseli azt mások előtt is. És az igazán cselekszi az Isten akaratát. Bizalommal kéri, hogy mennyei atya vezérelje életét, hiszen mélyen tudja, hogy rászorul. Nagy kiváltság az, ha megérthetjük valóban Istenünk akaratát, ha teljes odaadással hiszünk abban, hogy ő által a célba jutunk. Akarjunk arra menni, amerre ő vezet. Olyan út ez, amely biztosan az életre visz minket. Legyünk szívből engedelmesek.
0: Könyörülő atyám, én Istenem, oly jó tudnom, hogy te szeretsz engem, bízhatom benned, hogy mindig a javamat munkálod. Köszönöm, hogy igent mondhatok a te akaratodra. Engedelmes lehetek a te ígéid útmutatása szerint. Hálát adok neked jóságodért, amit jeleiddel megmutattál nekem a mai napon is. Áldalak, hogy munkámhoz erőt adtál, hogy azok a teendők, amikhez olyan aggodalommal kezdtem, támogatásoddal mégis jól végződtek. Velem volt szent lelked és szent ígéd, nem engedtél a bűn örvényébe esni, hanem kegyelmesen vezetted lépteimet, hogy el ne essem. Érezhettem, hogy fogod a kezemet, és a te utadon vezetsz kegyelmesen. Pedig hányszor nem figyeltem eléggé szavaidra, hányszor akartam kivonni kezemet áldott kezedből, hogy a magam útján járjak, saját gyarló eszem után menjek. A munkámban a felületesség, a másokkal való érintkezésben a türelmetlenség gyakran elfogott. Köszönöm, atyám, hogy mindezeket néked megvallhatom, és érezhetem oltalmadat. Kérhetem és remélhetem Krisztus által bűneim bocsánatát, és cselekedeteimmel teljesíthetem az akaratodat, tanításodat követve. Most, hogy az éj elközelgett, fedezz be engem kegyelmeddel, őrködj fölöttem és szeretteim fölött. Add, hogy a csöndes és békés pihenés után arra ébredhessek, hogy továbbra is jó lelked vezérel engem Krisztus érdeméért. Amen.

Kedves hallgatóink, az esti áhítatot megformálta Sümeginé Tóth Piroska. Közreműködött Török Attila. Szól a rádió. Evangélium tiszta forrásból.

0: Hír összeállításunk következik.
1: Egy hét imádság, ima lánc, már lehet jelentkezni. A református egyház tisztújító választásaihoz közeledve az imádság évében egy különleges 168 órás imaláncra hívják egyházuk minden gyülekezetét október 5 és 11 között. A megszakítás nélküli imalánchoz kis csoportban, családi körben vagy akár egész gyülekezetként is lehet csatlakozni. Az egyház missziói szolgálata szeretné, ha ez az egy hét nem csupán egy program lenne a sok közül, hanem a lelki megújulás és az egység megélésének ideje, amikor közösen állnak meg, hogy Isten vezetését kérjék egyházuk jelenéért, jövőért és a megválasztandó új vezetőkért. Arra kérik a testvéreket, hogy a Magyar Reformátusság ezen kiemelt központi eseményén vállaljanak egy-egy órát, amikor ketten vagy hárman összejönnek imádkozni. A megszakítás nélküli imalánchoz kis csoportban, családi körben vagy akár egész gyülekezetként is lehet csatlakozni. Protestáns sokadalom. A 2026-ban is megtartják a rendezvényt augusztus 19 és 20 között Budapesten, a Budai Várban. Az államalapítás ünnepéhez kapcsolódó eseményen a református, evangélikus, baptista és metodista egyházak mutatják be értékeiket kulturális és hitéleti programokkal várva a családokat. A rendezvény központi helyszínei a Bécsi Kaputér és a Kapisztrán tér. A programkínálat főbb elemei, hálaadó istentiszteletek, augusztus 19-én ökumenikus istentisztelet a Bécsi Kaputéri evangélikus templomban. Kulturális programok, kórus találkozók, szabadtéri koncertek, kerekasztal beszélgetések, valamint kiállítások a Magyar Nemzeti Levéltárban. Színházi előadás, itt mutatják be augusztus 20-án a Gálya Rab oratóriumot. Családi és gasztronómiai programok, hagyományos ételek, kézműves vásár és cserkész foglalkozások. A részletes órára lebontott programokért érdemes követni az Evangélikus Egyház portáját vagy a rendezvény hivatalos Facebook eseményét. Augusztus végén ismét Szeretett Láng Fesztivál lesz Budapesten. Budapesten a Mária Remetei Kegytemplom parkjában augusztus 29-én 9 órától ismét megrendezik a Szeretett Láng Fesztivált. A Szent Mise főcelebránsa Martos Levente Balázs, esztergom budapesti segédpüspök lesz. Szilágyi Szabolcs, Pilis Csabai plébános az egyéni szentségimádásról fog tanítani. Szabó József pap korunk szellemi harcáról, a gonosz trükkjeiről beszél majd. A 10 óra 30-kor kezdődő Szent Mise főcelebránsa Martos Levente Balázs, esztergomi budapesti segédpüspök homiliájának témája Mit tehetsz a leendő hivatásokért, mit tehetsz a papjaidért? Beszédének vezérfonala a Szeretett Láng lelki napló egyik üzenete. Nem csak a még el nem indult hivatásokat ajánlom különös figyelmetekbe, sokkal inkább a már elindult papi hivatásokért hozzatok sok áldozatot. Nyári szünet az országos irodában. Az Evangélikus Egyház országos irodája tájékoztatja az egyházközösségek, az intézmények vezetőségét és tisztelt partnereit, hogy augusztus 3. hétfő és augusztus 14. péntek között zárva tart. Az ügyintézés ebben az időszakban szünetel. Az első munkanap az országos irodán augusztus 17, hétfőn lesz a szokásos munkarend szerint. Az időjárásról. Hagyományos nyári napok. Csütörtökön gyengén felhős, napos idő várható. Eső nem valószínű, és 30-36 fok közé melegszik fel a levegő. Pénteken ismét derült, száraz idő lesz. A déli szél többnyire mérsékelt marad, és 33-38 fokra tetőzik a csúcs.
0: Híreinket hallották.

Krisztus zászlóvivői. Istennek minden korban voltak kiválasztott emberei, akik újabb és újabb bibliai igazságokat felismerve képviselték Istennek az egyes történelmi korszakoknak szóló üzenetét.

A reformáció története 16. rész. A mélyen vallásos Luther Márton életrajza. Miután egy újabb bulla jelent meg, amely kimondta, hogy Luther végleg különvált a római egyháztól, és a menny átkozottjának bélyegezte őt és mindazokat, akik tanait elfogadják, a nagy küzdelem ekkor kezdődött el igazán. Mindazok, akiket Isten a koruknak különösképpen szóló igazságok hirdetésével bíz meg, támadások célpontjaivá lesznek. Luther korában is volt jelen való igazság, amely ebben az időben különösen fontos volt. Az egyháznak ma is megvan a jelen való igazsága. Istennek, aki mindent szándéka szerint cselekszik, tetszett, hogy embereket különböző körülmények közé helyezzen, és koruk sajátosságainak megfelelő feladatokkal bízzon meg. Az igazság nagyobb távlatai tárulkoznak föl előttük, ha értékelik a kapott világosságot. A többségben azonban ma sincs nagyobb vágy az igazság után, mint annak idején a Lutherral ellenkező katolikusokban. Az emberi elméleteknek és hagyományoknak Isten igével szemben ma is épp oly keletje van, mint a korábbi századokban. Ne számítson a jelen való igazság hirdetője arra, hogy kedvezőbb fogadtatásban részesül, mint a korábbi reformátorok.

a nagy küzdelem, amely Krisztus és a sátán, az igazság és a tévejgés között folyik, a világtörténelem végéig egyre hevesebb lesz. Jézus így szólt tanítványaihoz. Ha e világból volnátok, a világ szeretné azt, ami az övé. De mivel, hogy nem vagytok e világból, hanem én választottalak ki magamnak titeket e világból, azért gyűlöl titeket a világ. Emlékezzetek meg ama beszédekről, amelyeket én mondtam néktek. Nem nagyobb a szolga az ő uránál. Ha engem üldöztek, titeket is üldöznek majd. Ha az én beszédemet megtartották, a tiéteket is megtartják majd. Áll a János 15:19-20-ban. Az Úr azonban ezt is világosan kijelentette. Jaj néktek, mikor minden ember jót mond felőletek, mert éppen így cselekedtek a hamis prófétákkal az ő atyáik. Lukács 6:26. A világ lelkülete ma sem egyezik meg jobban Krisztus lelkületével, mint régebben, és azokat, akik Isten ígéjét tisztán prédikálják, ma sem fogadják szívesebben, mint annak idején. Az igazság megtámadásának formái változhatnak. Lehet, hogy a gyűlölet kevésbé nyílt, mert ravaszabb, de ugyanazok az ellentétek ma is megvannak, és meg fognak mutatkozni az idők végéig.

0: Krisztus zászlóvivői.
1: A mélyen vallásos Luther Márton életrajzának 17. szakasza. Új császár, 5. Károly lépett Németország trónjára. Róma titkos megbízottai siettek szerencsét kívánni neki, és rávenni, hogy használja fel hatalmát a reformáció ellen. A szász választófejedelem viszont, akinek Károly a koronáért sokat köszönhetett, nyomatékosan kérte az új császárt, hogy ne tegyen lépéseket Luther ellen, ameddig meg nem hallgatja. A császár ezzel nagyon kínos és kellemetlen helyzetbe került. A pápa híveit semmi más nem elégítette volna ki, csak a Luther halálos ítéletét kimondó császári kiáltvány. A választófejedelem viszont határozottan kijelentette, hogy sem a császári felség, sem más nem tanúsította, hogy Luther írásait valaki is megcáfolta volna. Ezért dr. Luthernek menlevelet kért, hogy megjelenhessék tanult, istenfélő és pártatlan bírák törvényszéke előtt. Ekkor mindegyik párt figyelme a német államok gyűlésére irányult, amelyet Károly Wormsba hívott össze nem sokkal a hatalomra jutása után. Fontos politikai kérdéseket és érdekeket kellett e nemzeti tanácskozáson mérlegelni. A német fejedelmek most tanácskoztak először ifjú császárukkal. Az egyházi és állami méltóságok az ország minden részéből eljöttek.

öröklött jogaikat féltő, előkelő származású, nagyhatalmi világi főurak, rangjuk és hatalmuk fontosságától megrészegült papi fejedelmek, valamint idegen és távoli országok követei mind összegyűltek Wormsban. Ebben a roppant nagy gyülekezetben a legnagyobb érdeklődést a 100 reformátor ügye keltette. Károly előzőleg megbízta a választó fejedelmet azzal, hogy hozza magával Luthert az országgyűlésre. Biztosította Luther védelméről, és megígérte, hogy szabadon tárgyalhat az illetékes személyekkel a vitás kérdésekről. Luther vágyott arra, hogy megjelenhessen a császár előtt. Egészsége ebben az időben igen megromlott, mégis így írt a választó fejedelemnek. Ha egészségesen nem tudok Wormsba menni, betegen vitetem magam oda. Mert ha a császár hív engem, semmi kétségem sincs afelől, hogy ez magának, Istennek a hívása. Ha erőszakot is kívánnak alkalmazni ellenem, ami nagyon valószínű, mert bizonyára nem azért rendelnek maguk elé, hogy oktassam őket, én az ügyet Isten kezébe helyezem. Aki megőrizte a három ifjút a tüzes kemencében, ma is él és uralkodik. Ha ő nem ment meg engem, életemnek nincs nagy jelentősége. Csak azt akadályozzuk meg, hogy az evangélium a gonoszok gúnyolódásának tárgyává váljon. Hullassuk vérünket érte, nehogy ők győzedelmeskedhessenek. Nem az én feladatom eldönteni, hogy életem vagy halálom járul-e hozzá legjobban mások üdvösségéhez. Mindent elvárhatnak tőlem, csak azt nem, hogy megfutamodom, vagy megtagadom tanaimat. Elmenekülni nem tudok, még kevésbé meghátrálni.

0: Krisztus zászlóvivői.
1: XVIII. rész. Nagy volt az izgalom, amikor Wormsban elterjedt a hír, hogy Luther meg fog jelenni az országgyűlésen. A pápai nuncius, Aleandere, akire az ügy különösképpen tartozott, megrémült és felbőszült. Látta, hogy a pápa ügyére nézve ez katasztrofális lesz. Vizsgálatot indítani olyan ügyben, amelyben a pápa már kárhoztató ítéletet mondott, annyit jelent, mint semmibe venni a pápa tekintélyét. Félt attól, hogy ennek az embernek meggyőző és nyomós érvei sok fejedelmet elhódítanak a pápától. Ezért a legnyomatékosabban tiltakozott Károlynál Luther Wormsi megjelenése ellen. Ez időtájt jelent meg a Luther kiátkozását jelentő bulla. Ez a tény és a nuncius ellenvetései meghátrálásra késztették a császárt, írt a választó fejedelemnek, hogyha Luther nem vonja vissza tanait, nem hagyhatja el Wittenberget. Aleander, akinek nem volt elég ez a győzelem, minden hatalmát és ravasságát latba vetette, úgy igyekezett Luthert elítéltetni. Jobb ügyhöz méltó szívósággal próbálta a dolgot a fejedelmeknek, a főpapoknak és a gyűlés többi résztvevőjének a figyelmébe ajánlani. Zendüléssel, lázadással, istentelenséggel és istenkáromlással vádolva a reformátort.

de a nuncius hevessége és indulatossága nagyon is világossá tette, milyen lelkület húzódik ténykedése mögött. Sokkal inkább a gyűlölet és a bosszú fűti, mint a buzgóság és kegyesség. Volt az általános észrevétel. Az országgyűlés résztvevőinek többsége soha olyan jó indulatot nem tanúsított Luther iránt, mint éppen ekkor. Alexander kettőzött hévvel hangsúlyozta a császár előtt a pápai rendelet végrehajtásának kötelező voltát. Németország törvényei szerint azonban a fejedelmek beleegyezése nélkül ezt nem lehetett érvényesíteni. Károly végül a nuncius erőszakoskodásának engedve azt mondta, hogy tárja ügyét az országgyűlés elé. Nagy nap volt ez a nuncius számára, nagy volt a gyűlés, de az ügy még nagyobb. Alexander Róma ügyét képviselte. Róma az egész egyház anyja és úrnője. Alexander meg akarta védeni Péter trónjának méltóságát a keresztény világ összegyűlt kiválóságai előtt. A reformátor tisztelői némi nyugtalansággal figyelték, milyen hatása lesz Alexander beszédének. A 100 választófejedelem nem volt jelen, de utasítására tanácsosai közül néhányan jegyezték a nuncius beszédét. Alexander összeszedte minden tudását és szónoki képességét, hogy az igazságot megdöntse. Egyik vádat a másik után hozta föl Luther ellen, mint az egyház és állam, az élők és holtak, a papság és egyháztagok, a zsinatok és a kereszténység ellensége ellen. Luther tévedései kellő indokot képeznek 100 000 eretnek elégetéséhez is, mondta.

0: Krisztus zászlóvivői.
1: A mélyen vallásos Luther Márton életrajzának 19. szakasza. A pápai nuncius Aleander a Wormsban megrendezett országgyűlésen, ahol egyik vádat a másik után sorolta, befejezésül így akarta megvetését kifejezni a reformált hit hívei ellen. Kik ezek a luteránusok? Egy csapat pökhendi tanító, romlott pap, léha szerzetes, tudatlan ügyvéd, lecsúszott nemes, és az általuk becsapott és megrontott köznép. Mennyire túlszárnyalják őket a katolikusok számban, képességben és hatalomban. Ennek a jeles gyűlésnek az egyhangú döntése felvilágosítja majd az együgyűt, intia meggondolatlant, szilárdá teszi az ingadozót, és erőssé a gyengét. Mindenkorban ilyen fegyverekkel támadták az igazság képviselőit. Ezeket az érveket napjainkban is felhozzák azok ellen, akik a meghonosodott tévedésekkel szemben Isten igéjének világos és egyenes tanításait hirdetni merik. Kik ezek az új tanokat hirdető prédikátorok? Kiáltanak a népszerű vallásra vágyók. Tanulatlanok, kevesek és szegényebb osztálybeliek. Mégis azt állítják, hogy náluk van az igazság, és ők Isten választott népe. Mennyivel felülmúlja őket számban és befolyásban a mi egyházunk? Milyen sok kiváló és tanult ember van közöttünk, mennyivel erősebbek vagyunk? Ezek az érvek nagy hatással vannak a világra, de most sem perdöntőbbek, mint amilyenek a reformátor korában voltak.

A reformáció nem ért véget Lutherrel, ahogy azt sokan gondolják. A reformáció e világ történelmének végéig tart. Luther nagy feladatot kapott. Másokra is tükröznie kellett azt a világosságot, amelyet Isten reálsugárzott. De Luther nem kapta meg e a világnak szánt teljes világosságot. Luther korától kezdve napjainkig állandóan új fény sugárzik a Szentírásra, új és új igazságok tárulnak fel. A nuncius beszéde nagy hatással volt az országgyűlésre. Luther nem volt jelen, hogy Isten szavának világos és megdönthetetlen igazságaival legyőzze a pápaság védelmezőjét. Senki sem próbálta a reformátort megvédeni. Olyan hangulat lett úrrá, hogy Luthernak és tanainak elítélésén kívül az eretnekség gyökerét is kiirtották volna, ha ez egyáltalán lehetséges. Rómának ez volt a legkedvezőbb alkalma, hogy ügyét megvédje. A nuncius mindent elmondott, amit csak lehetett, hogy magát igazolja. A látszólagos győzelem azonban a vereség előjele volt. Ettől kezdve az igazság és tévejgés közti különbség jobban kitűnt, mivel a harc nyíltan folyt tovább. Róma nem volt többé olyan magabiztos, mint azelőtt. Az országgyűlés tagjainak többsége tétovázás nélkül kiszolgáltatta volna Luthert Róma bosszújának, de sokan közülük látták és rosszallották az egyház romlottságát, és szerették volna, ha valaki megállítja azokat a visszaéléseket, amelyeket a német nép a papság romlottsága és kapzsisága miatt elszenvedett.

0: Krisztus zászlóvivői.
1: Huszadik rész. A pápai nuncius Aleander a Wormsban megrendezett országgyűlésen a legkedvezőbb megvilágításban mutatta be a pápa uralmát. Az országgyűlés egyik tagját azonban az úr arra indította, hogy igazi képet fessen a pápai zsarnokság kihatásairól. A szászországi György herceg nemes határozottsággal állt föl a fejedelmek gyülekezetében, és félelmetes pontossággal részletezte a pápaság megtévesztéseit és azok ijesztő következményeit. Zárszavában ezt mondta: íme Róma néhány visszaélése, amely ellene kiállt. Nincs bennük már semmi szégyenérzet, és egyetlen céljuk a pénz, pénz, pénz. A hitszónokok, akiknek az igazságot kellene tanítaniuk, más sem mondanak, mint hazugságot, és nem csak eltűrik, de meg is jutalmazzák őket, mivel minél nagyobbat hazudnak, annál több a nyereségük. Ez az a szennyes forrás, amelyből fertőzött víz folyik. A kicsapongás kezet nyújt a kapzsiságnak. Ó, jaj! A papság okozta botránkozás az, ami oly sok szegény lelket taszít örök kárhozatba. Általános reformra van szükség.

Luther sem tudta volna ügyesebben és erőteljesebben leleplezni a pápai visszaéléseket. Az a tény pedig, hogy a szónok a reformátor esküdt ellensége volt, még nagyobb súlyt adott szavainak. Ha a jelenlévők szeme megnyílt volna, Isten angyalait láthatták volna maguk között, amint fénysugarakat hintenek a tévejgés sötétségébe, és nyitogatják az emberek értelmét és szívét, hogy képesek legyenek befogadni az igazságot. Az igazság és bölcsesség Istenének hatalma még a reformáció ellenfeleit is befolyásolta. Isten így készítette el a nagy munka útját. Luther Márton nem volt jelen, de nagyobb volt Luthernál az, akinek hangját hallotta az a gyülekezet. Az országgyűlés azonnal létrehozott egy bizottságot a német népre súlyosan nehezedő pápai visszaélések számbavételére. A listát, amely 101 tételt foglalt magában, megmutatták a császárnak azzal a kéréssel, hogy azonnal intézkedjék a visszaélések felszámolásáról. Mennyi keresztény lélek vész el, mondták a kérelmezők. Micsoda pusztítás, micsoda zsarolás a botrányok miatt, amelyek a kereszténység lelki vezetőjét veszik körül. Kötelességünk, hogy megakadályozzuk népünk romlását és gyalázatát. Ezért a legalázatosabban, de a legsürgetőbben esedezünk hozzád, rendelj el általános reformációt, és vállald végrehajtását. A tanácskozó testület azt követelte, hogy a reformátor jelenjék meg előttük. Aleander tiltakozása és fenyegetése ellenére a császár végül engedett a követelésnek, és Luthert az országgyűlés elé idézte. Az idézéssel együtt egy menlevelet is küldött Wittenbergbe, amely kezeskedett Luther biztonságos visszatéréséről.

Krisztus zászlóvivői. Istennek minden korban voltak kiválasztott emberei, akik újabb és újabb bibliai igazságokat felismerve képviselték Istennek az egyes történelmi korszakoknak szóló üzenetét.

A reformáció története. A mélyen vallásos Luther Márton életrajzának 21. szakasza. Luther barátait megrémítette és lesújtotta a hír, hogy a császár végül engedett a követelésnek, és Luthert az országgyűlés elé idézte. Ismerték a Lutherrel szembeni előítéletet és gyűlöletet. Attól félve, hogy ellenségei a mennlevelet nem fogják tiszteletben tartani, kérlelték, hogy ne tegye ki veszélynek az életét. Luther így válaszolt. A katolikusok nem Worms-ban való megjelenésemet kívánják, hanem elítéltetésemet és halálomat. De ez nem számít. Ne értem imádkozzatok, hanem Isten igéjéért. Krisztus meg fog áldani lelkével, hogy diadalmaskodjam a téveigés e szolgáin. Életemben megvetem őket, halálommal győzedelmeskedem rajtuk. Wormsban azon fáradoztak, hogy tanaim visszavonására kényszerítsenek. Az én visszavonásom pedig a következő lesz. Korábban azt állítottam, hogy a pápa Krisztus helytartója. Most pedig kijelentem, hogy Urunk ellensége és az ördög apostola.

0: Luthernek nem egyedül kellett a kockázatos utat megtennie. A leghívebb barátai közül hárman döntöttek úgy, hogy a császári futáron kívül ők is elkísérik. Melanchthon nagyon szeretett volna velük tartani. Szíve összefort Lutheréval. Sóvárgott, hogy követhesse, ha kell a börtönbe vagy a halálba. De hasztalan könyörgött. Luther halála esetén a reformáció reménysége a reformátor ifjú munkatársában összpontosul. Luther így szólt búcsúzóul Melanchthonhoz. Ha nem térek vissza, mert ellenségeim a halálba küldenek, folytasd a tanítást, és állj meg szilárdan az igazságban, dolgozz helyettem is. Ha te életben maradsz, az én halálom nem sokat jelent. A Luther búcsúztatására összegyűlt diákok és polgárok mélyen megindultak. Sokan, akiknek szívét érintette az evangélium, sírva vettek búcsút tőle. A reformátor és társai így indultak el Wittenbergből. Útközben észrevették, hogy az emberek lelkét balsejtelmek gyötrik. Egyes városokban semmi megbecsülést nem tanúsítottak irántuk. Egyszer, amikor éjszakára megálltak, egy barátságos pap az egyik olasz mártír reformátor arcképének megmutatásával fejezte ki aggodalmát. Másnap tudomásukra jutott, hogy Wormsban betiltották Luther írásait. A császári hírnökök hirdették ki a császár rendeletét és azt, hogy a tiltott műveket át kell adni a magisztrátusoknak. A futár féltve Luthert a zsinattól, és gondolva, hogy elszántsága talán megingott, megkérdezte, hogy kívánja-e útját folytatni. Luther így válaszolt. Bár minden városból kiközösítettek, én mégis tovább megyek. Erfurtban Luthert nagy tisztelettel fogadták. Rajongói tömegének kíséretében haladt át azon az utcákon, amelyeket koldus tarisznyájával sokszor bejárt. Elment zárda cellájába, és azokra a küzdelmekre gondolt, amelyek nyomán a Németországot most elárasztó világosság akkor az ő lelkére sugárzott.
1: Krisztus zászlóvivői.
2: Huszonkettedik rész. Mielőtt Wormsba az országgyűlés elé ért volna, Erfurtban fölkérték Luthert, hogy prédikáljon. Bár ezt nem lett volna szabad megtennie, a futár mégis megengedte neki, és így a barát, akinek egykor robotmunkát kellett a kolostorban végeznie, most a szószékre lépett. Zsúfolt gyülekezetnek tolmácsolta Krisztus szavait. Békesség néktek. Filozófusok, doktorok és írók próbálták megtanítani az embereket arra, mondta Luther, miként nyerhetik el az örök életet, de nem sikerült nekik. Most elmondom néktek. Isten föltámasztott egy embert a halálból, az Úr Jézus Krisztust, hogy legyőzze a halált, kiírtsa a bűnt, és bezárja a pokol kapuit. Ez a megváltás munkája. Krisztus győzött, ez az örömteli hír. Ő üdvözít minket, és nem mi magunk. A mi Urunk Jézus Krisztus így szólt. Békesség néktek, nézzétek kezeimet. Azaz, ó ember, egyedül én vagyok az, aki elvettem bűneidet, aki megváltottalak, és most békességed van. Ezt mondja az Úr. Beszédét folytatva bebizonyította, hogy az igaz hit bizonyítéka a szent élet. Mivel Isten megmentett bennünket, rendezzük úgy dolgainkat, hogy azok kedvesek legyenek ő előtte. Gazdag vagy? Javaid enyhítsék a szegények nyomorát. Szegény vagy? Szolgálatod legyen kedves a gazdagok szemében. Ha fáradozásod csupán magadnak hasznos, akkor szolgálatod, amelyet Isten előtt színlelsz, hazugság.

Az emberek megigézve figyeltek. Ezeknek az éhező lelkeknek Luther az élet kenyerét törte meg. Krisztust emelte magasra előttük, a pápák, nunciusok, császárok és királyok fölé. Luther nem említette, hogy ő maga milyen veszélyes helyzetben van, nem akarta, hogy vele foglalkozzanak és sajnálják. Amikor Krisztusra gondolt, énjét szem elől veszítette. Csak Krisztus a bűnösök megváltóját akarta hirdetni. A reformátor tovább ment útján. Mindenütt nagy érdeklődéssel fogadták, lelkes tömeg tolongott körülötte, és baráti hangok figyelmeztették a pápa híveinek szándékára. Meg fognak égetni, mondták néhányan, és testedet elhambasztják, miként Husz Jánosét. Luther válasza ez volt. Tüzet gyújthatnak Wormstól egészen Wittenbergig, amelynek lángjai az eget érik, átmegyek rajta az Úr nevében, és megjelenek előttük. Nagy izgalmat keltett az a hír, hogy Luther Wormshoz közeledik. Barátai fáradhatatlanul igyekeztek lebeszélni arról, hogy bemenjen a városba. Úgy próbálták visszatartani, hogy ecsetelték, milyen veszélyek fenyegetik. De minden próbálkozásuk kudarcot vallott. Luther rendíthetetlenül jelentette ki, ha még annyi ördög volna is Wormsban, mint a zsindely a háztetőn, akkor is oda mennék.

0: Krisztus zászlóvivői.
1: A mélyen vallásos Luther Márton életrajzának 23. szakasza. Luther Márton Wormsba érkezésekor hatalmas tömeg tódult a kapukhoz, hogy üdvözölje. Ilyen nagy sokadalom még a császár köszöntésére sem gyűlt össze. Mérhetetlen nagy volt az izgalom. A sokaságból egy visító, panaszos hang halotti éneket énekelt, mint egy intve Luthert, hogy milyen sors vár rá. Isten lesz az oltalmam, mondta, amint kiszállt kocsijából. A pápa hívei nem hitték, hogy Luthernek lesz bátorsága megjelenni Wormsban, és érkezése megdöbbentette őket. A császár azonnal összehívta a birodalmi tanács tagjait, hogy megbeszéljék, mit évők legyenek. Az egyik szigorú püspök ezt mondta. Régóta tanácskozunk erről az ügyről. Szabaduljon meg császári felséged azonnal ettől az embertől. Vajon Zsigmond császár nem égette el meg Husz Jánost? Eretneknek nem vagyunk kötelesek menlevelet adni, sem azt figyelembe venni. Nem, mondta a császár, az ígéretünket be kell váltanunk. Ezért úgy döntöttek, hogy a reformátort meghallgatják. Az egész város alig várta, hogy lássa ezt a rendkívüli embert, és csak hamar látogatók tömege kereste fel szállás helyét. Luther épp hogy felgyógyult betegségéből, el volt csigázva a két teljes hétig tartó úttól, készülnie kellett a másnapi fontos alkalomra. Csendre és pihenésre volt szüksége.

0: kíváncsi nemesek, lovagok, papok és polgárok gyűltek köréje. A nemesség sok olyan tagja volt köztük, akik bátran követelték a császártól az egyházi visszaélések felszámolását, és akiket Luther szava szerint felszabadított az én evangéliumom. Ellenségek épp úgy jöttek, mint barátok, hogy megnézzék a rettenthetetlen szerzetest. Luther rendíthetetlen nyugalommal fogadta őket. Kérdéseikre méltósággal és bölcsen válaszolt. Határozottan és bölcsen viselkedett. Sápadt, sovány, de kedves arcán, amelyen nyomot hagyott a kemény munka és a betegség, öröm látszott. Ünnepélyes és mélységesen komoly szavaiból olyan erő áradt, amely még ellenségei szívét is érintette. Mind barát, mind ellensége tele volt csodálkozással. Egyesek előtt nem volt kétséges, hogy Isten hatalma kíséri. Mások azt mondták, amit a farizeusok Krisztusról, ördög van benne. Másnap Luthert az országgyűlés elé idézték. Egy császári tisztviselőnek kellett a kihallgatási terembe vezetnie. Mégis csak nehezen tudott eljutni oda. Minden út zsúfolásig megtelt bámészkodókkal. Az emberek nagyon kíváncsiak voltak arra a barátra, aki szembe mert szállni a pápa hatalmával. Mielőtt Luther bírái elé lépett, egy idős tábornok, számos csata hőse kedvesen mondta neki: szegény barát, nemesebb az a harc, amelyet te vállalsz, mint az enyém volt, vagy bármely parancsnoké a legvéresebb csatában. De ha ügyed igaz, és biztos vagy benne, menj Isten nevében előre, és ne félj semmitől. Isten nem hagy el. Luther végre a tanács előtt állt.
1: Krisztus zászlóvivői.
2: Huszonnegyedik rész. A mélyen vallásos Luther Márton életrajza. Luther végre a tanács előtt állt, a császár a trónon ült, a birodalom legjelesebb személyiségei vették körül, soha ember nem jelent meg ennél impozánsabb gyülekezet előtt, mint amely előtt Luther Mártonnak kellett hitéért kiállnia. A puszta tény, hogy megjelent, már maga jelentős győzelem volt a pápaság felett. A pápa elítélte ezt az embert, és ő most a törvényszék előtt állt, amely tettével a pápa fölé helyezte magát. A pápa egyházi büntetéssel sújtotta Luthert, és kizárta minden emberi társadalomból. Ennek ellenére ez a törvényszék tisztelettel megidézte, és a világ legtiszteletre méltóbb gyűlése fogadta. A pápa örök hallgatásra ítélte, és most szólni készült a keresztény világ legtávolabbi részeiből összehívott, figyelmes hallgatók ezrei előtt, tehát Luther közreműködésével óriási fordulat történt. E hatalmas és előkelő gyűlés előtt az alacsony származású reformátor elfogódottnak és zavartnak látszott. Számos fejedelem, látva izgatottságát, oda ment hozzá, és egyikük ezt súgta: ne félj azoktól, akik a testet ölik meg, mert a lelket meg nem ölhetik. Egy másik ezt mondta: amikor helytartók és királyok elé visznek titeket érettem, megadja nektek a ti atyátok lelke, mit mondjatok? A világ nagyjai így tolmácsolták Krisztus szavait, hogy erősítsék Isten szolgáját a próba idején.

Majd egy császári tisztviselő felállt, és Luther írásaira mutatva e két kérdésre kért választ a reformátortól. Elismeri-e, hogy ő írta őket, és szándékában áll-e visszavonni a bennük kifejtett nézeteit. Miután a könyvek címét elsorolták, Luther azt válaszolta, hogy ami az első kérdést illeti, elismeri, hogy azok az ő könyvei. Ami a másodikat illeti, szólt, mivel ez olyan kérdés, ami a hitet és a lelkek megváltását érinti, és Isten szavával, az ég és föld legdrágább kincsével is összefügg, balgán cselekednék, ha gondolkodás nélkül válaszolna. Esetleg kevesebbet mondanék, mint amennyit a helyzet megkövetel, vagy többet, mint amennyit az igazság megkíván, s így vétenék Krisztus emondása ellen, aki pedig megtagad engem az emberek előtt, én is megtagadom azt az én mennyei atyám előtt. Máté 10.33. Ezért kérem császári felségedet teljes alázattal, adjon időt nekem, hogy válaszommal ne vétkezzem Isten szava ellen. Ez bölcskérés volt. Luther meggyőzte a gyűlést, hogy nem indulatból, sem pedig nem ösztönösen cselekszik. Ez a nyugalom és higgadtság, amire nem számítottak attól az embertől, aki olyan bátornak és megalkuvás nem ismerőnek látszott, növelte befolyását, és a későbbiekben megfontolt, bölcs és fenkölt válaszokra képesítette, ami meglepetést és csalódást okozott ellenségeinek, és megrótta arcátlanságukat és gőgjüket. Luthernak a végső választ másnap kellett megadnia a zsinat előtt.

0: Krisztus zászlóvivői.
1: A mélyen vallásos Luther Malton életrajzának 25. szakasza. Mialatt Luthernak a végső választ a zsinatnak másnap kellett megadnia, egy darabig elszorult szívvel gondolt azokra az erőkre, amelyek összefogtak az igazság ellen. Hite megingott, rémület szállta meg, és reszketett a félelemtől. A veszélyeket felnagyítva látta. Látta ellenségeit győzedelmeskedni, látta, hogy a sötétség hatalmai már-már diadalt ülnek. Felhők sűrűsödtek fölötte, és úgy érezte, hogy elválasztják Istentől. Szerette volna biztosan tudni, hogy a seregek ura vele lesz. Mardosó fájdalmában arccal a földre vetette magát, és szívet tépő kiáltás tört ki belőle, amit csak Isten érthet meg igazán. Ó, mindenható, örök Isten! Könyörgött. Milyen szörnyű ez a világ! Íme kinyitja száját, hogy elnyeljen, és oly kicsi a bizalmam benned. Ha csak e világ erejében bízhatom, mindennek vége. Közeleg az utolsó órám, ítéletemet kimondták. Ó Istenem, segíts meg a világ minden bölcsességével szemben. Tedd meg, te egyedül, mert ez nem az én művem, hanem a tiéd. Nekem nincs semmi keresni valóm itt, nincs semmi vitatkozni valóm a világ nagyjaival, de az ügy a tiéd, és ez igaz és örökké való ügy. Ó Uram, segíts! Hű és változatlan Isten, egy emberben sem bízom. Mindaz, ami embertől van, bizonytalan. Mindaz, ami embertől származik, megbukik. Te választottál ki engem erre a munkára. Állj mellém, szeretett fiad Jézus Krisztus érdeméért, aki az én oltalmam, pajzsom és erős váram.

0: A gondviselő és bölcsisten nyitotta meg Luther szemeit, hogy felismerje a veszélyt, és ne rohanjon vakmerően bele, saját erejében bízva. Luther nem a szenvedéstől félt, nem a közvetlen, közelről fenyegető kínzástól és haláltól rettegett olyan iszonyúan. Válság előtt állt, és úgy érezte, nem tud megbirkózni vele, és az ő gyengesége miatt fog az igazság ügye vereséget szenvedni. Nem a maga biztonságáért, hanem az evangélium diadaláért tusakodott Istennel. Úgy gyötrődött és küzdött ő is, miként Jákob azon a küzdelmes éjszakán a magányos patak partján. Miként Jákobot az ima őt is győzelemre segítette. Kétségbe esett hitével megkapaszkodott Krisztusban, a nagy szabadítóban. Erőt adott neki az a biztos tudat, hogy nem egyedül fog megjelenni a tanács előtt. Újra béke költözött lelkébe, és boldog volt, hogy magasra emelheti Isten szavát a népek uralkodói előtt. Lelkével Istenre támaszkodva készült a reáváró küzdelemre. Elgondolta, mit fog válaszolni. Átnézte írásait, és a Szentírásból bizonyítékokat keresett állításai alátámasztására. Majd bal kezét, a szent könyvre téve, amely nyitva volt előtte, jobb kezét az égre emelte, és megesküdött, hogy hű marad az evangéliumhoz, és nyíltan megvallja hitét, még a bizonyságtevését vérével kell is megpecsételnie. Amikor ismét az országgyűlés elé állt, arcán nyoma sem volt a félelemnek vagy zavarnak. Békés szívvel, lenyűgöző bátorsággal és emelkedettséggel állt Isten tanúja a föld nagyjai között.
1: Krisztus zászlóvivői címmel egyháztörténeti sorozatunkat hallottak.

0: Hír összeállításunk következik.
1: 23. alkalommal rendezték meg a Kárpátaljai Keresztény Gitáros Tábort. Idén már 23. alkalommal rendezték meg a Kárpátaljai Keresztény Gitáros Tábort július 13 és 19 között, amelyre a 13. életévüket betöltött fiatalokat várták Kárpátalja különböző településeiről Ungvárra. A résztvevők sokszínű közösséget alkottak az életkor és zenei képzettség tekintetében egyaránt. A kezdőktől egészen a haladókig mindenki megtalálhatta a számára megfelelő csoportot. A táborban idén 6 gitáros csoport működött elhivatott oktatók irányításával. Török Gellért jezsuita szerzetes testvér is csatlakozott a képzéshez, aki oktatóként aktívan bekapcsolódott az egyik csoport napi foglalkozásaiba. Augusztus 21 és 23 között rendezik az Arcus Temporum Művészeti Fesztivált Pannonhalmán. Augusztus 21 és 23 között rendezik meg 22. alkalommal a Pannonhalmi Főapátságban az Arcus Temporum Művészeti Fesztivált, amely ezúttal az iskola témáját járja körül, közölte a főapátság. A közlemény idézi Dejcsics Konrádot, a fesztivál igazgatóját, aki szerint ez az esemény olyan hely, ahol a zene, az irodalom, a képzőművészet és a spiritualitás területein egymással beszélgetve egyszer csak rájövünk, hogy testvérek vagyunk. A fesztivál idei házigazdája Mácsai Pál színművész. Az Arcus Temporum zenei arculatát idén is Keller András hegedűművész, a fesztivál zenei művészeti vezetője formája, aki a 100 éves Kurták György alkotó társául Johann Sebastian Bachot választotta. Meglátása szerint az ő művészetük csodálatosan egészíti ki egymást, és csodálatos érzéseket kelt bennünk, amikor egy térben hallhatjuk Bach és Kurták zenéjét. Változatos programok várják az érdeklődőket Szent István király ünnepén Pannonhalmán. Első királyunk ünnepén, augusztus 20-án Pannonhalma nyitott kapukkal várja mindazokat, akik el akarnak zarándokolni hazánk ősi szentélyébe, hogy részesei legyenek az itt élő hagyománynak, lelkiségnek, kultúrának. A Turszi Szent Márton tiszteletére emelt pannonhalmi monostor története szorosan összefonódik hazánk történelmével. Szent István királyunk rendelése szerint Szent Márton hegyén a bencér szerzetesek minden nap imádkoznak hazánk fennmaradásáért. Egész nap ingyenes programok várják az érdeklődőket, lehetőséget adva a feltöltődésre. Radírozzuk ki a különbségeket. Fennállásának 20. nyarán újra meghirdeti az egyik legrégebb és legfontosabb kezdeményezését, a Radírozzuk ki a különbségeket elnevezésű tanszergyűjtő akciót a Református Szeretetszolgálat. Az elmúlt 2 évtized tapasztalata azt mutatja, hogy az iskola kezdés minden évben jelentős anyagi terhet ró a családokra, különösen azokra, amelyek már a mindennapokban is számos nehézséggel küzdenek. A felmérések szerint ma egy gyermek tanévkezdése átlagosan 40-60 ezer forintos kiadást jelent a családoknak, de az első osztályba készülők esetében akár ezt az összeget is meghaladhatja az iskolatáska, a tolltartó, a füzetek, az írószerek, a sportfelszerelés és a többi szükséges eszköz megvásárlása, különösen több gyermek nevelése esetén, vagy ahol egyetlen keresetből gazdálkodnak. A Református Szeretetszolgálat elsősorban nekik szeretne segítséget nyújtani. Az időjárásról. Hagyományos nyári napok. Csütörtökön gyengén felhős, napos idő várható. Eső nem valószínű, és 30-36 fok közé melegszik fel a levegő. Pénteken ismét derült, száraz idő lesz. A déli szél többnyire mérsékelt marad, és 33-38 fokra tetőzik a csúcs.
0: Híreinket hallották.
2: Énekeljetek az Úrnak új éneket. Műsorunkban Isten dicsőítő zenei összeállításunkat hallhatják magyar és külföldi előadóktól.

0: Istent dicsőítő zenei összeállításunkat hallották.
1: Szól a rádió. Vissza az igazsághoz.

0: Ír összeállításunk következik.
1: Tigrisek világnapja. 2010 óta ünneplik a Tigrisek világnapját július 29-én. Az ünnep célja, hogy felhívja a figyelmet a veszélyeztetett fajra, természetes élőhelyük megőrzésére, és arra, hogy az orvadászat milyen visszafordíthatatlan károkat okoz a vadállományban. Némely országban a tigris állomány 5 év alatt a felére csökkent. Feltételezhető, hogy nincs már szaporodó tigris populáció Kambodzsában, Vietnámban és Laoszban. A Természetvédelmi Világalap felhívást tett közzé a dél-kelet-ázsiai régió országaiban, hogy végezzenek tigris létszám felmérést, mert az egyedek számának pontos ismerete alapvető fontosságú a Természetvédelmi Világalap által elindított TX2 program kivitelezéséhez. A program célja, hogy 2022-ig megduplázódjon a vadon élő tigrisek száma. A felmérésben élen járó országok Nepál, India, Oroszország, Banglades és Bhután. Leó pápa felhívása Szentföldért. Térjenek vissza a tárgyalásokhoz az igazságos megoldásról. A Szent Atya július 26-án, vasárnap, az Úrangyala imádság alkalmával Cisjordánia és a gázai övezet kapcsán azt kérte, tartsák tiszteletben minden ember egyenlő méltóságát, elutasítva az újabb katonai akciókat és az egyoldalú döntéseket. Arra szólított minden érintett felet a Közel-Kelet kapcsán, hogy függesszék fel a támadásokat, nyissanak teret a párbeszédnek és a diplomáciának. Leó pápa a következő szavakkal emelte fel hangját a békért és a kiengesztelődésért. Sürgető felhívással fordulok a felelősökhöz, hogy törjenek vissza a tárgyalásokhoz olyan igazságos politikai megoldásról, amely minden ember egyenlő méltóságán és azonos jogain alapul, valamint utasítsák el az újabb katonai akciókat és az egyoldalú döntéseket. Szívem mélyéből kérem az összes érintett felet, hogy függesszék fel a támadásokat, és sürgősen nyissanak ismét teret a párbeszédnek és a diplomáciának, hogy mielőbb eljussanak az egész térség által oly nagyon vágyott békéhez. Gyalogosan zarándokoltak fiatalok az egyházmegyei búcsúra. A Merjünk növekedni Krisztusban egyházmegyei ifjúsági tábort Kálmán József plébános, egyházmegyei ifjúság referens vezetésével a tiszafüredi Assisi Szent Ferenc lelki gyakorlatos házban tartották, majd a közel 100 fős fiatal közösség leveleken folytatta tovább táborozós életét. Itt csatlakozott hozzájuk Palánki Ferenc, Debrecen-Nyíregyházi megyés püspök, aki együtt ment velük Máriapócsra. Palánki Ferenc szentmisét mutatott be a Szent Háromság plébánia templomban, majd onnan gyalogos zarándokként kísérte a diákokat Máriapócsra, az egyházmegyei búcsúra. A püspöki szentmisére megérkeztek az egyházmegye oktatási és szociális intézményeinek vezetői, szülők és mások, akik csatlakoztak a gyalogos zarándoklathoz, így több mint 200 fő indult Máriapócs irányába. A megfáradtakat az Ófehértói egyházközségben várták meleg ebéddel, majd útjukat folytatva a délutáni órákban érkeztek meg a kegyhelyre, ahol imádság, ének és áldás zárta a napot. Az időjárásról. Hagyományos nyári napok. Csütörtökön gyengén felhős, napos idő várható. Eső nem valószínű, és 30-36 fok közé melegszik fel a levegő. Pénteken ismét derült, száraz idő lesz. A déli szél többnyire mérsékelt marad, és 33-38 fokra tetőzik a csúcs.
0: Híreinket hallották.

0: Merengő. Gondolat a mai napra.
1: Mosolyogjatok. Mosolyogjatok egymásra, emberek. A mosoly az öröm fénye. Napfénynél melegebb. Osszad mosolyod, nem fogy el. Olyan, mint a láng, csak nem tüzet gyújt, hanem újabb mosolyokat az arcokon és a szívekben örömet. Mácz István.

0: Taníts meg engem a te akaratodat teljesítenem, mert te vagy Istenem. A te jó lelked vezéreljen engem az egyenes földön. 143. Zsoltár, 10. vers.
1: Láthatjuk napjainkban is, hogy mennyi támadás érheti a hívő embert, ha ezen a földön engedelmesen és hűségesen be akarja tölteni a feladatát, amelyre az Úr rendelte. Istennek terve van a mi életünkkel. Nekünk ezért tanulnunk kell Isten útján járnunk, amelyet ő szab elénk. Ehhez természetesen kellő alázat szükséges, mert magunktól nem tudjuk ezt az utat járni. És ez az alázat akkor születik meg, ha tudjuk, létkérdés számunkra Isten tanítása. El tudjuk-e mondani, hogy Uram, legyen meg a te akaratod? El tudjuk-e mondani Dávid fohászát? Taníts meg a te akaratodat teljesítenem, mert te vagy Istenem. El tudjuk-e mondani Pál apostol kérdését? Uram, mit akarsz, hogy cselekedjem? És legfőképpen, el tudjuk-e mondani az Úr Jézus imádságát? Atyám, mindazáltal ne úgy legyen, ahogy én akarom, hanem ahogy te. Be kell látnunk, állandóan ütközik bennünk az emberi kívánság és az Isten akarata. Aki tudja, hogy a fölöttünk való az igazi atyánk, aki a mennyekben van, és elkezdi cselekedni az ő jegyében, annak az életében megszenteltetik az ő neve. Az benne él az Isten országában, sőt, képviseli azt mások előtt is. És az igazán cselekszi az Isten akaratát. Bizalommal kéri, hogy mennyei atya vezérelje életét, hiszen mélyen tudja, hogy rászorul. Nagy kiváltság az, ha megérthetjük valóban Istenünk akaratát, ha teljes odaadással hiszünk abban, hogy ő által a célba jutunk. Akarjunk arra menni, amerre ő vezet. Olyan út ez, amely biztosan az életre visz minket. Legyünk szívből engedelmesek.
0: Könyörülő atyám, én Istenem, oly jó tudnom, hogy te szeretsz engem, bízhatom benned, hogy mindig a javamat munkálod. Köszönöm, hogy igent mondhatok a te akaratodra. Engedelmes lehetek a te ígéid útmutatása szerint. Hálát adok neked jóságodért, amit jeleiddel megmutattál nekem a mai napon is. Áldalak, hogy munkámhoz erőt adtál, hogy azok a teendők, amikhez olyan aggodalommal kezdtem, támogatásoddal mégis jól végződtek. Velem volt szent lelked és szent ígéd, nem engedtél a bűn örvényébe esni, hanem kegyelmesen vezetted lépteimet, hogy el ne essem. Érezhettem, hogy fogod a kezemet, és a te utadon vezetsz kegyelmesen. Pedig hányszor nem figyeltem eléggé szavaidra, hányszor akartam kivonni kezemet áldott kezedből, hogy a magam útján járjak, saját gyarló eszem után menjek. A munkámban a felületesség, a másokkal való érintkezésben a türelmetlenség gyakran elfogott. Köszönöm, atyám, hogy mindezeket néked megvallhatom, és érezhetem oltalmadat. Kérhetem és remélhetem Krisztus által bűneim bocsánatát, és cselekedeteimmel teljesíthetem az akaratodat, tanításodat követve. Most, hogy az éj elközelgett, fedezz be engem kegyelmeddel, őrködj fölöttem és szeretteim fölött. Add, hogy a csöndes és békés pihenés után arra ébredhessek, hogy továbbra is jó lelked vezérel engem Krisztus érdeméért. Amen.

0: Kedves hallgatóink, az esti áhítatot megformálta Sümeginé Tóth Piroska. Közreműködött Török Attila. A Biblia legtöbbet magyarázott írása. Egy könyv, amely Isten kinyilatkoztatása. Pátmosz szigetén János apostolnak Isten feltárta a múlt, jelen és a jövendő összefüggéseit. Akkor és most. Tanulmányok a jelenések könyvéről.
1: Tisztelettel és szeretettel köszöntök mindenkit.
2: Eljutottunk Filadelfiához, és a filadelfiai üzenetet megtaláljuk feljegyezve Jelenések könyve 3. fejezet, és ott a 7. versétől a 13. verség bezárólag. Olvasom az említett ige szakaszt, Jelenés 3:7-től. A filadelfiai gyülekezet angyalának is írd meg. Ezt mondja a Szent, az igaz, és akinél a Dávid kulcsa van, aki megnyitja, és senki be nem zárja, és bezárja, és senki meg nem nyitja. Tudom a te dolgaidat. Ímé adtam elődbe egy nyitott ajtót, amelyet senki be nem zárhat, hogy kevés erőd van, és megtartottad az én beszédemet, és nem tagadtad meg az én nevemet. Ímé én adok a sátán zsinagógájából azok közül, akik zsidóknak mondják magukat, és nem azok, hanem hazudnak. Ímé azt mívelem, hogy azok eljöjjenek és leboruljanak a te lábaid előtt, és megtudják, hogy én szerettelek téged. Mivel megtartottad az én béketűrésre intő beszédemet, én is megtartalak téged a megpróbáltatás idején, amely az egész világra eljő, hogy megpróbálja e föld lakosait. Ímé eljövök hamar, tartsd meg, ami nálad van, hogy senki el ne vegye a te koronádat. Aki győz, oszloppá teszem azt az én Istenemnek templomában, és többé onnét ki nem jő, és felírom őre az én Istenemnek nevét, és az én Istenem városának nevét, az új Jeruzsálemét, amely az égből száll alá az én Istenemtől, és az én új nevemet. Akinek van füle, hallja, mit mond a lélek a gyülekezeteknek.

Philadelphia Sardis városától mintegy 40-45 kilométerre keletre található, dél-keletre található, és még mindig viseli annak a nyomait, ami a történelemben ezzel a várossal történt. Ha ma keressük Törökország térképén, akkor nem Philadelphia városát fogjuk megtalálni az atlaszon, hanem Alasehír nevét, ami talán elmondhatnánk, hogy a legfiatalabb város volt azok közül, a városok közül, amelyet feljegyezve találunk a Jelenések könyvébe. Alapítója II. Attaleusz király, Krisztus előtt 159 és 138 között uralkodott, tehát durván a makkabeesi háborúk idején, és Eumenész testvérét annyira szerette ez a király, hogy ennek a szeretetnek kifejezéseként egy várost alapított, és ezt a várost elnevezte Philadelphiának. Pergamoni telepeseket hívott el, és ennek a városnak a légköre azt a görög kultúrát sugározta, azt a görög nyelvet, filozófiát, amire hivatott volt, hogy továbbítsa az emberek számára. Hatalmas földrengések rázták meg, gyakorta ezt a térséget, és Krisztus előtt 17-ben, ami 10 másik várost is teljesen egyenlővé tett a földdel, lerombolta Philadelphia városát is. Ennek az lett a következménye, hogy egy névváltozás következik be, hiszen a Krisztus után 14-től 37-ig uralkodó Tiberius római császár bőkezően kárpótolta ezeket a városokat, és újjáépítette, és Philadelphia annyira behódolt Tiberius császárnak, hogy Neo Cézáreára, Tiberiusnak lényegében a családi nevére változtatták a városnak a nevét. Alig néhány évtizeddel később Vespanzianus császár, aki ezeken a térségeken különböző légiókat vezetett, és nagyon közel-keleten nagyon közkedvelt volt, a város a császár iránti tiszteletből Flávia nevet veszi föl Vespanzianus uralkodásának időszakában. Nézzük egy kicsit a szerkezetét, miről is szól lényegében ennek az egész levélnek az üzenete. Jézus bemutatkozik úgy, mint a Szent, az igaz, úgy, mint akinél nála van a Dávid kulcsa. Megdicséri a gyülekezetet, megdicséri a cselekedeteit, megdicséri azt, hogy megtartja Jézus beszédeit és szavait, megdicséri azért Philadelphiát, hogy nem tagadta meg a nevét, és nem utolsó sorban azért, hogy béketűrő. El kell mondani, hogy ebben a városban a többi városhoz képest jóval több a jelenlévő zsidók aránya a lakosok között. Valószínű, hogy ez is okozza majd azokat a levél második részében megemlített dolgokat, hogy Sátán zsinagógájából való zsidókat, akik nem zsidók, hanem hazudnak, tehát valami probléma lehetett a keresztények és a zsidók között. Ez megint egy olyan levél, amely
nem tartalmaz feddést. Tehát nem csinál semmi olyat ez a város, ez a korszak, hiszen a 18-19. Században vagyunk, ha a klasszikus korszakokat nézzük, és korszakokra tekintünk, akkor ez a 18-19. Század nagy vallási ébredéseit tartalmazza. Ugyanakkor van egy felszólítás ebben a levélben, tartsd meg, ami nálad van. Majd az ígéret azt mondja, hogy oszloppá lesznek a hűségesek, és három nevet említ meg, és ez a három név a levél végén, mint egy ajándékként jelenik meg a gyülekezet számára. Tehát itt szó van az Istennek az új nevéről, Jeruzsálemről és Jézusnak az új nevéről. Ma egy modern várost láthatunk. Minden esetre egy biztos, hogy nem csupán a földrengések, hanem hatalmas, nagy, vulkánikus hegyek is láthatók ebben a városban, a város környezetében, és a vulkánikus kőzet, azt a síkságot, amelyen elterül a város, vagy a város környezetében található síkságot, nagyon-nagyon termékenyé tette. Azt mondják, hogy a világ legtermékenyebb síksága. Még ma is dúsan önti csodálatos mezőgazdasági termékeit. Philadelphia nem arról híres, hogy nagyon erős lett volna, de arról sem volt híres, hogy nagyon gyenge. Nem sokkal rendelkezett ez a város. A város keresztényei kis dolgokon rendelkeztek, kis dolgokkal rendelkeztek, de ehhez a kicsihez hűnek kellett maradni. És én azt hiszem, hogy Philadelphiának ez volt a titka. Kevés dologgal rendelkezett, de ezt a kevés dolgot 100%-osan próbálja megtartani. Nem kapott bele egyszer ebbe a misszióba, egyszer abba a misszióba, kevés célokkal rendelkezett, de ezeket a célokat tudatosan végigviszi. Két érdekes dolgot találunk a levélben feljegyezve, hogy nála vannak Dávid kulcsai. Dávid kulcsa pedig visszamegy egy ézsaiási gondolathoz, hiszen Ézsaiás könyve 22. fejezet 22. versében azt olvassuk, hogy Ezékiás királynak, aki egy reform király volt, aki az ellenséggel szemben mindig Istenben bízott, nem a falak erejében, de aki olyan ember volt, hogy amikor meglátta a hatalmas nagy hadsereget, ő maga is megijedt, és tudta, hogy semmilyen más esély nincs arra, hogy a várost megtartsák, csak az Istenbe vetett hit. Természetesen Ezékiás király sok mindent megtett, stratégiailag felépítette Jeruzsálem városát, több mint 20 kilométer távolságból a föld alatt sziklába vájatott vízi alagutat vezetett el, amely a városnak a leggyengébb pontját erősítette meg, hiszen ha a várost körbevették, néhány napon belül elfogyhatott a víz. Szóval erről az időszakról szól, és Eljákim, a hűséges szolga, megkapja a királynak a kulcsait. Ez azt jelentette, hogy a király minden vagyonához bejárása volt. Gyakorlatilag az egész ország kincsei feletti hatalmat kap. Hiszen ebben az időben a király magánvagyona és az országnak a vagyona még nem volt élesen elválasztva. Még szinte ugyanarról beszélünk. És akkor lesz egy szolga, és ez a szolga megkapja a királytól a kulcsokat, bemehet a szentélybe, bemehet a királyi kamrába, belemehet a kincsestárba, és gyakorlatilag, mert akinél a kulcs van, annál a hatalom.
ezt mondja ennek, hogy nálad van Dávid kulcsa. Egy nyitott ajtót is ad a názáreti Jézus. Ennek a korszaknak a nyitott ajtaja egy kicsit talán a történelmi múltjukra, és én azt hiszem, emlékezteti őket, és azt hiszem, hogy nagyon-nagyon aktuális ez ma is. Nagyon sokan a városban, az előbb említett Krisztus után 17-ben bekövetkezett földrengés során akkor haltak meg, amikor nem tudtak az épületekből éjszaka kimenekülni. Ne felejtsük el, hogy már, ugye, amikor egy épület kezd inogni, akkor nem biztos, hogy az ajtók is nyílni fognak. Mert az ajtók is megszorultak. És nagyon sokan bár megtehették volna, de nem volt nyitott ajtó, ezért meghaltak. Nyitott ajtó a veszélyben az életet jelenti. A nyitott ajtó a földrengéskor a megmenekülést jelenti. Természetesen ennek a nyitott ajtónak nagyon sok jelentése van. Mivel az egész Jelenések könyve az Ószövetség kódjára épült, az ószövetségi szentély szolgálatra is egy pillanatra betekinthetünk, amikor a szentély és a szentek szentje között, bár tudjuk, hogy nem volt ott ajtó, de mégis egy nyitott átjárás volt. Az évnek egy bizonyos napján, amikor a főpap bement a szentek szentjébe, és valamilyen kapcsolat volt a nép és a főpap között, a főpap és az Isten között. A nyitott ajtó egy picit visszautal az ószövetségi szentély szolgálatára is.

Ahogy említettem, a városban János idejében nem csupán egy lelkes kis csapat, keresztény csapat élt, hanem befolyásos, nagyszámú zsidóság is ott élt. És ugye az első századnak a végén hihetetlen megkeményedett, feszülté vált a kereszténység és a zsidóság egymás melletti mindennapjai. Hiszen a keresztények azok túlléptek a zsidóságon. A zsidóságnak ez pedig fájt. Mindent megtettek annak érdekében, hogy a keresztényeket visszakényszerítsék a zsidóság köreibe. De már ezt nem lehetett megtenni, hiszen a kereszténység elindult a maga világhódító idézőjelbe tett útjára. És a zsidóság is látta, hogy ebben a városban élő keresztények valahogy különleges módon élnek. Isten kedvenceivé váltak. És egy igazi közösséget tudtak létrehozni. És ez a közösség Jézuson alapult. Jézus ígéretén. Hiszen ebben a korban elindul a nagy adventvárás, és az ennek a korszaknak a keresztényei szinte meg vannak győződve arról, hogy Jézus még az ő idejükben vissza fog jönni. Ehhez szabták a mindennapjaikat. Számukra nem a pénz volt, az érvényesülés, a karrier volt a legfontosabb, hanem mindent úgy tettek, csináltak, végezték az életükben, amely Jézus közeli visszajövetelét elősegítette. A gyülekezet kiemelkedő jellemzője az, hogy Jézus beszédét megtartja. Jézus beszéde, amely több pusztán a szimbólumoknál. Jézus beszéde maga az evangélium. Az ígéret. Most elmegyek, és helyet készítek, de egyszer visszajövök, és magamhoz veszlek titeket. Jézus beszédei mindig hívek és igazak. Ebben a szakaszban legalább kétszer találkozunk az ímé kifejezéssel, és nagy fájdalmamra, pontosan az egyik ímé után, a 8. versben, a 3. fejezet 8. versében egy zárójeles mondatrészt találunk. Ez pedig, ez a magyarban, mintha arra mutatna, hogy nem olyan fontos a zárójelben lévő mondatrész, mint az előtte és utána következő gondolat. A héberben pedig, és a görög nyelvben is, az ímé az nagyon fontos. Azt is mondhatnám, hogy minden ímét felkiáltó jellel kellene szinte a Bibliában fordítani. Bár nagyon jól tudjuk, hogy írásjelek nincsenek az eredeti nyelvben. De az ímé az mindig a hangsúlyt, a nyomatékot. Vagy kiboldozhatnánk vastagított betűvel, mondhatnánk az ímé után következő gondolatot. Tehát itt azt mondja, hogy ímé adtam elődbe egy nyitott ajtót. Ímé én adok a sátán zsinagógájából. Természetesen a mai magyar élő nyelvben, a mindennapi nyelvben nem használjuk az ímé kifejezést. Már ez egy kicsit túlhaladott, egy irodalmi forma, egy régies kifejezés. De a nyomatékot azt mindig vegyük észre. Jézus beszédének a megtartása, az a körülmények, a nehéz körülményekben való megállás egyetlen módja lesz. Hiszen nagyon jól tudja János, hogy nagy válság fog bekövetkezni ennek a korszaknak is a végén. És a gyülekezet történetében megemlíthetjük azt, hogy egy nagyon szolíd, szelíd
végidőről való bekövetkezés, egy eszkatológiai figyelmeztetés utal arra is, hogy a győzelem koszorúja bizony elveszíthető. A győzelem mindaddig nem biztos, amíg be nem következett. És ez ennek a kornak a keresztényeinek is szól. Gondoljunk csak Ézsai és Jákob párhuzamára, vagy Rúben és Júda közötti versengésre, vagy Saul és Dávid esetére, vagy Dávid és a testvérei esetére, vagy Júdás és Mátyás helyzetére. Szóval nem mindig az elsőszülött, és nem mindig az ígéret örököse az, amely jóváhagyólag megkapta az Isten áldását. A gyülekezet nagyon sok ígéretet kapott.

6 ígéret található ebben a levélben. Talán az egyik legtöbb. És ebben az ígéretben kiemelkedik a templom oszlopáról szóló ígéret. Az oszlop az a stabilitást, a maradandóságot jelképezte. Ha valaki tudta, akkor Filadelfia városa tudta. Ha egy oszlopot jól állítanak be, akkor ez az oszlop az egész ház statikai szerkezetét is képes megtartani. Még a földrengés idején is. Természetesen ne felejtsük el azt, hogy itt annyira finoman csiszolták meg és munkálták meg a köveket, hogy ragasztó anyagot, cementet vagy betont vagy bármi egyéb dolgot nem használtak hozzá. Ez volt ennek az építkezési formának a gyengéje. A legstabilabb ház is, ha nem kellő oszlopokon nyugodott, akkor veszélyben volt. Két dolog lehet. Isten templomában vagy oszlop leszel, vagy állvány. Nagyon nem mindegy, hogy oszlop vagy állvány, mert az oszlop az tehertartó szerkezetté válik. Az statikailag hasznossá válik. Nem lehet helyettesíteni, nem lehet kiváltani. Az állványra pedig csak addig van szükség, amíg az épületet fel nem építik. És az állvány az nem tartja az épületet. Az csak egy segédeszköz az építés során az építők számára. Az egy szükséges és átmeneti dolog, de nem tartozik szervesen hozzá az épülethez. Szóval oszlopnak lenni Isten templomában az egy nagyon nagy előjog. És az oszlopon majd 3 név lesz olvasható. Aki győz, oszloppá teszem azt az én Istenemnek templomában, és többé onnét ki nem jő, és felírom rá az én Istenemnek nevét, az én Istenem városának az új Jeruzsálemnek nevét, amely az égből száll alá az én Istenemtől, és az én nevemet, mondja Jézus. Szóval 3 név. És ez a 3 név meghatározza ennek a korszaknak a várományát, a hitét. És ha egy picit a klasszikus írásmagyarázat felé fordítjuk vissza lelki tekintetünket, akkor azt látjuk, hogy a 18. és 19. században elindul egy nagy vallási ébredés. Ennek a vallási ébredésnek több szála, több gyökere van. Ha csupán Amerikára tekintünk, akkor azt mondjuk, hogy Amerika ebben az időben 17 millió lakossal rendelkezett. A 17 millió lakosból több mint 1 milliót ez a vallási ébredés magával húz. Lelkészek, lelkipásztorok, százai és ezrei várták Jézust. Megváltozott a gondolkodás. Nem a profit, nem a nyereség, nem a minél nagyobb ház, a minél nagyobb tőke. A biztonság jelentette az emberek minden napjai számára a követendő etalont, hanem félretették, és elhagyták azt a versenyhelyzetet, amiben talán egész életüket, korábbi életüket leélték. És számukra egy volt fontos, a megtérés, az evangélium terjesztése. És azt látjuk, hogy ebben az időszakban, a 18. század és 19. században mindenféle vallásos mozgalmak indulnak el. Nem csak Amerikában, hanem Európában is, Angliában is.
Megújulnak a gondolkodásban az emberek. A formalizmus, a külsőség, a vallásos külsőségeit nem tartják már fontosnak. Hiszen a vallás az olyan volt, mint az angolok számára a kemény kalap és a sétapálca. Úgy hozzátartozott a jó közérzethez. De a vallás nem járta át az emberi szíveket, az elméket, csak minden formális volt külsőségében. És egy nagy hiányt éreztek az emberek. És megérezték, hogy a világnak van egy nagy jelentős része, akik még nem hallottak a názáreti Jézusról. És az emberek elindulnak, kiváló misszionárusok indulnak el Afrikába, akik feláldozták életüket, ott haltak meg családjaikkal együtt. Elindultak Dél-Amerikába, elindultak hajókon, különböző szigeteken, és szigetekre vitték az evangéliumot. Elmentek Kínába, elmentek Indiába, és úgy nézett ki, hogy az egész világ meg fog változni. De sajnos ez hamar véget ért. Ezekben az ébredési mozgalmakban, amely a 18. és 19. században indul, az Egyesült Államok mellett természetesen meg kell említsük Svájcot, Németországot, Franciaországot, Hollandiát és a skandináv államokat is, akik mindegy újra krisztianizálták valamilyen módon az egész világot. És hogyha megnézzük, akkor nem csupán azt látjuk, hogy a keresztények várnak, és a keresztények reménykednek Jézus második eljövetelében, hanem a leginkább az bámulatos, hogy lázban ég a zsidóság is, a mohamedán világ is. A zsidó világban ebben az időben indul el egy kegyes mozgalom, amit haszid mozgalomnak nevezhetünk. És várják a messiást. A messiást 1603-ban várják vissza. Ez az 5603-ba várják vissza, és ez pedig 1843 és 44 évnek felel meg. A mohamedán világban is megindul egy bahái mozgalom. Ők is beszélnek egy bábról. A báb azt jelenti ajtó a mohamedán világban. És a mohamedánok is érzik, hogy kinyílik egy ajtó. És ezen a kinyílt ajtón úgy érezte a mohamedán ember, hogy a rejtőzködő és az imádkozó imámhoz be tud látni. Szóval, akármerre nézünk, akár a keresztény világba, akár a zsidó világba, vagy akár a mohamedán világba, hiszen a mohamedánok is a hidzsa szerint 1160. esztendőben valamit vártak, ez megint 1843 és 44. Persze elmondhatjuk, hogy sok minden feltűnik még ebben a világban, ebben az időszakban és korszakban. Ekkor jelenik meg gyakorlatilag az egész marxizmus. Szóval, ha megnézzük, akkor azt látjuk, hogy Jézus valójában megnyitott egy ajtót. És ha Jézus megnyit egy ajtót, azt nem zárhatja be senki. És ha Jézus bezár egy ajtót, az pedig senki meg nem nyithatja. Az ajtó kulcsa, Dávid kulcsa Jézusnál van. És ő az, aki megnyithatja vagy bezárhatja az evangélium hirdetésének ajtaját. Azt hiszem, ha egy picit saját világunkba tekintünk, hiszen
nem csupán a 18. és a 19. század időszakára szól Philadelphia korszakának üzenete, mert Philadelphia itt van a 20. és 21. században, itt van bennünk. Hiszen Laodicea, mint ahogy a legközelebbi előadáson meghallgathatjuk, egy olyan

amit senki be nem zár. Krisztus a győztesekhez fordul ebben a levélben is. És azt mondja, hogy a templom oszlopai lesznek azok, akik győzni fognak. Talán elmondhatjuk még azt, hogy az előbb említett csodálatos és termékeny síkság egyik leghíresebb gyümölcse, terménye, terméke a szőlő. És a hölgy mögött hatalmas nagy szőlőfürtök találhatók. És egy kicsit az eljövendő biztonságot szeretnék ebbe a szőlőbe megtalálni a ma és ott élő emberek. Jézus azt mondta, én vagyok az igazi szőlőtő. Aki győz, oszloppá teszem az én Istenemnek templomában. És többé onnét ki nem jő, és felírom rá az én Istenemnek nevét, és az én Istenem városának nevét, az új Jeruzsálemet, amely az égből száll alá az én Istenemtől, és az én új nevemet. Akinek van füle, hallja, mit mond a lélek a gyülekezeteknek. A lélek az nem csak János idejében élt, volt és szólt, hanem a lélek az van ma is, létezik. Nem a lélekkel van baj, hanem néha a fülünkkel. Néha a belső hallásunk már süketté válik. Annyira a külső zajokra és hangokra és külső dolgokra figyelünk oda, hogy elfelejtjük meghallani a lélekben belülről szóló hangokat. És nem véletlen, hogy ennek a korszaknak is megismétli Jézus. Akinek van füle, hallja, mit mond a lélek a gyülekezeteknek. Amen.

Turmezei Erzsébet, hamar kialvó lángok. Szüzek az éjszakában, kialudt mécsű, meglankadt szüzek. Oly ismerős nekem az arcotok. Tudom, tudom, ti erre jártatok, és ittátok gémes kutak vizét, és ettétek az alföld gabonáját, megkóstoltátok tokajborát, s bejártátok a déli báb hazáját. Azért él az az ismerős, rokon vonás megsápat orcátokon. Talán innét is indultatok el, égő méccsel a vőlegény elé. Úgy lobogott a mécs, úgy lobogott szívetekben a vágy, úgy lobogott a lelketek tüze. Bennetek minden csupa lobogás volt. Mélységes éj borította a távolt. Ti nem bántátok. Frissen, ernyedetlen lánggal a mécs fölemelt kezetekben, és lángolt egy ideig. De a vőlegény késett egyre még. Olaj nem volt elég, a lángok kialudtak. A vágy, a mécs, az éltető remény. Hajnal nem pirkadt az ég peremén. A vőlegény bizony már el se jött.

és tovább várni nincs hit, nincs erő. Lelankadtak a fölemelt karok, porba hervadt a lélek reménysége. Olyan boldogan, bátran bízva vártam, minek már? Vége. Szüzek az éjszakában. Kialudt mécsű, meglankadt szüzek. Úgy véd titeket bennem valami. Nincs nehezebb, mint bátran, szépen várni, mint mindig égő méccsel állani, ha a kémlő szem hiába figyel. Ha semmi bíztatás és semmi jel, sehol, semmi. Olyankor jobban esnék megpihenni. Akkor könnyebb kaput tárni a keserű közönynek, és nem várni tovább. De jaj, akkor már hiába rival a kürt, zendül a menyegzői dal, vonul a boldog, ünneplő sereg. Kialudt mécsű, kint rekedt szüzeknek szeméből, már csak a fájó könny pereg. Szüzek az éjszakában. Kialudt mécsű, meglankadt szüzek. Oly ismerős nekem az arcotok. Valami fájó, keserű rokonság, hogy nagyon forrón, égve várjatok, de ne a célig, mint halálig. Most mégis megtagadlak titeket. Utam az utatoktól messze válik. Várni akarok, kitartóan várni, nem elcsüggedni, elernyedni gyáván, a lankadó reménnyel szembeszállni, túlnőni bátran minden kételj árnyán. Nagy, mégis hittel emelni a mécset, és várni, várni. Krisztus el nem késett.

a klasszikus zene gyöngyszemei. Kedves hallgatóink, most hallgassák meg Johann Sebastian Bach D-moll Toccata és Fuga című művét.

Elhangzott Johann Sebastian Bach, D-moll tokkáta és fúga. Befejezésül összeállítást hallgathatnak Johann Sebastian Bach kis prelúdiumaiból.

A klasszikus zene gyöngyszemei. Kedves hallgatóink, elhangzott Johann Sebastian Bach D-moll tokkáta és fúga és a kis prelúdiumaiból készült összeállítás. Köszönjük megtisztelő figyelmüket!

Július 29-én így szól hozzánk Isten igéje a 42. Zsoltár 4. versén keresztül. Könnyem lett a kenyerem éjjel és nappal, mert egész nap azt mondogatják nekem, hol van a te Istened. Pál apostol Filippiekhez írott levelének első fejezetének 13. és 14. versében pedig ezt olvashatjuk. Pál írja, mert ismerté lett az egész testőrségben és mindenki más előtt is, hogy Krisztusért viselem bilincseimet. Úgyhogy többen azok közül, akik testvéreink az Úrban, fogságon körülményeiből bizalmat merítve, félelem nélkül bátran szólják Isten igéjét. Ezt olvassuk. Könnyem lett a kenyerem éjjel és nappal, mert egész nap azt mondogatják nekem, hol van a te Istened, mondja a zsoltáros. És mi is ismerjük ezt a kérdést. Hol van? Hol volt, amikor csend volt a fohász után? Hol volt, amikor kinevettek, megszégyenítettek, lehülyéztek, mert hittél benne? Mert mertél hinni abban, akit a világ nem lát? Gúnyosan kérdezik sokszor, nem is hangosan, csak a szemükből süt, hogy egy félmosolyból, egy cinikus várándításból, hol van a te Istened? És közben könny lesz a kenyered, mert fáj, mert néha már magad is kérdezed, mert sötét van, és az Isten hallgat. Pál apostol válasza világít ebben a sötétben, ismerté lett, hogy Krisztusért viselem bilincseimet. Pál nem a szégyent hordozta, hanem a bizonyságot. Nem elbújt a cella sarkába, hanem onnan világított, és mások hitet merítettek belőle. Testvérem, ha kigúnyolnak Krisztusért, akkor nem elvesztél, hanem épp bizonyságá váltál. Ne szégyeld, ne rejtőzz el. Tudd, hogy minden gúny, minden kérdés lehetőség arra, hogy Krisztus ismerté váljon általad is. Imádkozzunk! Uram, amikor gúnyolnak téged miattam, adj nekem kitartást, hogy ne szégyeljelek, hanem bátran valljalak meg. Adj könny helyett reményt, félelem helyett bizalmat, hogy életem minden bilincse téged hirdessen. Amen. Szikra Benedek áhítatát olvastam fel a mai napon. Mikor így szól hozzánk Isten igéje az Ószövetségből, könnyem lett a kenyerem éjjel és nappal, mert egész nap azt mondogatják nekem, hol van a te Istened. Pál írja, mert ismerté lett az egész testőrségben és mindenki más előtt is, hogy Krisztusért viselem bilincseimet. Úgyhogy többen azok közül, akik testvéreink az Úrban, fogságon körülményéből, bizalmat merítve, félelem nélkül bátran szólják Isten igéjét.

0: Hír összeállításunk következik.
1: Velünk az Isten. A napi áhítat címe: Megveri ellenségünket. A mai ige: Zofoniás 3:15. Eltávolítja ellenségedet. Gondolatok az igéről. Micsoda veresség volt ez! A sátán tronfosztottá lett a szívünkben, ahogy a mennyben is azzá lett. Krisztus megfosztotta őt felettünk való uralmától. Még zaklathat bennünket, de már nem tarthat igényt ránk. Nem vagyunk az övéi már, nem kötözheti meg lelkünket. A fiú megszabadított minket, és valósággal szabadok lettünk. Még él ugyanaz ősellenség, és vádolja a testvéreket, de már ennek a tevékenységének is megszabta a végét az Úr. Nagy védőügyvédünk elnémítja a vádaskodót. Az Úr megdorgálja ellenségeinket, és megvéd bennünket, hogy az ördög tevékenysége mit se árthasson nekünk. Még mindig támad bennünket a gonosz szellem, mint kísértő, és megpróbálja befészkelni magát a szívünkbe, de innen is kitessékeli az Úr. Még vonaklik, mint a kígyó, de már nem hatalmaskodhat. Még támaszt bennünk Isten káromló gondolatokat, amikor csak alkalma van rá, de hamar megkönnyebbülünk, mert az Úr csendet parancsol neki, és kotródnia kell, mint a megvert kutyának. Uram, cselekedd meg ezt mindazokkal, akiket éppen ma is keserít és csüggeszt a sátán kutyájának ugatása. Szabadíts meg minket ellenségünktől, és dicsőítsd meg előttünk magadat, Uram, Te, aki már legyőzted őt, bár csak száműznéd őt teljesen ebből a világból. Amen. Ökumenikus istentisztelet az államalapítás ünnepének előestéjén. A Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa ökumenikus, hálaadó istentiszteletet szervez állami ünnepünk előestéjén, augusztus 19-én, szerdán 18 órára a budavári evangélikus gyülekezet templomába. Az ünnepi istentiszteleten a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsának szolgálatában is együttműködő hazai egyházak, római katolikus, református, evangélikus, baptista, metodista, pünkösdi, anglikán és ortodox főpásztorai végzik a szolgálatot. Igét hirdet Steinbach József, református püspök, az ökumenikus tanács elnöke. Továbbá szolgál Erdő Péter bíboros és Kondor Péter evangélikus püspök, a tanács alelnöke is. A 10 nap alatt 4000 program várja a látogatókat a 35. Művészetek Völgye Fesztiválon. A működő 10 nap alatt 4000 program várja a 35. Művészetek Völgye Fesztivál látogatóit Kapolcson, Vigánt Petenden és Talián Dörögdön augusztus 2-áig. A program kínálatban egyebek mellett színházi előadások, koncertek, gyerekprogramok, túrák, kézműves foglalkozások és a természetvédelem jegyében zajló rendezvények szerepelnek. A fesztivál pénteki megnyitóján Rost Andrea, magyar zenekultúráért felelős kormánybiztos azt hangsúlyozta, a fesztivál arra hív mindenkit, hogy adjon időt annak, amit hall és lát. Hozzátette, ha a művész és a néző újra egymásra talál, élő marad a művészet. Kiemelte, az ismert művészek jelenléte rangot ad egy fesztiválnak, de emellett fontos, hogy azok is lehetőséget kapjanak, akik a következő időszak művészetét alakítják. Az időjárásról. Hagyományos nyári napok. Csütörtökön gyengén felhős, napos idő várható. Eső nem valószínű, és 30-36 fok közé melegszik fel a levegő. Pénteken ismét derült, száraz idő lesz. A déli szél többnyire mérsékelt marad, és 33-38 fokra tetőzik a csúcs.
0: Híreinket hallották.
2: Kedves hallgatóink! Kérjünk ez estén bocsánatot mennyei édesatyánktól, hogy olykor szúgolódással válaszolunk a minket ért legkisebb méltánytalanságra is. Viszont vonakodva hozzuk meg a legkisebb áldozatot is fele barátainkért. Fohászkodjunk kellő alázattal segítségért. Az Úr szüntelenül munkálkodjék bennünk, hogy életünk ne mindenben viszonzást váró legyen, hanem mindenben viszonzást adó, hálaadás a Jézusban velünk közölt üdvösségért.

Solus Christus, egyedül Krisztus. Mondánékünk Jézus Krisztus. Én vagyok az út, az igazság és az élet, és senki sem mehet az Atyához, hanem ha én általam. Ha hiszünk Krisztus megbocsátó kegyelmében, bűnünk bocsánatával kibékít minket Isten.

0: kegyelemből van üdvösségetek a hitáltal, és ez nem tőletek van. Isten ajándéka ez. Nem cselekedetekért, hogy senki se dicsekedjék.
1: Egyedül kegyelemből. Kulcsár Anikó műsorát hallják.
2: Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóimat, Kulcsár Anikó vagyok. Mai vendégem Bojki András. Itt az elején kérdeztem, hogy hogy mutassam be. Azt mondta, hogy ezt majd az Úr tudja igazán, hogy ő kicsoda, de azért én annyit elárulok a hallgatóknak, hogy egyrészt nem ismeretlen a Magyar Evangéliumi Rádióban, és így a Szola Rádió hallgatói számára sem, hiszen nagyon-nagyon sok évvel ezelőtt, még az úgynevezett hőskorban, amikor ez nem volt nyilvános és elfogadott a rádiózás, akkor ő és az édesanyja, meg a testvérei, meg hát még egyéb más emberek is, akik a zenéhez értenek, zenei felvételek elkészítésében szorgoskodtak. Ezzel már tulajdonképpen annyit elárultam, hogy Andrásnak azért talán az egyik fő területe a zene. András, nagyon köszönöm, hogy elfogadtad a meghívást. Egy picit mesélj magadról, az indulásról, családról, hogy lettél zenész, hogy lettél keresztény.
3: Ja. Köszönöm a meghívást, örömmel jöttem. A család révén kerültem közel a zenéhez, és a család révén kerültem közel az Úrhoz is. Úgyhogy...
2: Ezt egy picit bővebben azért fejtsük ki.
3: Hát igen, csak úgy kérdezik, hogy hogy lettem. Hát úgy, hogy egy olyan családba születtem, ahol édesanyám zenetanár volt, és a mi családunkban az volt a szokás, vagy a mondás, hogy egy évig valamilyen hangszeren muszáj játszani, aztán ha nagyon nem megy, akkor nem kell folytatni, de mindannyian maradtunk is. Én egy évig zongoráztam, csak nem szerettem a zongorát, mert hogy amikor többiek játszottak, nekem benn kellett lenni, és az egy nagy hangszer nem lett ki. Mondtam, hogy akkor én leszek hegedűs, azt ki lehet vinni a többiekhez.
2: Mármint hát, az udvarra, vagy a
3: hát,
2: lakás
3: hogy ahol
2: különböző
3: többiek
2: részén.
3: Vannak, igen, igen. Hogy miért olyan összetartó gyerekek voltunk, együtt játszottunk, és gondoltam, hogy akkor majd a hegedűvel én is ott. Hát egy hegedülést próbáltam ki így, és akkor rájöttem, ez ilyen szempontból nem jó választás. De aztán hegedűre jártam ide Budapestre, Biatorbályról, akkor érdekes, ez egy simán megoldható ügy volt. Ráadásul Biatorbályról bebuszoztunk, és a 12-es busz körbevitt a Nagykörúton. Az körbe ment Pesten is, meg Budán is.
2: Igen, igen, én is emlékszem.
3: Úgyhogy Kosztolányin felszálltunk a buszra, és a Szent István Park környékén volt most azt hiszem a Hollán Ernő utcának hívják, ott volt a zeneiskola. Oda jártam hegedűre, szolfizsra.
2: Ez pedig elég messze
3: az
2: van.
3: Az nagyon messze volt. Ma nem engedném a gyerekemet ilyen helyre. Abban az időben ez így jónak tűnt. Azt elvégezve Miskolcra kerültem, mert édesanyám miskolci, és mi nem tudtuk, hogy ezt a Biatorbágyról a Pesti konzervatóriumba járni, hogy ezt lehet-e csinálni. Miskolcon meg minden közel van, és édesanyám egyik gyerekkori jó barátnőjénél lakhattam albérletbe, az pár száz méterre volt a konzitól. Hát arany életem volt. Nyilván ott a nagyszüleim, a miskolci testvérgyülekezet, nagyon szép négy esztendő, és onnan visszakerültem a zeneakadémiára, szintén koleszba, mert hát, hogy nem lehetett tudni, hogy akkor zeneakadémiát lehet-e ilyen bejárósan csinálni. Mindent először csináltam ebbe a családba. És egy évig koleszos voltam, és akkor volt a bátyámnak a balesete, és akkor a második évben már nem mentem vissza a koleszba, hanem hazamentem, hogy otthon legyek én is a családdal, mert egy nagyon fontos összetartási idő volt.
2: Igen, hát egy picit azért, aki nem ismeri ezt a szituációt, áruljuk el a hallgatóknak, hogy egyrészt többen vagytok testvérek.
3: Öten voltunk fiúk, igen.
2: És hogy sajnos ez a baleset, úgy értesültem korábban, hogy eléggé megviselte a családot.
3: Hát el lehet képzelni. Bátyám 21 éves volt, én 20, és ő Németországban dolgozott, és hazafelé egy frontális ütközésben meghalt. De nem csak ő, zenészeket hozott, az egyik zenészlány is meghalt, a másik sofőr is, hát éjszaka volt, Tatabányánál még nem volt autópálya, és két korlát közé szorult be az út, és elkerülhetetlen éjszakai baleset volt. Nyilván ezt valahogyan túl kellett élni, és akkor nekünk voltak a péntek esték, amikor leültünk, bár nem is emlékszem, ez ilyen védett eufória volt. Nem is tudatos volt, de azok ilyen szent idők voltak. Beszélgettünk, nevettünk, ettünk, nem tudom, mit csináltunk, voltunk.
2: Együtt voltatok.
3: Igen, túléltünk.
2: A közösség. Uh-huh. Térjük vissza a Zeneakadémiára. Nem volt furcsa Miskolcról felkerülni Budapestre újra? Tehát a légkör jó volt? Nem volt zavaró? Be tudtál illeszkedni?
3: Hát az egyetem az mindig más. Egy középiskola után kinyílik a világ egyértelmű. A Miskolci Konzi az egy nagyon konzervatív iskola volt. Ott a közismeret nagyon erős volt. Nekünk az osztályfőnökünk a közismereti igazgató helyettes volt, kőkemény ember. Egy ilyen vérbeli kommunista, de nagyon humoros, jó humorérzéke volt megáldva, és valahogy úgy terelgetett bennünket, hogy mindenki jól jött ki belőle. Tehát nyilván ott is voltak elhajlások, sokan voltunk az osztályban, ez az amaz, de abból az iskolából mentek műegyetemre is utána. Tehát a közismeret annyira erős volt, hogy a budapestihez képest.
2: Igen, ezt időnként negatívumként emlegetik a Konzinak, aki egy kicsit is ismeri, hogy hát viszont elhanyagolja a közismeretét.
3: Igen, onnan sok felé mentek az én osztálytársaim is, de másokról is tudok. Tehát ott jó volt a közismereti képzés is. Ide följöve pedig, hát nyilvánvalóan itt meg csak zene volt. És ráadásul közel volt minden koncertre el lehetett menni, és nekem azonnal volt lehetőségem játszani vonós négyesekbe, vonós ötösökbe, tehát engem úgy vártak. Negyedik évben megnyertem egy országos brácsaversenyt, és akkor mikor följöttem, akkor már egy alakuló vonós négyesek már kiírták a üzenő falra, hogy...
2: Igen, hát akkor még nem telefonos üzenet nem, volt, nem, hanem nem. Cetlik. Én is ebben a korban jártam egyetemre.
3: Igen. Cetlik el, hogy akkor ebbe az egy vonós négyesbe, abba a trióba, abba az ötösbe, és volt olyan évem, amikor nekem 10 aláírásom volt az indexbe. Volt olyan, nem is kértem az aláírást, csak rengeteget kamaráztam, tehát így belefolytam a kamarazenébe. Illetve az rögtön másodikban már az Erkel Ferenc Kamarazenekarban hívtak, és azóta is ott vagyok, sőt, most igazgató lettem az Erkel Ferenc Kamarazenekar
2: fesztiváljára. Igen, ezt én olvastam, és majd erre visszatérünk, de azért kicsit térjünk vissza az egyetemi évekre. Ennyi elfoglaltság mellett maradt idő a hitre is?
3: Szerintem ez fordítva van, hogy én legalábbis úgy éltem meg, hogy nagyon mélyen van a hitem, nem kifelé élem, és minden valahogy a körül forog, hogy ez hogy áll meg. Hogy áll meg az Úr előtt. És szeretném jól csinálni, és kutatom. Kutatom az írást, meg kutatom a lelkemet.
2: Hogy alakult ki ez a mély elkötelezettség? Ebben nem születik bele az ember.
3: Ez nem elkötelezettség, hanem a karakterem egyrészt. Szerintem a sors. Tehát ezért kaptam rendesen. Túlélési, megküzdési stratégia is, de én azt gondolom, hogy az Úr ezt így tervezte, engem így lehet kezelni, tehát hogy mondjam, velem foglalkozni kell, és az Úr ezt így oldotta meg, hogy nagyon elrejtve van a hitem, és én ezt állandóan vizsgálgatom, és nagyon messziről látom magamat is, meg a gyülekezetet is. És ebből kellett a döntéseimet meghozni, tehát az, hogy én az Urat követtem, jók voltak az alapjaim, Biatorbágyon is nagyon jó tanítások voltak, a Miskolc az ilyen szempontból mennyország volt.
2: Igen, hát a Madarász testvérékkel már volt interjúm.
3: Igen. Meg ott kaptam a külföldiek, rengeteg külföldi testvér volt ott is, és akkor én kamasz voltam, tehát 14-től 18 éves kor még a ilyen
2: nagyon szempontból. Nagyon fogékony időszak.
3: Igen, érzékeny időszak. És tehát nekem nem az volt a kérdés, hogy akkor én most egy zenész vagyok, aki hisz, hanem én egy hívő ember vagyok, aki zenél.
2: Emlékszel egy olyan pontra, amikor ez a ide jártunk gyerekként, és ezt csináljuk, és jaj, de jó, és jó a közösség, és minden jó, amikor ettől már eltérő, mélyebb, tudatosabb Isten követés volt? Vagy nem volt ilyen pont, ez így szépen átalakult?
3: Nem volt szép. Nem volt szép, mert megkérdőjeleztem, hogy valós-e a hitem. Mert hogy én ezt gyerekkoromtól én követtem, én megtanultam
2: ez
3: az aranymondást.
2: Természetes.
3: Igen, igyekeztem jól csinálni. Ezt szoktam mondani, hogy kis kockázatú gyerek voltam. De azért nem teljesen. És mikor nagykamasz lettem, akkor viszont ott körülöttem megtértek emberek, meg ilyen felszólítás volt. És én nekem ilyen élményem nem volt, hogy ilyen nagy tűzi játék. És akkor az egy kemény időszak volt, hogy én magam kérdőjeleztem meg, hogy akkor az a, én hitem az valós-e, vagy csak egy megtanult, a szülőktől átvett, és a gyülekezetből engedelmességből.
2: Hát egy elbizonytalanodási időszak.
3: Abszolút, de még ezt is úgy csináltam, végül tudatosan, hogy jó, akkor tegyünk egy próbát. És akkor nem olvastam az igét szándékosan, nem mentem el a gyülekezetbe elég sokáig. De nem esett jól. Nem esett jól, és akkor a nagy pofás az volt, amikor egy testvérnő elmesélte a történetét, hogy volt egy fia, aki elment a világba, gyülekezetben nőtt föl, és elment a világba, egy csúnyán, és összetört, és ment haza az anyjához éjszaka, és sírt, és mondta, anya, hogy kell megtérni? És akkor ez a történet akkor volt, amikor pont egy ilyen tagadós
2: tesztüzemmód
3: volt, igen. De annál egy picit talán erősebb. És aki ezt mesélte nekem, ezt a történetet, arra hogy azonnali rávágtam, hogy na, és megtért? És ilyen flegmán válaszolt, hogy hát ez nem úgy van, nem tudott megtérni. Hoppá! Hogy nem akkor tér meg az ember, amikor akar, úgyhogy nekem ott véget is ért a...
2: Tehát Istennel nem játszunk.
3: Így van. Aztán egy ifjúsági vezető okos volt, és azt mondta nekem, mert rákérdeztem. És azt mondta, hogy ha ez kérdés, akkor jó helyen vagy, mert ez a vádoló hangja. Csak ugye? És tulajdonképpen ezt én túléltem, ez nem volt annyira veszélyes. Kicsit előre szaladva, hogyha ez ennél a témánál maradunk. Viszont volt, már presbiter voltam a gyülekezetben, jócskám, amikor egyszer csak fölütötte a fejét a szívembe a hitetlenség, hogy mi van, hogyha csak hülyítjük egymást, meg én a testvéreket. Mi van, ha...
2: Ha mégsem igaz.
3: Ha nincs Isten a mennybe. Igen. Na, az fájt. Az nagyon fájt, mert mondom, az én hitem nagyon belül van, és ez ott legbelül ott ütött meg, és hál' az Úrnak nem tartott sokáig, egy 3 hónapig körülbelül, De nagyon sokat sírtam belül emiatt, és félelmetes volt.
2: Ha már itt tartunk, tényleg előre szaladtunk, de nem baj, ez másokkal is megtörténhet. Mi segített?
3: Az Úr egyszerűen úgy hozott ki, én könyörögtem. Könyörögtem, hogy ne kelljen ezeken az utakon járni, mert egyszerűen én ezt nem akarom. Tehát ez a hitetlenség az egy olyan félelemmel jár együtt, hogy én ezt nem akarom egy pillanatra se átélni, és megtanultam kezelni, és tényleg az a 3 hónap olyan volt, hogy megértettem, hogy milyen lenne, hogyha nem az Úrral járnék, és utána a repülő rajtot vett a hitem, és ez soha nem is tért vissza.
2: Szerinted miért engedte meg Isten ezeket az utakat?
3: Azért, amit meg az elején kérdeztél, hogy le legyenek cövekelve az alapjaim. Más dolgokkal kell foglalkoznom, nem ezekkel az alap dolgokkal. Így utólag visszanézve azt gondolom, hogy ez jót tett nekem, feleségemnek is mondtam, sőt, presbitertársaimnak is, és nekem jót tett, mert igazolta a Biblia rám vonatkozó részeit. Tehát, hogy az Úr hűséges. És hogy az én hitemben nem lehet bízni. Hogy a kiválasztás, az nem mondom, hogy jelentkezek, hogy én szeretnék, hanem ez mind az Úrnak a munkája, és én ebben csak részt veszek. Én ebben csak egy, nem is tudom, alkalmazott vagyok.
2: Hát azért az engedelmességet hozzá kell rakni, úgy gondolom, hogy amikor az Úr hív, akkor nem megkeményedni.
3: Hát ez, igen, de ez a napi rutin nem erre az időszakra vonatkozik, az egy kitüntetett időszak. Tehát én ezért hálás vagyok az Úrnak, hogy, hogy ezzel gyakorlatilag mostanáig, sok év, 10-15, amikor volt, de nem foglalkoztatnak ilyen kérdések, sőt, azt hiszem, hogy sokkal nyitottabb vagyok más emberek felé.
2: Igen, pont akartam kérdezni.
3: Kételkedők felé.
2: Igen, hogy ezt a későbbi életedben tudtad-e kamatoztatni mások segítségére?
3: Hát nem tudatosan, csak mert én nem jár ez állandóan bennem, csak most, hogy így beszélgetünk róla, de nagyon magabiztos vagyok az Úr előtt, és ez nagyon jó nekem. Nem az, hogy ő milyen okos, meg jó ember vagyok, hanem hogy a tiéd vagyok. Ebben én nagyon magabiztos vagyok, és ez nekem kell ez a kapaszkodó, vagy nem is tudom. Látod, most nem tudom, hogy én kapaszkodom az Úrban, vagy pedig ő tart
2: ezzel. Én azt hiszem,
3: ezzel.
2: Hogy ez kölcsönös.
3: Igen.
2: Mi kapaszkodunk az Úrba, és az Úr tart minket, mert azt hiszem, egyedül kevesek lennénk, nagyon-nagyon kevesek. Térjünk vissza az egyetemi évekre. Azt mondtad, hát ezt, ha szépen akarom fogalmazni, meg olyan kicsit szlengesen, hát elindult veled a szekér, ha jól értettem. Ja. Ilyenkor lehet egy olyan veszély, hogy egy kicsit úgy túllő az emberen, és hát egy picit fejébe száll a dicsőség, vagy nem akarlak ezzel megvádolni, de hogy élted meg ezeket? Tehát voltak ilyen kísértéseid?
3: Nem, aztán fordítva. Fordítva, tehát...
2: Vívódott típus voltál?
3: Persze. Ugye ez egy országos verseny volt, aminek a megosztott első díját nyertem, és igazából nem kellett felvételiznem a Zeneakadémiára, de a kedves tanárom, akihez kerültem, vele nem passzoltunk, nagyon nem. És én negyedikben volt, hogy 8 órát gyakoroltam, tehát nekem nem okozott gondot a munka, és egy szombat délelőtt 4 óra, meg délután 4 óra, és közötte még van 2-3 óra pihenés, hát ez teljesen jól nézett ki. Így halva rettenetes.
2: Nem, ehhez, aki ismer zenészt, azt el tudja képzelni.
3: Tehát ez kell egy elhivatottság. Így van, és én ezt teljesen magamtól és jó lelkiismerettel csináltam, de ez valahogy nem passzolt. És a tanár egyszerre azt bírta mondani, hogy hát magával alapvető bajok vannak. És engem ez teljesen letaglózott. Igazából nem is tudtam összeszedni magam utána. Nem tudom, hogy milyen alapvető bajokra gondolt, de nagyon hálás vagyok neki, hogy ezt így mondta. Aztán ott hagytam őt, nem tudtam vele tovább folytatni, és ilyen magánúton tanultam a Zeneakadémián. Egy nagyon kedves tanárhoz kerültem, aki békén hagyott. És így megküzdöttem a saját kis sorsomat, és hangszeren is, és tulajdonképpen csak jó emlékem van a következő 3 évről, mint a főtárgy szempontjából, de egyébként meg szárnyaltunk. Hát az Erkel Kamarazenekar az egy akkor nagyon futott saját bérletünk volt a Zeneakadémián, rengeteget próbáltunk, utaztunk, és én közben vonós négyesekkel jártam, azzal is utaztam. Tehát nekem a szakma az egy ilyen egészen különleges ajándék volt. Csak ez, amit mondtam, hogy mint hangszeres művész, ez úgy nem is épült be így a tudatomba.
2: Hát igen, a bántó szavak ilyen... azok nagyon sokat tudnak ártani bárkinek.
3: De nem tudtam megkérdezni tőle, vagy nem tudtuk kifejteni, hogy mire gondol. Tehát, hogy ott maradtam egyedül, hogy most akkor ezzel mit csinálja. Mert még nem ezt éltem meg. Se a színpadon, se úgy egyáltalán nem ezt éltem meg, de ez egy nagyon kemény lecke volt, és így aztán nem tudta fejembe szállni a dicsőség, mert innen indultunk el, meg nem is ilyen vagyok. Sőt.
2: Igen, hát az Erkel zenekart már többször említetted, akkor egy picit azért mesélj róla.
3: Amikor én bekerültem a zenekarba, ott akkor Bolyki túlsúly lett, mert Lackó meg Gyuri öcsém ott dolgoztak, vagy játszottak, és az egy középiskolai társaság. Magyarán ugye mindenkinek a középiskolai közösség a legerősebb közösség, és ez akkor alakult, összekovácsolódott, házasságok köttettek, és gyakorlatilag az a lendület, ami akkor beindult, az mai napig tart. Tehát voltak kisebb-nagyobb szünetek, meg törések, meg nem tudom én, de ebben az évben 40 éves ez a zenekar, és a magja ugyanaz. És én mikor bekerültem, akkor a kottákat egy bizonyos Kálló Eszter nevű csellista rendezgette, és minden normális zenekarban a brácsás a kortatáros. Vagy legalábbis régebben így volt. Úgyhogy én is elkezdtem a kottákat így bütykölni, és aztán hát kiderült, hogy mi ezt kettő jól tudjuk csinálni. Úgyhogy az én feleségemet onnan szereztem a zenekarból.
2: És hát akkor ez már nem most történt?
3: Hát 93-ban volt az esküvünk.
2: Ez is egy elég hosszú idő, és érdemes egy picit majd a párválasztásról is beszélni, tekintettel, hogy február van, és ilyenkor egy picit talán elterjedt most már Magyarországon is, hogy a házasságokat egy kicsit fókuszba rakjuk. Hogy ismerkedtetek meg azon túl, hogy kotta rendezés? Mi volt az, ami megfogott benne? Hogy precízen tud kottát rendezni, azért még ez nem elég egy házassághoz.
3: Hát először is ő vonzódott hozzám, ez egy nagyon erős, azért nehéz időszak volt ez nekünk. Tehát a bátyám akkor halt meg abban az időben, és ez egy kiszolgáltatott helyzet volt, és ő benne egy most így mondom, hogy végzetes biztonságot láttam. Tehát egy olyan elköteleződési lehetőséget, ami nekem mindennél fontosabb volt abban az időben.
2: Tehát biztos pontnak tűnt.
3: Abszolút, abszolút. Sőt, nekem volt az úrhoz egy ilyen kérésem, hogy én egy olyan nőt szeretnék, aki előtt nem kell magyarázkodnom. Semmiről, se az életemről, se a családról, semmiről. És Eszter ilyen volt, mai napig ilyen. És ahogy így de nem volt zökkenőmentes, mert ugye szakmába kerültünk.
2: Ezt akartam kérdezni, hogy az azonos szakma nem jelentett problémát?
3: Nem az, hogy ő is hangszeres, meg én is, hanem hogy annyi mindent éltünk meg közösen, jót is, meg rosszat is magában a zenekarban, hogy ott kiderült. Például nem tudtam megvédeni, már mi együtt voltunk, és nem tudtam megvédeni. Ez például nekem egy nagyon rossz emlék, hogy volt a zenekarban egy elég komoly
2: konfliktus helyzet,
3: és én akkor valamiért hátrébb léptem, mert nekem a konfliktusoktól gyíkom van, vagy hát most már kevésbé, de ezek ilyen is ehhez hasonló dolgok, tehát úgy nehezebben csiszolódtunk össze érzelmileg, vagy hogy mondjam, voltak ilyen kis buktatók, de miután én elkértem az úrtól, és nekem egy pecsét volt rajta, én ezen csak mosolyogtam. Úgyhogy mi nagyon sokáig nem is vitatkoztunk, nem is veszekedtünk. Talán 3 éves házasok voltunk, mikor először fölemeltem a hangomat, aztán nevettünk rajta. Mert egy nagyon erős pecsét volt azon. Tehát én odaálltam elé, tudtam, hogy neki fontos vagyok. Sőt, ennek a jelét is adta. És odaálltam elé, hogy én ezt megharcoltam az úrral, és nem mondott nemet. De utána ezen dolgozni kellett, hogy ebből egy szép kapcsolat legyen.
2: A közös szakma és a közös zenekaron túl a Hit is közös volt az életetekben, vagy az később alakult?
3: Ő egy szegedi lány, katolikus édesapával, és ő ott nevelkedett a katolikus templomba, de mikor följött Pest, ő hamarabb jött ide, mint én, akkor az utcába kezdett járni. Tehát a mi fajta gyülekezetünkbe, és ő ott tért meg. Úgyhogy nekem ilyen kérdésem nem volt. Nekem ez teljesen nyitott volt, hogy akkor ezt nyilván jól fogjuk tudni együtt csinálni. És a zenekar is, így az utcai kötődés, illetve volt még egy, amit még nem említettem, hogy a zenekarban voltak rendszeresen bibliaórák. Tehát ott mindenki elfogadta, hogy ebben a zenekarban imádkozunk, meg felolvasás van, meg Lackó öcsém már akkor nagyon lelkesen prédikált, és akkor ilyen bibliaórákat tartottunk turnén is, a koncertek előtt imádkozás volt. Szóval ez egy egészen különleges helyzet, védett helyzet volt, és ebbe ő is beletartozik, meg én is, ez egy újabb pecsét volt, hogy a gyökereink, a lelki gyökereink, azok jól vannak.
2: Tehát nem csak egy ilyen, bocsánat, szimpatikus, szerelmesek vagyunk, hanem ez egy eléggé megalapozott döntésnek tűnik a számomra.
3: Aztán fordítva. Fordítva volt, hogy erőteljesebb volt a döntés, mint a lángoló szerelem. Én sokáig küzdöttem az úr előtt ezért, mert én féltem meghozni ezt a döntést. Nem volt segítségem, apai segítségem ebbe, És a végére egy jó két-három óra, egy egész nyarat végig imádkoztam, és küzdöttem az Úr előtt, és a végén egy tök egyszerű igen volt a válasz, és akkor én már mentem az én presbitereimhez is, és mondtam, hogy hozom az asszonyt.
2: Igen, hát ez nem most történt, és ilyenkor szokott lenni a boldogan éltek, míg meg nem haltak a mesékben. Hát a házasság azért nem ilyen, de ezt majd a zene után folytatjuk. Bojki Andrással beszélgetek, ha tehetik, maradjanak velünk a folytatásra is.

0: kegyelemből van üdvösségetek a hitáltal, és ez nem tőletek van, Isten ajándéka ez. Nem cselekedetekért, hogy senki se dicsekedjék.
1: Egyedül kegyelemből. Kulcsár Anikó műsorát hallják.
2: Ismét szeretettel köszöntöm kedves hallgatóimat, Kulcsár Anikó vagyok, Bojki Andrással beszélgetek, és hát elég sok mindent megtudtuk már az életéről, az indulásról, hogy zenés családba született édesanyja, zenetanár, hogy öten voltak testvérek, és az egyik testvére sajnos balesetben meghalt. Azt is, hogy nem volt erőltetett a zene tanulás, de mégis valahogy ebbe az irányba. Talán mindnyájan ebbe az irányba fejlődtetek, ha jól
3: igen.
2: Tudom. Igen, hát már egy kicsit a párválasztásról is értesültünk, hogy ez is tulajdonképpen a zenéhez kapcsolódik. András, van valami az életedben, ami nem a zenéhez kapcsolódik?
3: Na, ez jó kérdés. Igen, letettem a A kategóriás nagymotoros vizsgát. Ott nem lehet zenélni. Mondjuk jól zenél a motor.
2: Jól zenél. Ez nem szűkíti be az embert?
3: Hú, nem. Nem. Annyi mindent csináltam már az életemben. Azt szoktam mondani, hogy mindig egy nagy nyitott ajtóba állok, és élek a lehetőséggel. Hát nyilván a zenéhez értek jobban, azokat a dolgokat veszem észre. De ezt is szoktam mondani családban, még nem örülnek neki. Ha most be kéne fejezni, én nagyon hálás vagyok azért, amin keresztül mentem. Tehát annyi mindent csináltam már. És nem csak zenét. De széles az érdeklődési köröm, állandóan olvasok, állandóan tanulok, mindig van valami, ami nyilván most a nagy motorok körül forog sok
2: most
3: minden.
2: Éppen a motor szezon van?
3: Igen. Hát nem, még szezon nincsen, de hogy ez izgat, mert ez kimaradt az életemből, de gyerekkori szerelem. És tanítok is, és az egyik növendék nyáron a zenei táborba motorral jött. És megkérdeztem, hogy nem ülhetnék föl rá. Fölültem rá, és akkor így belém csapott, hogy hoppá. Két nap múlva már be voltam iratkozva. És aztán november végén, vagy november közepén le is tettem a vizsgát. Mert mondtam, ha most nem csinálom meg, akkor soha nem fogom megcsinálni.
2: Mitől van ez a nyitottság benned, ha már ezt említetted?
3: Nem tudom. Elég filozófikus alkat vagyok, de ezen még nem gondolkodtam.
2: Időben ugorjunk vissza egy kicsit a múltba. Nézzük a hitéletet, mert mondtad, hogy az volt a meghatározó és az alap. Ez hogy fejlődött tovább? Ennyi zene és ennyi minden és ennyi nyitottság mellett a hit területén is megvolt ez a nyitottság, és ott is volt ez a minél többet meg szeretnék ismerni, minél több dolgot megtudni.
3: Az előbb mondtam, hogy én nem gondolkoztam ezen, nem filozofáltam rajta, de most, hogy így kérdezed, lehet, hogy fordítva van. Én mondtam, hogy inkább egy hívő ember vagyok, aki zenélek, és ugye sok minden érdekel, de leginkább az érdekel, hogy ki vagyok. Hogy miért kerültem erre a világra, és hogy milyen helyem lesz, amit én majd meg fogok tudni, milyen helyem lesz a mennybe, hogy vajon jól csináltam-e. Tehát ez engem napi szinten foglalkoztat, ezért is jöttem ide el, hogy az én hitem az mennyire erős, mennyire releváns, mennyire tud az Úr erre számítani, én mire számíthatok az Úrtól, egyáltalán mennyire valóságos. Én ezt állandóan fölteszem ezt a kérdést. Ezzel megnehezítem a magam dolgát, és a testvérek dolgát is, presbitertársaim dolgát is, mert nagyon kevés panelt használok, nem hiszek a panelekbe. Pedig azok segítenek néha.
2: Ezt akartam kérdezni, a panelek mindig rosszak?
3: Nem, de nem hiszek bennük. Szóval azt mondom, hogy nyilván néha közel kell menni, és főzni kell egy kávét. De nagyon sokszor messziről nézem, hogy minek a kávé. Ha szomjas vagy, így áll, ha álmos vagy, aludj. Tehát én a gyülekezetben is állandóan azt nézem, hogy vajon igazunk van-e. Ezt akarja az Úr is, vagy pedig alszunk, vagy lepel van a szemünkön, mert sok, rengeteg ilyen van. És a panel szerintem egy ilyen. Az Urat követni az állandó életveszély. Az mindig a szakadék széle, hogy fogom az Úr kezét, és nem tudom, hogy hova megyek.
2: Húha, ez, ha én hitetlenként hallgatnám, én ezt nagyon veszélyesnek, nagyon félelmetesnek gondolnám. Picit kifejtenéd?
3: Hát egy hitetlennek ezt nem mondanám. Nem, ebbe az az érdekes, hogy fogom az Úr kezét, vagy ő fogja a kezemet, vagy ahogy már az előbb mondtam, nem tudom, hogy melyikük kapaszkodik jobban, vagy erősebben. De hogy azt nem lehet tudni. Én legalábbis nem tudom, hogy... Tehát én nem terveztem el a jövőmet. Hanem megyek.
2: Ilyen karrierterv, ami most annyira divatos.
3: Hát most beiratkoztam egy iskolába, 2 éve nyomom már egy ilyen online hangmérnöki iskola, de nem tudok belőle karriert csinálni, szóval nekem ez nem így működik. Lelkiismeretesen csinálom, meg nagyon érdekel ilyen kütyük, technikai dolgok, meg ennek a hangfelvételi dolognak a filozófiája. De nem tűztem ki célnak, hogy akkor én most nagy hangmérnök leszek. Voltak nekem hangmérnöki munkáim, eddig is, nyilván ezután is lesznek. De visszatérve, hogy a paneleket, én azt kicsit olcsónak tartom. Tehát, hogyha nem én tervezek, hanem az úr tervez velem, és én megyek vele, akkor az mindig, számomra is mindig meglepetés. Én azt meg szeretem. Én nagyon szeretem a spontán dolgokat. De itt az ember nem tudja, hogy hová jut el. Tehát például a Biatorbágyi gyülekezeti házat, ugye ez egy gyülekezet lassan 80 éves közösség, és hát nekünk nem volt saját házunk, hanem mindig ilyen családoknál volt egy családi házban volt valami helyünk, és 30 évig voltunk egy szuterénba.
2: Igen, én ott voltam, tehát nekem van emlékem róla, igen.
3: Akkor tudod, hogy a fő utcán volt a templom, ugye? Be kellett menni a vaskapun.
2: Egy udvar.
3: Egy udvar, aztán egy másik kapu, az első házat megkerülted, hátramentél a másik ház mögé, bekanyarodtál a másik ház mögött, bementél a házba, lementél a pincébe, benyitottál az ajtón, és szembeült mindenkivel.
2: Igen, én emlékszem, én egy női alkalmon voltam ott.
3: Igen. Az nagyon be akar menni, de oda véletlenül senki nem tud bekeveredni. És mi 30 évig voltunk, egy nagyon szép hely volt, és minden ott volt, ott történt velem, így a hit dolgában, de már nem, nagyon nem volt modern, vagy nem volt korszerű, vagy én nem tudom. És rengeteg gyerek volt a gyülekezetben, és ott azt se tudtuk jól megoldani. Illetve kaptunk egy telket egy testvérnőtől, nagyon közel ehhez a gyülekezeti teremhez, de hát volt 50 felnőtt a gyülekezetben, és már akkor Biatorban egy nagyon drága hely volt. Ez 2014, amiről beszélünk. És jön a presbiter társam, hogy András, építkezünk. És elmondta, hogy van ez a telek. Azt is tudtam, hogy egy kicsi a gyülekezet, meg egyáltalán a testvér gyülekezetben a pénz az nem eszköz. Vagy csak eszköz, tehát nincsen semmilyen helye.
2: Nem ez a fő csapásvonal, vagy
3: nem
2: a
3: csak, hogy fő, hanem nekünk azt mondta a presbiterünk, hogy ne adakozzatok, mert mit csináljak a pénzzel. Hát nem tudtuk hova tenni. Egy kis gyülekezet volt, vidéki gyülekezet. Ott mindenkinek megvolt a maga veteményese. Így nem, aki azt támogatni akart, az fű alatt támogatta. Tehát nem volt egy ilyen újra elősztó szerepe a gyüli kasszának. Tehát amennyire kellett, mit tudom, 70-80 ezer forintja volt a kasszának. És akkor is sem volt sokkal több. De jó, hát akkor már gyűjtögettünk, mert éreztük, hogy nagyon szűk a terem. Mondja ez a tesó, hogy hát akkor építkezünk. És nekem ez nem volt kérdés, mert én ez egy idős, felelős testvér volt, aki után én jó szívvel mentem, de ő realista volt, én meg nem. Én meg meghallottam valamit az úrtól, hogy, és szavakba se volt foglalva, hogy ezt végig fogjuk csinálni, és ez meg lesz. Hát sokáig terveztük, bő 2 évig, vagy másfél-két évig tartott a papírmunka, és utána abba is nyakig benne voltam, mondjuk fiatal voltam is, lendületes, de mikor elkezdődött az építkezés, akkor minden papírt az én órom alá dugtak. Pedig nálunk ugye nincs ilyen alá-fölé rendeltség a vezetésben sem. Tehát, és ráadásul én zenészként nem vagyok építési felelős.
2: Nem ez a szakterületed, vagy. Igen.
3: És akkor beleálltam ebbe, hogy akkor mostantól ez így lesz. És tulajdonképpen én csak csodálkoztam, hogy ezt miért jó az úrnak. És így utólag visszatekintve nyilván voltak áldozatai az építkezésnek, de nagyon-nagyon jól jöttünk ki belőle. Anyagilag egy percig nem állt az építkezés, pedig ez egy nagyon nagy ház már ahhoz
2: igen,
3: képest.
2: Igen, én láttam, ez egy nagyon, nagyon szép, igen. Nagyon otthonos kis gyülekezetihez, nem is annyira kicsi, tehát egy nagyon

0: Hát, hogy ezt velem meg lehetett csinálni. Mert én minden nap ott voltam. Fúrtam, faragtam, heggeztettem, betonoztam, tégláztam, mindent csináltam.
1: Igen, hát sok imaház épült, meg sok templom épült föl ilyen, úgymond társadalmi munkába, kalákába. Igen. A testvérek áldozata nyomán.
0: Hát mi ezt mit csináltuk? Bizony, kalákába épült föl. Azt hiszem, a födénbeton, az, amihez szakengedély kell, meg a tető.
1: De ez tipikus zenész feladat volt.
0: Nem, hanem hogy ezt nem mi csináltuk, minden mást viszont mi csináltuk.
1: Igen, hát én a többire gondolom ja, az, igen. Hogy ez tipikus zenész feladat abszolút. Volt, igen. De hát ha Isten igen. Valamire elhív, arra fel is készít, van egy ilyen ige.
0: Igen. Hát egyrészt látod, érdekelt ez is, hogy épül egy ház. Az én, amikor csak tudtam minden nap, 8-kor ott kezdtem. Nem, én csak segédmunkás voltam, tehát nem, én nem tudtam, hogy kell ezt csinálni, mindig mondták, és nagyon izgalmas volt, és nagyon hálás vagyok, hogy ezt végigcsinálhattam. Másrészt, amikor vége lett, akkor pontosan tudtam, hogy ebből baj lesz, mert hogy teljesen megváltozik a gyülekezeti struktúra. És most ebben vagyunk, hogy állandóan formálódik, és nézni kell, hogy ja, hát már nem egy családi gyülekezet, ja, hogy itt már olyanok vannak, akiket nem is láttunk még, van, aki csak kétszer jön, van, aki csak egyszer, aztán jönnek vidékről, Pestről, Budafokról, Érdről, meg mindenhonnan. Tehát, hogy nem az a régi világ, az elmúlt. És az én presbitertársam, az idősebb, ő a régi világból szocializálódott. Tehát neki ez teljesen új, és át kell az egészet gondolni, hogy kell egy ilyen gyülekezetet csinálni.
1: Igen, ilyenkor most jönne a triviális kérdés, hogy ez jobb vagy rosszabb, de úgy gondolom, hogy erre nincs válasz, de ezt azért fölteszem neked.
0: Ez a miénk. Ez a válasz. Tehát aki ebben otthon érzi magát, annak ez jó. Aki nem érzi magát otthon, nyilván az nem szereti. Mi ezt így tudjuk csinálni. Nincsen policy. Át lehetne venni erdélyi mintákat, mert ott nagyon struktúrált a testvérgyülekezet.
1: Én Németországban is struktúrált, nem? Vagy azt
0: ott is, ott még inkább, mert ők betagozódtak oda, van egy ilyen Freie Evangelische, nem tudom, ilyen Bundes, nem tudom micsoda. Igen. És sőt, ott még az állam vonja le az adóból az egyházi támogatást, igen. Tehát egy teljesen más világ. A testvérgyülekezetnek meg az a sava, borsa, nem, hanem azt szeretjük benne, hogy nem klerikális. Kicsit se. És hogy lehet úgy egy közösséget irányítani, hogy nincs irányító, nincs lelkipásztor, vagy pap, vagy nem tudom. És aki erre vevő, annak ez nagyon jó, aki meg nem vevő rá, annak ez nagyon kellemetlen. Pillanatokat kialakulnak az emberi
1: csoportosulások?
0: Igen. Tehát, hogy mert ugye minden közösségben van hierarchia. Na de, hogyha nincs vezető, akkor hogy érvényesíted a hierarchiát? Ez állandó kérdés, és én ezt szeretem nagyon, amikor megoldhatatlan a probléma, mert sok ilyen van, akkor belül elmosolyodom, hogy akkor most jön a Szent Szellem, mert ezt csak ő tudja megoldani, és ezek működnek. Ez mondjuk az én megoldási javaslatom. Nem ajánlanám se baptistának, se reformátusnak, se másnak, de a mi gyülekezetünkben ez most működik.
1: De azért veszélye is vannak, ha jól értem.
0: Hát állandóan. Azért mondtam, hogy az Úr kezét kell fogni, mert nem lehet tudni, hogy mi minden fog történni. Nem lehet elkényelmesedni. Itt sem működnek a panelek.
1: Térjünk vissza megint egy picit a magánéletre, mert hát ott hagytuk a szegény Esztert egy kicsit így a levegőben, a kedves feleségedet, ahogy említetted. Hát megtörtént a házasságkötés 93-ban, jól emlékszem.
0: 93. április elején diplomáztam, utána Eszter is diplomázott, és május 1-én volt az esküvünk.
1: Tehát akkor nagyon sokat nem vártatok a diploma után.
0: Ez meg volt tervezve így.
1: Ugye ezt már említettem, hogy a mesékben jött volna a boldogan élnek, ha meg nem halnak. Hát hogy folytatódott nektek? Mert azért ez nagyon ritkán történik így.
0: Hát mi dolgoztunk kőkeményen, tehát a zenekar az ezerrel ment. Diploma után nyilván egy picit szabadabb az ember. De engem elvittek katonának, de nem csak egy hónapig voltam itt a Petőfi laktanyába, és onnan úgy szereltem le, hogy rohantam repülővel a zenekar után Párizsba, mert ők már előre elmentek egy hosszabb turnéra, úgyhogy ezt csináltuk, és aztán Eszter elkezdett gömbölyödni, és következő évben meg is született Sára, akkor őt még vittük próbákra, kis ágyba, meg a Szépművészeti

0: múzeumban volt egy termünk, ott próbáltunk, és oda be volt állítva egy járóka.
1: Járóka.
0: Ez azért volt érdekes, és talán a hallgatók ezt így nem tudják elképzelni, de hát mi voltunk a legidősebbek a zenekarban, tehát mi voltunk az elsők.
1: Hát a zenekarban Violet Sára.
0: Abszolút, és mentünk Debrecenbe valami egyhetes kurzusra, és vittük a gyereket is, a Trabantunk volt, Trabant tetején a cucc, rákötözve a műanyag kád, amiben fürdetni kell a gyereket, és amikor lent próbáltunk, a főiskolán volt a kurzus, lent próbáltunk a zenekarral, akkor tehát a főiskola egybe van építve a kollégiummal. És lent a nagy terembe ment a próba, és valaki mindig a Sárára vigyázott. Attól függ, hogy volt-e szólója, vagy már...
1: Értem, tehát be volt osztva ilyen, hogy ki lesz a soros gyerekfelügyelő.
0: Szólamvezető nem mehet föl, de a többiek azok is szép sorba mentek vigyázni Sárára.
1: És ezt hogy viselte a gyerek?
0: Tőle kéne megkérdezni. Zajos gyerekkora volt. Hát ő akkor tanultuk a Csajkovszkijnak a vonószerágyát, az egy nagyon zajos darab. A gyerek az ott aludt mellette szépen.
1: A gyerekek mindent kibírnak.
0: Valószínűleg, mondja, neki természetes volt, igen. Hogy
1: ez volt a
0: szól.
1: Közeg.
0: Igen. Biatorbágyra költöztünk a szülői házhoz. Ott az egy ikerház is a nagyszüleim részébe költöztünk. És ott született második évben Marci fiunk. És
1: hány gyermeketeket?
0: Rá 2001-ben született Barnos.
1: Tehát három gyermeket kaptatok az úrtól. Hát azért a három gyerekkel már nehezebben ugráltatok zenekarral, nem?
0: Én nekem nem volt akkor jó állásom, mint egy zeneiskolában tanítottam, és amikor Marci megszületett, akkor éreztük, hogy ez nagyon kevés. És akkor én elmentem a fesztivál zenekarba, és hoztunk egy döntést, hogy Eszter otthon marad. Ő végig tanított, tehát Bián is van zeneiskola, édesanyám alapította, és Eszter oda ment cselló tanárnak, és így aztán nem is szakadt meg az ő pedagógusi, nem tudom, életpálya, vagy nem tudom, ahogy számolják a nyugdíjak évét, vagy ilyesmi. Hát ő folyamatosan tanított, ha a háznál, ha csak félállásban, ha nem tudom én. Én viszont akkor rengeteget utaztam. Én 2001-ig megállás nélkül utaztam. És akkor a Boyki Brothers nagyon beindult.
1: Egy pillanat, szeretnék rá kérdezni a Boyki Brothers-re is, de még egy pillanatra, Eszter otthon, te utazol, a házasságot ez mennyire viselte meg? Hogy éltétek meg?
0: Nyilván Eszternek volt a nehezebb. Én nekem ez pénzkereseti lehetőség volt, és én nagyon szeretek utazni a mai napig. Nagyon szeretem a szállodákat például. Nagyon szeretem a kikötőket. Tehát a kikötővárosba mentünk, én mindig mentem ki a ízhez.
1: Tengerpart.
0: Aha. És én nem voltam sznobja ennek a pályának. Se a zenekarnak, se annak, hogy turnézzunk, most se vagyok. Sőt, picit talán alul is értékelem ezt. Én azt gondoltam, hogy ez is egy szakma, ez ezzel jár. Örültünk annak, hogy viszonylag jól kerestem. És mindennek ára van. És sose voltam 8 órás. És ha valaki 8 órás biatorbágyon, az azt jelenti, hogy legalább 9, de néha 10 órát van távol a családtól. Ugye, mert korán kell kelni, utazás.
1: Utazni kell, igen. A bejárás az, igen.
0: És akkor hazamész, és akkor este 6 óra van. Vagy 7. Még nem csináltál semmit? Vagy igen?
1: Hát attól függ, hogy mit tekintek igazán értékes időnek.
0: Hát mondjuk a családdal, tudod. És akkor ezen így elgondolkodva, hogy én mikor a turnéről hazajöttem, utána voltak hetek, amikor nem csináltunk semmit, vagy 5-6 nap, akkor full time-ba együtt. Akkor már lehetett kommunikálni 2000-es években interneten. Úgyhogy mi ezt a döntést hoztuk, hogy ez így csinálható, vihető. Nyilván Eszternek jóval nehezebb volt, mert ő is zenész, és ő is szívesen utazott, vagy koncertezett. Neki ez így jóval kevesebb jutott.
1: Így most visszanézve azért ez már elég messzi távolság. Visszaigazolta Isten a döntést? Tehát jó döntés volt?
0: Azért gondolom, hogy igen, mert Eszter a zeneiskola hordozta, és ő pedig vitte a zeneiskolát a hátán, a cselló részét, és nagyon bedolgozta magát ebbe a területbe, így országosan is. Egy versenyekre járt, meg őt ismerik és elismerik. És most ő lett a főnököm.
1: Oh.
0: Tehát ő a zeneiskolát átvette, tehát nem most már 7 éve ő a zeneiskola igazgatója, és jól csinálja. Tehát egy ilyen különleges atmoszférával vezeti az intézményt. Innen nézve azt mondom, hogy ez volt az ára, hogy egy percese hagyta abba a tanítást, és neki ez nagyon fontos volt mindig a gyereke. Aztán én is becsatlakoztam, én viszont nem akartam tanítani. Én nagyon nem gondoltam magam pedagógusnak. És amikor 2013-ban kicsit megszorultunk, akkor meg ő is nem volt elég tanár, akkor én beálltam a zeneiskolába, és így aztán most bőven van közös témánk, és egy kicsit együtt visszük a zeneiskolát. Tehát ha most jó döntés, nem jó döntés, ez az utunk, és szerintem jól érezzük magunkat benne.
1: Említetted már a Boyki Brothers-öt, ami szerintem a legtöbb hallgató előtt nem ismeretlen. Hogy indult?
0: Zenész család és nagy család, tehát a Madarász ágon 42 unokatestvér, Boyki ágon is 42 unokatestvér, ha jól számoltam.
1: Kezelhető ez a nagy család?
0: Nem. Amíg éltek az öregek, addig volt ilyen összetartás, de aztán most már tényleg a személyes kapcsolatokat ápoljuk csak. De hogy akkor még voltak ilyen nagy találkozók, és akkor az ügyes Boyki fiúk akkor énekeljenek. És akkor még ilyen kis mezitlábas kölykök voltunk, és valamit jól csináltunk. Aztán később, mikor már zeneiskolába jártunk, és hangszer is volt a kezünkbe, akkor ez úgy ment tovább, hogy elmentünk bibliatáborba, angoltáborba, és akkor ott zenéltünk együtt. Akkor a gyülekezetek megkértek, hogy akkor ne csak ilyen adhok legyen, esküvőkön fölléptünk. Aztán, amikor jöttek a bajok a családba, akkor ez tartott meg bennünket. És én azt hiszem, hogy ez az oka a Boyki Brothersnek, hogy valahogy túléljük a túlélhetetlent.
1: Tehát a zenébe sírtátok el a fájdalmatokat? Már bocsánat egy picit, hogy egy kicsit ilyen lírai vagyok.
0: Nem, mert nem sírtunk. Tehát ez olyan kitörő öröm volt és bohóckodás, ami mindenkinek, tehát ez egy felszabadító dolog volt a színpad. Nem csak az energiák itt összpontosultak, hogy ezt muszáj csinálni. Tehát ez egy, nem volt egy stratégia. Én emlékszem, amikor először ez így szóba került, hogy akkor próbálj meg ebből megélni, akkor hagytam ott a fesztiválzenekart, nem működött. Amikor profizálódott, akkor már nem volt annyira jó. És mai napig is úgy van, hogy csináljunk valamit. És hogyha mindenkinek ott van a szíve, akkor nagyon jó. De ez sose volt kitalálva, meg néha megpróbáltak menedzselni minket, ez nem lehetett. Mert nem az volt a gyökere, hanem az összekapaszkodás volt a gyökere, és szerintem az ereje is ez, hogy mikor levegőt veszünk, mindenki tudja, hogy...
1: Hogy alakultak ki a szólamok, meg ugye a beosztás? Hát valahogy valami csak alakulgatott.
0: Hát kipróbáltuk, hogy kinek van mély hangja, aztán nem volt próbaéneklés.
1: Tehát a szólamok beosztása, dallamvezetés, spontanitás, vagy volt ebben meg kicsit megkomponált?
0: Hát az elején voltak ilyen, mit tudom én, az I've Got Peace Like a River, azt nem lehetett másképpen énekelni, azok a harmóniák egyértelműek voltak, és akkor beosztottuk, hogy kinek van magas hangja, meg kinek van mély. Aztán Lackó írt nagyon ügyes aranzsokat, akkor már oda kellett figyelni, kinek milyen a hangtávos, de közben jött a mutálás, ugye a kisöcsémnél. Úgyhogy ne spontán volt ez egész. Szeretnék mondani, hogy hú, mert jó, ki van találva meg, de pont ez volt benne a jó.
1: Meg hogy annyira megterveztük, meg annyira tudatosság, semmilyen.
0: Hát az a legnagyobb produkciónk, a Hová mész te kis nyulacska, az egy időkitöltő volt a Zeneakadémiai koncerten. Hogy néztük, hogy mennyi szám van, és a Lackóval turnéztunk, fesztivál zenekari turnén, és néztük, hogy még kevés lesz a koncertre. És akkor, hát akkor valami hülyeséget találjunk ki. De aztán abból lemez lett. Sőt, a koncerteken aztán sokáig énekeltük is, mert fontossá vált a közönségnek. Mi meg nagyon szerettük tovább tekerni ezt a verklit.
1: Mitől szeret valamit a közönség? Ezen filozófáltatok?
0: Persze. A közönség azt szereti, hogyha amit a színpadon történik, az szeretve van. Tehát én tudom, hogy az is jó, hogyha a közönséget szeretik, főleg ilyen divák szoktak így viselkedni, hogy imádom a közönséget, I love you, de szerintem fontosabb az, hogy amit csinálsz a színpadon, az neked fontos, és ezt te szereted. Meg mi rengeteget, nagyon sokat csipkelődtünk. Akkor finoman fejeztem ki magam. Tehát egymást ugrattuk a színpadon, de durván olyan helyzetbe is hoztuk, amiből, tehát azonnal ebből másszál ki. És ebben nem a szeretetlenség volt, hanem a csibészség, és ezt is érzékelte a közönség, hogy ha ebből valaki nem jól jött ki, akkor az egy nagy nevetés és egy válveregetés lett a vége, és nem pedig megalázás, vagy elhallgatás, vagy ilyenek.
1: Ha nem vagytok testvérek, ez akkor is működik vajon ilyen szinten? Hogy gondolod?
0: Nincs tapasztalatom róla, nem tudom. Azt...
1: Pluszat adott az, hogy testvérek vagytok?
0: Persze. Sőt. Még az benne van, hogy azért itt négy egóról van szó. Komoly egóról. És hogy négy férfi, maszkulin férfi. Ez nagyon nagy erőt adott. És arra, én emlékszem, voltunk egy versenyen, azt mondta a zsűri, hogy az a baj, hogy így belepréseltetek a székbe, én szórakozni akarok. És hogy nem tudtam...
1: Kiengedni?
0: Nem vagy? Kiengedni, hanem hogy nem angolul beszélt, és csak azt mondtam neki, de várjál már, azért jöttünk ide. Ezért állunk a színpadon, hogy te ezt érezd. Mi föl akarunk téged emelni, megpörgetni, jól megrázni, ezt jól messzire eldobni. Ez a mi dolgunk a színpadról. Nem az, hogy te ott kávézgassál, meg beszélgessél a széktársaddal. Tehát valami olyan ereje volt a színpadnak, vagy van, ez ma is így történik, amit nem lehet megtanulni. Ritka. Nem is tudom, hogy hát énekelni, sokkal jobban énekel. Az én gyerekeim is énekelnek ilyen együtt, akapella együttesben. Hát szoktam mondani, hogy egész életemben nem énekeltem annyit tiszta hangot, mint ők egy dalba. De más a jelenség. Az profi. Ez meg brutális volt.
1: Innen folytatjuk. Bojki András a vendégem. Most megint zene következik. Ha tehetik, maradjanak velünk a folytatásra is. Kulcsár Anikó vagyok.

0: Szeretettel köszöntöm újra kedves hallgatóimat. Kulcsár Anikó vagyok, és Bojki Andrással beszélgetek immár több mint egy órája. Köszönöm, András, a kitartásodat.
1: Örülök.
0: Hát beszéltünk a zenéről nagyon-nagyon sokat, és szerintem jó, hogy beszéltünk, hiszen ez a fő területed. És a legesleg elején mondtam, hogy tulajdonképpen nem vagy ismeretlen se a Mera hallgatók számára, se a Szolar Rádió hallgatóinak a számára, hiszen még egész ifjú és gyermekkorodban te igazából egy családi kötődés miatt, meg gyülekezeti kötődés miatt, de bekapcsolódtatok a zenei felvételek készítésébe. Erről milyen emléképed van? Picit meséljél már a hőskorról, hogy így mondjam.
1: Hát én nagyon gyerek voltam. Azok még ilyen vészterhes idők voltak, a 70-es évek közepe talán. És egy kis falu utolsó utcájának az utolsó házába laktunk, és oda jöttek ilyen nagyobbacska autókkal, ilyen fontos bácsik, és hoztak ilyen nagy bőröndöket, és kipakoltak ilyen kütyüket, rengeteg zsinór, állványt, tehát átépítették a szobát, és...
0: Sőt, én édesanyádól tudom, hogy a matracok, ágymatracok kerültek ki.
1: Hát az volt a csillapító.
0: Igen.
1: Volt ott minden. Én azt nem fogtam föl, tehát az életem része volt, de nem tudtam, hogy ez micsoda. Utólag bele szoktam kérdezni, hogy én ebbe hogy keveredtem bele, hát nekem volt 4 testvérem. És nem kaptam jó választ erre, de én lettem a dobos.
0: Ó, ezt nem is tudtam.
1: Igen. Először családi felvételek voltak, tehát Madarász nagyapa, János, nagybátyám jöttek oda, és úgy énekelgettek, meg vettek föl. Az volt az érdekes benne, hogy édesanyám írta a zenéket, és édesapám írt szövegeket hozzá. Meg nagyapám is írt szövegeket. Aztán az én emlékeimben bekapcsolódott ebbe a munkába a Soproni János. Nyilván az egy másik irány, az ország másik tájegysége, de valahogy így összeértek a szálak.
0: Én is úgy tudom tőlük, mindkettőtől, hogy ők valahogy aztán együtt is dolgoztak.
1: És ott nálunk folytatódott ez a munka, de akkor már kicsit profibb körülmények között, kicsit jobban elő volt készítve, és valonnan szereztek egy dobgépet, és akkor én be volt állítva a tempója, meg hogy milyen ritmust üssön, és nekem csak időbe kellett megnyomni, meg kinyomni. Ez volt a dolga. Így lettem kisdobos, hogy megnyomtam. Az egy lábpedálos indító volt, és én így kézzel nyomogattam. Aztán ez sok volt ebből, tehát emlékeim szerint sok ilyet csináltunk. Aztán engem arra is kiválasztottak, hogy elmentem velük Eger Szólátra, mert ott folytatódott ez a munka. A Boldizsár ház volt, nagy ház volt, ők támogatták ezt a munkát, ott is laktunk, egy hétvégig, tehát kétszer kellett ott aludni, úgy emlékszem. És ott lezavartunk egy egész kazettányi felvételt. Hát persze a minősége az összehasonlíthatatlan, de a lelkesedés és a lelkiség az szerintem a mai napig is átüt. Ezeket a felvételeket aztán vitték ki, hát hogy hol, nem tudom, hogy hogyan, de Monte Carlo-ba játszották le, mert ott volt egy ilyen nagy rádióállomás.
0: Igen, Monte Carlo-ba, illetve Veszlárba ment, erre a két helyre ment ki, igen. De térjünk egy picit a személyes dolgodra. Te, mint gyerek, mennyire tudtad azt, hogy erről nem beszélünk, meg hogy ez nem egy ilyen nyilvános, meg ezt hogy élted meg?
1: Jó, nekünk ez rock'n'roll volt. De hát az egész életünk ilyen volt. Mi nevettünk a világon. A szomszéd is egy ilyen öreg őskület volt, elnézést a kifejezésekért, de mi a kommunistákon is csak nevettünk. Volt ott egy kicsi veszély a faluba, nem engedtek minket a szüleimi hite miatt ilyen óvodába, meg nem tudom én. Meg nem lehetett tudni, hát az egy olyan világ volt, nem lehetett tudni, hogy...
0: Ki kibel van.
1: Igen, hogy merre csúszik meg, hogy ne. De mi ezen csak nevettünk.
0: És nem, tehát nem értettétek a súlyát, vagy nem fogtál?
1: Nem.
0: Tehát nagy poén volt.
1: Mondom, én úgy emlékszem ezekre az időkre, hogy ezeket kinevettük. Úgyhogy az, hogy itt valaki az életét, vagy a karrierjét, vagy az állását, vagy nem tudom mit kockáztatott, hozzánk nem jutott el.
0: Elrejtette Isten előttetek teljes
1: hát gyerekek voltunk.
0: Gyerekek voltatok. Igen.
1: Én azt most láttam, csak nem most, mikor elköltöztünk a családi házból, hogy ott a pincébe föl voltak rakva, tornyokba voltak az ukrán, meg a nem tudom milyen sztán nyelvű bibliák, meg énekes könyvek. Nálunk egy depó volt. és nyugaton nyomták, hozták ide, és innen aztán hozzáértünk meg bátor emberek vitték ki keletre. Az nem volt játék.
0: Nem volt játék, igen.
1: Ha akartak volna, vagy hogyha rosszul fordul a sor, akkor az a ház az nagyot bukott volna.
0: De Isten megőrzött benneteket.
1: De nem ez volt a célja az
0: úrnak. Igen. Menjünk ezen a vonalon egy kicsit tovább. Akkor volt könnyebb úgymond missziózni, vagy most könnyebb? Mert ugye azért ez két világ, tehát akárhogy is vesszük.
1: Igen. Vissza kell kanyarodjak oda, hogy nem hiszek a panelekbe. A misszió számomra még azt sem mondanám, hogy bibliai kategória, mert nem. Hanem az valami egy összefoglaló dolog. Tehát, hogyha egy emberen nem látszik, hogy benne Krisztus él, akkor baj van. Ha meg látszik, akkor is lehet baj. Ugye attól függ, hogy a kérdésedre ez a válaszom, hogy akkor volt könnyebb, vagy ma könnyebb.
0: Az embereket megszólítani, akkor konkretizáljuk például. Nyitottak, nem nyitottak, akarják, nem akarják. Megtaláljuk a csatornát, nem találjuk.
1: Tudom. Nem tudom. Én szándékosan járok olyan közegbe, ahol hitetlenek vannak, és pillanatok alatt kiderül, hogy én bibliás vagyok. Ez megváltoztatja egy kicsit a közösséget.
0: Konkrétan
1: focira gondolok, ilyen igazi falubikáik között, és vállalom, hogy nem megyek velük mindenbe, és ők pedig respektálják bizonyos módon. Ez valami. És amikor az egyik fiú megtér, és jön hozzám, hogy örömmel mesél, nem miattam tért meg, hanem hogy akkor mostantól egy hajóba evezünk, akkor én azt mondom, hogy a dolgok jól mennek. Én focizni szeretek. Ha ott elkezdtem volna szövegelni, nem vagyok benne biztos, hogy jobbat tettem volna. Kérdésedre, hogy mikor volt könnyebb megszólítani az embereket. Szerintem az emberek mindig vágyják valahogyan Krisztust, csak a világ változik körülöttünk, és másképpen az Úr ugyanúgy a bűneinken keresztül tud csak megszólítani. Másképpen nem tud. Hát a kereszt az erről szól. Most akkor, ha az ember nem hiszi el, hogy bűnös, hogyha ugye most ez van, hogy minden szuper tiszta, szuper gyönyörű, ilyen filter, olyan Instagram, nem lehet hamis hangot kiadni a
0: gépekből, igen, nagyon jók a hangmérnökeink és
1: javítani.
0: A szoftvereink, igen, nagyon-nagyon
1: jó. Hát, hogy minden tökéletes, ott mire való a kegyelem? Hát ott...
0: Pont ezt akartam kérdezni, ha egy ilyen csodálatos világot élünk, akkor elhiszi, vagy tudja az a... akár belül vívódó kereső egyén, hogy ez mégiscsak virtuális, és egy kicsit szemfényvesztés?
1: Hát szerintem itt a panelra visszatérve, itt lehet missziózni, hogy a kapcsolatodban, a beszélgetéseidben nem vakítasz, hanem hogy ez a gyönyörű világ, ez eltakarja a lényeget, ami belül van, amit senki nem tud, és amivel nem mer szembenézni. És hogyha én, mint hívő ember, erre egy ilyen tükröt mutatok, és nem vádolom, és nem támadom meg, hogy ott a bűneid így meg úgy, hanem ő maga néz szembe ezzel, akkor Krisztust kell, hogy lássa, és ott pedig kegyelem van. Ráadásul ez is nehéz, ez a mai kor, mert ugye most még a kultúrkereszténység, meg a kultúriszlám összecsapásának, hát ha nem is a frontjában vagyunk, de igen, valahol a kettő között vagyunk egy kegyelmi helyzetben. De például a németeknél ez most szerintem kőkemény kérdés, hogy a kereszténység az nem csak hit kérdése, hanem hogy mi van a nyakláncomon, vagy a templom, nem tudom minek a tetején. Tehát az egy hétköznapi dolog is. De Krisztus nem így szólít meg bennünket. Ez az érdekes benne. Tehát az egy másik terület a politikának, hogy most akkor megőrizzük a kereszténységet a muszlim világgal szemben, vagy nem.
0: Hogy mi a kereszténység.
1: Igen, hogy Európa gyökerei.
0: Mi a kereszténység, ezt is érdemes lenne definiálnunk, mint Európának, vagy mint keresztényeknek, hogy igen. Ez mit jelent.
1: De én, mint hívő ember, aki az Úr Jézusért vagyok követségbe, ahogy Pál mondja, én csak arra vagyok predesztinálva, hogy mutassam be, hogy engem mindenestül a hibáimmal és a bűneimmel együtt elfogadott az Úr. És ha engem elfogadott, akkor mást is elfogadja. Mert hogyha nem a kereszthez megyünk, és nem a megvallott bűnökkel megyünk, szerintem ott kezdődnek a bajok. Úgy tűnik, hogy hova minden jó, de kódolva vannak egy életre előre, hogy nem a kegyelmen keresztül ismertem meg a mennyei atyát. egy másik ajtón mentem be.
0: Mondjuk ugye? A vallásosság vagy a kultúra ajtaján, igen. Egy nagy ugrást csináljunk így a beszélgetés vége felé. Ez a virtuális gyönyörű világ, ez a házasságokra is elég nagy veszély.
1: Hatást gyakorol.
0: Na, fogalmazunk ennyire gyönyörűen. Egyrészt az elvárások szintjén, másrészt a, hát a mese szintjén, mert be tudjuk kenni ilyen rózsaszín mázzal is, de a kísértések szintjén is. Teljesen új kihívásokkal állunk szembe. Ezt el kell mondani, és nem kárálunk ezzel. Te ezt hogy tapasztalod? Mert ha jól informálódtam, azért egy picit ezen a területen is van felelősséged, mármint a házasságok gondozása, tanácsolása, stb.
1: Ha egy héttel korábban beszélgetünk, akkor lehet, hogy másképpen nyilatkozok.
0: Na.
1: Most én azt mondom, hogy hátradőlök, és nagyon jó helyzetbe kerültünk, egy mondat miatt.
0: Hallgatom.
1: Azt mondta az új főnök, hogy mostantól az állam csak két nemet ismer el, a férfit és a nőt.
0: Ez mondjuk nem megy előre Magyarországon, vagy nem Európában, nem Brüsszelben van, igen.
1: Hát ez a világ leghatalmasabb emberének az első mondatai között volt. Én azt hiszem, hogy minden meg fog változni. Tehát én most egy nagyon...
0: Te optimista
1: vagy. Abszolút nice. Optimista vagyok, igen.
0: Nem rontottuk még el annyira, úgymond a közvéleményt, az emberek alapgondolkodását, vagy a fiatalok, meg a családok, vagy a férfiak és nők alapgondolkozását, hogy ez nagyon hosszú idő, hogy helyreálljon?
1: Én nem lennék a propagandisták helyébe, tehát akik végignyomták ezt az LMBT szervezetileg, tehát onnan kapták a fizetésüket, avval keltek, feküdtek, mentek az iskolába érzékenyíteni, stb. Nekik most nagyon nehéz idő következik. Akik beleálltak, akár ilyen nem váltó műtétekbe is, szerintem tragédiák lesznek.
0: Hát az már volt eddig is, bizonyos józanodásoknál lehetett ilyen portálokat olvasni, hogy akik ráébredtek, hogy mit történt velük, azért ott voltak nagyon...
1: Lehet, hogy túl messziről szemlélem ezt az esemény sort, de én azt gondolom, hogyha a törvény kimondja, hogy csak két nem van, hogy van a férfi meg a nő, ebből rengeteg minden következik.
0: Ez egy póriás, egy póriás ilyen egyszerű kis házasságra is van hatással?
1: Most mi még nem tartunk a házasságnál, ez a baj. Az LMBT elintézte nekünk azt, hogy a házasság az nem menő.
0: Sőt, csökevény, már
1: És hogy házasság hetét kell tartani, hogy propagáljuk a házasságot. Hát ez agymenés, de ez az elmúlt 30-50 évnek a következménye. Hogy ide jutottunk, hogy már nem tudom.
0: De ide jutottunk, ez az igazság.
1: És erre jön egy figura is azt mondja, hogy nem, csak férfi van meg nő. Ebből az következik, hogy ja, akkor nézd meg, hogy te férfi vagy nő vagy, és akkor engedd szépen vissza a természet folyásába a dolgokat. Ebből rengeteg minden következik, szerintem jó irányba. Ez szerintem kegyelmi idő. Ha csak nem lesz valami még brutálisabb ellenállás, de...
0: A hatás ellenhatás.
1: Igen. Igen. Hát mert nem lehet tudni, hogy miket kell lebontani, hogy milyen intézményeket kell lebontani. Mert oké, azt értem, hogy most nem lehet kitűzni az amerikai külképviseletekre a szivárványos lobogót. Ez egy rendelet csupán, vagy egy törvény, de nagyon sok minden következik belőle. Úgyhogy én nagyon optimista vagyok, lehet, hogy ezek még évek, mire visszaáll, de én tanárként kisgyerekeket tanítok. Tanárként én a gyerekeknek mondom, hogy te most gyerek vagy, én vagyok a felnőtt. Te nem tudsz hegedülni, én tudok. Te felnősz, és feleség leszel, vagy férj, anya leszel, vagy apa. Mint ahogy én is. És innen indulunk. Ebből le lehet vezetni utána mindent.
0: Térjünk rá konkrétan a házasságokra, mert azért még Magyarországon még vannak házasságkötések, ha jól néztem, ilyen 20 000-es nagyságrendbe. Viszont azt is, ha jól néztem, durván a házasságok fele, nem egész 50%, de nagyon közelíti, ez is persze statisztika, ez a KSH, tehát a Központi Statisztikai Hivatal honlapjáról gyönyörű adatokat lehet összeszedni. Tehát durván az 50% válással végződik. Hogy jutottunk el ide? Hát ez abnormális arány.
1: Azt nem tudom, hogy ez magyar sajátosság-e. A kultúrának nagy része van ebbe, hogy másképpen nézünk magunkra is, meg a másikra is, meg egyáltalán házasságra. Tehát nincs, aki visszatartson, vagy nincs, ami visszatartson. Szerintem ez a legnagyobb gond, vagy ez az oka, hogy a házasságot azt nem őrizzük és táplálgatjuk, az nem fancy, hogy így mondjam. Nem egy rock and roll, hogy végig csinálom, és mindig beleteszek, és mindig kiszedem belőle azt, amitől még jobb lehet. Hanem beleunok, aztán meggyűlöljük egymást, aztán elválunk, senkit nem érdekel. Ez a problémám.
0: Ennek lehet a fogyasztótársadalomnak egy letükröződése, leképeződése a házasságok területére?
1: Hát meg a fontos embereknek a rossz példája. Tehát a filmek, amiket mi kultúraként fogyasztottunk, szerintem az tragédia. Vagy amit a tévé a rendszerváltozás után ezekkel a valóságsókkal csinált, az egy szóval össze tudom egyébként foglalni, csak a végére akartam hagyni, de most szerintem ez fog következni, hogy vissza kell térni az erkölcshöz. Uh-huh. És az most nem csak a paráznaság, nem a hűség kérdése, hanem egyáltalán az erkölcs kérdése, hogy egy állat sokkal jobban tudja, hogy mit kell csinálni a születésétől a haláláig. Hibátlanul végig csinálja.
0: És nagyon sok állatról kimutatják, hogy élete végig hűséges a párjához. Nagyon sokan.
1: Lehet. Nem tudom, a teremtő egynek ezt adta, másiknak azt adta, de nem hibázik. Persze vannak, ha kiszeded a természetből, akkor lehet, de csak az ember nem tudja, hogy kell leírni az életet az elejétől
0: hogy
1: a végéig.
0: Hogy jutottuk ide? Hát ez abnormális, nem?
1: Hát én művészként azt mondom, hogy a művészeknek óriási felelőssége volt ebben, de a politikának is. Úgyhogy én a magam eszközével, a magam példájával és a magam eszközével ezt súlykolom, hogy sokkal egyszerűbb élni, mint amire most tanítottak bennünket, annyira bonyolult, így úgy. Az élet tényleg nagyon bonyolult, de nagyon egyszerű az úton járni, mert csak azt kell csinálni, mint az elején. Megszülettünk, azt meghalunk. A kettő között pedig vannak ilyen útjelzők, hogy ezt kell csinálni, azt kell csinálni, amazt kell csinálni. Ja, hogy nem mindig kényelmes, ja, hogy nem mindig sok pénz van, ja, hogy nem mindig van egészség, ja, hogy nem minden...
0: Hát... De hát ezek tragédiák, legalábbis így van beállítva, nem? Hát ezek borz... Hát
1: azt szoktuk mondani így összekacsintva, hogy hát ilyen az élet. Ez az élet. Egyszer fel,
0: de hát
1: egyszer
0: nem
1: lent.
0: Ez mutatja a csoda álomképeket bemutató film.
1: Nem én találom ki, hogy az összes hollywoodi film addig tart, amíg megcsókolja egymást a fiú meg a lány. Na de az, a pár választás és az együttés meg ott kezdődik.
0: És kapunk útmutatást, felkészítik? Hát nem minket, mi már ezen egy kicsit túl vagyunk, de az utánunk jövő generációt?
1: Én amiben most belelátok, az nagyon gáz. Tehát a mai gyerekek azok kapaszkodó nélkül élnek. Ez hihetetlen, egy álom, nem álomvilág, ez amit a technológia kütyüvel nekik adott. Ugye régen az volt, hogy valaki vagy hitt a transzcendensbe, vagy pedig hitt a technológiába. Ez az egyik a materialista, a másik a tudom, idealista. És, mert ilyenek vagyunk. És ma is ez van. Csak a gyerekeknek mind a kettőt megadja a Marvel. Egybe. A transzcendens, az a szuperhős. Olyan képességei repülni tud. Ki tud repülni? Senki nem tud repülni, de
0: és
1: a gyerekek...
0: Bármit meg lehet mutatni egy virtuális filmbe.
1: Így van.
0: Filmbe.
1: És a gyerekek elhiszik, hogy bárki tud repülni, és nem néz magára, hogy bocs, hát nincs is szárnya. De idáig egy teljesen más világ. Ez az ő transzcendens megélése, hogy a szuperhős majd megmenti a világot kétszer.
0: És a másik... hány életed van, igen.
1: Igen. És a másik pedig a technológia, bármit meg lehet csinálni. És egyszerűen ebbe élnek benne, és ezt egy film megadja nekik, vagy egy sorozat, vagy a számítógépes játékok. És ez az ő realitásuk. Ez szerintem döbbenetes. Hamar vége szakadt, mint ahogy Ukrajnában vége szakadt. Bármikor kihúzzák a stekkert, lekapcsolják a villanyt, vagy egyszer nem lesz.
0: Átvágnak egy kábelt, és megszűnt az egész.
1: Hát vagy a boltban nem lesz. WC-papír, vagy bármi, amihez most hozzá vagyunk szokva, vagy fűtés, akkor az ember hirtelen észbe kap. De világnézetileg nagyon, nagyon bajban vannak a gyerekek. A szülők is egyébként, mert nem tudják tanácsolni őket. Nem találkozik a...
0: Két élettér.
1: Az igény meg a kínálat. Igen.
0: Mi a felelősségünk nekünk hívő embereknek, és mint gyülekezeti vezetőnek? Mert hogy hát azért Istennek biztos vannak válaszai ezekre a kihívásokra is.
1: Hát szerintem mindenki tudja, hogy hogyan, mit kéne csinálni. Az én felelősségem az, hogy megértsem, hogy aki velem szemben ül, ő hogy látja magát meg az életet, a világot. Ez egy macerás dolog. Mert ha én elkezdek paneleket pufogtatni, elmegyünk egymás mellett. De ha vele tudok menni egy-két lépést, ha meg tudom érteni, hogy ő milyen fogalmi készlettel, hogyan fogalmaz, mit lát a világból, saját magából, a jövőből, vagy a múltjából. Szerintem ez a megoldás. Hát nyilván jól kell csinálni az, ami nekem adatott. Az én gyerekeim, most a 30 és Baldos 23 éves, ez nagyok 30 évesek, már ők sem ugyanaz a generáció. De hát mi közöttünk aztán óriási különbség van.
0: De meg lehet találni a közös?
1: Meg. Hogyha úgy élünk, hogy azt lássa, hogy amit én fontosnak tartok, abban én hiteles vagyok, ez megoldja a kérdést. Csak ez láttatnunk el egymásnak a szempontjait. Tehát meg kell érteni a másikat, összem ez a... És valahogy a világot is meg kéne érteni, amiben az ember él. Mi magunk is, de a gyerekeink is.
0: Nagyon sokszor azt mondják szülők, hogy de hát nincs közös idő. Nincs rá lehetőség. Ez jogos érv?
1: Hát lelke rajta. Hát az a múlik, hogy tölt-e vele időt, vagy nem. Persze. Ha nem töltünk időt. Egyébként így volt a gyülekezet. Nem zárójel, ez ide tartozik, hogy én nehezen szólítottam meg a testvéreket, mert azt gondoltam, hogy ha baja van, majd jön. Aztán rájöttem, hogy nem jön. A fiatal se jön. Nem ilyen világot élünk. Úgyhogy most én megyek. Fölhívom, gyere, leülünk. Egyszerűen kell a közös idő, hogy...
0: Nyitott? A másik?
1: Fél? Abszolút. Nagyon szeretjük ezeket a találkozásokat. Igen. Van olyan, akivel ilyen 4 órákat beszélgetek.
0: Tehát mondtad, hogy te nagyon nyitott vagy a világra. Ez a magánéleti beszélgetésekre is?
1: Abszolút. Igen.
0: Szükséges? Mit tanácsolnál a hallgatóknak?
1: Keressenek barátot. Olyan barátot, aki nem beszéli ki, akivel súlytalan a beszélgetés, tehát a legmélyebb dolgokat is nyugodtan elmondod neki. Mert súlytalan, messze van, vagy túl közel. Tehát akiben nagyon megbízol, és időnként öblöges. Mert akkor ő is fog öblögetni, és akkor rácsodálkozunk, hogy
0: jé. És a házaspároknak mit tanácsolnál? Különösen, hogyha mondjuk netalántán konfliktus helyzet van. Hát valamitől van az 50%-os vallási arány.
1: Hát... Nem tudom, mit tanácsolnék. Elmondom a tapasztalatomat. Ha eldőlt, akkor nincs visszaút. Tehát ha elindulnak a lejtőn, akkor nagyon figyeljenek, mert nincs visszaút. Ha egy nő szívébe elpattan valami, esélytelen. Nem, én még nem láttam olyat, hogy visszament volna. Férfiaknál picit másképpen van, de ott is nehéz. De hogyha nem figyelnek oda is,
0: törvényszerű, hogy legyen lejtő?
1: Persze. Sőt, szerintem attól szép a házasság.
0: De nem törvényszerű jutni a lejtő aljára.
1: Erre mondjuk nevet, hogy ilyen az élet. Szölávi. Ilyen az élet, de hát mit akarunk? Repüljünk mindig fölfelé, és akkor a végén kijutunk az űrbe. Az a jó benne, hogy változatos. Nem csak, hogy meg tudod fogni a másik kezét, vagy meg tudod neki mondani, de ezek már apró dolgok, most nem biztos, hogy ilyenre akarsz rákérdezni, hogy én szoktam ilyet csinálni, mert viszonylag hangulatember is vagyok, hogy oda megyek a feleségem, és mondom, hogy figyelj ide, semmi bajom nincsen veled. Szeretlek, de hagyjál békén. Ma nagyon rossz kedvem van, és nem tudom, mi lesz. És akkor rám néz, és látom, hogy semmi baja nincs velem, vagy elfordul, vagy megölel, és mindjárt meggyógyul. Szóval, ha az ember kimondja, a segít.
0: Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, sok áldást az életetekre, a további munkára, szolgálatra, gyülekezeti életre. Bojki Andrással beszélgettem, és nagyon köszönöm az itt töltött idődet. A hallgatók nevében is köszönöm, hogy vállaltad a beszélgetést. Kulcsár Anikót hallották, a viszonthallás reményében köszönök el hallgatóimtól.
2: Kegyelemből van üdvösségetek a hitáltal, és ez nem tőletek van, Isten ajándéka ez. Nem cselekedetekért, hogy senki se dicsekedjék.
3: Egyedül kegyelemből. Kulcsár Anikó műsorát hallották.

0: Egyházak szerepe a mai társadalomban címmel Platti Iván műsora következik. A műsor célja az ide tartozó aktuális témakörök napirenden tartása és minél szélesebb körű nyílt elemzése.
1: Kedves hallgatói, nagy szeretettel köszöntöm Önöket, és külön köszöntöm mai vendégemet, beszélgető társamat, mondhatnám azt, hogy jó barátomat, dr. Cserélyánk Lászlót, a Máté Szalkai Múzeum igazgatója, etnográfus, főiskolai tanár, és sokféle titulusa van, de hát majd mondja elő, hát végülis mindezt honnan indulva jutott el odáig, hogy fiatal emberként végülis azért sok-sok tanulmánnyal, tanulással, kutatással, kitüntetéssel és mindennel együtt. Ma azt lehet, hogy Máté Szalkán, de egy kicsit talán az ország majdnem minden részén ismerté vált. És ahányszor mindig rákérdezek, hogy ismeritek-e Cserélyánkat, akkor azt mondják, ki nem ismeri. Úgyhogy hát most akkor ismerjék meg a hallgatók is, hogy ki is az a Cserélyánk László. Úgyhogy Lacikám, köszöntelek nagy szeretettel. És egy picit magadról, hogy végül is annak idején, amikor megszületti, ez hol történt, iskoláid, és egy picit az életutadról, egész odáig, hogy majd természetesen beszélünk arról, hogy most és jövőre vonatkozóan milyen elképzeléseid, miket csinálsz, és hogyan továbbba is benne vagy.
2: Köszönöm szépen, szeretettel köszöntöm a rádió hallgatóit is. Hát mint minden ember kisgyerekként születtem,
1: nem
2: én is,
1: már
2: szüleim jó voltából.
1: Kis.
2: És hát Tőzsgyökeres szatmári vagyok, Nyírség Peremén és Szatmár határán. Egy kis faluban születtem, Átészalkáról néhány kilométerre, Nyírcsolyban. Mondhatnám azt is, hogy az Egyesült Államok fővárosától mintegy 10 000 kilométerre születtem, de nyilván ez is igaz, mint földrajz, egykori földrajz tanár, azért így is meg tudom határozni. Tehát Greenwich-től keletre valamelyest. Egy érdekes családba születtem, nagyapám is, édesapám is pálinka főzőmesterek voltak, és hát mint rendes ember én is a pálinka kultúra köré születtem, tehát ezen valamilyen formában túl léptem, és hát természetesen ugye a szülők mindig azt szeretnék, hogyha a gyerek nem az ő foglalkozását választaná, hát így kerültem én általános iskoláim után kitűnő tanuló voltam, rendes gyerek mindig, szorgalmas, odafigyelő, magaviseletből is jó voltam, most meg kicsit már kezdek romlani, de hát nagyon kiváló tanulmányi eredménye voltak, Máté Szalkára jártam a gimnáziumba, Esze Tamás gimnáziumba, majd pedig a pedagógus pályát választva a Nyíregyházi Besenyei Győr tanárképző főiskola földrajz rajszakán kiváló mesterek mellett.
1: Hasonló nevezetű volt az igazgató, nem?
2: Igen, a főigazgató, igen, szintén Cserélyánk László volt, hát nyírcsói származású születésű volt ő is.
1: De nem rokon, hanem névrokon.
2: Névrokon, így van, névrokon volt. És hát így gyakran a leveleimet mindig felbontva kaptam, mert mivel két Cserélyánk László volt a főiskola, az a főigazgató, másik hallgató, úgyhogy természetes, hogy a leveleket a kollégiumba mindig a főigazgatói titkárságra vitték, és mindig így kaptam vissza, hogy téves bontás, névazonosság folytán téves bontás, úgyhogy a lányoknak mondtam, hogy nagyon óvatosan írjanak nekem, ha már írnak, mert a főigazgató úr már tudta, hogy ha azzal kezdték, hogy drágám, akkor tudta, hogy ez nem neki szólt. És hát ott végeztem 1985-ben, földrajzszakos tanárként, és hát közben megismertem feleségem, az jelenlegi feleségem, de aki nem Nyíregyházára járt, hanem éppen Sárospatakra, a ottani tanítóképző főiskolába, az Iker testvérével együtt. És hát volt egy ifjúsági magazin, aminek a borítóján két ikerlányt láttam, Ősi Várok találkozója című valamilyen képriport volt. És hát szobatársam mutatom, azt mondja, hogy ismeri ezt a kérdést, Sárospatakra járnak a főiskolában, akkor látogassunk át Nyíregyházáról Sárospatakra, és hát ez lett az eredménye, hogy
1: látni és megszeretni.
2: Látni és megszeretni. Tulajdonképpen mint két tojás annyira egyformák voltak, akkor is, meg most is hasonlóak, és akkor nekem, én előttem kettő közül valamelyiket, úgyhogy mondom, választhatok, hogy...
1: Középsőt nem lehetett, csak az valamelyik szélső.
2: Szóval így kezdtünk, és akkor 85-ben végeztünk, ő Sárospatakon, én Máté Szalka, illetve Nyíregyházán, és hát abban az évben össze is házasodtunk, és így Mátészalkára kerültünk a akkori 5-ös számú, most Képes Géza általános iskolába, és hát ott tanítottunk 4 évig, csak közben következő esztendő már kezdtem a debreceni, akkor még Kossuth-Lajos Tudományegyetemen a néprajzkutatói szakot, és 89-ben pedig kiváló elődöm, a Szatmári Múzeum alapítója, dr. Farkas József áthívott magához munkatársnak, tehát nem sokáig taníthattam, pedig imádtam nagyon a diákokkal foglalkozni, tehát nem szakadtam el soha az oktatástól, a diákoktól, mert egy új vonalat igyekeztem bevezetni a múzeumba is, pontosan a diákok révén. Akkor még a múzeumpedagógiai még nem volt ennyire közismert, de én már akkor elkezdtem ezt 1989-90 körül, és 91-ben nyugdíjba ment az elődöm, és 92-től lettem a Szatmári Múzeum igazgatója.
1: Azért ahhoz, hogy te ezt a pályát válasszad, az valami inspiráció csak kellett. Ez lehetett egy pedagógus, akire néztél, vagy olyan személy, akit szerettél volna követni. Mert az emberekben mindig van egy ilyen, hogy na ez az, lehetne az én példaképen, én szeretnék ilyen lenni.
2: Hogyne. Tehát maga a művészet iránti vonzalmam az mindig megvolt. Én zenéltem, zongoráztam, orgonáltam, korán kántor lettem.
1: Jó, de várj, de azt mondod, hogy az énekzenek kultúrába csináltad, de közben a vizuális kultúrát.
2: A vizuális kultúrát. Hát én azt hiszem, a kultúrák egymástól azért nem elválaszthatóak. És a főiskolán ott ismerkedtem meg inkább a népi kultúrával, népművészettel, ugye rajszakos hallgatónként kötelező tantárgyunk volt, egy nagyon fontos népművészet című tantárgy, amelynek egy kötetét én el is hoztam, amivel bizony közös gyökereink vannak.
1: Valami, igen. Hát én...
2: Az a népművészet kötet, aminek a szerzője Platti György, a te édesapád, én úgy emlékszem erre pontosan.
1: Ez pontosan így van.
2: És ez egy nagyszerűen szerkesztett kötet volt. És hogyha most az interjúra jövet, elő is vettem a polcomról, és hát örömmel láttam, hogy már akkor is mit tartottam fontosnak ebből a könyvből, mert vagy szövegkémelővel, vagy ceruzával nagyon fontos részek alá vannak húzva, és ez engem inspirált a népi kultúra kutatás iránt. Aztán egyszer kezembe került a Csángókról egy nagyon gyönyörű képes könyv. Ez megint egy olyan indítatás volt. Lökés volt, így van, és akkor még annyira a néprajzkutatás nem volt annyira közismert vagy közkedvelt, mint azért napjainkban. És hát ez 86-ban bizony a Debreceni Egyetemre kerültem, ahol Újvári Zoltán professzor úrnak a gondoksága a keze alá kerültem. Akkor mi ugye már tanítottam mellette, tehát egyéni levelezők voltunk, a nappalisokkal együtt jártunk, és mi 5 évig ugyanúgy a nappalisokkal együtt végeztük az egyetemet.
1: Te azt mondod, hogy rajzszakos is vagy, akkor valahol azért a Nyíregyházi Főiskolán volt néhány jó nevű mester. Ki az, aki mondjuk téged tanított, és akit esetleg később, ha volt kedved, akkor akár grafikába vagy festménybe azért valahol azért megjelentett.
2: Hogyne. A tanszékvezetőm Bényi Árpád festőművész volt, a csoportvezető mesterem pedig Valkovics Zoltán, akik kiváló, remek, fantasztikus emberek, egyéniségek voltak, és hát az ő személyes varázsuk is olyan impulzív volt, hogy másik apánknak is tekintettük őket is. Jóistenek egy kegyelme, hogy mindig olyan kiváló mesterek kezébe kerültem. Általános iskolás koromban is, ma reggel is, ahogy indult a Mátészalkáról, első osztályos tanítónőm állt éppen a Zebránál. És olyan szép emlékkel gondoltam rá a Huszti Irénke nénire, aki engem megtanított a betűvetésre. És ma is egy véletem, hogy ma reggel korán indultam már, és ő ott állt, a kis társadalom ment bevásárolni, és örömmel néztem rá, hogy ő volt az a tanítónéni, aki engem megtanított írni, olvasni. Aztán későbbiek folyamán a gimnáziumban is az osztályfőnökön Fülöp Sándor tanár úr egy remek ember volt, aki megint olyan közvetlenséggel, mert soha nem volt fedés az osztályban, hogy meg kellett valakit fedni, vagy mert olyan közvetlen kapcsolat volt vele. És később a főiskolán is, majd pedig az egyetemen is Újvári professzor úr személyében olyan atyai jó barátokra tehettem szert, akik meghatározók voltak az életem során. És én igyekeztem róluk meg is emlékezni, amikor múzeumigazgató lettem, akkor ugye már végeztem a Debreceni Egyetemen, és az első kiállításom a két mesteremnek szólt, az egyik Bényi Árpád festőművész kiállítás volt az első kiállítás, amit rendeztem, és Újvári Zoltán professzor úr nyitotta meg ezt a kiállítást. Tehát nagyon nagy tisztelettel adóztam mindkettőknek, akik sajnos már nem lehetnek velünk. Nemrég a napokban látogattam meg Újvári professzor úr sírját Gömör-Szőlősön, ami a Gömöri hegyekre egy gyönyörű hegyoldalban található, és hát lerúgtam kegyeletemet mesterem sírjánál.
1: Hát igen, szóval azt hiszem, hogy ezek a hatások adják azt, hogy valakivé vál valaki, és esetleg talán tovább is tudja ugyanazt a szemléletet adni másokon, ami vagy visszaigazolódik, vagy nem, zömében igen, mert másképpen ez inspirál téged is, hogy amit csináltál, annak azért van visszhangja, és neked is van sikerélményed. Te magad alkotásokba részt vettél, vagy úgy volt, hogy te mondjuk nem, tehát nem festegettél, nem rajzoltál, vagy ha igen, akkor volt-e rá időd egyáltalán?
2: Tudod, én rajztanár voltam, tehát igen. A főiskolán ugye rajztanárokat képeztek, igen. Nem festőművészeket, mert ez egy más
1: szín. Igen.
2: Tehát nagyon fontos, hogy vizuális kultúrát közvetítettem, okítani, szemléletet formálni. Én úgy éreztem, hogy ez az én feladatom. És hogyha nagyon fontos, hogy a önértékelés az embernek helyén legyen. Tehát én nem akartam ejteni, hogy én nagyon nagy művész vagyok, én tudtam, hogy én rajztanár vagyok. És sokkal, amikor tanárként ugye a vizuális kultúrát, látásmódot tanítottam a gyerekekkel. És amikor a múzeumba kerültem, akkor is el kell döntenem, hogy nem kell ejtenem, hogy én nagy művész vagyok. Viszont egy nagyon nagy fontos küldetésem van. Azokkal az időszaki kiállításokkal, ami már most napjainkra közel 30, jövőre az 30 év, hogy a múzeumban vagyok, több mint 600 időszaki kiállításom volt. Magyarország az amatőrtől a színe javáig, szinte mindenki megfordult a Szatmári Múzeumban. És hogyha nekem ez a feladatom, küldetésem, akkor nagyon fontos felelősségem van abban, hogy vizuális látásmódot, kultúrát formáljak a szatmári emberek lelkében. És úgy érzem, hogy ez a misszió, ez sikeres is volt, hiszen azok a kiállítók, akik eljöttek hozzánk, az a magas alkotói készség, képesség, amelyek rendelkeztek, alakították, formálták a rendszeres látogató közönségünket, hiszen egy kisváros és annak vonzás körzetében kialakul egy rendszeres múzeum látogató réteg. Akik kiállításról kiállításra látják azt a változatosságot, akkor havonta megújuló kiállításaink vannak, újabb és újabb kihívásokkal, akkor látszik, hogy ítéletet mondanak. Tehát aki kiállít, nagyon nagy felelőssége van, hogy mit állítok ki, mert azonnal árulkodik rólunk. Olyan, hogyha valaki elmegy egy utazásra, és akkor bemutatja ugye csak baráti körben, hogy az utazási élményeit fotókon. Azonnal árulkodik róla, hogy ő mit látott abból a világból, abból az utazásból, mi ragadta meg, azonnal árulkodik rólunk. A gondolatainkat, ha nem mondjuk el, addig még nem tudjuk, hogy mi van a másik ember fejébe, de a vizuális kultúra azonnal árulkodik arról bensőről, hiszen a teremtett világ az, ami nagyon fontos. Az érzékelhető világból teremtett képé alakítani a tapasztalható világot. És amikor ezeket a képeket az alkotó művész ugye lelke legmélyre vetíti, és azt vetíti ki a vászonra, tehát az az igazi alkotó művész.
1: Hát igen.
2: És ez úgy érzem, hogy az
1: elmúlt sikeres. Volt neked olyan tanítványod, aki esetleg ezt a pályát választotta?
2: Hogyne, nagyon sok tanítványom van, akik komoly művészek lettek. Említem éppen Asztalos Zsolt kedves tanítványomat, aki Munkácsi díjas, 2 évre ezelőtt kapta meg a Munkácsi díjat. A Velencei Biennálén ő képviselte Magyarországot néhány évvel ezelőtt, és éppen augusztusban volt kiállítása a Máté Szalkai Szatmári Múzeumban, ahol újra bemutatkozott, és mindig visszatérnek ezek a gyerekek. Aztán a kezdő diákoknak is, vagy akik éppen főiskolára készülnek, kiállítási lehetőséget szoktam biztosítani a Szatmári Múzeumban. Egy kezdő lökést adni, hogy amikor már olyan szintre elérnek, és látom bennük a tehetségnek a csíráját, akkor egy megerősítés, egy felkészülés, egy kiállításra,

0: az úgynevezett Nagy István képzőművészeti, iparművészeti csoportot, és tulajdonképpen örültek annak, és akkor ennek megfelelően kiállítás, stb. Minden. Ahogy te mondod, gyakorlatilag a hivatás választáson keresztül, de ugyanazt csinálod jóformán, mert megteheted azt, hogy a környékben lévő összes rajztanárt időnként meghívott, hogy akkor hát, ha talán valami plusz tudsz adni, ezek nem vagy hát, ha sokat tudsz adni, mert végülis amit elmondtál, ez maga az oktatás nevelésnek, a vizuális nevelésnek az egyik alapja.
1: Hát pontosan, tehát a múzeumnak ez egyik nagyon fontos feladata, ugye az oktató nevelő munka. Tehát a múzeumi kommunikáció kiállításon keresztül kommunikálunk, értéket, információt közlünk, és hát a képzőművészeten keresztül pedig érzést, egy vizuális élményt tudunk közvetíteni.
0: Na most ugye azt mondod, hogy múzeum igazgató vagy, Szatmári Múzeum, azt hiszem Európában egyedülálló gyűjteménnyel, erről egy kicsit azért.
1: Igen, hát azért mondom, Máté Szalka, sokszor mondjuk, ugye a fő szlogenünk, hogy a fény városa és Hollywood ölcsője. Hát a hallgatóknak mondom el, hogy miért mondjuk mi, hogy a fény városa. Hát éppen az idén, 1888-ban, ugye 130 évvel ezelőtt, 1888-ban New York-kal egy időben, Párizs után két évvel, és a főváros 5 évvel megelőzve Máté Szalkán gyulladt az elektromos világítás, a közszélű világítás az utcákon végigvezetve, még Pesten még ugye gázlámpákkal világítottak, Máté Szalka már elektromos áram, villanykörtécskék, Edisonféle körtécskék világították meg az utcát. Ez egy testvérpárnak köszönhető, Schwarz, Jakab és Schwarz Mohr testvérpárnak, akinek korszerű mezőgazdasági gyártelepük volt. Ők a párizsi világkiállításon járva meglátták azt a svéd gyártmányú dinamót, amit megvásároltak a gyáruk korszerűsítéséhez, és akkor olyan mennyiségű áramot termett, hogy végigvezették a belvárosi lakásukig és belvárosi palotájukig, és valójában ez jelentette az első elektromos közvilágítás Magyarországon, és az övék volt az első villamosított lakóház is Magyarországon. 1888-at írunk, ugye Temesvár volt a történelmi Magyarországon az első, de a mai Magyarországon Máté Szalka. És hát éppen idén ünnepeljük ennek 130. évfordulóját az elektromos közvilágításnak. És akkor másik történt pedig, hogy miért mondjuk, hogy Hollywood bölcsője. Hát a Máté Szalkahoz közel lévő Ricse községben született egy aranyos édes kisfiú, úgy hívtak, hogy Cukor Adolf. Korán árvására jutott, Máté Szalkára került a zsidóiskolából, nevelkedett, majd 16 évesen felül a reményhozó hajóra, kivándorol Amerikába, és ott megismeri a mozinak az ősét, ezeket a vetítő bódékat, ebből egy hálózatot hoz létre, majd ezen meggazdagszik, és ő szerződeti Amerika leghíresebb színészeit, létrehozza a Famous Players társaságot, majd pedig megalapítja a Paramount Pictures filmstúdiót, ami Hollywood első filmstúdiója volt. És innenről az a hatalmas diadalmenet, ugye 1873-ban születik, és 1976-ig, 103 éves koráig Hollywood örökös tiszteletbeli elnöke. Tehát ezért mondjuk, hogyha nem megy ki Amerikába, mindig sivatagban Hollywood helyén, úgyhogy mi állítjuk ezt Máté Szalkajon, úgyhogy ezért mondjuk, hogy Hollywood bölcsője. Aztán a másik történet pedig, hogy első világháború, milliószám szedi az áldozatait, aztán a spanyol nátha, és egy Máté Szalkai szegény szabó családot is elpusztít, egy fiú maradt életben, Schwarz Emanuel, aki kivándorol Amerikába, ott megismerkedik egy gyönyörű lányjal, az ismerettségből barátság, a barátságból szerelem, a szerelemből házasság, és a házasságból születik egy gyönyörű gyerek, akit úgy meg, hogy Schwarz Bernard. Ami még ugye teljesen szimpla és általános, aki aztán Tony Curtis néven válik híressé, és hát készít mint egy 130 filmet, sok-sok feleséget gyűjt magát, szerelmet, Marilyn Monroe-val, aztán ugye Jack Lemmon-nal leforgatják az egyik leghíresebb, még mindig a top listán az első komikus filmet, van, aki forró szereti, és hát mi a minden évben két kanálból ismeretjük leginkább, és hát Tony két alkalommal is Máté Szalkára látogatott, 1985-ben is, 88-ban az apja lábnyomait kereste a Máté Szalkai utcákon. És hát ezért is megerősíti azt a hollywoodi vonalat, tehát ezért vagyunk mi rendkívül büszkék rá, és hát készült is egy projekt a Máté Szalkán, az egykori mozihoz Cukor Adolf filmszínházzá válik, illetve a Tony Curtis Múzeum kávéházat is létrehozzuk. Elmúlt nyáron a Tony Curtis özvegyét látogattuk meg, illetve Hollywoodot kerestük fel, és hát nagyon sok személyes relikviát ajánlott fel ennek a múzeum kávéháznak a javára, és hát tovább ápoljuk Toninak az emlékét Máté Szalkán.
0: Sőt, amikor jártam nálad, akkor hát mondtad, hogy pálinka főzés. Aztán megkínálhatsz valami, és akkor elővette egy üveget, amint Tony Curtis név. Igen. Tehát ez azt jelenti, hogy...
1: Hát meg is fordítottuk, hogy nem Tony, hanem Curtis Tonic.
0: Igen.
1: Ugye, és hát bizonyára emlékszel rá, hogy minden pálinkának más-más filmcím volt, és ez volt a minden lében két kanál, és egy

0: két kicsi kávéskanál benne is volt ebben a palacban. Hát valahol körtét gyümölcsöt tesznek bele, hát mi, hogy a lébe a kanál is benne legyen, egy két pici kanalat meghajlítva bele tudtunk préselni.
1: Igen. Jó, majd beszélünk erről a te pálinka, mert azért te itt elértél ezért egy komoly szintet, a szülők örökségét is tovább vitted.
0: Igen, és hát ugye a múzeumról még mi konkrétan nem beszéltem, Közép-Európa rendőbb szekírkocsi és hindú gyűjteménye található a Szatmári Múzeumban. Kiváló elődöm kezdte a szatmári szekereknek a gyűjtésével, hiszen a Pécsi Palota, ahol a Szatmári Múzeum épülete van, kínálta egy hatalmas nagy gazdag udvara van, ami a néprajzi nagytárgyaknak a kiállítására kínálta a helyet, és elődöm a falvakat járva a 70-es, 60-as, 70-es években látta azokat a szekér temetőket egy elhagyott portákon, illetve TS majorokban, hiszen ugye a robbanó motor az pillanat alatt, mint egy 100 év alatt kiszorította ezt az eszközkultúrát, ami egy több ezer éves eszközkultúra volt, a maga a lóvontatás, illetve a kerekes járművek, és bizony-bizony a feledés homályában merődtek is. Akkor jut ez, hogy ezeket össze kellene gyűjteni az utókor számára, és pontosan most napjainkban van erre bizonyítok, hogy alig találni épp egészséges szekeret. Bennünket is kerestek néha, hogy hagyományőrző rendezvényekre kikölcsönöznék, hát ezeket már sajnos műtárgyakat nem adhatjuk oda, és már a falvakban is sajnos, ugye volt egy idő, amikor virágtartóként egyéb olyan funkcióval látták el, ami valójában méltatlan is volt egy ilyen szekérhez. Kint vagy a szabad ég alatt, ugye a keréktalpak elkorhattak, elrohattak, és bizony-bizony már nincs kerékgyártó mester sem, aki új kereket tudna, illetve olyan költséges egy keréknek a gyártása, meg maga a szaktudás veszett el. És hát mi a Szatmári Múzeumban erődöm összegyűjtött a szekereket, én pedig amikor átvettem a Szatmári Múzeum vezetését, én ezt a magyar kocsikkal, illetve hintókkal egészítettem ki, így már több mint 100 darabos a gyűjtemény a Szatmári Múzeumban, amit egy gyönyörű körpanormás kocsi színben tárunk a látogatók elé.
1: Hát ezért mondtam, hogy ez egy egyedülálló valóban. Igen. Tényleg, azt hiszem Európában nem nagyon.
0: Hát némely országban van, de így komplexitásában egy szekér, kocsi, hintó, így nem található. Főúri családoknak vannak nagy gyűjteményei, ugye Váncúton, Lengyelországon, Zsásov mellett, vagy Lisszabonban van nagyobb gyűjtemény, Bécsben is a főúri hintóknak, de hát mi azért népi kultúra bölcsőjezés csak Szatmárban van, mert ugye azt mondja Adi, hogy bölcsvilág ez, legmagyarabb világa a világnak. Itt az emberek nem mozgódnak akarattal, ha keserű a szájuk köpnek, a viszket a tenyerük ütnek. Na azért nem kell félni a szatmári fiúktól, de hát a szatmári 12 pont, Esze Tamás ugye talpasai, a tyukodi pajtások, mind, tehát Szatmár mindig dagasztó tekenője volt a történelemnek, tehát egy nagyon izgalmas, gyönyörű vidék.
1: Igen, azt érzékelem, hogy téged nem is lehetne onnan kirobbantani.
0: Nem is kell.
1: Pedig biztos vagyok benne, hogy szívesen látnának téged máshol is, hogy ezt a fajta népművészet és egyáltalán nemzet szeretetét mondjuk máshol is ki tudnád igazán használni, de te itt vagy otthon.
0: Igazi lokálpatrióta vagyok. Nagyon sokat utazom a világba, de mindig hazatérek. Tehát mi azt mondom, hogy Máté Szalkán lakom, de Európában élek. Tehát nagyon fontos a szemléletmód, a látásmód. Látni, tapasztalni kell. De a gyökerek azok nem szakadhatnak meg. És nem lehet, hogy mindenki, hogyha elmegy, akkor kizárja be az ajtót a végén. Hát nem lehet. Ott kell élnünk, ott kell maradnunk. És hát, mint ahogy most is itt vagyok veled, látod, hogy a világ az kicsi, elérhető. Nincsenek távolságok napjainkban. Autópálya vezet hozzánk végig Máté Szalkán, két óra alatt a fővárosba tudunk lenni, tehát valójában lehet, hogy te Szentendréről több idő alatt érsz be ide a stúdióba, mint én Máté Szalkáról. Tehát valójában ezek nem lehetnek akadályok, és hát ott kell használnom. Ott kell azt a közösséget szolgálnom, az egyetemes kultúrát, amit én imádok és szeretek, és a Jusnek egy kegyelme, hogy olyan életteret jártál a Szatmári Múzeumban, látod azokat a körülményeket, ahol élünk és büszkék vagyunk rá, mert igyekszünk olyan környezetet teremteni, ami a látogatót is meglepi, hogy ezt nem is gondoltuk volna.
1: Igen, hát azért gratulálok is, mert valóban tényleg nem régen egy igazsági minisztérium nyugdíjasait vittem el, és hát te akkor nagyon aranyosan felajánlottad azt, hogy a te világodat, Szatmárt és Bereget, azért hadd mutassad be te, és akkor egy napot tulajdonképpen végigjártad, és a azt lehet mondani, hogy felső Tiszavidék, Bereg, stb. Ennek a vidéknek a legszebb értékeit, mint azért ezek. Az emberek majdnem, hogy sírtak, annyira örültek, mert ugye hát Budapesten egy íróasztal mögül kijön, mindegy, hogy idős korában eljut odáig, hogy még életében nem járt arra. Lehet, hogy Washingtonban már járt, igen, meg a világ különböző, de nem ismeri, hogy hol él. Ezért csinálom, és ebben segítesz te is, hogy ismerjék meg azt, ahol élnek, és szeressék úgy, ahogy te, azt a vidéket, ahol te élsz. És nem az az érdekes, hogy én most mindenhogyan a tengerparton akarok lenni, hanem az, hogy itt is van tenger, szép dolgok. Úgyhogy ezzel folytatjuk a követ, egy kis szünetet most tartunk.

0: Folytatjuk tovább Cservenyák Laci barátommal a beszélgetést. Hát ugye ott tudtunk, hogy Máté Szalka. Én azt mondom, hogy valóban a számodra a világ közepe. Mert végülis, amiket elmondtál, ez az igazi éned. Itt jól érzed magad, nem kívánkodsz sehova. Természetesen az ismeretszerzés az egy más kérdés, de azt itt tudod hasznosítani. Van azért egy érdekessége ennek a városnak, amikor azt mondják, hogy Máté Szalka gyászban van. Ennek a történetét sok ember nem is ismeri. Mondjad már el azért, ez is érdekes.
1: Hogy egy népballadáról van szó, egy új stílusú népballadáról, aminek mindig valamilyen drámai esemény ugye a kiinduló pontja. Hát Máté Szalkán is így történt ez. Az 1860-as évek táján született egy jókiállású stram legény, akit úgy hívtak, hogy Gacsaj Pesta. Jóisten minden jóval megáldott a hatalmas férfi erővel is, amit imádtak a Máté Szalkai lányok. Tehát ez így természetes valahol. De aztán hamar híre ment ennek a természetnek, és a Máté Szalkai asszonyok is szemet vetettek a mi drága szép emlékű Pestánkra. De hát való ez is természetes, állítólag ekkor keletkezett a dal, hogy az asszony ingatag. Hát a Szalkai asszonyok is ingatagok voltak egy kicsit, de hát még ez sem okozott problémát, a végzetes katasztrófát az okozta, hogy a bíró felesége is szerelmes lett Pestába. Pesta ott is helyet lát úgy, ahogy illet, de hamar a bíró fülébe jutott, hogy csorba esett a becsületen, olyan gyönyörűen mondták ezt akkor, és akkor megbízta a Szalkai legényeket, hogy becsületbeli ügy, hát ő nem intézkedett hivatalosan, hanem a legények tegyék el Pestát láb alul. Ugye, az a jognyelvén hogy hangzik? Az a szerelemféltésből, előre megfontolt szándékkal, különös kegyetlenséggel, csoportosan elkövetett, életellenes cselekményre való felbújítás, melynek következménye széles rétegeket hátányosan érint. Hát bizony, amikor Pestre egy ilyen kimerítő nap után a keresztény lévő csárdából kijött, ott a legények megdesték, és egy dupla élő késsel szíven szúrták, és hogy a különös kegyetlenség is meglegyen, egy részfogost a fejébe vágtak. Mérhetetlen gyászborult a városra, sírtak, zokogtak a lányok, az asszonyok is csak ők álltak titokban, és ekkor keletkezett a másik dal, ott fogsz majd sírni, ahol senki se lát. És hát utána ezt a gyönyörű